0: Mindennapjainkat láthatatlanul mozgató csúcs technológiát. Jó napot kívánok, Gödöllei Anna vagyok. Mai adásunkban egy belső utazásra hívom Önöket. A mikroszkópok lencséitől, az emberi agy sejtjein és a tiszta matematikán át egészen a világűrig tágítjuk a kört. Kezdjük a ponttal, ahonnan a hazai innováció modern időszámítása indult. 1941. június 13-án jelentették be a valaha volt legsikeresebb magyar szabadalmat. Idézzük fel magát a feltalálót, Szent Györgyi Albertet hallják egy archív felvételről.
1: A tudomány az elsősorban megismerést keres, tekintet nélkül arra, hogy van annak pillanatnyi gyakorlati haszna vagy sincs. A mi munkánk lényege az, hogy az élő szervezet működését akarjuk megérteni. Tanulmányozunk ezt a szervezetet, a komplikált gépezetet, amelynek egyes csavarjai és kerekei a molekulák. Minél jobban ismerik meg a gépezetet, annál könnyebb lesz egy-egy elkapott csavart újjal pótolni, egy-egy sófot kicserélni, vagyis egy betegséget gyógyítani. Ha az ember hozzákezd, hogy tudományos szempontból jobban megismeri az élősejt működését, úgy persze aztán néha váratlanul rájön egymás olyan dologra is, aminek mindjárt hasznát is lehet venni. Így jutottam én például pár év előtt az égési folyamatok tanulmányozása közben váratlanul egy vitamin felfedezéséhez, ami ma nagyon sok embernek menti meg az életét. De ez csak amolyan véletlen. Mi nem ezt keressük, de ha véletlen rábukkanunk, persze hát mi is örülünk neki.

0: Szentgyörgyi Albert felfedezése megváltoztatta a világ egészségügyét. Ez a fonal a biológiailag aktív anyagok kutatása nem szakadt meg. Mi történik akkor, ha a magyar szürkeállomány egy globális népbetegség, a skizofrénia és a bipoláris zavar kezelésére keres választ? A hazai gyógyszeripar történetének legnagyobb sikere kötődik ehhez. A Richter Gedeon NRT kutatói által kifejlesztett kaliprazin nevű molekula ma már az Amerikai Egyesült Államokban is világszerte százezrek mindennapjait teszi élhetővé. Hogyan lesz egy laboratóriumi lombikból az USA-ban piacvezető antipszichotikum? Greiner István vegyészmérnököt Gimes Júlia kérdezte tavaly decemberben.
1: A kaliprazin valóban a magyar gyógyszeripar legnagyobb sikere, földet rengető siker, és a magyar gyógyszeripari kutatás fejlesztésnek és az egész magyar gyógyszeriparnak ez egy nagy ismertséget adott. Ugye most már 3,5 milliárd dollár fölötti az éves forgalom ennek a terméknek, és több mint 60 országban van törzskönyvezve, tehát Amerikán és Európán kívül még nagyon sok országban. 4 indikációban egyébként, depressziós kórképekben is, csak ez nem Európában, hanem Amerikában. Erre büszke lett mindenki, aki a hazai gyógyszer kutatásfejlesztésben részt vesz, hiszen bár a Richter csinálta, de millió egy ember jött különböző helyekről, egyetemi kutatóhelyekről, akadémiai kutatóhelyekről. Onnan kaptunk inspirációkat, tudást, úgyhogy ez egy közös siker. A pénzügyi siker nyilván a cégé.
2: A kariprazin az első és jelenleg egyetlen olyan gyógyszer, ami a szkizofrénia negatív tünetegyüttesére vagy tüneteire hat, amit a pszichiáterek úgy szoktak megfogalmazni, hogy a pozitív tünetek azok, amiknek nem kéne lenni, amik plusz tünetek, mit tudom én, a halucináció, és egyebek a negatív tünetek pedig, amiknek kellene lenni, például boldogulás a szociális életben, vagy igény a higiénére, és ezek pedig nincsenek.
1: Igen, körülbelül így néz ki. Ez nem feltétlenül kell, hogy két külön személyben jelenjen, meg lehet ez vegyesen is, de nagyon gyakori azért az, hogy inkább negatív tünetes skizofréniáról van szó, ezeket veszi észre kevésbé a társadalom. Ők azok, akik visszahúzódóak, nem kommunikálnak, egyszavas kommunikációkat csinálnak, és az érdeklődésük a társadalom iránt az alacsony, de természetesen bizonyos skizofréniára jellemző tüneteket mutatnak, ami nem negatív. A kariprazin tulajdonképpen abban az első, hogy egy olyan klinikai vizsgálattal igazoltuk a negatív tünetekben történő előnyös hatását, amilyet korábban senki nem csinált. Tehát mindenki mondta, hogy az ő anyaga is hat itt, meg úgy, meg negatívra is jó, meg mindenre jó, de nem volt róla egy a szabályok szerint kivitelezett klinikai vizsgálat. Ezt a Richter klinikusai megcsinálták, sikeres volt itt Európában, és ez egy nagyon fontos előrelépés volt. Azóta se csinálta senki meg a vegyületével az ilyen típusú klinikai vizsgálatot, tehát kijelenthetjük, hogy klinikai bizonyíték csak a kariprazinra van, hogy a dominánsan negatív tünetegyüttest mutató skizofrénekben előnyös hatást tud kiváltani ez a gyógyszer.
2: És ugye elmondhatjuk, hogy ez az egyetlen olyan originális magyar gyógyszer, amiben végig ott voltak a magyarok, végig a fejlesztésben, ami tartott 15 évig.
1: Tulajdonképpen ez a kutatás 2001-ben indult el, tehát 14 év volt, amíg eljutottunk a amerikai törzskönyvig, és utána rá 2 évre lett csak meg az európai törzskönyv, tehát ez egy hosszú 15 plusz éves fejlesztés volt, és még ma is zajlik, még ma is próbálunk újdonságokat felmutatni a kariprazinnal kapcsolatban.
0: A gyógyszermolekulák világa után lépjünk az atomok szintjére. Ahhoz ugyanis, hogy a modern világunkat hajtó mikrocsipek, napelemek és okostelefonok működjenek, elképesztő mérési precízióra van szükség. Kevesen tudják, de ebben a globális versenyben egy magyar cég diktálja a tempót. 1989-ben a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Fizikai Intézetének néhány fizikusa alapította meg a Semilab céget olyan félvezetőkkel kapcsolatos méréstechnikák fejlesztésére, amelyek akkor szinte még ismeretlenek voltak a világon. A Semilab igazi sikertörténet lett. Ma Magyarország legnagyobb olyan csúcs technológiában működő vállalata, amely 100%-ban magyar tulajdonban van. Körülbelül 1200 szakembert foglalkoztat. A méréstechnikában létrehozott eszközeik, fejlesztéseik világszerte nélkülözhetetlenek a legnagyobb memória- és chipgyártó, napelem, illetve kijelzőgyártó cégek számára. Basa Péter mérnök fizikus, a Szemilab félvezető fizikai laboratórium ZRT optikai mérés technológiai divíziójának helyettes vezetője tavaly Gábor Dénes díjban részesült.
3: A félvezető eszközök gyártás technológiája során rendkívül nagy tisztaság, rendkívül nagy pontosság szükséges, és olyan ipari automata mérőmberendezések szükségesek, hogy ezeket az esetleges hibahelyeket, amik a gyártás során keletkeznek az anyag kristály szerkezetében, vagy az anyagi minőségben, tehát például idegen szennyező atomok jelenlétével kapcsolatosak, ezeket ki tudjuk mutatni, illetve manapság a félvezető szerkezeteknek a felületén történik az elektronikus eszköznek, a mikrocsipnek a működése, és ott játszódnak le azok az elektronikai folyamatok, amiktől végül működik a mikrocsip. A félvezető szerkezeteknek a felületét pedig nagyon pontos mikrométer tört része alatti vastagságú vékony réteg bevonatokkal látják el. Ezek az aktív rétegek játszanak aktív szerepet a mikroelektronikai áramkör működésében, és ezeknek a vékony rétegeknek a vastagsága, a különböző strukturális dimenzióinak a meghatározása mindig egy félvezetőipar által igényelt terület. Ezek a mindennapok használati tárgyaiban megjelennek, tehát a mobiltelefonok, számítógépek, memória, csipek, síkképernyős kijelzők, és ezekben az iparákokban a Szemilab kritikus kulcsbeszállító. Hátrány, hogy Magyarországról kell nekünk azt kitalálni, vagy megérteni, hogy a külföldön működő iparágaknak milyen méréstechnikai igényei lesznek. Ezt próbáljuk úgy áthidalni, hogy a budapesti fejlesztésért felelős kollégák többet utaznak, én is viszonylag sűrűn járok, elsősorban a Távol-Keletre, Kínába, Tajvanra, és ott próbálunk olyan üzleti kapcsolatokat, illetve műszaki kapcsolatokat kialakítani a kulcsvevőinkkel, hogy ők már azelőtt, hogy a fejlesztéseiket elindítanák, megosszák velünk azt, hogy mi várható, milyen igényeket fognak támasztani velünk szemben. Mi a világéban a lábban lévő vevőinkkel tartjuk a kapcsolatot, és tőlük is nagyon sokat lehet tanulni. További segítség az, hogy több magyarországi egyetemmel, kutatóintézettel van együttműködési kapcsolatunk, tehát a Magyarországi Technológiai Egyetemi Felsőoktatási Tudást is valamilyen szinten be tudjuk csatornázni, és talán az ennek a szépsége, hogy ebből a sok különböző forrásból érkező információt úgy tudjuk strukturálni és leszűrni, hogy abból egy használható konklúzió vagy ötlet keletkezzen, ami utána üzletileg is életképes.

0: Láttuk a csippeket, de mi a helyzet az élő szövetekkel, a legbonyolultabb biológiai számítógéppel, az emberi aggyal? Ahhoz, hogy megértsük a gondolkodást, látnunk kell a sejtek hálózatát működés közben. A Roska Botond és Rózsa Balázs által alapított Brain Vision Center, valamint a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet munkatársai olyan virtuális valóság eszközt fejlesztettek ki, amellyel az egerek a virtuális világot valóban három dimenzióban látják. Az egyik legtekintélyesebb tudományos folyóiratban megjelent tanulmány nem csak az új eszközt mutatja be, hanem meghökkentő új agykutatási eredményekről is beszámol. A rendszer iránt óriási az érdeklődés, mert új távlatokat nyit az észlelés, a tanulás, a viselkedés, a memória folyamatok, szóval az agyműködés tanulmányozásában és megértésében. Judák Linda kutatóorvos és Rózsa Balázs fizikus kutatóorvos, a Brain Vision Center igazgatója beszél.
1: Egy olyan virtuális valóságrendszert alkottunk meg, amit ez idáig gyakorlatilag senki nem volt képes a világon. Az a lényege, hogy az egerek három dimenzióban érzékelik a valóságot, azzal ellentétben, ahogy korábban a többi virtuális valóságrendszerben ez történt. Egy nagyon frappáns kísérletsorozatot állítottunk fel, amivel bebizonyítottuk ezt. A korábban használt síkképernyős megoldásokkal összehasonlítottuk a mi rendszerünket, ugyanazokat az egereket belehelyeztük mind a három elrendezésbe. Gyakorlatilag, amikor egyetlen egy monitort helyeztünk az egyik szemükhöz, illetve két monitort használtunk a jobb, illetve bal szemükhöz, és egy folyosón kellett végigmenni az egereknek, majd a végén egy szakadék volt. Az összes többi rendszerben gyakorlatilag végig sétáltak az egerek, mint hogyha ott sem lett volna a szakadék, viszont a mi rendszerünkben megálltak, érzékelték, hogy ott három dimenzióban szakadék van, és nagyon sok egér elkezdett tolatni is, tehát onnan menekülni próbált.
2: Az eddigi virtuális valóságok két dimenzióban mutatták a térbeli virtuális valóságot. Az azt jelenti, hogy a virtuális valóságban levő háromdimenziós teret azt projektálták síkba. Lapították, és utána így mutatták az egereknek, tévéképernyőn keresztül. És arra jöttünk rá, hogy ami nagyon meglepett mindenkit, hogy az egereknek nincs absztrakt vizuális gondolkodási képessége, tehát nem képesek a kétdimenziós projekcióból visszakonvertálni térbe a látványt. Az a trivialitás, hogy mi egy tévéképernyőt nézzünk, és ott hiába egy sík lapról van szó, ahol jön az információ, minden érthető mindenkinek. Ehhez képest az egerek agya nem képes a kétdimenziós projekcióból összerakni a térbeli virtuális valóságot, azt jelenti, hogy csak akkor tud működni, hogy az eszköz nagyon precízen úgy vetíti az egereknek a látványt, ahogy ők a valóságban is látják. Tehát a mindkét szembe precízen vetítjük a képet úgy, ahogy ők a valóságban is látják, tehát nem igényli az ezt követő komputációt az agyban, akkor elkezdtek látni az egerek, és egész máshogy látnak, ahhoz képest, ahogy eddig a világban a sok millió forintból kifejlesztett bonyolult eszközök az elmúlt 30 évben ezt a látványt tudták adni.
3: Láttam ilyen háromdimenziós virtuális valóság szemüveget, azt fel kellett venni.
1: Mi nem rárakjuk az egereknek a fejére ezt az eszközt, hanem a jobb, illetve a bal szemükhöz oda helyezzük megfelelő távolságba, úgyhogy még azért ne zavarja őket, de a háromdimenziós teret megfelelően tudják érzékelni.
2: Amire rájöttünk, hogy ebben a virtuális valóságban az egerek sokkal gyorsabban tanulnak, körülbelül 100-300-szor nagyobb sebességgel, 5-9 nap helyett mindössze akár 30-40 perc elegendő volt ahhoz, hogy megtanuljanak egy látással kapcsolatos feladatot. És ez lehetővé tette, hogy nagyon rövid időskálán, egyetlen egy rövid időblokkban, egy kísérleti sorozatban meg tudjuk vizsgálni a látással kapcsolatos változásokat. És amire rájöttünk, hogy nem néhány sejt aktivitása köthető a látványhoz, mint ahogy akkorában a közlemények jelezték, hogy maximum 10%-a aktiválódik a sejteknek, sőt a legújabb közlemények azt jelezték, hogy nem is változik a sejtek aktivitása a tanulás során. Ehhez képest azt tapasztaltuk, hogy ha egy rövid intervallumban ránéztünk az agyra, akkor akár 90-100%-ban is képesek voltak a sejtek aktiválódni, tehát minden sejt megszólalt, minden sejt elkezdett számolni, látványt átalakítani, és egy teljesen más komputációs szituációt találtunk az agyban, amit valószínűleg azért nem vettek észre korábban, mert az 5-9 nap alatt már ezek az új jelenségek átalakultak az agyban. Van ez a úgynevezett memória koncentrációs folyamat, amikor ezek a memórianyomok elkezdenek változni az agyban, és nem tudjuk megtalálni ezeket a mintázatokat. És arra jöttünk rá, hogy az agy tulajdonképpen úgy működik, hogy a különböző információt kódoló sejtek, populációi egymással megküzdenek. És tulajdonképpen a viselkedés során a releváns feedbackek irányítják ezt a harcot az agyban, ezt a kis küzdelmet, és ez a küzdelem kiválasztja azt a nyertes populációt, ami tulajdonképpen a viselkedés szempontjából releváns információt fogja az agyban kódolni. Magyarán a tanulás tulajdonképpen a különböző információk térbeli reprezentációja között egyfajta versengés. És ezen versengést a tanuláshoz nagyon fontos feedback információ, tehát egy jutalom vagy egy büntetés által kiváltott jel koordinálja az agyban. Ezek az eredmények is belekerültek a közleményünkbe. Ha értjük, hogyan működik az agy, értjük, hogy mi a látás, pontosan milyen sejtek, milyen asszociációban szolgálják ki a világnak a reprezentációját, akkor ezt ugye mesterségesen tudjuk helyettesíteni, és mesterségesen helyre tudjuk állítani.
0: Az agysejtek milliárdos hálózata után keressük meg a létezés legtisztább formáját, a tiszta geometriát. Létezik-e olyan homogén zárt test, amelynek csupán egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi pontja van? Tehát bárhogy tesszük le, mindig ugyanabba az egyetlen pozícióba egyenesedik ki, mint egy kejfejjancsi, de nehezék nélkül. A világ legnagyobb matematikusai keresték a választ, míg végül két magyar kutató, Várkonyi Péter és Domokos Gábor akadémikus bebizonyították, létezik. Ez a gömbölc. De a gömbölc nem csak egy zseniális elméleti forma, hanem a természet nyelve is. Ott van a teknőspáncélok evolúciójában és a kavicsok kopásában. Domokos Gábort kérdeztem.
1: Sokan egy egyszerű idézőjelben, egyszerű kejfejjancsihoz hasonlítják a gömbölcöt, de a matematika, ami mögötte van, az rendkívül összetett. Története Vladimir Igorevics Arnold sejtésével indult, aki szerint létezik egyetlen stabil és egyetlen instabil egyensúlyi ponttal rendelkező test. Egy laikusnak hogyan magyarázná el, hogy mitől különleges ez a forma?
4: Valóban egy egyszerű dologról van szó, a kérdés azért szép, mert egyszerű. Egy anyagból van, az nagyon fontos. Nem lehetnek rajta bemélyedések, ezt úgy mondják matematikailag, hogy konvex a test, tehát nincsenek benne betűemkedések, és úgy viselkedik, mint egy kejfejancsi, ami egyrészt mindig mindenhonnan ugyanabban a pontjában érkezik vissza, leteszem egy vízszintes lapra, másrészt a feje tetejére állítva, és ott van egy úgynevezett instabil pont, ami olyan, mint a ceruzának a csúcsa. És bármennyire is egyszerű ez a test, mégis Arnoldnak egy gondolatát vehetjük kézbe. Ez a különleges benne, hogy egy nagy matematikus gondolatai általában teljesen érthetetlenek. És itt van egy nagyon nagy matematikusnak egy gondolat, amit az ember kézbe vehet és játszhat vele.
1: Hogyha a jelenről kérdezem, akkor most itt van az asztalunkon egy tudományos folyóirat, amiben a címlapon szerepel az egyik legfrissebb találmányuk a lágycella. Mondhatjuk, hogy a gömbölc nyitotta ki a kaput az ilyen formáknak, testeknek?
4: Abszolút, igen, legalábbis az én életemben. Tehát én gömbölc után kezdtem a geometriai feladatokkal foglalkozni, és akkor volt először nagy szerencsém, ugye találkoztam ugye a Várkonyi Péterrel, és utána is sorba jöttek a jobbnál jobb emberek, és hát szinte mindenkivel valamit sikerült megtalálnunk, például itt vannak ezek a lágycellák, ezt négyen csináltuk. Benne volt Regős Krisztina, aki az én akkori doktoranduszom volt, Alan Gorieri, ő az Oxfordi Egyetemnek a professzora, és Géhorváth Ákos a BMR-ről. Illetve itt volt tavaly a Bille, a monostabil tetraéder, amit Almádi Gergővel közösen csináltunk, és hát most is folytatjuk ezeket a kutatásokat. Én most nagyon a geometriai irányba indultam el, és ennek az az előnye, hogy sokkal több emberhez szól az, amit csinálunk. A geometriának a nyelve az egy sokkal szélesebb körben érthető nyelv, mint a mechanika, úgy gondolom. Ez ismét olyasmi, mint a gömbölc, mert gömbölcnél is meg lehet kérdezni, hogy létezett-e gömbölc, mielőtt mi megrajzoltuk a Péterrel, vagy legyártottuk. Én azt gondolom, hogy létezett, csak hát nem ismertük. De a lágycellákkal is így van, hogy ilyen formák léteztek, és tudjuk, hogy ezek a gömbösszerű formák a természetben előfordulnak, például vannak ilyen szerű teknősök, akik hát ezáltal próbálnak talpra állni, hogy gömbösszerű formát növesztenek maguknak, és ebből is látjuk, hogy a biológiai evolúció azért az elég ravasz dolgokat képes megoldani, de lágycellából is nagyon sok van, tehát ezek sarkok nélkül töltik ki a tevet, és hát a mélytengeri csigák házában találunk ilyeneket, de a saját sejtszöveteinkben is vannak ilyen formák, amik nem is örülnénk neki, hogyha sarkosan illeszkednének a szövetekben a sejtek. Tehát miután megtalálunk valamit matematikai motivációval, utána általában viszont látjuk valahol a természetben.
5: Szóval a matematikával bejárjuk a világot. Mondhatjuk, hogy a mély tengerektől, vagy a mély tengeri szintől eljutunk az űrig, mert hogy a Mars kutatásnál is használják ezeket a válaszokat, amiket önök adtak a kollégáival.
4: Igen, az űrkutatásban sok szálon be tudtunk kapcsolódni, egyrészt a gömböc kapcsán is, mert a gömbözből kialakult egy elmélet, amivel az élettelen természetnek a kopási folyamatait azt sikerült úgy leírni, hogy egy Mars misszióban lefotózott kavicsokból, a kavicsok formájából meg tudtuk mondani, hogy milyen hosszú volt a marsi folyó. És ennek nagyon örültek a geofizikusok. De most más módon is bekapcsolódtunk az űrkutatásba, mert a lágycellák kapcsán ugye egy lágycella vázat Kaputiból fölvitt magával a nemzetközi űrállomásra, és egy olyan kísérletet csinált, amit utána 17 millióan néztek meg. Egy annyira látványos, gyönyörű áramlástani fizikai, geometriai kísérlet volt, és hát a bille, amit az végén említettem, az egy olyan test, ami mindig talpra áll, és úgy tűnik, hogy az űrjárművek tervezésénél ezek az elvek, ezek hasznosak lehetnek, hiszen tudjuk, hogy a jelenleg a Holdon lévő holdkompok közül mindegyik fölborult, és az Európai Űrügynökséggel együttműködve próbálunk most további ilyen testeket megtervezni.

0: kavicsok kopása és a gömböt matematikája hirtelen elvezet minket a Földtől sok millió kilométerre. Amikor az Európai űrügynökség Rosetta nevű űrszondája elindult, hogy leszálljon a Churyumov-Gerasimenko üstökösre, a küldetés sikerét jelentős részben a magyar mérnökök biztosították. A szonda leszálló egységének, a filének a központi agyát, a számítógépes rendszert, valamint az üstökös porát vizsgáló műszereket is magyar kutatók fejlesztették ki. A legnagyobb magyar űrsikerről a leszálló egység fedélzeti számítógépének és szoftvereinek fejlesztését vezető Szalai Sándor professzort hallják.
1: Nagyon nagy öröm volt, amikor visszakaptuk az első jelet, hogy adatokat tudott küldeni a leszállási folyamatba a szonda, és amikor talajt ért, hát az egy csodálatos pillanat volt. Ez jelentős történelmi esemény a tudomány történetében. A mi magyar szerény hozzájárulásunk igen komolyan segítette abba a missziót, hogy sikerre jusson. Hát ha belegondolok, hogy a leszálló egység egy komplett űrszonda, ennek a vezérlését egy nem európai űrügynökségi tagország kutatóira, kis KFT fejlesztőire bízták, hát azért ez dagasztja a mellem, hogy úgy mondjam, nagy büszkeség tölt el egy ilyen kritikus, fontos feladatot. Hát a számítógép tulajdonképpen az adatfolyam nyaka. Azon átfolyik minden. Ha mi hibáztunk volna, akkor most itt mindenki szomorkodna.
0: A mai nagyításban azt próbáltuk bemutatni, hogy a laboratóriumok mikrovilágától, a Mars kavicsain át az üstökösökig, a magyar feltalálók és kutatók ma is a világ élvonalában alakítják a jövőt. Ezt a műsort a mediaclick.hu-n bármikor meghallgathatják. Radi Zsuzsa zenei szerkesztő, Schwarz Nóra hangmérnök és Beslin Anita felelős szerkesztő nevében is köszönöm figyelmüket. Gödöllei Annát hallották.

0: Kossuth Rádió Tamásiban, FM 99,6. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Kertből a fazékba, okos kert, gyógynövények és gasztronómiai kísérletek a Moson-Magyaróvári Egyetemen.
2: Ezeket a fűszernövényeket kézzel leszüreteljük, behozzuk az üvegházba, és a nap melegével megszárítjuk, így fűszerkeverékeket fognak nekünk biztosítani. Ezeket a fűszerkeverékeket, illetve magát a nyers zöldséget is, vagy magukat a növényeket bevisszük a mögöttünk álló épület sajtüzemébe, és a sajtokba adják hozzá a sajtmesterek, és egy-egy egyedi sajtvilágot tudunk létrehozni.
1: Borászat családi üzemben. Generációk, nemzetközi sikerek és hazahúzó történetek Egerből.
3: Leszoktunk ülni az egész család a kollégákkal együtt, és akkor ugye többféle arányú házasítást összekóstolunk. Mindenki először magában eldönti, hogy neki melyik és miért ízlett a legjobban, és akkor utána aztán úgy megbeszéljük.
1: Mexikó magyaros ízléssel, burítók, karakteres ízek és egy gyerekkori álom megvalósulása.
4: Nagyon sok hasonlóságot látok a magyar és a mexikói konyhában. Ugye mindkettő egy hús alapú fűszeres étel, és úgy, ahogy mi is előszeretettel használjuk a paprikát magyar fogásokba, így ez eléggé döntően jelen van a mexikói ízvilágban is.
1: Sajtból van a hold. Francia sajtok, különleges érlelések és történetek egy vidéki üzletből.
5: 1340-es években, amikor a franciák az angolokkal 100 éves háborút vívtak, a férfiakat elvitték a háborúba, a frontra, a nők egyedül maradtak otthon, és az asszonyok kezdték el szívecske formájúra gyúrni a sajtot, és így küldték ki a szeretteiknek a frontra.
0: Korkóstoló.

A jó konyha sokszor nem a tűzhelynél, hanem már a kertben kezdődik. A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Moson-Magyaróvári karán olyan okos kertet hoztak létre, ahol a hallgatók végigkövethetik, hogyan lesz a gyógynövényből

0: életét. Növényfigyelő kameráink vannak, amelyek figyelik magának a növényeknek az állapotát, folyamatosan monitorozzuk így a kertet. Csapadékvízgyűjtő rendszerünk van, csapadékvizet összegyűjtjük, ugye ez egy lágy víz, egy nagyon értékes víz, és az időjárás állomás által meghatározott ütemben juttatjuk vissza a kertbe. A zöld területek ápolását a robotok végzik, robotfűnyírok végzik, mulcsoljuk a területet, azt a zöld tömeget, amit nem tudunk lemulcsolni, azt pedig komposztáló rendszerben komposztáljuk, és így juttatjuk vissza a magas ágyásokba.
1: Milyen növényeket termesztenek?
0: Arra törekedtünk, hogy évelő növényeket tegyünk be, fűszernövényeket elsősorban, olyan fűszernövényeket, amelyek gyógynövények is. Amiből sokat lehet látni itt helyben, az a menta, van dzsája, van bazsalikom, az ugyan nem évelő, de azzal is foglalkozunk, oregano, kakukkfű, levendula, illetve klasszikus zöldségnövényekkel is fogunk idén foglalkozni, paradicsom, paprika, olyan fajtákkal, amik kuriózumok Magyarországon.
1: Hogyan történik a betakarítás? Mi történik ezekkel a növényekkel?
0: Kétféle módon tudjuk ezeket a növényeket hasznosítani. Itt állunk egy 100 éves üvegházban, és az üvegháznak az adottságait kihasználva ezeket a fűszernövényeket kézzel leszüreteljük, behozzuk az üvegházba, és a nap melegével megszárítjuk, így fűszer keverékeket fognak nekünk biztosítani. Ezeket a fűszer keverékeket, illetve magát a nyerzöldséget is, vagy magukat a növényeket bevisszük a mögöttünk álló épület sajtüzemébe, és a sajtokba adják hozzá a sajtmesterek, és egy egyedi sajtvilágot tudunk létrehozni.
1: Tehát az egyetemnek saját sajtüzeme is van?
0: Igen, itt van egy sajtfeldolgozó kisüzem, és alapvetően óvári sajtot gyárt, ez egy félkemény sajt. Nagyon nagy sikerrel, hála Istennek, emellett gyors sajtokat, illetve friss lágy sajtokat is készítünk.
1: A tejet honnan szerzik be a sajtüzembe?
0: Hát a tejet azt partnertől vásároljuk itt Mason-Magyaróváron, partnercégtől kapjuk, nekünk természeti telepünk nincsen.
1: Hogyan zajlik egy nap itt az okos kertben?
0: Kertészmérnökünk dolgozik a kertben, ő minden reggel kijön, meg nézi a magas ágyások, hogy néznek ki. Van esetleg olyan probléma, hogy növényvédelmi beavatkozás szükséges, drón technológiával tudunk permetezni, hogyha azt kívánja a helyzet, vagy hogyha olyan, akkor ő ezt kézzel megoldja.
1: Diákokat hogy tudják bevonni ebbe a munkába?
0: A diákok nagyon szeretik a kertet, hála Istennek. Az élelmiszermérnök BSC képzésünk gyakorlatait tartjuk itt kint, tehát ők kijönnek, megismerkednek a növényekkel zöld állapotban, megismerik azt, hogy egy zöld mentának milyen illata van, egy kakufű, hogy néz ki, egy levendula, hogy néz ki, utána betakarítják a zöld növényt, beviszik a tanszékre, ott van gyakorlati konyha hely, ahol ezt fel tudják dolgozni, készítenek belőle ételeket, most éppen ment a szörp készült, úgyhogy nagyon-nagyon élvezik.
1: Az okos kertben egyébként nem csak növénytermesztést folytatnak, hanem gyümölcstermesztéssel is foglalkoznak.
0: Igen, volt lehetőségünk gyümölcsfáknak a telepítésére, úgyhogy a klasszikus magyar gyümölcsfákat választottunk ki. Hétféle gyümölcsfánk van, 15 példányt sikerült telepítenünk. Ez a barack cseresznye, megy, birs, alma, körte és az őszi barack, illetve két féle som bokrot is tudtunk telepíteni, úgyhogy erre nagyon büszkék vagyunk. Ezeknek a gyümölcsöknek a felhasználását szintén az élelmiszertudományi tanszék fogja hasznosítani. Egy gyümölcsfeldolgozó kis üzemünk is van, és hallgatói gyakorlat keretében fognak belőle készülni lekvárok, szörpök, és hogyha nagyon ügyesek vagyunk, akkor pálinka is.
1: Van-e valami külön receptjük?
0: Van receptünk, de ez titkos, és szeretnénk is levédetni, hogy őszinte legyek. Gasztronómia szempontjából mi a teák irányába mentünk el, tehát hogy ezeket a gyógynövényeket hogyan lehet felhasználni teaként, hogy sokféle gyógynövényt fogyasztunk teaként, és volt szerencsénk egy olyan szakembert ide varázsolni a kertbe, akinek olyan ismeretei vannak, hogy régen hogyan kombinálták ezeket a gyógynövényeket adott betegségekre, tehát nem csak hársfát iszunk, ha megfázunk, hanem mellé teszünk még ezt, azt, amazt, és ilyen teakeverékekkel fogunk piacra lépni hamarosan.
1: Tehát elmondhatjuk, hogy nem csak okos kertben gondolkodnak, hanem a gasztronómiában is új célokat tűztek ki.
0: Mindenféleképpen a gyógynövényeknek az élelmiszeripari alkalmazhatósága szerintem óriási potenciállal bír. Nem az olajokat fogjuk mi használni, ugye ezt magyar élelmiszerkönyv nem engedi, de magát a gyógynövényt akár frissen, akár szárítva, akár belefőzve az ételbe, itt még ahova fejlődnünk.
2: Kert után most a szőlő következik, egy olyan család történetén keresztül, ahol a borászat már közös nyelv a generációk között. A gálpincészetet Gál Csaba és felesége Gálné Dignis Éva alapították több mint 20 éve. Azóta a család a boraikkal számos nemzetközi sikert ért el. 2013-ban Dignis Éva kapta meg az év bortermelője díjat, első nőként a díj történetében. Fiúk Csaba szintén a Kertészeti Egyetemen végzett szőlészként és növényorvosként. Lányuk Zsuzsanna francia nyelv és irodalom szakos tanári diplomát szerzett.

0: majd a szíve hazahúzta, és ma már az ő feladata a marketing, a szőlőbirtok és a pincészet adminisztrációja, a termékek bemutatója, kóstoltatása. Az értékesítési vezetővel, Zsesztasz Gál Zsuzsannával Ozsd Erika beszélgetett.
1: A szőlőterületeinknek a legnagyobb része a Kis-Duna mentén, tehát a ráckevei Duna elgölelésében fekszik, Szigetcsép, Szigetszentmárton és Szigetújfalu községek dőlőiben. Jelenleg olyan 80 hektár nagysága itt a szőlőterületünk, és emellett pedig a Balaton felvidéken Lesencefalon található még egy 10 hektáros szőlőültetvényünk. A fehér szőlőfajták közül például a nagy kedvencünk az olasz rizling, rajnai rizling, issai olivér, cserszegi fűszeres, szürke barát. Kék szőlőfajták közül pedig a legnagyobb területen kék frankos termesztünk, illetve Cabernet Sauvignon és van Cabernet Franc Pinot Noir.
2: Bölcsészként végzett, hogy született meg a szakdolgozata? Kombinálta a nyelvészetet és a borászatot is. Ebből mi lett?
1: Nekem kisgyerekkorom óta a nyelvészet és az idegen nyelvek voltak a nagy szerelmem, így is kerültem ugye az ELTE-re, viszont azért időközben mégis felébredt bennem a szeretet a szőlészborász szakma iránt is, és volt szerencsénk egy borász szakmai nyelvészeti kurzust is hallgatni az ELTE-n, és közben azért fél évet át is hallgathattam a Kertészeti Egyetemen egy borász kurzusra is, és a francia szőlőfajta nevek eredetéről írtam a szakdolgozatomat, tehát akkor abban azt kutattam, hogy például egy merló szőlőfajta miről kaphatta vajon a nevét.
2: Ki dönti el a családban, hogy mit ültetnek, hová ültetik, mennyi bort készítenek, milyen bort készítenek, ki a főnök?
1: Édesapám adja meg a fő irányvonalakat, mindamellett az egész család szokta ezeket a kérdéseket eldönteni, megbeszélni, hogy mit telepítsünk, milyen fajtát, hány hektárra. Ezt ugye főként a fiúk, tehát édesapám és az öcsém reszortja kijelölni ezeket a fő irányvonalakat. Borászati témában, logisztikában édesanyám a legerősebb, hogy például milyen fajtából milyen mennyiséget érdemes készíteni. Mindemellett azért én is igyekszem neki ebben besegíteni, vagy ezeket együtt is megbeszéljük. Leszoktunk ülni az egész család a kollégákkal együtt, és akkor ugye többféle arányú házasítást összekóstolunk. Mindenki először magában eldönti, hogy neki melyik és miért ízlett a legjobban, és akkor utána aztán úgy megbeszéljük.
2: Számos hazai és nemzetközi borversenyen is részt vesznek. Milyen eredményeket érnek el?
1: Fennállásunk óta nagyon sok szép eredmény sikerült elérnünk. Az idei évben is most már lezajlott a nemzetközi és hazai borversenyeknek talán a zöme, és nagy örömünkre idén például a Vinelli International nemzetközi borversenyen, amelyet Franciaországban, Cannes-ban rendeznek meg minden évben, és amelyben most már beleolvadt a Mondial du Rosé, vagyis a rozéboroknak is a világversenye. Ezen a versenyen most közel 40 ország vett részt körülbelül 3000 bormintával, és itt most sikerült egy nagy aranyérmet elnyernünk a rozéküvéborunkkal. Bekerültünk pontszám alapján 94 ponttal most a top 13 legjobb csendes rozébor közé. Amellett pedig az Anna Rosa gyöngyöző borunk szintén aranyérmet nyert, az olasz rizlingünk is. Előtte volt nemrégiben a Berliner Weintrophy nemzetközi borverseny, ott pedig az írsai olivérünk kapott egy aranyérmet. A késői születelés és rajnai rizlingünk is aranyéremben részesült. Nagyon kedves számomra az olasz rizling, illetve a kék frankos. Az rozéborként is, illetve vörösborként is. Annyira harmonikus és egyensúlyos, frissítő, igazán a 21. század bora, ugye ez a könnyed, gyümölcsös, jól iható bor. Most terültek éppen ki nemrég a Vinagora nemzetközi borverseny eredményei, amelyet Magyarországon szerveznek meg, nagy nemzetközi borverseny. Ott is most számos aranyéremmel sikerült hazatérni. Ez igazából mindig egy jó iránymutatást ad számunkra, tehát mi nagyon fontosnak tartjuk minden évben megméretni a borainkat hazai, illetve nemzetközi szinten vagy viszonylatban is. A fogyasztóink, a borkedvelők is nagyon szeretik ezt a plusz visszacsatolást. Például a Rosé Cuvée, ami most Franciaországban nagy aranyérmet nyert, az már úgy kezdte a pályafutását, hogy a Miklósnapi országos rozébor versenyen, amelyet ugye minden évben Miklós napján rendeznek meg Kunszent Miklóson, és eredetileg csak Miklósok bírálnak egyébként. Ott most 251 rozébor közül a nagy díjat, tehát az első helyezést megkapta.
2: Milyen messzire jutottak el a boraikkal?
1: Belgiumban például van egy nagyon kedves partnerünk, Franciaország déli részén is vannak kisebb exportjaink, illetve tavaly volt szerencsénk az öcsémmel Isztambulban a Magyar Liszt Intézetben egy borbemutatót tartani. Az Egyesült Államokba is kétszer tudtunk exportálni.

0: bor után most egészen más fűszerek és ízek következnek egy kis latin temperamentummal. Bánki Balázs gasztronómiai életútja már az óvodai homokozóban elkezdődött, ahol játékból séfeskedett. Később pedig ez a kíváncsiság valódi hivatássá vált. Ma már saját mexikói gasztropabját vezeti, ahol autentikus fogások készülnek. A mexikói és a magyar konyha találkozásáról, az ételek mögött húzódó kulturális különbségekről és egy burítóban rejlő egész történetről Kovács Nagy Áron Bánki Balázzsal, a Hekiz mexikói étterem és gasztropab tulajdonosával beszélgetett.
1: Gyermekként mennyire volt jelen az életében a főzés?
2: Igazából abszolút jelen volt. Az első emlékeim így óvodás koromra vezethetőek vissza. Tisztán megvan, hogy már a homokozóba is szakácsost játszottam, úgyhogy gyerekkorom óta ez velem van. Sokat segítettem szüleimnek, és mindig sürögtem, forogtam a konyhában, úgyhogy szerintem én 2-3 éves korom óta ez szenvedélyem.
1: És ez alapvetően a családból ered, vagy honnan ered ez a szeretet a sütés-főzés iránt?
2: Szerintem a családból. Édesapám nagyon szenvedélyesen szeret a mai napig főzni. Nyilván ő nem hivatásként, csak hobbi szinten űzi, de talán ő volt így a legmotiválóbb személy, aki inspirált.
1: Volt bármilyen olyan utazása vagy élménye, ami valamilyen szinten megváltoztatta az ételhez való hozzáállását?
2: Van egy konkrét emlékem, amikor először jártam a gyerekkoromban Olaszországban, ott láttam azt, hogy mennyire fontos az étkezés, mint közösségi tevékenység, és mint a mindennapok része, vagy egy ilyen külön rituál szentelnek neki ott Olaszországban, és ez számomra hatalmas motiváció volt. Tehát maga az étkezés az nem csak egy szükséglet kielégítése, hanem egy közös élmény, egy közös program, illetve maga az ételkészítés is egy szenvedély.
1: Alapvetően a mexikói konyha kapcsán beszélgetünk. Mit jelent az ön számára a mexikói konyha?
2: Mexikói konyha számomra a komplex ízeket viszonylag egyszerű köntösbe csomagolva.
1: Miért gondolta, hogy Magyarországon pont egy ilyen mexikói éttermi vonalon kell elindulnia?
2: Alapvetően azt vettem észre, vagy azt vettük észre így az üzlettársimmal, hogy kevés olyan mexikói hely lehető fel, különösen így Budapesten, ahol viszonylag autentikus mexikói ízeket lehet felfedezni, úgyhogy ez volt így a fő motivációnk, hogy csináljunk valami újat.
1: A mexikói konyha kapcsán mitől lesz egy étel úgy igazán autentikus? Miben jelenik meg ez a leginkább?
2: Főleg a textúrában, hogy eredeti mexikói alapanyagokkal dolgozunk, és a fűszerezés talán a legkiemelkedőbb, ami autentikussá teszi egy mexikói fogást.
1: A magyarok egyébként a mexikói konyha iránt mennyire érdeklődnek, mennyire nyitottak?
2: Azt látom, hogy egyre nyitottabb. Van egy ilyen sztereotípia, hogy minden mexikói étel az eszméletlenül túlfűszerezett és csípős, de ez valójában amúgy így ebben a formában nem igaz. Nagyon sok hasonlóságot látok a magyar és a mexikói konyhában. Ugye mindkettő egy húsalapú fűszeres étel, és úgy, ahogy mi is előszeretettel használjuk a paprikát magyar fogásokba, így ez eléggé tömtően jelen van a mexikói ízvilágban is.
1: Van egy olyan alapanyag vagy illat, ami azonnal érzi, érzelmeket hoz elő az emberből, vagy önből, akár így a mexikói ízek kapcsán?
2: Igen, egy karakteres, fahéjas, szegfűszeges illat az számomra egyértelművé teszi, hogy egy autentikus mexikói helyen járok.
1: És ha már a mexikói konyháról beszélünk, pár fogást is érdemes abszolút megemlíteni, mondjuk a burritót. Picit menjünk végig, hogyan készül?
2: Az alapja egy jó minőségű búzatorti alap. Ebbe kerül egy fűszeres mexikói rizs, ez korianderes, paradicsomos párolt rizs. Ebbe kerül egy bizonyos hús, de vegetáriánus módon is el lehet készíteni. Ez döntően csirke vagy marha, illetve sertés is nyilvánvalóan előfordul, illetve nagyon meghatározó eleme a szalsza, ami gyakorlatilag szószt jelent, úgyhogy így a köznyelvben a szalsza így kicsit elmosódott, nagyon sok minden lehet szalsza, de gyakorlatilag egy házi szószra is már azt lehet mondani, hogy szalsza. Ez egy ikonikus, meghatározó eleme egy burritónak, illetve az a jó szerintem a burritóban, hogy nincs konkrétan megmondva, hogy mi kerülhet bele, mindenki tudja ezt variálni, a rizs és a hús az alapvető eleme a burritó.

0: És ha már karakteres hízek, evezzünk a gasztronómia másik legendás terepére, jöjjenek a sajtok. A franciák szerint minden sajtnak saját személyisége van, és ez David Szalázsé és felesége Emesen nap mint nap megtapasztalja az üzletükben. Tavaly decemberben nyitották meg a Sajtból van a hold nevű boltjukat. Azóta már több mint 60 féle sajt közül válogathatnak a vásárlók, a tejben érlelt szarvasgombástól az írsörösön át a mézes virágosig. Szerintük nem csak az ízek fontosak, hanem az is, hogy minden sajthoz történet kapcsolódjon. Olsd Erika beszélgetett Emesével és Dáviddal.
1: Úgy jött össze egy magyar tárnoki lány, Emese?
2: Én felvidéki vagyok.
1: Felvidéki, jó. És egy francia fiú, honnan? Franciaországból?
3: Déli Franciaország, Nîmes éltem, és Nizza.
2: Nizzában találkoztunk. Gyakorlatra mentem, gazdasági főiskolára jártam, és egy fél éves szakmai gyakorlatra küldöttem az iskola. Egy szállodában voltam, recepción, és ott ismerkedtem meg Dáviddal, aki pont abban a hónapban kezdett tűzoltóként dolgozni ebben a szállodában.
1: Emese felvidéken evett sok sajtot?
2: Hát ugye felvidéken a parenyica, ami a kedvenc sajtom volt, és érdekes, a fiunk is nagyon szereti. De azért se a magyar, se a szlovák sajtkultúra nem olyan intenzív, mint a francia.
1: Emese lediplomázott. David tűzoltó volt. Hogy lett a sajt volt?
2: Valami olyat kerestünk, ami önazonos. Tehát David francia állampolgárként nem dolgozhatott volna a tűzoltóként.
3: Stroviózi.
2: És már túl öreg hozzá.
1: Hiányzott a francia sajt?
3: Igen.
2: Dávidot a szüleim gyakran kérdezik, hogy Dávid, mi hiányzik otthonról, a barátaid, az anyukád? És mondta, hogy nem, a sajt.
1: Jönnek velük, elmentek a vásárlók, de volt egy pillanat, amikor öten voltunk, és több francia volt mint magyar. És közben mindig kóstoltatnak. Én is kaptam kétfélét, az egyik szarvasgombás volt, a másik pedig hamus.
2: A hamus?
3: Marbier. Ez Marbier, ez 200 éves francia technika.
2: Növényi hamuval szórják meg, hogy napközben az oxigén ne bántsa a tejet.
3: Ez esti tej.
2: Ráöntik az esti tejet, és aztán így érlelik 60 napig.
1: Nagyon finom volt, és a másik a szarvasgombás.
3: Ez holland sajt, gouda típus sajt, ez szarvasgombás ereszelni tejben.
2: És abban áztatják, mint a teát.
3: Szarvasgombás, ez a legjobb, ez nagyon finom.
1: Valaki azt mondta nekem, hogy a söröset. Azt mindenképpen kóstolja meg.
3: Van egy írsra, Guinness-el, barna, tehén sok eszik száraz fű, kicsit föld íz, ez a barna, ez a sör, ez a sör íz. Kicsit keserű, és kicsit később, kicsit karamell íz, kicsit édes, ez nagyon érdekes, nagyon finom.
1: Emesének melyik a kedvence? Hát itt nincs parenyica, ugye?
2: De van füstölt.
1: Van.
2: A brezel, azt kóstoltuk az elején.
1: Igen.
2: A rakletnek az egyik fajtáját. Amit legjobban szeretek? Francia.
1: Francia.
2: És most az pont elfogyott.
1: Az előbb láttam, hogy nézes virágos sajt. Milyen virág van benne?
2: Milyen virág, Dávid, azt tudjuk?
1: Mezei.
3: Igen, lehet ennyi virág, friskeske, kicsit lájtos.
2: Kóstoljuk, szereti Erika.
1: Igen, kóstoljuk meg, és a méztől ez édes.
2: Kicsit édes, igen.
3: Kicsit édes, igen.
1: Létezik édes?
2: Persze. Ça existe, des fromages sucrés?
3: Nem édes. Kecske sajt, ez ban, kicsit füge, pepásó, kicsit sós és édes, nagyon jó kombináció.
1: Melyik az a történet, amelyik a hölgyeket hatja meg?
2: Hát ez a szívecske.
3: Ez szívecskés, ez népszerű.
2: 1940-es években kezdték készíteni, először kör alakú körformája volt. 1340-es években, amikor a franciák az angolokkal 100 éves háborút vívtak, a férfiakat elvitték a háborúba, a frontra, a nők egyedül maradtak otthon, és az asszonyok kezdték el szívecske formájúra gyúrni a sajtot, és így küldték ki a szeretteiknek a frontra. És így maradt azóta is szívecske formájú, tehéntejből készült sajt, ami a kamembernek az elődje. Neufchâtel a neve, ez egyébként a városnak is a neve, ahol ezt kitalálták a kreatív anyukák, asszonyok.
1: És David sajtmester, ugye?
3: Nem sajtmester, ez...
2: Nagyon jól ismeri a sajtokat.
3: És
2: a
3: család, nagyapuka, csinál sajt és vaj, jogurt.
1: Ő van ott a képen?
3: Igen.
1: Itt van David nagypapája, ugye? És ez a kisfiú?
2: Az David.
1: Igen. Fejje a nagypapa, és David segít.
2: És vissza a friss tejet.
3: Ici on est en rosaire.
2: Ez Lozère régióban van, ami arról híres, hogy a legritkábban rakott régiója Franciaországnak, hegyvidék, nincs bolt, nincs iskola,
1: de
2: van tehén.
3: Amikor
2: a gyerekkori emlékekkel keveredik a gasztronómia, annak talán még erősebb a felnőtt korra a hatása. Nagyon jó emlékei vannak erről az időszakról, Lozère-ből.
1: Van, amit elkezdett gyerekkorában, és visszakanyarodott hozzá több évtizeddel később.
2: Talán ettől ilyen önazonos ez az új vállalkozás.
0: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is a svájci városban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabály tervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszincendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több 10 000 liter zacskós vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás, valamint vezetett kerékpár túra is. Megnyerte a portugáliai nyíltvízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Az Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf 1/10 maradt le a bronzéremről, 4. lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. A sok napsütés mellett több felé és több hullámban várható zápor, zivatar, néhol jégeső és felhőszakadás is kialakulhat. Egy-egy zivatart erős, viharos széllökések kísérhetnek. A hőmérséklet hajnalban általában 16-21, napközben 31 és 37 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 4 órakor jelentkezünk.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Szellem a fazékból. Az ételek sava, borsa. Vinkó József műsora.
2: Szép délelőttet, jó főzést mindenkinek. A szakács műve mulandó. Minél jobb, annál hamarabb elpusztítjuk. És nem írt mindenki szakácskönyvet, hogy a neve fennmaradjon. Mégis legendás szakácsok egész sorát ismerjük. Meg lehet, egyszer ilyen név lesz Rosenstein Tibor is. 30 éve nyitott kolbászozót a Mosonyi utca és a Lóvásár utca sarkán, a keleti pályaudvar árnyékában, az ezerszer áldott 8. kerület felső szegletében. Épesző ember errefelé nem nyit éttermet, mondták neki, hiszen ez a lepukkat vidék a pesti Harlem. Rosenstein csak vonogatta a vállát. Vagy nem hitte el, vagy nem érdekelte a dolog. Ő úgy gondolta, ha jókat főz, úgyis ide jön, akit érdekel. Az asszonyt beültette a kasszába, a bejárat fölé meg kiírta, házias vendéglő, ahol a tulajdonos főz. Ennyit a marketingről. Aztán a vendégek szép lassan odaszoktak. Először a környékbeliek, aztán a fővárosiak, majd a külföldiek is. Jött Robert De Niro, Nobuséf, megkóstolták a sóletet, a paprikás csirkét, a harcsa pacalt. Rosensteinből meg legenda lett. Közben volt néhány rendszerváltás, egy-két gasztroforradalom. Tibi bácsi úgy is tett, mintha érdekelné a dolog, de valójában csak egyetlen kihívás izgatta. Egy illat emléke élt benne, amit soha nem tudott elfelejteni. Gyerekfejjel a zsinagógába járt végig a Cserkész utcán át. A rabbi mindig úgy várta, hogy egy almát tett a vaskája tetejére, és közben szivarozott. A sült alma és a szivar illata kísérte Rosensteint végig az egész életem. Ez az illatfoszlány volt az ifjúság, és ő ezt kereste egész életében.
3: A világháború árvává tett. Engem és a nővéremet a két nagymama, Teca és Fáni neveltek fel. Hol itt voltunk, hol ott voltunk. Hol itt tettünk, hol ott tettünk. Fáninál kósert, Tecánál tréflit, vagyis nem kósert. De mindegy is volt, mert finom volt mind a kettő. Fáni minden zsidó ünnepet megtartott. Elkészítette az odaillő ételeket. Bár zárkózott asszony volt, de ha valaki megbetegedett a házban, főzött neki egy erőt adó húslevest. Nem csoda, hogy szerették. A másik nagyi, Teca, világi konyhát vitt. Intelligens asszony volt, több nyelven beszélt, a főzés volt a szenvedélye. Szűkösen élt, de amit megfőzött, abból a ház összes gyereke kaphatott. Elővette a régi Singer varrógépét, azon vart a szomszédoknak, ismerősöknek, így tett szert egy kis pénzre. Abból lett ebédünk, vacsoránk. Az ő szlogenje az én örökségem.
4: Kisfiam, jegyezd meg minden kóser, ami jó.
3: Ez lett az éttermem mottója.
5: Itt ül 1000 ember.
6: Ez így is van, most is sokan van.
5: Eszik.
6: Képzeld el.
5: Olyan, mintha ez lenne az életműved.
6: De gyakorlatilag ez volt a cél. Nem értem, hogy írtam ki, hogy Rosenstein vendéglő. Tehát a nevemet adtam a munkámhoz. Gondolj bele, hogy Pesten hány saját nevű, az étterben sután lévő vendéglő van. Amikor először ide jöttem, azért jöttem ide, mert hogy a kispipának vége lett 10 év után, nejem állna azt, hogy csináljunk saját üzletet, és ez volt, ennyi volt az egész, 25 négyzetméter, ott volt a mosogató egyébként a szomszédban, most egy testvérpár üzemeltette, kürtös kalácsot csináltak, és összevesztek valamit, és én körülnéztem a városban, a belvárosban is, a Zenekadémia körül itt-ott néztem egyeket, de akkor még a védelmi díj nagy divat volt. Tudod, akkor mindenki védelmi díjakat kértek. Egy nem akartam bérleményt, saját tulajdont akartam, a másik nem akartam ilyen védelmi díjakat fizetni. Megegyeztem a testvérpárral, és megvettem, és akkor nyitottam. Aztán kezdtek utána jönni a kispipából a újságíró, színész, rendező, és akkor itt volt mit tovább? Erős Jancsi igazgató, és akkor lenti öreg lányal, világáros romacsajjal itt tették a kaját egymásba. És akkor mellettem egy taxis lakott, és akkor felajánlott a lakását, hogy elmegy. Ez egy ételbár mellett lakni nem a legkellemesebb dolog, tudod. Még a pecsenyesítő akkor. És akkor, de itt láttam a meleg ételekre, itt volt a piac, lengyel piac volt, itt a szálloda a helyén, a szálloda itt a Barostére, és az összes kereskedő ide járt kajálni. És akkor meleg ételt is adtam, és egyre jobban. Nekem ez volt a mániám, tudod, ebbe éltem, ez volt a szenvedélyem. Akkor megvettem a lakását, két lakás volt egybe nyitva. Akkor megvettem, akkor sorba mindenkinek ingyenelt, hogy eladja nekem. De úgy itt az étterem, hogy először ugye, ezt a lakást vettem meg a taxisét. Amikor megnyitottuk, először nem akarták megadni az engedélyt. Mert azt hitték, hogy kocs van ez belőle. És itt ott nem lett, mert szemben van egy iskola. Megnyitottam, kiírtam a Rosenstein, Orok keresztet is rajzoltak a épület falára. Dávid csillagot is rajzoltak érte, és kibent a személyzet akkor, és akkor szépen lemosták. És ezt valahogy kievertük. Az első család, aki ide bejött hozzánk, Borda úr, az itt lakott ebben a MÁV-házban, mint van mellettünk, bejött a két fiával felesége, antikváriumos, a Madástére van neki egy privát üzlete, ő jött be először. Egy ilyen érdekes figura volt a maga erélyes természet, és akkor ettek, oda mentem, üdvözlőnket maguk az első család, itt állunk. Ennél csak jobb lehet, ami most van. És akkor azt mondja, hogy hogyan rólam, nem mondja már, hogy a két hét múlva itt fognak inni a részegesek a térről, meg a pénzváltók, meg mindenki azt mondja, hogy soha nem ezt családi venni, lemondta ő. A legelső nyitásra beküldtek egy nagy piás őrgét a többiek, nézze meg, hogy mi van itt. És akkor mondtam, hogy őrű drágán adják a piát, mit tudom, én nagy fröccsöt adtam, akkor 200 forint, attól meghaltat az olyan nagy pénzot, és akkor elront, hogy tolvajok vannak, ide nem szabad jönni senkiek, levágják az ember, tehát ebben a piázás megoldotta, piás ember nem nagyon járt itt, és akkor itt volt ez a lengyel piac, és ebből indultunk. És szép, és akkor cigányzene volt először, utána lett egy zongoristám csak, és utána egy harmonikásom, és utána meg nem lett semmi.
3: Elvégeztem a 8 osztályt. A nagymamák úgy döntöttek, hogy a lány tanuljon, a fiúnak meg legyen szakma a kezében. Örökké éhes cingárkölyök voltam.
4: Legyél, fiam, szakács, akkor mindig lesz mit enned.
3: Kőbányán lettem szakács tanuló. Mondta az üzletvezető a harmat étteremben, fiam, itt Kőbányán el fogsz kallódni. Tovább kell lépned. Segített, hogy bejussak a Margit-szigeti nagyszállóba. Zseniális szakácsok tanítottak. Svájci milliómosoknak és Hruscsov elvtársnak is főztünk. Jól védett hely volt a Margit-sziget. A környékbeli bokrok pedig mindig tele voltak bőrkabátos, géppisztolyos szerelmes párokkal. A mai napig használom, amit ott Juhász Miklós konyhafőnöktől és Kubicsek Lajos bácsitól tanultam.
7: Mert én vagyok, a Rózsásztán vendéglőben dolgozom. Körülbelül 30 évem.
5: Meséljen erről, hogy milyen volt a nyitás, hogy nézett ki akkor a Rózsásztán.
7: Amikor én bejöttem a Rózsásztán vendéglőbe, szétnéztem, a főnök úr az asztalnál ült, volt egy családi asztal, emlékszem, és főnök úr ott ült, ebből megragadott a helynek, én nem tudom, volt a helynek egy varázsa, mert én akkor bontogattam a szárnyaimat, munkát kerestem, bejöttem, bemutatkoztam, és a főnök elkezdte mondani, hogy mi az elvárása egyből, nem is a fizetés, mert akkor számított a pénz is. És amikor én a főnök úr szemébe belenéztem, akkor már tudtam, hogy én itt megtaláltam a helyemet.
5: Tényleg? Mi látszik a szemében?
7: A főnök, ami nem tetszik, az simán megmondta. Meg azt is, ami jó volt.
5: És akkor még csak a kürtös volt?
7: Igen, volt egy ilyen kis ételbár, én voltam a kiszolgáló. Ez a kis hely volt, amit most itt lát, és itt jöttek a rendőrségről, minden környékről itt vártak az emberek nyitásra. Családi légkör találtam meg magamnak itt a helyen. Én nem, ilyen családias volt, voltak viták, voltak jó emlékek, mint szóval voltak összezöldülések, voltak kibékülések, szóval igen. Amikor még a főnök úr a konyhába dolgozott, együtt dolgoztunk, ő volt a séf. Nagy pörgés volt, soha nem felejtem el, és akkor valamiért beúsztunk. Akkor voltak kiabálások, voltak, minden volt. Tányértörés, sírás, sívás volt az én részemre, akkor igenis ez. És akkor utána délután lehúzás, bezártak is kürtösétel, bár elszámolás, és utána már semmi nem történt, kiment az emberből ez a hajtás, vagy úgymond az a...
5: A feszültség.
7: Feszültség, igen. Soha nem mentem el úgy, hogy haza, hogy rossz szívvel, vagy rossz hangulatba. Soha.
5: Ez akár még a következő 30 évben is egy munkahely lehet.
7: Én szerintem igen. Itt szeretnék nyugdíjba menni.
3: Ceglédre csábítottak, hogy segítsek felfrissíteni a vidéki vendéglátást. Megkaptam a cifracsárdát. Itt tanultam meg személyes kapcsolatokat építeni a vendégekkel, és itt főztem először pacalpörköltet. Azt a nagyszállóban nem kellett. A vendégkör döbbenten nézte a tányérját. Meg is állított a közértben a kereskedelmi osztályvezető. Fiatalember, az egész város magukról beszél. Mindenki elégedett. De ez a pacal, ez botrány. Menjen be Juliska nénihez az aranykalász étterembe. Tanulja meg, hogy kell csinálni. Bementem.
4: Ennyi, hát nincs itt semmiféle titok. Csinálja úgy, mint egy nagyon jó pörköltet.
3: Így derült ki, hogy nem tudok jó pörköltet főzni. Megtanultam. Maros nénitől meg az aranygaluskát. Ezeknek a vidéki főzőasszonyoknak nem volt Michelin csillaguk, de boszorkányosan főztek.
8: Nevem Olá László.
5: Mióta dolgozik itt?
8: 16 éve. Idén most lesz 16 éve szeptemberben.
5: Úgyhogy... Ez nem olyan kevés.
8: Hát nem kevés idő. Igen, én is csodálkozom magam, mert ezelőtt nem sok olyan étterem volt, ahol 3-4 évnél tovább dolgoztam. Részemről annyi, hogy én szeretem csinálni, és ez így vissza is tükröződik. Tehát így néha még ilyen kihívást is csinálok magamnak, hogy egy morcos vendéget, vagy egy hogy kell kezelni, hogy lehessen úgy, hogy a végére maximálisan mosolyogva is elégedetten menjen el. Igazából kell hozzá egy szeretet, amivel csinálja az ember, mert hogyha már az elmúlik, akkor az úgy, akkor azt abba kell hagyni. Mosoly, ez nagyon fontos.
9: Farkasvölgyi Balázs vagyok.
5: Mi a feladata itt a Rózsásteinben?
9: Hát nekem főként áruszállítás, de minden, ami a háttérműködéssel kapcsolatban van. Mindig reggel 8-kor kezdek, akkor nyit az étterem, akinek be a szakácsokat egyeztetünk. Egy aznapot, hogy milyen friss árura van szükség, akkor én azokat beszerzem. Annyi a nehezítés, hogy minden nap délig be kell érnem a friss kenyérrel az arámból. Friss kenyérnek kell lenni, délben nyit az étterem, ott kell lenni az asztalon, tehát még inkább 50-re az a legkésőbb, amire be kell érnem. És akkor jön a délutáni, az meg mindig akkor derül ki, hogy éppen mi fogyott, mit főztek, van, hogy árut kell hozni partnertől. A minőség plusz, ugye az ár sem mindegy.
5: De mindegy, az
9: nagyon, nagyon sokat. Hát igazából Dűvácsitól tanultam, mit mondjak, de taktikázni kell.
5: Egy trükköt mondja, hogy kell.
9: Fejvakarás. Fejvakarás. Ki mondja az árat. Vakarom a fejem, hogy elvigyem, ne vigyem. Az szokott hatni.
5: És ez hat?
9: Persze. Persze. Persze. Hát nagyjából...
5: 1% a fejvakarás?
9: Nem tudom, hogy 10-20 mindig van benne.
5: Az igen.
9: 20%.
5: Tibi bácsira egy pszichológus?
8: Hát régen, amikor ugye még többet volt itt, hát igen, de egyenes és őszinte ember. És hogyha ő leszúrt valami, akkor ott le voltunk szúrva. De 5 perc múlva már minden tovább, tehát azt így nem hallgattuk napokig, hanem jó, öcsi, mit csináltál, stb. Kaptunk egy kis fejmosást, persze az ő stílusába, és utána mentünk tovább.
10: Bánki Attila vagyok, 21 évvel ezelőtt kerültem ide.
5: Emlékszik az első napjára?
10: Arra biztos, hogy amikor jöttem jelentkezni, akkor igen. Szépen felöltöztem, és nagyon izgultam. Az első napomra tisztán emlékszem, ebédre rántott velőt kaptunk. Én meg nem nagyon ismertem, és nem mondtam, hogy nem ismerem, és nagy nehezen megettem, de azóta nem kértem soha. Pedig szeretem a belsőséget.
5: Kivéve a velőt.
10: Hát igen, lehet, hogy most már azt ismerem, azért volt bennem drukk is, meg mindent, szóval szerintem az első napján az ember nem is annyira éhes.
5: Azt tudom, hogy itt a vendégekkel való kapcsolattartás az nagyon fontos.
10: Igen.
5: Ez az első perccel ment, vagy ezt tanulni kell?
10: Nem, szerintem ezt otthonról hozza az ember, tehát hogy illedelmes legyen, köszönjön, megkérdezze, hogy finom volt, vagy nem volt. Idővel kialakul egy törzs vendégköre minden felszolgálónak, és egyre jobban megismeri a felszolgáló a vendégét, a vendég ugyanúgy megismeri az Attiláját, vagy a Laciát. Mi tudjuk, hogy ő mit szeret, mit nem szeret. Tudjuk, hogy mikor kell felhívni, hogyha napi ajánlatban olyan van, hogy szeret, mert akkor félrerakjuk neki. Mindent megcsinálunk. Ha kell, kimegyünk a közértbe joghurtért, mert ő azzal akarja enni a szalontüdőt. Ha barna sört akar, ami nincs az italapon, akkor kimegyünk, azt hozunk neki. Nincs, a főnök mindig erre mondja, hogy nincs lehetetlen.
3: Visszajöttem Pestre, ahol már nem ismert senki. A Hársva étteremben kezdtem Hűvös Völgyben. Aztán az Aranyfácán sörözőben, a Szilágyi Erzsébet fasoron már konyhafőnök voltam. Akkor megszületett a fiam. Vele akartam lenni. Estéket, hétvégéket és ünnepnapokat akartam a családommal tölteni. Elmentem Rákoskeresztúrra egy barátomhoz a pecsenyesütőbe. Kedden szalontüdőt főztem, csütörtökön pacalt. Akkor épült Rákoskeresztúron a lakótelep. Sok lett az ember. Keddenként 30 méteres sor állt szalontüdőért, csütörtökönként 60 méteres pacalért. 3 évig főztem a pecsenyésnél.
11: Sós Dániel, én lennék a szúséf.
5: Hogy kerültél ide a Rózsásteinbe?
11: Én tanuló voltam itt a Keletinek a túloldalán, a Víg középiskolában, és akkor itt lett a gyakorlati helyem. Aztán azóta így szépen lassan a ranglétrán.
5: Milyen volt az első élményed, amikor ide bejöttél?
11: Hát furcsa. Nagy pörgés, más, mindenhol. Hőtől kezdve, a gőzön át, az emberek, a minden. Más, mint egy iskolai élmény.
5: Tibercs, mennyit foglalkozott veled?
11: Sokat kihasználta épp azt az időt, amit itt volt az ember, de iszonyat tudás az, amit átadott, és szenzációs volt vele minden egyes nap, amit itt lehetett tölteni, és épp beállt a konyhára, és elesni egy kis rafinériát tőle, az zseniális.
5: Mi az, amit például tőle tanultál?
11: Hát a szalontüdő, azt mindenképpen.
5: Mi az, amit soha nem lehet változtatni?
11: A Rosenstein ízvilágon azon nem lehet. Legyen benne egy kicsi pikánság, egy kicsi sav, só, íz. Nagyon fontos, ezen nem lehet. A régi jól bevált dolgokon, amik tényleg a sólettől kezdve a madártejen át, a flódnin keresztül, ezek, amiket vár a vendég, azokon nem.
5: És ennek mindig ugyanolyannak kell.
11: Ez mindig ugyanolyannak kell, és ugyanolyan is.
12: Farkas Sebastian vagyok.
5: Hány éve itt?
12: 22.
5: Hány éves korban sikerült ezt elkezdeni?
12: Hát ahogy végeztem a középiskolába, elszabadultam, utána itt kezdtem el dolgozni.
5: 18 évesen?
12: Igen.
5: Első munkahely?
12: Igen.
5: Utolsó munkahely?
12: Igen, itt ragadtam. A Rosenstein család az olyan, hogyha a családom lenne.
5: Aha.
12: Robi például a fiaimnak a keresztapukája, szóval igen, Tibi bács, mint az apukám lenne, Jutka, mint az anyukám. Úgy törődnek velem, meg úgy állnak hozzám, mint hogy a fiúk lennénk.
5: Tibi bácsi tanított?
12: Mellette mindent megtanultam.
5: Könnyen adja ki a tudást?
12: Azt nem mondanám. Inkább, hogy ezt föl kell szívni mellette.
5: Ő azt mondta, hogy elég kemény volt a tanulóival, és...
12: Az biztos.
5: És hogy
12: az biztos.
5: És mindegyiket megfenyegette egyszer-kétszer.
12: Annyiszor biztos. Az az érdekes, hogy mi már ezt nem is tudjuk visszaadni talán ezt a keménységet a tanulók felé, mert hogy már más a világ, és szerintem ez látszik is rajtuk, hogy ennek a hiánya úgy nem... A szigor úgy már nincs rajtuk. Úgy gondolom, hogy mindig csak akkor volt szigorú, amikor megérdemeltük.
3: A fiam óvodába ment. Egy régi barátom pedig megkapta a kis pipát az Akácfa utcában. Ott zongorázott valaha Seres Rezső. Nekiálltunk. A kis pipa már csak egy kocsma volt, alaposan lezüllött. 2 év alatt visszaadtuk a nevét. Nagy választék és nagy tányér, ez volt a koncepció. Manapság már nem működne, de akkor nagyot mentünk vele. 10 évig főztem ott, amíg bele nem fáradtam. Akkor kezdtem saját helyet keresni. Mondta egy barátom, hogy a Mosonyi Festetit sarkán, a 24-es villamos végállomásánál van egy kürtös kalács sütöde. A többit már tudják.
5: Te azon kevesek egyike vagy, aki a 30 évvel ezelőtti nyitásnál is itt
12: volt. Ez így van.
5: Emlékszel
12: el. Így van, meg apu. Persze. Rengeteg emlék köt természetesen. Hát itt nőttem föl. 20 éves voltam, amikor nyitott az étterem. Előtte persze már részese voltam itt a munkának is, nem csak a családnak. Amikor ételbár volt, azért mi dolgoztunk együtt apuval. Sütöttem a palacsintát, leégettem a lebbencslevest, szóval sok emlékem van, meg hát a gyerekkorból apuval rengeteg, hogy igazából mindig dolgozott, ezért csak akkor láttam, amikor mondjuk anyu bevittem mondjuk a kispipába. És nemrégiben jutott eszembe az emlék, hogy volt egy polc a konyhában, kicsi konyhája volt a kispipának, és az alá befértem, és akkor onnan figyeltem mindent. Tentek a felszolgálók, apu főzött. A legelső emlékem nyitás után az, hogy felszolgálónak álltam be először, és a legelső vendéget, tudom is melyik asztalnál, 3 darab kólával leöntöttem. Ez örök emlékem maradt.
5: Pont 3.
12: Annyit kértek az asztalhoz, és mind a 3-at ráborítottam, annyira izgultam. Szóval így indult
5: az estem. Te gondolom, rádolgoztál idegileg.
12: Ő is, meg én is gyorsan már. De ez maradt emlékben.
5: Egyébként az ember nyilván, amikor még fiatal, akkor meneküli a szüleivel való közös munkáról, ezt nyilván te is átélted.
12: Nálam azért más a helyzet. Anyukám sokat betegeskedett, ezért apu sokat dolgozott, ezért én nagyon volt időszak, amikor keveset láttam őket, ezért azt jelenti, hogy mindenkinél laktam. Ismerősöknél, barátoknál, rokonoknál, ez az általános iskolás korszakomra azért rányomta. Mivel aput nagyon keveset láttam, ezért szerintem tudat alatt én szerettem volna csatlakozni valahogy az ő életébe, és hát az nem más, mint a vendéglő, ahogy megnyitottunk.
5: Ja, tulajdonképpen te így tudtál apukáddal találkozni.
12: Igen, igen, ez így később tudatosult ez bennem, hogy ez egy jel volt, ezért nagyon meg is akartam neki mindig felelni. hosszú évekig vagy évtizedekig, szóval nekem az egy fontos, hogy aputól kapjak egy elismerést. Ez egy fontos...
13: Mennyi idő telt el különben, amikor már kaptál is?
12: Hát az a típusban nőtt még föl, hogy a jó az természetes, a rosszért meg oda kell szólni. És nem tudom, mondjuk mondok egy számot, de ez biztos, hogy nem fedi a valóságot. Mondjuk 27 éves voltam, amikor mondjuk először kaptam egy dicséretet. Amit kaptam, és ami szerintem az egyik legjobb tanítás volt, hogy mindenhova berakott. Szóval én mosogattam, felszolgáltam, minden részét a vendéglátásnak, amit egy étteremben, egy vendéglőbe meg lehet tapasztalni, azt megtapasztaltam, és ezért eszméletlenül elismerem mindenki egy kis fogaskerék egy ilyen nagy gépezetben, és mindenki munkája ugyanolyan fontos. A séfé, mint a mosogatójé. A munka tiszteletére megtanítottak.
13: Nem tudom, hogy te tudtad, amikor belefogtál a vendéglátásba, de végülis az egy élet.
6: Reggeltől estig dolgoztam.
13: Sose bántad meg?
6: 80 éves kor, soha. Én ezt szerelem. Ez olyan, mint a szerelem egyébként. És kellene utolsó, egy asszony, a Juditkám, aki ezt tudomásul veszi, hogy én dolgozok.
13: Egy szava nem volt soha?
6: Vasárnap soha nem voltam nyitva, meg egy hónap szabadságom volt, tehát azért a család azért nagyon fontos volt. Soha nem. Sőt, bejött segíteni, anyáskodott.
13: Ez árubeszerzést a mai napig csinálom?
6: Mai napig csinálom. Amit tudom csinálni, eddig jó, nem?
13: És az nem hiányzik, hogy begyere és oda menj az asztalokhoz?
6: Nagyon hiányzik, csak tudomásuk kell venni, hogy fizikailag már nem bírom annyira.
13: Nem tudnád csinálni?
6: Elpállal, hát nem tudnám. Akkor ellentétbe kerülnénk a Robival. Én nagyon akartos sírga vagyok. Ezt nem mindenki bírja ki. A Robi esetében így eltűnt, és mellettem volt. Kapott egy táblát, ott mindig azt csinált, amit akart. Kézzel ki volt írva tőle a bizonyos tábla az étteremben. Én meg az étlapot csináltam. De azért tudomásuk kell benne, hogy egyszer át kell adni, ami van. Örökké nem érsz. És jobb korán, mint később, váratlanul ér valakit, nem?
13: De azért fáj a szíved.
6: Fáj. Őszintén bevallom. Én ilyenkor bejövök, jól vagyok a srácokkal, mindent körülnézek. Persze, hogy fáj, hogy ne fájna.
13: De gondolom...
6: Egy akaratos sürge vagyok, de... És a Robicsat.
13: És ilyen akaratosság nélkül lehet ezt csinálni?
6: Nem lehet.
2: Rosenstein Tibor valóban a Sparhelt fölött született. Nemrég azt mondta, ha ránéz a kezére, már nem ujjakat lát, hanem fakanalakat. Köszönöm figyelmüket a szerkesztőriporter Gellért Gábor nevében is. Az idézeteket Magyar Kinga, Molnár Ervin tolmácsolták. Jövő héten fröccsözünk. Ha kíváncsiak az újabb változatokra, hallgassanak bennünket.
14: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg. A Kossuth Rádió Pakson, FM 92. Kedves hallgatóink! Most az Irodalmi Újság korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! Irodalmi Újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket Völgyi Tóth Zsuzsa. Mohács 500. Mindenki tudja, hogy emlékévet élünk most, idén. A konferenciák egymást érik, mondhatni, amíg mások nyaralnak, addig a tudósok, a tudományos munkatársak, az egyetemek oktatói pedig helyről helyre járnak, mert nem csak Mohácson vannak konferenciák, hanem szerte az országban és Budapesten is. Vendégemet köszöntöm a stúdióban, dr. Varga Szabolcsot, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet koraújkori osztálytudományos főmunkatársát. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: No hát, nem régen zajlott le egy nagy konferencia Szegeden, annak a címe Mohács 500 árnyékában történetírás és történetiség a régi magyar irodalomban volt, de úgy tudom azoktól, akik részt vettek ezen a konferencián, hogy irodalom nem került nagyon szóba. Lehet, hogy ennek az az oka, hogy azért a kortársak nem nagyon reagáltak Mohácsra.
1: Rengeteg szöveg született már az elmúlt 500 évben Mohácsról, és nem is a legtöbb a pontosan a csata utáni időszakban, hanem ez egy ilyen felburjánzó dolog, ahol néha feltör, mert fontossá válik aktuál politikai vagy aktuál közgondolkodási okokból, amikor ez a mi történt velünk a 17. század, 18. 19. század akkori embere is sokszor nyúlnak vissza Mohácshoz, mint példa. Ezért érdemes különbséget tenni a mohácsi csatához köthető szövegek és a mohácsi csata emlékezetébe illeszkedő szövegek közé. Azért ilyenből a szegedi reneszánsz barokk kutatócsoport nagy konferenciáján kerültek elő jó szövegek, lehetett hallani nagyon jó előadásokat, úgyhogy én személy szerint sokat tanultam belőle, nem is én vagyok a legalkalmasabb ennek az elmesélésére, hiszen
0: igen.
1: Nem vagyok szervező és irodalom történész sem.
0: Bár én kértem Szabolcsot, hogy ugye irodalmi műsor lévén, hát irodalmi szempontok szerint vegyük sorra majd ezeket az előadásokat, de hát ott is azért irodalmi témát érintett az előadása, hiszen a horvát ének azért mindenképpen irodalmi dolog.
1: Igen, azért is merészkedtem jelentkezni arra a konferenciára, egy olyan talán a mohácsi csata követő időszakban született, tehát hogy szüken pár hónappal akár a csata után született olyan énekkel, ami ismeretlen alapvetően a magyar olvasóközönség előtt, meg azt is mondhatnám a magyar szakma előtt, egy szorványos beszámolótól eltekintve nem keltett nagyobb hullámokat, magát a kéziratot is csak a 20. század elején fedezték fel Trogirban, egy székesegyháznak a könyvtárában, egy nagyobb ilyen gyűjteménybe volt belekötve, ahol kitűnő 16. századi horvát reneszánsz költőknek a versei vannak még, csak a legtöbb anonim, tehát hogy valak nem tudjuk, hogy ki másolta össze, nem tudjuk, hogy mi alapján válogatott, és nagyon jó minőségű szövegek között található ez is, ami szintén nem egy futottak még kategória, nem is az első osztály, tehát nem ami kihagyhatatlan egy antológiából, de magát a verselés technikáját, magát a szövegét tekintve is azt gondolom, hogy érdemes már csak a horvát irodalom történet miatt azért, mert ez egy horvát nyelvű ének.
0: Azt pont ezt szerettem volna kérdezni, nem latin?
1: Nem latin,
0: hát
1: pontosan.
0: Ez szokatlan azért abban.
1: Hát nekünk meg végképp, igen. Mert magyar nyelven meg ilyenről ilyenünk nincsen. Annyira igen. Eltűnik, vagy hiányzik ez a műfaj a 16. században Magyarországon, hogy csak irigykedhetünk a dalmát horvát humanista szöveghagyományra, ahol pedig ez egy létező dolog. És olyan elemek vannak benne, ami a mohácsi csatában meghalt Lajos király panasza lovához, vele beszélget a értelemszerűen a legtöbbet, miközben a csatát elveszíti és menekül, amiben motivumai megtalálhatók az egyéb balkáni epikus énekekben, tehát ez a táltos paripa motivum, akkor a király átka, aki az őt elárulókat, az őt cserben hagyókat

0: hogy ő éppen hol van a haláláig, hol küzd a csatatéren, de egy pozitív színben tűnik fel ebben a szövegben, aki tényleg betölti a fővezéri hivatását is, és betölti a főpapi hivatását is, úgyhogy nagyon
1: érdekes.
0: Hungarus. Ha nem horvát nyelven készült volna el ez a szöveg, akkor nem mondanánk meg róla. Tehát nincs benne semmi olyan etnikai jellegre utaló, hogy külön kiemelné mondjuk a Horvátországból érkező hősöket, vagy kiemelne akár egy frangepán családtagot, már pedig egy frangepán ott van a Mohácsi csatában, a király környezetében is meg is hal, tehát hogy szólhatna róla is.
1: Hát ez sok mindent elmond arról, amit egyébként vendégem kutat meg, ami a véleménye is, és gondolom, hogy majd a következő percekben ez ki is fog domborodni a beszélgetésünkből, de hogy elmesélte ezt a művet, de mintha a török irodalomban lennének hasonlók. Ilyenről már lehet, hogy hallottunk, vagy hallottak a kedves hallgatók.
0: Van ilyen is, meg amikor várost személyesítenek meg, a Jeruzsálem panasza, ez szintén, de van egy Buda panasza, szintén ebből a világból, szintén ez egy horvát nyelvű ének, 16. század, ez közvetlenül 1541 után, Mávro Vetranovicsot tudjuk, a szerzőt, az egyik legjelesebb horvát reneszánsz és humanista szerzőről van szó, de ott maga Buda városa panaszkodik, hogy milyen szörnyű helyzetbe kerül, elhagyják a hősei, és bizony jönnek a törökök, akik rajta erőszakot követnek el, és hát ugyanúgy átkozódik szegény kínjába, hogy miért hagyták őt magára, és az pedig már egy olyan végkicsengéssel zárul, hogy hát a ragúzai példát kellett volna követni, önként meg kellett volna hódolni a törököknek, és akkor nem lett volna ilyen probléma, tehát abban már benne van a magyar polgárháború minden kínja, ellenálljunk, kitartsunk, vagy próbáljunk valami vazallusi szerződéssel, de túlélni. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy akár pár év alatt változnak nézőpontok, még a távoli dalmát területekről is, figyelve a magyarországi eseményeket. Ez egy világ mondjuk akkor. Más hát a nyelv, de
1: igen,
0: egy világ.
1: Igen, más előadásaiból is, vagy azok címéből is arra következtetek, hogy nem csak, tehát úgy gondolja, hogy nem csak magyar szempontból érdekes a Mohácsi csata, és hogy nem is feltétlenül csak török-magyar eseményről van szó, hanem ez egy olyan közép-kelet-európai össz.
0: Leegyszerűsítő gondolkodás lenne, de hát érdemes visszanyúlni megint az eredeti szövegekig. Ott is törökök és magyarok harcáról beszélnek sokszor a Mohácsi csatával kapcsolatban, de hát maga a magyar királyság sem csak magyar.
1: Igen,
0: tehát
1: igen.
0: A maga a Mohácson második Lajos zászlaja alatt összegyűlt sereg sem magyar. Sok ezer cseh, sziléziai, morva, ismerünk lengyel résztvevőket, akik ott harcolnak, ismerünk osztrák résztvevőket, van még egy németalföldi, egy német és egy Itáliából érkező mohácsi katonánk is a jelenlegi zajló kutatásoknak köszönhetően, és vannak szerbek, horvátok ugyancsak ebben a seregben, tehát már emiatt sem lehet arról beszélni, hogy ez egy magyar ügy lenne,
1: igen.
0: Meg hát amilyen hatása van Buda eles tének. Tehát addig reménykedhet a szerb arisztokrácia, akik átmenekülnek magyar királyság területére a Mátyás király idejében, vagy a Jagelló királyok idejében, hogy egyszer visszatérhetnek, hogy ez egy ideiglenes állapot. 1526-ban elveszik minden reményük erre, hogy igen, lesz önálló Szerbia.
1: Egyébként a hallgatóink bizonyára emlékeznek rá, hogy hát ezt a szép ünnepévet avval kezdtük, hogy a Rádiószínházban Kródi Mohács trilógiájának rádióváltozatát adtuk, és akkor jártak itt bent a kulisszam műsorában szakértő vendégek, és azt hallottam tőlük, hogy név szerint tudunk résztvevőket, a csatában elesetteket, ahogy most emlegette, hogy hányféle nemzetnek a szülöttei voltak ott, hogy nagyon sokukról egészen konkrét személyi adatokat tudunk.
0: A Várnai csatával nagyobb problémánk lenne, vagy aha, a kenyérmezei ütközettel is nagyobb problémánk lenne. A Mohácsi csatának a híre szétfut Európában, ne felejtsük el pár évvel, tehát hogy itt már tényleg a könnyomtatásról beszélhetünk, sőt a korabeli első kéziratos újságok is megjelennek, amik híreket közvetítenek nagy példányszámban, és van a híreknek egy első fázisa, amikor a veszteséglisták futnak szét, alapvetően Mária királyné, özvegy Mária királyné pozsonyi udvarából, mindenki arra kíváncsi, ki élte túl a csatát, ki halt meg. Ezek azért alapvetően ismertek voltak, az, hogy milyen viszony viszonyban voltak egymással, ezt most az elmúlt hónapokban Neumann Tibor tisztázta egy

0: alap tanulmányba, hol vannak ebben szövegromlások, és ebből egy 50-60 név azért látszik a legelőkelőbbek, már ezeken a korabeli listákon szerepeltek. Tehát valószínűleg azért valamennyire ismertek is voltak, úgy felbukkantak magyar történeti szakirodalomban. Aztán van egy másik része a neveknek, a résztvevőknek, akik pedig nemesi családtörténetekben maradtak fenn. A 17. századtól kezdve nagyon népszerű műfaj volt, irodalmi műfaj. Nemesi családok megíratták a saját múltjukat, akár az Rényiek, akár az Eszterháziak, hát ugye minél messzebb, annál jobb, akár a római időkig visszavezetve, de ekkor érték volt feltüntetni, vagy presztízs növelő dolog, egy-egy mohácsi csatában meghalt őst, még ha fiktív is. És itt nagyon sok fiktív nevünk került be, ami a 19. században azért kapott újabb lendületet, mert akkor immár történetírói szándékkal ezekből az addig családtörténetekként futó könyvekből, feljegyzésekből összeállítottak egy nagy, többkötetes sorozatot a 1850-es években, Nagy Ivánék, ami óriási példányszámban jelent meg, és mindenki azóta ezt is használta, akkor, amikor családtörténetről írt, akkor is, hogyha helytörténetről. És ezek a nevek elkezdtek önálló életre kelni, és mi is nagyon megörültünk ennek, hogy jé, tényleg, na még itt is ennyi mohácsi csata résztvevő van, egészen addig, amíg levéltári források alapján egyre gyanúsabbá váltak többen, hogy ők bizony nem, hogy nem voltak ott, de még nem is léteztek, úgyhogy most már a listánk ilyen szempontból csökken, olyanoknak kell lekerülni róla, akik addig rajta voltak, viszont az 1526 után és alapvetően nem történetírói szövegekben, hanem az élet legapróbb, cseprőbb dolgairól készült feljegyzések, peresiratok, végrendeletek, sok évvel a mohácsi csata után, és ott esetleg van egy-egy feljegyzés arról, hogy a család egyik tagja készpénzben kölcsönt vett fel, hogy a mohácsi csatába elmehesse, annyira szegény volt, hogy még lova se volt és fegyvere, meghalt, és valakinek vissza kéne adni a kölcsönért pénzt. És ilyen kicsi adatokból kerültek elő még nagyon változatos társadalmi osztályokból nevek, tehát van városi polgárunk, tehát nem csak nemesek azok, akikről tudunk, nagyon sok kisnemes, felvidéki kisnemes az, akinek a neve előkerült, akik tényleg elmentek a csatába, és most úgy tűnik a mozgósítás kapcsán, meg ezekből a szövegekből, hogy azért akinek a feladata volt részt venni a királyi hadjáratban, ők ott is voltak, és tényleg a vérüket áldozták.
1: Hát azzal kezdtük a beszélgetésünket, ugye, hogy a korban reagáltak-e a mohácsi csatára az irodalomban, vannak-e ilyen emlékeink, és hát emlegettük már a Krúdit, most például idén készítjük itt a Rádiószínházban Gulácsi Irénnek a Fekete Vőlegények című nagy munkáját, ami szintén érdekes lesz. E két mű ugye a 400 éves évfordulóra készült. Na de azóta is ugye már sok, főleg most az utóbbi időben filmek is születtek, és emlékszem rá, hogy tavaly Tokajban találkoztunk, mert ott történelmi témák különféle adaptációs lehetőségeiről volt szó, és egy kerekasztal beszélgetés résztvevője is volt Szabolcs, úgy emlékszem Bánmorral ültek egy asztalnál.
0: Igen, a Hunyadi sorozat kapcsán.
1: A Hunyadi sorozat kapcsán, igen. Ott nem annyira bőven tudta kifejteni ezzel kapcsolatos véleményét, úgy emlékszem rá, de most viszont itt remek alkalom van. Tehát mit szól ezekhez a filmekhez? Én láttam a Facebook profilját, hogy igen, sok filmet vagy filmre hívja föl a figyelmet, például ott is.
0: Azért, mert azt gondolom, hogy ez a dolgom, ami a hírek terjesztését mutatja. Igen, Bánmor túl jó beszélőkével rendelkezik ahhoz, hogy mellette az ember szóhoz jusson, és tényleg nagyon érdekes történeteket tud mesélni, úgyhogy így Tokajba inkább voltam hallgatóság, mint részvevős. Hunyadi sorozat azt gondolom betöltötte azt a hivatását, hogy felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar történelemnek vannak olyan szakaszok, arcai, amiből érdemes filmet csinálni, és ennek van közönsége. Nagyon sok embert elgondolkodtat.
1: Meg hát hiánypótló, hát nagyon sokáig nem lehetett, vagy nem nagyon szerették ugye bizonyos rendszerekben a történelmi témákat, vagy a dicső magyar őstörténetet.
0: Én szerintem ez egy kicsit utólagos fikció, hiszen pont az 50-es évek a magyar történelmi filmeknek egy első nagy virágkora.
1: Az igaz.
0: Csak hát célzatosan készültek. Igen. 48-49 kapcsán is, aztán utána az Egri csillagok az egy bármilyen korszakban eladható történet. Szerintem a Hunyadira talán nem volt könyvadaptáció, tehát hogy nem volt, amit igazán szívesen vittek volna filmre, pedig készült el, tehát akár Darvas József Hunyadiával is lehetett volna valamit kezdeni, de hát valamiért nem volt meg erre az akarat. Azért Hunyadi János, Hunyadi Mátyás mind a ketten állócsillagok maradtak az 50-es, 60-as, 70-es években is a magyar történelem egén. Nem kellett őket átsatírozni, maximum egy kicsit szürkébb tónus kapott Hunyadi János, mint arisztokrata nagybirtokos. De hogy most Mohács kapcsán tényleg azt mondhatom, hogy két olyan filmnek az elkészüléséről tudok, amit az egyiket már játsszák a mozikban is. Engem nagyon meglep és örömmel is tölt el az a visszajelzés, az a pozitív visszajelzés, valójában világnézettől függetlenül. Tehát, hogy a Magyarországon a történelem a másik, a foci mellett, amihez mindenki ért. Tehát lehetnének nagy törésvonalak a film értelmezése kapcsán, de nincsenek. Ezt a Rubikon intézet megbízásából fiatal gárda készítette, mint forgatókönyv, mint vágó, tehát hogy tényleg nem a régi világból jöttek, hanem nagyon friss szemmel néztek rá, valójában mindenféle előkötöttség nélkül Diósi Mihályék, és ebbe külföldi, amerikai, magyar, olasz, török történészek mellett szólalnak meg magyar történészek, és vannak forgatott jelenetek, meg vannak animációs betétek. Ebből áll össze a Világok harca, Mohácsi csata című körülbelül 80 perces film, ami dokumentumfilm, nagyon sok beszélő fej van benne, ha lehet ezt mondani.
1: De vannak benne jelenetek leül, is.
0: Vannak benne, igen, jelenetek, többek között Szarvas József.
1: Hát ma
0: József.
1: Már így szokás, igen.
0: Igen, ez most egy új, igen. De ezt is lehet jól meg rosszul csinálni, és most az érzésem, hogy ez egy jól sikerült dolog, amit tényleg jól fogadtak a nézők, és elindít gondolatokat. Talán az a legizgalmasabb, amikor van utána kerekasztal beszélgetés, és vannak kérdések, reflexiók, és hogy valahogy az az tanulság ebből, hogy tovább gondolják szerencsére, nem egy zárt dologként, igen, kezelik, hanem rácsodálkoznak arra, hogy lehet Mohácsról máshogy beszélni, mint korábban. És a másik filmalkotás, aminek a bemutatója közeljövőben várható, ez Kistefán Mónika nevéhez fűződik, Arcok a sírból, ami pedig már konkrétan a mohácsi tömegsírok, uh-huh, feltárásáról, az abban nyugvó személyeknek a kilétéről, mit lehet róluk elmondani, mit lehet a sorsukról elmondani, készült, amennyit én láttam belőle, ez szintén egy nagyon szép, méltó alkotás, ami remélhetőleg idén augusztus 29-ig ugyancsak bemutatásra, igen, kerül.
1: Hát nagy szeretettel várjuk ezeket a műveket, és hát mindenki figyelmébe ajánljuk. Gondolom, hogy moziban lehet ezeket megnézni.
0: Egyelőre moziban, az előbbi filmről tudom, tehát a Világok harca Mohácsról, hogy az RTL-lel állnak előre haladott tárgyalásokban, tehát valószínűleg televízióban is, és nyitottak arra az alkotók, hogy amikor lemegy a mozi szezon, akkor iskolákban is, igen, el lehessen vinni, és azon ott fog igazán hatást kiváltani.
1: Hogyne, természetesen. Na most ugye azt is elárulhatjuk, hogy kedden előadást tartott a Történettudományi Intézetben, Kinek a Mohácsa, ez volt a címe az előadásának, tehát ott is ugye nyilván erről lehetett szó, én sajnos nem tudtam ott részt venni ezen a tanácskozáson, hogy nem csak magyar szempontból érdekes mindez.
0: Nem, amit az előbb elkezdtem mondani a szerbekkel kapcsolatban, valójában körben mondhatnánk az összes akkori államalakulatot, hogy az, hogy Buda, mint egy fontos hatalmi központ azért kiesett a Mohácsi csatát követően, ez milyen hatást gyakorol akár Havasalföldre, a mai Románia egyik részére, akik addig tudtak lavírozni a Magyar Királyság és az oszmánok között, amikor a túlélésükről volt szó. De kiestünk mögülük, úgyhogy elveszett ez az ugrálási lehetőség, vagy ez a mozgástér, és sokkal rosszabb sorsba kerültek, például ők is. De rosszabb helyzetbe kerültek a Boszniában, ahol pont a Mohácsi csatát követő időkben erősödik fel az iszlamizációnak a folyamata, mert ott is elveszik a remény, hogy keresztény vagy magyar támogatással lenne esély arra, hogy visszaszorítsák az oszmánokat, és valamit visszaszerezzenek a középkori országokból. De még a mai Dubrovnik, a távoli Ragúza városállamra is kihatott a Mohácsi csata, hiszen a városállam névleg a magyar király fennhatósága alatt áll. 1526 után minden magyar hatás elenyészik Ragúzában. A politikai realitás az lesz, hogy az oszmán birodalomtól fognak függni, a túlélésük immár Isztambulban dől el, de hát hatással van Ausztriára, hatással van a cseh királyság területére, mai Csehországra is, hiszen az a Habsburg világ, amit látunk Közép-Európában, ez a Mohácsi csatának köszönhetően jön létre. Addig második Lajos, Jagelló második Lajos, magyar és cseh király, hát jóval erősebb, mint Habsburg Ferdinánd. De Ferdinánd örökli meg a trónokat, és lesz ebből egy 1918-ig összeállod Duna melletti Habsburg monarchia. Így lesz majd Bécsből Bécs. Bécs korában korán sem annyira fontos, Budánál is jelentéktelenebb.
1: Igen.
0: De az, amit mi majd a 19. században már látunk, a Habsburgok, a Bécs, na ez mind-mind Mohácsnak a következménye. Úgyhogy az ő Mohácsuk is.
1: Hát most meg is jelenik egy könyv, vagy megjelent pontosabban a könyvhétre a Mohács 2. Számvetés a Mohácsi csatáról, ez egy többszerzős mű, és most vasárnap van, ugye végződik az ünnepi könyvhét, de hát a könyvhétnek ez az egyik főszereplője, ez a kötet.
0: Hát a Martin Opitz kiadónak jár a köszönet azért, hogy fölvállalta, ez egy sorozatnak az 5. kötete, minden év végén az annak az évnek a tudományos terméséből lett egy nagyon bő válogatás, egyáltalán nem csak történettudomány, régészet, antropológia, földrajztudomány, irodalomtörténet, néprajz, mind-mind szerepet kapott ebben a kötetben. Az én személyes motivációm az volt ebben, mint szerkesztő, hogy megkönnyítsem azt a munkát, hogy 50 év múlva, ha valaki szeretne egy plasztikus képet kapni arról, hogy most milyen kutatási eredmények születtek a Mohács 500 kapcsán, mi foglalkoztatta ennek a kornak a kutatói társadalmát Magyarországon, akkor ebből az 5 kötetből, ha leveszik, akkor képet kapnak, és hát számvetés, meg kell azért tudnunk állni egyszer, 2026-ban hol tartunk most?
1: Igen.
0: Ezek folytatódni fognak értelemszerűen, persze, mert a tudósi munka nem köthető emlékévekhez csupán, de azért nekünk is érdemes fölemelni a fejünket, egy kicsit leülni, szusszanni, és igen, akkor megnézni, hogy mit csináltunk.
1: De hát mindig löketet ad azért egy ünnepi év, tehát az mindig azért fókuszba hozza azt a sok munkát, amit már addig is elvégeztek, és ezért kérdezem is itt beszélgetésünk vége felé járva, hogy említettem ugye, hogy számos konferencia és tanácskozás volt az utóbbi időben, de még lesznek is. Hova megy legközelebb?
0: Nem, én ebben nem vagyok fontos, de hát innen még a könyvhétre egy kerekasztal beszélgetésre, hiszen megjelen egy Budapest története kötet a Budapesti Főváros Levéltárnak a szervezésében, amiben a törökkor is benne van Sudár Balázs tollából. Nagyon szép könyv, nagyon jó képekkel, tényleg örömteli, hogy ez egy elkészült, ez egy nehéz, nagy falat, nehéz téma,
1: igen,
0: de még ma lesz egy Rubikon konferencia szintén a Mohácsi csata nemzetközi kapcsolatáról, és július 5 és 10-e között például Mohácson gyűlik össze a Honismereti Szövetség, ami több száz embert jelent, akik az ország bármelyik részén közművelődési feladatokat látnak el, nagyon fontos szereplői a helyi kultúra szervezésének, és ott ennek most végig a tematikája Mohács lesz, tehát azt gondolom, hogy meg fogja sokszorozni, disszeminálja azokat a azt a tudásbázist, amit eddig mondjuk egy szűk kör összerakott magának tudósok, és lesz szeptemberben Zágrábban egy horvát-magyar közös nemzetközi konferencia is Mohácsi csatáról, ami azért örömteli, mert ők teljesen máshogy néznek erre, nekik nem ez a nagy fontos kérdés, de most megérezték, hogy nekünk igen, és hogy ez egy alkalom arra, hogy először a tudomány területén azt mondom, fenntartsuk a jó viszonyt, mert van egy jó viszony a horvát kollégákkal, és hát ha ez kihat majd a két ország döntéshozói szintjeire is, de ettől még szintén sokat várok.
1: És vajon kiállítást rendeznek-e Mohácssal kapcsolatban?
0: Ugye e körül most éppen a napokban van egy ilyen hosszabb, nagyobb, szertágazóbb sajtóvízhang, hiszen az emlékhelyen, Mohács melletti sátorhelyen a kiállítás nem készül el augusztus 29-ére, mert a kiállításnak helyet adó épület sem készül el, így nincs hova meg bele álmodni azokat, aminek a tervei már másfél éve, két éve elkészültek. Egyrészt ez mindig egy ilyen szomorúság, hiszen akkor lenne jó az ünnep a napján. Másrészt meg most önző vagyok, tehát hogy azt gondolom erről, hogy for tényleg a heti szinten a Mohácssal kapcsolatos kutatás, ha úgy tetszik a szakma, a szegedi konferencián én rengeteg újat tanultam. A most keddi akadémiai konferencián nagyon sok újat tanultam kollégáktól, hogy a kiállítás témájának, üzenetének viszont jót fog tenni, hogy még az idei év eredményei is bekerülhetnek, és 2027-ben, ha megnyílik, akkor azt gondolom, hogy rá 2-3 évre már senkit nem fog érdekelni, hogy ez nem készült el 26. augusztus 29-ére. Szerintem az a fontos, hogy 40 év múlva is időtálló jó gondolatok, tudományosan megalapozott gondolatok köszönjenek ebben vissza.
1: Jó lenne, hogy akkorra talán a hajójáratot is helyreállítanák Budapest és Mohács között, ami még az én gyerekkoromban, vagy a maga gyerekkorában létezett. Milyen szép lenne majd erre a kiállításra.
0: Remek ötlet, nagyon örülnék neki, de nagyon örülnék, ha Pécs-Szarajevó vonatközlekedés helyreállna, vagy akár ez Zágráb-Budapest. Tehát milyen szomorú már, hogy ma nem lehet eljutni, hogy az ember fel szeretne ülni egy vonatra, a szomszédos ország fővárosába, akivel 800 éven keresztül tényleg a legszorosabb államszövetségben éltünk, hogy ezek fontos dolgok lennének, hogy újra nagyon közösen együtt nézzük ezt a teret, mert ez sokáig egy tér is volt.
1: Hát kívánjuk, hogy legyen így. És köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Dr. Varga Szabolcsot hallották, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet koraújkori osztályának tudományos főmunkatársát. Kedves hallgatóink, ezzel az Irodalmi Újság eheti számának végére értünk. Jövő héttől a most zajlott ünnepi könyvhét újdonságait fogjuk bemutatni műsorainkban, mármint hogy az Irodalmi Újság számaiban, akkor is tartsanak majd velünk. Most munkatársam Németh László nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Tóth Zsuzsa.

0: Kedves hallgatóink! A Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: 4 óra jó reggelt kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is a svájci városban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Idehaza a hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsájtják a javaslatot. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban. Az Öveket becsatolni című tárlaton a látogatók a közlekedés biztonság történetét követhetik végig a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Ma kezdődik a csillagászati nyár. A napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A földforgás tengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a magyar férfi kard csapat a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott 45-43-ra győzte le Romániát a döntőben. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehetséges, a szél többnyire gyenge marad, a hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul, a pontos idő 4 óra 3 perc.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

köszöntöm hallgatóinkat. A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató, Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik vélemény szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

A zsidó-keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásjogból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágyparasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokásjog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik. Szilá.

Kedves hallgatóink, műsorunkban dr. Küllős Imola néprajzkutató vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Szerkesztőtársam Éri Márton nevében is búcsúzom, a műsorvezetőt Pénzes Gézát hallották. Jó reggelt kívánok!

0: Kedves hallgatóink! Önök a Kossuth Rádió műsorát hallják. A pontos idő 4 óra 30 perc.
1: Határok nélkül Bereki Anikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákkal foglalkozunk. Együtt emlékeztek kolozsváriak és szombathelyiek. Lán Gusztáv születésének 90. évfordulója alkalmából emléknapot rendeztek a Kincsesvárosban. Könyvbemutató Budapesten, a Józsa Judit galériában. 5 újabb kötettel gazdagodott a Bátori Téka sorozat. Budapest 97. ünnepi könyvhét. A Vörösmarty téren és a Dunakorzón idén is megtartották a kortárs magyar irodalom legfontosabb szabadtéri rendezvényét. 95 országban 250 panorámaklubbal, 10 éven át a magyar közösségekért. Megjelent Tanka László Életem, éltem című életregénye. Most következzenek a részletek. Születésének 90. évfordulója alkalmából Láng Gusztáv emléknapot tartottak Kolozsváron a Babesbólyai Tudományegyetem Magyar Irodalomtudományi Intézetének és az ELTE Szavária Egyetemi Központjának közös szervezésében. A tavaly elhunyt József Attila és Toldi Ferenc díjas irodalomtörténész, kritikus, egyetemi tanár sok szállal kötődik a Kincsesvároshoz. 1958-ban itt szerzett tanári diplomát, majd később a BBTE bölcsészettudományi karának oktatója volt. A Lán Gusztáv emléknapon Balázs Imre József egyetemi tanárt, a program szervezőjét, Ferenc Ádám kérdezte.
3: Minden kerek évforduló arra alkalom, hogy emlékezzünk. Ugye itt könnyen születésnapi köszöntő konferencia is lehetett volna ez. Végül emlékesemény lett belőle, és hát összegyűltek a tanítványok. Ugye Lán Gusztáv tanári pályájának a nagy része Kolozsvárhoz, a bölcsészkarhoz kapcsolódik, és a tanári pályájának a további része a nyugdíj előtt Magyarországon a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán zajlott, és hát ez a két intézmény működött együtt lényegében a mai esemény létrehozásában. Fűzfa Balázs a Szombathelyi Oktatási Intézménynek az egykori vezetőjeként, Lán Gusztáv utódaként, és a Kolozsvári Bölcsészkar pedig az egykori munkahelynek az itteni reprezentánsaként szólalt meg.
4: Említette, hogy Lán Gusztáv élettörténetében nagy helyet foglal el Kolozsvár, és azon belül is ugye a bölcsésztudományi kar. Miért jelentős alakja akár az összmagyar irodalomtörténetnek Lán Gusztáv?
3: Van egy főműve, ami a Kántor Lajossal közösen írt románi magyar irodalomtörténet, 1971-ben jelent meg. Nagyon nagy hatású irodalomtörténeti munka volt, mind a mai napig meghatározza az irodalomtörténeti tudatunkat, azt, hogy Szilágyi Domokos, Tervai Gizellát, Szilágyi István, Bálint Tibort jelentős szerzőknek tartjuk mind a mai napig, ez többek közt ennek is köszönhető. A másik fontos állomása a Lán Gusztáv életpályájának a Dzsida Jenővel kapcsolatos kutatás. Doktori értekezést írt róla, ami aztán kis monográfia formában is megjelent, és a Dzsida Jenő összes verseinek a nagy-nagy gyűjteménye, az is szintén a Lán Gusztáv munkája. Ha csak ezt a két dolgot tette volna Lán Gusztáv, már is méltó lenne minden megemlékezésre, de hát az derült ki a mai előadásokból, megemlékezésekből is, hogy az emberi habitusa rendkívül szimpatikus, rokonszemves, magával ragadó személyiség volt, igazi tanár, vérbeli tanár, és hát ezekre is emlékeztünk ma.
4: Többször is szóba került a második felében az emléknapnak az, hogy ő milyen ember volt, milyen jó humora volt, milyen érzékeny ember volt. Mit tanulhatunk ma alapvetően Lán Gusztávtól?
3: azt állítottam az előadásomban, hogy az életművének nagyon nagy része szóbeli életmű. És hát egy olyan kultúrában élünk, amelyikben a szóbeliség újra egyre nagyobb a szerepet játszik, tehát az, hogy valaki egy felvevő elé áll, akár mobiltelefon kamerája és felvevője elé, és abba beszél tömören, lényegre törően fontos dolgokat mond. Hát ezt nagyon jól tudta Lán Gusztáv, hogy mondani szokás, ő nyomdakész mondatokat tudott mondani szóban is, miközben mindig anekdotákkal, humorral fűszerezte azt,

0: az irodalomtörténeti életműve is ennek jegyében alakult.
1: Többször kiemelték, hogy milyen rendkívüli memóriája és milyen rendkívüli előadói készsége volt Láng Gusztávnak. Ugye szétszálasztuk az irodalom történeti tevékenységét, és hogy milyen ember volt, de legalább annyira fontos az ő tanári léte.
0: Az a fajta tanár volt, aki megbízik a tanítványában, felismeri a tanítványban rejlő potenciált és erőket, és utána engedi őt, hogy a saját útján járjon, persze figyelő tekintettel követi. Valamiképpen ez felszabadította a tanítványt mindig, és ugyanakkor ennek a fedezete az volt, hogy közben egy nagyon igényes minden megnyilvánulásában, írásbeli és szóbeli megnyilvánulásában nagyon igényes emberről volt szó. Szóval ez is egy tanítási forma, nem csak a szavainkkal tanítunk, hanem azzal is, ahogyan létezünk a világban.
2: Balázs Imre József egyetemi tanárral Ferenc Ádám emlékezett Láng Gusztáv irodalomtörténészre születésének 90. évfordulója alkalmából. Itt a Határok nélkül. A Bátorítéka legújabb köteteinek bemutatóját tartották június első hetében Budapesten a Józsa Judit galériában. A Bátorítéka könyvek a Collegium Fennó Ugricum és a Tokajhegyalja Egyetem Borostyánkőút Közép-Európa elnevezésű programjának egyik része. A programban 6 sorozat mutatja be tudományos és ismeretterjesztő kiadványok révén a Borostyánkőút övezetként értelmezett közép-európai országokat, azok nyelvét, történelmét, kultúráját. Érdekesség, hogy a 6 közül eddig a Minoritates sorozat a leggazdagabb. A most következő összeállításban elsőként a Bátorítéka sorozat ötletgazdáját és főszerkesztőjét, Pusztai János nyelvész professzort halljuk.
3: Örömmel mondom, hogy ugye 2 éve, 3 hónapja folyik a program, és 22 könyvet sikerült eddig napvilágra hozni. Ma 5 kötetet mutatunk be. Bemutatjuk a Partium bánságot a Minoritates kisebbség sorozatban, ahol már 8 kötetünk jelent meg, ez a leggazdagabb sorozatunk a 6 sorozatból. Itt a bánság és a Partium magyarságának helyzetéről olvashatunk tanulmányokat. Egy angol nyelvű, egy nemzetközi konferenciának az anyaga, népesség a 20. században. Bemutatjuk a 2 finnugor irodalmi kötetet, ugye a magyar változatot és a orosz változatot. Ez 4, és a 100 éves magyar elektorátus kapcsán kiadott kötetünket. Ez pedig magyarul és finnül van.
2: Professzor dr. Bodó Barna társszerzője és társszerkesztője a Minoritates sorozat 8. kötetének. Hogy született meg ez a kötet? Partium és bánság együtt. Hogy találták ki, hogy ez együtt szerepeljen?
4: A Szemhatár kötetek szerkesztője, Pusztai János professzor úr, keresett meg egy következő kötet javaslatával, és ez a kötet egy közép-erdélyi kötet lett volna, és bármennyire izgalmas a feladat, be kell ismerni, hogy egy közép-erdélyi kötetet nem Temesvárról kell megszerkeszteni, ott Kolozsvár, Marosvásárhely, azok a városok, ahol megfelelő szellemi potenciál létezik ahhoz, hogy ezek létrejöjjenek, és akkor javasoltuk, hogy legyen Partium bánság kötet, és a Nagyváradi Egyetemen Szilágyi Ferenc, aki dékán a társadalomtudományi karon, akkor ő belépett társszerkesztőnek, és így vittük tovább a munkát.
2: A 2 régió egyébként mennyire válik ketté?
4: Történelmileg teljesen külön válik. A Partium az a magyar történelemben nagyon régóta létezik, nem ugyanazzal a konfigurációval, ahogyan mi a romániai Partiumról beszélünk. A mai megyebeosztás sem követi ezt a beosztást, de van egy megye, amelynek történelmileg a Marostól északra lévő része az Partium, és a Marostól délre lévő része az bánság, ez pedig Arad megye, és ennek okán igenis indokolt a 2 történelmi régiót közösen elemezni.
2: Milyen tematika alapján állították össze a kötet írásait?
4: Akkora változások játszottak le az utolsó 3,5 évtizedben, hogy szükséges és indokolt is a gazdaság, a kultúra, a nyelv, sőt, bizonyos politikai kérdéseknek is az újra elemzése, átgondolása, hiszen ma azt mondjuk ugye, hogy közös Európa, és azt látjuk, hogy a

0: falusi nép az bizony nem úgy éli meg, hogy ez egy hű de jó új helyzet és táncol örömében, hanem kőkeményen meg kell küzdeni ahhoz, hogy meg tudjanak maradni ezen a piacon, mert jönnek bizonyos támogatások, de a falusi gazdálkodóra rászakad Európa, illetve a többi világból származó mindenféle mezőgazdasági termék, és akkor pedig tessék ezzel megküzdeni. Tehát szó sincs arról, hogy az új helyzet az mindenben csak jó dolog lehet, és ezeket végig kell gondolni. Hát gondoljunk a sajtóra. Az írott sajtó eltűnése az egy ország számára, ott, ahol a nyelv az az állam nyelve, az persze, hogy nem jó, de nem veszélyezteti az írásbeliséget. De egy kisebbség esetében a írott sajtó eltűnése az hihetetlenül törékenyé teszi a helyzetet, mert nagyon jól tudjuk, hogy a digitális eszközökön való olvasás, vagy pedig tájékozódás az egészen más jellegű. Nem a nyelvet, mint olyat tesszük magunkévá, hanem az információt próbáljuk átvenni, és a nyelv másodlagossá válik. És ez egy nagyon nagy kérdés, amiről igenis beszélgetni kell. Például ki kellene alakítani olyan határmenti publikációkat, amelyek a határ mindkét oldalán léteznek. Erről a kötetben Szűcs László beszélt a dolgozatában, hogy itt nincs stratégiánk. Sajnos a anyaországi oldalon sincs erre vonatkozó stratégia.
1: Kiknek ajánlja a kötetet?
0: Nagyon remélem, hogy a kötet van annyira sokszínű, hogy mindenki, akit érdekel egyrészt a kisebbségi helyzet, másrészt pedig a két régió, talál magának benne olyan szöveget, amelytől azt fogja mondani, hogy nem volt fölösleges beleolvasni.
1: Dr. Rizsli Gábor, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára is az egyik résztvevője volt a mai könyvbemutatónak, hiszen az egyik kötetnek az alkotója, a szerzője is.
2: Igen, és nagyon érdekes volt ez a mai este, amikor több szempontból hallhattuk azt, hogy akár az oroszországi finnugor népek, akár a határon túli magyar közösségek szempontjából mennyire fontos az irodalmi nyelvnek a megőrzése, az egyetemi oktatás anyanyelven. Egy picit hasonló szerintem az a helyzet, amiről ez a finnországi hungarológiáról szóló kötet beszél. Ez ugyanis az elmúlt 100 évét tekinti át a finnországi magyar nyelv és kultúra oktatásnak a különböző finnországi egyetemeken, és nekem régóta meggyőződésem, hogy az Európai Unió ellenére és a globalizáció ellenére és az angol nyelvnek az egész világot meghódító pozíciója ellenére megkerülhetetlen és nélkülözhetetlen, hogy a népek egymás kultúráját, egymás gondolkodását, egymás hagyományait a saját nyelvükön és ne közvetítő nyelv segítségével ismerjék meg. És ezért volt nagyon fontos akár a finn-magyar, akár a finn-észt, akár az észt-magyar kapcsolatok történetében az a 100 év, amikor egymás egyetemein vendéglektorral, intézettel, később vendégprofesszorral oktatták a másik ország, a másik nép nyelvét és kultúráját, és nemzedékről nemzedékre kiképezték azokat a szakembereket, akik később akár műfordítóként, művészettörténészként vagy más területen ismerték mind a két kultúrát, és hidakat tudtak építeni. Ezt úgy gondolom, hogy ebben az új világban se lehet megspórolni, és ezért nagyon szomorú az a tendencia, ami egyébként nem csak a hungarológiát, a magyar nyelv és kultúra külföldi oktatását érinti, hanem más kis nyelvek és kultúrák oktatását is, nevezetesen, hogy a bolognai folyamat bevezetésével igazából forráskivonás történt a felsőoktatásban, és úgy vonnak össze tanszékeket, szakokat, hogy végül az ilyen típusú specializációra nem marad lehetősége azok egyetemi hallgatóknak.
1: Professzor dr. Kéri Szabolcs, a Tokaj-Hegyalja Egyetem rektora köszöntötte a könyvbemutató résztvevőit, és kiemelte, hogy ez a sorozat rendkívül fontos. Miért?
3: 2024 tavaszán volt az első könyvbemutató, amikor a Báthori Téka első kötetei megjelentek. Jó részt kisebbségekkel foglalkozó, ritka nyelvekkel foglalkozó, finnugor nyelvcsaláddal foglalkozó könyvsorozatot takar, amely részben konferencia kiadványok, részben pedig irodalmi igényű kiadványok megjelentetése. És szerintem ez azért fontos, mert manapság globalizált világban ezek a kisebbségi kérdések, ritka nyelvek kérdése, nemzeti reprezentáció kérdése elengedhetetlenül fontos. Ezeknek a megőrzését az egyetem elsődleges missziójának tartja.
1: Melyik a kedvence ebből a sorozatból?
3: Van egy kötet típusa, lila színű, amely irodalmi alkotásokat jelentett meg különböző ritka nyelveken, illetve magyarul is, nekem ez a legkedvesebb.
1: A Józsa Judit galériában tartott könyv bemutató után, most szóljunk a budapesti könyvhétről. A 97. ünnepi könyvhéten igazi csemegékre lelhettek az Erdélyről szóló irodalmi és történelmi kiadványok szerelmesei. A többi között a székely nemzet történetéről és alkotmányáról, Trianonról, Észak-Erdélyről, valamint a délvidék történelméről is jelentek meg kiadványok. A könyvhét programjaira, a budapesti Vörös Marti tér rendezvényeire kíváncsi volt munkatársunk Király Levente is.
4: Látom, lázasan lapozgat a könyvek között. Ennyire érdekli Erdély történelme?
5: Természetesen érdekel Erdély történelme. Trianon évfordulója az mindig megrázza az embert. És hát itt éppen mondtam az eladónak, hogy itt az ember csak csemegézik, és igazából minden szeretne megvásárolni, ami csak ki van itt rakva.
6: Nézelődünk éppenséggel, de egyébként én is olvastam már egy csomó könyvet Erdélyről, főleg Ablonci Balázsnak a Észak-Erdély visszatért könyvét olvastam utoljára. Nagyon érdekes, mert alapvetően én nem jártam korábban Erdélybe, csak egy most egy hétvégére, és érdekes látni, hogy akkor hogyan érezték az ottani magyarok azt, hogy most újra Magyarország szárnyai alá kerültek, és hogy mennyire nem volt egyértelmű azért, hogy mindenki így örült neki, főleg, hogy a magyarok máshogy tekintettek az erdélyekre, mint ahogy az erdélyek magukra. Ezt a felfogást volt így érdekes megtapintani.
7: Engem mindenféle történelmi könyv érdekel, és sokfélébe belelapoztam, sokféle van otthon is, úgyhogy én mindig nyitottan állok ezekhez, akár délvidékhez, akár Erdélyhez.
4: Milyen erdélyi témájú könyveket jelentettek meg idén? Milyen különlegességekkel, érdekes kiadványokkal érkeztek ide az ünnepi könyvhét alkalmából?
8: Kovács Attila Zoltán, irodalomtörténész ügyvezető. A kiadványok nagy része erdélyi tematikát érint, ugye hát a Nomen est Omen, a kiadó. Most jelenleg a két legfontosabb erdélyi tematikájú kiadványunk a Marosvécsi kastélyhoz kapcsolható báronői emlékirat, ez egy képes emlékirat, a másik pedig a Kolozsvári Egyetemhez kötődik még a Trianon előtti időkből. Az akkori történelmi tanszék vezetője a Szádeszky professzornak a székelyekről írt alapvető, aztán 100 éven keresztül betiltott történelmi műve a Székely nemzet története és alkotmánya című gigantikus album megjelentetése. De emellett azért vannak kisebb történetek is, amik szintén Erdélyhez kapcsolhatók, például a 19-es Máramarosszigeti ukrán-román támadásnak a napló története, ugye az akkori jegyzőnek az emlékirat, amely most már többedik kiadást élte meg. Van egy 21-es királypucs történetre mutató katonai napló, ami egyébként annak idején 10 példányban jelent meg, még a Horthy korszak idején, de aztán eltűnt Szőrészszálán, és egy előkerült valahonnan, tehát ugye így tudtuk megcsinálni. És hát a többi az meg érintőlegesen kapcsolódik Erdélyhez. Én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy a egyetemes az erdélyi művelődés történet és a magyar, tehát ugye Kárpát-medencében kell gondolkozni, és innen megközelítve a délvidéki gulágnapló, vagy az erdélyi származású nagyváradi szerző gulágnaplója, vagy a magyarországi, kis magyarországi szerző, aki szintén gulágnaplót írt, az ugyanúgy ennek az egységes tömnek a része.
4: Azt látom, nagyon sok ember érdeklődik itt a standnál. Anyaországi magyarok mennyire érdeklődnek Erdély vagy akár délvidék történelme iránt?
8: Hát azt hiszem, mi nem panaszkodhatunk. Ugye nekünk az elég egysíkú a kiadói profilunk, hiszen mi csak ezzel foglalkozunk. Tehát azért mi bulvárkönyvet nem adunk ki, lektürkönyvet nem adunk ki, celebkönyvet nem foglalkozunk, az influencer TikTok világ nem érdekel minket. Tehát ugye mi miután a teljes portfólió erről szól, nyilván ez a sok-sok év alatt, amióta mi ezt csináljuk, ezzel ugye átment az olvasók szemüvegén, és hát nagyon sok olyan érdeklődő jön a pulthoz, hogy konkrétan keresik a egyik-másik sorozatot, egyik-másik címet. Tehát ugye nyilván ugye a kiadó ismertsége és tevékenysége az ebben nagyon jelen van, és nem is biztos, hogy azt szerint kell disztingválni, hogy most akkor a Erdély történetet keresgélnek, vagy magyarországi magyar múlt történetére vonatkozó kiadványt, hanem egységesen ugye ez a múltkutatás, vagy ez a, ahogy minket neveznek, ugye magyar Indiana Jonesok vagyunk. Ugye ezért valószínűleg egységesen rajzolja ki azt a képet, hogy akit a világháborús eltitkolt naplók érdekelnek, hadifogság naplók érdekelnek, első világháborús hadinaplók érdekelnek, a német tábornokok és az osztrák-magyar monarchia a vezérkari főnökségének ugye a meglett és ugye tiltott, hosszú éveken keresztül tiltott emlékiratainak a kiadása kapcsán jönnek ide és érdeklődnek, ő az ugyanúgy keresik ezeket a könyveket, mint aki éppen mondjuk Almási László valós történetére igaz, hiszen ő őt talán még jobban hamisították egyébként, mint sok más magyar szerzőt.
4: Mit ad az embernek egy-egy ilyen könyv elolvasása? Azon túl, hogy az ember szívét melegséggel tölti el, és a nemzeti tudata erősödik.
8: Hát mindenképpen informálisan nagyon sokat, tehát ugye azért ezek olyan történelmi eseményekhez köthető résztörténetek, vagy kisebb történetek, amik egyébként nem feltétlenül voltak publikusak, notabene egyáltalán nem, jó részük egyáltalán nem volt publikus. A másik pedig ugye, hogy ez a történelmi játék, ahogy én hívom, ez a sakktábla, ugye ez nagyon sok kis mozaikból áll össze. És ugye, hogyha a kis mozaikokat teszem egymás mellé, abból egyszer a nagy mozaik lesz, meg lesz a tabló. És ugye mi ezt a tablót színezzük, hogy nagyon metaforikusan fogalmazzak, és ugye az a kérdés, hogy a melyik ceruza milyen. És a milyenséget az ez adja meg, hogy tényleg arisztokrata történet, magyar nemesi történet, patinás magyar családnak az eltitkott története, hadi történet, helytörténet, Erdély történet, székelység története. Hát lehet ezt boncolgatni, mert mondom, nagyon sok felé szét tudnám szedni, de nem biztos, hogy ezeket így tematizálni kell ennyire, mert a végcél az egy. Tehát ugye, hogy az, amit elhallgattak, annak oka volt, hogy elhallgatták, amiről nem beszéltek, annak oka volt, hogy nem beszéltek róla, és a másik kardinális kérdés, ami 46-ban történt Magyarországon, 1946-ban, amikor tiltólistát állítottak össze, cenzúralistát állítottak össze, és több mint 3000 értelmiségi embert állítottak partvonalra, tehát ugye az írókat, szerzőket, színházi embereket, zenészeket, és hadd ne soroljam tovább. Az egy olyan fajta kulturális töréspont volt a magyar kultúra vagy művelődés történet égiszén, amire egyébként nem volt példa. Ezt pótolni valahol megpróbáljuk, tehát ugye mondhatnám azt is, hogy ez egy ilyen kiadói végcél, de a szándék és a tevékenységi kör az arra vonatkozik, ugye, hogy mindaz, ami ebben az emberöltöny időben eltűnt, és akkor most ebben sok mindent beleértek, de nevezzük közös nevezővel úgy, hogy eltűnt, azt egyébként ugye a közönség elé kell tárni. Mert jelen meg a jövő meghatározásával a múlt nélkül nincs hova tovább lépni.
1: És még mindig maradjunk a könyveknél. 95 országban mintegy 250 panorámaklub, illetve társklub révén szervezett 10 éven át magyar közösségi életet dr. Tanka László. Az újságíró, főszerkesztő író pályája az anyaországból indult, majd a szórványban és a diaszpórában is erősítette a magyar-magyar kapcsolatokat. Az ünnepi könyvhétre jelent meg életregénye, amelynek bemutatóján a nagyutazó Tanka Lászlót Tarnóczy László kérdezte.
9: Életregényét mutatta be dr. Tanka László, a Panoráma Világklub alapítója, elnöke. Sokféle stációját ismerhette meg az olvasó ezen keresztül. Ami a határok nélkül hallgatóinak igazán érdekes, az a világmagyarságával való kapcsolat. Honnan jött ez, és milyen találkozások, illetve milyen könyvek, milyen emberi kapcsolatok fémjelzik ezt?
10: Nagyon hosszú történet, az 1990-es évek végén kezdődött, amikor az amerikai ismerőseim megkértek arra, hogy egy magazint, egy világmagazint készítsünk a kint élő magyarok számára. Innen indult a Panoráma magazin, amely mögé egy tudósítói csapat szerveződött idővel, mert amikor elmentem Amerikába, és láttam azt a hatalmas értékvilágot, amit az amerikai magyarok létrehoztak, templomokat, klubokat, házakat, teljesítményeket, akkor én azt gondoltam, hogy egy újságírónak az a dolga, az a kötelessége, hogy ezt megírja. És egyfajta szellemi hidat építettem a világba szétszóródott magyarság és a Kárpát-medence magyarsága között. Ezen a hídon a pillérek, a Panoráma újság az egyik, a másik a könyvek, kiadványok, amerikai magyarok arcképcsarnoka, magyarok a nagyvilágba, Ausztrália, Új-Zéland világa, ezek életrajzi könyvek, a harmadik a Panoráma világklub hálózat, 95 országban 250 társklub, magyarok mindenütt vannak egyébként, és a negyedik pedig a Magyar Világtalálkozók sorozata, amit 10 éven keresztül rendeztünk meg. Tehát ebből állt össze úgymond az az életmű, amiről most itt szó volt.
9: A Panoráma Világklubnak melyek a legemlékezetesebb pillanatai, eseményei, és mennyiben tudták ezek összetartani a kint élő magyarságot?
10: Mindegyik mást, mert Amerikától kezdve Erdélyen, Kárpátalján mindenütt voltak társklubok, és egy-egy rendezvényen oda sereglettek a világ számos országából a kis társaságok. Elmentünk a Kárpátaljára háromnapos kirándulásra, délvidékre, szintén három-négy napra volt, amikor két busszal százan, és akkor a helyiekkel összejöttünk, és akkor mi megismertük az ő helyi értékeiket, kultúrájukat, eseményeiket, embereket, meg ők nekik is elmondtuk, hogy kik vagyunk mi. Tehát ez az a hit szerep, ami összekötött bennünket, abszolút ilyen nemzeti, konzervatív, keresztény és polgári. Mindenféle ideológiától mentesen, párt alakulattól mentesen, csak a tiszta értékekre építettünk. Mindig addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ér. Tehát nem arra rendezkedtünk be, hogy majd kapunk egy nagy pénzt, akkor nagy rendezvény lesz, hanem egy kis csapat összejött, és ki mit tud beletenni, és akkor így raktuk össze. A művészek szinte kivétel nélkül ingyen eljöttek, mindenki vállalta a saját költséget, utazási költségét, egyéb kiadásokat, és meg lehetett ezt is csinálni, és ez adott nekünk egyfajta önbizalmat, meg az, hogy végre valamit adhatunk, tehetünk másokért, meg önmagunkért.
9: Hány példányban jelent meg az életregénye, és hol lehet hozzájutni? Amerikában, Budapesten, vagy itt a Balassi Bálint könyvtárban?
10: 1000 példányban, de nem kerül be a könyvesbolti hálózatba, már régóta nem viszem be, mert ez nem az a könyv, amit kiraknak és reklámoznak, és nekem meg arra nincs pénzem, hanem az olvasókhoz elmegyek, és most az elkövetkező hetekben 8 ilyen alkalom volt, múlt héten Debrecenbe, jövő héten Nagykanizsa, Budapest, tehát ezek sokkal fontosabbak nekem, hogy lássam az emberek szemén, hangulatán, beszédén, hogy hogy fogadják ezeket a információkat.
9: Ön a saját korosztályát nyilvánvalóan könnyen meg tudja szólítani. Hogyan változik a Magyarországhoz, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához való tartozás, és mennyire nehéz a fiatalokat megszólítani?
10: Nekem annyiban könnyű helyzetem volt, hogy én mindig a szórványba, a diaszporába csak magyar közösségeket kerestem. Rengeteg magyar közösség van százával. Az ő rendezvényeiken voltam. Kiki elhozta a saját unokáját, fiát, tehát azért láttam egyfajta jelenlétet a generációk között, de átütő erővel nincsen a fiatalság. Nem ezt a magyarság képet, nem ezt a magyarság rendezvényeket szereti, hanem magának akarja megteremteni. Tehát a generációk békés egymás mellett élése nagyon-nagyon sok problémával jár, és ritka. A fiatalok elvonulnak, és akkor ők egy olyan rendezvényt csinálnak, amit jól érzik magukat.
9: És keresik a magyar nyelvű kapcsolatokat a magyar társaikkal, magyar nyelven beszélő, magyar kultúrában élt, vagy a világ bármely táján is magyar kapcsolatokat?
10: Akiben az igény megmaradt, nagyon fontos az, hogy amikor kimentek külföldre, mondjuk Amerikába a magyarok és vitték a gyerekeiket, akkor nekik ott be kellett illeszkedni abba a körbe. Szinte tiltották sokan a magyar nyelv használatát otthon, mert akkor megszólták az óvodába, megszólták az iskolába, akcentusa van, nem érti. Tehát egy ilyen kényszerbe belekerül eleve az ember, és itt jött a nagymamák szerepebe, meg az, hogy az óhazába hazahozni. A nagyszülők voltak a kulcsemberek, mert ők nem beszélték az ottani nyelvet, viszont vigyáztak a kisunokára, a kisgyerekre, és hazahozták Magyarországra nyáron 1-2 hónapra. Ez volt az ideális recept, hogy megőrizze a gyerek és megszeresse. És pluszba, hogyha még beleszeretett egy magyar fiúba vagy leányba, akkor aztán ebből egy életre szóló kapcsolat is lett.
1: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. A Határok nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Bereki Anikó. Viszont hallásra, Határok nélkül.
11: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: 7 óra jó reggelt kívánok, hallgassák meg híreinket itt a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyon visszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. A Perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a Perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A Gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légi csapásokban 6 meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és soka sérült is. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központot kereste fel, majd a páviai dómban gyerekekkel és dél-amerikai bevándorlókkal találkozott. Jövő héten a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politikó című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Súlyog Tamás a napokban indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Ezzel kapcsolatban 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, ezért Polt Péter, az AB elnöke határozatképtelenség miatt levette az ügyet a napirendről. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz, 2-szer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig megháromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Már lehet jegyet venni az idei Margó nyári irodalmi fesztiválra. A rendezvény augusztus 13-a és 15-e között dedikálásokkal, beszélgetésekkel, színpadi és zenei programokkal várja a közönséget a Káli medencében. Lesz meseterápiás program, irodalomterápiás foglalkozás és vezetett kerékpártúra, valamint gyermekprogramokkal is készülnek a szervezők. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31-37, késő este 23-28 fok között alakul.
1: Műsorajánlat. Vasárnapi újság.
2: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aláírta az amerikai-iráni háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot. A tárgyalások a békéről csak ezután kezdődnek. A fejleményeket John Gizé, rangidős fehérházi tudósító elemzi. Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről a magyar és az ukrán állam között. De vajon mi lesz a megvalósítással? Hisznek-e még az ottani magyarok Kijevnek? Karol Navrocki lengyel elnök kezdeményezte a fehér sasrend visszavonását Volodymyr Zelenszkijtől, mert Ukrajna továbbra is akadályozza a volhiniai mészárlás teljes körű feltárását, az áldozatok exhumálását, miközben a náci bandera kultuszát építi.
1: Vasárnapi újság. Közéleti magazin ma reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban.
3: Mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
4: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
5: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! 2026. június 21-én vasárnap a szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba köszönti Önöket. Ma az Alajosok és a Lejlák ünneplik névnapjukat. Az elkövetkező percekben két témát ajánlok Önöknek ebből a fél órából. Nyírbátorban 9 nemzetközi hírű vállalkozás több mint 7000 embert foglalkoztat a térség 200 településéről.
6: Nagyjából 200 településről járnak dolgozni napi szinten ingázók Nyírbátorban, ami település méretéhez képest mindenféleképpen kimagasló. Valóban a 9 nagyvállalat, több olyan is van, ami több ezer főt foglalkoztat. Jelentős terhet is jelent, nyilván előnyt is jelent a település számára.
5: Nem ritka, hogy Parád és Gyöngyös között 170-180 km/órás sebességgel mennek a motorosok.
7: Vezető baleseti jobb általában sebességhibás megválasztása, illetve a vezetés technikai hiba. Tehát nem feltétlen arról van itt szó, hogy motorosok sebességhatakat túllépve okoznak balesetet, hanem az, hogy jön egy kanyar, és nem az útvonal vezetésnek megfelelően választják meg a sebességüket, vagy adott esetben nem kellő vezetéstechnikai tudással rendelkeznek.
5: 6 óráig ma is a Hajnaltájt hallják itt a Kossuth Rádióban. Telefonszámunk 061-328-7373, e-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. Alkilbenzollal szennyezett humuszt adott ingyenesen a BYD azoknak a környéken élő gazdáknak, akik erre igényt tartottak. Persze akkor még senki sem tudta, hogy rákkeltő anyaggal szennyezett az ajándékhumusz egy része. Az illékony alkilbenzol valószínűleg már nincs a talajban, és az sem biztos, hogy a rajta termett gabona szennyezett. Ennek ellenére a Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal a termények megsemmisítéséről döntött. Nagy Margit riportja.
8: Hogy a humusz az egy nagyon-nagyon lassan képződő történet.
9: Földi László, az Agroplant ügyvezetője mesélte el, hogy a szegedi BYD Auto Hungary Kft. Az építkezés során számukra feleslegessé vált humuszt ingyen odaadta a környékbeli gazdáknak, akik örültek az értékes humusznak.
8: Nálunk, ahol 20 és 50 centi között van a humusz réteg, ez egy elképesztően jó ajánlat volt, hogy ingyen tudunk ehhez hozzájutni.
9: A humusz kitermelése és kihelyezése az építési területről tavaly novemberben kezdődött. Aztán egyszer csak abba maradt, meséli Földi László.
8: Januárban leállt a kiszállítás, semmilyen konkrétumot nem kötöttek az orrunkra, hogy ez miért áll. De mi nem vagyunk érintettek a szennyeződésbe elvileg.
9: A Csongrád-Csanádvár megyei kormányhivatal állítása szerint 2024 óta figyelemmel kíséri a kínai gyár építkezését. Közleményük szerint több különböző hatáskörben indítottak ellenőrzést is, így idén márciusban is. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen. területeken kitermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon. Ezt megerősítette Vad Róbert, a rendőrség szóvivője.
10: Az ügyben a szegedi rendőrkapitányság környezetkárosítás büntetének gyanúja miatt rendelte nyomozást, melyet szakértők bevonásával vizsgál.
9: Mindeközben a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal közleményt adott ki arról, hogy a feltételezhetően alkilbenzollal szennyezett területeken még a betakarítás előtt meg kell semmisíteni a gabonát. Idézek a közleményből. A BYD közel 30 különálló helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra összesen 325 ezer köbméter földet szállított ki. Ebből a labor eredmények alapján mintegy 30.994 köbméter a szennyezett föld, amelyet 10 különböző helyrajzi számon terítettek el. A kormányhivatal soron kívül intézkedett az érintett földterületeken termelt növények megsemmisítéséről, és erről 2026. május 29-én értesítette is az érintett földhasználókat, illetve földtulajdonosokat.
11: Egyszer csak kaptam egy határozatot.
9: Péter Magdolna bérbeadja kis területű földjét. A múlt héten szembesült a kormányhivatal határozatával.
11: Ez van a határozatban, hogy a területen lévő növényállományt meg kell semmisíteni a határozat készhezvételétől számított 14 napon belül. A megsemmisítés megkezdés előtt a növény- és talajvédelmi hatóságot írásban értesíteni szükséges a megsemmisítés tervezett időpontjától. Amennyiben ezt nem teszem, 150 millió forintig terjedő bírságot rónak ki.
9: 15-től 150 millió forintig terjedő bírsággal fenyeget a kormányhivatal?
11: Így van.
9: Ön a tulajdonos ennek a földnek, a bérlője, a hasznosítója, igen, egy valaki. Hát akkor ezzel neki van dolga, nem pedig önnek?
11: Igen. Most ez az úriember újabb talajmintát vetetett, és hívott, hogy megvan az eredmény, és hogy semmiféle mérgezés nincs a földön.
9: Nyilván ezt a talajmintát akkreditált laborban kell, hogy bevizsgálja.
11: Még nincs a kezembe semmiféle dokumentum, de ő elzárkózik a megsemmisítés elől, ugyanis 2-3 hét múlva aratik én ezt a búzát, és ő semmi szín alatt nem szeretné ezt megsemmisíteni. Én nevemre szól, én kaptam, öten kaptunk, ha jól tudom, összesen.
9: Igen.
11: Az lenne a kérdésem, hogy amennyiben megsemmisítjük ezt a búzát, mert meg kell, kifelel azért, hogy ez a föld újra használható legyen. Mert itt valaki hibázott.
9: A kormányhivatal azt írta egyik közleményében, hogy a BYD-val szemben indított polgári peres eljárással lehet majd jogorvoslatot kérni. Önöknek, ötüknek.
11: Valószínű meg is fogom tenni, mert ez így nem maradhat. Mivel nem én idéztem elő ezt a szennyeződést, mégis nekem kell ez ügybe pereskedni, azért idegeskedni, időpénz, stb.
9: Ki a felelős egyébként ön szerint?
11: A BYD.
9: Az érintett öt gazdálkodó birtokvédelmet kért a szegedi törvényszéktől. Közben a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal műsorunkhoz megküldött közleményében arról tájékoztat, hogy a 2026 április és június között végzett akkreditált mérések alapján már nem mutatható ki határértéket meghaladó szennyeződés a szóban forgó területeken. Ezzel a kormányhivatal lezárta a környezetvédelmi eljárást, és 10 millió forint környezetvédelmi bírsággal sújtotta a BYD Auto Hungary Kft-t. Hogy a kormányhivatalnak a környezetvédelmi engedély kiadásakor kellette volna vizsgálni a talajt, illetve az említett földeken megtermett gabonából vettek-e mintát, arról nincs tudomásunk, a kormányhivatal ugyanis nem kívánt nyilatkozni semmiről, ebben a témában csak közleményeket adott ki. Az viszont tudható, hogy legközelebb erre szakosodott akkreditált laboratórium csak Bécsben van. Friss információ, hogy a gazdák megkapták a birtokvédelmet, így időt nyertek. Egész évi munkájuk és megélhetésük a tét. Ha mégis meg kell semmisíteni a terményt mind az öt gazdának, a kérdés az, hogy kikártalanítja majd őket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
5: Nyírbátor az a kisváros Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, ahol 9 nemzetközi hírű vállalkozás több mint 7000 embert foglalkoztat a térség 200 településéről. Máté Antal polgármester ezt abból a szempontból is jónak tartja, hogy a város 12 ezer lakosának van megélhetése. Azt is elmondta, ma már azon dolgoznak, hogy a jövő kihívásainak is megfeleljenek. Zsoldos Barnabás beszélgetése következik.
12: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében Nyíregyháza megyei jogú város után Nyírbátor az a kisváros, amely a legtöbb ipari beruházással, leggazdagabb ipari parkkal rendelkezik. Máté Antal a város polgármestere. Hát mostanában már azt mondják, hogy a körforgalmak városa Nyírbátor. Hát ez biztosan nem véletlen, hogy így alakul, tehát valami elképzelés mentén készülnek, jönnek létre ezek a körforgalmak. Az iparosításra kell gondolnom, vagy az úthálózat ilyen szintű fejlesztésére?
6: Több szempont van, ami miatt nyilván ezek a fejlesztések létrejöttek, kialakultak. Az egyik, amit mindig el kell mondanunk, hogy Nyírbátor logisztikai szempontból, lokáció szempontjából igen különleges, kiemelt helyen van. A Mátészak, a Nyíregyháza, a debreceni közlekedési csomópontban, és ehhez még hozzájön most már a Nagykároly irányába történő közlekedés, ami a romániai schengeni csatlakozást követően még inkább felerősödött. Nagy a tranzitforgalom. Ez előnye és hátránya is a városnak, nem véletlenül, hogy a régi só útvonal is Nyírbátoron ment keresztül, amikor Erdélyből hozták a sót.
12: Nyírbátorban van is olyan utca, hogy Sóhordó utca.
6: Így van, erre büszkék vagyunk, de ez mondjuk nem a mi munkánk eredménye, lehet így fogalmazni, ez az elhelyezkedés a településnek, ehhez kapcsolódik egy nagyon erős turisztikai rész is, és van most már az utóbbi 20 évben egy nagyon erős ipari forgalom, ami teherforgalommal, személyforgalommal is jár. Ezek mindegyike megjelenik a településen, miután elkerülő útja nincs a településnek, még bízom benne, hogy ez nem tart már sokáig. Így meg kell oldanunk a településen keresztül közlekedőknek a biztonságos áthaladását, és erre ma a 21. században nincs jobb megoldás, mint a körforgalom. A körforgalom azért egy zseniális találmány, mert akkor is tökéletesen működik, ha alig van autó, és akkor is jól működik egyébként, ha rengeteg autó van. 12.000-es kisvárosban 5-6 körforgalom, ez mindenképpen soknak számít, így van.
12: Nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy vagy a lakosság igénye a körforgalom, vagy pedig az az ipari fejlesztés, fejlődés, ami tapasztalható. Hát ide 6-7.000 ember bejár dolgozni, ha jól tudom.
6: Igen, nagyjából 200 településről járnak dolgozni napi szinten ingázók Nyírbátorba, ami település méretéhez képest mindenféleképpen kimagasló. Valóban a 9 nagyvállalat, több olyan is van, ami több ezer főt foglalkoztat. Jelentős terhet is jelent, nyilván előnyt is jelent a település számára, hiszen az embereknek van munkájuk, ez a legfontosabb, a városnak van bevétele, van kivel együttműködni, de persze terhet is jelent, nem csak a közlekedés terhelés, hanem azért ebben zajterhelés van, levegőtisztasági kérdések van, a környezetterhelés van. Van jó néhány olyan egyéb körülmény, ami nehezíti az életünket, és van egy csomó megoldandó feladat, mert ennyi ember mellett a lakhatás, a szórakozás, a kikapcsolódás, a pihenés, az oktatás, az egészségügyi fejlesztések magukkal hozzák a gazdasági fejlesztés, mert ezek a kiszolgáló vagy kapcsolódó szolgáltatások, közszolgáltatások elengedhetetlenek ahhoz, hogy ezt az ipari fejlesztés, fejlődést fent tudjuk tartani.
12: Még a kiművelt emberfőkre is szükség van. Mérnökök kellene, technikai és technológiai fejlesztés csúcsát követeli a repülőgépgyár és az összes többi.
6: A hétköznapi ember azt gondolja, hogy egy település gazdasági fejlődése az ahogy esik, úgy puffen alapon történik. Ha jön egy cég, akkor örülnek a település, és akkor munkahelyek jönnek létre. Mi kezdetektől fogva sokkal tudatosabban terveztük a gazdaság működését. Egy szempontot mindenképpen szeretnék kiemelni, ez pedig arra törekedtünk, és ez úgy gondolom sikerült is, hogy a gazdaság sokszínű legyen. Kérdéses, hogy miért fontos, de nagyon könnyű rávilágítani. Az emberek nem egyformák. Ahány ember annyi féle, mindenki más szeret csinálni, mindenkinek más a szakmája, máshoz ért, másban tehetséges. És egy kisvárosban az kulcskérdés, ha azt szeretnénk, hogy az emberek ne költözzenek el, akkor minden végzettséggel, minden képességgel, minden fajta irányultsággal rendelkező ember számára tudni kell munkalehetőséget biztos. Mi arra készültünk, és úgy gondolom, hogy ez példaérték, ami Nyírbátorban megvalósult, ahogy van élelmiszeriparton, repülőgépiparon, vegyiparon át, a 9 multi, 9 különböző szektor, és ez nem csak abból a szempontból volt érdekes, vagy érdekes most, hogy minden típusú munkát tudunk kínálni, tehát a munkaerőpiaci kínálatunk nagyon színes, és ezzel tudjuk itt tartani az embereket, hanem a gazdaság sokkal ellenállóbb. Erre egy nagyon jó példa a COVID idején, amikor ugye megállt a gazdaság. Nekünk voltak akkor is olyan gyáraink, ami tisztítószereket gyártott, vagy élelmiszergyártott, ami meg virágzott abban az időszakban, mert arra volt szükség. Utána meg másik gyárak fejlődtek. Tehát a sokszínű gazdaság a munkaerőkínálat szempontjából sokszínű, és ellenállóság szempontjából sokszínű. Most igazából a jövőt keressük már, hogy merre tudunk tovább haladni.
12: Végszót a számba adta polgármester úr. Fejlődik az ipari park, vagy új üzemek letelepülése is várható?
6: A jövő kiszámíthatat, de értenünk kell, hogy merre halad a világ, és így merre kell haladni nekünk is. Ma a mai közbeszédben szintén egy fontos téma, ez a van-e munkaerő, főleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Egyfelől van szabad munkaerő, másfelől nagyon nehezen integrálhatóak a munkaerőpiac. piacra. Ez már nem csak a vállalatok feladata lesz a jövőben, hanem a kormány, az önkormányzat, az oktatási rendszer, a szociális ellátórendszer feladata lesz. Ez egy nagy kihívás. A másik, hogy ezzel párhuzamosan megy előre a technológia. Tehát azok az üzemek, amik ma működnek, azok egészen biztosan 10-20 év múlva nem fognak tudni így működni. Jön az automatizálás, a mesterséges intelligencia, és ez nem csak az informatikai szektorban tombol, hanem az a legegyszerűbb gyártókapacitásoknál is meg fog jelenni. Ez a jövő, viszont ehhez képzettebb munkaerő szükséges. Mi már nem abban gondolkodunk, hogy újabb gyárakat hozzunk Nyírbátorba, mert azt gondolom, hogy 12 ezres városban 9 multinacionális vállalat az pontosan elegendő, hanem inkább azt kell megtalálnunk, hogy ezek a cégek hogyan modernizálódnak, és az itt dolgozó emberek hogyan tudnak ehhez kapcsolódni. Ugye mégiscsak azért csinálunk mindent, hogy az embereknek jobb legyen az életkörülménye, úgyhogy most ennek a menedzselése történik. Szeretném, hogyha a város ebben is élenjáró lenne.
5: Megkezdődött a nyári utazási és turista szezon, ilyenkor sokan indulnak belföldi vagy külföldi nyaralásra. A gondtalan pihenés érdekében azonban nem csak a bőröndöt érdemes időben összepakolni, hanem az útipatikát is. Hogyan készüljünk fel a legváratlanabb problémákra? Rafai Emőke riportját hallhatjuk.
13: Hogyha utazunk, akkor semmiféleképpen nem maradjanak ki a láz és fájdalom csillapítók, a hasmenésre, illetve a hányásra, illetve az utána lévő elektrolit utánpótlásra ható szerek és az antihisztamin.
14: Dr. Kárpáti Zsófia szakgyógyszerész mutatja, hogy mi legyen nálunk nyaralásnál. Az útipatika alapját a láz és fájdalom csillapítók, a hasmenés és hányás kezelésére szolgáló készítmények, valamint az elektrolit pótlószerek alkotják. Emellett az allergiás reakciókra is érdemes felkészülni.
13: Egy útipatika az minden esetben személyre szabott, hiszen teljesen mást kell bekészíteni a gyógyszerekből egy gyerekes családnak, mást egy túrázónak, mást egy idősnek. Ami nagyon fontos, hogy ha vannak rendszeresen szedett gyógyszereink, akkor abból mindenképpen az utazás teljes időtartamára vigyünk magunkkal elegendő mennyiséget. Mindenféleképpen legyen nálunk láz és fájdalomcsillapító, hasmenés elleni készítmények, nagyon fontos a fényvédelem. Különböző fényvédőszerek vannak, amelyek elérhetők, vannak fizikai, illetve kémiai szűrőket tartalmazó fényvédők, az érzékenyebb bőrűeknek, a gyerekeknek, akik allergiára hajlamos, csak nekik mindenféleképpen a fizikai szűrős fényvédőket szoktuk javasolni, ezek azonnali védelmet nyújtanak, mint egy visszaverik a fényt, a kémiai szűrők pedig elnyelődnek a bőrben, és azáltal fejtik ki hatásukat. Nagyon fontos, hogy a fényvédőket folyamatosan kell kennünk a nap folyamán, hiszen azok bizonyos idő után elvesztik a hatékonyságukat. Készüljünk fel mindenféleképpen allergiára, hiszen hogyha különböző országokba utazunk, akár egzotikus országokba, nagyon sok mindent eszünk, iszunk, kipróbálunk, amit egyébként nem szoktunk, itt sokszor felléphetnek allergiásra. Ezért mindenképpen legyen nálunk allergia elleni készítmény. Különböző csípések ellen is fel tudunk készülni. Nagyon sokféle újfajta gyógyszerforma van már forgalomban. Gyerekeknek szúnyogriasztó tapaszok, mintával ellátva hullancsriasztó, szintén tapaszok, illetve hajgumi karkötők állnak már rendelkezésre. Hogyha gyerekekkel utazunk, akkor az utazási rosszul létnek a elkerülésében már nyalóka formában is találunk olyan gyógynövénytartalmú készítményeket, amelyekkel ezt a kellemetlenséget is elkerülhetjük.
14: A gyógyszerek mellett egy másik fontos dokumentumról sem szabad megfeledkezni utazás előtt.
13: Nagyon fontos, és felhívnám a figyelmet, erről meg szoktunk feledkezni. Egyrészt, hogy az érvényességét ellenőrizzük, vagy hogy egyáltalán, hogy legyen nálunk az Európai Egészségbiztosítási Kártya. Ez a kis kártya, ez nagyon sokat érhet, hogyha valakinek nincsen, akkor a kormányablakban személyesen pár perces ügyintézéssel azonnal megkaphatja. Ettől váratlan helyzetekben jelentős költségektől kímélhetjük meg magunkat, hiszen ez a kártya ez feljogosít minket arra, hogy az adott Európai Unión belüli országban az ott élőkkel egyenértékű társadalombiztosításban részesüljünk.
14: Sopronban az utazók többsége már rutinosan készül a nyaralásokra, és a rendszeresen szedett gyógyszerek mellett a leggyakoribb panaszokra is gondol.
15: Saját gyógyszereimet szoktam vinni, és fájdalomcsillapítókat, meg olyant, hogy ha olyan hasmenés vagy hányás, ilyen dolgok lennének. Éppen most fogok repülni. Sárnap.
16: Fájdalomcsillapító, lázcsillapító, orrspray mondjuk, vagy tengervizes orrspray, raktapasz, vagy sebhintőport.
14: A szakemberek szerint egy jól összeállított útipatika nem foglal sok helyet a bőröndben, ugyanakkor komoly segítséget jelenthet, ha a nyaralás során váratlan egészségügyi probléma adódik. Éppen ezért érdemes még indulás előtt átgondolni, mire lehet szükségünk az utazás alatt.
5: Az elmúlt hetekben aggasztó mértékben emelkedett a motoros balesetek száma Hevesvár megyében. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es utat a Mátrában. Nem ritka, hogy Parád és Gyöngyös között 170-180 km/órás sebességgel mennek a motorosok. Ez nem csak balesetveszélyes, hanem a helyieket is zavarja. Azt mondják, nem csak élhetetlen így a környék, de a turizmust is visszaveti. Pilisi Csenge riportja.
9: Hetente történik baleset a Mátrában. Május végén egy 23 éves motoros vesztette életét a 24-es főúton. Hiába vannak kint a figyelmeztető táblák, sokan versenypályának használják a 24-es főutat, mondja Erdélyi Róbert, a lezredes, a Heves vármegyei baleset megelőzési bizottság titkára.
7: A vezető baleseti ok általában sebességhibás megválasztása, illetve a vezetés technikai hiba. Tehát nem feltétlen arról van itt szó, hogy motorosok sebességhatakat túllépve okoznak balesetet, hanem az, hogy jön egy kanyar, és a nem az útvonal vezetésnek megfelelően választják meg sebességüket, vagy adott esetben nem kellő vezetéstechnikai tudással rendelkeznek, kanyarba átsorulnak a túloldalra, elesnek, szalagkorlátnak vagy egyéb szembejövő gépjárműnek ütközve szenvednek sérüléseket. Tudomásul kell venni, hogy itt nincs bukótér. Tehát itt, ha valaki elesik, elcsúszik, akkor nagy valószínűséggel vagy egy szembejövő járművel találkozik a már csúszó vagy bukfencező motoros teste, vagy szalagkorláttal, vagy egyéb olyan tereptárgyal, amely ütést mérhet a testre. Minél nagyobb a sebesség, annál nagyobb a lehetősége a súlyosabb sérülések bekövetkezésének.
17: A probléma inkább azzal van, amikor indulnak, na, akkor azt nagyon odahúzzák nekik, és akkor az fülrepesztő, ugye akkor is belehúznak, amikor nem állnak itt meg, hanem egyenesen mennek tovább parádra.
9: Azt mondják, versenyt is tartanak itt a kanyarokban.
17: Ketten, hárman, amikor így összeverődnek, és akkor egymással rivalizálnak.
9: Mennyire balesetveszélyes egyébként, ahogy így közlekednek?
17: Szerintem azt a 24-es úton, ahogy jövünk föl Gyöngyöstől egészen idáig, az út mentén azért ott jelzi a rengeteg oszorú kereszt, amik ki vannak rakva jobb meg bal oldal.
18: Amikor közlekednek, mindenki meg akarja mutatni mindenkinek, hogy ő a jobb autós, jobban megy, jobban előz, jobban húz. A motortípus is válogatja, hogy mennek, nagyon jók a motorok, nagyon gyorsak, jól gyorsulnak ki, és használják. Aki ügyes, az ügyes, aki meg téveszt, az meg kórházba kerül valami kisebb vagy jobb bajjal, mert a motoros nagyon sérülékeny. Az autós ráhúzza a kormányt, az autósnak ez nem tetszik. A motoros is szidja a bukósok alatt, mert nem tudja megelőzni, mert udvariatlan.
9: A környékbeli települések korábban már aláírást is gyűjtöttek a száguldó motorosok ellen, de a helyzet azóta se változott, mondja Holló Henrik, Parácsosvár polgármestere.
19: Nem a szelíd motorosokkal van probléma, hanem azzal a 15-20%-kal, akik versenypályának nézik a Parácsosvár Mátraháza közti szakaszt. Való igaz, hogy Magyarország legszebb, legszerpentinesebb útja, 170-nel mennek a Mátrába, mit feltesznek a YouTube-ról meg lehet nézni. Azon kívül nem gyári kipufogót használnak. Életveszélyes közlekedni péntek, szombat, vasárnap. Egyszerűen az itt lakók nem tudnak békésen átmenni Gyöngyösre vásárolni. Ezért úgy döntött a település, hogy aláírásokat gyűjt, amihez csatlakozott Parád és Bodony települések is. Mind a három település azt szeretné, ha ezek megszűnnének, vagy korlátozva lennének, ugyanis mind a három település egy üdülő falu, és ami itt folyik, az már nem, hogy pihenni lehessen, hanem egyszerűen felháborító, és nem beszéltem még arról, hogy tájvédelmi körzet, Natura 2000 terület, a sok elütött madárka, szarvasok, őzek, amik szinte mindennaposak. A statisztikák kimutatták, hogy mennyi baleset van. Szeretném, ha megszűn ez az irdatlan állapot.
5: Nem ritka, hogy Parád és Gyöngyös között 170-180 km/órás sebességgel mennek a motorosok. Kedves hallgatóink, hamarosan 17:30, a hírek után folytatjuk a Hajnaltáj műsorát. Szólunk arról is, hogy nagykörűben a napokban tartották meg a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt.

0: 6:30, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Jávor Miklós nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Új időszaki kiállítás nyílt a Közlekedési Múzeumban az Északi Járműjavító épületében. Az Öveket becsatolni című új tárlaton a látogatók a közlekedésbiztonság történetét követhetik végig, a Magyar Királyi Posta autós iskolájától egészen a mesterséges intelligenciával működő innovációk világáig. Nagyon erős UVB-sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. Az előrejelzés szerint a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Pest és Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7,5-es értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás által okozott leégés ellen. Folytatódik a kánikula. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, este 23 és 28 fok között alakul.
1: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
2: Jó reggelt kívánok, kedves hallgatóink! A Hajnaltáj telefonszáma 061-328-7373. E-mail címünk hajnaltaj@mtva.hu. A mai szerkesztő műsorvezető Bakos Csaba. Következzék néhány ajánlat az előttünk álló csak nem fél órából. A cseresznye és a megy kevesebb energiát tartalmaz, mint amennyit a szervezetünk a lebontása folyamán eléget.
3: A legkevesebb szénhidrát az áfonyában, a szederben, a málnában, az almában, eperben, őszi barackban van, a többi gyümölcsben jóval több.
2: Nagykörűben a napokban tartották meg a nagy cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt.
4: Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban cseresznyelégy nyomot, tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében.
2: Egyebek között ezekről is beszélgetünk az elkövetkező fél órában. Hogyan készítsünk szódavízzel megy és cseresznye befőttet? Milyen receptek alapján készítsünk megyszörpöt? Mely gyümölcsök előnyösek a cukorbetegség szempontjából? A cseresznye és a megy kevesebb energiát tartalmaz, mint amennyit a szervezetünk a lebontása folyamán eléget.
1: Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
5: Van egy nagyon egyszerű befőzési módszer a szódavízzel. Megmosuk a gyümölcsöt, betesszük üvegbe, előtte elkészítjük mellé a kupakot, egy kis cellofánt, mindegyik üvegre teszünk egy borsonyi szalicilt, annyi cukrot, amennyit a megy vagy a cseresznye megkíván, ezekre a csonthéjasokra vonatkozik. Föltöltjük üveges szódavízzel, amit az üzletbe veszünk, azonnal lezárjuk, feltesszük a polcra, és tavasszal elővesszük, ropogós, finom, benne marad minden vitamin, mert nem főztük.
6: Pajtás Ferencnél is gyönyörű szép ez a falmi.
7: Ez a pándi megy kis tartsan, azt lehet mondani, hogy az van inkább elterjedve, meg a diófa, ez a kettő, amit utcán megtalálható.
6: Itt önellátásra dolgozik.
7: Vagy a hűtőláda, vagy lefagyasztásra.
6: Magozva.
7: Magozva, igen. És utána, hogy mennyi menjen be, ez mindig a vita tárgya. Igen, hát a hűtőládában belefér, mert 300 literes, szóval azon nincsen gond, csak én szörpöt akarok inkább belőle csinálni. Megy szörpöt, és hát a család ezt nem magizolyan akarja támogatni.
6: Pedig az is nagyon finom, például lehet főzve is, meg lehet hidegen is. Hidegen minden érték benne marad.
7: Igen, most ugye az interneten többféle receptet kezdtem el nézegetni, és abból próbálom így összeszűrni, hogy melyik legyen a legjobb, meg a leggyorsabb variáció.
6: Hátrább megyünk, mert mutattam már az előbb, csak eljöttünk a megyfelkig. A megy feldolgozásának nagyon sok ága lehet, szörp, lekvár.
7: Bor is lehet, vagy pálatokat is készíthetünk belőle.
6: Mert itt van egy hordó.
7: Hát igen, ebből
6: cefre készülődik.
7: Tiszta cseresznye.
6: Tehát lesz egy szintiszta cseresznye.
7: A szintiszta cseresznye.
6: Lesz egy szintiszta megy is esetleg?
7: Nem, az nem. Abból csak szörp, a megyben most nem.
6: Mert egyébként aszalványt is lehet belőle készíteni, akár aszalógéppel, vagy pedig nagyon tűző napok vannak. Tényleg, ha az ember készít egy kis keretet, arra egy szúnyoghálót tesz, hogy ne szálljanak rá a legyek, vagy más rovarok. Finom aszalványt is lehet készíteni.
7: De azt is lehet, vagy légkeverős sütőbe is.
6: Igen, vannak külön.
7: Meg lehetne csinálni, de nem, most én ragaszkodok a megyszörp

0: Nagyon sok megy van ahhoz, hogy magozzam. Találtam most fönt a neten, amit nem kell magozni, hanem maggal együtt lehet sajtolni.
1: Tehát ki lehet sajtolni a gyümölcslevet?
0: Igen, edénybe kell 24 óra gálni, hagyni cukorral együtt minden. Ugye szalicén, citromsav.
1: Nátriumbenzoát is lehet ugye a szalicél helye.
0: Igen. Ja, meg 3 liter víz hozzá, 8 kilóhoz, ugye? És akkor azon keresztül...
1: Pelenken keresztül kell
0: átszűrni.
1: Igen, mert a gondot ugye ezek a pici kis gyümölcshús cafatkák okozzák, azokban el tudnak rejtőzni az élesztő gombák, és akkor
0: ból lesz a szörpünkből, amit eddig el szerettünk volna kerülni. De hát az lesz belőle, akkor szerintem azt se fog kárba menni itt a családba. De én jobban szeretnék a szörpöt.
1: Hát ez a végső
0: állomás. Ez a végső állomás. Most szörp, most ebbe gondolkozok.
1: Nagyon sokféle tartósítási mód lehetséges. Van egy készülék, amelyik ilyen gőzölő eljárással finom gyümölcslevet is tud készíteni. És fölnyitom a tetejét. Ott vannak benne a cseresznyeszemek, és forró gőz járja át, és akkor a végén egy kis csövön ki lehet engedni. Már itt vannak a konyhában az üvegek. Ennek az az előnye, hogy se tartósítószer nincsen benne, se pedig cukor nincs hozzáadva, tehát a természetes gyümölcs cukor van benne, tehát hogyha például valaki cukorbetegségben szenved, és megnézi a táblázatot, hogy egy cseresznyében körülbelül mennyi a cukor, akkor azt egy az egybe meg tudja számlálni, és mondjuk egy 180 g-os szénhidrát diétánál, amit egyébként ajánlanak is a doktorok, például Telegdi Margit doktornővel beszélgettem erről, hogy a cukor, az egyszerű cukrok, illetve az összetett cukrok.
2: Cukorbeteg elvileg kétszer, vagy maximum ritkán háromszor egy héten ehet burgonyát, mert annak is eléggé nagy a vércukoremelő hatása. Mindent be kell számítani az egész napi szénhidrát szükségletbe, vagy fogyasztásba, a legapró részletekig. Minden ételt és italt, amiben szénhidrát van.
1: A gyümölcsök világa is mennyire megosztó?
2: Hát a gyümölcsök között is igen nagy különbség van. A legkevesebb szénhidrát az áfonyában, a szederben, a málnában, az almában, eperben, őszi barackban van, a többi gyümölcsben jóval több.
3: Bozsik gazda továbbra is várja kérdéseiket, hozzászólásaikat kiskerti problémákkal, tennivalókkal kapcsolatban e-mail címünkön hajnaltáj@mtva.hu. Nagykörűben a napokban tartották meg a Nagy Cseresznyevásár elnevezésű rendezvényt, másnap pedig néhány termelő a szolnoki helyi termékpiacon kínálta a gyümölcsöt. Bár a korai fajtákban inkább a fagy aratott, a későbbi érésűek, mint például a nagykörűi ropogós eredetvédett cseresznye szép termést mutat. Az árról és a növényvédelemről is kérdeztük az őstermelőt, Barát József alpolgármestert.
4: A tegnapi cseresznyevásáron soha nem látott létszámba képviselték magukat a nagykörűi termelők, több mint 30 árus jelent meg, egymás egyén hátán voltunk, úgy kínáltuk a cseresznyét a vendégeinknek. Ami jó hír, hogy igazán jó minőségű cseresznyét tudtunk az idén kínálni. Ami a legfontosabb és legörömtelibb, hogy a utóbbi pár év cseresznyelégy inváziója után alig találunk a csapdákban a cseresznyelégy nyomot, tehát ami a laikusabbak is értsék, ugye, ami a kukacot okozza a cseresznyében. Úgyhogy ezzel a problémával nem kellett számolnunk. Az utóbbi napokban, hetekben az esők is némileg segítettek, úgyhogy a méret is kezdett kialakulni. Összességében egy rendkívül roppanós, fényes és mutatós gyümölcsöt tudtunk kínálni.
5: A megjelenő vízmennyiség nem okozta a cseresznyének a repedését?
4: Nem, nyomokban sem láttuk, tehát valószínűleg olyan annyira hiányzott, és nem annyira intenzív és hosszú esők voltak, hanem inkább áztató volt éjszaka is, tehát egyáltalán nem érzékeltük.
5: És a mérettel is elégedettek a nagykörűiek?
4: Nagyon furcsa a helyzet, és itt egy kicsit a fagyról is beszélnék, mert én mindig büszkén mesélem, hogy nagykörűben az elmúlt évtizedben, másfél évtizedben minden évben születeltünk, még akkor is, amikor az országot sok helyen 100%-os fagy tarolta le. És ez tulajdonképpen az idén is igaz, annyi különbséggel, hogy a külterületet azért nagyon érzékenyen érintette a fagykár. Furcsa helyzet, de gondolom máshol is tapasztalják ezt, hogy a falu, mint termőhely, ugye a belső kertek, ami igen jelentős nagykörűben, ott rogyásig vannak a cseresznyék, a külterület, ami távolságban szinte 1-2 kilométeren belül van, ott pedig helyenként 100%-os fagykár van. Ez a fagykár egyébként a utóbbi évek közkedvelt cseresznyét, a Carmen cseresznyét érintette leginkább, ami a koraiságával, a nagyságával ugye nagyon hamar népszerűvé vált. A Germesdorfi az még talán érhetett volna egy kicsit, de most már hozza azt a roppanóságot és azt a különlegesen jó ízt, amire alapvetően a nagykörűek büszkék. A Germesdorfiról annyit emelnék ki, hogy ami nem is igazából Germesdorfiként illik már emlegetni, mert nagykörű ropogós néven 8. éve önálló

0: fajta nevet kapott, és valószínűleg, hogy ez egy nagykörűben kialakult tájfajta, ami nyomokban hasonlít a Germesdorfihoz, de annál szebb és jobb.
1: A fagyuk után milyen növényvédelmet igényelt a cseresznye?
0: Hát sokan, egyre többen dolgoznak tudományosan. Itt vannak bizonyos készítmények, ezek a mikroelem tartalmú bor és egyéb mikroelem tartalmú készítményekkel próbálunk segíteni, de azért ezt is el kell mondani, hogy bizonyos mínusz után már ugye ez sem képes hatni. Néhányan egészen modern szereket is bedobtak. Ezek helyenként használtak, de csodát ezek sem tudtak tenni. Igazából két fagyhullám volt, és a virágzásban sikerült megvédenünk, szinte tökéletesen. A május elsőre virradó éjszaka, ez a nem várt hirtelen lehűlés, helyenként mínusz 5 fok körüli lehűlés, az volt az, ami alaposan megritkította a termést.
1: És konkrétan a növényvédelemben, a permetezésben a gazdák össze tudtak most állni, mert azt tervezték, hogy nagyobb egységben lehessen permetezni.
0: Megjelent, hogy a nagyobb, tudatosabb gazdák azok közösen gondolkodnak. Volt egy tanfolyam sorozat is, ez igen népszerű volt, és sokan jelen voltak.
1: Az értékesítéssel van-e problémájuk?
0: Az értékesítésnek nagyon sok furcsasága van. Nagyon nehezen indult a szezon. Igazából a sok fagyos előrejelzés miatt, hogy arra számított mindenki, hogy nagyobb lesz a kereslet, de nagyon nehezen indult el az egyéni értékesítés. Érdekes módon a furgonos kereskedők is elmaradtak, nevezzük így őket a faluból. Néhány éve még 4-5 furgon állt és várta az árut, akik zöme ugye Lengyelországba szállított, és Lengyelországból is erős fagyokat jelentett. Mi azt vártuk, hogy ott erős lesz a húzás abba az irányba. Gyakorlatilag nem jelentek meg kereskedők, mindenki az egyéni stratégiát követi, illetve azért vannak próbálkozások csoportos értékesítésre, közösségekbe, internetes áruházakba, és ez talán, azt hiszem, ez is lesz a jövő.
1: Elégedettek a felvásárlási árral a nagykörű gazdák?
0: Igazából ki sem alakult, mert ahogy említettem, ezek a korai fajták, amiknek már itt van az időszaka, azok nagy részt lefagytak, a Germesdorf most kezd el érni. Amiből kiindulunk, ugye ez a hétvégi esemény és a cseresznyevásár, én úgy gondolom, hogy itt elégedettek voltak a gazdák, de nem csak a gazdák. Mi nem fesztivál árakat alkalmazunk, hanem egy teljesen bárki által megfizethető árakat, és talán ezért is sikeres a rendezvényünk, valahogy ez nálunk így alakult ki. Általában egy fesztiválon mindig emelt áron adják, nálunk teljesen normál árakon, és én az arcokon csak elégedettséget láttam, ez valószínűleg az ár miatt is volt, de az eladott mennyiséget tekintve még inkább.
1: Meddig lesz nagykörű cseresznye a piacon?
0: Nagykörűnek az a sajátossága, ez most már évek óta tapasztalat, hogy nagyon el tud nyúlni a szezon. Ez hogy most a termőhelyi adottságból, vagy a fajta gazdagságból ered, ezt nem is tudom biztosan, és abba bízom, hogy elmúlt évekhez hasonlóan, hogy rendeződik a piac, az ár, és hogy nagykörűi cseresznye még fán lévő része egészen jó áron fog elkelni.
1: Szokás szerint rengeteg érdeklődőt vonzott a fesztivál.
0: Bajba vagyok ezzel a kérdéssel, hogy szokás szerint, mert minden eddiginél több vendégünk volt, de a tendencia az eddigieknek megfelelő volt, hogy egyre népszerűbb a rendezvényünk. Néhány barátommal, ismerőssel, termelővel, vendéggel már kiértékeltük a tegnapi eseményt, és abban megegyezett mindenkinek a véleménye, hogy minden idők legjobb fesztiválja volt. Amikor már több mint 15 évvel ezelőtt elkezdtük szervezni, előtte mindig egy ilyen fesztivál képe lebegett, hogy amit most láttam először maradék. Jöttek az emberek, és jöttek, és jöttek, és nem fogytak el, és kosarakkal jöttek, és nagyon nagy volt a vásárlási kedv, és csupa mosoly volt. Nehéz ezt megsatszolni, meg talán kári számokat mondani, de átlagos becslés, hogy az a jövedelem, vagy pénzösszeg, ami ezen a hétvégén befolyt nagykörülbe, azt nagyon-nagyon sok pályázaton tudnánk elérni, és azt gondolom, hogy ez a formája a legigazságosabb, mert aki dolgozott, aki termelt, aki vállalkozott, aki felkészült, azoknak jutott ugye ez a bevétel, és ez mind olyan család, illetve vállalkozás, aki tervez, aki gondolkodik, akit ez a tapasztalat, ez az a tegnapi sikerélmény, ez további munkára és gondolkodásra fog sarkalni.
2: Hajnaltáj, a Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: 35. jubileumát ünnepelte a Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetsége, azaz a Gabona Szövetség, amelynek új elnöke székfoglalójában elsőként a piaci viszonyokat elemezte. Berkes Gábor, a Gabona Szövetség új elnöke Nagy Margitnak beszélt a témáról.
4: A Gabona Szövetség mind mindig is azt a irányvonalat képviselte, hogy minél kevesebb beavatkozás történik egy piac működésében, közép és hosszú távon annál hatékonyabban tud működni, és annál jobban tudnak egymással dolgozni a piac szereplői. Jelen pillanatban is megértve azt a szándékot és azt a termelői véleményt, termelői érdekeket, amit ez a döntés képvisel, az ukrán gabonák eredet alapján történő tiltása Magyarországról, ez egy olyan intézkedés, ami a piac szabad működését nem segíti, sőt gátolja. Sokkal jobban egyetértünk azzal az irányvonallal, ami mindenféle gabona és olajos magot azt a minősége alapján kategorizál és különböztet meg. Miniszter úr nyilatkozott, hogy a jövőben ezt a magyar agrárkormányzat is úgy képzeli el, hogy minden Magyarországra beérkező termék, legyen ez Ukrajnából, Lengyelországból, Szlovákiából, Romániából, teljesen mindegy, hogy honnan, megfelelő minőségben kell, hogy ide érkezzen, mindenben meg kell feleljen a magyar és az EU szabályozásoknak, ezekkel az árukkal lehet szabadon kereskedni.
5: Pedig azt gondolná az ember, hogyha nem érkezik be az ukrán gabona, nagyobb teret és nagyobb piaci lehetőséget kapnak a hazai termesztők.
4: Jó lenne, hogyha ez így lenne, világkereskedelmi rendszerben veszünk részt. Például a mi célpiacainkra, legfőképpen az olasz piacra, az ukrán gabona megtalálja az útját, de az ukrán gabona ez van így jobban reflektorfényben, de régiós versenytársaink is vannak, szerbek, horvátok, románok, akikkel szintén a magyar termelőknek versenyezni kell. Visszatérve az előbbi kérdésre, az ukrán gabona már kiváltotta a magyar kukorica egy jó részét például olasz irányba, tehát rajtunk keresztül megy, ha nem vasúton, akkor tengeri kikötőkön keresztül megtalálja a helyét azokra a piacokra, amikre a magyar gabona is kalkulálna. Tehát jelen pillanatban amúgy ár alapján sem tudna bejönni Magyarországra az ukrán gabona, és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten rövid távon segíti a magyar termelőket, de közép és hosszú távon valószínűleg nem, és a célpiacainkat pedig így is el fogják érni.
5: Hogy állnak a digitalizációval? Ez is egy olyan téma volt ezen a konferencián, ami sarkalatos kérdése a modern termelésnek.
4: Mivel mi itt a kereskedők, malmok, gabonafeldolgozók, takarmánygyártók szövetsége vagyunk, próbálkoztunk ilyen nagyon egyszerű dologgal, elektronikus dokumentumkezelés, elektronikus aláírás témával, míg Romániában 80-85%-a az elektronikus aláírás és az elektronikus dokumentumkezelés aránya az nálunk sokkal-sokkal kevesebb. Ez egy hatékonysági kérdés.
5: A magyar gazdák nem rugalmasak, nem nyitottak az újra?
4: Egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy a magyar gazdák nem nyitottak, sőt, nagyon sok területen igenis innovatívak. Tapasztalat mondatja velünk azt, hogy valamiért a digitalizáció ezen vonalával kapcsolatban van egy ellenállás. Nem tartják elég megbízhatónak, hiába ezek tanúsított eljárások, amiket a bíróságon is ugyanúgy lehet egy ilyen elektronikus aláírást bizonyítékként használni, mint egy saját kezi aláírást.
5: Hogy próbálják ezt orvosolni, hiszen az idő, meg a piac, meg az élet elmegy mellettük akkor?
4: Mi kell dolgoznunk azt, hogy tudunk ezen változtatni. Elkezdtünk tájékoztatókat küldeni a termelőknek, a saját cégünk kifizette volna ennek a használati díját, a 10.000 forintos nagyságrendről beszélünk. 2 évig kifizettük volna ezt azon termelők helyett, akik beléptek volna, de még így sem volt rá igény, bonyolult a rendszer. Nem akarok még egy jelszót megjegyezni. Ilyen kommentek jöttek, most talán mint a szövetség összes tagja ki tudunk dolgozni egy olyan közös megoldást, vagy ismeretterjesztést, amivel meg tudjuk győzni, vagy együtt dolgozni egy termelői érdekképviselettel, akár az újra szerveződő Nemzeti Agrárkamarával, akkor fogunk tudni ebben a lépést tenni.
3: 20. születésnapját ünnepelte a 69 magyar gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége. A 2 évtized tapasztalatairól, sikereiről kérdezte az Ernyő szervezet vezetőit Ternovác István.
6: A Vajdasági Magyar Gazdaszervezeteket tömörítő szövetség 20 éve azzal a céllal jött létre, hogy segítse a gazdatársadalom boldogulását. Hallottuk Nagy Miklós elnöktől.
7: Hogy a vajdasági magyar termelőknek segítséget nyújtsonak a mindennapi élethez vagy a tevékenységhez szükséges dokumentációknak az elkészítésében, a szükséges kommunikációba, amit a minisztériumokkal, a tartománytitkársággal le kell, hogy folytassanak, ebbe igyekezett segíteni a szövetség. Egész Vajdaság magyar a vidékét lefettük, és most 20 falugazdászunk dolgozik Vajdaság területén. Ez a 20 falugazdász a múlt évben közel 14.000 termelővel tartotta a kapcsolatot, közel 40.000 ügyfélfogadást regisztráltak a falugazdászaink, ami azt jelenti, hogy a termelők 3-4 alkalommal igénybe veszik éves szinten a falugazdásznak a szolgáltatását.
6: Tomik Nimród a topolyai gazdákat képviseli a szövetség elnökségében.
8: Néhány évvel ezelőtt elhangzott a közgyűlésen, hogy legalább akkor akkora szükség van egy jó falugazdászra, mint egy papra, hiszen rengeteg csak papírmunkával jár most már a mezőgazdaság, tehát nem az van, mint 20-30 vagy 50 évvel ezelőtt, hanem rengeteg papírmunkát kell. És most az utóbbi évben a számítógépet, telefonon keresztül kell intézni az ügyeket. Nagyon sok idős termelő van, aki ezt nem tudja csinálni, és a falugazdászok azok, akik ebben segítenek. A pályázatírásokban is nagyon sokat segítenek, tehát tudunk támaszkodni, és ők fölkészültek egymás között is, gyorsabban áramlanak az információk, hiszen minden egyes településen más problémával küzdenek, és hogyha beérkezik egy-egy olyan egyedi kérés vagy egyedi probléma, akkor csak az egész hálózaton belül ők kommunikálnak egymással, és sokkal gyorsabban tudnak megoldani problémákat, illetve megoldást kínálni egy-egy gondra.
6: A 13 egyesület által alapított szövetségnek ma már 69 tagszervezete van. Közben a tevékenységi kör is bővült, mondta az elnök.
7: Ahogy változott a helyzet, ahogy megkívánta a mezőgazdasági termelés, mi ahhoz idomítottuk a terepi munkánkat is. Különböző rendezvények szervezésével a termelőket megpróbáljuk közelebb hozni a életbe szükséges változásokhoz, hiszen állandóan változik a világ, állandóan változik a mezőgazdasági termelés, és nekik meg kell küzdeni a klimatikus viszonyoknak a változásával. Ugyanakkor pedig jönnek az új technológiák is, hiszen az elmúlt időszakban egy nagy digitális boom következett be a mezőgazdaságba, és minden oldalról egy óriási adatbázis feldolgozására alkalmas eszközöket kínálnak a termelőknek, aminek a kezelését, bár azt a minimálisat, hogy tudják használni ezeket a mai modern eszközöket, azokat próbáljuk a részükre hozzáférhetővé tenni, és próbálunk még segíteni utána az adatfeldolgozásba is. Kialakítottunk Zentán egy digitális oktatóközpontot, ahol erre témára próbáljuk a termelőket képezni, ugyanakkor pedig egy borlaboratóriumot is, hiszen abba a témakörbe pedig a borászoknak kell segítség, hogy a terméknek a minősége, amit piacra dobnak, tehát mint egy vajdasági helyi terméket, az elérjen egy minőséges európai színvonalat.
6: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége a kezdetek óta társszervezője a Kárpát-medencei Magyarság Magyarok Kenyere programjának, tette hozzá Nagy Miklós.
7: Minden évben megszervezzük a Magyarok Kenyere program kereteiből a búzaadományoknak az összegyűjtését, és ezeknek az adományoknak utána lisztreváltása után szétosztjuk 33 rászoruló gyerekekkel foglalkozó szervezet között. Kettő ösztöndíj programunk is fut párhuzamosan. Mindig azt nézzük, hogy ezek a személyek, akik ösztöndíjban részesülnek, itt lévő mezőgazdasági egyetemen, főiskolán, alapképzésen vagy mesterképzésen tanuljanak, hiszen a lényeges dolog az, hogy minél többen kapjanak még olyan képzést, ami önnekik a további munkáikhoz nélkülözhetetlen.
6: A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége számára a legnagyobb kihívást most az jelenti, hogy miként győzze meg a fiatalokat arról, hogy maradjanak a szülői gazdaságon. Ebben a szerb állam segítségére is számíthatnak, folytatta Tomik Nimród.
8: Az állam is az utóbbi években elég sokat tudott segíteni, akár hogyha szentőföldi növénytermesztésre gondolunk, akkor olyan támogatásokat adnak neki, ami szinte már európai szintű. Ezeket a támogatásokat persze le kell igazolnunk, amivel nincs semmi problémák, és itt jönnek egy újra a falugazdászok, hogy ők ebben nekünk tudnak segíteni, tanácsokat adni, és ha nehéz is a helyzet, alakul át folyamatosan a mezőgazdaság, láthatjuk azt, hogy nagyon sok kis gazdaság tűnt el az elmúlt években vagy évtizedekben, és egyre, ahogy látjuk, az állattenyésztés is egyre nehezebb helyzetben van, és egyre többen adják fel. Ez azért is van, mert elöregedik a mezőgazdasági termelőknek az átlag életkora, ugye egyre magasabb, kevésbé szeretnek az emberek hétvégéken is dolgozni, minden nap dolgozni, és emiatt is lett egyre kevesebb az állattenyésztő. A szántóföldi növénytermesztésnél, ahogy említettem, ott jó támogatásokat tudnak adni. Gond az, hogy ha valaki fiatal emberként és a fölmenői családja nem foglalkozik mezőgazdasággal, ő nem tud belefogni. Tehát olyan hatalmas összegek kellenek itt, gépek, földek, ami több százezer eurót tesz ki. Tehát csak azok az életképes gazdaságok most, ami apáról fiúra szállnak, vagy nagyszülőről unokára. Ezek tudnak megmaradni egyrészt a tapasztalat miatt, és másrészt pedig, ahogy említettem, a hatalmas nagy összegek miatt. Azt láthatjuk, hogy akár a hölgytermelőknél különböző kedvezmények vannak, kamattámogatások vannak, és a 40 év alatti gazdák is plusz tudnak vagy pályázni, vagy még kedvezőbb hiteleket fölvenni. Tehát próbálják itt segíteni a fiatalabb gazdákat, és kevésbé vonzó szakma most a mezőgazdaság. Sokkal jobb egyébként egy irodában bent dolgozni. És én szerintem ez az egyik oka annak, hogy előregedik a társadalom, és a fiatalok pedig nem látnak benne olyan kihívást, holott megjegyzem, az én megítélésem szerint az egyik legszebb szakma a mezőgazdasággal foglalkozni.
3: 20. születésnapját ünnepelte a 69 magyar gazdaszervezetet tömörítő Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége. Kedves hallgatóink, a Hajnaltáj hamarosan véget ér. Vidékmagazinunkkal holnap reggel ismét 5 és 6 óra között várjuk Önöket. Mai műsorunkat néhány perc múlva újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Rövidesen vasárnapi újság című műsorunk kezdődik. A hangmérnök Pór István és a gyártásvezető Szöldősi Éva nevében is köszönöm, hogy velünk ébredtek. A szerkesztőt Bakos Csabát hallották. Jó napot kívánok!

0: Vasárnapi imádság. Elmondja Keckó Pál evangélikus püspök.
1: Ószövetségi igénket Jónás proféta könyvének a második fejezetében találjuk. Így imádkozott Jónás: nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. Pál pedig ezt írja a második korintusi levél 12. fejezetében: de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Uram, a mai reggelen az ima lehetőségért, ajándékáért adok hálát. Nincs olyan helyzet, olyan mélység vagy magasság, ahonnan ne fordulhatnék hozzád, ne beszélgethetnék veled. Nem vagyok egyedül, van kihez szólnom. Aki hiszem, hogy meghallgat, ismer engem, ismeri az életemet, annak minden körülményét. Bizonyosan tudhatom, hogy nem semmibe kiáltott szó, erőtelen próbálkozása az, amikor feléd fordulok, amikor rémára kulcsolom a kezem. Jónás imádságában is ezt éli át, amiről még annyian tanúságot tesznek a Szentírás lapjain, hogy olyan Istenük van, aki gondot visel, aki odafigyel övéi életére, és akinek nyitva van a füle és a szíve az övéi felé. Uram, az, hogy meghallgatsz, hogy figyelsz rám, már az is hatalmas lehetőség számomra. Hiszen ha elmondhatom, ha kiadhatom magamból, már attól is könnyebb lesz a lelkem. Irgalmas atyai hozzám fordulásodból azt is tudom, hogy azt adod, amire igazán szükségem van. Tudom, hogy jelenléted, a kegyelem, a tőled jövő erő mindenre mindenkor elég lesz, egészen addig, amikor megérkezel majd színed elé.
0: Keckó Pál evangélikus püspök gondolatait hallották. Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 6 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 21-én vasárnap Alajos és Leila napján a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Hallgassák meg híreinket a bemondó Bordi András.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddi félig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve akár több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak az embereknek, és szükség esetén ezt a kapacitást a többszörösére tudják növelni. A rendkívüli hőségben fontos, hogy az ivóvízellátás mindenki számára biztosított legyen, tette hozzá a tárca vezető. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Súlyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt a köztársasági elnök. Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalommegosztást. Hozzátette, hogy az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet. Súlyog Tamás a napokban indítványt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz az alaptörvény módosítását szabályozó rendelkezések értelmezésére. Ezzel kapcsolatban 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, ezért Polt Péter, az Alkotmánybíróság elnöke, határozatképtelenség miatt levette az ügyet a napirendről. Szigorúbban ügyelnek a sportot támogató állami források felhasználására, jelentette ki Pósfai Gábor sportot is felügyelő belügyminiszter, miután sportvezetőkkel tárgyalt. A tárcavezető hangsúlyozta, Kiemelt figyelmet fordítanak az utánpótlás nevelésre, a nagyobb sportesemények pedig csak átlátható, észszerű és reális terv esetén valósulhatnak meg. A perzsa állammal folytatott tárgyalások részletein dolgozik a Genfbe érkezett amerikai delegáció. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint. A cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közvélemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Az észak-olaszországi Lombardia régióban tett apostoli látogatást 14. Leó pápa. Az egyházfő Páviában az onkológiai központot kereste fel, majd a páviai domban gyerekekkel és dél-amerikai bevándorló közösségi tagokkal találkozott. Jövő héten a pápa a földközi tengeri Lampedusa szigetére látogat, amely az egyik legfontosabb érkezési helye az észak-afrikai menedékkérőknek. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig meg háromszorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani ma, figyelmeztet a Hungaromet. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Aki teheti, 11 és délután 3 óra között kerülje a napozást, viseljen vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet.
0: Időjárás jelentés.
2: Hőségriadó melegrekord, ezt hozta a hétvége. Milyen lesz a mai nap? Kérdezem a meteorológust, Kuntár Molnár Annát. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok! Ma is folytatódik a hőség, a képződő záporok, zivatarok sem hoznak nagy felfrissülést, nyomukban fülletté válik a levegő. A jelenleg még felhősebb Alföldön is megszűnnek a csapadékgócok és szakadozik a felhőzet, majd a nagy rész napos időt követően erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és a déli óráktól egyre több felé számíthatunk záporzivatar kialakulására. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint viharos, néhol akár erősen viharos széllökés is kísérheti. A legmelegebb órákban általában 31-37 fokot mérhetünk, késő estére pedig 21 és 27 fok közé csökken a hőmérséklet.
0: Nemzeti Sportkrónika.
5: Kiütéses holland győzelem a VB-n, a németek csak a 94. percben biztosították be a győzelmet, Curaçao történelmi pontot szerzett. Köszöntöm Önöket, Szabó Szilvia vagyok. Aranyérmet nyert, ezzel megvédte címét a magyar férfi kardcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rab Krisztián, Dallos Benedek összeállítású válogatott 45-43-ra győzte le Romániát a döntőben. A Pásztor Flóra Kondrickata, Pap Jászmin, Kollár Anna alkotta magyar női tőrcsapat a 8. helyen végzett az EB-n. Megnyerte a portugáliai nyíltvízi úszóvilágkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Setúbalban az olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf egy tizeddel maradt le a bronzéremről, negyedik lett. A nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória bronzérmet nyert. Hollandia 5-1-re nyert Svédország ellen a labdarúgó világbajnokság F csoportjának második fordulójában. Az E-jelű négyesben Németország hátrányból fordítva 2-1-re győzte le Elefántcsontpartot. A németeknél a 60. percben beállt Denis Undáv duplázott, a győztes gól a 94. percben született. A támadó ezzel már 3 találatnál jár, és Lionel Messivel holt versenyben vezeti a góllövő listát. Az E-csoport másik mérkőzésén Ecuador 0-0-ra végzett Curaçaóval. A mérkőzés hőse az újonc Karibia kapusa Eloy Romé volt, aki 15 védést mutatott be, ez minden idők második legtöbb védése VB meccsen. A világbajnokságok történetének 1000. találkozóját 6 órától rendezik, a Tunézia-Japán mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Bravúr győzelemmel zárta a magyar férfi röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszát. A miénk három játszmában nyertek az Európa bajnoki résztvevő Portugália ellen Bakuban az utolsó fordulóban, ezzel 4 győzelemmel és 2 vereséggel zártak. A nőknél a magyarok Koszovóban egy lépésre kerültek az elődöntőtől, miután 3-0-ra legyőzték Montenegrót az 5. fordulóban. Köszönöm figyelmüket, Szabó Szilviát hallották.
0: Műsor ajánlat.
6: Valahogy ez a kárpátai lélek annyira a remény oldalából közelít mindig.
0: Ahol a zene, a kultúra és az összetartozás ereje találkozik.
7: Mindig a közösséget úgy formálni és a hangulatba keresni azt, hogy hogyan tudjuk a pozitívumokat megtalálni.
0: És ahol őrzik a magyar népzenei hagyományokat.
8: Az emberben van egy nagyon nagy igény maga fele, hogy mi az, amit át szeretne adni, és azt minél magasabb színvonalon adja át.
0: Partitúra. Összhangzat van. Kárpátalja. Ma 15 óra 5 perckor az M5 műsorán. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: vasárnap jusai 40. évfolyamában járunk, a 2009. adást hallják. Mit kínálunk műsorunk első órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. Csata jelenetek, Solymáz bemutatók is hozzá egy hatalmas jurtatábor, augusztus 14. és 16. között Kurultáj. Sztyeppei ősök, viking szálak, újabb Árpád-házi király maradványait azonosították a genetikusok. A hírek után a Törzsi Szövetségtől a Világbirodalomig. 500 évvel ezelőtt már a török invázióra készült az ország, és a leghűségesebb svábfalu, ami Trianon után magyar akart lenni, hogyan maradt Magyarország része, Zajta. Huszonöt rokon nemzet, több mint 100 csapat és sok ezer résztvevő, idén is törzsi gyűlésre hívják a magyarság, a hün, a hun és a türk tudató népek képviselőit a hagyományőrző Bugacon. Az augusztus 14-e és 16-a között zajló Kurultáj célja az ősök, a magyarság nagy alakjai emlékének ébren tartása, ápolása, olyan hiteles hagyományőrzők segítségével, akik nem csak egyszerűen ismerik, tanulták, de hordozzák is a magyar történelmet és kultúrát. A Kurultáj legnagyobb élménye, ereje az, hogy itt valóban élővé válik a múlt. Ízzik a parázs a kovás műhelyekben, vágtatnak a lovak, pendülnek az íjak, csendülnek a szabják, s ha valaki egy kis pihenésre vágyik a csata jelenetek, Solymáz bemutatók, felvonulások után, akár meg is szállhat a sátortáborban, ami saját jurtával ingyenesen is igénybe vehető. Fehér József rendezőt, a Magyar Turán Alapítvány munkatársát Kobolák Attila kérdezte.
1: A Magyar Turán Szövetség a Bács-Kiskun vármegyei Bugacon rendezi meg a Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés ünnepét. Miért a nagyközséget választották?
2: Bugac hagyományőrző múlttal rendelkezik, ugye mind a lovas élet, egyébként az angol királynő is ellátogatott már oda. Maga a táj, maga az a fajta puszta élet, ami megidézi a keleti sztyeppéket.
1: Ha már Bugac, a Buga szó bikát jelent, és a Bugac és a Bugacs szó bikával foglalkozó egyént lesz bikás program is. Hogyan szemléltetik a múltat?
2: Így van, a Karikás Csárda és a tulajdonosa Ladány úr, ők egy különleges programmal készülnek a Kurultájra. Körülbelül 100 egyedből álló gulyát hajtanak végig az arénán, csikósokkal és a terelő állatokkal együtt. Kurultáj ugye törzsi gyűlés jelent, és a hun-türk tudatú, hun-türk hagyományokkal rendelkező népek gyűlése, és ezen kívül a Kárpát-medencei magyarság legnagyobb hagyományőrző és Európában is legnagyobb hagyományőrző rendezvénye. Hatalmas seregszemlével, ami már megszokott, ezzel indul általában a megnyitó, majd ezután egy csata, de előtte egy gyönyörű nomád vonulás, ami több száz lovassal, több száz gyalogos hagyományőrzővel, nőkkel, férfiakkal, gyerekekkel, bivajszekerekkel, tevékkel, rendkívül látványos, kb. 500 méter hosszú nomád vonulás, ami tulajdonképpen az árpádi honfoglalást igyekszik megeleveníteni. Kurultáj egy nagyon komplex dolog. Ugye az ember kézzel foghatóvá tett, azáltal, hogy bemutatókat, lovas solymász bemutatókat, lovas íjász bemutatókat, csatákat és lovas kaszkadőr bemutatókat láthatnak a közönség, tehát egy kicsit megismeri a régmúltnak a harci művészetét. Ugyanakkor viszont ahhoz, hogy össze tudja kötni, talán nem minden ember jár olyan sokat múzeumba. Itt viszont megteheti, hiszen a Nemzeti Múzeum és sok múzeum kiállítása ad otthont egy őstörténeti bemutatónak, ahol például a Természettudományi Múzeum koponya tárlatából lehet megnézni honfoglaló vagy hun ősöknek az arcát. Most már egy nagyon különleges tudomány alakult ki, a koponya rekonstrukció. Egy koponyából meg lehet állapítani, hogy hogyan is nézhetett ki egy ősünk arca. Három lovas vitézt fogunk a úgynevezett Attila sátorba, ugye Attila nagyfejedelem tiszteletére a világ legnagyobb jurtája készült el, egy bemutató terem tulajdonképpen, ahol három lovas fogunk, egy hun, egy türk és egy honfoglaló magyar lovas harcosnak a teljes harci felszerelésében megmutatni, úgy, hogy a arcok, amik a koponya rekonstrukció alapján készültek, tehát meg lehet látni, hogy hogyan is nézhetett ki egy-egy ősünk a régmúltban. A kiállítás mellett még ugye maga a hun korszak lesz az egyik központi témája a Kurultájnak, és ezen kívül még különböző előadások lesznek őstörténettel kapcsolatban, vagy magával a nomád kultúrával kapcsolatban. Itt külföldi és magyar előadók is lesznek. Idén újra megismételjük nomád esküvőt. Mindig készülünk valami olyan előadással, ami idézi a régi hagyományainkat. Ugye a mai esküvőknek is még megvannak a ilyen régi nomád ritusai, mint például a lányrablás, tehát igazából ez egy képzelt bemutatása egy korabeli esküvőnek.
1: A hangulat is honfoglaló lesz.
2: Igyekszünk mindent ez ügyben megtenni. Természetesen így a honfoglalás és az azt megelőző nomád népek, tehát így a zavarok és a hunok azok, akik ebbe a Kárpát-medencében jelen voltak, az ő viseleteiket mutatják meg a hagyományőrzőink, illetve ugye a 27 országból érkező külföldi vendégeink a gyönyörű saját népviseleteikbe érkeznek. Számtalan keleti rendezvénynek adott ez példát, híres nomád világjáték, ahol a magyar sportolóink is sikerrel szerepeltek. Főszervezőjük mindig el szokta mondani, hogy a Kurultáj magyar törzsi gyűlés adott egy példát arra, hogy itt Európa közepén van egy ilyen különleges alkalom, híres ősökre emlékeznek. Ők, akik még a mai napig nomadizálnak, pedig nem tartanak egy hasonló rendezvényt, ezért két szervező szervezet megegyezett, és mi a kulturális részt, ők pedig a sport részét hozzák létre.
3: A népvándorlásunk során érintett nemzetek leszármazottjai jönnek hozzánk ilyenkor?
2: És inkább úgy mondanám, hogy a rokon népeink itt lesznek, ugye kirgizek, kazakok, üzbégek, törökök, ujgurok, jönnek ilyen kisebb népek Tuvából, Szaka köztársaságból, Kaukázusból, avarok, dagesztániak. Egész hétvégén péntek délutántól egészen vasárnap délutánig folyamatosan egymást váltják a 27 országból érkezett küldöttek zenészei, táncosai és a magyar zenészek és táncosok. Rendkívül neves zenészek jelennek meg például, hogy a magyarok közül említsek néhányat, Petrás Mária és zenekara, Kerekes Band, de külföldről sok török, üzbég és azeri vagy türkmén táncos, tehát olyan zenészek, táncosok, akiket még egy híresebb fesztivál színpadán sem feltétlenül lehet látni. Miután kellően megtekintette mindenki a kiállítást, érdemes meglátogatni az ország egyik legnagyobb hagyományőrző bazárát. Érdekes kapuval tettünk különlegessé. A Buharai bazárt igyekszik megeleveníteni, és azért is különleges, mert hívtunk ide Üzbegisztánból, Kirgiziából, Kazakisztánból árusokat, és a saját maguk kelméit, viseleteit, különböző dísztárgyait árulják majd bazár bejáratánál, bent pedig az ország legjobb kézművesei fogják a magyar portékáikat árulni.
3: A keleti népek számára példát mutatnak azzal, hogy megrendezik ezt a rendezvényt. Milyen példát mutat ez a magyaroknak?
2: Én azt gondolom, hogy az elmúlt évtizedek vagy évszázadokból rengeteg pótolnivalónk van azzal kapcsolatban, hogy az őstörténetünket a hétköznapi emberek is megismerjék és megértsék. Már ugye talán egy kicsit elcsépelt az a mondat, hogy aki nem ismeri a múltját, annak nincs jövője, de valójában ez egy örök igazság. Nagyon fontos, hogy egy egységben élhessünk, és gyerekeinknek ezt a hagyományt továbbadhassuk, és még hosszú századokig azt tudjuk mondani, hogy ez a magyarság itt a Kárpát-medencékben él. Egyébként rendkívül innovatív a régi gondolkodás is, hiszen ugye itt megjelenik a természeten való lét, természethez való viszony, megjelenik a körülöttünk lévő világhoz a viszony, a különböző használati tárgyak, amik esetleg már újra gondolva. Nagyon érdekes, ugye azt gondolja az ember, hogy ezek a nomád sátrak, amiket turtának hívunk, az tulajdonképpen ma rendkívül divatos. Rengeteg internetes oldal foglalkozik azzal, hogy hogyan lehet olyan kissé modernizált állapotba hozni, és a mindennapokban használni ezt a fajta típust, hiszen rendkívül hasznosítható, könnyen bontható, és nagyon könnyen egy kényelmes lakot építhet belőle az ember, de akár egy állandó felépítettségében is egy kellemes hétvégi házad. Magyarországon többen vannak, akik kiköltöztek már állatokkal, és egy gyurta adja az otthonokat. Ugye maga a rendezvény ez nem öncélú. Az egyik legfontosabb dolog, hogy a jövőnek tudjunk egy olyan múltat mutatni, ami szimpatikus számukra, és egy életen át elkíséri őket, és egy fontos öntudatot ad nekik. És ezért az egész kicsi gyerekekről is gondoskodtunk. Van egy fantasztikus gyerekudvar, ahol hatalmas szalma várja a gyerekeket, és ott akár polifonkarddal, vagy bármilyen más egyéb ilyen fakarddal játszhatnak. Van egy külön babamai urta, ahol a kismamák egészen pici gyerekeket elláthatják, pelenkázhatják, van pónilovagoltatás. Egy nagyon fontos részéről még nem beszéltünk a Kurultájnak. Európa egyik legnagyobb jurtatáborát építjük, ahol valódi, autentikus kézművesek, hagyományőrzők igyekeznek megjeleníteni a hétköznapokat, 10. századi hétköznapokat, de lesz ott egyébként nemezelő, lesz ott kovács, bronzöntő, ötvös, ki is próbálhatják, megnézhetik a fortéjokat, nem csak hogy a gyerekeknek, de a felnőtteknek is különleges szórakozást ígér. Fantasztikus programokkal várjuk a kedves nézőket.
0: Augusztus 14-e és 16-a között tehát Kurultáj. Fehér József rendezőt, a Magyar Turán Alapítvány munkatársát, Kobolák Attila kérdezte.

0: Keppei ősök, viking szálak, de a kijevi rusz fejedelmei is ott vannak a felmenők között. Újabb Árpád-házi király maradványait azonosította a Magyarság Kutató Intézet, Archeogenetikai Kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszéke. A kutatócsoport a székesfehérvári osszáriumban található leletanyagot vizsgálja. Ez a csontkamra őrzi az ősi magyar királyi temetkezési templom, a török korban elpusztult székesfehérvári bazilika területén talált emberi maradványokat, s bár az egyedi azonosításra sokáig remény sem volt, a genetikai módszerek fejlődésének segítségével visszafejthetővé vált a múlt is. A szakértők most második, azaz Vak Béla király földi maradványait azonosították, és megerősítés nyert az is, hogy az 1301-ben kihalt Árpád-ház génjei nem tűntek el a népességből. Az első magyar uralkodóház genetikai öröksége ott volt a nagy középkori főúri családok, az Abák, a Korvinok és a Bátoriak örökítő anyagában is, sőt, ma is élnek olyan személyek, akik az Árpádok génjeit hordozzák. Kulik Bence kérdez.
1: Varga Gergely István ül itt velem szemben, a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének tudományos munkatársa. Futótűzként terjedt a hír, hogy 4 csontot tudtak azonosítani, amik közül az egyik Vak Béla király. Ahhoz, hogy archeogenetikai kutatásokat tudjanak végezni az Árpád-házi csontokon, ahhoz gondolom kellett egy kiindulási alap. Ezek erekjék voltak, vagy harmadik Bélának a sírja, hogyan is nézett ez ki, és mit jelent a magyar archeogenetikának az, hogy volt egy ilyen kiindulási alap?
2: A kiindulási alap az igen, egyrészt harmadik Bélának a maradványai voltak, illetve a másik nagyon fontos referencia személy a családfán, az Szent Lászlónak a koponya erekjéje, akit egy néhány évvel ezelőtt sikeresen meg tudtunk vizsgálni, és így 2 biztos pontunk volt az Árpád-házi családfán, hogy azonosíthassuk a további maradványokat. Ezt követően pedig rokonsági vizsgálatokat végzünk a már azonosított és a még azonosítatlan maradványok között, és megpróbáljuk elhelyezni őket a családfán. Szent László és harmadik Béla mintájának köszönhetően a kutatás indulásakor már 2 ilyen biztos pontunk is volt a családfán, akihez viszonyítani tudtuk a további maradványokat.
1: Mik ezek a csontok, honnan kerültek elő, és úgy hangzik, mintha össze lennének keverve, és akkor így szépen válogatják egyenként, és különböző archeogenetikai módszerekkel próbálnak valamilyen egyezést találni.
2: Hát igen, a magyar történelem viharos évszázadai, azok az uralkodóink maradványaival sem bántak kesztyűs kézzel. Tulajdonképpen ezért is volt szükség erre a vizsgálatsorozatra, a székesfehérvári osszárium maradványainak vizsgálatára. A középkori uralkodóinkat rejtő sírok, azok eltűntek. A középkori keresztény uralkodói szokásnak megfelelően a magyar királyok is templomokba temetkeztek. Saját maguk által alapított templomokba, vagy például, ahogy 15 középkori királyunk is, vagyis Szent István mellett még 14, Szent István által alapított templomban, a nagy előd által alapított templomba temetkezett, összesen még Istvánon kívül 7 Árpád-házi király és 7 vegyesházi uralkodónk is. A történelmi feljegyzések szerint ebben a templomban nyugodott, azonban a török dúlás során elfoglalták Székesfehérvárat, a templom épületét istállónak, lőporraktárnak használták, többször is ostromolták keresztény seregek Székesfehérvárat, ekkor többször is megsérült ez az épület, és aztán, amikor végül visszafoglalták a várost a keresztény hadak után, a templom épületének a köveit azt széthorták a városba, hogy újjáépítsék belőle a várost, úgyhogy a templom épülete az gyakorlatilag majdnem teljesen megsemmisült, és így a sírok is eltűntek a föld színéről. Az biztos, hogy többször is feldúlták ezeket a sírokat, mind a hódoltság idején, és valószínűleg a visszafogló keresztény seregek is a maradékot még felprédelták, úgyhogy ez egy összekeveredett csontanyag lett a végén, amikor a 19. századtól fogva feltárták ezt a területet, és ezért azonosítatlanul vannak ezek a maradványok. Pontosabban eddig azonosítatlanul voltak, most már Vak Bélát azonosítottuk, illetve még egy árpádházi szemét, akiről még a teljes bizonyossággal a személy azonosságát nem tudjuk megmondani.
1: Milyen dinasztia volt az Árpád-ház, és milyen örökséggel rendelkeztek, miről mesélnek nekünk ezek az adatok?
2: Tulajdonképpen a mi tudományterületünk az pontosan ezzel foglalkozik, a leszármazási kapcsolatok és a populáció történet feltárásával, és ebbe illeszkedik akár az egyes egyéneknek a genetikai történetének a feltárása is. Amit az Árpád-házi maradványok vizsgálatából le tudtunk szűrni, Az egyértelműen látszik, hogy a legkorábbi családtagok, akiket már azonosítottunk, itt most elsősorban Szent Lászlót, illetve ezt a bizonytalan személyazonosságú valamilyen korai árpádházi személyt értem, ők a genetikai örökségüknek egy jelentős részét még a honfoglalókra tudják visszavezetni, vagy mi tudtuk visszavezetni a honfoglalókra. Tehát az egyértelműen látszik, hogy az árpádok ősei azok a honfoglalók populációjának a tagjai voltak, és az is látszik az adatokból, hogy valószínűleg a dinasztikus házasságnak köszönhetően ez a honfoglaló típusú genetikai örökség, ez kihígult a későbbi családtagokban, a harmadik Bélában már nem is azonosítható egyáltalán.
1: Négy különböző csontot tudtak beazonosítani, ebből az egyik Béla király, beszéltünk már az ismeretlen másodfokú ősről, beszélünk egy csecsemőről, és van egy negyedik. El tudná nekünk mondani, hogy mit tudunk erről a négy egyérről, erről a négy maradványról?
2: Hát akkor kezdjük a már megnevezettekkel. Egyrészt Magbilának a koponyájának a maradványát tudtuk azonosítani. Szerencsétlen körülmény, hogy ennek a maradványnak eddig egyedül a koponyáját ismerjük. Nem csak a viharos évszázadok bántak mostanában ezekkel a koponyákkal, hanem a 19. századtól több ásatási hullám is történt a bazilika területén. Ezt követően is hát számos baleset érte a maradványokat. Még a feltárások után is előfordultak keveredések. A vászcsontjait, azokat nem tudtuk azonosítani, és sajnos a koponyájából is csak az agykoponya rész őrződött meg. Valószínű, hogy őt a templom épületén belül találták. Ez a másik egyén, akinek a személyazonossága még bizonytalan, őt a templom épületén kívül tárták föl. Az biztos, hogy benne található meg a legnagyobb arányban ez a honfoglalókra jellemző genetikai mintázat.
1: Biztosan tudják, hogy egy árpádházi férfiról van szó, csak nem tudjuk, hogy kicsoda.
2: Így van. Hát ez a genetikai törvényszerűségeknek köszönhető, hogy az Y-kromozóma szekvenciája az lassan változik, és aztán nagyon sok generációra visszamenőleg lehet azonosítani férfiági kapcsolatokat. Ez oldalág is lehet, vagy egyenesági is, de minden esetre az biztos az Y-kromozóma szekvencia alapján, hogy ő egy árpádházi férfi volt. És ráadásul több mintának is közeli rokonának bizonyult, úgyhogy felőle biztosak lehetünk, hogy ő egy árpádházi személy volt, de a pontos személyazonosságát egyelőre még nem lehet megállapítani. Van egy csecsemünk, az első ásatás során találták meg ezt a csecsemőt, közvetlenül a királyi pár sírja mellett egy női csontváz volt, egy felnőtt női csontváz volt a sírban, és ennek a csontváznak a medence részénél találták meg a csecsemőnek vagy magzatnak, azt sem lehet megállapítani, hogy megszületette már, vagy még nem. Tehát ott az édesanyja csípőjénél találták meg. Az édesanyja csontjai azok elvesztek, azok nincsenek meg, de a csecsemő csontjai megmaradtak, és hát genetikailag azt látjuk, hogy bár egy nagyon illusztris helyen volt eltemetve, mégsem volt közeli rokona sem a királyi házaspárnak, sem a többi árpádházi egyénnek, akit eddig meg tudtunk vizsgálni, de az látszik, hogy távoli rokonságban álltak egymással, ami még érdekes, hogy nem csak az árpádházi egyénekkel van távoli rokoni kapcsolata, hanem az Abasáron azonosított Aba nemzetség tagjaival is távoli rokoni kapcsolatot mutat.
1: Beszéljünk erről az utolsó negyedik személyről, hogyha jól emlékszem, neki például nincsen olyan Y-kromoszómája, ami arra utalna, hogy az Árpádház tagja lenne.
2: Valóban, meglehetősen hasonlít az Y-kromoszóma szekvenciája az árpádházéra, de az egyértelmű, hogy ő egy távoli férfiági kapcsolatban állt az árpádházzal. Azonban, mivel bazilika területén volt eltemetve, így valószínűsíthető, hogy egy jelentős, vagy egy jelentősként kezelt kapcsolat volt, még akkor is, hogyha közvetlenül nem tartozott az árpádházhoz.
0: Csudár Balázs történést turkológust Kulik Bence kérdezte.

0: Fél hét van, rövid hírekkel folytatjuk műsorunkat. A stúdióban Bordi András.
1: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Sólyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedden éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Vizet oszt az utasoknak a MÁV csoport a hőségriasztás alatt. Az utazók mától naponta 10 és 17 óra között kapnak ingyen ásványvizet a budapesti főpályaudvarokon, valamint több nagyobb vidéki vasút és autóbuszállomáson. Ma kezdődik a csillagászati nyár. A napforduló pontos időpontja 10 óra 24 perckor lesz. A Föld forgástengelye idén ekkor hajlik el a legkisebb szögben a napsugaraitól. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is. A szél többnyire gyenge marad, csak intenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul majd. Nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani.
2: A vasárnapi újság műsorvezetője Újhelyi Zoltán.
0: Az 1200-as évek elején még csak egy kis törzsi szövetség volt, ám az 1500-as években már világbirodalom. 500 évvel ezelőtt a török invázióra készült az ország. Az Oszmán Birodalom iránytője Bizánc 1453-as elfoglalásával fordult északnak. Hunyadi János 1456-os nándorfehérvári diadala azonban 70 évre megállította a hódítókat. Nagy Szulajmán 1526-ban indított újabb elsöprő erejű támadást a Magyar Királyság ellen. A török sereg április 23-án indult Isztambulból Buda felé, s bár II. Lajos igyekezett felkészülni a támadásra, az elképesztő ember és egyéb erőfölény végül Mohácsnál döntő tényezőnek bizonyult. A katasztrófa közvetlenül 150 év szenvedést hozott az országra, közvetett hatása pedig máig kimutatható. Sudár Balázs történésszel, turkológussal Kulik Bence beszélget.
2: Mohács 500.
3: Hogy jutott el ez a birodalom oda, hogy mondjuk 150-200 év alatt egy apró kis megyényi területből, hát egy szinte csak Kínához mérhető birodalmat hozott létre? Mik voltak azok az adminisztratív és katonai fejlesztések vagy előnyök, amik miatt hát eljutott ide is a Kárpát-medencébe?
4: Hát az Oszmán Birodalom történet az tényleg egy viharos történet, azt abszolút lehet mondani. Amikor ez az ország létrejön első lépésben, akkor ez egy olyan nomád ország körülbelül, mint a honfoglaló magyarok, amikor megérkeznek a Kárpát-medencébe. És akkor ebből növik ki magukat, tényleg egy teljesen meglepő fordulat, és akkor az a nagy kérdés, hogy miért pont az oszmánok futottak be, és úgy néz ki, hogy van egy nagyon jó ilyen adaptív képességük, ami egyébként a nomádoknak szokott lenni, csak ők ezt valószínűleg valahogy jobban csinálják. Nagyon jól fel tudják használni az erőforrásokat, azoknak, akiket meghódítanak. Az első időszak az 150 év körülbelül, amíg tulajdonképpen ezt a nomád állami örökséget viszik, és akkor valahogy az 1450-es évek közepétől egy minőségi változás következik be. Elfoglalják Konstantinápolyt. Brutális műveltségi centrum, meg egy birodalmi centrum, aminek a birodalmi igazgatási hagyománya az ugye pár ezer évre nyúlik vissza. Az egész római birodalom mögöttük áll, mint politikai gyakorlat, mint állami igazgatási gyakorlat, és ezt tudják integrálni. Tényleg a korszaknak és a környéknek a legnagyobb hatalmát hozza létre, csak a kínai birodalomhoz mérhető. Innen nézve az, hogy Magyarország ennek nem tudta ellenállni, hát abban semmi meglepő nincsen. Ugye a magyarok, mire Mohácsig eljutunk, már 150 éve küzdenek a törökök ellen a Balkánon. Ez egy magyar-török küzdelem, ami a Balkánon zajlik, dominancia harc, és ez 150 év, amíg megy ez a teniszezés, csak míg a magyar királyság az effektíve stagnál, tehát ugyanolyan marad, mint volt. Eközben az oszmán birodalom az iszonyatos sebességgel növekszik, elfoglalja az egész Közel-Keletet, elfoglalja Egyiptomot, felveszik a kalifai címet, tehát ők jönnek ellenünk. Igazándiból ez egy védhetetlen csapás, és nyilván Magyarország megregulázása az, ami a balkáni birtoklást teljesen stabilát teszi, tehát ez egy teljesen logikus támadási irány, nincs is másik igazi ellenfél.
3: Habár nyilván volt itt egy katonai kontroll a hódítók részéről, de hogyha kettős adóztatás létezik, akkor ez csak egy feltételezés, de hogy az adminisztratív kontroll soha nem állt annyira biztos lábakon. Konstantinápoly felől nézve, mi volt pontosan ez a magyar királyságtól elhódított terület? A birodalom szerves része, ez a határvidéken lévő pufferzóna, vagy gyarmatként kezelt nyersanyag kinyerő? Mi volt a gyakorlati és elméleti természete a török hódoltságnak?
4: A mi szempontunkból azt mondjuk, hogy ez egy határzóna, mindvégig. És ez a kettős adóztatás kérdés, amit felvetett, az erről szól. Az ország egyharmadát ugye meghódítják közvetlenül, és betörik a birodalomba, török módra lesz megszervezve az irányítás, és akkor van még egy harmad, az az erdélyi fejedelemség, ami meg vazallus állam, tehát az is a törököké, csak másképp. De nyilván minket ez a középső harmad érdekel, ez tényleg nagyjából a mai Magyarország területe, és ez egy nagyon-nagyon nehezen felfogható dolog számunkra, ami történik. Való igaz, hogy ezt katonailag meghódítják a törökök. Ugyanakkor itt nincs honfog.

0: törés nélkül az az ország az megvan. A Magyar Királyság az létezik, az soha nem szűnik meg. Felső Magyarország, tehát a mai Szlovákiának a területe, meg Nyugat Magyarország, meg a horvát területek. Tehát van egy jogfolytonos rész, mentálisan megmarad az ország. A három része szakadás is egy ilyen nagyon érdekes fogalom, nem szakad három része az ország. Az történik, hogy az ország elveszti a területének a kétharmadát, és egyébként megmarad. A maradék egyharmadból, abból létrejön egy új ország, ez az Erdélyi Fejdelemség, és a maradék egyharmad, az meg teljesen elveszti ezt a fajta integritását, azt betagolják az Oszmán Birodalomba. Tehát a budai pasáknak a hatóköre, tehát a budai pasaság az első időkben koszovóig ér, és egész Szerbia benne van. Soha nincs az a belenyugvás, hogy oké, ezt így elfoglalták, és akkor most mi ezen kívül vagyunk. Tehát mindenki abba gondolkozik, hogy egy kéne, hogy legyen, csak most aktuálisan nem úgy van. Tehát mindig van egy ilyen tudat. Tulajdonképpen ez a Magyar Szent Korona területe, ami egy fikció, de fikcióként abszolút megvan. Gyakorlatilag a magyar nemesség, a kis nemességet is beleértve, az visszaszorul a Magyar Királyságba vagy Erdélybe. Az a végvári vitézi réteg, amelyikről annyi ilyen legendás történet van, az nem egy paraszti társaság, az nem alulról jön, az a nemesség. Tulajdonképpen a hódoltsági területekről kiszorult nemesség. Na most mit csinál az a nemesség? Visszajár a saját területeire és beszedi szépen az adót. Ez mutatja, hogy a törököknek mennyire felemásan sikerül ez a hódítás, teljesen abszurd helyzet. Gondoljuk bele, ez olyan, mintha Trianon után azt mondanám a magyar miniszterelnök, hogy jó, hát most Erdély az ott van nálatok, de az az igazság, hogy mi beszednénk az adót. Szóval teljesen elképzelhetetlen és nonsensz a helyzet, de a hódoltság az erről szól.
1: Hogyha a török kor örökségéről beszélünk, akkor nyilván eszünkbe jutnak a török fürdők, eszünkbe jut mondjuk a gasztronómia, meg a zene. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy pont emiatt a furcsa jogfolytonosság miatt maradnak akár jogi, akár társadalmi, vagy kulturális intézmények, amit az Oszmán Birodalom hagyott itt a hódoltság területén.
0: Hát gyakorlatilag nem. Ugye a visszahódító háború az tulajdonképpen Magyarország jelentős részén nagyon gyorsan végigmegy. Hát 1683-ban elindul, és 87-ben már az öme megvan, és az egész török világ nyomtalanul eltűnik egy másodperc alatt. Tehát mintha így se lett volna. Ami marad utána, nem a török világ, hanem a török világ idején létrejött magyar túlélési mechanizmusoknak a túlélése. Tehát, hogy nem a törökök dolgai élnek túl, hanem az, ahogy az alávetett lakosság reagált a helyzetre, az él túl. Ez a lakosság, ez ott van hagyva tulajdonképpen egyedül. Ott van egy falu nem lát törököt, akkor mennek ki, ha nem adóznak. Tehát akkor kimegy egy büntető akció, de egyébként nem mennek ki. Viszont valahogy élniük kell, ugye, és nincs hierarchia fölöttük. Tehát magyarán egy ilyen nagyon kemény, ilyen önigazgató világ alakul ki, ahol a közösségnek kell választania magából egy bírót, ami nem egy vicces dolog, mert hogyha baj van, akkor a törökök a bírót büntetik meg, és az mondjuk elég könnyen az életébe kerülhet. Ők kigyúrták maguknak, hogy ők hogy tudnak együtt élni egymással, hogyan tudják rendezni a problémájukat, és ezt teljesen belülről csinálták. Ugyanez van a vallásossággal. Protestáns prédikátorok még csak-csak vannak, de a katolikusok, a papok, azok gyakorlatilag egy 20 év alatt kihalnak. De akkor mi történik egy katolikus faluban? Hát az történik, hogy akkor valahogy elkezdik így megoldani maguknak. Jó, hát pap az nincs, de hát azt tudjuk, hogy hogy kell imádkozni. Tudjuk, hogy kb. Mikor vannak az ünnepek, vagy legalább a szomszéd faluba tudja valaki. Tudjuk, hogy kb. Hogyan kell valakit eltemetni, hogyan kéne esküvőt tartani. Ilyen nagyon fura népi vallásosság alakul ki az emlékeikből, meg a hagyományból tulajdonképpen. Ez egy nagyon erős kulturális határvonal, és teljesen világos, hogy itt a nyugati kereszténység, meg az ortodoxia határvonala a meghatározó, és nem a kereszténység maga miatt, hanem az általuk képviselt világkép. Tehát egyszerűen egy ortodox világkép, az sok szempontból másmilyen, mint egy nyugati keresztény világkép. Nyugati keresztény világkép sokkal individuálisabb, csomó szellemi mozgalom van benne, ami az ortodoxiában ugye nincsen. Egyszerűen ez a keleti világ, ez lepattan erről a nyugati világról. Igen, el lehet idáig jönni, ki lehet belőle harapni egy darabot, de úgy tűnik, hogy nem lehet betörni. Gyakorlatilag itt 150 évig azt várják, hogy vége legyen. És amikor vége van, oké, ezt vártuk 150 évig, semmi nem marad belőle.
1: A Magyar Királyságban Mohács előtt, vagy talán ebben a kontextusban jobb, hogyha a Kárpát-medencét használom, soha nem volt ismeretlen, hogyha a szomszéd faluban más nyelvet beszéltek, és itt mindig is több nyelv, kultúra vagy etnikum élt együtt már a magyar honfoglalás óta. A különböző kultúrák és etnikumok egymás közötti viszonyán változtatott-e a török hódoltság?
0: Igen, szerintem változtatott. Valójában a délszláv települési határ az sokkal északabbra tolódik. Szerbia az elindul észak fele, úgy tűnik. Vajdasági területet meg a bánságnak egy részét, azt belakják. Onnan kitolják a magyarokat, teljes mértékben délszláv lesz az egész terület. Én úgy látom, hogy még például a magyar-román együttélés az egy ilyen kiegyenlítettebb dolog. Vannak vegyes lakosságú faluk, és az úgy egy normális dolog. A magyar-szerb ez mintha nem lenne meg. Hogyha egy falut nagyon elkezdenek a szerbek megszállni, akkor a magyarok onnan elmennek. Na most a másik délszláv északra nyomulás az a horvát. A Dráva-Száva közét azt akkor szállják meg. A

0: Ennyi Horvátországnak tulajdonképpen a központi belső terület az ekkor lesz horvát. Tehát a török területen is van egy északra vándorlás, meg a keresztény oldalon is van egy északra vándorlás a török nyomás miatt. Én úgy gondolom, hogy a horvátokkal van egy abszolút együttélés, a szerbekkel nem. És ennek lehet az egyik oka az ortodoxia, de hát ugye a románok is ortodoxok. A szerb elit az egy választás elé kerül, hogy most mit lehet csinálni. Egyébként az albán elit is. Az van, hogy katonák vagyunk, a katonáskodáshoz értünk, a törökök átmentek rajtunk, a törököknek is kellenek a jó katonák, hát akkor beállunk a török rendszer. És valójában a magyar hódoltságot különböző ilyen elitek viszik végig. Ezek általában bosnyákok, szerbek, albánok. Egyszerűen a magyar alapattitűd az nem ilyen, hogy a magyar nemes átáll, vagy bárki a magyaroktól átáll, nem áll át. A szerbeknél meg ez egy tömeges dolog. Ez az etnikumok közötti kapcsolatot ez megmérgezi, úgyhogy igen, ilyen szempontból nyilván az etnikai átrendeződésben nagyon sokat változtatott, és lehet, hogy az etnikumok közötti kapcsolatokban is igen.
1: Sudár Balázs történészt, turkológust Kulik Bence kérdezte.

0: A leghűségesebb sávfalu, ami Trianon után is magyar akart lenni. Csodával határos módon maradt Magyarország része a Szabolcs-Szatmár vármegyei Zajta. A falut az első világháborút lezáró békediktátum elvileg nem érintette. Az országcsonkító határ a település szélétől néhány méterre húzódott. A megszálló román csapatok azonban arra gondoltak, hogy mire értne lehetne Zajta is Nagy Románia része. A fegyveres ellenállás szóba sem jöhetett, a helyieknek ráadásul fogalmak sem volt, hogy hol is van hivatalosan a határ. Vitéz Gál Lajos iskolaigazgató, kántor tanító viszont látott egy Trianon térképet, sőt volt egy miniszterelnök ismerőse is, és megmentette a hazának a falut, amelynek lakói azóta is ápolják emlékét. Kosztya Zoltánnal, Zajta polgármesterével Zsoldos Barnabás beszélget.
1: Zajta a magyar-román határ mentén a legkeletibb településeink egyike, és ez nem véletlen, hiszen 1920 ezt eredményezte, pedig valamikor annó az ország közepén volt. Kosztya Zoltán polgármester úrral, tanár úrral beszélgetek. Különleges története van Zajtának, hogyha a trianoni békeszerződés idejére gondolunk, a románok nagyon szívesen jöttek Magyarországra, úgy gondolták, hogy Szolnokig az övéké lesz Magyarország, de Zajtát semmiképpen sem akarták elhagyni. Hogyan is volt ez, tanár úr?
2: 1920. június 4-én, amikor a románoknak el kellett volna hagyni Magyarországot, tehát el is hagyták az ország nagy részét, de Zajtába itt maradtak, úgy gondolták, hogy még Zajta az Romániához fog tartozni.
1: Ők neki tudni kellett, hogy a határ innenső oldalán van Zajta, amit annak idején az Antant meghúzott.
2: Nagyon szerették biztos Zajtát, laktanya volt, vasútállomás volt, tehát ezért gondolták úgy, hogy a határ az nem Zajta és Nagypereské között van, hanem Zajta és Rozsály között. Csak szerencsénk volt, mert volt egy kántor tanítónk, akit úgy hívtak, hogy Gál Lajos. Voltak ilyen katonai térképei, és a katonai térképeket, ahogy nézegette, kiderítette azt, hogy a magyar-román határ az nem Rozsály és Zajta között van, hanem Zajta és Nagypereské között.
1: Ugye Pereské az, amit irodalomból tanultunk valamikor, hogy a peleskei notárius.
2: Igen, meg Petőfi Sándor is megemlíti az egyik úti naplójában Zajtát és Nagypereskét, amikor Szatmárcsekéről ment Erdődre, két település maradt meg az emlékezetekbe, ez az egyik Zajta volt, a másik pedig Nagypereské.
1: Kanyarodjunk vissza a történelemhez, hiszen 1920 lányomta bélyegét hosszú-hosszú évtizedekre, de talán még a mai napokra is.
2: Így van, Gál Lajos kántor tanító kiderített, hogy hol húzódik a igazi román-magyar határ. Ő Szatmárnémetibe végzett a főgimnáziumba, osztálytársa volt Huszár Károly. Huszár Károly 1920-ban volt 3 hónapig Magyarország miniszterelnöke, és annyit kell tudni, őt ismerte el az Antant legitim magyar miniszterelnöknek. Addig miniszterelnökkel a magyar kormánnyal nem álltak szóba. Ő volt az első, akit elismernek Magyarország legitim miniszterelnökének. Vitéz Gál nagyon jóba volt itt a román tisztekkel, és engedélyt kért tőlük, hogy átmessen Rozsályba, mert ott van valami kis földje, és azt szeretné elrendezni. Nem ez volt a cél, hanem írt egy levelet, és azt átvitte Rozsályba, ott feladta a postán, a minisztériumba elküldte ezt a levelet, hogy itt gondol ezzel a határral. Románoknak itt már ki kellett volna június 4-én vonulnia. Meg is érkezett majd a válasz, és 1920. július 4-én kivonulnak a románok Zajtából, felszabadul Zajta a román fennhatóság alól. Akkor itt nagy ünnepséget tartottak, zászlókkal kivonultak a határhoz, jöttek a környező településekről, Rozsályból, Mételekről, Garbószó, Gacsályból, Tiszterberekről, a határ túloldalán lévő településekről is jöttek, Lázáriból, Pereskéről, Szárazberekről, Kispereskéről. Itt a magyarok örömökben sírtak, hogy visszakerült Zajta Magyarországhoz, a határon túl magyarok pedig bánatokba sírtak, hogy nekik nem volt ilyen szerencsejük, nem volt egy kántor tanítójuk a faluba, aki ezt megoldotta volna, hogy azok a települések is visszakerülhessenek és 2009-ben volt egy határnyitás Zajt és Nagypelesek között azok földúton, és 2010 után minden július 4-én megünnepeljük a visszatérés napját, ahol már eljönnek határon túli településekről is, meg a környékbeli településekről is, hiszen Lázári az testvér településünk, Jós betűs ünnep Zajtába.
1: Mondott is egy olyan mondatot, ami nekem nagyon tetszett, hogy ha már Sopron, ugye a leghűségesebb város, ha jól mondom, Zajta pedig
2: a leghűségesebb falu.
1: A határ túloldalán hosszú-hosszú évtizedek során elzárt volt ez a néhány település egymástól. Szerintem csak át tudtak kiabálni.
2: Csak át tudtak kiabálni, de még az sem, mert még az őrtornyokat uniós csatlakozás után bontották le, határsávot naponta tárcsázták, tehát még kiabálni se nagyon lehetett, pedig nagyon sok rokon volt itt Nagypereskén is, Lázáriba is, ketté szakadtak a családok, Csengersimán keresztül kellett menni 30 kilométert, hogy találkozzon például nagypereskei rokonnal, aki itt lakott esetleg a falu végén.
1: Most az érzelmi kapcsolatokról, emberi kapcsolatokról beszélgetünk, de hát ez gazdaságilag is, bocsánat a kifejezését, kupán vágta Zajtát, hiszen a szomszédos, nem messze lévő Szatmár Németi bevezetett minden út.
2: Igen, Szatmár Németi 14 kilométer van Zajtától. Mi ugye Szatmár megyéből körülbelül egy 25-30% maradt itt Magyarországon, az összes többi Romániában. A vasútvonal is, az is egy nagyon érdekes dolog volt, mert Szatmár Németiből indultak ki a vasútvonalak, Trianon előtt, Szatmár Németőből Fehérgyarmatig ment a vasút. Ugye jött Trianon, az ajtaiak hiába ültek volna fel a vonatra, csak Fehérgyarmatig tudtak volna elmenni, mert utána nem volt vasút. Majd 1926-ban épül meg Fehérgyarmat és Kocsort között a vasútvonal, és akkor lehetett már menni akár Budapestig is Zajtából vonattal.
1: Teljesen más irányba kellett fordulni az itt élő embereknek. Miből éltek? Mert nyilván ez egy 180 fokos fordulatot követelt.
2: Mezőgazdaságból csak ugye a piac az eltűnt, legközelebbi város Fehérgyarmat volt.
1: Meg akkor még nem is volt város.
2: Meg nem is volt város. Zajtában tehát nagyon sok vasutas volt. Szinte minden családban volt egy vasutas. Tehát a vasút szívta fel a munkaerőt, tehát oda jártak el dolgozni az emberek.
1: És most miből élnek, hogy hazajöjjünk ebben a beszélgetésben, hiszen ahogy jöttem, azt láttam, hogy van uborka termesztés, kordonos uborkát láttam, gyümölcs termesztéssel foglalkoznak. A megélhetést keresték az itt élő emberek.
2: Szolgos emberek voltak az ajtaik, a svábok, mezőgazdaságból, állattartásból próbáltak megélni. Hát most is ezt folytatódik, nem a közmunkából élnek.
1: Mennyien élnek Zajtán?
2: Papíron egy 400 fő, aki itt tartózkodik 340 fő, mert határon túlról is nagyon sokan vettek itt házat hétvégi háznak. Sajnos fogyunk. A Zajta iskolába 1967-ben, mert volt egy 40 éves osztálytalálkozó, és akkor elővett a naplót, 167 gyerek tanult. Most pedig már nincs iskolánk, már nagyon régóta, oldánk még működik, de az is 10 pár gyerekkel. Sajnos elfogyunk.
0: Kusztya Zoltánnal, Zajta polgármesterével Zsoldos Barnabás beszélgetett.

0: lélektől lélekig. Köves Lomó az egységes magyarországi izraelita hitközség vezető rabbiának gondolatai.
1: Mózesnek, a Biblia talán legfontosabb vezetője alakjának, a vezetők példaképének számos próbatételt kellett megélnie, és tulajdonképpen a sivatagi vándorlás története minden fejezetében van valamilyen próbatétel Mózes vezetői képességeivel kapcsolatosan. A nép, Isten és Mózes folyamatos párbeszédben vannak egymással, és újra próbára teszik egymást. Az eheti Biblia szakaszban viszont valami olyan történik, ami soha korábban. Nem egyszerűen Mózes próbára van téve, hanem Mózes és testvére Áron vezetőségének legitimációja van megkérdőjelezve. Koráh, aki nem más, mint Mózes unokaöccse, egy lázadást szervez Mózes és Áron ellen, mondván, minek nekünk vezető. Ha pedig már van vezetőnk, miért egymás közt osztják a vezetői pozíciókat? Mózes a nepotizmus vágyával van megvádolva, és ez a próbatétel talán mindennél nagyobb, hiszen magáról a vezető személyéről és a vezető minőségéről van szó. Az a kérdés merül föl, hogy mitől lesz valaki hiteles és jó vezető? Olyan kérdés ez, ami talán mindennél aktuálisabb, mindenkorban, de talán korunkban még fontosabb és még aktuálisabb, hiszen nem csak a politikai vezetők legitimációja kérdelőződik meg újra és újra, hanem mindannyian egy kicsit jobban vezetői pozícióban vagyunk, mint a korábbi időkben. Korábban nagy királyok, nagy hadvezérek, nagy vezetők voltak, de az egyszerű embernek kevés lehetősége volt vezetni. A mai világban viszont, az individuumok világában minden ember arra van predesztinálva, hogy vezessen, hogy utat mutasson, hogy egy kis közösséget vezessen a munkahelyén, a vallási közösségében, a családjában, a barátai közt, vagy egy sportklubban. Az ember vezet, és vezetnie kell. De a kérdés ott van, hogy ki az igazán jó vezető. Nos, hogyha megnézzük Mózes történetét, akkor erre is választ kapunk ebből a 3000 éves lázadás történetből. Mózes, miután Koráh és a lázadók próbára teszik, és Áron a főpap vezetőségét megkérdőjelezik, arra kéri a törzseket, hogy minden egyes törzsfőnök hozzon egy botot, egy mandula botot a szentélybe. Ezek a száraz botok belettek rakva egy éjszakára, és Mózes azt mondja, hogy az a bot, amelyik másnap reggel virágot és mandula gyümölcsöt hoz, aki az a bot, ő az, akit Isten igaz vezetőnek választott. Másnap reggel Áron főpap botja az egyedüli, amelyik virágot és mandulát ereszt, és ezzel egy isteni kósersági pecsétet, egy isteni bizonyítást kap Áron vezetőségének a hitelessége. De miért éppen a virág és a gyümölcs? Talán egy örök üzenet, egy örök tanulság a vezetéssel kapcsolatban, hogy az igazi vezető lényege, hogy virágot és gyümölcsöt hozzon, hogy másokat inspiráljon, hogy másokat rávegyen arra, hogy ők is saját erőből, saját meggyőződésből virágot és gyümölcsöt hozzanak. Az igazi vezető nem erőszakkal parancsol, nem ráijeszt, nem dirigál, hanem saját példamutatásával, példamutató életvitelével, víziójával képes más embereket inspirálni, más embereket rávezetni, hogy ők maguk is tegyenek virágot és gyümölcsöt hozzanak.

0: Vasárnapi újság. Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
1: 7 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 21-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Hallgassák meg hírösszefoglalónkat a stúdióban Bordi András és a Krónika szerkesztője Kubicsek István.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Európa szerte küzdenek a hőséggel, itthon életbe léptették a vörös kódot.
3: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részletei.
2: Több ezer programmal várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján. A rendezvénysorozathoz idén több mint 450 intézmény csatlakozott. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket! Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt, a Szódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 Celsius fokot mértek.
3: Keddi félig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kifejtette, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat.
4: Ilyenkor különösen figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő személyekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette.
2: A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem.
3: A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek.
2: Európa szerte is küzdenek a meleggel. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Jankó Anita beszámolója.
5: Franciaországban már 60 megyében lépett érvénybe a narancssárga riasztás, amely csaknem 41 millió embert érint. Több kulturális és sportrendezvényt töröltek, máshol elhalasztották az érettségi vizsgákat. A spanyol fővárosban a légkondicionált fedett piacok lettek a legnépszerűbb találkozóhelyek. Az önkormányzatok hivatalosan is klímamenedék kinyilvánították ezeket a közösségi tereket. Olaszország is felforrósodott. Az idei második hőhullám szombaton Bolognát, Firenzét, Perugiát és Torinót is elérte. Ezekben a városokban vörös riasztás lépett életbe. Angliában sem örülnek a hőhullámnak. Dél-Angliában ilyenkor általában 20 fokot mérnek, most viszont sokan elviselhetetlennek tartják a 30 fokos meleget.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is Svájcban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
3: Közben Irán bejelentette a Hormozi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik.
2: Bírálta Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt Donald Trump amerikai elnök, amiért Olaszország nem nyújtott segítséget az iráni konfliktusban.
3: Az elnök arra a Rómában kiadott nyilatkozatra reagált, amelyben az olasz kormányfő hazugsággal vádolta őt. A vita azzal kezdődött, hogy Donald Trump egy olasz televíziónak adott interjúban azt állította, Giorgia Meloni a G7 csoport találkozóján könyörgött neki egy közös fotóért. Ezt Meloni kitalációnak nevezte. A vita nyomán az olasz külügyminiszter lemondta a jövő heti amerikai útját.
2: Civil áldozatai is vannak a tegnapi orosz-ukrán légi csapásoknak. Moszkva Herszont és Harkivot, Kijev pedig a Krím félszigetet támadta. Részlete Kíváncsi Katillától.
6: Civilek is meghaltak Harkivban, amikor a kelet-ukrajnai megye központot érte orosz támadás. Egy férfi személyautójába drón csapódott, egy másik helyi lakos holttestére pedig egy ház romjai alatt találtak rá a mentő alakulatok. A dél-ukrajnai Herszont is találat érte, ott egy ember életét vesztette, 30-an pedig megsebesültek. Az ukrán válaszcsapások ezúttal az orosz ellenőrzés alatt álló Krímfélszigetet célozták. Jelentős a kár a tavriai hőerőműben és a szevasztopoli kikötői hálózatban is. Közben Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztette Alekszandr Lukasenko fehér orosz államfőt, hogy egy hetük van leszerelni az orosz drónok precíz irányítására szolgáló, fehér Oroszországban felállított jelátjátszó állomásokat. Máskülönben katonai erővel semmisítik meg azokat. Zelenszkij elnök kiemelte. A fehér Oroszországgal határos északi részen főleg Csernyiv megyét érik naponta orosz dróncsapások. A találatok rendkívül pontosak a Minszk által jóvá hagyott jelátjátszók miatt.
2: A lengyel elnök visszavonta országa legmagasabb állami kitüntetését Volodymyr Zelenszkijtől. Ennek oka, hogy az ukrán elnök úgy döntött, a II. Világháborúban megalakult nacionalista ukrán felkelő hadsereg harcosairól nevezi el hadserege egyik alakulatát.
3: A névadó szervezet 1943 és 45 között követett el etnikai tisztogatásokat a német megszállás alatt álló Nyugat-Ukrajnában, amely során több százezer lengyel halt meg.
2: Meg kell állítani az Európa felé áramló illegális migrációt, ezt mondta Magyar Péter az uniós csúcs után.
3: Brüsszelben 19 tagállam írta alá az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökének szóló levelet, amelyben úgy fogalmaznak, lehetővé kell tenni a migránsok visszaküldését, illetve táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. A kormányfő elfogadhatatlannak tartja, hogy Magyarországnak még mindig fizetnie kell a napi 1 millió eurós büntetést. Mint mondta, a bírósági ítélet éppen azt kéri számon, amiért a 19 tagállam most küzd.
7: A napi 1 milliós büntetés azt meg kell oldani, tehát ez teljesen elfogadhatatlan. És ebbe segítenie kell az uniós intézményrendszernek is, többi tagállamnak is, hogy találjunk egy olyan megoldást, hogy ugyanúgy meg tudjuk védeni a határainkat, ugyanúgy kívül tudjuk tartani az illegális migránsokat, de mellette ne kelljen fizetni.
2: A meggyőződésre, hűségre és hazaszeretetre épülő politikai közösségek megmaradnak, hangsúlyozta Orbán Viktor Bécsben az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.
3: A Fidesz elnöke kiemelte, Európa szerte erősödnek a hazafias pártok. Európaiak milliói fordulnak azon politikai erők felé, amelyek megvédik a nemzeteket, a határokat, a családokat és a békét. Hangsúlyozta, a patrióták készek beszélni az Európát érintő valódi fenyegetésekről, azaz a migrációról, Európa csökkenő gazdasági versenyképességéről és az ukrajnai háborúról. A volt kormányfő szerint ezekben a kérdésekben a régi európai politikai elit elbukott.
2: A miniszterelnök szerint az Alkotmánybíróság tagjai pénteki döntésükkel kimondták, hogy Sulyog Tamás köztársasági elnöknek és Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének távoznia kell.
3: Magyar Péter azután szólalt meg, hogy a testület 7 tagja személyes érintettség miatt nem akart részt venni azon az ülésen, amelyen az államfő kezdeményezésére napirenden lett volna az alaptörvénymódosítás kérdése. Ez érintette volna a köztársasági elnök helyzetét is.
8: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Sulyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
2: A Fidesz szerint Szabó Marcell alkotmánybíró és mellétei Barna Márton titkos megállapodást kötöttek, amelynek értelmében azok az alkotmánybírók, akik nem engedik napirendre a beadványt, a posztjukon maradhatnak.
3: A Tisza frakció vezetőhelyettese cáfolta a Fidesz állítását. Mellétei Barna Márton azt írta, semmilyen titkos paktumot nem kötött sem ő, sem a Tisza frakció vagy a kormány Szabó Marcell alkotmánybíróval vagy azokkal, akik úgy döntöttek, hogy ebben az alkotmányos pucskísérletben nem vesznek részt. Kommentelt Magyar Péter is, aki azt írta, már vergődni sem tudnak rendesen.
2: Sulyog Tamás jogi eszközök alkalmazásával is ellenáll az eltávolítására irányuló erőfeszítéseknek. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt.
3: Az államfő szavai szerint azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Hozzátette, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet.
2: Önállóan indul a jövő évi szlovákiai parlamenti választásokon a Magyar Szövetség, erről döntött a párt országos tanácsa Pozsonyban.
3: Döntöttek arról is, hogy az októberben esedékes önkormányzati választásokon két megyében is saját jelöltet indítanak. Gubik László elnök azt mondta, ha nem hozzák a 4 évvel ezelőtti eredményeket, tisztóítást tartanak.
9: Hogyha most alacsonyabb lesz a választókedv, és nem tudjuk mozgósítani a helyünket, akkor senkinek gondolja, vagy ne feltételezzük magunkról, hogy jövőre akkor ezt a parlamenti lécet ugyanazzal a csapattal el lehet érni. Ez is megerősítést nyert az országos tanács határozatán belül.
2: Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak.
3: Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot.
2: Több ezer program lehetőséggel várták a látogatókat a múzeumok éjszakáján országszerte. A rendezvény sorozatban idén több mint 450 intézmény vett részt.
3: Egy múzeumban a múltunkat őrzik, amelyből a jelenünk épül, fogalmazott a megnyitón a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán azt mondta, a múzeum a béke szigete, ahol mindenki otthonra lelhet.
10: Egy olyan esemény sorozat, amely nem csak Magyarország kulturális egységét szimbolizálja, hanem ennél sokkal többet ad. Ezzel a programsorozattal Magyarország nem csupán saját magáról beszél és saját magának ad, hanem azt is bizonyítja, hogy része egy nagyobb, egy szélesebb európai kulturális közösségnek, egy európai kulturális egységnek.
2: Öveket becsatolni. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum északi járműjavító épületében.
3: Az októberig látogatható tárlatot a kormányfő nyitotta meg. Magyar Péter úgy fogalmazott, a közlekedés mindannyiunk életének a része, egy közlekedési kiállítás pedig az egész családnak élmény.
11: Ez a kiállítás erről a fejlődési útról mesél nekünk sokat. Arról, hogy hogyan vált egyre biztonságosabbá a közlekedés, milyen tanulságokat hozott a múlt, és hogy hogyan segítik a legújabb technológiák, hogy a jövő útjai még biztonságosabbak, még gyorsabbak, még kiszámíthatóbbak, és még zöldebbek legyenek.
2: Érvénybe lépett a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. Kétszer annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, és sűrűbben indulnak a volánbuszok is a Balatonhoz, illetve a tó környékén.
3: A Tópart Express, a Katica Interrégió, valamint a Dunakanyarból Fonyódra közlekedő Jégmadár Express vonat is korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, illetve Kelet-Magyarországról is indulnak motorvonatok a Balatonhoz. Ezen kívül idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Autós percek. Az Útinform tájékoztatása szerint a 32-es főúton Zagyvarékás határában két személyautó karambolozott. A 64-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták, a forgalmat megállították. Szolnokon a Szent István Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, a forgalmat jelzőlámpa irányítja.
0: Időjárás jelentés.
3: Folytatódik a kánikula, több felé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika hétkor, hosszabb hír összefoglalóval legközelebb délben várjuk majd Önöket. Köszönjük figyelmüket, Bordi Andrást és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlott. Kalendárium.
12: A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiki Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit Szigeti Színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Báb Színház következő évada.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15:30 után a Kossuth Rádióban. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Önök a vasárnapi újságot hallják, mit kínálunk műsorunk második órájában, a szerkesztő Halász Zsuzsa. A konszenzus közel, de a valódi megállapodás még hátra van. Újraindult a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. A nyelvtörvénytől az oktatáson át a kulturális jogokig átfogó kötelezettségvállalást tett a magyar kisebbségek helyzetének javítására az ukrán kormány. Majd elszállt a fehér sas, visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetés Volodymyr Zelenszkijtől a lengyel elnök, és a fény éjszakája Hegerős Zoltán jegyzete. Az aláírási ceremónia elmaradtán valamilyen szándéknyilatkozat úgy tűnik született, a megállapodás felé mozdult el az amerikai-iráni konfliktus. A felek a dokumentumot elektronikusan már aláírták. Egy konszenzusos megoldást el sikerült papírra vetni. A péntekre tervezett genfi hivatalos aláírást azonban az amerikai elnök végül lemondta, a világ pedig azóta is csak találgatja a konkrét okokat. A megállapodás részleteit egyébként a héten a Bloomberg kiszivárogtatta. Ezekből kiderül az is, hogy a konfliktusnak nemigen lesz egyértelmű győztese vagy vesztese. Irán például ismét kötelezettségvállalást tett arra, hogy soha nem fog atomfegyvert előállítani, s hogy megnyitja a Hormuzi szorost. Az Egyesült Államok pedig ennek fejében feloldaná fokozatosan a Teherán elleni szankciókat, és egy legalább 300 milliárd dolláros átfogó gazdasági helyreállítási tervet dolgoznak ki Irán számára. De mi mozgatja a feleket, és lesz-e valódi megállapodás? John Jitzer, rangidős fehérházi tudósítót Nárai Balázs kérdezte.
1: Headlines are about the Iran or the US-Iran.
2: A szalagcímek az iráni, illetve amerikai-iráni megállapodásról, vagyis egyetértési nyilatkozatról szólnak. Néhány napja látható a megkönnyebbülés. A piacokon is látjuk ezt. Az olajár alakulásában szintén. Az átfogó, általános megfigyeléssel, értékeléssel kezdve. Vajon ami az elmúlt napokban zajlik, a lehetséges lépések a konfliktus megoldása felé, pozitívnak tekinthetők, optimizmusra adnak okot?
1: This conflict, is it something which is positive reason for optimism?
3: To be positive about it, it comes at a time when the forces of the United States and Israel.
4: Pozitívumként azt lehet említeni, hogy olyan időkben jön létre a megállapodás, amikor az Egyesült Államok és Izrael erői hatástalanították, megsemmisítették az iráni fegyveres erők jó részét. Különös tekintettel a haditengerészetére és szárazföldi erőire. Eközben az iráni gazdaság meggyengült. Hozzátenném, hogy ennek jó részt nincs köze a háborúhoz, hanem jóval inkább ahhoz, hogy Irán bezárta a tőzsdét és lezárta az internetet. Annak érdekében tették ezt, hogy a külvilághoz ne jussanak el a rezsim elleni tüntetések képei, amelyek tavaly december és február 28-a között voltak, illetve aztán is folytatódtak. Tehát egy súlyosan meggyengült rezsimmel állunk szemben, valamint egy szinte teljesen elsöpört hadsereggel. E tekintetben tehát Irán a világ számára kisebb fenyegetést jelent. Ugyanakkor a rezsim minden valószínűség szerint fiatalodott, megerősödött a korábbihoz képest. Sokan azt gondolták, hogy a korábbi ajatollah Ali Hamanei halálával maga a rendszer is elpusztul, hogy vele együtt a rezsim is véget ér. Ez nem következett be, az ajatollah fia az utód, az új legfőbb vallási vezető. A további vezetőket is pótolták, és ahogy értesültem, az iráni rendszeren belül most négy szintű vezetés van. Ha egyet megölnek, akkor mindig van, aki a kieső helyébe lép. Nagyon hasonlatos a filmbeli hidrához, aminek ha levágják a fejét, újra kinő. Az új iráni vezetők pedig fiatalabbak és keményebbek. Másfelől pedig nyilvánvalóan megtalálták azt az eszközt, amivel keményen visszaüthetnek Donald Trumpnak, ez pedig a Hormuzi szoros lezárása. Közvetetten ez vezetett az Egyesült Államokban is az olajárak emelkedéséhez. Néhány hete beszélgettem valakivel, aki az energiaüzletben érdekelt. Ültünk az étteremben, az ablakból egy benzinkút ártáblájára lehetett látni, ő pedig megjegyezte, hogy ha a nyár végén is ugyanaz az ár lesz látható rajta, akkor a republikánusoknak vége a novemberi félidős kongresszusi választásokon. Ehhez még azt is hozzátenném, és nem gondolom, hogy csak képzelgés, de úgy tűnik, az Izrael és Egyesült Államok közötti viszony megromlott. Emlékszem, hogy az amerikai támadás megindításának reggelén, február 28-án egy rádióműsorban szerepeltem, és azt vitattuk meg, hogy miként néz majd ki egy új iráni kormány. Aznap később egy washingtoni felvonulásról tudósítottam, amelyen az iráni diaszpóra tagjai vettek részt táblákkal, amelyeken köszönetet mondtak Trump elnöknek Hamanei haláláért. Arról is szó volt akkor, hogy az iráni változást nem a levegőből érkező rakéták, hanem az utca fogja elhozni, hogy Gideon Szár izraeli külügyminisztert idézzem. Akkor arra számítottunk, hogy ez rövid időn belül megtörténik. Szóval hosszú út vezetett az Irántól eredetileg elvárt feltétel nélküli megadástól a 14 pontos egyetértési nyilatkozatig, de ez történt.
2: Equation is really complicated, as you mentioned and pointed out, Israel's... Az egyenlet igazán bonyolult. Ahogy említette és rámutatott, Izrael szerepe lényeges, illetve az, hogy Irán miként használja a Hezbollahot, illetve ezt, mint nyomásgyakorlási ütőkártyát. Másfelől vannak nyitott kérdések Irán rakétaprogramját illetően, hiszen az atomprogramról, urándúsításról szó van az egyességben, de a rakétaprogramról nincsen például.
1: Not the missile program.
3: Well, it's not just that. It's also the assistance to Hezbollah.
4: Nem csak ez, de a Hezbollahnak nyújtott támogatás is szerepel benne. Ugyanakkor az iráni fejleményektől függetlenül van egy másik tényező, tudniillik az, hogy Irán történelmi szövetségesei nincsenek többé. Szíriában Bashar el-Assad távozott a hatalomból, a Damaszkuszban hatalmon lévő új kormányt pedig úgy tűnik az Egyesült Államok kedveli. Emellett a jemeni huszik sem látszanak tényezőnek többé. Természetesen Oroszország és Kína ezen a ponton közelebb fog kerülni Iránhoz, viszont Putyin elnöknek megvannak a saját problémái, Kína pedig el van foglalva Afrikával, valamint a Latin-Amerika felé épülő egyövezet egy út partnerségi programmal, amibe Bolíviát is bevonta. Szóval a kínaiaknak tele van a naptárjuk, még mielőtt Irán segítségére sietnének. Amikor azt mondom önnek, hogy Irán meggyengült, akkor ahhoz meggyőző bizonyítékokat is tudok csatolni. De van itt egy csalódást keltő elem, mégpedig az, hogy a kiindulás az volt, hogy az elnök Irántól feltétel nélküli megadást követelt, és nem ezt kapta. Amikor annak idején beszéltem azokkal az iráni tüntetőkkel, akik tábláikon Trump elnöknek köszönetet mondtak az ajatollak megüléséért, egy vágyott új kormánnyal kapcsolatban egyikük, egyébként az iráni női labdarúgó válogatott itt élő korábbi edzője azt mondta, hogy ha kinyitják a börtönöket, akkor ott egy lehetséges új kabinet felét megtalálnák.
2: And in this regard, are we better? I mean, globally. És vajon abban a tekintetben jobb helyzetben vagyunk? Úgy értve globálisan jobb helyzetben Irán tekintve, mint február 28-a előtt? Hiszen a hormuzi szoros lezárása már a konfliktus miatt előállt tényező. Az megoldódott. Vajon ezt leszámítva, jobb helyzetben vagyunk az Irán jelentette fenyegetés leküzdésében?
3: I would have to say that the jury is out on that.
4: Azt kell mondjam, hogy az ítészek ezt még nem döntötték el. Az biztos, hogy Irán nem Venezuela, ahol Madurót gyakorlatilag néhány óra alatt elfogtuk és őrizet alá helyeztük. Nem is Kuba, ami úgy tűnik, hogy annyira rossz helyzetbe jutott, hogy nagykövete megpróbált Trump elnök és Rubio külügyminiszter kubai származású amerikai barátaihoz fordulni segítségért annak érdekében, hogy kössenek valamilyen megállapodást, hogy a Castro rezsim, illetve annak utóda hatalmon maradhasson. Irán nem egy ilyen hely.
2: Are you optimistic that this,
5: optimista azt illetően, hogy az aláírt megállapodás kitart, és egy fenntartható, valamilyen fajta békéhez vezet, vagy legalábbis, ami a vágyott állapot, hogy egy hosszabb távú stabilitás álljon elő a szélesebb régióban, a Közel-Keleten. Ha nem is mondanám azt, hogy teljes béke, de legalábbis nagyobb stabilitás, mint amit a közelmúltban láttunk.
1: I'd like to be enthusiastic.
4: Szeretnék lelkes lenni, de nem tudok. Egyszerűen azért nem, mert például a CNN számításai szerint az elnök 37 alkalommal ígérte azt, hogy a régióban a fegyverek elhallgatnak, az erőszak megszűnik. Nem történt meg. Az iráni rezsimmel nehéz lesz boldogulni, azért is, mert fiatalabb, keményebb és harcban edzett tagokból áll. Azon pedig nem lepődnék meg, ha továbbra is támogatnák a Libanonból Izrael ellen indított támadásokat, ahogy azon sem, ha folytatnák a másként gondolkodók elleni szigorú fellépést, akik közül sokan február 28-a után is folytatták a tiltakozásokat. Szóval azzal kapcsolatban, ami következhet, nem tudok lelkesedni.
5: Minden esetre már egy pozitív következmény, hogy az üzemanyagárak, akár csak átmenetileg, de csökkenni fognak.
4: Az üzemanyagárak csökkennek, de épp az előbb néztem meg a részvénypiacot, ahol emelkedést láttam. A tőzsde egy nagyon jó napon volt túl.
0: John Gizzi, rangidős fehérházi tudósítóval Nárai Balázs beszélgetett.

0: Az alapvető uniós értékek védelmétől az intézményi követelményrendszer kiépítéséig hivatalosan is megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások. Az egyeztetések témacsoportonként úgynevezett klaszterekben zajlanak. Az első tárgyalási ütemben olyan kérdéskörökről egyeztetnek a felek, mint például az igazságszolgáltatás működése, a pénzügyi ellenőrzés, a közbeszerzés rendszere, no és a szabadság az alapvető jogok kérdése, ami azért is izgalmas, mert ide tartoznak a nemzetiségi jogok, köztük a magyar kisebbség oktatási és anyanyelv használati joga is. Az Orbán kormány ez utóbbiak megsértésére hivatkozva blokkolta az ukrán csatlakozási folyamat érdemi megkezdését. Magyar Péter miniszterelnök azonban néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán bejelentette, hogy minden vitás kérdésben sikerült egyességre jutni Kijevvel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akció tervébe, és ezzel az ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. A vonalban Dunda György, a Kárpáti Igazszó lapigazgatója. Hát mi minden vállalt az ukrán fél, és vannak-e már érdemi lépések, vagy legalább gesztusok? Jó reggelt kívánok!
1: Mindenkinek. Igen, ahogy elhangzott, itt a garancia kérdése talán a legfontosabb, mert ígérvények ugye korábban is voltak, illetve egyeztetések korábban is zajlottak szakértői szinteken, munkacsoportokban, de értelmi előrelépésre nem kerül sor, és az is jó, hogy április 12-re valós politikai szándék már nem is mutatkozott, viszont az április 12-i választás erőben megváltozott a felek hozzáállása, és ez vezetett el oda, hogy egy megnyugtatónak tűnő megállapodás született, és a garancia szó, ahogy említettem, nagyon fontos, hiszen amennyiben Ukrajna ezeket nem teljesíti a vállalásait, itt vannak olyan pontok, amelyeket már az idén, illetve vannak olyan törvénymódosítások, rendelkezések, melyeket legkésőbb 2027 végéig kell az ukrán félnek végrehajtania, akkor abban az esetben ugye megakadhat Ukrajna Európai Uniós csatlakozása, és miután ez egyéb okoknál fogva nagyon fontos Kijevnek, így valóban jó esély van arra, hogy most már nem csak szavak szintjén, hanem a gyakorlatban is működni fog ez a kisebbségi vállalás, amit Kijev tett, és ami nagyban segíteni, megnyugtatóan rendezni az itt élő kárpátai magyarság életét, hiszen ez a 11 pont, aminek ugye gyakorlatilag 2024 elejétől próbálnak a felek dűlőre jutni, csak eddig ezt nem sikerült megtenni. Ez a 11 pont, ez nagyon komplex módon kezeli az itt élő magyarság oktatási jogait, nyelvhasználati jogait, kulturális lehetőségeit, jogait, illetve egy nagyon tág lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatának úgy önkormányzati szinten, úgy az egészségügyi rendszerben, úgy bármilyen fajta ügyintézési szinten, illetve olyan szimbólumok használatában, ami eddig nem volt feltétlenül megengedett, például a kétnyelvű táblák ügyében, a himnusz szabad lejátszásában, és még folytathatnám úgy tudni egyébként, hogy a 11 pontból 10 pontban tökéletes és teljes volt az egyetértés. A politikai képviselet joga kapcsán vitáztak a felek zárt ajtók mögött a legtöbbet, de végül ott is megnyugtató ígérvények születtek ukrán részről.
0: Most ez egyébként mit jelent, tehát a politikai képviselet joga, bocsánat, Dunda György, a politikai képviselet joga, mint vitáskérdés itt hogyan jelent meg, miről vitáztak itt a felek?
1: Igen. Hát úgy pontosan miről vitáztak, azt nem lehet tudni, mert zárt ajtók mögött zajlottak a tárgyalások, és pont azért is zajlottak zárt ajtók mögött, hogy túl sok minden ne szivároghasson ki, adott esetben semmilyen, azért volt szükség, hogy esetleg politikai belemagyarázással vagy rossz szándékkal ne tudják megtorpedózni ezt a megállapodást, de a lényeg ennek az lenne, hogy akár tükörformában, úgy, ahogy Magyarországon van ukrán nemzetiségi szószóló, aki ott van az országgyűlésben, és elmondhatja az ukrán kisebbség aggájait szóltálát az őt érintő kérdésekben, hogy hasonló módon, legalább ilyen formában, tükörmegoldásként Ukrajnában lehetőség legyen arra, hogy a kárpátai magyar kisebbség a legmagasabb szinten hallassa a hangját, vagy még megengedő, még jobb esetben, akár ez a parlamenti képviselethez valóban szavazati joggal jár, hiszen az Európai Unióban erre is vannak példák, gondoljunk például a Szlovéniában élő magyar közösségben, neki alanyi jogon jár egy képviselőjük, egy magyar közösség választhat meg, és ő parlamenti szavazási joggal rendelkezik, illetve más EU-s tagállamokban is van ilyen, hogy pontosan melyik megoldást válassza az ukrán fél, az hát hamarosan felhetően ez is kiderül, de a lényeg, hogy erre is megvan a politikai szándék Kijev részéről, és az mindenféleképp üdvözlendő, hiszen önerőből a kárpátai magyarság képtelen lenne Kijevbe parlamenti képviselőt küldeni, évek óta már nem is tud oda parlamenti képviselőt küldeni, egyrészt a részarányunk miatt, másrészt pedig azért, mert a választókörzeteket is korábban úgy alakították át Ukrajnába, illetve mi esetünkben ugye Kárpátalján, hogy gyakorlatilag a matematikai esélye is kizárt annak, hogy a helyi magyarság képviselőt tud választani.
0: De ez egy friss megállapodás. Ez egy friss megállapodás, de látunk-e már, vagy látnak-e már az ott élők érdemi lépéseket? Tehát elindult-e bármi konkrét, közvetlenül is érzékelhető folyamat? Akár mondjuk a hivatali nyelvhasználat ügyében, vagy bármi más területen? Vagy elindult-e mondjuk egy törvénykezési folyamat?
1: Hát egyik napról a másikra nyilván ezek a vállalások nem ültethetők át a gyakorlatban, de itt a legfontosabb a szándék kérdése, illetve információk szerint az a cselekvési terv, ami ebben a megállapodásban foglalhatik, a konkrét időbeni vállalat törvényhez, melyik rendelkezéshez, mikor, milyen formában, legfontosabb, hogy ebben az esetünkben, hogy mikor, az is, ahogy mondtam, sok és az idei esztendő végéig, néhányat pedig a következő esztendő végéig kell Ukrajnának rendeznie. Viszont a legfontosabb gyakorlati téren az a hangulat, az a közhangulat, eddig ugye egy ellenséges magyar-ukrán viszony és a hangulatkeltés zajlott gyakorlatilag mindkét térféren, és hát az elsősorban az itt élő kárpátai magyarokra csapódott le, nem a legjobb filmre, viszont most picit miután a politikai szándék a két főváros között adott arra, hogy a kapcsolatokat rendezzék, ez az itt élő magyarságnak egyfajta megkönnyebbülést jelent, leegyszerűsítve talán úgy fogalmazhatnék, hogy könnyebb magyarnak lenni, vagy könnyebb lehet a magyarságunkat megélni itt Kárpátalján, ami azért nagyon fontos, hogy a háború és annak minden negatív következménye az nagyon kihat a hétköznapjainkra, több mint 4 éve rettenetes módon megkeseríti, és emellett még a magyarságunkból adódó negatív hátrányok is nehézé tették az ítélést. Na ez most jól érzékelhetően megszűnt, és egyfajta fellélegzés érzékelhető a helyi magyar közösség tagjainak körében.
0: Ugye itt a bevezetőben is említettem, hogy megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások, és az első klasztert megnyitották. Hát ez egy meglehetősen összetett klaszter, sok minden van benne, kezdve a szabadságjogokkal, az alapvető jogokkal, mondjuk a közbeszerzéssel kapcsolatos, pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos rendszereknek a beüzemelésével, működtetésével, uniós harmonizációjával kapcsolatos témakörök, aztán az igazságszolgáltatás működésének a rendszere. Hogyan fogadta az ukrán hivatalos politika a tárgyalások megnyitását, és mi lesz majd a legnehezebb dió? Hogy látja ezt ezek közül ebben a csomagban?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy Ukrajna és az EU között ugye megszűnt a magyar vétó, ezt üdvözölték Kijevbe, ezt emelték ki leginkább, viszont hát picit csalódott a kijevi politikai vezetés két ok miatt. Az egyik, hogy nem csak az első klaszter megnyitásában reménykedtek, illetve reménykednek most is, hanem abba, hogy roham tempóba, akár már ebben a hónapban, de legkésőbb a nyár folyamán a további klaszterek is megnyílhatnak azonnal Ukrajna számára, és ugye itt Magyar Péter miniszterelnök is jelezte a legutóbbi brüsszeli csúcson, hogy nem feltétlenül ennek a híve, hanem szép lassan lépésről lépésre kell Ukrajnának haladnia, és annak függvényében, amennyiben teljesülnek esetünkben most az első klaszter, ami valóban nagyon bonyolult és hosszas időt igényel, amíg ezek a kérdések megfelelően rendeződnek, akkor lehet majd nyitni a következőt, és így tovább. Illetve hát Ukrajna ugye korábban arról beszélt, hogy 1 éven belül szeretne az unió tagja lenni, de legkésőbb 2030, és hát ha végigmegyünk a reális forgatókönyvön, vagy megnézzük ugye a többi országnak a csatlakozási történetét, akkor jól érzékelhető, hogy ilyen rohan tempóban nem lehet, ha csak külön politikai rendelkezés szándékra születik. és azok a vélemények, amelyek más fővárosokból is jönnek, egyetlen német kancellár, ahogy zajlik, addig a priori kizárható, hogy gyakorlatilag Ukrajna-EU csatlakozása, vagy a bolgár miniszterelnök észrevételei Ukrajna-EU-s tagsága kapcsán, vagy a lengyeleké, most egy nagyon erős ukrán-lengyel konfrontációnak vagyunk a tanúi napok, hetek óta, és Lengyelország most jelezte, hogy az ő gazdaságára nézve, amit korábban ugye az Orbán kormány is hangoztatott, arra nagyon hátrányosan hatna az ukrán-EU csatlakozás, illetve hát a legmagasabb politikai szinteken is azt halljuk, hogy esetleg egy ilyen társult tagság, ami az első éve nem járna szavazati joggal, tehát lenne is meg.

0: Ukrajnákat, és most már nem Magyarországra kell Ukrajnának esetleg ezeket a csatákat megvívnia, hanem például azzal a Lengyelországgal, ameddig a legjobb szomszédja volt, most pedig nem tudom, hogy ez a politikai konfrontáció Lengyelországgal hova fog vezetni.
1: Van még egy másfél percünk, lehet, hogy ez függ össze, vagy ezt jelzi az is ezt bizonytalanságot, hogy a legfrissebb mérések szerint, és ezek ukrán mérések, Zelenszkij elnök népszerűsége megroppant. A világot látott egy olyan felmérést, hogy az ukránok kétharmada úgy gondolja, hogy a háború vége után Zelenszkijnek és körének távoznia kell.
0: Igen, valóban megjelent egy ilyen felmérés, egy nemzetközi szociológiai intézet friss felméréséről van szó, ahol a megkérdezettek 67%-a szerint az ukrán államfőnek a háború követően mindenféleképp távoznia kell. Nem csak neki, a teljes politikai vezetésből úgy fest a felmérés alapján, nem nagyon kérnek az ukránok, hiszen a miniszteri kabinet elutasítottsága ugyanebben a felmérésben 74%, a parlamenté pedig meghaladja a 80%-ot. Ugye azt jelenti, hogy háború után tételezzük fel, ha háború van, aztán holnap beszélni esélyen belátható időn belül véget érne, nem úgy állnak a szavak. Akkor egy teljes politikai tisztulást remél az ukrán társadalom. Tehát ebből az is következik, hogy a mostani politikai vezetés addig tud hatalmon maradni, amíg a háború tart, és elemzőkben a felmérés kapcsán fölhívták a figyelmet arra is, hogy annak idején 19-ben Volodymyr Zelenszkij az emberek 73%-a szavazott. Ez a felmérés már közelíte ez a 73%-hoz, ugye 67%-ról beszélünk, csak hát mekkora a különbség, nem pozitív előjellel, hanem negatív előjellel kezd kirajzolódni ugyanez a szám, és a felmérések idején, a felmérések kapcsán háború idején azért azt is mérlegelni kell, vagy figyelembe kell venni, hogy háborús közegben az emberek kevésbé mernek megfogalmazni őszinte véleményt, amikor a közvélemény kutatók különféle politikai kérdésekben keresik őt.
1: Tehát ez az elutasítottság, kérdés,
0: hogy mikor lehet,
1: ez még akár nagyobb is lehet. Köszönjük szépen, a vonal hibáért elnézést kérünk. Dunda Györgyöt Kárpátaljáról hallhatták.

Szövetség után szakítás, visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetés Volodymyr Zelenszkijtől a lengyel elnök. Varsó 2023-ban ítélte oda az ukrán elnöknek a fehér sas rendet, mintegy így jelezve azt, hogy Lengyelország az orosz agresszió sújtotta Ukrajna oldalánál, a gesztus pedig konkrét tettek és kísérték, követték. Varsó az elmúlt években Ukrajna egyik legnagyobb katonai támogatója volt. A politikai táborokon átívelő egyre szorosabb szövetségi viszony a lengyel kormányváltás sem zavarta meg, egészen idén májusig, amikor Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy az egyik ukrán katonai alakulatnak az ukrán felkelő hadsereg nevet adja. Annak az alakulatnak a nevét, ami a II. Világháborúban tömeges népirtást követett el a lengyelek ellen. Stúdiók vendége Rosonczi Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő. Hát az ukrán felkelő hadsereg bűneit a rendszerváltás előtti történelemkönyvek itt Kelet-Európában

0: nem igen említették, Ukrajnában pedig úgy tűnik, hogy azóta sem változott a helyzet. De milyen bűnöket követett el ez a hadsereg, mit kell erről tudni? Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, köszöntöm a hallgatókat. A második világháború alatt a ukrán nacionalista törekvéseknek egy az a szárnya lett domináns ezekben a törekvésekben, amelyik a gyakorlatilag bármilyen eszközt megengedettnek mondott, az erőszakot is, és a határtalan erőszakot annak érdekében, hogy létrejöhessen egy független ukrán állam, és itt évek, tehát egy, mint egy 6-7 évet felölelő időszakban, aminek a csúcspontja 1943 volt. Most Károl Návrocki, aki korábban ugye történészként dolgozott a Nemzeti Emlékezetén, intézetben,
0: 100 000, és most köztársasági elnök Lengyelországban?
1: Igen, köztársasági elnök. 100 000 áldozatról beszél, vannak egyes történészek, akik ennél jóval nagyobb számról beszélnek. Azoknak az áldozatoknak a száma, civil áldozatoknak, nők, gyerekek, akik egy brutális emberellenes büntetnek az áldozatai voltak, tehát itt a ukrán nacionalista szervezet és az ukrán felkelő hadsereg, tehát a maga az a szövetség, amelyik szervezte az ukrán nemzeti ébredést, és ennek a mondjuk így a legfontosabb katonai megtestesülése volt az UPA, az ukrán felkelő hadsereg. Módszeresen, szisztematikusan és kifejezetten a lengyel és egyébként zsidó és más etnikumok ellen is, tehát egy gyakorlatilag egy etnikai tisztogatást hajtott végre, és mindmáig nincsen feltárva. Tehát ez
0: volt az a bizonyos volhíniai mészárlás?
1: Volhíniai mészárlás, és mindmáig ez nincsen, nem került nyugvó pontra a két nemzet között, Lengyelország és Ukrajna között, hanem folyamatosan tolódik egyáltalán az exhumálások és a feltárásoknak a megkezdése.
0: Ugye ez a tolódás, ez azt jelenti, hogy Ukrajna ezt akadályozza, ebben nem partner, Lengyelország pedig sürgeti.
1: Nem csak így van, de ráadásul még az olyan szimbolikus a történelmi kérdések kibeszélését, feltárását és majdani nyugvópontra kerülését sem partner Ukrajna, mint például ugye az 1943-as eseményeknek a 2023-ban, tehát pont amikor a legnagyobb volt a lengyel segítség Ukrajnának, akkor lett volna ennek a véres eseménysorozatnak a szimbolikus évfordulója, és hát egészen mondhatjuk megalázó volt Lengyelország számára, hogy végül is Mateusz Morawiecki akkori kormányfő egy szál magában egy mezőn állított egy fakeresztet. Érthető ukrán szempontból, hogy akkor, amikor az egész világ csodálja Ukrajna hősiességét, akkor ebben a képbe nem szerencsés ukrán szempontból, hogyha tömeggyilkosságokról kell számot adni. De a lengyel, és ahogy a bevezetőben is említette, ez pártokon átívelő folyamatos feszültséget okoz, és folyamatos ellenállást okoz a lengyel társadalomban és a lengyel pártok részéről, hogy nem tud előrelépni ez az ügy. Itt a visszavonás azonban az elmúlt éveknek egy fokozódó lengyel-ukrán feszültségének egy mondhatjuk egy tetőpontja.
0: Ugye az, hogy az ukrán felkelő hadsereg nevet adják egy katonai alakulatnak, az azért a lengyelek számára nyilvánvalóan egy megmagyarázhatatlan
1: dolog. Azok a hősei, tehát igen. Itt ugye itt egy kultusz.
0: És ezt a hősök kifejezést is folyamatosan használják, tehát az UPA hősei. Hát ugye nem szoktunk ilyeneket mondani, hogy a Wehrmacht hősei, vagy az SS hősei. Nyilvánvalóan egy lengyel fülnek 100 000 emberről van szó, becslések szerint, vagy akár többről. Ez a hős kifejezés nem cseng túl jól. Nem kellene ezt csinálni, nem lenne kötelező ezt csinálni. De maradjunk egy picit a lengyel oldalon. Nagyon eltérő volt a két politikai oldalnak a reakciója abból a szempontból, hogy Karol Navrocki visszavonta ezt a kitüntetést, és nem relativizálta ezeket a bűnöket. Donald Tusk pedig bár szintén azt mondta, hogy ezt nem lett volna szabad meglépnie Ukrajnának, illetve Zelenszky elnöknek, hogy egy ennyire vitatható múltú nevet ad egy katonai alakulatnak. Azt mondta, hogy célzott arra, hogy ez a két elnöknek a vitája. És ezzel ő maga is, mintha elkezdte volna elkenni ezt az egészet, és elkezdett aggódni, hogy jaj, hát ebből majd Putyin fog profitálni. Mire utal ez?
1: Ráadásul a miniszterelnöknek ellenjegyeznie kell ezt a visszavonási határozatot. Donald Tuskra általában jellemző, hogy a kényes kérdésekben igyekszik távolságot venni, akár legyen szó mondjuk olyan kormányzati döntésekről, amelyeket vita övez, akkor azt rendre a minisztertársai vagy a minisztereire tolja. Ebben a lépésben is ez a rá jellemző magatartás tükröződik vissza. De és maga Donald Tusk és Zelenszky között ugye egy együttműködés volt az elmúlt években, ami akár a 2023-as kampányban is testet öltött. Itt azért érdemes azt felidézni, hogy még ebben a visszavonásban is Lengyelország utói, talán lehet mondani, hogy még egyszer megpróbált egy... Hát az előzékenységnél a kritikusok szerint jóval többet, tehát itt már az elmúlt években folyamatosan azt láttuk, hogy a lengyel érdek sokszor, mint hogyha az ukrán mögé helyeződne, és még itt is a visszavonásnak a procedúrája is arra utalt, hogy lehetőséget kínált volna Lengyelország, hogy megváltoztassa Ukrajna ezt a döntését. Ugye május végén született meg ez a döntés, június 8-án jelezte Károly Navracsics, hogy másnap összeül a fehér sas kitüntetésért felelős testülettel, és azóta eltelt még jó pár nap. Tehát, minthogyha a lengyel politika még mindig nem akarná elfogadni, hogy bizony az a nagyon kemény és határozott ukrán érdekérvényesítés, az gyakorlatilag az orosz iskola, és most ez a lépés, ez egy változást jelez, ami még egyszer mondom, egy elmúlt 2-3 évben folyamatosan felgyűlő feszültségnek a pontja.
0: Van még 2-3 percünk. Zelenszky elnök visszaküldte a fehér sas rendet, simán feladta postán, a lengyel postán keresztül érkezett meg, ha már megérkezett az elnök hivatalba, Varsóba. Ezzel párhuzamosan pedig más lengyel politikusok is visszaadták a kitüntetésüket. Okay. Többen beleértve egyébként a varsói nagykövetet is, ami egy közvetlen üzenet az ottani kormányzat számára is. Mi lesz ennek a vége? Illetve hogyan csapódik le ez a lengyel, nem tudom máshogy mondani, néplélekben, ami nyilvánvalóan azért mondjuk egy népirtásért, amit nem is ismer el Ukrajna, nem népirtásnak nevezi, hanem már történtek visszaélések, meg tömeges gyilkosságot, de ez nem volt etnikai tisztogatás, ez most az ukrán álláspont. Szóval ez a relativizálás, illetve ez a hát jó van, akkor vigyétek a kitüntetéseiteket stílus, ez hogyan csapódik le egy átlag lengyel lelkében?
1: Szoktuk mondani, hogy a politikában a hála az nem létező fogalom, mégis, mint hogyha a lengyel politikai elit is valamiféle hálát várt volna folyamatosan itt az ország lehetőségeihez képest. Lengyelország volt az, amelyik a legtöbbet segítette Ukrajnának 2022. februárját követően, és az ukrán fél pedig láthatóan olyan magatartást mutat, ami mintegy azt jelzi, hogy köszönjük az eddigieket, és innentől kezdve tulajdonképpen boldogulunk, akár a lengyel segítség nélkül is. Ennek például egy szimbolikus jelzése, hogy most az utazásaihoz nem a zsesovi lengyelországi repülőteret használja Volodymyr Zelenszky, hanem a kisinyovi repülőteret. Tehát, hogy gyakorlatilag minden ügyet meg tudunk máshogy oldani, hogyha a Lengyelország nem kíván segíteni nekünk. Ugye azt a lelki állapot ott tudta nagyon ügyesen a saját szempontjából kihasználni az ukrán fél, hogy Lengyelországban az orosz ellenesség az egy ilyen mindent ütő aduász, ha lehet azt mondani a politikában, tehát hogy bármilyen témával kapcsolatban mindegy a politikai konstelláció, hogyha valaki ezt az ügyet fölemeli, az orosz ellenességet, azzal mindent felül lehet érni. Ezt pontosan tudták az ukránok, és erre nagyon jól rá tudtak játszani, minden segítséget ki tudtak maguknak meg tudtak magunknak ezzel szerezni.
0: Kevesebb, mint egy percünk van, jövőre választások lesznek. Lengyelországban. Hogyan hathat ez az ügy akár a választás kimenetelére?
1: Az ukránokkal való asszertíve fellépés most már minden politikai erőnek a sajátja. Még emlékezhetünk Rafał Trzaskowski, Varsó liberális főpolgármesterének is az elnök választási kampányban kellett ilyen ígéreteket tennie. Károly Návrockinak és az államfőnek is ugye az általa támogatott jog és igazságosság táborában, és ez egy fontos elem, de mint hogy itt most már áthatja Lengyelországot az Ukrajnával kapcsolatos és a Lengyelország által befogadott ukrán menekültekkel kapcsolatos feszültség. Ezért, hogyha a kormánynak is és Donald Tusknak is kell lépéseket tennie. Őt is segített egyébként Volodymyr Zelenszky, hogy még a ellenjegyzése előtt visszaküldte a kitüntetést.
0: Rosonczi Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő volt a vendégünk.

0: fény éjszakája. Hegedűs Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Június 21-e van. A csillagászati nyár kezdete, a napforduló éjszakája. Az északi féltekén ezen a napon a leghosszabb a világosság. Magyarországon a nap mindössze 8 órájára borul sötétség, míg a fény mintegy 16 órán át uralja az eget. A nap ilyenkor jár a legmagasabban az égen, s mintha vonakodna lemenni. Ha a téli napforduló a fény születésének pillanata, a nyári napforduló a fény kiteljesedése. Nem csupán mennyiségi többletről beszélünk, hanem minőségbeli teljességről is. A nappal hosszúsága a természet életerejének tetőpontját jelzi. A fény, amelyet ilyenkor látunk, nem csupán fizikai tény, szimbolikus üzenet is. A világosság legyőzi a sötétséget. De ez a győzelem nem erőszakos, hanem ünnepélyes. Ezen a napon tartják világszerte a zene ünnepét is, nem véletlenül. A zene, akár a nappal fénye, képes világosságot hozni a lelkekbe. Megnyit, összeköt, gyógyít és felszabadít. Kodály Zoltán szavai jutnak az eszembe. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják, s ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet. A magyar zene, különösen a népzene évszázadok óta hordozza ezt a fényt. A szervezett népzenegyűjtés a 19. század végén indult el Vikár Béla kezdeményezésére. Ő tette le az első módszertani alapokat, amelyek később egy egész tudományág fejlődését tették lehetővé. A következő nemzedék, Lajta László, Bartók Béla és Kodály Zoltán nem csak folytatták, hanem fel is emelték ezt a munkát, gyűjtöttek, rendszereztek, osztályoztak, és a népdalok nyersanyagaiból új művészi világot építettek. Páratlan kincs van a birtokunkban. Ma már mintegy 300 ezer népzenei dallamot ismerünk. Ezek nem csupán történelmi emlékek, élő anyagok. Bartók és Kodály beemelte a népzenét a klasszikus zenei nyelvbe, műveikben tovább éltették, és az egyetemes kultúra részévé tették. A népzene dallamai ma is képesek megérinteni bárkit. Nem múzeumi relikviák, nem csak a régi falusi alkalmak emlékei, élő hagyományok, amelyek folyamatosan új utakra találnak. A 20. századi gyűjtőmunka és a nagymesterek feldolgozásai után a népzene ma sokféle irányban él tovább. A népzenei alapokon nyugvó modern zenét játszó együttesek reneszánszukat élik. Egyre több banda dolgozza fel a népzenét saját nyelvén, miközben megtartja a dallamok és ritmusok lényegét. A népzene nem halt meg. Új formákat öltve, más közegben és új hallgatósággal éli tovább az ősi dallamokat. Az, ami egykor a falu szokásaiban gyökerezett, ma városi színpadokon, klubokban és fesztiválokon ad további élményt és közösséget. Olyan zenei nyelvet, amely egyszerre őriz, újít, reményt ad és fényt hoz.
0: Hegedűs Zoltán jegyzetét hallották.

0: Vasárnapi újság.
1: Közéleti magazin a Kossuth Rádióban.
2: 8 óra van, jó reggelt kívánok! 2026. június 21-én vasárnap a Kossuth Rádió mikrofonjánál Újhely Zoltán. Híreink következnek, a bemondó Bordi András.
3: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. Ma is folytatódik a hőség. Tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon pedig a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mértek. Keddéjfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód, jelentette be a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos közölte, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztásra hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Roszin Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon, valamint a vidéki, nagyobb vasútállomásokon vizet oszt az embereknek. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó, helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Közben megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció is. Az Egyesült Államok és Irán között a héten aláírt egyetértés nyilatkozat értelmében 60 napos tárgyalási időszak kezdődött, ami hosszú távú béke megállapodást céloz, és az iráni atomprogram lezárásának gyakorlati részleteiről szól. A gázai övezetet bombázta a zsidó állam. A gázavárost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légicsapásokban 6 meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötött tűzszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások. Idehaza szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten benyújtják a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjújában beszélt Súlyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására minden sportágban, jelentette be Pósvai Gábor, sportot is felügyelő belügyminiszter, miután a napokban 4 csapat sportága, jégkorong, a kézilabda, a kosárlabda és a röplabda szövetségi vezetőivel találkozott. A tárcavezető közölte azt is, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás nevelést, a nagyobb események megrendezését pedig abban az esetben támogatják, ha annak költségvetése átlátható és észszerű. Reális terv készül a bevételi oldalra is. Már a nyári főszezoni menetrend érvényes a MÁV-nál. A legtöbb változás a Balatonnál lesz. 2 annyi vonat közlekedik majd, mint korábban, az ülőhelyek száma pedig meg 3-szorozódik. Sok express és interrégió vonat korszerű, alacsony padlós, klimatizált motorvonatokkal közlekedik, és idén is lesznek éjszakai bagolyvonatok. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadási jégeső is. A szél többnyire gyenge marad, csak intenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. A hőmérséklet délután 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul.
1: Vasárnapi újság.
2: A választás megvolt, a feldolgozás azonban még hátra van. Két hónap után is kampány üzemmódban él az ország. Jó ez, nekünk erről beszélgetünk majd 4:45 után, de előbb Nemzeti Sportkrónika.
4: Nemzeti Sportkrónika.
5: Aranyérmet nyert a magyar férfi karcsapat az EB-n, győzött és tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Jó reggelt kívánok, Mujrica Istvánt hallják.
4: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi karcsapat, a Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes. A svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. A döntő utolsó előtti asszójában Szatmári András is igazolta klasszisát, most őt hallják.
6: A védekre mi az, az inkább egy kicsit azt tudnám mondani, és nem lepett sűrűk, hogy melegítésnek sem volt túl jó, tehát nem azt a szintet képviseltek, hogy egy jó mérkőzést tudjuk lévni, hogy a spanyolokra bemelegedjünk. Igazából nagyon sok idő eltelt, ott két és fél órán keresztül váltunk utána, és még egy komoly melegítés kellett csinálni a spanyolok ellen, és ott az elején nem úgy kezdtük, ahogy kezdeni kellett volna, de tényleg meg tudtuk kújulni, és mondtuk kezdve szinte végig kombináltuk. Egészen a döntőig, ahol azért voltak hullámvölgyek, de azt gondolom, ott is tudtuk újítani még egyet is megfújtani, és pont ezt beszéltük a kikivel hátul, amikor az áron vívott az utolsó asszonyában, hogy valamán 33-29 is volt az ellenfélnek, hogy mindegy, hogy mi történik, mi majd kettőn ezt majd megpróbáljuk megfújtani, és csak azon vagyunk, mindegy, hogy ki hát is fogadni azt abban az asszonyban, amit az áron vívott, hogy próbáljuk meg megfújtani, és akkor egyszer csak az áron elkezdett sokat adni, de a lényeg az, hogy utolsó három asszonyt mindannyian megnyertük, és így ezáltal meg tudtuk nyerni az aranyát.
5: Szatmári András után következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt, akivel Keszi Dóra beszélgetett.
7: Mitől ennyire jó ez a csapat?
8: Nagyon nagy tudású vívókból áll, és nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Sikerült a felkészülésünk, én azt gondolom jobban, mint a franciák értékel együtt készültünk például, és ez a végére csúcsosodott ki, hogy egy nagy küzdelemben is meg tudtuk állni a helyünket, nem csak egy fölényesen vezetett mérkőzésen nyerni, mondjuk a világbajnoki döntő visszavágján az olaszok ellen, hanem szinte végig hátrányba kapaszkodva ezt az igen erős román csapatot is le tudtuk győzni. Én azt gondolom, hogy ez a jó út, ezen még megyünk tovább, reméljük, hogy mindenki tud rajta végig tovább menni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra.
7: Az mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe, bár ha azt nézzük, hogy hívtak, nem volt meglepetés, azt gondolom ezen a mai napon.
8: A napi forma alapján mindenképpen ez a két csapat volt a legerősebb. Meglepetés volt, hogy a románok megverték a világban most vezető francia válogatottat, tehát itt mindent megnyertek az év során, összes világkupa versenyt szinte ők nyerték, bennünket is vertek döntőben is, de nagyon erős ez a román csapat, és nagyon fiatal is. Nagyon komolyan kell velük számolni a végét, most sokkal jobban tudtuk megvinni az utolsó három asszot, megnyertük. Ez volt a kulcsa, végig tartották magukat a fiúk. Az asszok elején mindig nehezebben indult, aztán megéreztük, hogy most is abból sikerült végülis az, hogy a végére ezt a kétusos különbséget megtartani a Krisztiánnak. Fantasztikusan tudja ezt a befejező szerepet ellátni, nagyon jó idegzeti fél.
7: Nézve ezt az Európa-bajnokságot, mennyire lesz az európai kontinens erős a világbajnokságon szerinted?
8: Meghatározó nemzetek vannak Európán kívül is, tehát itt nem csak ezzel a néhány csapattal kell számolni, akiket itt legyőztünk, a másik ágban még egy orosz csapat is, azt gondolom, hogy ide tartozna, hanem bizony ott van Korea, ott vannak a japánok, akik szintén erősek, az Egyesült Államokban is beszélve, úgyhogy ez egy erősebb verseny lesz, nehezebb verseny lesz, ugye Ázsiába kell utaznunk előtte, pár nappal már ki kell mennünk, és hát jól fel kell készülnünk ezek a kihívásokra is.
5: Az Európa-bajnok magyar férfi karcsapat vezetőedzőjét, Nemcsik Zsoltot hallották.
4: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
5: Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban, Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerő embere Denis Undav volt, aki csereként beállva duplázott. Méltatta a Stuttgart támadóját a meccs után Julian Nagelsmann, a németek szövetségi kapitánya is.
9: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undav legközelebb már kezdő legyene. remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került Zitzerbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
5: Németország elefántcsontpart, tehát 2-1. Most hallgassuk meg a vesztes afrikai csapat szövetségi kapitányát, Emers Fájét.
10: Mindenki csapat az első helyért játszott, mi találtunk be korábban, utána a második félidőben sajnos nem sikerült rárodnunk a másodikat, és hát azért az ellenfél egy igazán nagy futball nemzet. Kár, hogy a végén így alakult, de szerintem büszkén emelt fejjel vesztettünk. Jó mérkőzést játszottunk, apró részleken múlt. Éreztük a tapasztalatbeli különbséget a két csapat között. Azt gondolom, hogy megvolt a labdánk a második fél elején a 2-0-ához, aztán egyenlítettek. Sajnos, hogy mondtam, kis apró részleken múlt. Nem sikerült. Szerintem már előre kell tekintenünk. A harmadik meccsre is kell harcolni a továbbjutást.
5: Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén Curaçao meglepetéssel gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben, ezzel megszerezte története első VB pontját. A mérkőzés hőse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Iroy Rum volt, most ő értékel.
11: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16 hatos rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ezt foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra. Mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
5: Kiütéses győzelemmel folytatta a labdarúgó világbajnokságot Hollandia, amely Houstonban 5-1-re győzte le Svédországot az F csoportban. A találkozó után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így összegzett.
12: A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak. Volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. Egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Felbrücken tudott hárítani. Igazából teljes mértékben megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nem a mérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni, akár a négy közé jutás sem lehetetlen ettől a csapattól. Egyetlen egy dologgal kapcsolatban lennék óvatos a narancsosokkal, és talán a szurkolóikat óvatosságra inteni, hogy azért a védekezésükben ezen a mérkőzésen is látszottak hibák. A labda vesztés utáni visszarendeződés bizony hagyott némi kívánnivalót maga után. A holland válogatottnak a hátsó alakzatának a közepe sebességben sem extra, a széleken gyorsak, de középen verhetőek sebességbe, és hát azért Felbrückennek kellett azért jó pár alkalommal bravúra hárítania, tehát nem volt ennyire sima a találkozó, mint hogy az eredmény mutatja, de előrefelé nagyon jó ez a holland válogatott, és hangsúlyozom, a padról beszálló játékosok is minőséget tudtak hozni.
5: Hollandia az első fordulóban 2-2-es döntetlent játszott Japánnal, tegnap pedig tehát 5-1-re legyőzte a svédeket. Virgil van Dijk, a hollandok csapatkapitánya, a következőket mondta a magabiztos győzelem után.
13: Nagyszerű meccs volt, szerintem minden benne volt. Rengeteg jó pillanatunk volt. Szerintem az első frissítő szünet után egy kicsit visszaestünk, de 5 gól, szép gólok. Jöhet a következő. A győzelem mindig sokat változtat, de a csapaton belül valójában már a meccs előtt is rengeteg pozitivitás volt. Jól kielemeztük, hogy a játszottunk Japán ellen, és ezt ma meg kellett mutatnunk. Szerintem a kezdésünk nagyszerű volt, ahogy mondtam, az első szünet előtt nagyon jók voltunk. Utána kicsit visszaestünk, de a második félidőt ismét nagyon jól kezdtük, és a végén ez egyszerűen egy jó meccs lett számunkra. Kaptam egy ütést a csípőmre vagy valahova, és egy pillanatra nem éreztem a combomat. Kicsit furcsa volt, de valószínűleg csak egy ideg, szóval szerintem nem lesz komoly bajom, de majd meglátjuk.
5: Az F csoport másik mérkőzésén Monterreyben Japán-Tunézia 4-0 a találkozó bő 10 perccel ezelőtt fejeződött be. A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, míg 21 órától Belgium Iránnal csap össze, éjfélkor Uruguay Zöldfoki Köztársaság, míg hajnali 3 órától Új-Zéland Egyiptom mérkőzést rendeznek majd. Aranyérmes lett a nyíltvízi úszó világkupa sorozat összetettjében Betlehem Dávid, aki megnyerte a 10 kilométeres versenyt a Szetubáli állomáson. Az olimpiai bajnok Rasoszki Kristóf a negyedik helyen ért célba, míg a nőknél ugyanezen a távon Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet szerzett. A győztes Betlehem Dávid a verseny után így nyilatkozott.
14: Fantasztikus verseny volt. Igaz, néhány helyen nagyon hideg volt a víz, és a második fele a távnak meglehetősen kemény volt. Megpróbáltak többen is feljönni rám az utolsó körben. Sejtettem, hogy csak itt a célvonalnál fog eldőlni a verseny. Képes voltam végig elől menni, és az utolsó pillanatig küzdöttem. Nagyon boldog vagyok, hogy az elmúlt másfél hónap felkészülése ilyen eredményt hozott, de egy kicsi szerencse is kellett ahhoz, hogy Sasha Vellit le tudjam győzni.
5: Betlehem Dávidot hallották, aki tehát aranyérmes lett a nyíltvízi úszó világkupa sorozat összetettjében. Köszönöm figyelmüket!
4: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Az MRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklör, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
4: Reklámot hallottak. Vasárnapi újság. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.
2: 9:43. A választás megvolt, a feldolgozás azonban még hátra van. 2 hónap után is kampány üzemmódban él az ország, mondják az elemzők. A parlamenti ülések egyfajta közéleti showműsort idéznek stand-upos elemekkel, villámgyors adok-kapokkal, remek nézettségi adatokkal, ami önmagában is jelzi, hogy erre bizony igény van. De meddig élhet harci lázban egy ország? Mennyien nézik elégtétellel, mennyien követik félelemmel a szócsatákat, és meddig tartható az a sok éve erős szemlélet, hogy a politikai táborok mentén szakad jókra és rosszakra az ország? A vonalban Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium kutatásvezetője. Hát ön a választások után egy héttel itt arról beszélt a vasárnapi újságban, hogy a kampány még a gyermekeket is megosztotta, ami leginkább felkeltette a figyelmemet az, hogy voltak tiszás és voltak fideszes ovisok is. De hol tartunk most 2 hónappal a voksolás után? Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is. Valójában ugyanott tartunk, nem nagyon változott a helyzet. Mindenki arról beszél, hogy mi történik a parlamentben, mindenki arról beszél, hogy mit posztol a miniszterelnök, és persze az ellenoldal. Tehát most már annyit látunk változást, hogy kezd kiegyenlítődni a médiában való megjelenés, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a jobboldali újságírás az most kezd egy kicsit hanyatlani, de ettől függetlenül például a posztokban vagy az online térben nem látunk túl nagy különbséget a posztok számában, vagy egyáltalán a megjelenési formákban. Abban sem nagyon látunk különbséget, hogy csillapodna a parlamenti vita, és azért itt elemzők többen is azt állítják, hogy Európa szerte példátlan az a fajta magatartási stílus, amit a magyar parlament felvett. Én ezzel azért óvatosabban fogalmaznék, volt már ennél brutálisabb parlamenti összecsapás, de az is igaz, hogy körülbelül egy hónapja állt fel a kormány, tehát ez még romolhat ez a helyzet. Persze azt várjuk, hogy egyszer csak csillapodni fognak a kedélyek, de én jelen pillanatban azt látom, hogy a social media felületeken és egyáltalán a cél is az, hogy ezt a fajta érdeklődést fenntartsák a közönségben, hogy ez tudatos vagy sem, abban azért vannak különbségek, akár az oldalak között, akár a konkrét személyek között, akár azok között, akik csinálják a show műsort, de igazából hogy túl nagy visszaesést lássunk ebben, azt én nem várom most már az elkövetkező években, vagy talán azt mondhatom, hogy évtizedekben. A lakosság megosztottságában is azért továbbra is látjuk azt a fajta megjelenést, hogy a jók és a rosszak, vagy a jobb és a bal oldal, teljesen mindegy, hogy hogyan nevezzük el, vagy ki milyen címkét aggat rá. Továbbra sem történt meg a gyászfeldolgozás, vagy veszteségfeldolgozás a vesztes oldalon, és valahogy a győzelmi mámor sem igazán akar csillapodni, de azért, mikor elkezdenek kormányozni, és valóban intézkedések történnek, akkor ott viszont az embereknek lesz önálló véleménye, ami már nem kizárólag a média hacknek, vagy a média nyomásnak köszönhető, úgyhogy ebben majd lesz változás valamelyest.
2: Érdekes egyébként, hogy többen hangsúlyozták azt, hogy erre igény van, erre a fajta politikai kommunikációra, és akár a hivatalos helyeken is, hogyha úgy tetszik, a parlamenti közvetítéseknek a nézettsége kifejezetten magas. Mit jelez ez, hogy ezt az emberek egyfajta izgalmas, élő politikai showműsornak fogják fel, vagy a revansvágy, az elégtételvágya, lámos megmondták nekik 16 év után, ez az erős, vagy egyszerűen, hogyha halkabb lenne akár az ellenzék, akár a kormányoldal, akár az ellenzéknek a kommunikációja, akkor az észrevehetetlenné válna?
18: Sokan nem hitték el, hogy a média az egy konkrét hatalmi ág, tehát hogy igenis befolyásolja a gondolkodást, a közérzetünket és gyakorlatilag az életünk minden területét. De azért arra felhívnám a figyelmet, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor megérkeztek az úgynevezett reality show műsorok, még akkor is, hogyha ezek áll reality műsorok, arra is óriási kereslet volt. Én ennek a megtestesülését látom a politikai térrel keverve, és ráadásul azt látjuk, hogy igazából a politika alakul át, tehát a klasszikus, hagyományos politizálásra már kevésbé van igény, az kevésbé volt érdekes, és az összes média termék esetén is azt látjuk, hogy a tragédiák, a megrökkentő események, az impulzív viselkedés, a jó életérzést, vagy valamiféle vágyott életérzést közvetítő tartalmak kerülnek előtérbe, ezeket szeretik az emberek. Tehát miért ne szeretnék ugyanezt, mondjuk a politikai térrel vegyítve egyaránt. Éppen ezért mondtam azt, hogy a változást valójában, hogyha egyáltalán lesz változás, akkor az azt fogja elhozni, hogy a konkrét, bőrünkön érezhető, hétköznapi ember bőrén érezhető kormányzás és annak a hatásai érkeznek meg, az hozhat valamiféle változást, de egyébként igen, az emberek arra érzékenyek, fel van, hát kicsit, hadd mondjam így ilyen szlengesen, hogy fel van tuningolva az idegrendszer, ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a folyamatos figyelem megtartás és fenntartás az, ami fontos, de a figyelmi funkciók viszont egyre alacsonyabb szinten vannak, és ilyen szempontból pedig azt látjuk, hogy folyamatosan kell valamiféle tartalom, amivel fenn tartják újra a figyelmet. Erre az idegrendszer és az érzelmi rendszer egyaránt reagál, tehát mintha egy folyamatos stressz állapotot látnánk igen, a hétköznapi helyzetben.
2: Igen, de az emberben felmerül az is, hogy ilyenkor jelentkezhet egy idő után a fáradása a szervezetnek, ha úgy tetszik akár a kiégés. Nem akarok itt párhuzamokat vonni, de miért nem? Mondjuk sokan mondják azt, hogy az elmúlt 4 éves kormányzásnak voltak. Egyszerűen elfogytak, elégtek, elfáradtak az üzenetei, belefáradtak az emberek abba, hogy állandóan harcról volt szó, harcolunk Brüsszellel. Ezzel párhuzamosan látszik az, hogy a jelenlegi kormányzatnak is körvonalazódnak a maga fordulatai, mafia állam, stb. Nyílt kirohanások a parlamentben. De meddig kelt ez izgalmat, figyelmet, feszültséget a nézőközönségben, tehát konkrétan a választókban, és mikor jelentkezik az, hogy elfárad?
18: Ez egy eléggé egyéni kérdés, hogy ki mikor fárad ki, illetve hogy mennyi tartalmat fogyaszt ugye ebben a térben, hogy mennyire van tudása mondjuk bizonyos helyzetekről, legyen az akár egy szintiszta gazdasági kérdés, vagy bármilyen más olyan dolog, ami ténylegesen őt érinti. Úgyhogy nagyon nagy egyéni változatosságot látunk abban, hogy ki mikor és milyen módon fog kifáradni, vagy hogyan fogja ezt érzékelni. Én is azt gondolom, hogy lesz egyfajta ilyen kifáradási effektus, és ez gyakorlatilag olyan 3-6 hónapon belül valószínűleg bekövetkezik, de azért, hogy ez tömeges lesz-e, hogy tényleg mindenkit érint-e, hogy tényleg mindenki elfárad ebben, abban nem vagyok teljesen biztos, tehát ezt majd meglátjuk, hogy tényleg melyik célcsoportokat, vagy melyik társadalmi csoportokat fogja egyáltalán elérni. Abban biztosak lehetünk, hogy jelen pillanatban nem jó a társadalmi hangulat, és ez azért is fontos, mert már egy nagyon egyszerű helyzetet is érint az, hogy ki kire szavazott, milyen politikai oldalon áll, mit csinált az elmúlt 16 évben, egzisztenciális nehézségek jelentkeznek nagyon sok esetben, és ez azért mégiscsak egy magasabb szintje annak, mint hogy simán a médiát nézzük, és hogy arról mi a véleményünk, amit ott látunk. Tehát egy komplex körrel állunk szemben, a pszichének a leigázása történik gyakorlatilag minden területen. Ez egyébként nem magyar sajátosság, hanem globálisan értendő, és legfőképpen a nyugati világra, hogy ezzel próbál operálni. Az nekünk az újdonság, és nem volt eddig kulturális adottság, hogy a politikai térben és ráadásul az országházban is megjelenik ez a fajta dolog. Az abban biztosak lehetünk, hogy az érzelmi ráhatás az fontos tényezője volt a választásnak. Az érzelmek azonban sokkal inkább hát instant módon, rövid távon értelmezhetőek, míg a hosszú távú érzelmeknek a fenntartása és mondjuk egy pozitív érzelemnek a fenntartása az egy sokkal nehezebb feladat, akár marketing szempontból, akár tényleg kommunikációs szempontból, vagy akár politikai szempontból. És hát ebben fogunk látni majd talán egy változást, hogy ki az, aki jobban meg tudja tartani majd azokat a nem feltétlenül lobbanó érzelmeket, de mégis ezzel megfogni akár szavazókat, akár társadalmi csoportokat.
2: Valamivel több mint fél percünk van még. Azt mondta többször is, hogy a veszteséget fel kell dolgozni. De fogalmazott úgy is, hogy a győzelmet is fel kell dolgozni. Fél percben el tudnám mondani, hogy hogyan kell a győzelmet feldolgozni?
18: A győzelem az egy érdekes kérdés ilyen szempontból, mert erre nem szoktunk gondolni, ugyanakkor sportolók, énekesek, híres emberek is beszámolnak arról, hogy a győzelem sem olyan egyszerű feldolgozási folyamat. Mindenképpen fontos lenne, hogy meg tudja tartani a győztes oldal a kifelé tekintésnek a képességét, és ezáltal a befelé tekintésnek, vagyis az önreflexiónak is a képességét. Jó lenne, hogyha nem alakulna ki a hatalmi téboly, vagyis a hübrisz, ami azért nagyon sok hatalommal rendelkező embert elér. Jó lenne, hogyha ők meg tudnák tartani a kommunikációt a társadalmi csoportokkal, különböző csoportokkal és persze a saját választókerületeikkel az adott képviselők. Ez lehet az ellenszere. A személyes kapcsolatok, az igazi beszélgetések lehetnek az ellenszerei annak, hogy valaki ne kerüljön egy olyan hatalmi mámorba, ami utána elszakítja őt a realitástól vagy a valóságtól, úgyhogy remélem, hogy a feldolgozás is így fog megtörténni. Személyesen is érdemes ezzel azért foglalkozni, hiszen tényleg bárhol, bárki, bármikor belekerülhet ebbe az ördögi körbe, aki hatalmat kap.
2: Köszönjük szépen! Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium kutatás vezetőjét hallották.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság 2026. július 21-e, június 21-i adása szólt itt a Kossuth Rádióban. Ha újra belehallgatnának műsorunkba, mediaclick.hu, este 7-től pedig válogatást kínálunk adásunkból. Munkatársaim a hangmérnök Lajer, itt a Németh László, a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Vancsok György és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Hamarosan kezdődik az Új világ Járai Judittal. Újhely Zoltánt hallották, viszont hallásra.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Fél kilenc, jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Ma is folytatódik a hőség, tegnap sok helyen 35 foknál is melegebb volt. Aszódon a napi rekord is megdőlt, ott 37,1 fokot mutattak a hőmérők. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 37 fok volt, ezt 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, valamint 2013-ban Újpesten mértek. Keddéfélig másodfokú riasztás van érvényben, és életbe lépett a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres folyadékfogyasztás fontosságára hívta fel a figyelmet az élő környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk, még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet oszt az embereknek, a MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak. Tömegeket várnak a vízpartokra ma is a kánikulában. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal dolgoznak. Tavaly 387 embert mentettek ki a Balatonból, 8 fürdőzőn viszont már nem tudtak segíteni. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet délután 31 és 37, este 23 és 28 fok között alakul.
2: Új világ. Külpolitikai magazin.
3: Köszöntöm a világpolitika történései iránt érdeklődőket, a mikrofonnál Járai Judit. Ma Washingtonból kínálunk riportot a Teheránnal aláírt szándéknyilatkozatról. A Jeruzsálemből érkezett tudósítás Libanonról, a Hezbollah nevű szervezetről szól, amelyre Izrael ürügyként hivatkozik a Libanon elleni támadásaival. Londoni tudósításunk a migráns ellenes megmozdulások miatt lángokban álló Észak-ír fővárosról, Belfastról, és Berlinben hivatalos statisztikák bizonyítják, hogy az erőszakos bűncselekmények elsöprő többségét migránsok követik el, igaz, egyúttal áldozatai is az erőszaknak. Szóval ma ezeket a témákat kínáljuk, maradjanak velünk!

0: A héten több nagyon is jelentős esemény volt. Brüsszelben az Európai Unió csúcs találkozóját tartották, amelyen először vett részt miniszterelnökként Magyar Péter, aki közösségi oldalán közölte is, hogy az ő kezdeményezésére sikerült elérni, hogy a záró nyilatkozatból kikerüljön az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. Aztán a Genfitó partján Evianban a világ gazdaságilag legfejlettebb országai a G7-ek csúcs találkozóját tartották, majd a svájci határnál fekvő kisvárosból Trump a Párizs melletti Versailles-ba utazott, és ott írta alá az Iránnal folytatandó tárgyalások szándéknyilatkozatát. Szóval volt jelentős esemény bőven, ám a legjelentősebb alkalmasint annak a szándéknyilatkozatnak az aláírása volt, amely lehetővé teszi Washington és Teherán leendő tárgyalásait. Nárai Balázs jelenti Washingtonból.
1: Az egyetértési nyilatkozat rendkívüli körülmények között született meg. Már a múlt vasárnapi bejelentése is viharos volt. Az Izrael és Hezbollah közötti katonai csapásváltás majdnem kisiklatta. Donald Trumpnak kemény szavakkal kellett rávennie izraeli szövetségesét, hogy fogja vissza magát. A megállapodást végül vasárnap bejelentették azzal, hogy ünnepélyes aláírást tartanak pénteken Genfben. Mindenki számolta már a hátra lévő napokat, remélve, hogy nem történik olyan váratlan esemény, ami kisiklatja. Aztán szerdán, amikor még két nap volt hátra a genfi mérföldkőig, Donald Trump aláírta, mégpedig a Versailles palotában, Emmanuel Macron francia elnökkel vacsorázva. Nem várt, hanem félrehúzva a tányért és evőeszközt tollat ragadott, és ott a vacsoraasztalon látta el kézjegyével a dokumentumot. Így tehát 4 napja már hatályban van az egyetértési megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, és hivatalosan tart a 60 napos tárgyalási időszak is, ami a hosszú távú béke megállapodást célozza. Azt, hogy Irán milyen módon és körülmények között mond le az atomprogramról, adja át a dúsított uránkészletét. Szakértők pedig innen és onnan is értékelik az eddigieket. A pártállástól és Donald Trumphoz fűződő viszonytól függ a hangnem. A demokraták többsége a lehető legelítélőbb módon nyilatkozik. A republikánusok egy része méltatja, másik része kétségeket is hangoztat azért.
2: This will be regarded as one of the biggest American disasters. And it's because Trump started this war.
1: Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője, Amerika legsúlyosabb katasztrófájaként emlegette azt, ami történik, és azt, hogy így fog ez megmaradni a történelemben. A kritikusok vagy kétkedők jó része azt mondja, hogy lényegét tekintve semmi különbség az Obama idején kötött iráni alkuhoz képest, miközben a Trump adminisztráció szerint a különbség hatalmas, hiszen a jelen megállapodás mögött az amerikai haderő áll, Iránt pedig a katonai erő kényszerítette a tárgyalóasztalhoz. Mértékadó szakértők jó részére vonatkozik a bevezetőben említett óvatos optimizmustól enyhe pessimizmusig húzódó tartomány. A nyilatkozó szakértők között van Rebecca Hendricks, a Hudson Institute főmunkatársa, nemzetbiztonsági szakértő, aki arról beszélt, hogy szerint a blokád és a gazdasági nyomásgyakorlás jól működött Iránnal szemben. Most viszont azt látni, hogy Trump elnök a hormuzi szoros újranyitását tartotta szem előtt, a többi ügyet egyelőre félretette. Hozzátette ugyanakkor, hogy aggodalomra okot adó tényező a szankció enyhítés. Annak fontosságát hangoztatta, hogy az Egyesült Államok fenntartsa ellenőrzését, hogy Irán milyen módon használja fel az esetleg megkapott forrásokat. Kiemelte, hogy a hormuzi szoros szabad közlekedésére sincs egyelőre hosszú távú garancia. Beszélt annak veszélyéről, hogy Irán az újraérkező olajbevételek révén megpróbálja a nukleáris programját is újraépíteni és azt eltitkolni. Aggályosnak mondta a 300 milliárd dolláros állítólagos iráni újjáépítési alapot, amihez hozzáfűzte, ki akarja, hogy egy terrorista rezsim ismét megerősödjön. Az iráni kikötői blokkádot az Egyesült Államok hadserege csütörtökön feloldotta, és 60 napos időtartamra felmentést adott Irán számára az olajeladásokra.

0: míg J. D. Vance alelnök a diplomáciai erőt hangoztatja. A hadügyminiszter Brüsszelben nyilatkozva mondta a héten, hogy az amerikai katonai erő kényszerítette Iránt a tárgyalásra, hónapokon át tartó bombázás és a blokád nyomán. Ő is azt hangoztatta, hogy változatlanul a térségben tartózkodik az amerikai haderő, ami készen áll arra, hogy mind a blokádot, mind a támadásokat folytassa, ha Irán nem tartja a szavát.
1: You'll hear things about $300 billion or $24 billion or this or that number.
0: J.D. Vance alelnök csütörtökön félreértelmező média visszhangokról beszélt, és azt hangoztatta, hogy repked itt 300 milliárdos, meg 24 milliárdos ajándék Iránnak, de azt állította, hogy Irán nem jut semmilyen forráshoz, csak azt követően, hogyha teljesít, és teljes mértékben megfelel a vállalásoknak, változtat a magatartáson. Amihez pedig hozzájuthat majd, az ráadásul nem az amerikaiak pénze. Hozzátette, hogy amennyiben Irán nem változtat magatartásán, akkor ott áll egy lerombolt hadsereg és nukleáris program romjain. Ha viszont változtat, akkor az átalakító hatással bír majd a teljes Közel-Keletre. J.D. Vance úgy fogalmazott, hogy talán megér egy próbát, hogy a jelenlegi meggyengített Irán képes-e változtatni viselkedésén. És hogyha igen, az csak jó. Ha pedig nem, akkor még mindig ott van a katonai erő. A Közel-Kelet egészének dinamikája pedig még egy újabb felmerülő kérdés. Hiszen jelenleg, ami látszik, az az, hogy az amerikai-izraeli kapcsolat jelentős próbát kell, hogy kiálljon. Amikor Donald Trump Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt rávette egy hete arra, hogy fogja vissza hadseregét Libanon, illetve a Hezbollah elleni támadással, akkor azt fogcsikorgatva ugyan megtette, de nem szívesen. Azóta pedig látni, hogy Irán kihasználja a kártyát és saját béke megállapodását szorosan kapcsolja össze a libanoni Hezbollah védelmével, amely kinyújtott karja Izrael szomszédságában. Egy dolog viszont tény azzal kapcsolatban, ami az amerikai emberek mindennapjait illeti. A többséget ugyan aggasztotta a múltban is az iráni rezsim által jelentett fenyegetés, de amikor ma az emberek a benzinkutak ártábláját nézik, komoly megkönnyebbüléssel teszik ezt. A gallononkénti átlagára héten, három hónap után ismét $4 alá csökkent, ami ugyan jóval magasabb, mint a februári $3, de fellélegzés és a jó irányba való lépés a kezdődő nyári szezon előtt. A helyzet ugyanakkor rendkívül bizonytalan, a képlet bonyolult, rengeteg változóval, de mindenki csak azt remélheti, hogy a tárgyalások megkezdődnek, a pénteki halasztás után pedig Genfben tárgyalóasztalhoz ülnek a felek, és kialkusznak valami hosszú távon fenntarthatót.
2: A legtöbb szakértő, de politikus is nem jósol fényes jövőt az Iránnal kötendő béke megállapodásnak. A kerékkötő azonban nem Washington vagy Teherán lehet, hanem Izrael, amely a Hezbollah nevű szervezetre hivatkozva és a saját védelme ürügyén időről időre megtámadja Libanont és a Hezbollahot. Benjamin Netanyahu, a zsidó állam kormányfője a héten már is jelezte, megállapodás ide, Trump elnök felszólítása oda, Izrael nem hajlandó kivonulni Dél-Libanonból. Az elűzött libanoni civil polgárok pedig nem térhetnek vissza otthonukba. De mi is ez a Hezbollah? Izraeli kolléganőm Síri Zsuzsa összefoglalója következik.
3: Az utóbbi hetekben és hónapokban rengeteget hallunk a Közel-Keletről folytatott beszélgetésekben a libanoni Hezbollah terrorszervezetről. De kik is ők valójában? Nevük a Hizb Allah, azt jelenti Isten pártja. Már ez is jelzi, hogy egy modern, vallási, politikai, fundamentalista mozgalomról van szó, melyben összefonódik a vallás, a politika és a fegyveres erő. A szervezet egyszerre párt, milícia, vallási mozgalom és szociális hálózat. Hasonlóan a Hamaszhoz nem csak harcol, hanem iskolákat, kórházakat is működtet, szociális támogatást nyújt és saját oktatási rendszert és médiát tart fent. Vagyis leginkább állam az államban. A Hezbollah az 1980-as évek elején jött létre az iszlám vallásnak szintén a síta irányzatához tartozó Irán támogatásával. Több libanoni síta fegyveres csoport egyesült benne. Vezetői Khomeini Ayatollah követői voltak. Egy 1500 fős forradalmi gárda egység képezte és szervezte meg, akiket ezért küldött Irán a szíriai kormány beleegyezésével. A mozgalom első vezetője Abbas al-Mussawi volt, akit 1900

1992-ben Izrael célzott légicsapással likvidált. Utólag ez nem volt jó ötlet, mert utódja az akkor még csak 32 éves Hassan Nasrallah sejk jóval tehetségesebb és karizmatikusabb volt. Ő lett a terrorszervezet meghatározó vezetője, sőt hamar a Közel-Kelet egyik legbefolyásosabb síta vezetőjévé vált. Több mint 30 éven át irányította a Hezbollahot, amely ez idő alatt a térség egyik legerősebb fegyveres szervezetévé nőtte ki magát. Nasrallah Izrael könyörtelen ellensége volt. Soha nem ismerte el Libanon déli szomszédjának, Izraelnek még a létét sem. Mielőtt bárki is megkérdezné tőlünk, mit fog tenni az iszlám ellenállás, ha Izrael visszavonul a Libanon és Palesztina közötti határra, mert örökre az lesz. Az lesz a palesztin-libanoni határ. Soha nem fogjuk elfogadni az izraeli-libanoni határ gondolatát, mondta Nasrallah. 2000-ben megtörtént tehát, amit sokan elképzelhetetlennek tartottak. Izrael Ehud Barak miniszterelnöksége idején 20 év után kivonult Dél-Libanonból. Az izraeli hadsereg eredetileg azért vonult be a 80-as évek elején, hogy megvédje az északi határ mentén élőket, mert akkoriban rendre katyusákkal lőtték őket Libanonból. A Hezbollah nem adta fel a harcot. Tovább fegyverkezett, alagutakat épített a határ mentén, és 2023. október 7-e után ismét bekapcsolódott a konfliktusba, hogy egy északi front megnyitásával segítse a gázai övezetben harcoló Hamaszt. A Hezbollah erejét paradox módon nem csupán fegyveres milíciája adja, hanem kiterjedt szociális hálózata is. Kórházakat és oktatási intézményeket tart fent, újjáépítési programja pedig számos gazdasági és infrastruktúrális fejlesztést teremtett Libanonban. Utakat, lakóépületeket, közműveket és más közösségi létesítményeket épített vagy állított helyre. A Mártírok Intézete nevű szociális szervezete megélhetési és oktatási támogatást nyújt azoknak a családoknak, amelyek hozzátartozóikat a Hezbollah harcosaiként vesztették el. A szervezet támogatottsága különösen erős a síta lakosság körében, amely történelmileg Libanon egyik legszegényebb és legelhanyagoltabb közösségének számít. A szociális ellátás központi szerepet játszik a Hezbollah működésében, sikerükben. Mindezt Irán finanszírozza, amely a Hezbollahot saját befolyása egyik legfontosabb eszközének tekinti. Kimondjuk az egész világnak teljes nyíltsággal és átláthatóan, hogy a Hezbollah költségvetése, bevételei és költségei, az étele és az itala, minden fegyvere és rakétája az iráni iszlám köztársaságból származik, mondta egyik beszédében maga Nasrallah. 2024. szeptemberében Izrael súlyos csapást mért a szervezetre. Felrobbantotta a Hezbollah vezetői és aktivistái által használt kommunikációs eszközök egy részét. Különböző mértékben több ezer embert megsebesített a csipogókkal. Néhány héttel később, októberben, Beirutban Izrael megölte Hassan Nasrallahot is. Az izraeli légierő a Hezbollah főhadiszállását mérehatoló bunkertörő bombákkal támadta. A szervezet jelentősen meggyengült, de nem omlott össze. Irán ösztönzésére továbbra is részt vesz az Izraellel szembeni harcokban.

0: A héten sorsfordítónak ígérkező választás volt Britföldön, és könnyen meglehet, hogy egy kis körzet voksai buktatják meg Keir Starmer brit kormányfőt. A Manchester körzetében lévő Makerfieldben voksoltak, és Andy Burnham földcsuszamlásszerű győzelmet aratott. Ez azért jelentős, mert Burnham, aki a munkáspárt jelöltje, bekerül a parlamentbe, és így jogosult lesz arra, hogy induljon a kormánypárt a Labour vezetői tisztségéért, és megbuktathatja Starmert. A győzelemnek sok magyarázata van. Az egyik az, hogy a kormányzat képtelen, vagy nem is akar megbírkozni a migráns problémával, sőt, pár hónappal ezelőtt az egyik kisvárosban azért törtek ki zavargások, mert egyenesen a kormányzat szállította buszokkal az éj leple alatt a migránsokat a városkába, és helyezte el őket a szállodában. A múlt héten az északír fővárosban, Belfastban egy szudáni migráns támadt rá valakire. Helyszíni beszámolók szerint le akarta fejezni az áldozatot, de a járókelők közbelépésének köszönhetően csak a megkéselésig jutott. S bár a támadót letartóztatták, vádat is emelnek ellene, de a londoni kormány és az északír vezetők nem az erőszak és a valóban heves migráns ellenes megmozdulások okait, hanem a társadalomnak a migránsok erőszakos cselekedeteire adott válaszait kárhoztatják. Erről is szól Tóth Vali beszámolója Londonból.
1: Langoló autók, felborogatott kukák, kiégett házak. A múlt héten ismét agresszív utcai összecsapások. Maszkos tüntetők és rendőrök közti csetepaték képeivel voltak tele az észak-írországi helyzetről beszámoló hírek. Mintha még mindig a Troubles, a bajok néven ismert polgárháború csatáit vívnák újra meg újra. A BBC tudósítója szerint szerda reggel szinte apokaliptikus állapotok voltak. Észak-Írország más részein is utcára vonultak a tiltakozók, például Newton Abbey és Portadown településen. Hillary Benn, a brit kormány északír ügyekért felelős minisztere, azonnal megbeszéléseket kezdett a helyi vezetőkkel. Ő így érzékeltette a feszült hangulatot. Az emberek félnek. Képzeljük el, milyen érzés lehet, ha az éjszaka közepén maszkos férfiak betörik az ajtót, és ránk akarják gyújtani a házat. Nehéz felmérni, milyen hatása lehet a történteknek az ott élő különböző közösségekre. Nyilván mindegyikben felmerül. Lehet, hogy legközelebb mi leszünk a célpont, így Hillary Benn. A kedden kezdődött bevándorlás ellenes tüntetések előzménye, hogy hétfőn Belfastban egy 30 éves szudáni férfi lefogott és megpróbált késsel megölni egy másik férfit. A támadást észlelő járókelők közül többen beavatkoztak, és így sikerült megakadályozni a gyilkosságot. A szudáni férfit a helyszínen elkapták, áldozatát súlyos sérülésekkel kórházba vitték. Az elkövetőt gyilkossági kísérlettel gyanúsítják. Az éjszakai zavargásokat az észak-írországi vezetők is egyhangulag elítélték. Michelle O'Neill, az északír autonóm kormány miniszterelnöke, nyílt gaztetnek nevezte a történteket. Az, hogy maszkos férfiak csoportjai kifüstölik a családokat otthonaikból, nem más, mint undorító gyávaság, mondta a politikus, és hozzátette. Megkérdeztem a rendőrfőnököt, volt-e különböző paramilitáris szervezeteknek szerepe a zavargásokban. Ezt még vizsgálják, tette hozzá. Észak-Írország igazságügyminisztere szélső jobboldali online uszítókról beszélt, és megvetendő cselekedetnek nevezte, hogy azok a történteket a bevándorlás ellenes narratíva terjesztésére használják fel. Nem ez az első eset, hogy a brit társadalom megosztására és érzelmei felkorbácsolására szélsőséges csoportok online fórumokat is felhasználnak. Az északi rendőrség szerint egyébként az elkövető Szudánból először Párizsba, majd az Írköztársaság fővárosába Dublinba utazott. Onnan 2023. februárjában busszal érkezett meg Belfastba. Még aznap menekült státuszért folyamodott, majd 5 évre tartózkodási engedélyt kapott. A rendőrség szerint az elkövetőnek korábban nem voltak rendőrségi ügyei, és nem szerepelt a nemzetbiztonsági adatbázisban sem. Csak zárójelben teszem hozzá, hogy Észak-Írország jogi státusza a Brexit óta szinte feloldhatatlanul bonyolult, és mint ez az eset is jelzi, ide sokkal könnyebb illegálisan bejutni, mint mondjuk Londonba vagy Anglia más részeire. Ez is fokozza a feszültséget. A hétfői támadás előtt egyébként hetekig egy másik késeléses gyilkosság tartotta lázban az Egyesült Királyságot. Abban az ügyben a rendőrök komoly hibát elkövetve a szik származású elkövetőnek hittek, és áldozatát segítségnyújtás helyett megbilincselték, aki bele is halt a brutális bánásmódba. Az akkor történtek miatt ismét fellángolt az országban a bevándorlásról szóló vita, és persze több tüntetés is volt. Ebben a hangulatban érte az országot a belfasti késelés kiéréses kísérletről szóló videó, amelyet azonnal kihasználtak az amúgy is feszült belpolitikai hangulat élezésére brit, sőt amerikai jobboldali politikai kommentátorok is, és köztük még Elon Musk is. A brit kormányfő élesen elítélte a történteket, és nyugalomra szólított fel szerdán a parlament ülésén elmondott hozzászólásában.
2: People are rightly sickened by the horrific attack on Monday night.
1: Az embereket joggal háborítja fel a hétfő esti borzalmas belfasti támadás. Az elkövetőt letartóztatták, és ma reggel már megjelent a belfasti bíróság előtt. Vádat is emeltek ellene, kezdte a kormányfő. Szeretném megköszönni az északi rendőrség és a segélyszervezetek munkáját, no meg számos bátor civil segítségét, folytatta. Együtt érzünk az áldozattal. Szeretném határozottan kijelenteni, az erőszakos akciók és az azokat követő gyújtogatások igazolhatók és elfogadhatatlanok. Ma reggel beszéltem a belfasti politikai és rendőri vezetőkkel. Velük együtt közösen szólítunk fel nyugalomra. Helyre fogjuk állítani a rendet. Támogatjuk a rendőrség és az igazságszolgáltatás munkáját, mondta a brit miniszterelnök tehát a parlamentben. Mostanra az ország több pontján tartott tüntetések békésen lezajlottak. Belfastban is helyreállt a nyugalom. Ám ezek az események is jelzik, hogy a bevándorlással kapcsolatos konfliktusokat sokáig már nem lehet a szőnyeg alá söpörni. A brit társadalomnak előbb-utóbb szembe kell azokkal néznie.
0: Több országban a társadalom válasza a migránsok problémás jelenlétére egyre haragosabb, alkalmasint erőszakosabb. Slám, az Európai Unió is érzékelhetően változtat, szigorít az eddigi migráns politikáján. Noll Katalin gyors jelentést küldött Berlinből.
3: Egy 7 éves kislány megerőszakolása. Ezzel a váddal állítanak bíróság elé egy 18 és egy 20 éves férfit az esseni bíróságon. Az irakiakat azzal vádolják, hogy kétszer megerőszakolták huguk 7 éves barátnőjét. Várhatóan augusztusban születik ítélet az ügyben. Így szól az RTL-vesz tudósítása arról, hogy vádat emeltek egy iraki testvérpár ellen Németországban. A bűncselekmény, amit elkövettek, brutális. Többször megerőszakolták huguk közelben lakó barátnőjét. Az erőszak a csaknem 600 ezres városban, Essenben és közösségi portálokon hatalmas felháborodást váltott ki. A Remix nevű portál, valamint a Kinderseelenschützer, vagyis a gyermeklélekvédők elnevezésű szervezet is beszámolt róla. Az országos sajtóorgánumok részletes tudósításai azonban elmaradtak. Hosszú évek óta vitát vált ki Németországban, melyek azok az erőszakos esetek, amelyek elegendő hírértékkel bírnak ahhoz, hogy helyet kapjanak a fősodratú sajtóban. Szinte már senki sem emlékszik Mária Ladenburgerre. Ő az a 19 éves orvostanhallgató, akit 2016. októberében Freiburgban egy afgán menedékkérő megerőszakolt, majd meggyilkolt. Hussein Kavari egy évvel korábban az első menekült hullámmal érkezett Németországba, a német bíróság később életfogytiglanra ítélte. Ez a gyilkosság külföldön is nagy visszhangot váltott ki, a New York Times és a Washington Post is hírt adott róla. Németországban a szaklapok rögtön közzétették, és miután ismerté vált a letartóztatott gyanúsított kiléte, más médiumok is követték a példájukat, a Fókusztól egészen a CDF Heute-zsurnálig, csak a közszolgálati ARD hírműsora, a Tagesschau volt az, amelyik nem tartotta említésre méltónak a témát. Végül heves társadalmi vitává fajult a kérdés, amibe a Német Újságíró Szövetség és média szakemberek is bekapcsolódtak. Mekkora hírértéke van az egyetemi hallgató meggyilkolásának? Azzal vádolták a szerkesztőséget, hogy szándékosan hagyták figyelmen kívül a hírt, mivel a feltételezett elkövető afgán menedékkérő volt. A hírműsor vezetése ugyanakkor úgy ítélte meg, hogy ez a gyilkosság szerint csak regionális jelentőségű, igaz, ezt a döntésüket később felülbírálták. De nem ez volt az első eset. A 2015-16-os kölni szilveszteri tömeges szexuális zaklatásokról a németországos média és a közszolgálati televíziók csak 4-5 napos késéssel számoltak be. Nem sokkal később a kancellár is megszólalt az eset kapcsán. Angela Merkel határozottan elítélte a nők elleni támadásokat.
4: Also was in der Silvesternacht passiert ist, das ist völlig inakzeptabel.
3: Ami szilveszterkor történt, az teljesen elfogadhatatlan. Ezek olyas bűncselekmények, amelyeket egyetlen állam, így Németország sem fog tolerálni. Ezért a felelős intézmények most a legnagyobb sürgősséggel folytatnak vizsgálatokat, jelentette ki Merkel. Történtek is lépések. A szövetségi bűnügyi rendőrség 2016 óta rendszeresen tesz közzé helyzetjelentést bűnözés a bevándorlás kontextusában címmel. Az adatok feltárják, mikor válnak maguk a bevándorlók bűncselekmények elkövetőivé, vagy akár áldozataivá. A tavaly decemberben közzétett 2024-es jelentés szerint a szíriai és az afganisztáni gyanúsítottak jelentősen felülreprezentáltak a bűncselekmények különböző kategóriáiban. A rendőrségi bűnügyi statisztikában 3,1 millió bűncselekményt regisztráltak, több mint 331 ezer esetben legalább egy gyanúsított migrációs hátterű volt. Miközben a bevándorló gyanúsítottak, illetve az általuk elkövetett bűncselekmények száma csak nem 4%-kal csökkent, az erőszakos bűncselekmények és a gyilkosságok száma növekedett. A Bild számításai azt mutatják, míg a német állampolgárok közül 163, addig a szírek körében 1740, az afgánok esetében pedig 1722 gyanúsított jut 100 ezer lakosra. De létezik egy másik statisztika is. A nők ellen elkövetett bűncselekményekről is külön értékelés készül. 2024-ben több mint 53 ezeren váltak szexuális bűncselekmények elszenvedőivé, az áldozatoknak kicsit kevesebb, mint a fele kiskorú. A szövetségi belügyminiszter néhány hónapja nagyobb védelmet ígért a nőknek.
5: Auf die Frage, tut die Politik schon ausreichend viel, Frauen vor Gewalttaten zu schützen, musste die Antwort heißen, nein.
3: Arra a kérdésre, hogy a politikai döntéshozók eleget tesznek-e a nők védelme érdekében, a válasz nem. Ennél jóval többre van szükség. Az igazságügyi miniszterrel közösen elhatároztuk, hogy meghozzuk a szükséges döntéseket annak érdekében, hogy a nők hatékonyabb védelmet kapjanak az erőszakos cselekményekkel szemben, szögezte le Alexander Dobrindt.

az új világot és Járai Juditot hallották. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Pór István hangmérnök és Szőlősi Éva gyártásvezető nevében is köszönöm, köszönjük megtisztelő figyelmüket.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 9 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is Svájcban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Közben Irán bejelentette a Hormuzi szoros újabb lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Irán figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az agresszió folytatódik. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokkád alatt tartják az egyetem több karát. A helyi média beszámolói szerint a résztvevők még sötétedés előtt hazaindultak, ahogyan azt a szervezők biztonsági okokból előrejelezték. Az újvidéki tüntetés volt az első nagyobb hallgatói megmozdulás a május 23-ai belgrádi Slavia téri tiltakozás óta, amely akkor összecsapásokba torkolt. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Sólyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés ülése. A parlament ezt követően megvitatja a többi között a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az Európai Uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. A képviselők kedden egyebek mellett az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb áttételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról szóló indítványokról is szavazhatnak. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan kedden éjfélig tart. Kátai Németh Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. A Magyar Honvédség felkészült a vízosztásra, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin-Szendi Romulus jelezte, a társszervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet biztosítanak. A MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon oszt vizet az embereknek. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Ami az időjárást illeti, folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is. A szél gyenge marad, csak intenzívebb zivataroknál fokozódhat viharossá. Délután 31 és 37, este 21 és 27 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Műsorajánlat. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: A magyar gasztronómia megújulásának kulisszatitkai Molnár B. Tamással. Pirítósból épített vendéglátó és siker egy fiatal párostól. Kreatív maradékmentés nyári ízekkel és egy gombatermesztő, aki legalább 70 éve kezdte és 80 évesen is naponta dolgozik. Korkóstoló, ízek, emberek, történetek.
1: Korkóstoló. Ma délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
3: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
1: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kabaré matiné. Válogatás a Magyar Rádió legendás jeleneteiből. A szerkesztő Babucs Kriszta.
6: A nyarat sokan várjuk. Elérkezik a feltöltődés, a kikapcsolódás ideje, véget ér az iskola, sokan mennek nyári szünetre. Nincs szükség kabátra, pulóverre, lenge öltözetben élvezzük a lágy szellőt a vízparton, a strandokon fürdőruhában a napsütést. Sokan már tavasszal belevágnak a fogyókúrába, az edzőtermek látogatásába, hogy nyárra formába hozzák magukat. Van, aki könnyen eléri a kitűzött célt, a többség azonban nehezen küzd meg a felszaradt kilókkal. Mindenkinek más segít a fogyásban, lehet csodamódszereket kipróbálni, ám a megoldásra általában egyedül jön rá az ember. Köszöntöm Önöket! Lórán Barnabás Fogyás Duett című magánszáma következik Bozó Andrea előadásában.
7: A lemez egyik oldala. Jaj, ne cuki vagy, édesem! Köszi! Hát te is nagyon csini vagy ám! Hát nekem ilyen a genetikám, nem tehetek róla, édesem! Persze, persze, nekem is felszalad néha egy pár kiló, hát leginkább a stressztől, tudod! Aj, hát téboly az életem! Rohanok korán reggel már 10:45-re a körmöshöz! Utána két utcával arrébb a pilláshoz, aztán kozmetikus, majd csakra tisztítás. Szóval hát ebben a tiszta tébolyban csoda, hogy nincs ideje az embernek rendesen étkezni. Hát egy rohadt percem sincsen önmagamra. És ez így megy nap, mint nap. Hát szerencsére lehet-e kihatok lényegében bármit, bármennyit, amit csak akarok, tudod? De nem akarok. Hát nekem a legfontosabb az én genetikám. Na persze a nagy esztiék, hát ők aztán nem figyelnek. Tudom, tudom, a munka, a hajtás, a család, hát de nekem akkor is az a legfontosabb, hogy mindenmentes legyen, és rostban gazdag. Na és persze a sport. Hát a sportot mondjuk csak módjával, mert hát ugye nem vagyunk mi versenylovak, édesem. Mondjuk, hogyha lenne cukormentes kocka cukor, hát azt szívesen elropogtatnám. Jó, nekem nincsenek nagy igényeim, kedvesem, de hát ami nem 120%-os és teljes kiörlésű, meg bio, meg vegán, meg paleo, meg szabadtartású, jelentsen is ez bármit, hát az maga a méreg. Amúgy nekem a család a legfontosabb, ezt te is tudod, de mindenek előtt mondjuk a genetikám. Hát persze, hogy lyukat eszem, most viccelsz. Hát csak meg kell szoknia az egészséges ételek máshogyan finom ízét. Mert hát hidd el, hogy azért van nekik, de nagyon durván. Hát el sem tudod képzelni, hogy milyen fantasztikus dolgokat lehet csinálni bióból. Párolt fenyőkéreg, meg kell kóstolnod, ott valami iszonyatosan finom. Na persze a nagy esztiék, hát ők rendesen esznek rakott krumplit, mágia rakást, bablevest, somlói galuskát, pörköltet galuskával, és ami a legdurvább, hogy a gyerekek pedig fehér kenyérből viszik a kolbászos sonkás, vagy ami még ettől is durvább, a párizsi szendvicset uzsonnára. Párizsi kenyér. Jól hallottad? Jó, hogy nem ciános kenyér. De tudod, nekem ilyen a genetikám. Igen, nem teltek róla, édesem. A lemez másik oldala. Hát ezeket a borzasztó, ehetetlen, teljes kiörlésű, szottyasztott gyomokat eszem. Már egy éve. Jó, akkor egy hete. De minden annyira mindenmentes, hogy lassan a semminek több a kalória tartalma. Egy kislány tegnap a buszon egy túró rudit evett az orrom előtt. Úgy belefeledkeztem a látványba, hogy egy néni szólt, hogy folyik a nyálam. És a végállomáson vagyunk, úgyhogy szálljak le, mert a sofőr nem mer megszólítani. Jó, hivatalosan, igen, fogyózom. Hát valójában csak lassabban hízom. Nem hivatalosan pedig este, amikor mindenki elaludt, akkor kiosonok a konyhába, beékelem magam a hűtő elé, és az aznap elmaradt kalóriát, plusz a következő napi megelőlegezett tápértéket beviszem. Mert már a fogyókúra miatt azért van bennem egy ilyen akarat, úgy rendesen ilyenkorra. Csak hát ilyenkor ugye kevés az idő. Az étel sem meleg, zörögni sem akarok, pláne nem időt vesztegetni, ezért úgy eszek, mint az anakonda. Hát így mindent lenyelek rágás nélkül. Hát van, hogy csomagolással együtt. A végén egy picike kortyintócska a bort iszom, szigorúan csak az emésztés miatt, hogy így szétcsapassam, tudjátok. Hát ez úgy van, hogy ugye halkan kibontok egy palackocskát, hát azért, mert nem akarok zörögni a poharakkal. Szóval így az ajkaimhoz érintem a frissen nyitott palackot, és hús! Megiszom. Aztán így csendben berakom az üres üvegek közé. Hát számolom a kalóriákat, persze, persze. Eszem ezt a sok ízetlen, drága, büdös, vacak, puffasztott, szagos izét, meg hát eljárok tornára, de hát olyankor ne álljon elém senki, ha meglátok egy csokit a torna után, mert akkor én nem ismerek se Isten, se embert. Átmegyek rajta, betolom, mint dömper a plüsspandát. Szóval tudod, mit utálok a legjobban? Tudod, mitől megyek a falnak? Meg tudnám folytani egy mokkás kanál szőlőmag és csiamag olajban, amikor valaki azt mondja, hogy hidd el, semmi extra nincs benne. Nekem ilyen a genetikám.
6: Ha anyagi nehézségekkel küzd egy munkahely, a költségek lefaragásával kezdi a spórolást. Ha ezt végrehajtja, talán nem kerülnek veszélybe az ott dolgozó kollégák. A művészeti területeken is lehet a kiadásokat csökkenteni. Tóth Tibor Takarékos opera című jelenetében Bezeréri Zoltán, Bozó Andrea, Csúlya Imre és Kerekes József a közreműködők.
7: Tomika! Mikor kezdünk?
8: A rendező úr azonnal érkezik.
9: Telefonált?
8: Isten, menj! Az pénzbe kerül. Láttam befordulni.
9: Hova?
7: Biztos a büfébe.
9: Ó, végén.
10: Szervusztok! Elnézést, lerobbant a villamosom. Mindenki itt van? Remek.
9: És a többi szereplő?
10: Ne aggódj, Józsikám, amíg én rendezek, te ne aggódj. Mindenki a színpadra?
8: Vagy bocsánat, csak szólok, hogy mindenki a színpadon van.
9: Melyik felvonással kezdünk?
10: Hogy melyik felvonással? A felvonással. Egy felvonásban adjuk az egész operát.
9: Egy felvonásban az egész Carment? Nem lesz túl modern?
10: Koncentráltan adjuk át a nézőknek a darab üzenetét, átstruktúrált egzisztencializmus, érted?
9: Persze, világos.
10: Akkor a lényeget már átbeszéltük.
8: Carmen, kacérkodva érkezik.
7: Bocsánat, hová érkezem? Csak azért, mert így díszlet nélkül elég nehéz elképzelni, de persze majd, ha lesz díszlet.
10: Nem lesz díszlet, stilizáció, szabadtérhatás, hangrezonancia, egzisztenciális üresség és néhány szék a bakonyi asztalos műhelytől az utolsó és egyetlen támogatónk, de rá ne üljetek.
9: Akkor hogy jelenik meg Sevilla a nézők előtt?
10: Sehogy. A helyszín egy magyar város.
7: Én teljesen értem a koncepciódat. Tehát akkor kijövök a dohánygyárból.
10: Nincs dohánygyár. Kiúztam, mert már nem támogatnak. Az egészségügyi minisztériumtól kapunk támogatást.
9: És milyen támogatást kapunk?
10: Egyelőre csak bezárták a dohánygyárat.
8: A helyszín egy buszmegálló.
7: Uh-huh. És hol van?
10: Tomika, buszmegálló!
7: De hát ez egy fogas. Ja, tudom, stilizált.
8: Carmen, kacérkodva érkezik.
9: Bocsánat, nem úgy van, hogy először katonák érkeznek?
10: Nem lesznek katonák. Háború ellenesség, hippikultusz, átstruktúrált egzisztencializmus. Érted? Nem lesz tömeg, javítsd a példányodat, és haladjunk, köszönöm. Ja, kórus az lesz. Vegyes kar, két főből, az egyik tud énekelni, a másik meg fizetett, hogy benne legyen.
8: Carmen, kacérkodva érkezik.
7: A szoknyát meddig húzhatom fel?
10: Milyen szoknyát? Van szoknya?
8: Nincs szoknya.
10: Ezt a ruhaosztály mondta?
8: Ruhaosztály sincs.
10: Világos, tessék!
7: És bocsánat, kinek kacérkodjak, hogyha nincsenek se katonák, se munkások?
10: Magadban kacérkodsz.
7: Magamban?
10: Igen, abban a szellemben, ahogy tegnap este instruáltalak.
9: Bocsánat, de én ott vagyok, mint Don José, a tizedes.
10: Nem tizedes, és főleg nem Don José. Donát Jóskának hívják, és jegyellenőr.
9: Nyilván már javítom is. Nagyon szellemes átirat, tényleg.
10: Köszönöm a példamutató hozzáállást, és persze majd jössz szépen be, miután végeztél a lámpák bekapcsolásával.
8: Nincsenek lámpák, túl magas a villanyszámla.
10: Jó, akkor jöhetsz előbb, és felfigyelsz Carmen bájaira.
9: Már meg is húztam. Mármint a szöveget.
7: És mikor kezdem az áriámat, int majd a karmester?
10: A karmester nem int, neki intettek be.
7: De a zenekar a karmester nélkül is el tudja kezdeni, ugye?
10: Nos, a zenekar egy tág fogalom, próbáljuk meg szűkebben értelmezni. Az egyszerű zene nagyobbat üt, a kevés, de jól kiválasztott hangszer jobban szolgálja a darabot.
9: Üsdob azért van, ugye?
8: Üsdob van, csak az nincs, aki üsse.
9: Most akkor hány fős a zenekar?
10: Összesen? Egy fős, egy zongorista.
7: Nem probléma, sokat léptem fel zongora kísérettel.
10: Mint mondtam, van zongorista, de nincs zongora. Illetve van, csak a szállítás nagyon költséges. Gitáron fog kísérni, jobban illik a spanyol témához.
7: Tényleg, ki játsza a torreádort?
10: Nincs torreádor.
7: Persze, javítom.
10: Szoboszlai van. Egy magyar focista. Carmen látja a tévében, és beleszeret.
8: Nincs előfizetésünk, de felvételről beadhatjuk.
9: Lehetek őszinte? Ez zseniális. Nagyon megfogtam.
10: Jó, haladjunk.
7: És ki énekli a Torreador indulót?
10: Hát a szurkolók, és beadjuk felvételről.
8: És ezzel a kocsmai rész meg is oldva.
7: És a csempészek, akik közé beáll a Donát Jóska?
9: Én már kihúztam.
10: Várj! Lesz egy csempész, pontosabban egy hideg burkoló, aki a közös öltözőben csinál egy régóta esedékes javítást, és te majd segítesz neki, mert segédmunkásra már nem futja a keretből.
7: És engem ki fog leszúrni?
8: Azt bárki megcsinálná.
10: Nem lesz leszúrás. Nem. Az lesz, hogy mindenki vérplazmát ad a színpadon, az ügyeletes orvos majd intézi, és a vérplazmáért járó pénzből meg ki tudjuk húzni 2 hónapig.
8: És akkor jön a Hunyadi László.
7: Én majd kacérkodom.
9: Én fénymásolok.
10: Én meg... Tomika?
8: Igen?
10: Megvan a hideg burkoló telefonszáma?
6: Néhány éve jelentek meg hazánkban az akkumulátorgyárak, amelyek munkahelyeket teremtettek az adott régiókban, de a veszélyekkel is számoltak az ott élők. Őrmös Zsolt az Akkumulátorgyárak titkos élete című jelenetét Aradi Tibor, Bezeréti Zoltán, Kerekes József és Varga Ferenc József előadásában halljuk.
10: Ezek miről beszélnek?
8: Hát tudja a franc, segédmunkás vagyok, nem tolmács. Te miért húzod olyan furcsán a bal lábadat?
10: Ja, semmi, csak reggel kicsit lassabban szálltam le a bicikliről a gyár előtt, azt 3 Greenpeace aktivista a sípcsontomhoz kötözte magát.
8: De jól mennek a bakancsodhoz.
10: Köszi!
8: Hallottad, Jóska meg sztrájkolt tegnap.
10: Mit csinált? Nem dolgozott?
8: De, csak fölcserélte a pólusokat.
10: Azt mit szólt hozzá a művezető?
8: Hát, rögtön meg volt köztük a szikra.
10: Te, nyáron merre voltál?
8: Dolgoztam. Nem tudtam elszakadni a munkától.
10: Ne mondjad, hát láttam a fotókat a Facebookodon. Még fesztiválon is voltál.
8: Ja, a Volt fesztiválon.
10: Én se vagyok híve ennek a nagy szabadságolásnak. Hát ennél jobban hol tudunk feltöltődni? Te, mit mond ez már megint?
8: Hát szerintem az, hogy állj le a lábáról.
10: Ja. Próbálnak azért ezek magyarul is beszélni. Múltkor az egyik elkezdte mondani, hogy aku.
8: Miért ki akarta mondani, hogy akkumulátom gyár?
10: Francokat csak káromkodott, mert rácsapott az ujján.
8: Én próbálok velük jó fej lenni. Reggel mindig beköszönök a csarnokba, hogy jó!
10: Hallottad, a Bélát meg kirúgták.
8: Azt mely?
10: Hát bement a készáró raktárba, a becsomagolt aksikhoz, azt hangosan elkezdett kiabálni, hogy felkelni lustaságok, ki az ágyból?
8: Hát ezt meg miért csinálta?
10: Hát keltette a feszültséget.
8: És hol a Laci?
10: Nem tudom. Tegnap a Saftartálynál láttam.
8: És mondott valamit?
10: Én csak azt hallottam, hogy csop, meg bugy.
8: Én nem tudom, miért szidják ezt a gyárat, hogy veszélyes, vagy hülyeségek. Hát tudod, mi volt veszélyes? Az előző munkahelyem.
10: Miért? Mi voltál előtte?
8: Aknaszedő a bosnyák határon.
10: Na, a bulimeás Ica is felszedett már 5 kilót, amióta itt dolgozik.
8: Na, megmaradt benne végre a kaja.
10: Dehogy, csak beosztották a nehéz fémes tartály mellé.
8: Nekem nincs semmi bajom az üzemmel. Sőt, amióta itt dolgozom, alig van otthon áramszámlánk.
10: Ja, én is megfigyeltem, hogy nem kell bedugni a konnektorba a lámpát. Ha a közelébe érek, felgyullad magától.
11: Hát az semmi. Ha egy hosszú műszak után hazaérek, nálunk még a mosógép is magától elindul. A villanyórára meg csak ránézek, azt visszafelé pörög.
10: De milyen itt az üzemi koszt?
11: Kicsit unalmas. Egyik nap töltött káposzta, másik nap töltött paprika.
10: És milyen a töltött paprikájuk?
11: Kicsit zárlatos.
10: Na, most már dolgozzunk is egy kicsit, ja, meg kiszúr, ja, a főnök. Ja. Adogass tovább az anódokat. Ja.
11: Az anódokat? Hát nem a katód soron vagyunk?
10: Nem.
11: Hát akkor én reggel óta fordítva kötöm a Paulusokat.
12: Na, az igen, tanuljam már.
10: Mert akkor ezért kiabálnak ezek annyira.
11: Milyen csúnyán hadonásznak?
10: Úgy nézem, a karatekobra mindjárt támad. Nekem eszembe is jutott egy régi kínai közmondás.
11: Melyik?
10: Az, hogy a sárkánynak is szégyen a futás, de hasznos. Na, fussunk!
11: Na, gyerünk!
6: Mindenki szeretne örökké élni, de ha nem is az idők végezetéig, legalább 80 évig. A hosszú élet titkát sokan próbálták már megfejteni, amelynek most Sinkó Péter Időszámítás című jelenetében Kerekes József jár utána. Partnere Aradi Tibor.
13: Kedves hallgatók, tudományos híradónk mikrofonjával ellátogattunk Magyarország legidősebb asszonyához, Aranka nénihez, aki előtt döbbenten áll az orvostudomány. Aranka néni, hány éves tetszik lenni?
14: 49, lelkem. De ezt ne vegye fel a micsodájával.
13: Pardon, akkor valami tévedés lesz. Én Kovács Aranka nénit keresem, aki állítólag Magyarország legidősebb embere. 146 esztendős.
14: Hangosabban, fiam.
13: Mondom, tévedés van, én a 146 esztendős Kovács Aranka nénit keresem.
14: Én vagyok, lelkem, jó helyen jár.
13: Akkor jó, mert...
14: Hangosabban, hogyha lehet, akkor...
13: Én mondom, akkor jó, mert az előbb félreértettem. Azt hallottam, hogy azt tetszik mondani, hogy 49 éves.
14: Annyi vagyok, jó tetszett hallani. Na várj, elmagyarázom, fiam, mert látom, hogy te bizony teljesen hülye vagy az. Fejed is olyan egyébként. Na most én, fiam, a rendszerváltás gyermeke vagyok. Mi csináltuk itt ezt a bazi nagy földindulást? Az igazolványomban 49 év van, de mivel a háborús évek duplán számítanak.
13: Állj, ne haragudjon, Aranka néni, de elzárom a mikrofonomat. Ez egy tudományos híradó, és én a tényleges életkorára vagyok, csak kíváncsi. Megint az az értelmiségi nyavajgás jön, hogy maguk mennyit szenvedtek a Rákosi alatt, duplán számítják az éveket. Ezt hagyjuk, jó? Maga a Rákosi alatt igenis nagyon boldog volt, és takaros kis pionír nyakkendőben fújta a sípot az úttörő vasúton.
14: Figyelj már levegőt, fiam, mi vagy te, Jim Carrey, vagy mi a rossz? Itt kómálsz be nekem. Ki mondta, hogy ártatlan serdülő lányként nem voltam akkor boldog? Én az voltam.
13: Na látja!
14: Mit mond? A fülembe beszéljél már.
13: Azt mondtam, hogy látja, igazam van, boldog volt.
14: Hogy látnék, hát 49 évesen. Boldog voltam, meg volt még a fogam. Ez anyámé, most az van bennem. Bár hogyha már az úttörővasút szóba jött, ha te álltál volna mínusz 10-ben rövid szoknyában vigyázban, mert jön a Münich elvtárs vonatozni, neked is kijött volna egy órára másfél óra simán.
13: Szavak, szavak, és megint csak szavak. Aranka néni, ez már egy lejárt lemez. Én az Egészség magazintól vagyok, és hosszú életű emberekkel csinálok riportot. Ilyen homályos háborús évek duplán számítanak, ideológia nem fér bele egy tudományos híradóba.
14: Nem-e?
13: Nem.
14: Ide figyelj! Hogy hívnak, fiam?
13: Mindegy.
14: Na, akkor ide figyelj mindegyke. Ha a te szíved egy perc alatt csak 12-vel ver többet, akkor az olyan, mint hetente egy plusz napot éltél volna. Számolj csak ki. Tudod, fiam, hogy nekem mennyi volt a pulzusom a taxis blokkád alatt? 24 órára kijött 72 óra?
13: Hát igen, ebben lehet valami.
14: Tiszta tudomány, fiam, bár ezzel a fejjel az nem tud, mit jelent. Aztán három felnőtt gyermekemnek mostanában kellene elkezdeni az életet, családot alapítani, munkába állni. Tudja, hogy mindez púzusban mennyit jelent?
13: El tudom képzelni, Aranka néni. Kezd érdekes lenni a beszélgetés. Vannak olyan pillanatok, amikor az ember képes egy óra alatt 24-et élni.
14: Pontosan, fiam.
13: Mikor volt az eddigi csúcs? A legrövidebb idő alatt mikor élte a legtöbbet?
14: A múlt hónapban, édesem. Bekapcsoltam a gázt, 10 percig néztem a gázórát, a pulzusom az egeket verte, kisfiam.
6: Önök a Kabaré matinét hallották. Munkatársak voltak. A hangmérnök Berta Zsolt, a gyártásvezető Kaiser Hajnal, az archívumi szerkesztő Simon László. Köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Babucs Kriszta. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A krónika után a Korkóstoló következik, itt a Kossuth Rádióban.
15: Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
0: 9:30, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is, a mikrofonnál Bordi András. A hőség miatt életbe lépett a vörös kód, közölte a szociális és családügyi miniszter. Az intézkedés várhatóan keddé félig tart. Kátai Német Vilmos azt kérte mindenkitől, hogy különösen figyeljen az egyedül élő idősekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élőkre, a krónikus betegekre és a hajléktalanokra, mert ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlamenti munka, majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak majd a képviselők. Irán bejelentette a Hormozi szoros újbóli lezárását a hajóforgalom elől. A közlemény szerint a döntés oka, hogy az Egyesült Államok és Izrael megsértette a tűzszünetet. Közben megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A Washington és a Teherán között a héten aláírt megállapodás szerint 60 napos tárgyalási időszak kezdődött. A cél egy hosszú távú béke megállapodás kidolgozása. Itthon folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol jégeső is. A szél gyenge marad, de zivatarok környezetében viharossá fokozódhat. A hőmérséklet napközben 31 és 37, késő este 23 és 28 fok között alakul.
15: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Molnár B. Tamás gasztroszakértő a konyhajtók mögötti munkáról, megmérettetésről, képzésről és minőségi alapanyagokról.
16: Magyar gasztronómiai erősségei lehetnének az, hogyha több ilyen aranyszalagos színvonalú termékünk volna. Egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát van mangalicában is több, marhából is, bárányból is a beregi csirke és a kurcaparti.
2: Pirítós újra gondolva, élmény, közösség és comfort food egy budapesti vendéglátóhelyen.
17: Meguntuk a sok avokádós, lazacos tósztot és a hollandi mártást, és próbáltunk valami újat bedobni ugyanerre a piacra, és ezzel a frissességgel, meg mondjuk a hangos zenével szokatlan, hogy nappali bulikat tartunk, például ez sem annyira népszerű még Budapesten. Próbálunk egy ilyen magyar, nyugati, hibrid brunch élményt hozni.
2: Grillmaradékból új fogás, bazsalikomos burgonyatészta és banános csirkés töltelék kreatív séfmódra.
18: Marad egy kis békön, marad egy kis bajorkolbászt, maradt egy kis fűszeres burgonyakocka, és mit lehet ezekből csinálni? Na most ma ezt fogjuk elárulni a kedves rádióhallgatóknak.
2: 70 év a gombák között, 80 éves gombatermesztő kedvencei.
19: Én gyerekkorom óta eszem a gombát, régen, mivel szegények voltunk, az volt a hús helyett, nem úgy volt, hogy húst hússal. Csináltam barátaimnak, úgy készítettem elő, mint egy rántott szelet húst, és már felét megettem, mikor mondom, jó a hús, jó. Mondom, nem hús, de most. Most gombát eszel, acskogom.
15: Korkóstoló.

0: magyar gasztronómia elmúlt 20-25 évének megújulásáról beszélünk, aligha kerülhető meg Molnár B. Tamás neve. Az általa kezdeményezett szakmai mozgalmak, versenyek és szakmai műhelyek jelentős szerepet játszottak abban, hogy ma másképp gondolkodunk a minőségről, az alapanyagokról és a vendéglátásról. Major Eszter Anna beszélgetett Molnár B. Tamás gasztronómiai szakértővel, szakújságíróval, a Magyar Gasztronómiai Egyesület elnökével, a Cifrai Versenykurzus és a Bűvös Szakács szakmai portál alapítójával.
1: Technológia, tudatos alapanyaghasználat, egy életen át tartott tanulás, a hagyományok szakszerű ápolása, talán ezek a sorvezetői Tamás munkásságának, publikációinak, közösségszervező és tanító jelenlétének milyen lábakon nyugszik mindez?
2: A Magyar Gasztronómiai Egyesület megalakulása után nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan intézményeket hozzunk létre, amik kormányokon átívelők, amit egy szakmának meg kell tartani. A két legfontosabb a Cifrai Versenykurzus. Két éven keresztül, 12 hónap alatt 6 alkalommal mindig két feladatot oldanak meg, ami vagy egy technológiai feladat, vagy egy alapanyag. Mindig adunk hozzá inspiráló anyagot, tehát, hogy milyen irodalmat olvassanak, melyik neves szakácsnak vagy szakírónak az oldalára menjenek rá, és értékelés, visszajelzést adunk, ami szintén nagyon fontos.
1: Ugye ez a Cifrai Verseny, és akkor ott van ugye a másik pillér, ez pedig ugye a Bűvös Szakács, ami gasztronómiai portál, ételek és eljárások találkozó helye, mi minden ez a virtuális közösségi tér?
2: Már én is gyakran a legegyszerűbben úgy tájékozódom, hogy a mesterséges intelligenciának beadom, hogy a Bűvös Szakács, és akkor rögtön rátalál a dologra. Amikor elkezdtük, azt mondtuk, hogy szeretnénk, hogyha ez egy tudástárrá fejlődne ki. 12 évig jártunk, voltunk meghívott vendégek Salzburgba, hetes hangárba, ahol egy gasztronómiai forgószínpad van tulajdonképpen. A házigazda csapat szolgálja ki a világ valamilyen élvonalbeli vendéglőjét. Hát az itt 12 éven keresztül megkapott receptek, a saját próbálkozásaink, könyvértékelések, a versenyeknek, a Cifrainak és a hagyományos evolúciónak a sikeres tányérjai, étteremriportok, szóval nagyon sok minden van.
1: Hogyan látja Tamás, hogy egy fejlett gasztronómia kialakításában és megtartásában mennyiben fontos a folytonos edukáció, akár a séfek részére, akár a publikum szempontjából?
2: Nagyon fontos. Pontosan ezért van ez, amit szeretnénk, hogyha intézményesülhetne a Cifrai Versenykurzus, amelyik állandóan ébren tartja a szakmát, és a másik az Aranyszallag, ahol a kiemelkedő minőségű, minden szempontból a minőséget szolgáló alapanyagoknak a tanúsításáról van szó. Magyar gasztronómiai erősségei lehetnének az, hogyha több ilyen aranyszalagos színvonalú termékünk volna. Egyébként nem állunk olyan rosszul, tehát van mangalicában is több, marhából is, bárányból is, a beregi csirke és a kurcaparti. Tehát vannak termékek, mi az aranyszalaggal azt szeretnénk, hogy támogatni a minőséget magát, hogy ezek a hősök, mindennapok hősei ismertebbé váljanak, és meg tudjuk tartani ezeket az értékeket.
1: Ezek mind-mind nem csak a szakmát edukálják, hanem a közönséget is, nem?
2: Azt láttuk, hogy ez a legnehezebb feladat.

0: vagy Isten, hogyan adaptálunk valamit, formálunk a saját arcunkra, és vagy hogyan alkotunk valami újat.
1: A hagyományos innováció szintézise?
0: A hagyományos evolúció, ez a vezérelvünk. Fontos, és nagyon jó tudni, hogy mi történt eddig velünk, meg a világban. Hogyan tudunk ebbe adott esetben új elemeket, új technológiákat bevenni, amit a világban, mondjuk a japánoktól tanultunk.
2: Napjainkban ismét felértékelődtek az egyszerű, ismerős ételek. A nemzetközi trendekben egyre gyakrabban találkozunk az úgynevezett comfort foodokkal, olyan fogásokkal, amelyek otthonosságot idéznek, mégis minőségi alapanyagokból készülnek. Erre épít a budapesti Electric Toast is, ahol egy hétköznapi ételt, a pirítóst tették a koncepció középpontjába. A kovászos kenyérre támaszkodó fogások között van 4 sajtos, kolbászos, rántottás vagy éppen padlizsános változat is, miközben a bakelit lemezekről szóló zene és a retro hangulat a közösségi élmény része. Hogy miért lehet ma egy egyszerű pirítósra sikeresélyes vállalkozást építeni, arról Lehoczky Simonnal beszélgetett Kovács Nagy Áron.
3: Honnan jön ez a szerelem vagy elhivatottság a vendéglátás iránt?
4: Nagyon sok mindent dolgoztam egyébként, és nem az én rezortom volt nagyon sokáig a vendéglátás. Inkább a fizikai melót szerettem, nagyon sok építkezésen dolgoztam, egy csomó mindent ki is tanultam. Aztán hallottam, hogy jó meló van Skóciában, és kimentem egy karácsonyi vásárba. És a karácsonyi vásárban kolbászt árultam, és a kolbászárusnál 10-kor nyitottunk, és 9-kor már egy órás sor állt kint. És ott voltak olyan tipikus 12-14 órás műszakok, ahol reggeltől estig megállás nélkül csak kolbászokat csináltunk. És az elején szenvedtem, és nem értettem, hogy most ezt így hogy tudják kibírni az emberek ennyi időn keresztül. Aztán megértettem, hogy ő sorba áll, ő azért áll sorba, mert ilyet szeretne enni, hogy ő ezért jött el, hogy egyen egy ilyen kolbászt. És az, hogy én úgy össze tudom rakni, hogy ő pont erre vágyott, és hogy tényleg ez így őt kielégíti, egy boldogságot okoz neki, az elkezdett bennem egy ilyen motiváció lenni.
3: És egy Skócia, tehát akkor külföldön is dolgozott, de most jelenleg egy üzlettársával, mindketten azért egészen fiatalon belevágtak egy új epizódba. Honnan jött ez a közös munka?
4: Együtt kezdtünk bele ebbe az egészbe, azért, mert tudom, hogy én kevés vagyok egyedül ahhoz, hogy nyissak ilyen helyeket, mert kell mindenféleképpen egy másik perspektíva. Miközben emberként is egészen mások vagyunk, de valahol mégis van egy nagyon jó összhang kettőnk között.
3: Miért érezték azt, hogy egy toast köré kell építeni egy ilyen vendéglátós koncepciót?
4: Hát ez ennél komplikáltabb, mert már a toast része az így próbál magyaros maradni, mert ez egy olyasmi kaja, amit mondjuk így a nagymama megcsinált otthon, ez a sütős meleg szendvics, és erre próbáltunk egy olyan brunch közönséget felhúzni, aki eljön azért is, mert valamennyire magyaros, valaki azért jön el, mert komfort kaja, és valaki meg azért jön el, mert csak simán brunch. Úgyhogy próbál magyar maradni, és kényelmes, de közben el akarjuk érni vele a turistákat is, és ezért kellett rá egy ilyen brunch ruhát húzni.
3: A brunchról egy ex-benedikt, esetleg egy valamilyen tojásos, békönös, hemendegzes koncepciót eszembe, hogyan lehet mégis brunch egy toastból?
4: Hát talán pont úgy, hogy meguntuk a sok avokádós, lazacos toastot és a hollandi mártást, és próbáltunk valami újat bedobni ugyanerre a piacra, és ezzel a frissességgel, meg mondjuk a hangos zenével szokatlan, hogy nappali bulikat tartunk, például ez sem annyira népszerű még Budapesten, próbálunk egy ilyen magyar, nyugati, hibrid brunch élményt hozni.
3: Van olyan gyermekkori vagy akár családi emlék, ami visszaköszön így most ennek a helynek a tekintetében, a filozófiájában? Gondolok itt most mondjuk a bakelit lemezekre, vagy tényleg a színes interiőrre, ha bármilyen?
4: Én ennyire nem vagyok öreg, hogy bakelit lemezek visszaköszönjenek emlékként, de egyébként emlékszem, hogy a nagymamának a tesója csinált olyan meleg szendvicset, ami pontosan ugyanilyen, és belekapaszkodok mindig, amikor itt teszek mondjuk egy sonkás tosztot, hogy fú, a Laci is pont ugyanilyet csinált, és ezt próbálnám egyébként a vendégekben is valahogy kelteni, ezt az érzést.
3: Korábban a felvétel előtt beszélgettünk arról, hogy ön is az üzlettárs a több vendéglátó egységnek a megnyitásában segítkezett, meg dolgozott azon, hogy ezek jól működhessenek, mint branding marketing szempontból. Ön szerint mi általában a leggyakoribb hiba, ami be szokott férkőzni, amikor emberek megnyitnak valami új vendéglátóhelyet?
4: Én őszintén azt gondolom, hogy itt van egy nagyon finom vonal, amire nagyon kevés embernek van jó érzéke. És talán tényleg ez olyan, mint egy hetedik érzék, hogy aki sokat látott vendéglátós, és látja, hogy mondjuk egy franchise jellegű hely hogyan épül fel, azt tudja, hogy nem fér bele az, hogy egy bugyiban rakom ki a nyitvatartást az ajtóra Celux-szal, vagy hogy poros a kassa, rossz a világítás, nem jó a tálalás, és nem olyan dolgokra gondolok, hogy nem a tányér közepén van a szendvics, hanem arra, hogy mennyire

0: van megsüvetetén a sajt, mert ilyen dolgokon elmegy sokszor, szerintem. És ezen felül még az emberek nagyon szeretik azt csinálni, hogy pénze van, megvan hozzá minden gyakorlatilag, hogy nyisson egy jó vendéglátóhelyet, és megpróbál ebből egy olyan helyet generálni, ami egyébként csak az ő igényeit elégíti ki, és nem megfogni azt a célközönséget, aki felé szánta volna eredetileg ezt a koncepciót, hanem saját magát. És azt mondja, hogy bemegy a helyre, és nekem nem tetszik ez a zene, úgyhogy tegyetek mást. De ez nem így kell, hogy működjön. Hogyha a vendégek szeretik, járnak oda, jók a visszajelzések, akkor onnantól fogva teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, mint tulajdonos, hanem az számít, hogy ők mit preferálnak. Nekem ez egy bevett szokásom mostanra, hogy nem szeretek egy teljes brandet elkészíteni a nyitásra, hanem szeretem megfogni talán a körvonalait csak annak, hogy mit szeretnék csinálni. És onnantól fogva pedig csak és kizárólag arra építek, hogy mit mondanak a vendégek, és hogyha bejön és tetszik neki a zene, akkor azt a zenét nyomjuk tovább.
1: Az egyszerű ételekben néha több lehetőség rejlik, mint elsőre gondolnánk. Ahogy az előző összeállításban egy hétköznapi pirítós kapott új szerepet, úgy most néhány megmaradt alapanyag kerül a középpontba. A nyári grillezések után gyakran marad egy kis sült krumpli, kolbász vagy csirkehús. Szabari Zoltán kreatív séf ezúttal egy olyan receptet hozott, amely megmutatja, hogyan lehet a megmaradt alapanyagokból új fogást készíteni. A részletekről Győri Lívia kérdezte.
2: Koranyári főétellel készül most nekünk a kreatív séf. Itt egyből egy kis iszonyatosan finom illatú bazsalikom felvágásával indult. Ami most rákerült a krumplipürére, és van itt még, ha jól látom, pisztácia, meg mandula.
3: Elengedhetetlen a nyári ételek kellékéhez. Na de most mi élelmiszer fogunk menteni. Méghozzá mindig fölmerül a nyár elején, hogy amikor az embernek kéne grillezni, hogy mi legyen a maradékokkal, burgonyával, amit megsült a grilláson, mi legyen a maradék kolbászokkal. És akkor én arra gondoltam, hogy készítünk egy ilyen maradékmentő ételt olyan maradékokból, amit ezeken a grillpartikon felelhető, tehát marad egy kis békön, marad egy kis bajor kolbász, maradt egy kis fűszeres burgonya kocka, és mit lehet ezekből csinálni. Na most ma ezt fogjuk elárulni a kedves rádióhallgatóknak. Maradt egy kis fűszeres kocka sülburgonyánk, ezt tettem, hát mondjuk ez mondjuk legyen egy 30 g, van hozzá 5 g pirított mandula, egy finomra vágott bazsalikom, és ehhez teszek egy darab tojást, ebből egy tésztát fogunk gyúrni, hasonlóan, mintha szilvás gombóc tésztát készítenénk. És kevés burgonya keményítővel az egészet összefogatjuk és összekeverjük, és egy jó zömök sűrű tésztát fogunk belőle készíteni, ami formálható legyen és tölthető.
2: És akkor, ha jól látom, kerül ebbe a töltelékbe egy kis grill csirke maradék.
3: Így van, grill csirke.
2: És banán.
3: A grill csirke mellett nagyon apró kockára összevágtam, a banánt egy villával apróra összetörtem, és ezt a kettőt elkezdtem összekeverni. Én szoktam beletenni még egy kis grana padanót, tehát egy parmezán jellegű sajtot is, de egy hagyományos trapista sajt is ugyanúgy megteszi. Jelenleg, amit most elkészítünk ételt, ez teljesen gluténmentes. Ugye magát az összefogatást is banánnal fogjuk megoldani, banánnal ízesítjük, tehát semmilyen hozzáadott cukrot nem fog tartalmazni maga az étel.
2: És hogy fog majd kinézni, mibe töltjük ezt a tölteléket, illetve a krumplit, amit összekevertünk még a tojással?
3: Ugye ment bele az összetört krumpli, amit késes aprítóban teljesen pépesre zúztam, kerül bele bazsalikom, kerül bele burgonya keményítő és kerül bele egy darab tojás. Ez gyakorlatilag addig kevertem, annyi burgonya keményítővel kevertem át, amennyit felvett, tehát egy sűrű tésztát kell, hogy kapjunk, és vizes kézzel ilyen kis palacsinta tésztákat kell készíteni, ilyen kis karikákat, és ebbe fogjuk beletölteni a banános grill csirke mellett sajtos töltelékünket, amit majd egyébként serpenyőben olívaolajon kisüthetünk.
2: Na hát nagyon kíváncsi leszek, hogy mi sül ki ebből. Ne is kezdjük gyúrni a kis töltött krumplikat.
3: Ugye nagyon-nagyon lágy maga a tészta, vizes kézzel megpróbáljuk összegyurmálni ezeket a kis gombócokat belsejében magával a töltelékkel. És akkor ezeket utána ilyen sütőpapírra előkészített kis vágódeszkára teszem, amelyre tudom és dolgozom, és utána pedig serpenyőben olívaolajon ki fogom sütni.
2: Nagyon figyelni kell, hogy ne kapjon oda, nem is kell sokáig sütni.
3: Nem is kell sokáig sütni, ugye magában egy főtt sült burgonyáról beszélünk, egy kevés tojással és burgonya keményítővel, sóval, borssal ízesíthetünk még rá magára a tésztára, ízlés dolga, de mivel ugye ez majdnem minden sült és főtt, ezért az éppen, hogy csak megpirítjuk, közepes lángon sütjük, tehát nem kapatjuk meg, aranybarnán sütjük mind a két oldalát, és innentől kezdve korongjaink hamar el fognak készülni.
2: Tulajdonképpen lehet mellé bármilyen tejfölös mártogatóst készíteni, vagy bármilyen szósszal lehet fogyasztani. tartani.
3: Így van, én félretettem egy kis hús szaftot, és teszünk hozzá egy némi is négylinges görög joghurtot, ezzel fogjuk elfogyasztani.
2: Elkészült a gyönyörű fogásunk, egy kis snidlinges rukkola ágyon, görög joghurttal, és került rá egy kis szarvas gombaolaj. Isteni az illata.
3: Pontosan az volt a lényeg ennek az ételnek, hogy ne dobjunk ki semmilyen alapanyagot. Tehát meg lehet mindent menteni, sőt, egészen úgymond egészséges ételeket is ki tudunk belőle hozni. Ebbe az ételben nem kerül például liszt. Tehát akár gluténérzékenyek is fogyaszthatják. Nagyon minimális fűszeret hozzáadva, hiszen már befűszerezett alapanyagokkal dolgozunk, megsült, megfőtt alapanyagokkal, amelyeként értékesek és nagyon sokszor egyébként a kukában randolnak. Úgyhogy javaslom a kedves rádióhallgatóknak, mielőtt kidobnának bármit a grill partiról, vagy elcsomagolnák mutiban a barátoknak, rokonoknak, az is egy jó megoldás, de ha otthon mégis megmarad, akkor ezt az ételt mindenképpen próbálják ki.
2: És nincs más hátra, mint a kóstolás.
3: A kóstolás van hátra.
2: Nagyon finom különben ezzel a szarvasgombás olajjal, hogy van egy pici édesség benne mégis a banán miatt, de nagyon-nagyon összeértek az ízek.
3: Itt ebben az is lényeg volt, ugye, hogy legyenek benne ropogós és puha részek, változanak benne a sós és az édes ízvilágok, tehát nagyon, de nagyon intenzív ízélményben és étkezési élményben lehet részünk, hogy ezt az ételt elkészítjük.
1: Gomba azon élelmiszerek közé tartozik, amelyeket általában vagy nagyon szeretnek, vagy határozottan elutasítanak. Onest Tyák Lajos számára azonban egész életében sokkal többet jelentett egy egyszerű alapanyagnál. Még közel 80 évesen és napi 10 órát dolgozik. Volt termelő, kutató és vállalkozó, az első között exportált magyar gombát Németországba és Ausztriába, és olyan időszak is akadt, amikor hetente akár 100 tonna gomba került ki a keze alól. A gyapjas tinta gombáról, a laska gomba különleges tulajdonságairól és a gombák lenyűgöző világáról Ozsd Erikának mesélt.
4: Sok száz gomba van, mi csak a termesztett gombával foglalkozunk, és ha leveszel nálunk egy szál gombát, nyugodtan úgy mosás nélkül se eheted, mert az vegyszert nem látod. A gomba egész életembe elkísért. 47-ben születtem Budapesten, egy pincelakásba éltem 10 évig. Szüleimmel másodikos koromban eljártam gombásokhoz dolgozni, kaptam pénzt érte, sőt a gombásoknál, amit kidobnak ilyen apró gomba, vagy ilyesmit elvihettem, tehát nálunk gomba mindig volt, és akkor az egyik nagybátyám rávett, hogy közösen csináljunk egy gombatermesztést. 8 év körül voltam. Hát egy kicsit korán kezdtem az életet. Bejön a lótrágya, azt locsoljuk, és akkor forgatjuk, meg megint locsoljuk. Durván egy hónapos munka a lótrágyával, akkor beletesszük a csirát, a szaporító anyagot. Hát akkor nem zsákba, még a földre. Letakarjuk egy takaró anyaggal, hát akkor még fehér kőpor volt, és ott jön majd egy pár hét múlva a gomba, és ezt értékesítettük.
5: Elkezdett 72 évvel ezelőtt csiperke gombával foglalkozni. Az elmúlt 7 évtizedben hogy változott meg a termesztés? Mi változott?
4: A technológia változott. A termofil, mezofil baktériumokat kell ismerni. Vele mélyedtem a baktérium tevékenységbe, a sterilizálásba, és ezeknek a tudását átvittem a gomba termesztésbe, és ezért voltak jobb eredményeim, mint másoknak, mert ilyen újítószer voltam a munkahelyemen, és pénzt kaptam különböző újításokért, észszerűsítésekért. Tintagomba, csüngomba, fehér, barna csiperke, a siteka, a pecsét viaszgomba, ezekkel foglalkozunk, sőt, amelyiket mint gyógygomba leszárítjuk, ledaráljuk, és gyógygombaként is elérhetők nálunk.
5: Gyógyhatású gomba, a pecsét viaszgomba, ugye, és a gyapjas tintagomba, ezeknek milyen hatásuk van?
4: Nem gyógyítanak ezek, hanem az immunrendszert arra ösztönzik, hogy jól működjön a szervezetünk, és így fejti ki a gyógyhatásukat. A pecsétviasz gombát nagyobb részt úgy mondják, hogy varga gomba, fás szerkezet, és ezt ha leszedjük, szárítjuk, ledaráljuk tejába, kávéba, különböző dolgokba, legtöbbször a sitakével keverve a szárítványokat, és ebből teját csinálnak. Hát nekem erre nincs mindig időm, van, amikor csak egyszerűen beledobom egy joghurtba.
5: És hogy néz ki a gyapjas tintagomba?
4: Kucsmaszerű alakja van, és egy pár nap múlva, amikor szedhető, akkor tintaszerű váladékot bocsájt ki. Tehát előtte kell feldolgozni gombapörkölt vagy akármi másnak, de ha úgy van, hogy még nem folyik, és még a fölszeleteljük, szárítjuk, és az örlem süteményt mondjuk keverjük esetleg más gombával, de ő csak a kettes típusú cukorbetegségnek a kezelésére használjuk, vagy keverjük a shiitake és a pecsétviasz gombával, de lehet fogyasztani savanyúságnak, finom gomba, nagyon finom.
5: Lajos hányféleképpen eszi a gombát? Miket szoktak belőle készíteni?
4: Én gyerekkorom óta eszem a gombát, régen, mivel szegények voltunk, az volt a hús helyett, nem úgy volt, hogy húst hússal. Csináltam barátaimnak, úgy készítettem elő, mint egy rántott szelet húst, és már felét megettem, mikor mondom, jó a hús, jó. Mondom, nem hús, de most. Most gombát eszel, Laska gombát. A Laska az a természet csodája, mert ő, ha megfagyasztod is, képes akár újra fejlődni. Különleges gomba, és nagyon jó húspótló, lehet hússal ledarálva, fasírozottba, tehát sokféleképpen lehet elkészíteni. Általában a vitaminok véget nagyon értékesek ezek a gombafajták.
5: Mennyi időközönként fogyaszt gombát?
4: Nálunk mindig van otthon gomba, mert azért hetente még pénteken piacolunk is vele, mindenféle formába szeretem.
5: Gomba leves, gomba pörkölt.
4: Mindegyiket szeretem, hát most a feleségem, aki van, nem rég van, egy 45 éve, vagy nem enged a konyhába dolgozni, ezeket ő csinálja. Különböző gombákat használunk, ha lehet, akkor bármibe, a pörköltbe is sütök a port, beleszórunk, növeli az ízzamat, anyagokat. Nejem krémeket is készít belőle, rengetegféle formába eszünk, tehát nem úgy van, hogy minden nap. Ami a piacon kint a nyakunkon marad, az vagy megszárítjuk és gyógygombát csinálunk belőle, vagy tejfőles gombapörkölt nokedlival, az nekem pont olyasmi, mint a csirkepörkölt nokedlival, tejfőlel salátával.
1: Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket, Kumin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban. 10 óra, jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Megérkezett Genfbe az amerikai delegáció, hogy kidolgozza az Iránnal való tárgyalások technikai részleteit. A küldöttséghez az amerikai alelnök is csatlakozott. J.D. Vance bejelentette, hogy az iráni delegáció, valamint katari és pakisztáni diplomaták is a svájci városban vannak. Washington és Teherán között 60 napos tárgyalási időszak kezdődött a héten aláírt megállapodás szerint, a cél pedig a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Szeptember elején állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal, mondta a miniszterelnök az RTL híradónak. Magyar Péter felidézte, az eredeti terv az volt, hogy a jövő héten nyújtják be a hivatal létrehozásáról szóló jogszabálytervezetet, de nagyon sok észrevételt kaptak, ezért először társadalmi egyeztetésre bocsátják a javaslatot. Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlamenti munka, majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosítójavaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak a képviselők. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére a nyári szezonban, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a balatoni kék hullám Intercity 4 első osztályú kerékpárszállításra is alkalmas kocsi teljesít szolgálatot, míg az elmúlt hónapokban is gyakran a rossz állapotú járművek miatt a figyelem központjába kerülő békés Intercity-n 2 első és 2 másodosztályú kocsi közlekedik. A rendkívüli hőség miatt a rendszeres fogyadékpótlás fontosságára hívja fel a figyelmet az élők környezetért felelős minisztérium. Azt kérik, fokozottan figyeljünk egymásra, és autóban se embert, se állatot ne hagyjunk még pár percre sem. A Magyar Honvédség a társszervekkel együttműködve több 10 000 liter zacskózott vizet oszt az embereknek, a MÁV pedig a főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon biztosít vizet az utasoknak. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken lesz fokozott ellenőrzés, ahol a gyerekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A tömegközlekedési járművek kijelzőjén baleset megelőzési üzenetek is futnak majd. Folytatódik a kánikula, többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A szél többnyire gyenge marad, csak a legintenzívebb zivataroknál fokozódhat helyenként viharossá. A hőmérséklet napközben általában 31 és 37 fok között alakul, késő este 21 és 27 fok közötti értékekre számíthatunk majd. A pontos idő 10 óra 4 perc.
1: Kedves hallgatóink! Római katolikus szentmisét közvetítünk a Váci Székesegyházból. A szentmisét bemutatja a Bábel Balázs kalocsa kecskeméti érsek. Pappá szentelésének 50. jubileumán az Aranymisés megyés főpásztorral együtt koncelebrálnak egykori szeminarista évfolyamtársai és Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök. Orgonán kísér és a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának kamara együttesét vezényli Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya. A Magyar Katolikus Rádió és az MTV-a közösen közvetít.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm megyésőpásztorunk nevében és a magam nevében is dr. Bábel Balázs kalocsai érsekatyát, aki aranymisés ebben az esztendőben. Szintén nagy tisztelettel köszöntöm Tóth Ferenc, Benke István és Máté György aranymisés atyákat. Bábel Balázs érsek úr személyével kapcsolatban szeretném említeni, ami az ő életének lényeges része volt, a Regnum Marianum mozgalomban való részvételt, a budapesti központi szemináriumban végzett szolgálatát 1999-től kezdve pedig a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciának a tagja, mint kalocsai érsek. Városunkban is működött abban az időben, amikor a Váci Szeminárium elkezdte ismételten bontogatni szárnyait. Isten éltesse, jó erőben, egészségben az Úristen dicsőségére, mindannyiunk javára.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében békesség veletek! Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm Varga Lajos püspökatyának köszöntését. Háladásra jöttünk, az akkoron 50 évvel 8 szenteltből 4-en élünk, még 3-an vagyunk szolgálatban, Máté Gyuri atya, Tóth Ferenc atya, és jó magam Benke István atya már nyugdíjasként szolgál. Ezt a szentmisét itt, azon a helyen, ahol pappá szenteltek bennünket, szeretnénk bemutatni. Sekrestyében van egy kép Szent Januáriusról, akit az olaszok úgy hívnak, hogy San Gennaro. Köztudott, hogy annak a vére minden évben fölpezseg. Hát mi is úgy vagyunk, hogy a szentelés évfordulóján az a kegyelem, amit Szent Pál így mondta, hogy szíts föl magadban azt a kegyelmet, amit a készföltétel által kaptál, ezért jöttünk ide. Most pedig vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, s vezessen el az örök életre.

0: Urunk, Istenünk, add, hogy szent nevedet mindenkor tiszteljük és szeressük, mert gondviselő oltalmadat soha nem vonod meg azoktól, akiket álhatatos szeretetedre tanítasz, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, ki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik szenvedése idején. Hallom sokak gyalázkodását, rettegés mindenütt, jelentsétek fel, feljelentjük. Még azok is, akik barátaim voltak, bukásomra lestek. Hát, ha valamiképp törbe csalhatnánk, legyőzhetnénk, és bosszút állhatnánk rajta. De az Úr, mint hős harcos, mellettem áll. Ellenfeleim meginognak, s nem bírnak velem, szégyent vannak, és elbuknak. Örökké tartó, soha el nem múló gyalázatban lesz részük. Te pedig seregek ura, igazságos bíró, aki a vesék és a szívek vizsgálója vagy, engedd, hadd lássam, miként állsz rajtuk bosszút, mert eléd tártam ügyemet. Énekeljetek az Úrnak, dicsőítsétek az Urat, mert kiszabadította a szegénynek lelkét a gonoszok kezéből. Ez az Isten igéje.

Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a bűn egy ember által lépett a világba, és a bűn következményeként a halál. Így a halál minden ember osztályrésze lett, mert mindnyájan bűnbe estek. Volt a világon bűn a mózesi törvény előtt is, de a bűn, ha nincs törvény, nem számít bűnnek. Ám a halál mégis uralkodott, Ádámtól Mózesig, azokon is, akik nem vétkeztek, mint Ádám, aki az eljövendőnek előképe. A kegyelem hatása azonban nem olyan, mint a bűnbeesésé, mert ha egynek bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék még inkább kiárad sokakra. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: ne féljetek az emberektől, nincs rejtett dolog, amelyre fény ne derülne, sem titok, amely ki ne tudódnék. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban, és amit fülbesugva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. És ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket is, a testet is a pokolba taszíthatja. Egy fillérért ugye két verebet adnak, és mégsem hull a földre egy se közülük, atyátok tudta nélkül. Nektek pedig minden szál hajatokat számon tartják. Ne féljetek hát, sokkal többet értek ti a vereveknél. Ha valaki megvall engem az emberek előtt, én is megvallom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. De ha valaki megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom őt atyám előtt, aki a mennyekben van. Ezek az evangélium igéi.

0: Főtisztelendő püspök, atya, jubiláns paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim, katolikus és Kossuth rádió hallgatói. Ma nagyon sok ember keres munkát, milliók, és ugyanakkor mindig vannak olyan munkakörök, amiben hiány mutatkozik. És ha megfigyeljük, akkor ezek azok közé tartoznak, amelyek lekötöttséggel, áldozattal járnak. A világ úgy próbálja megoldani, úgy segít ezen, vagy úgy akar segíteni, hogy emeljük meg a fizetésüket, hát ha többen vállalkoznak egy áldozatos munkakörre. Jézus Isten fiúságának egyik bizonyítéka, hogy nem ilyen eszközökkel hívta meg a tanítványait. Nem azt mondta nekik, hogy ennyi és ennyi fizetést adok, ilyen beosztásotok lesz, hanem amikor meghívta őket, akkor egy kemény életformát ajánlott, és azt mondta, hogy kövessetek engem. Hívott és küldött egyszerre. És amiről ő szólt, azok a hasonlatok a papi hivatásról, az apostoli életről, mind a keményebb munkakörök közé tartoztak. Kérjétek az aratás urát, nyári időben az aratás nagyon nehéz munkák közé tartozik. A halászat nem pecázás, hanem a halászat a tengeren veszélyekkel jár, akkor idők csónakjaiban. De mondta a pásztort is hasonlatként, akinek meg kellett küzdeni a vadállatokkal is. Nem azt mondta, hogy gyertek el és számoljátok a pénzt úgy, mint a vámosok és hasonló munkaköröket, hanem ilyen helyre hívott meg embereket. Mi több a mostani evangéliumból még azt is hallhatjuk háromszorosan is, hogy ne féljetek. Hát mitől félnek az emberek? Mitől fél a mai ember? Fél attól, hogy a jövő mit hoz anyagiakban, egészségben számára? Kiszámítható-e a jövő? Milyen lesz a klíma? Háborús lesz-e az idő? Fiatalok félnek attól, hogy az online támadások őt megrágalmazzák. Politikusok félnek a népszerűség vesztéstől. És általában fél a társadalom az egész életre szóló elkötelezettségtől. Ezért van az, hogy felnőttnek a fiatalok se házasságra, se papi szerzetesi hivatásra nem mernek vállalkozni. Mert azt mondják, nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, és elköteleződni pedig nem szeretnek, mert a változásnak a hívei a mai emberek. Jézus mégis azt mondja, hogy ne féljetek. És itt az üldöztetésre gondolt. Amikor 50 évvel bennünket pappá szenteltek, még az a világ volt, amikor a hivatalos állami elképzelés az volt, hogy a vallás el fog múlni, az egyház is megszűnik. Nem sok idő múlva, 2000 év tájékára minden kimúlik, akik még ma papi hivatásra vállalkoznak, azok egyfajta kövületek, akik hát nem is gondolják meg, hogy mit hoz számukra a jövő. És ezt annál is inkább mondhatták, hiszen nem sokkal előtte még papok ültek börtönben azért, mert hirdették az evangéliumot, jól végezték a hitoktatást. És isteni kegyelem volt számunkra, hogy akkor egy áldott emlékű, kipróbált férfi, mint ahogy mondja az evangélium, vir probatus, Endrei Mihály püspök úr volt a szentelőnk. Őről a keveset hallunk, hiszen 2 évig volt Vásznak a püspöke, már az 50-ben már püspökké szentelték, de mindig a megpróbáltatásokkal teli élete volt, házi őrizetben, püspökként, káplánként, szóval megpróbálta őt az élet. És csak az utolsó 2 évére, Amikor már az állami hatóságok látták, hogy nem sok ideje van, akkor engedték ide Vászra, de nekünk isteni kegyelem volt, mert tudtuk, hogy ki ő. És őt hívtuk meg a lelki gyakorlatunkra is, hogy tartsa meg a szentelési lelki gyakorlatot. Föllapoztam az akkori írásaimat, és azt mondta, hogy szenvedéllyel szeressétek Krisztust, és így hirdessétek, szenvedéllyel, legyen a barátotok, ez legyen a ti örömötök. És az ő jelmondata nekünk is program volt, mert azt adta, hogy profide et populo, a hitért és a népért. És ez irányt adott nekünk is, hogy így kell élnünk, ahogy ő előttünk megélte papi és püspöki hivatását, és buzgott bennünk a vágy arra, hogy az Úr szőlejébe dolgozhassunk. Csak úgy személyes emlékként hagyd mondjam el, 3 nappal az új misém után, amikor még úgy volt, hogy az egész nyarat, meg a következő évet a központi szemináriumban töltöm, egy öreg káplán megjelent ott, Jarábik János atya ismertük, Trabanttal jött, azt mondja, most jöttem Vászról, azonnal viszlek, beteg egy plébános, oda kell jönnöd helyettesíteni. Még el sem engedett búcsúzni a rokonságomtól. És látta, hogy úgy féltem az úton, hogy hát mi lesz egy új helyre kerülni, és ennyit mondott ez az öreg káplán. Szívkör lehez komám. Igen, ez szívvel lehet csinálni. Mert a papi élet, ha fél szívvel végzik, olyan, mint egy rossz álom. Mint egy rossz álom. Attól rosszabb nincs. De el lehet mondani a hivatásokról is, és a munkákról is, hogy bele kell adni önmagunkat. Szív kell lehez komám. Igen. És azért jöttünk ide, hogy hálát adjunk, és hogy megerősödjünk a régi idők kegyelmét, felszítsuk magunkba. És a püspök atya szentelési beszédjében Jákob létráját említette, ószövetségi történet, hogy a pátriarka megy az úton, lefekszik, egyszer csak látja, hogy egy hatalmas létra lajtorna ott áll, és az Isten angyalai lefőszállnak ezen a létrán. De ez nem más, mint az ember életútja, hogy nekünk Istenhez kell eljutnunk. És most ezen a lajtorján már elég sok lépést tettünk meg az 50. évforduló alkalom arra, hogy megálljunk. Visszatekintve hálát adjunk, és aztán fohászkodjunk még a megmaradt időre, hogy a lajtorja további részén úgy tudjunk haladni, hogy az eget elérjük. Amen. Hiszek az egy Istenben. Köszönöm. Testvéreim, Isten megsegít és gondoskodik rólunk, forduljunk hozzá bizalommal.
1: Kérünk, Urunk, azokért a fiatalokért, akiket papi szolgálatra hívsz, adj nekik bátorságot és nagy lelkűséget, hogy életüket örömmel egészen neked szenteljék. Áraszt ki szent lelkedet magyar egyházunkra, és adj nekünk szíved szerinti papi és szerzetesi hivatásokat. Uram, hívj sok derék fiatalt a te szolgálatodba, add, hogy hívásodra merjenek igent mondani mindazok, akik átérzik hivatásuk fenségét, s neked kívánnak szolgálni. Istenünk, te magad gondoskodsz pásztorokról, néped javára, áraszt ki egyházadra az erő és a vallásos buzgóság lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, kitartóak és eltökéltek evangéliumot hirdetésében.
0: Istenünk, világosítsd meg kegyelmeddel hívő népedet, hogy mindennél többre becsüljük a lélek örök értékeit, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogadd el az engesztelés és dicséret áldozatát, ott, hogy annak erejéből megtisztulva, szívünk odadása is kedves áldozattá legyen előtted, Krisztus,

méltó és igazságos illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptuk vissza tőled, mit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy szerethesd bennünk, amit fiadban kedveltél. Ezért mi is minden angyallal és szenttel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő mielőttünként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebben.

álljon, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét s az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk.
1: Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Zsolt püspökünkkel és az egész papsággal együtt.
2: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged Jézus Krisztus, a te fiad által.
0: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ezért merünk így imádkozni.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.

Urunki Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egy házat, hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mind

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó,

A szent estés vér áldott tápláléka, megújít minket, Urunk Istenünk. Kérjük irgalmadat, hogy amit áhítatos lélekkel újra meg újra ünneplünk, megváltásod kegyelméből biztosan el is érjük Krisztus, ami Urunk által. Kedves testvérek, a szentmise végén, miután itt vannak jubiláns paptestvéreim, közösen fogjuk adni az aranymisés áldást, kicsit ünnepélyesebb formulával, mint ahogy szoktuk a szentmisén végén. Megköszönöm mindazoknak, akik eljöttek, mert láttam, hogy a régi állomáshelyekről is eljöttek a kedves testvérek. Köszönöm az énekkarnak a szép énekét, és a Váciaknak a régi szíves fogadásukat. Az Úr legyen veletek! Ami Urunk, a minden vigasztalás Istene, irányítsa napjaitokat az ő békéjében, s ajándékozzon meg titeket minden áldásával. Szabadítson meg minden megpróbáltatástól, s erősítse meg szíveteket.

0: A boldogságot Szűz Mária és védőszentjeitek közbenjárására, aranymisés papi kézfeltételünk által minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
1: A Szent Mise véget ért, menjetek.
2: Kedves hallgatóink, római katolikus szentmisét közvetítettünk a Váci Székesegyházból. A szentmisét bemutatta Bábel Balázs Kalocsa Kecskeméti érsek. Pappá szentelésének 50. jubileumán az aranymisés megyés főpásztorral együtt koncelebráltak egykori szeminarista évfolyamtársai és Varga Lajos nyugalmazott váci segédpüspök. Orgonán kísért és a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának kamaraegyüttesét vezényelte Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A közvetítést a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most pontos időjelzést adunk.
3: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Poyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Bordi András. Már a másodfokú hőségriasztás első napján megdőlt a meleg rekord. Tegnap Aszódon 37,1 fokot mértek, amire június 20-án még nem volt példa. A szaktárca arra hívta fel a figyelmet, hogy a tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás. A kormány életbe léptette a vörös kódot, ilyenkor a szociális intézményeknek fogadniuk kell a hajléktalanokat, függetlenül attól, hogy egyébként kiknek nyújtanak szolgáltatást. Ma nagyon erős lesz az UVB sugárzás is. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség, a tikkasztó 40 fokos forróság mindenkit megvisel. Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben, ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvény módosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök tegnap közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló indítványt, ezután kerül az országgyűlés elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Hétfőn és kedden is ülésezik az országgyűlés. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik a parlamenti munka, majd megvitathatják egyebek mellett a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról, valamint az uniós forrásokhoz való hozzáféréshez szükséges törvénymódosításokhoz benyújtott módosító javaslatokat. Kedden a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, valamint a közmédia átalakításáról is szavazhatnak a képviselők. Jogi eszközökkel is ellenáll a lemondatásnak az államfő. Erről a Politico című brüsszeli hírportálnak adott interjúban beszélt Sólyog Tamás. A köztársasági elnök hangsúlyozta, azért kell hivatalban maradnia, hogy megvédje a demokratikus normákat, valamint a parlament és az elnök közötti hatalom megosztást. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A tárgyaláson részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik meg, miután Irán tegnap bejelentette, hogy újra lezárta a Hormuzi szorost. Incidensek nélkül zárult a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. Itthon folytatódik a kánikula, többfelé lehetnek záporok, zivatarok, néhol felhőszakadási jégeső is. A szél többnyire gyenge marad, csak az intenzívebb zivatarok környezetében fokozódhat viharossá. A hőmérséklet délután általában 31 és 37, késő este 21 és 27 fok között alakul majd.
3: Műsorajánlat.
4: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
3: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban.
5: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
3: A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimiké a főszerep.
6: Megtetszett végre jönni Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
7: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántal.
3: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
8: Na üljön le!
6: Igen.
8: Mondjon el mindent.
5: Szerintem ez a nő a gyilkos.
3: Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
3: Reklámot hallottak. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

lengyelek is megcsinálták a rendszerváltás utáni legnagyobb költségvetésű 17 millió euróból készült filmjüket, az övék Chopinról, a leghíresebb lengyel zeneszerzőről szól. Aki igazi világsztár a mai napig, egy fogalom ő maga is, meg a zenéje is, amit boldogtalan kisasszonyok játszottak Európa szerte, és hát maga idejében ő maga is elképesztően népszerű volt, és végtelenül kiszolgáltatott a halálnak. Erről szól a film, ami látható a magyar művészmozikban is, Chopin, Párizsi szonáta címmel, és hát azt kell mondanom, hogy nagyságrendekkel jobban sikerült, mint a mi hasonló felbuzdulással készült alkotásaink. Gondolom, Mikhail Franceschi rendező végig gondolta, hogy mit is akar elmondani egy olyan emberről, akiről mindenkinek van véleménye, és akit mindenki ismerni vél. Először is a film életrajzi szempontból nagyjából hiteles, George Sandnak például, ahogyan az életben is, bőven elég feladat a filmben életben tartani ezt a csodálatosan érzékeny, isten ilyen tehetséges nagy gyereket, egyéb kalandokba itt nem keveredik. Chopin szerepére egy gyönyörű lengyel fiút, Erik Klumot választották, aki egyébként nagyon hasonlít a zeneszerzőre. Nála már csak a mi Liszt Ferencünk szívdög lesz több, őt a francia Victor Motulé alakítja. Tudjuk, a két zeneszerzőt mély barátság fűzte össze, Liszt írta meg az első Chopin életrajzot. A film két dologra fókuszál, hogy ezzel a divatos kifejezéssel éljek, ők ketten a világon az elsők között voltak, akik olyan életet éltek, mint manapság a rocksztárok, megírták a darabjaikat, ezt ma számnak mondanánk, és rajongó közönség előtt előadták, hát meg ezen kívül még tanítottak is. Az emberek azért fizettek, hogy lássák és hallják őket, és abban, hogy mennyit keresnek, nagyon nagy szerepe volt annak, hogy hol játszanak, kinek, igen, és hogy jól néznek ki, és hogy megtestesítik a romantika korának két jellegzetes ideáját, és ők rá is játszottak arra, hogy mennyire eltérő a karakterük, milyen másként játszanak Liszt vadul és szenvedélyesen zongorázott Chopin úgy, mint egy angyal. Az 1830-as években járunk, amikor már van bulvár sajtó, a szalonokban zajlik a kulturális élet, vannak botrányhősnök és romantikus bálványok, akik hol franciául beszélnek, hol lengyelül, és minden kis nemzet tudja, hogy milyen érzés, amikor a hős a francia királynak, aki rajong érte, és állampolgárságot ad neki, a szemébe nézve azt mondja, hogy de én lengyel vagyok. A film másik nagy kérdése az, hogy mit kezdesz az életeddel, ha tudod, hogy zseni vagy, de tüdőbajos, és meg fogsz halni hamarosan. Hát ezt. Most is Chopin zenét hallanak. Nos, Chopinnek nem volt más választása, csak a halhatatlanság. Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok, és a mai műsor a zenéről fog szólni.

0: Beszélgetős koncertek Barát Kristóf Bérlet, kortárs magyar zene, crossover a könnyű és jazz zene irányába. Ez jellemzi a szombathelyi Savaria Szimfonikus Zenekar 2026-27-es programját. Vajda Gergely művészeti vezető és Popa Gergely igazgató első közösen megalkotott évada lesz ez. Gergő Judit összeállítása következik.
1: Az első évada volt Popa Gergelynek a Savaria Szimfonikus Zenekarnál, amelyet egy kicsit félig meddig vegyesen készített még elő, illetve zárt le, de a következő évad az már teljesen saját kezdésű lesz. Hogyan záródott ez a mostani évad?
2: Izgalmas volt borzasztóan, mert nyilván az ember, amikor egy csapattal átvesz egy már elkészült évadot, akkor tulajdonképpen egy viszonylag gyorsan mozgó villamosra kell felugrani, úgyhogy senki ne essen le, és senki ne kerüljön a kereket. Szerintem ezt megoldottuk. Azt gondolom, hogy a következő talán abban különbözik, hogy bár az átadás átvétel folyamán sokat beszéltünk Kisbarnával arról, hogy mik a tapasztalata és hogy ment, és hogy miért így alakult a bérlet struktúra, én továbbra sem adom fel azt a tervemet, hogy egy 77 ezres városban egy kicsit több embert szólítunk meg. Mint ahányan, inkább azt mondanám, hogy eleve a szocializációjuknál fogva így is úgy is bérletet fognak venni. Mi most, hogyha nagyon csúnyán akarok fogalmazni, akkor azokra vadászunk, akik egyébként nem szoktak bérletet venni és nem szoktak koncertre járni. Arról van szó, hogy mindenki kiválogathatja azokat a típusú zeneműveket, amiket szívesen hallgat és szívesen néz.
1: Én úgy vettem észre a jövő évi struktúrát elnézve, hogy a szélsőségek felé is nagyon szívesen elmentek, és akkor most a szélsőségeket értsem úgy, hogy nagyon magas művészi produktumokra hívtak meg, akár Baráti Kristófot, akár Miklós Erikát, Romandittát, Balogh Józsefet, elmennek a mai kortárs magyar zene irányába, és elmennek a könnyű zene irányába is. Hogyan tükrözi ezt majd a bérlet struktúra?
2: Pontosan így van. A bérlet struktúrának az a lényege, hogy miközben megmarad a hagyományos szimfonikus zenekari bérlet, ahol tulajdonképpen pont azt játsszuk, amit a helyi közönség olyannyira szeret, tehát azokat a zeneműveket, amiknek ismeri a dallamait, hazafele el tudja fütyülni, otthon is van róla felvétel. Emellett például, ha kiemelem a kortást, ami egyébként is a zenekarnak az alapprofilja, ráadásul kötelezettségünk is ilyeneket csinálni, és igenis megvan a közönségünk hozzá, ezt egy stream irányába mozdítottuk, tehát az ilyen típusú kortárs koncertek nem csak helyileg lesznek élvezhetőek, hanem online is közvetítjük őket például. A könnyű zene az gyarapodni fog, mert akármennyire is a zenekar igazgatók, intézményvezetők szoktak tőle idegenkedni, a közönség reakciója számít, és ha a közönség ezt imádja, már pedig a szombathelyi közönség imádja, akkor ebbe az irányba megyünk tovább. Fekete Kovács Kornélékkal, tehát ebben az évadban már volt egy ilyen crossover koncertünk. Kornéllal megegyeztünk abba, hogy többször fognak jönni, tehát a jazz az egy abszolút vonal. Vannak helyi előadóink, popénekes, akikkel meglepetés koncerteket tervezünk ugyanebben, és a terem az készen áll ezeknek a produkcióknak a fogadására.
1: A terem, ami készen áll a produkciók fogadására, mi látunk ebből egy kis ízelítőt, iszonyatosan erős hang és fény effektusok, és nagyon jó hangszórók, tehát ez egy újfajta beruházás volt, ugye?
2: Igen, ez az a beruházás, amit még rögtön talán amikor átvettem a zenekart, akkor írtunk egy pályázatot, és sikerrel nyertünk, tehát színpad, fény és hangtechnikai, illetve ügyelői rendszer. Az egyik fele a beruházásnak a közönség számára nem annyira látható, az, hogy a backstage-en, a színpad mögötti területen mi történik és hogy vezéreljük, az most egy sokkal professzionálisabb hangvezérelt, előre beállított automatikus rendszer. A környezettudatosságunk okán elrugaszkodtunk a papír alapú próbarendtervezéstől. Ebből semmit nem fog érzékelni a közönség, legfeljebb annyit, hogy mi egy kicsit kisimultabban, kevésbé hullik a hajón, kevésbé őszülünk, és a zenekari tagok is mondjuk úgy, hogy egy profi infrastruktúrában végzik a napi munkájukat. Ami viszont a közönség oldalát illeti, az előtérben is most már van két nagy monitor, ahol például azok a, hál' Istennek, nagyon kevesek, akik el szoktak késni a koncertről, ők addig, amíg bejutnak, addig ott tudják élvezni és hallani és látni, hogy mi történik a Bartók teremben. Itt fogjuk a reklámanyagainkat, az évad szórólapokat, a koncertnek az információit és részleteket, bármilyen tartalmat itt tudunk megjeleníteni, nagyon jó minőségű hanggal, nagyon jó minőségű képpel, és hát a Bartók terem az pedig igaz, hogy ez alapvetően beszédközpontú, tehát beszédre lett kialakítva, de képes elég komoly minőséget és hangerőt is produkálni.
1: Lesz egy különleges bérlet, Baráti Kristóf bérlet. Ennek mi az érdekessége?
2: Baráti Kristóf idén, amikor itt volt és dolgozott a zenekarral, egyébként kétszer is, mert a koncertverseny kapcsán is együttműködtünk, de előtte már volt egy koncertje velünk. Elképesztő volt, hogy mennyire jó a kémia közte és a zenekar között. Neki is elmondtam teljesen őszintén, nem erre számítottam. Nem erre számítottam, és ami még jobban meglepett, nyilván a Kristóf esetében ez nem kell, hogy meglepő legyen, de a közönség közönség valami eufórikus hangulatba került. Én utoljára vásári koncerten találkoztam ilyen reakcióval a közönség részéről, és mivel a zenekar is külön bejött hozzám, a művészeti tanács, szólamvezetők is jelezték, hogy nagyon-nagyon jó volt Kristóffal együtt dolgozni, és végre olyan mélységekbe tudtak belemenni, ami egy hagyományos bérletes koncertnél nem adatik meg a karmesternek. Kristóf egy másik munkamódszert választott, és ez nagyon passzol, és nagyon összhangban van azzal a technikai lépcsővel, amit most kell megugranunk. A műhely munka az elmúlt években egy kicsit háttérbe szorult, ezért felkértük arra Kristófot, természetesen Gergővel egyeztetve, hogy egy rezidens művészi pozíciót vállaljon el, ami azt jelenti, hogy 4 koncerten lesz velünk, többször szólót is játszik, mind a 4 alkalommal ő fog dirigálni, és dolgozik előtte a zenekarral hosszan, sok próbán keresztül. Úgyhogy szerintem itt ez egy abszolút win-win helyzet, a közönség biztosan imádni fogja, a zenekar már most nagyon készül rá, és hát remélem, hogy Kristófnak is örömet okozunk majd a közös munkával.
1: Teltházas koncert volt húsvétkor Mácsai Pállal, Haydn Krisztus 7 szava keresztvány című műve. Ez azért kuriózum volt itt Szombathelyen, és azt hiszem, hogy folytatni is akarják ezt a fajta, talán egy kicsit kikacsintást a csak a klasszikus zenéből.
2: Abszolút mértékben Mácsai Pál egy szupersztár, mindenki szereti, de teljesen egyértelműen látszik, hogy leszámítva azt a körülbelül 300 embert, aki nagyon szeret olyan típusú hagyományos koncertre járni, amikor 2x45 vagy 2x50 percen keresztül zeneműveket hallgat, még nagyobb azoknak a tábora, akik ilyenkor akár egy beszédhangot, akár egy beszélgetés formájában bármiféle információhoz szeretnének jutni. Ez is egyfajta crossover, nagyon jól reagált rá a közönségünk is, és úgy látom, hogy szeretik, ezért került bele a következő programunkba. És ugye hát rögtön ennek az egész sorozatnak az elején, szeptember 11-én polgármester úr dr. Nemény András eljön, és Vajda Gergővel fog beszélgetni.
1: És még 2 hasonló esemény lesz, akkor kik lesznek a vendégek?
2: Alföldi Róbert és Nyári Krisztián lesznek a további beszélgetős műsoroknak a vendégei.
1: Mi alapján választják ezekhez a zeneműveket?
2: Ezt érdemes a Gergőtől megkérdezni, mert ő mindent össze tud kötni, és nyilván átlagos muzsikusoknál és zenével foglalkozó kollégáknál is lényegesen kreatívabban dolgozik. Én nagyon szeretek vele dolgozni, mert nincs olyan ötletem, nincs olyan elképzelésem, vagy nincs olyan probléma, amire a Gergő körülbelül 30 másodpercen belül ne szállítaná a választ. Nyilván ez az ő karaktere is, meg képességei, illetve az, hogy az Egyesült Államokban egy teljesen más típusú rendszerben működik, és látja, hogy a közönség mire hogy reagál. Ez azt jelenti, hogy a Gergő igaz, hogy egy másik kultúrában, egy másik országban, de körülbelül 20 évvel előttünk jár ezekben a kérdésekben. És amikre mi most fordulunk rá, és most szembesülünk problémaként, azokon a Gergő már kész megoldásokon túl van.
0: A Savaria Szimfonikus Zenekar jövő évi programjáról hallották Vajda Gergely művészeti vezetőt és Poppa Gergely igazgatót.

0: Új szakmai szervezet jött létre a magyar jazz és improvizatív zene képviseletére. Megalakult a Magyar Jazz Művészek Fóruma, amelynek célja, hogy egységes szakmai platformot biztosítson a műfaj alkotói, előadói és oktatói számára, hogy megerősítse a jazz méltó intézményi, kulturális és társadalmi elismerését Magyarországon. A fórum alapítói között a hazai jazz élet meghatározó előadói, zeneszerzői és oktatói található, köztük Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője, most őt hallják.
1: Gondol János által alapított Magyar Jazz Szövetség, elnevezésű civil szervezet, egyesület. Ez egy működőképes és egyébként 36 éve működő szervezet, ami jelen pillanatban a legalapvetőbb különbség, hogy a Magyar Jazz Szövetségnek az alapításakor az volt az elképzelés, hogy ha érdekeket képvisel is, akkor is elsősorban a tagságnak az érdekeit, és a tagság viszont nagyon heterogén. Tehát nem csak jazz alkotó és előadó művészek tagjai ennek a szerveződésnek, hanem épp úgy a lemezgyűjtők, vagy újságírók, vagy klubtulajdonosok, tehát bárki, aki szimpatizál ezzel a műfajjal, ő csatlakozhat tagként, a felvételét kérheti a Magyar Jazz Szövetségbe. Ezzel szemben ez az új, a Magyar Jazz Művészek Fóruma elnevezésű szerveződés, egyesület, ez pedig kifejezetten a jazzt és improvizatív zenét játszó muzsikusokat szeretné önmagába tömöríteni, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon lényeges különbség.
0: És ami a célokat illeti?
1: Ez a szerveződés nem akar fesztiválokat szervezni, nem akar jazzklubot üzemeltetni, nem akar jazz zenei versenyeket szervezni, hanem kifejezetten a muzsikusok érdekeit szem előtt tartva szeretne a muzsikusoknak egy szócsöve lenni. A legalapvetőbb célunk, és minden ebből indul ki, az az, hogy a jazz muzsikát próbáljuk meg föltenni egy olyan polcra, ahova az egyébként Európa, sőt világszerte más országokban már régóta felkerült, ami megkülönbözteti attól, hogy ez nem egy népzenei, afroamerikai kultúrának az utánzása, hanem mostanra
0: így kortárs művészeti,
1: egy kortárs művészeti forma, ami bonyolultságát és a komolyságát tekintve abszolút egyenlő szinten kezelendő a klasszikus zenével. Nyilván kevesebben vagyunk, akik ezt a műfajt műveljük, de ide
0: kevesen?
1: Kevesebben, mint a klasszikus
0: zenével. Alkalmazottan, és kevesen, tehát akik filmzenéket írnak, vagy akik egyáltalán ebből élnek, kevesen vannak?
1: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos kérdés, amit most feltett nekem, ugyanis a jazzmuzsikus egy picit olyan, hogy nagyon sok felé tud kitekinteni a jazz műfajából, tehát a jazzmuzsikusok nagyon-nagyon nagy számban vesznek részt valóban könnyű zenei produkcióknak a létrehozásában, ott előadó művészként is nagyon nagy számban képviselik a szakmát, és ugyanakkor a kortárs klasszikus zenében is, sőt filmzeneszerzőként is egzisztálnak, mint jazzmuzsikusok. Jazzoktatás az egy valódi tradíció hazánkban, 60 éve van ebben az országban. Gondol János fektette le a magyar jazzoktatásnak az alapjait 60 évvel ezelőtt, és az egy nagyon érdekes adat, hogy vajon hány ember végezhette el az éppen aktuálisan a legmagasabb szinten oktatott. Tehát először ugye ez a Bartók Béla, az zeneművészeti szakközépiskolánk volt a jazz tanszéke, aztán utána a tanárképző minősítést kapta meg, és aztán utána pedig a Liszt Ferenc Zeneakadémiának lett a jazz tanszéke, és mai napig gyakorlatilag az alapszinttől egészen a doktori képzésig van most már jazz oktatás. Ez alatt a 60 év alatt például az állam nem gondoskodott arról, hogy egyetlen egy állást létrehozzon azoknak az embereknek, akik előadó művészként végeztek. Nincs.
0: Tessék.
1: Ezt jól tetszett érteni, tehát nincs olyan állás ma Magyarországon, nincs zenekar, ahol státuszba vett muzsikusok beülhetnek, ha eleget gyakorolnak, vagy színházi zenekar, tehát nincs olyan, ahova a jazz képesítést, a jazz tanszakon való diplomát megnézik, és azt mondják, hogy igen, jó, ön egy jazz előadó művész, akkor ez a munkahely, ez az állás, ez önnek való. Európa szerte azért léteznek olyan fajta jazz nagyzenekarok, mint például az én általam vezetett Modern Art Orchestra, Big Band, rádiókhoz kapcsolva, vagy önállóan, kizárólag az állam által finanszírozva, mint például a Helsinki UMO Jazz Orchestra, ahol a muzsikusok megtalálják azt a lehetőséget, hogy nyugdíjas állásban bejutnak kerülhessenek, mint ahogy egyébként a klasszikus zenében, hogy ez létező dolog. A mi műfajunkban ez egy nem létező kategória ilyen pillanatban.
0: Zenészektől folyton azt hallom, hogy az a klasszikus impresszárió korszak, amikor valaki képviselte egy művész érdekeit, és akkor tárgyalt ezzel, azzal annak vége, és hogy egészen új alapokon kell munkát szerezni. Ezt jól hallom?
1: Ez valóban így van, és azt is gondolom, hogy szerintem muszáj gondoskodni azokról, akiknek évekig veregetjük a vállát, és azt mondjuk, hogy ó, igen, te tanulj jazz, te végezd el a konzit, végezd el a zeneakadémiát, menj el doktori képzésre, és aztán utána pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, és hogyha te nem gondoskodsz saját magadról, akkor viszont gyakorlatilag éhen halsz. És arra is óriási szükség van, hogy azt a kis piacot, amit a magyar játszóhelyek, klubok hálózata kínálni tud az individuumnak, ezt fejlesszük. A másik oldalon pedig az is nagyon fontos, hogy ezt a piacot próbáljuk meg minél jobban segíteni, hogy kinyíljon a külföld irányába. Erre pedig szerintem egy nagyon fontos célkitűzésünk, hogy egy olyan exportirodát létrehozni, amely kifejezetten azért felelős, hogy az egyébként elképesztő módon exportképes jazzmuzsikát, a jazzmuzsikusokat delegálja külföldre. Én például a külföldi fellépéseim alkalmával az eseteknek a túlnyomó részében nem egy produkcióval megyek ki külföldre, hanem egyedül, és külföldi muzsikusokkal kollaborálva játszunk. Ezt azt gondolom, hogy a jazz az egyetlen egy olyan zenei műfaj, ami erre képes, hogy ma, most délután felülök egy repülőre, elrepülök mondjuk 3 óra múlva, ott vagyok egy másik helyen, és ma este tudunk játszani.
0: Hát ez nem olyan, mint egy opera, vagy amit tudom én, a műpában a Ring, hogy akkor azt Fischer Ádám már próbálja május óta.
1: Így van, és tulajdonképpen próbáljuk, csak mi ugye azt gyakoroljuk nap, mint nap, hogy hogyan tudunk minél rövidebb idő alatt reagálni helyzetekre, és ezért van az, hogy amikor egy másfél órás koncertanyagot mondjuk egy trió, vagy egy kvartett, vagy egy kvintett simán el tud próbálni egy fél óra alatt. Mert ezeket a reakciókat, a spontanitást, az improvizációt, ezt gyakorta nem fogjuk gyakorolni, mert ebben az az érdekes, hogy az hogy születik meg, aki egy ilyen nemzetközi csapatban részt vesz, az hozza a saját kompozícióját, és akkor magukat a komponált részeket kell egy picit összepofozni, összerakni. Erre való a próba, de egyébként meg mindenki felkészült, és mindenki ugyanabból a mondjuk így élményanyagból, vagy hallgatott tapasztalásanyagból dolgozva viszi oda a sajátját.
0: Most erre azt gondoltam, hogy milyen boldog társadalom lenne, vagy milyen boldog lenne a világ, ha mindenki jazzzenész lenne.
1: Biztos, hogy sokkal boldogabb világ lenne, ugyanis a jazznek a sajátja az is, hogy muszáj egymásra figyelnünk. Tehát, hogyha valakit belecsöppentenek egy zenekarba, és ő a sajátját hallja, akkor abból biztos, hogy nem lesz egy értékelhető produkció. Az is van, hogy abban a pillanatban, amikor az ego az ott a színpadon valamilyen módon így túlságosan nagy hangsúlyt kap, akkor így felborulnak az arányok, és az abból biztos, hogy nem lesz egy olyan produkció, amit jó érzés hallgatni. Szóval ez egy örök beszélgetés. Volt egy interjú, tulajdonképpen egy ilyen talk show-ba beszélgetett velem pont Baján egy nagyon kedves barátom, Pető Attila, és ő feltette a kérdést nekem, hogy tulajdonképpen amikor ti játszotok a színpadon, az egy ilyen belterjes dolog, tehát ti egymásnak játszotok, egymással beszélgettek. És mondtam neki, hogy Attila, de hát most mi itt ketten beszélgetünk, és itt ül egy közönség, akit érdekel az, hogy mi miről beszélgetek, ez ugyanaz. De és hogyha ez a kapcsolódás a kommunikációs csatornán keresztül ez nem jön létre muzsikus és muzsikus között, akkor igazából nem nagyon sok értelme van ennek a dolognak.
0: De létrejön, és akkor még egy mondat, hogy az alapítók között nagyjából ott van mindenki, akivel így érdemes ebben a formában, amiről most beszéltünk, érdemes együttműködni, akivel ki lehet majd hozni olyan, és akkor most nem is tudom, milyen jó szó, eredményeket, vagy szóval a...
1: 14-en kezdtük el ennek a programnak az átgondolását és összeírását. Az egy dolog, ez szerintem inkább praktikus dolog volt. A számomra az is nagyon fontos volt, hogy ne rétegződjünk a jazznek a belső műfaji rétegződése alapján, és ne legyen kirekesztve senki. Tehát például Szaloki Béla, a tradicionális jazz játszókat képviseli. Ajtai Péter barátom, ő pedig a, mondjuk így, hogy a szabad improvizálókat képviseli ebben, de van mainstream zenész, van nagy zenekari komponista, roma származású zenész a csapatban. Tehát, hogy egy olyan heterogén összeállításul legyen az első 14, akivel ezt az egész dolgot megálmodjuk, ez sokkal fontosabb szempont volt, illetve nyilvánvalóan az is, hogy olyan embereket gyűjtsek össze, akiknek erről az egész dologról van egy víziójuk, van egy elképzelésük. Így elindultunk 14-en, de azt kell, hogy mondjam, hogy alig telt el két nap azóta, hogy meghirdettük a tagfelvételt, és azóta most körülbelül 100 jelentkezőnél tartunk. Szóval ez azt gondolom, hogy azért valóban szükség volt erre a szerveződésre, ezt mutatja ez a szám is.
0: Milyen zenét játszunk, ami ezt az egészet, amiről az előbb beszéltünk, azt olyan jó volt hallgatni, de hogy ezt meg tudjuk mutatni zenében is.
1: Ha Lukács Miklós barátomtól találnánk valamit az ő triójában, ahol mondjuk a Dés András szerepel, ott bármi nagyszerű lenne.
0: A Magyar Jazz Művészek Fórumát mutatta be Fekete Kovács Kornél, a Modern Art Orchestra vezetője.

0: Összesen 5 nagy színházi bemutatója lesz a Veszprémi Petőfi Színháznak a 2026-27-es évadban, egy újabb évad bemutató következik. A kínálat sokszínű, egyebek mellett operettet, musicalt és monodrámát is láthat a közönség, hangzott el az új évadot bemutató sajtótájékoztatón. Az évadnak Hit, erő, akarata a címet adták, Felszegi Csaba összeállítása következik.
1: Az új évad első bemutatója az Elizabeth című musical lesz Szabó P. Szilveszter rendezésében. A Sziszi életével foglalkozó előadást október elején láthatják a nézők. A következő premier Szomori Dezső Hermelin című végjátéka lesz a színház direktora Ober Frank Pál rendezésében, és ezt követi majd Lehár Ferenc Luxemburg grófja című nagyoperettje. Szintén a színház igazgatója rendezésében látható majd a Szerelmes Shakespeare végjáték, valamint a Két pápa című fikciós történet is, amelyet Józan László visz színre. A direktor a sajtótájékoztatón elmondta, a Latinovics Bújtor játékszínben a Rósz című monodrámát lehet majd megnézni, majd ezt követően Bújtor Balázs Legendák című önálló estje kerül színre. Végül Dúró Győző Párizs Ege alatt című estjét láthatja a közönség. Ober Frank Pál úgy fogalmazott, tartalmas, igényes évad áll előttük népszínházi kínálattal.
2: Gazdag jövő évad áll előttünk, tartalmas lesz, igényes lesz, és mindenképpen meg akarja tisztelni, meg akarja szólítani a Veszprémi Petőfi Színház csodálatos közönségét. Érződik az, hogy nagyon szeretnénk igényesen és változatos módon, ahogy szoktuk mondani, népszínházi kínálattal megszólítani a közönséget. Ugyanígy nagyon erős számunkra és fontos kiemelten az ifjúsággal való foglalkozás főszereplője kellene Egressy Zsuzsanna. Ilyen a Petőfi Akadémia, a Carpe Diem táborok és maga az a fesztivál, amely szinte ehhez kapcsolódik, ami már nem az ifjúságra, hanem az ifjú lelkületre és a kihívással élőkre fókuszál és összpontosít. Fontos az összes társadalmi szerepvállalás, és minden, amit csinálunk, minden nagyon mélyről, minden nagyon nagy lelkesedéssel fakad belülünk, mert érezzük azt, hogy nekünk dolgunk van, küldetésünk van itt ezen a megyeszékhelyen, amely túlmutat azon, mint hogy különböző előadásokat így oda tegyünk a közönségnek, sokkal többről van szó. Azt hiszem, hogy ez az új évados műsorfüzet is azt bizonyítja ennek az összeállításának, a tartalmi része, ennek az igényessége, hogy itt valami olyan gondolkodásról van szó, ami egyszerre mondhatjuk egy ilyen organikus gondolkodás, és egyszerre ilyen holisztikus gondolkodás is. És az is nagyon fontos, hogy ez egy költségvetési intézmény, ez az állam megyeszékhelyen működő színháza, ez nem egy profitorientált tevékenység. Itt a profitot nem a pénz jelenti, hanem a szeretet, az összekapcsolódás, az emberi hang, az emberi érintés, az emberi tekintetek. Ez a mi küldetésünk, ez a mi profitunk, és hogyha ez létrejön, az a katarzis, aminek egy ilyen templomban, mint amilyen a színház létre kell jönnie, akkor jól tettük a dolgunkat.
1: Horváth Renátó rendezésében valósul meg a Jane Eyre bemutatója. Charlotte Bronte 1847-ben Londonban kiadott művét a világirodalom egyik legfontosabb regényeként tartják számon. A darabban természetesen a tánc viszi a főszerepet. Horváth Renátó író, koreográfus, rendező beszél a részletekről.
3: Mi már lassan 3 éve együtt dolgozunk a színház vezetőségével, de a Lélektől Lélekig fesztiválon indult el a mi közös utunk, amikor ugye meghívták vendégszereplés a Testbe zárt ima című előadásomat, és onnantól kezdve töretlen a kapcsolatunk. A tavalyi évadban bemutattuk az Adi és Léda előadásunkat, most az idén pedig majd az új táncszínházi előadásunkat fogjuk bemutatni. Szerintem ez egy nagyon jó kezdeményezés, és nagyon sok tervünk van, hogy hova lehetne még fejleszteni ezt a kapcsolatot, mert nagyon szeretjük a színházat és a veszprémi közönséget is.
4: És rendezőként vesz részt ebben a darabban?
3: Így van, rendezés koreográfusként fogok részt venni, sőt, díszlet és jelmeztervezőként is, tehát hogy egy globálisan gondolkozok mindig is. Az Adinál már ugye ezt ugyanígy tudtam létrehozni ezt az előadást, és most itt is ugyanígy fog működni, tehát globális alkotója leszek ennek az új előadásnak is. Tehát az új előadás a Jane Eyre, a Lovodi árvának a kis története. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon érdekes előadás. Maga a történet az engem már gyerekkoromban megérintett, mert ez volt az a könyv, amit nagymamám először a kezembe adott, hogy kisfiam, ezt olvasd el. onnantól kezdve megszerettem az angol irodalmat, és én úgy gondolom, hogy ez az a történet, ami olyan szinten tudja a közönséget vinni. Ugye itt a színpadon is abszolút a Jane gyerekkorától indítom a történetet, és hát eljutunk a végkifejletig, amikor is ugye Rochester Grove-fal újra egymásra találnak, és bemutatjuk nyilván azokat a stációkat, és egy picit az angol gótikát fogom alkalmazni, de természetesen a romantika jegyeivel, tehát ez egy időutazás lesz ismételten.
4: És hát a tánc, ugye ez nem kérdés, hogy Horváth Renátó életében a tánc mennyire fontos.
3: Így van, igen. Tehát számomra a tánc ugye az attól függetlenül, hogy most ugye korlátok közé vagyok szorítva, én úgy érzem, hogy nem szabhat határokat az én életem, és hál' Istennek a teljes társadalaton keresztül ki tudom élni a vágyaimat, és rajtuk keresztül újra táncolhatok, és ez nagyon jó, mert így legalább alkotóként is egyre inkább kipróbálhatom magam, amit nagyon élvezek.
4: Kerekesszékben ül, hogyan beszélgetünk, korlátok nélkül azt mondja, hát nem látom, hogy túl nagy korlátok lennének.
3: Nem, ez valóban így van, tehát, hogy próbálom úgy élni a mindennapjaimat, hogy ne ez határozza meg az életem. Nyilván vannak akadályok, de ezeket átugrom, mert a célra koncentrálok, és arra, hogy a színpadon megszülessen az, ami a fejemben van. Nyilván ez egy nagyon nagy feladat, és sokkal összetettebb, mint amikor meg tudnám mutatni a koreográfiákat. Nyilván itt el kell mondanom a művészeknek, hogy mit szeretnék, de hál' Istennek annyira fogékonyak, és már megtanultuk, hogy hogyan kell kommunikálnunk, és

0: mert azt csináltam, amit szeretek, még így is, hogy sajnos korlátok közé vagyok szorítva.
1: A színházban működő Petőfi Ifi Akadémia fiatal társulata Szabó Magda Abigail című darabját állítja színpadra. A június végén tervezett bemutató főként a fiatalabb korosztály célozza meg. Vitai Georgina szerepét a színház legfiatalabb tagja Hirs Laura alakítja.
2: Az Abigail című musicalben én fogom játszani Vitai Georginát, a főszereplőjét az előadásnak. Nagyon nagy megtiszteltetés. Nekem ez fenn volt így az álmaim listáján, az álomszerepek között, úgyhogy nagyon boldog vagyok, és nagyon izgulok, mert nagy feladat. De remélem, hogy meg fogom tudni ugrani. Nagyon várom, most pénteken lesz az olvasópróba, és akkor Gőzerővel nekiállunk. Az énekórák már folynak, úgyhogy június 27-én bemutatjuk.
3: Szabó Magda darabját azért nem könnyű játszani, az Abigailt, ez egy dráma, mint tudjuk.
2: Igen, ez egy dráma, és igen, nehézség alapvetően megélni ezeket a szituációkat, amiben ez a, hát igazából még kislány keveredik, vagy tini lány.
3: A második világháború forgatagában.
2: Igen, és ugye hozzá van írva gyönyörű zene, de nagyon nehéz. Kíváncsi leszek, hogy én magamból mennyire tudom ezt előhozni, vagy átadni majd a közönségnek, de remélem, hogy sikerülni fog, mindent megteszek érte.
3: A színház legfiatalabb színésznőjeként mennyire nagy kihívás ez?
2: Én azt gondolom, hogy amúgy is nagy kihívás lenne, ha nem én lennék a legfiatalabb, de így azért van egy ilyen, talán egy plusz bennem, hogy ezt most meg kell ugrani. Nagyon készülök rá, képzem a hangom, minden, úgyhogy remélem jó lesz.
4: A Petőfi Színház jövő évi évadát ajánlottuk az önök figyelmébe.

0: Édes élet, de ha jobban tetszik, akkor a cintányéros szudarvilág. Ajánlunk hát önöknek egy programot, ami még ma is zajlik, és a balatoni nyaraloknak is érdemes emiatt Veszprémbe utazni, vagy éppen Balatonfüredre, ez pedig a Rátonyi Róbert Operett Fesztivál. A Veszprémi Petőfi Színház, előbb is róluk volt szó, 17 óta rendezi meg az eseményt, amelyet a műfaj koronázatlan királyáról Rátonyi Róbertre neveztek el. A rendezvény az évek alatt nemzetközivé terepélyesedett, és a Hungarikummá minősített operett legjelentősebb hazai ünnepévé vált. Felszegi Csabát hallják.
1: Ez is 9. éves, mint a Lélektől Lélekig fesztiválunk, hiszen kézenfogva járnak, csak az egyik áprilisban már bemutatkozik, a másik mindig júniusban.
2: Kellerné Egressi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettese, kreatív menedzser.
1: Most nagyon készülünk erre a 9. rét Veszprémbe, ami a törzsfesztivál, ha lehet így mondani. Ez 4 intenzív napot jelent itt Veszprémben június végén, illetve közepén végén, most 18-ától 21-ig lesz, és mindig van a kiegészítő napjai, amit a Balatonra viszünk le, és a Balatonon tartózkodó turisták, vendégek, illetve hát az ottani lakosoknak szeretnénk ezzel kedveskedni, és egy picit bővíteni annak a lehetőséget, hogy mindenkihez jusson el a magyar virtus, a Hungarikum műfaj, az operett.
2: Ez most Balatonfüred talán?
1: Így van, a tavalyi évben kezdtük el, hogy Balatonfüredre áthelyeztük Almádiból, és ott a sétányon van egy hatalmas felvonulás, ami természetesen megállókkal, élő zenei kísérettel, élő énekszóval, de van egy nagyon különleges programunk is, ez az operett csobbanás, amikor a Balaton vízében van az operett, ott csendül fel, mindenféle technikai segédeszközökkel, bemikroportozzal, élőzenei kísérlettel a Balaton vízében éneklik ezt a magyarok számára nagyon fontos műfajta a művészeink.
2: Ami valóban Hungarikum már.
1: Igen, van operett vonat Veszprémben is, van Füreden is, úgyhogy ott is van egy zárógála ott Füreden is, a kongresszusi központban, úgyhogy gyakorlatilag ott is egy komplex programot kapnak 2 napban, de hát előtte itt majd ez a 4 tömény nap megtörténik Veszprémben is.
2: Azt mondta, hogy komplex program, cirkuszművészet, táncművészet, tehát összművészeti fesztivál?
1: Így van, összművészeti és családi fesztivál. Ez nagyon fontos, mert itt korosztálytól függetlenül mindenkit várunk. Itt nincsen olyan program, amire azt mondjuk, hogy ez nem való a gyerekeknek, mert minden való a gyerekeknek, sőt, vannak olyan programok kizárólag a gyerekekre gondolva, mondjuk meseelőadást hívunk, de az sem kizárólag a gyerekeknek szól. Vannak rajzpályázataink, vannak különböző olyan kézműves és gyerekszigeten történő programjaink, ami szinte a gyerekeket szólítja meg elsősorban, de családi kikapcsolódásnak is jó. Végig kíséri az összes szakmai programunkat, előadásainkat egy úgynevezett vidámpark, egy ilyen operett vidámpark, óriás kerékkel, ott is tematikusan operettzenék szólnak közben, sőt, ezek között az attrakciók között is lesznek fellépő művészek, tehát mindenféle helyszínen megjelenik az operett, ahogy ezt már megszokhatták tőlünk, a város különböző tereire is eljuttatjuk. Ilyen például egy közelben lévő cukrászda, Sőnik cukrászda, amelynek a teraszán én szakmai beszélgetéseket fog folytatni az operett kiemelkedő művészeivel. Az idei évben Fisi Mónika érkezik, és Lukács Anita, két primadonnának fog megnézni azt, hogy mi is van az ő lelkükben, milyen egy primadonna lelke, milyen kihívásokkal küzdenek ők is, és hogy tud segíteni ezen ez a műfaj, és az, hogy ők ezt ilyen magas színvonalon űzik, és ezt a művészetet átadják nekünk. De természetesen számos színezi előadás is lesz.

0: Csárdás királynő egészében, mint előadás most nem jelenik, ugye ez a korábbi évek előadása volt, ami a mi bemutatónk volt, de mi természetesen, ahogy nincs a világon olyan óra, hogy ne csendülne fel egy Csárdás királynőből valamilyen dallam, ugye ezt statisztikailag bebizonyították, annyira szeretik világszerte, úgy nem lehet Rátonyi Róbert Operett Fesztivál sem, hogy ne csendülne fel a Csárdás királynőből valamilyen dallam, vagy egy dal. Lesz megint különleges téravatónk, most a Kiskuti csárda előtti parkot fogjuk Kacso Pongrácz parkkel nevezni, mert János Vitéz is műsoron van, és szeretnénk, ha egy picit ez is bekapcsolódna most ebbe az összművészeti fesztivál.
1: Mondjuk ez egy fiataloknak szóló János Vitézke, talán a darab címe?
0: Igen, nálunk, de ott a parkban most ez komoly daljátékból fogunk előadni, és most erre a napra ez Kacso Pongrácz parkkel változik majd ez a terület.

0: De Veszprémben is lesz, ahogy mondtam, operettvonal, és természetesen nagy nemzetközi gálával zárjuk majd a 4 napot, vagy a 4. nap végét, amit igazából nem is teljesen pontos, mert még a nagy nemzetközi gála után lesz egy karnevál is a nézőknek kint a színház előtti téren, úgyhogy hajnalig tartó mulatság lesz, 21-e hajnalba fejezzük be azt a programsorozatot, amely 18-án egy hatalmas felvonulásra kezdődik Veszprém belvárosában.
1: Mitől ennyire népszerű, és mitől hungarikum az operett? Tehát ma 2026-ban miért ennyire vonzó?
0: Mert magyar. A magyar gyökerek egy nagyon komplex műfaj. Tehát mindig, ha ezt nagyon magas színvonalon és jól állítják színpadra mondjuk egy operettet, akkor, és egy elemzi akár egy színházi szakember is, akkor azért rá lehet jönni, hogy az egyik legnehezebb műfaj olyan szempontból, hogy nagyon jól kell tudni énekelni, színészileg is meg kell oldani, ugye van benne rengeteg próza is, és a táncos vonalat nem is beszélve vagy említve, tehát tényleg komplex, és nagy felkészültséget igényel a színészektől, és hogyha nagyon felkészült színészek és művészek alakítják, akkor viszont ez nagyon-nagyon tud hatni az emberekre, és ezt látjuk, ezt a hatást. És ugye nekünk fontos itt Veszprémben, hát itt élt és dolgozott életének utolsó szakaszában Rátonyi Róbert, aki azért a koronázatlan királya a műfajnak, és azóta számos olyan csillag megfordult itt a színpadunkon, akiknek ez nagyon közel áll a műfaj, illetve a nézői igény is ezt mutatja. Mondjuk hál' Istennek most már a fesztiválunkon elmondható, hogy nem csak a veszprémiek jönnek, hanem nagyon sokan érkeznek Budapestről, az ország különböző pontjairól, sőt határon túlra is, mert nemzetközi szintére is tettük a fellépők tekintetében, de a nézők pedig nemzetközi szintére helyezték a látogatottság tekintetében. Úgyhogy én azt látom, hogy aki magyar, és bármilyen korú, lehet ez akár egy csecsemő, de lehet idősebb korosztály is, mindenkinek elindul valami egy operett hallatán a szívében, a lelkében, és ami nagyon fontos, a lábában is, mert látszik, ahogy hat ez a műfaj a magyar emberekre.

Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, a hangmérnök Schwarz Nóra és a gyártásvezető Mali Andrá nevében is köszönöm figyelmüket. Farkas Adriánt hallották.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint. Az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak.
2: Kedves hallgatóink! Ma délben az Urkúti Római Katolikus Templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Urkút a déli bakonyban, a Kaphegytől északra, egy hosszanti völgyben terül el. Ajkától 8, Veszprémtől 30 kilométer választja el. Az Urkút helynév először 1335-ben fordul elő, amikor a Tihanyi apátság birtoka volt. A török pusztítás után a 18. század végén települt újra németajkú római katolikus üvegművesekkel, akik a környék falvaiból költöztek Urkútra, az itt épülő üveghuta miatt. 1781. május 1-én Gasteiner János Mihály, üveghuta bérlő, levelet írt a veszprémi püspöknek, amelyben arról számol be, hogy az urkútiak lelki gondozását szervezi. Ekkor már 20 család élt az új településen. 1795-ben önerőből felépítették a fatornyos, zsindejtetős templomot, és nagy boldogasszony tiszteletére szentelték. Később a fatorony helyett kőtorony épült. A templom legnagyobb kincse a 18. század végén helyben készült csillár. 2024 óta a templom falait szentek sora díszíti. Az utóbbi időktől Boldog Brenner János és Boldog Bódi Mária Magdolna. A képek Lencsés Zsolt freskófestő alkotásai. Az Urkúti Nagyboldogasszony templom 23 méter magas tornyában három harang lakik. A 62 és a 120 kilós harangokat Szlezák László öntötte 1949-ben. A délidőben megszólaló 255 kilós nagy harangot Gombos Miklós öntötte őrbottyámban. Felirata: készültem az Isten dicsőségére és magyarok nagyasszonyának tiszteletére az Urkúti hívek adományából az 1998. évben.

0: Déli Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina. Több híreink először röviden. Folytatódik a hőség, és nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabaleset kockázata is.
2: Megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
1: Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz. Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott Minsknek a katonai berendezések eltávolítására.
2: Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadás, jégeső is lehet. A hőmérséklet napközben 31-37 fok között alakul.
1: Következnek a részletek. A szerkesztő Kubicsek István. Tovább fokozódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig több helyen akár 36-37 fok is lehet megint. És nagyon erős az UVB sugárzás is, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást. Csüri Fanni Noa összeállítása.
3: A víz mellett sokkal jobban el lehet viselni a kánikulát.
4: A kánikula miatt kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos, és életbe lépett a vörös kód is, amit a szociális és családügyi miniszter jelentett be.
5: A szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre. Kérem, ha segítségre szoruló embert látnak, ne menjenek el mellette. Vigyázzunk egymásra.
4: Hívta fel a figyelmet Kátai Németh Vilmos, akinek Facebook oldalán néhány kattintással megtalálhatók a hajléktalan embereken segítő diszpécser szolgálatok elérhetőségei is.
6: A szervezetünk még nem alkalmazkodott teljes mértékben a nyári meleg hőterheléséhez. Ezért is viseljük sokkal nehezebben ezt az időszakot.
4: Erre már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója emlékeztetett. Pádi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket, valamint a krónikus betegeket viseli meg, illetve a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nagyon nehezen tűrik a forróságot.
6: Lakókörnyezetünkben oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Javasoljuk azt, hogy ilyenkor naponta hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
4: Páldi Anna elmondta, ha elmegyünk otthonról, mindig legyen nálunk elegendő folyadék. Bőrünket az UVB sugárzástól legalább 50 faktoros napfényvédőkrémmel óvjuk, fürdés után pedig ismételjük meg használatát. A szakember kiemelte, autóban soha ne hagyjunk senkit, állatot sem. A lakás hűtése érdekében napközben sötétítsünk be, éjszaka szellőztessünk. Pécsen párakapuval próbálnak segíteni a járókelőknek.
7: Ez egy nagyon jó dolog. Mindjárt, ahogy kezdődött a meleg, mindjárt kirakták.
4: A Magyar Honvédség is felkészült a rendkívüli időjárásra. Erről a honvédelmi miniszter írt közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, szükség esetén a társzervekkel együttműködve több tízezer liter zacskózott vizet tudnak biztosítani az embereknek. A gazdasági és energetikai miniszter pedig azt írta, hogy folyamatosan felügyelik a szakemberek az energiahálózatot, hogy az ellátás a nagy melegben is biztonságos legyen.
1: Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának, hívják fel a figyelmet a szakértők. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya, a lassabb reakcióidő és a csökkenő éberség miatt megnő a munkabaleset kockázata is. A munkavédelmi előírások szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is gondot kell fordítani a balesetveszélyes helyzetek és a hőártalmak elkerülésére, a védőital és a pihenőidők biztosítására. Falucskai Ivett összeállítása.
8: A hirtelen jött nagy meleg és a napokig tartó forróság mindenkit megvisel, de a legnagyobb megterhelést a fizikai munkát végzők szervezetére jelentheti. A törvény szerint a munkahely melegnek minősül, ha a munkahelyi klíma meghaladja 24 Celsius fokot, vagy szabadtéri munkahelyen a napi középhőmérséklet egy napig túllépi a 25 Celsius fokot, illetve ha az országos tiszti főorvos a hőség miatt figyelmeztetést vagy riasztást adott ki. A nagy hőség kiemelt figyelmet követel az építőipari munkaadóktól is, mondta az építési vállalkozók országos szakszövetségének elnöke.
9: Minden ontja a forróságot magából, például a tetőn való dolgozásnál, az ácsoknál vannak olyan kéziszerszámok, amelyek fémnyelőek, és ilyenkor még a kesztyű használata és egyéb védőöltözet is olyan, amire jobban oda kell figyelni.
8: Fogalmazott Koi László. Hozzátette, ahhoz, hogy a dolgozóik alkalmazkodni tudjanak a nagy meleghez, az építőipari cégek több intézkedést is bevezetnek.
9: Igény szerint, de legalább fél óránként védőitalt biztosítunk, és rendszeres pihenőidőt is biztosítunk a dolgozóink részére. Ha olyan a munka, hogy kicsit át lehet szervezni, akkor inkább a kritikus órákban, ami 11 és 15 óra között van, kevésbé engedjük napra a kollégákat, hanem más ritmusban dolgozunk. Korábban kezdünk, dolgozunk a délelőtt reggeli órákban, és később végzünk, hogy az időjárási nehézségeket kiküszöböljük.
8: Ezeket az intézkedéseket törvény is szabályozza, az előírásokat pedig nem csak a szabadban, hanem a zárt térben történő munkavégzéskor is be kell tartani. Vagyis a munkáltatónak a nyári hőségben is garantálnia kell a biztonságos munkakörnyezetet. A forróság növeli a hőguta, a hőkimerülés kockázatát és a kiszáradás veszélyét is.
10: A legfontosabb üzenetünk az, hogy ne várjuk meg, amíg a baj bekövetkezik.
8: Erről már a Power Safety Kft. Ügyvezetője beszélt. Juhász Miklós hangsúlyozta, az egymásra figyelés mellett a megelőzés a legfontosabb.
10: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk, vagy szédülünk, ez a klasszikus jelzés, hogy a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Sokan legyintenek rá, pedig ez a testrészi vészjelzés lehet. Szokatlan berejtékezés, ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel. Izomgörcsök lehetnek.
8: A munkavédelmi szaktanácsadó felhívta a figyelmet. Ha ilyen tünetek jelentkeznek, akkor abba kell hagyni a munkát, vízzel itatni és hűteni az érintettet. Zavartság, eszméletvesztés esetén pedig azonnal mentőt kell hívni.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
1: Megérkeztek Svájcba az amerikai és az iráni tárgyaló delegációk, hogy a közel-keleti konfliktus rendezésének gyakorlati kérdéseiről egyeztessenek. A találkozón részt vesznek a pakisztáni és a katari közvetítők is. A csúcs találkozó ugyanakkor feszült légkörben kezdődik, miután Irán szombaton bejelentette, újra lezárták a Hormuzi szorost. Buka Bence és Mikia György összeállítása.
11: Az iráni iszlám köztársaság delegációját Abbas Araghchi iráni külügyminiszter vezeti, akihez a teheráni parlament több magasrangú képviselője is csatlakozott. Vasárnap reggel J.D. Vance amerikai alelnök is megérkezett Svájcba, ahol az amerikai diplomáciai stáb már napok óta készítette elő a terepet a csúcs találkozóra. A pakisztáni miniszterelnök is megérkezett. Pakisztán ugyanis Katar mellett a kezdetektől fontos közvetítő szerepet játszott a tárgyalások előkészítésében. Egy svájci diplomata szerint a találkozó jelentős lépés lehet a deeszkaláció felé. Többször bebizonyosodott már, hogy ha az érintett országok és a közvetítők asztalhoz ülnek, végül olyan megállapodások születnek, amelyek segítik a stabilizációt. A feszültség csökkentésére az egész világnak hatalmas szüksége van. Beleértve a svájci kül- és gazdaságpolitikát is. Bízom benne, hogy a mostani magas szintű egyeztetés enyhíti a konfliktust, és lépésről lépésre elvezet az egész közel-keletet érintő megoldáshoz, fogalmazott a diplomata. A tárgyalásokat azonban jelentősen bonyolítja az irániak szombati közlése, miszerint újra életbe léptették a blokkádot a Hormuzi szorosban. A lépést azzal indokolták, hogy az izraeli hadsereg a korábbi tűzszünet ellenére ismét támadást indított a Hezbollah fegyveres csoport dél-libanoni állásai ellen. Mindez veszélybe sodorhatja az egyeztetéseket, a svájci találkozó feltételei között ugyanis kiemelt helyen szerepel a tartós libanoni fegyvernyugvás. Donald Trump amerikai elnök a közösségi médiában cáfolta az iráni blokkádról szóló állításokat, bejegyzésében leszögezte, a Hormuzi szorosban sem most, sem a jövőben nem lesz áthaladási díj. Hozzátette ugyanakkor, ha az Iránnal zajló tárgyalások kudarcba fulladnak, az Egyesült Államok kérhet anyagi hozzájárulást a biztonságos hajózási útvonal fenntartásáért.
1: Volodimir Zelenszky egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa Fehér Oroszországban. Az ukrán elnök közölte, ha Alekszandr Lukasenka nem tesz semmit, akkor az ukrán fegyveres erők lépni fognak az ügyben. Volodymyr Zelenszky arról is beszélt, Minszk továbbra is támogatja az orosz hadsereget. Szakértők szerint, ha Kijev valóban katonai akciót hajt végre fehér orosz területen, az akár új frontot is nyithat a háborúban. Barna Péter összeállítása.
12: Ukrajna többször jelezte, ha Oroszország bevonja a háborúba Fehér Oroszországot, annak veszélyes következményei lesznek. Ezt üzente a belorussz elnöknek Volodymyr Zelenszky. Az ukrán elnök szerint Moszkva Fehér Orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz, illetve azzal is megvádolta Minszket, hogy orosz katonai eszközök működtetését teszi lehetővé, és támogatja az orosz hadsereget. A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk Fehér Orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni? Mondta az ukrán elnök hozzátéve, egy hetet ad Minsknek, hogy leszerelje a berendezéseket. Nemzetközi szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy egy esetleges ukrán katonai akció Fehér Oroszország ellen új frontot nyitna a háborúban. A Politico pedig felidézte, Minszk hivatalosan nem lépett be a háborúba, azonban 2022-ben Moszkva Fehér Orosz területet is használt a katonák mozgatására, illetve rakéta és dróntámadások indítására Ukrajna ellen. Volodymyr Zelenszky néhány nappal azután figyelmeztette Minszket, hogy a fehér orosz elnök arról beszélt, a katonáikat nem vetik be Ukrajnában, viszont Oroszország és Fehér Oroszország, ha kell, közösen védi meg magát. Alekszandr Lukasenko ugyanakkor hangsúlyozta, Moszkvának és Kijevnek egyaránt komoly veszteségei vannak, és kompromisszumokat kell kötniük a békéért. Van véleményem arról, hogy milyen lépések vezetnek kompromisszumhoz, de erről a tárgyalóasztalnál döntenek majd, és nem én, hanem a konfliktusban közvetlenül érintett felek. Egy dolgot azonban tudok, ma minden lehetséges lépést meg kell tenni, hogy békés megállapodás szülessen, közölte a fehér orosz elnök. Közben az európai országok továbbra is elkötelezettek Ukrajna mellett, és készek erős biztonsági garanciákat adni Kijevnek, különösen a tetrekészek koalícióján keresztül. Erről a francia elnök beszélt az uniós csúcs után. Emmanuel Macron azt is hangsúlyozta, Európának helyet kell kapnia a béketárgyalásokon. Európa érdekei forognak kockán. Olyan érdekek, amelyek részben az Ukrajnában zajló eseményekhez kapcsolódnak az általunk nyújtott pénzügyi támogatások és hitelek révén, illetve a bővítés kérdésén keresztül. Fogalmazott a francia elnök, aki lenyűgözőnek nevezte az ukránok ellenálló képességét Oroszországgal szemben. Az Európai Tanács elnöke pedig kijelentette, az EU nem lesz közvetítő a béketárgyalásokon, mert Ukrajna oldalán áll. António Costa arról beszélt, diplomáciai kapcsolatot szeretne Moszkvával, de nincsenek hiteles jelei, hogy Oroszország komolyan tárgyalni akarna. Az Európai Unió nem közvetítő és nem is kíván azzá válni. Az Európai Unió Ukrajna oldalánál. A háború alatt is Ukrajna mellett voltunk, és a háború után is mellette leszünk, közölte a tanács elnöke. Ursula von der Leyen pedig hangsúlyozta, Európa és Ukrajna is békét akar, kizárólag Moszkva folytatná a háborút. A bizottság elnöke leszögezte, a béketárgyalásokat Ukrajnának kell irányítania. Mi, az Európai Unió Ukrajna mellett állunk. Előbb vagy utóbb Oroszországnak tárgyalóasztalhoz kell ülnie, különösen a szankcióink által kifejtett nyomás hatására. Amikor pedig ez a pillanat elérkezik, egységes európai üzenetet kell közvetítenünk Putyin elnök felé, mondta Ursula von der Leyen. A bizottság elnöke közölte, készül a 21. szankciós csomag, de az EU-nak fel kell készülnie arra is, amikor megkezdődnek a béketárgyalások.
1: Holnap ismertették az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra és az alaptörvénymódosításra vonatkozó javaslatot, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán.
2: Magyar Péter azt írta, hogy a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót is. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. A miniszterelnök tegnap közölte, először társadalmi egyeztetésre bocsátják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló indítványt. Ezután kerül az országgyűlés elé. Jelezte azt is, bízik abban, hogy szeptember elején felállhat a hivatal.
1: Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint fogyasztói szempontból indokoltak az átmeneti intézkedések. Császár Attila összefoglalója.
13: Szombaton a holtankolja.hu adatai szerint a 95-ös benzin 7, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal csökkent, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Magyar Péter szerda este jelentette be a közösségi médiában, hogy a Tisza kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a költségek kedvező irányt mutatnak a töltőállomásokon. A bejelentésre a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence a Facebook oldalán reagált.
14: Újabb brüsszeli követelést teljesített a Tisza kormány.
13: Azt mondta, amennyiben a világpiacon újabb drágulás következik be, akkor Magyarországon ismét a védett ár fölé emelkednek majd az üzemanyagárak, így a kormány nem az emberek oldalára állt, hanem a multik és az Európai Bizottság oldalára. A Fidesz pedig azt javasolta, a kivezetés helyett a kormány úgy alakítsa át a szabályokat, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón a védett ár kivezetését azzal indokolták, hogy az előző kormány intézkedése egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett ár szintje alatt vannak.
15: A piac beárazta a Tisza győzelmét.
13: A bejelentéshez Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy videóbejegyzésben annyit tett hozzá, hogy elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, és benyújtják az erről szóló jogszabálytervezetet, ami csütörtök este meg is történt. Ebben többek között az szerepel, a védett ár megszűnik, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor lenne lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan aránytalanul változnának meg, hogy a fogyasztók érdekeit csak állami beavatkozással lehetne megvédeni.
16: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg.
13: Semmi garancia nincs arra, hogy a mostani bizonytalan világgazdasági helyzetben az üzemanyagok ára nem emelkedik meg újra, Hortai Olivér szerint.
17: Érdemes volna még egy picit várni a védett üzemanyagár kivezetésével.
13: A századvég szakértője az M1-en azt is mondta, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
17: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
13: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről kivételes eljárásban tárgyaljon az országgyűlés, vagyis jövő kedden a jogszabálytervezet vitáját követően akár szavazhat is róla a törvényhozás.
1: Gyalázatos provokációnak és műbalhénak nevezte Orbán Viktor a Szőlő utcai ügyet a Hír TV-nek adott exkluzív interjújában.
2: A volt miniszterelnök azt mondta, a politikai célzattal meggyanúsított emberek bocsánatkérést várnak.
18: Embereket gyanúsítottak meg becsületsértő módon, nyilvánvalóan politikai célból, és most azt is tudjuk, hogy pénzért. Az, hogy egy ilyen nemzetközi eszkortfiút használnak fel arra pénzért, hogy becsületes emberekről bestelen dolgokat terjesszen, ez felháborító. És azt gondolom, hogy a becsületükben megsértett emberek bocsánatkérést kell, hogy kapjanak, és elégtételt is. Ilyen nincs, ez elfogadhatatlan. Hát a miniszterelnöktől nem várunk igazából semmit, mert mióta hivatalban van, még egy miniszterelnökhöz méltó mondata sem volt. Miért pont most lenne?
1: jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés a Magyar Természetjáró Szövetség szerint. Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs után azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az aszbeszt szennyezés ügyében. Részletek Páfai Csikótól.
19: Az Olmodi túra útvonalon hétvégén sokan bringáznak vagy futnak az erdőben, amelynek kedvelt ösvényéről kiderült, hogy aszbesztes kőzúzalék borítja.
20: Ezt is használjuk, a hegyfele jó a helyzet, ott van stabil aszfalt rajta, a hegyi utakat ezzel nem szórták. Kikerülni nem tudjuk, csak használjuk.
19: A Magyar Természetjáró Szövetség tudomása szerint számos szennyezett útvonal lehet még Nyugat-Magyarországon. Ezért készítettek egy folyamatosan frissülő online térképet, amin narancssárgával jelölték az igazoltan, lilával pedig a feltételezhetően aszbeszttel szennyezett szakaszokat. Az egyik ilyen biztosan szennyezett hely a kőszegi szakasz.
21: Ez itt a Mária útvonal, illetve a kék túra egy útvonala, tehát nagyon sokan használják, nem csak itt a környéken, hanem országos szinten is.
19: Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Vörös kavicsos utak borítják Őri Szentpéter több útját is. A városban már korábban kimutatták az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot. Az önkormányzat ezért geotextiliával lefette az érintett területet, amelyre vörös kavicsot borított. A turista útvonalak azonban javarészt állami fenntartásúak, ezért sem ott, sem a magánszemélyek területein nem tudnak intézkedni.
22: Tehát még az önkormányzat elő tud rukkolni egy ilyen megoldással, addig a magánszemélyek várják a konkrét iránymutatást. Tehát nekik kitérők, vargabetűk nehezen finanszírozhatók, ők a végső megoldásban és annak a mielőbbi megtalálásában érdekeltek.
19: Fogalmazott Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármestere. Az aszbeszt tartalmú zúzalékról korábban már kiderült, hogy 4 ausztriai bányából származnak, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be, ugyanakkor éveken keresztül ezekből látták el építőanyaggal Nyugat-Magyarországot. A súlyos aszbeszt szennyezés miatt a miniszterelnök egy hónapja Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral az ügyben. Akkor megállapodtak egy közös osztrák-magyar bizottság felállításában. Pénteken a brüsszeli uniós csúcson újra szóba került a téma.
23: Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben.
19: Magyarország képes saját maga is elvégezni a szükséges vizsgálatokat, és akár uniós fórumokhoz is fordulhat, ugyanakkor első körben a közös megoldásban bízik, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a kormány valódi válaszokat vár az osztrák féltől.
23: Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
19: A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor a Magyarországra került aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges eljárás.
1: Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személy szállító vasúti kocsi a MÁV nyári kisegítésére. Jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot.
2: A társszavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelményeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Így a vasúttársaság a tavainál is kevesebb kocsival vágott volna neki a nyári főszezonnak. A MÁV-nak azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről.
1: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, konkrét, eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat, várhatóan júliusban. A törvényjavaslat ősszel kerül a kormány elé, a módosítások hatályba lépése előtt pedig legalább egy éves felkészülési időt biztosítanak majd. Vagyis az új KRESZ várhatóan a jövő év végén léphet életbe. A rollereknél viszont hamarabb jöhet a szigorítás, amelynek része lehet az országosan bevezetett 20-25 km/órás sebességhatár is. Csontos Ábel információi.
3: Piros a lámpa.
5: Ajaj, piros, inkább fékez, fékez.
19: Gyakorlatban és elméletben is tesztelhették közlekedési tudásukat a fiatalok szombaton az északi járműjavító épületében berendezett öveket bekapcsolni címet viselő időszaki kiállításon. A tárlat ugyanis amellett, hogy mesél a hazai közlekedés fejlődésről, nagy hangsúlyt fektet a biztonságtechnikai kérdésekre is.
6: Rengeteg dolgot lehet a KRESZ-ben megcsinálni, mi a mai kor igényeinek megfelelő.
19: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kiállítás bejárásán. Kiemelte, fontos, hogy az új szabályozással kapcsolatban az emberek is elmondják véleményüket.
6: Lesz egy átfogó társadalmi egyeztetésünk, nem csak olyan, hogy kiteszünk egy 1000 oldalas jogszabályt, és akkor 8 napig lehet véleményezni, mint amit gyakran annak hívnak, hanem egy tényleges olyan kérdőivel érdemi, eldöntendő, valódi kérdések, számok, tények lesznek, és ez alapján várjuk, hogy minden magyar ember elmondja, hogy mit gondol erről.
19: Az új KRESZ-ben az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban is lesznek rendelkezések, ugyanakkor a rollerekre vonatkozóan már korábban is jöhetnek szigorítások.
5: Mindenhol szigorítják, meg elképesztően baleset veszélyes.
19: A növekvő használat, valamint az ezzel párhuzamosan megugró balesetek száma egyre több problémát vet fel a kétkerekű járművekkel kapcsolatban. A mentősök közlése szerint csak idén május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg elrollerezés közben, két 14 év alatti fiatal pedig meg is halt az eszköz használata közben.
6: Azt szeretnénk, hogy legyen egy életkorlát, minden rollerre egy sebességkorlátozást, 20 vagy 25 km/h, még ezt nézzük, az európai példákat szeretnénk bevezetni országszerte. Ez egyébként a legtöbb európai országban vagy megtörtént, vagy zajlik ez az újra szabályozás, pont azért, mert a baleseti intézetek tele vannak roller balesetek sérültjeivel.
19: Vitézi Dávid elmondta, a jogszabálycsomag ősszel kerülhet majd a kormány elé. Elfogadását követően pedig egy év kell a felkészülésre, vagyis legkorábban a jövő év végén léphet hatályba az új KRESZ.
2: 2 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk, hogy folytatódik a hőség, és nagyon erős UVB sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabaleset kockázata is. Szó volt arról, hogy megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. És ma van az apák napja és a védőoltások világnapja is, erről is szó lesz.
0: Déli krónika.
1: Ma van az apák napja, az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Először a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és nagypapákat. Kocán Dávid összefoglalója.
19: Apák napja alkalmából országszerte több településen is családi programokkal várják az érdeklődőket. Kecskeméten 5. alkalommal rendezik meg a kecskeméti apák napját, amelynek részeként ügyességi feladatokon, játékos kihívásokon vehetnek részt édesapák és gyermekeik, mondta Kis Éva szervező.
7: A kisbabás édesapák például megtanulhatják, hogy hogyan kell biztonságosan beszerelni egy izofixes autóülést az autóba, illetve nagyon fontos az, hogy megtanítsuk a gyerekeinket is jól közlekedni, úgyhogy közlekedési pályát állítottunk föl, ahol rollerrel és kismotorral megtanulhatnak a gyermekek és az apukák is helyesen közlekedni.
19: Az apák napjához kapcsolódóan a férfiak szülői szerepének fontosságát hangsúlyozta a Férfiak Klubja alapítója a Kossuth Rádióban. Bedő Imre azt mondta, az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a családon belüli apa szerep, ma már nagyobb lehetőségük van az édesapáknak arra, hogy aktívabban vegyenek részt gyermekeik életében.
24: A városba költözés után, amikor csak a férfi dolgozott, és a férfi kereste meg azt a pénzt, amiből a városi életet tudták finanszírozni, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, akkor elkezdenek szétoszlani a feladatok, és a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, azaz, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
19: A Férfiak Klubja kezdeményezésére hétfőn rendezik meg a Válvetve apával elnevezésű programot, amelynek célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot tölthetnek édesapjukkal a munkahelyén. A rendezvénysorozathoz idén is több cég, köztük
4: közöttük egy élelmiszeripari KFT is csatlakozott. Németh Csaba kutatásfejlesztési vezető azt mondta, családi vállalatként fontosnak tartották, hogy a gyerekek közelebbről is megismerhessék szüleik munkáját.
8: Vannak termékinnovációk, termékfejlesztések, és akkor ezekbe is bevonjuk a gyerekeket, hogy milyen ízesítésű tojáskrémek, mondjuk egy kis gombával, vagy éppen egy kis csokis tojáskrém ízlik nekik jobban, tehát kikérjük a véleményüket.
4: A szervezők szerint a program jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megtapasztalják, édesapjuk hogyan áll helyt szakemberként, felelősségteljes szerepben.
1: A vakcinák életmentő szerepére és az immunizáció közegészségügyi jelentőségére hívják fel a figyelmet a szakemberek ma a Védőoltások Világnapján. A magyar védőoltási program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rend szerint biztosítja a kötelező és választható oltásokat már csecsemőkortól. Az NNGK hangsúlyozta, utazás előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy egy-egy ország meglátogatásához milyen vakcina beadása kötelező vagy ajánlott. Illés Anna összefoglalója.
9: Magyarországon a védőoltások alkalmazása az nagyon hosszú történelmi múlttal rendelkezik, tehát már Mária Terézia idején a himlő elleni védőoltás az már megjelent az állam feladataként.
10: Emlékeztetett a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes hozzátette, a modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött.
9: Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
10: A nyári szünet kezdetéhez és a védőoltások világnapjához kapcsolódva a szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy külföldi utazás előtt érdemes utána járni, hogy a célországban milyen vakcina ajánlott vagy kötelező a veszélyek és kellemetlenségek elkerülése érdekében.
11: Indiába, Kambodzsába, hepatitis A, B, tifusz, malária, veszettség.
25: Kelet-Afrikába. Azt mondták, hogy sárgalász kötelező.
26: Mi az, ami még ajánlott oltásoda?
25: Hepatitis ellen, agygyulladások ellen, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.
10: Galgóczi Ágnes elmondta, európai nyaralás esetén is vannak ajánlott oltások.
9: Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
10: Hangsúlyozta, itthon egyre többen keresnek fel védőoltási tanácsadót a nyaralás tervezését megelőzően.
1: Jelentős növényegészségügyi kockázatot jelentenek a külföldi nyaralásról behozott növények. Erről a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője beszélt.
27: Bogya Sándor hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban szigorú szabályok vonatkoznak a növények behozatalára, az Európán kívüli országokból származó növényekre pedig kiemelten kell figyelni.
28: Törökország, Egyiptom, Tunézia, Marokkó, Tájföld, Indonézia és egyéb egzotikus tájak. Innen növényeket, növényi részeket csak növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében lehet behozni. Egy olyan dokumentum, amit az illető ország növényegészségügyi hatósága állított ki, és igazolja, hogy az a növény mentes azoktól a kórokozóktól és kártevőktől, amik nem hozhatók be az Európai Unió területére.
1: Rekordszámú önkéntes vett részt az idei Petkupán. A versenyen céges csapatok, baráti társaságok és családok is csónakba szálltak a Tisza környezetének helyreállításáért. A résztvevők csaknem 11 tonna hulladéktól tisztították meg a folyót.
27: A Petkupa Egyesület versenyigazgatója elmondta, a legtöbb hulladék jelenleg a Tisza-tó térségében, a partokon és a nádasokban halmozódik fel, de az árhullámok idején a folyó felső szakaszáról is jelentős mennyiségű szemét érkezik. Tamás Zsolt hangsúlyozta, a begyűjtött hulladékok között műanyag palackok, üvegek, polisztirol darabok és egyéb háztartási tárgyak is előfordultak. Ezek mintegy 60%-a újrafeldolgozásra kerül. Hozzátette, a Petkupa Egyesület célja nem csak a folyó megtisztítása, hanem a környezettudatos szemlélet erősítése is.
12: Jövő hét végén már indul az ifjúsági petkupánk Vásárosnamény központtal, és utána két hétre rá Sárospatak és Olasziszka között lesz az egyetemi petkupánk, és hát jól mutatja, hogy tényleg a Bodrog ez egy kiemelt helyszínünk, hogy utána a főfutamunk, a Bodrog-Tiszai petkupa, az pedig Olasziszkától Tiszalökig fog végighaladni, és ott próbáljuk megtisztítani a területet.
1: Elkezdődött a vakáció, így ismét elindult a Duna népszerű műsora, a Nyár 26, a helyszín ismét a Balaton, a Révfülöpi Móló.
27: A különleges vendégeket felvonultató kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik az igazi balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
13: Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
27: A Nyár 26 hétköznaponként délelőtt, szombaton tematikus, vasárnap pedig válogatásadásokkal jelentkezik.
0: Autós percek.
27: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Tata térségében egy kis busz és egy személyautó ütközött. A 70-es kilométernél a belső sávot lezárták, a kocsisor több kilométeres. Szintén az M1-esen Budapest felé munkavégzés miatt lezárták az átterelt belső sávot a 62-es és a 35-ös kilométer között. Tatabánya és Biatorbágy között torlódik a forgalom. Az M85-ös autóton Sopron irányába Kapuvár térségében egy személyautó a szalagkorlátnak hajtott, a 47-es kilométernél a külső sávot lezárták. A 77-es főúton Nagyvázsony térségében három autó ütközött, a 20-as kilométernél a forgalmat megállították, aki teheti, a Nagyvázsony Vigánt-Petent összekötő úton keresztül kerüljön.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
14: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés az Attila úton a Dózsa-György térnél a külső sávban. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezték. Lezárták ma
0: időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján tovább fokozódik a hőség, miközben helyenként záporokkal és zivatarokkal is számolni kell. Egyes térségekben heves zivatarok is előfordulhatnak, amelyeket felhőszakadás és jégeső kísérhet. Melyek ezek a térségek? Förhéz Adrient kérdezem. Szervusz, Adri!
15: Szervusz, és köszöntöm a kedves hallgatókat! Ma késő estig elsősorban a középső és keleti országrészben számíthatunk heves légköri eseményekre. A Dunántúl északnyugati részén kicsi a zivatarok valószínűsége. Jelenleg az ország északkeleti harmadán ide tartozik még a Dunakanyar tágabb térsége is, mert sárga riasztás van érvényben. De a Balaton és a Velencei tó partján zavartalan a strandidő, ott még nem adták ki a viharjelzést. A következő órákban azonban mindenképpen érdemes figyelni, például a radar felvételeket. Zivataroktól függetlenül jó részt mérsékelt a légmozgás, napos az idő. De a lassan mozgó zivatarcellákhoz nem csak felhőszakadás, hanem jégeső és viharos széllökések is kapcsolódhatnak. A soron következő éjszaka érdemes jól látszellőztetni az otthonokat, lakásokat, házakat. Holnap hajnalig többnyire 15 és 23 fok közé frissül fel a levegő. A Balaton partján ennél melegebb, a völgyekben ennél hűvösebb lesz. A záporok, zivatarok fokozatosan lecsengenek, de a jövő hét első napjain, hétfőn és kedden még lokális záporok és zivatarok törhetik meg a légköri csendet. Átmenetileg megtorpan a meleg. Holnap a legmelegebb körzetekben 34-35 fokot mérhetünk. Majd a jövő hét folyamán, mert napról napra magasabbra emelkedik a hőmérséklet. Az előttünk álló hétvégén a 38 fokot is elérhetjük. Köszönöm a figyelmet!
1: Köszönjük szépen, kedves hallgatóink, a Déli Krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István, a hírszerkesztő Polyák Adrien és a technikai munkatársak Dancsó Mária és Lajer Rita nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Ciprus Éva. Viszont hallásra!
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Győzött és tovább jutott csoportjából Németország a labdarúgó VB-n. Tunézia viszont biztosan búcsúzik a csoportkör után. Aranyérmet nyert a magyar férfi kart csapat az EB-n. Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. A négyszeres VB győztes nyerőembere Deniz Undáv volt, aki csereként beállva duplázott. A találkozó után a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így összegzett.

0: ijesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Undav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrált és akár ütőképes elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
1: Deniz Undav a két eddigi VB csoportmeccsen összesen 56 percet töltött a pályán, de már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A Stuttgart 29 éves csatárát a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann is méltatta.
2: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undav legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
1: Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésén Curaçao meglepetése gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas City-ben, ezzel megszerezte története első VB pontját. A mérkőzés őse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Eloy Rum volt, aki 15 védéssel járult haza a pontszerzéshez, most őt hallják.
3: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16 hatos rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra. Mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
1: Ecuador Curaçao, tehát 0-0. Most hallgassuk meg az ecuadori csapat támadóját, Enner Valenciát.
4: Rengeteg lehetőségünk volt, de nem tudtuk értékesíteni. Nem tudtuk megszerezni a 3 pontot egy olyan meccsen, amelyen nagyon vártuk a győzelmet, így csak egy döntetlennel távozunk. A curaçaói kapus sok labdát állított. Nekünk megvoltak a lehetőségeink, ez eléggé frusztráló számunkra. Most már nincs más választásunk, nyernünk kell a németek ellen az utolsó csoportkörben. Megpróbáljuk kielemezni a meccseket, mert ez az utolsó esélyünk, az utolsó lehetőségünk arra, hogy tovább jussunk.
1: Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett, az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0 a mexikói Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. A VB történetének 1000. mérkőzése után a japánok szövetségi kapitánya Moriyasu Hajime a következőket mondta.
5: Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének 1000. mérkőzését. A győzelemnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk. Persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van, remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünket, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
1: Ugyanebben a négyesben Hollandia 5-1-re kiütötte Svédországot Houstonban, és ezzel átvette a vezetést csoportjában. A hollandok az első fordulóban 2-2-es döntetlent játszottak Japánnal, a csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a magabiztos győzelem után.
6: Nagyszerű meccs volt, szerintem minden benne volt. Rengeteg jó pillanatunk volt. Szerintem az első frissítő szünet után egy kicsit visszaestünk, de 5 gól,

0: Épp gólok. Jöhet a következő. A győzelem mindig sokat változtat, de a csapaton belül valójában már a meccs előtt is rengeteg pozitivitás volt. Jól kielemeztük, hogyan játszottunk Japán ellen, és ezt ma meg kellett mutatnunk. Szerintem a kezdésünk nagyszerű volt, ahogy mondtam, az első szünet előtt nagyon jók voltunk. Utána kicsit visszaestünk, de a második félidőt ismét nagyon jól kezdtük, és a végén ez egyszerűen egy jó meccs lett számunkra. Kaptam egy ütést a csípőmre vagy valahova, és egy pillanatra nem éreztem a combomat. Kicsit furcsa volt, de valószínűleg csak egy ideg, szóval szerintem nem lesz komoly bajom, de majd meglátjuk.
1: Most pedig hallgassuk meg a svédek angol szövetségi kapitányát, Graham Pottert.
2: Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, a széleken vertek meg minket. Borzasztóan kezdtünk, de a szünethez közeledve összeszedtük magunkat. Viszont a második félidőre is nagyon rosszul jöttünk ki, labdákat vesztettünk és gyorsan kaptunk két újabb gólt. Mennünk kell tovább és tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, mert van mit.
1: A labdarúgó világbajnokságon ma 18 órától Spanyolország Szaúd-Arábiával, míg 21 órától Belgium Iránnal csap össze. Éjfélkor Uruguay, Zöldfoki Köztársaság hajnali 3 órától pedig Új-Zéland, Egyiptom mérkőzést rendeznek majd.
3: Nemzeti Sportkrónika.
1: Címét megvédve sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi kart csapat. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes. A svédek a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. Az együttes befejező emberét, Rapp Krisztiánt, Keszi Dóra szólaltatta meg a döntő után.
4: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot. Aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal négybe jutásért, és voltak nehéz pillanatok. Talán mindegyik asszóban volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett, de nagyon jól felhoztuk, nagyon, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszót, és hát így végül két sima győzelmet sikerült aratni a spanyolok és az olaszok ellen is, és hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük, a döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk, őszintén úgy vívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni, és hát végig hátrányba vívtuk végig az asszót, és az utolsó 3-5-ösben sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogom, hogy megvan zsinórban a harmadik cím.
5: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy. Mit tud ez a román válogatott?
4: Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól lereagáltuk, és végül kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
1: Rapp Krisztián után következzen a vezetőedző Nemcsik Zsolt.
5: Mitől ennyire jó ez a csapat?
6: Nagyon nagy tudású vívókból áll, és nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Sikerült a felkészülésünk, én azt gondolom jobban, mint a franciák érdekel együtt készültünk például, és ez a végére csúcsosodott ki, hogy egy nagy küzdelemben is meg tudtuk állni a helyünket, nem csak egy fölényesen vezetett mérkőzésen tudtunk nyerni, mondjuk a világbajnoki döntő visszavágja az olaszok ellen, hanem szinte végig hátrányba kapaszkodva ezt az igen erős román csapatot is le tudtuk győzni. Én azt gondolom, hogy ez a jó út, ezen még megyünk tovább, reméljük, hogy mindenki tud rajta végig tovább menni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra.
5: Az mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe, bár ha azt nézzük, hogy hívtak, nem volt meglepetés, azt gondolom ezen a mai napon.
6: A napi forma alapján mindenképpen ez a két csapat volt a legerősebb. Meglepetés volt, hogy a románok megverték a világban most tehát vezető francia válogatottat, tehát itt mindent megnyertek az év során, összes világkupa versenyt szinte ők nyerték, bennünket is vertek döntőben is, de nagyon erős ez a román csapat, és nagyon fiatal is. Nagyon komolyan kell velük számolni a végét, most sokkal jobban tudtuk megvinni az utolsó 3 asszot, megnyertük. Ez volt a kulcs, a végig tartották magukat a fiúk. Az asszok elején mindig nehezebben indult, aztán megéreztük, hogy most is abból sikerült. Végül is az, hogy a végére ezt a kétusos különbséget megtartani a Krisztiánnak. Fantasztikusan tudja ezt a befejező szerepet ellátni, nagyon jó idegzeti fiú.
1: Nemcsik Zsoltot, az Európa-bajnok magyar férfi kartcsapat vezetőedzőjét hallották. Újabb második helyen gazdagodott Fábián Bettina a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának záróállomásán. A Ferencváros úszója tegnap 10 kilométeren szerzett ezüstérmet, ma pedig a 3 kilométeres kieséses versenyben zárt másodikként a Portugáliában zajló viadalon. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
7: Vízállás jelentés.
8: A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó igen alacsony vízállású. Vízének hőmérséklete Komáromnál 20,2, Budapestnél 22,7, Mohácsnál 23,4 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Duna remete 98 cm 18%, Medve 126,13, Nagybajcs 93,15, Gönyű 51,15, Komárom 102,13, Esztergom 80,12, Nagymaros 29,12, Budapest 145,13, Dunajváros 18,12, Dunaföldvár mínusz 96,11, Paks 43,14, Dombori 86,17, Baja 187,17, Mohács 213 cm, 17%. Gázló viszonyok a folyón. A Duna magyarországi szakaszán ma 33 gázló van. Az országhatár és az Ipoly torkolat között a mértékadó gázló 1735,2 és 1733,3 folyamkilométer között 24 deciméter. Szélessége 100, hosszúsága 1900 méter. Piros úszó mellett 27 deciméter, széle 60, hossza 1900 méter. Az Ipoly torkolat és Budapest között a mértékadó gázló 1699,3 és 1697,7 folyamkilométer között 23 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1600 méter. Budapest és Dunaföldvár között a mértékadó gázló 1616,7 és 1616,3 folyamkilométer között 22 deciméter, szélessége 110, hosszúsága 400 méter, középen 26 deciméter, széle 90, hossza 400 méter. Dunaföldvár és az országhatár között a mértékadó gázló 1521,8 és 1520,8 folyamkilométer között hajóút szűkület, szélessége 130, hosszúsága 1000 méter. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szentgotthárnál ma mínusz 47 centis, medertelcsége 11%. Árpásnál ma mínusz 90 cm-t mértek 9%-os medertelcség mellett, Győrről 205 centit jelentettek 24-jel. A Marcal-Móric hidánál ma mínusz 30 cm-en áll. Medertelcsége 12%. Az Ipoly Nógrád szakálnál 31,4, Balassagyarmatnál 34. Siófokról nem jelentettek, Simontornyánál 117,15, Szekszárdnál 276,40. A Muraletenyénél 140 cm-en áll. Medertelcsége 19%. A Dráva Őrtilosnál mínusz 36,22, Bacsnál mínusz 85,11, Dráva Szabolcsnál 71,19. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes, vagyis a Záhonyig és a Kist körétől Csongrádig tartó szakaszokon igen alacsony vízállású. Záhonytól kezdődően a vízjárást az erőművek üzemrendje jelentősen befolyásolhatja. Vízének hőmérséklete. Tiszabecsnél 23,1, Tokajnál 23,8, Szolnoknál 25,1, Szegednél 23,6 Celsius fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Tiszabecs mínusz 226,4, Vásárosnamény mínusz 191,4, Záhony mínusz 307,5, Dombrád 13 hóz, Tokaj 468,59, Tiszalők alsó mínusz 44,27, Tiszafüred 564,72, Kisköre felső 756,65, Kisköre alsó mínusz 320,2, Szolnok -271,2, Csongrád -152,15, Szeged 95,27, Zenda 243,39, Titel 182,30. Gázló viszonyuk a Tiszán. 403,2 és 403,1 folyamkilométer között 0 deciméter, szélessége 10, hosszúsága 100 méter. 366,4 és 364,2 folyamkilométer között 7 deciméter, széle 40, hossza 2200 méter. 355,1 és 354,9 folyamkilométer között 12 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 200 méter. 326,6 és 326 folyamkilométer között 5 deciméter, széle 40, hossza 600 méter. 297 és 296,3 folyamkilométer között pedig 2 deciméter, szélessége 40, hosszúsága 700 méter. Információk tavainkról: a Balaton átlag vízszintje ma 77 cm, medertelsége 41%, átlag vízmélysége 325 cm, hőfok a Siófoknál 26,4 fok. A Velencei tó Agárdnál ma 54 cm-en áll, 1%-os medertelség mellett hőfoka 26,9 fok. A Fertőtó Fertőrákosnál ma 34 cm és 38%-os medertelség mellett a hőfoka 26,6 fok.
7: Műsor ajánlott.
9: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
10: A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimiké a főszerep.
11: Megtetszett végre jönni Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
12: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántal.
10: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
13: Na üljön le!
11: Igen.
13: Mondjon el mindent.
9: Szerintem ez a nő a gyilkos.
10: Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
14: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
15: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
16: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
17: Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renó Kapuszon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Smuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
7: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
8: A pontos idő 13 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Polyák Adrien nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Folytatódik a hőség, és nagyon erős OVB-sugárzásra kell számítani. A tartós forróságban a fizikai megterhelés miatt nő a munkabülesetek kockázata is. Megérkezett Genfbe az amerikai és az iráni delegáció. A tárgyalás fő célja a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése. Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz. Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott Minsknek a katonai berendezések eltávolítására. Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok, néhol felhőszakadási égeső is lehet, délután 31-37 fok várható.
7: Műsorajánlat.
18: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
7: Családok, történetek. Ma 14 óra után a Kossuth Rádióban. Digitális nyár.
19: Van 3 fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben, úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül.
20: Mennyi az a képernyőidő, amely életszerű és kivitelezhető nyáron? Egyáltalán egyedül hagyhatjuk a gyerekeket az online térben? Milyen egy jó nyári digitális házirend?
7: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Hétfőn délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
21: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
7: Jó ebédhez szól a nóta.

Jó napot kívánok! Nagy szeretettel köszöntöm Önöket újra itt a Kossuth Rádióban, ahol jó ebédhez szól a nóta. 2026. június 21-én vasárnap a mikrofonnál a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Mai adásunkat egy kadenciás friss csárdással nyitottuk meg, idősebb Sárközi Lajos és zenekara játszott. Az előttünk álló szűk fél órában felcsendül majd Szegfő Károly Gordonka muzsikája, de válogatunk Madaras Gábor magyar nóta felvételeiből is. Elsőként Szánta Ildikót halljuk Szalai Antal és zenekarának társaságában, amikor is felcsendül az Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki, az Amikor majd nem leszek már, akkor tudd meg, hogy ki voltam néked, az Ez a kislány bánatos és a Nem hiszed el, pedig hát a Szerelem című klasszikus magyar nóta. Következzen egy 1993-as rádiófelvétel, Szántai Ildikó énekel.

Kedves hallgatóink, most a következő percekben Szántai Ildikó Magyar Nóta Csokrát követően a világhírű száztagú cigányzenekar egykori cselló szólam vezetője Szegfő Károly gordonkázik kis együttesével. Egy remek nóta csokorral folytatjuk műsorunkat.

És most, kedves hallgatóink, itt a Kossuth Rádióban egy olyan kiváló magyar nóta és népdal énekes felvételeiből válogatunk, aki a Debreceni Tudományegyetemen jogból és államtudományból doktorált. Ő nem más, mint Madaras Gábor. Előadásában Rózsa Béla cigányzenekarának kíséretében felcsendül elsőként Seres Rezső nótaslágere Gyere Bodri Kutyám címmel, aztán a Gyergyón innen vagy még azon is túl című hallgatót követően a Fodrozik a Tisza vize című csárdást halljuk. Tartsanak továbbra is velünk!

kedves hallgatóink, ennyi fért vasárnapi jó ebédhez szólanót a című műsorunk idejébe, melyben muzsikált idősebb Sárközi Lajos és zenekara, hallottuk Szegfő Károly Gordonka játékát, és válogattunk Szánta Ildikó, valamint Madaras Gábor nóta felvételeiből. Legvégül Gyöngyösi Rácz Géza és Cigány zenekara muzsikál. Köszönöm, hogy velem tartottak, bízom benne, ez így lesz jövő héten is. Szombaton és vasárnap várom önöket sok szeretettel a megszokott időben, a megszokott helyen, itt a Kossuth Rádióban. Addig is vigyázzanak magukra, és vigyázzunk egymásra. Jó étvágyat kívánok vasárnapi ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék. Búcsúzik a szerkesztőműsor vezető, Budai Beatrix. Viszont hallásra!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a 750 g-os magyar csiperke gomba csomagja csak 899 forint, az 500 g-os mag nélküli fehér szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.store.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.

0: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Polyák Adrián nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Folytatódik a hőség, az országban több helyen már 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krímben ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek katonai célpontokra, használt ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Ma van apák napja, a 20. század elején elsőként az Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Itthon a 90-es évektől kezdve emlékeznek meg június 3. vasárnapján az édesapákról, nagypapákról. A sok napsütés mellett egyre több felé, akár több hullámban számíthatunk záporra, zivatarra. Az intenzív zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél is kísérheti. Emiatt az ország északkeleti részén, az Alföld északi felében és a főváros tágabb környezetében riasztás érvényes. Délután 31-37, késő este 21-30 fok várható.
1: 30 perc alatt a Föld körül. A műsorvezető Deák Dóra.

0: Felvételi szabályok szigorítása Amerikában. A város, amelyet a világ a tisztaság mintapéldájaként ismer. Foci applikáció Angliában. A jóga világnapja. Egy francia testvérpár közös száma szóladásunk végén. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ez a mai kínálatom. Tartsanak velem! Ahhoz, hogy itthon valaki egyetemen vagy főiskolán tanuljon, érettségi vizsgákat kell tennie. Nincs ez másként az Amerikai Egyesült Államokban sem, vizsgázni kell, de ott más felvételi szabályok vonatkoznak a diákokra. Kalifornia legnagyobb egyetemének professzorai elégedetlenségüket fejezték ki, és szigorítanának a felsőoktatásba kerülés menetén. A részleteket Nárai Balázs mondja el.
1: 2x2 = 5. Hangzott a klasszikus magyar vígjáték címe és címadó slágere. A filmben ezt az alapszabályt mindenki elfogadta, a közönség is díjazta, de egy matematika órán nem biztos, hogy egy ilyen válasz sikert hoz a diáknak. A látszat szerint ugyanakkor az amerikai iskolások jó része úgy kerül az egyetemre, hogy kis túlzással akár még a magyar filmben szereplő képletet is el tudja fogadni. Minden esetre erre utal, hogy az Egyesült Államok egyik legnagyobb egyetemi hálózatának 1400 tanára lázadt fel, és a felvételi eljárások szigorítását követeli. A kaliforniai egyetem oktatói a közelmúltban nyílt levélben követelték, hogy az egyetem állítsa vissza a korábbi szabályokat, és alkalmazzák az Egyesült Államok egységes és standardizált felvételi tesztrendszerét, a matematikát illetően mindenképpen, különösképpen a természettudományi, technológiai és mérnöki szakokon. A követelést aláírásával támogatta a hatalmas egyetem 9 matematika tanszékéből 7-nek a vezetője. A kaliforniai egyetem 10 városban működik, és tavaly összesen mintegy 300 ezer hallgatót oktatott. A tanárok szerint az egységesített tesztnek való megfelelési követelmény eltörlése megfosztotta a felvételiztetőket attól, hogy objektív mércé alapján tudják eldönteni, mely diák érdemes arra, hogy megkezdhesse egyetemi tanulmányait. Mindez pedig oda vezetett, hogy sok esetben már nem csak hogy a középiskolás matematika anyagot, de a felső tagozatos anyagot kell újra tanítani a hallgatóknak. A természettudományos mérnöki, közgazdasági és egyéb nem bölcsész szakokon is. További nehézségként fogalmazták meg, hogy már a középiskolai tanulmányi eredmények sem jelentenek támpontot a felvételi során, az érdemjegyek úgynevezett inflációja miatt, ami azt akarja, hogy az elvárásokat oly mértékben csökkentették az iskolarendszerben, hogy egy A-s jegy, ami itt az 5-ösnek felel meg, már nem jelenti azt, hogy a diák ténylegesen maximálisan ismeri a tananyagot. A kaliforniai egyetem San Diego-i intézményének szenátusa számára közelmúltban készült szakmai jelentés csak rámutatott a súlyos hiányosságokra. Ez a dokumentum arra világított rá, hogy 5 év alatt 30-szorosára nőtt a komoly tudáshiánnyal bekerülő hallgatók száma. Míg 2020-ban minden 200 diákból egyet érintett, addig 2025-re minden 8. diák a középiskolai matematikai tudásnak sem volt birtokába. Ráadásul a felkészületlenül érkező hallgatók több mint 2/3 nemhogy a középiskolás szinttel, de a felső tagozatos tananyaggal is küszködött. Ennek a hatalmas tudáshiánynak az okait természetesen keresik már.
2: The cohort of students who are going through college right now.
1: A közelmúltban nyilatkozó Andrea Mays, kaliforniai egyetemi tanár, saját véleményét megosztva nagyon egyszerűen foglalta össze azt.
2: Online during COVID.
1: Azok a korosztályok, amelyek manapság az egyetemekre kerülnek, 7., 8., 9. évfolyamos diákok voltak a COVID idején, amikor a lezárások miatt gyakorlatilag több meghatározó éven keresztül csupán a távoktatásban részesültek, és ennek eredményét látjuk ma. Ez nyilván komoly ok lehet, oktatáskutatók pedig elemzik már a részleteket. A megállapítás ugyanakkor kecsegtet némi reménnyel is. Hiszen hogyha a fő ok tényleg a járvány idején alkalmazott tanítási eljárás, akkor a következő generációkat a tudáshiány ilyen mértékben talán nem

0: város, amelyet a világ a tisztaság mintapéldájaként ismer. Ez Szingapúr, ahol még a metrón is rendszeresen fertőtlenítik a mozgó lépcső gumifogódzóit, és ahol a rend nem volt mindig magától értetődő, hanem tudatosan felépített döntések eredményeként született meg. Hogyan jutott el idáig a dél-kelet-ázsiai városállam? Horváth Judit összeállításából kiderül.
1: A minap konyhai takarítás közben megakadt a szemem az egyik hűtőszekrényre felhelyezett kör alakú mágnesen, amelyiknek a közepén egy zord tekintetű rendőrfej látható, körülötte pedig egy felirat, ami így hangzik: Singapore is a fine city. Ez egy szóvicc, ami egyszerre jelenti azt, hogy kiváló város, és azt is, hogy a bírságok városa. Gondoltam, ha már elém került ez a felirat, megragadom az alkalmat, és mesélek a kedves hallgatónak ezekről a sokak számára furcsának, meglepőnek tűnő tilalmakról, szabályokról. Az az igazság, hogy amikor Szingapúr 1965-ben függetlenné vált, messze nem volt az a makulátlan város, mint amit ma ismerünk. Zsúfolt nyomornegyedek, szeméttel borított utcák és komoly közegészségügyi problémák jellemezték. Az ország első miniszterelnöke Lee Kuan Yew, aki egyszerre volt keménykező államférfi és kivételesen pragmatikus vizionárius, felismerte, hogy egy ilyen környezetben nincs jövője a turizmusnak, és a külföldi befektetők sem fognak megtelepedni. A tisztaság tehát nem luxus, hanem gazdasági szükségszerűség lett. Megindultak a nagyszabású lakásépítések, felszámolták a nyomornegyedeket, és szigorú közegészségügyi intézkedéseket vezettek be. Az első intézkedések egyike a köpködés betiltása volt. A köpködés elleni kampány emlékeztette az embereket, hogy a tevékenység, ami akkoriban mindennapos dolog volt, társadalmilag felelőtlen és hozzájárulhat a különféle felső légúti betegségek terjedéséhez. A 70-es évek már a társadalom átneveléséről szóltak. Az iskolai kampányok, közösségi akciók célja az volt, hogy a tisztaság ne csak kötelezettség, hanem belső igény legyen, és hogy kialakuljon az a társadalmi norma, amely ma is meghatározza a város működését, hogy a rend közös ügy. A 80-as, 90-es években a kormány egyre keményebb eszközökhöz nyúlt, ekkor született meg az a rendszer, ami miatt Szingapúr a már említett Fine City becenevet kapta. Az előírások részletesen szabályozzák a mindennapi életet. Kezdjük egy intimebb, személyesebb helyszínnel, az Illemhellyel. Az ország egészen pontosan 1970. februárja óta bünteti, ha valaki nem húzza le maga után a nyilvános vécét. Egy elmaradt öblítés 150 dollárba, tehát körülbelül 37 ezer forintba kerül. Ám, ha az illető ezt többször megteszi, a bírság akár 1000 dollárra is rúghat. A rágógumi árusítását 1992-ben tiltották be, azóta tilos behozni az országba. Egyszerűen azért, mert túl sokba került az eldobott ragacsos maradékot feltakarítani. Ha valaki mégis arra vetemedne, hogy nagyobb mennyiséget próbálna behozni, 2,5 millió forintnak megfelelő összegű pénzbüntetésre és akár 2 év börtönre is számíthat. Tilos enni és inni a tömegközlekedési eszközökön, és súlyos pénzbírság jár a szemetelésért is. A rendszer

büntetéssel, és 20 ezer dolláros pénzbüntetéssel is sújthatók. A dohányzást is nagyon szigorúan korlátozzák. Tiltott helyen történő füstölésért 200 dollár a bírság, de ha a bíróság elé kerül az ügy, a büntetési tétel már is 1000 dollár. És a szigor nem áll meg a pénzbírságoknál. Bizonyos bűncselekmények, például rablás, erőszaktevés, súlyos pénzügyi csalások esetén ma is alkalmazzák a botozást, amely erős visszatartó erőt jelent, nem beszélve a drogcsempészetért járó halálbüntetésről. Persze önmagukban a szabályok még nem tettek volna csodát. A siker kulcsa, hogy ezeket be is tartották, és tartatják ma is. A hogyanra két válasz van. Az egyik, már maga Lee Kuan Yew is személyesen ellenőrizte a végrehajtást, és nem tűrte a lazaságot, még a saját kormányában sem. Ez a fajta politikai fegyelem biztosítja ma is, hogy a rendszer hiteles maradjon. A másik, mindenhol kamera van. A tömegközlekedési eszközöktől kezdve a házak parkolóin, folyosóin, liftjein keresztül, egészen a parkokig, sétányokig bezáróan. A múltkor megszámoltam a metrón, egy nagyjából 50 négyzetméteres területen 8 kamera figyelte az utazókat. A szigor ma már a mindennapok része, ahol a tisztaság nem külső kényszerként, hanem társadalmi normaként működik. Az a bizonyos Fine City kifejezés, ami az én hűtőszekrényemen lévő mágnesen is olvasható, az az elmúlt évtizedben teljesedett ki. Egyszerre utal a kivételes életminőségre és a szigorú szabályokra, amelyek amellett, hogy sorvezetőként szolgálnak, folyamatosan alkalmazkodnak a változó világhoz. Ilyen például a meztelenkedés kérdése. Szingapúrban még otthon sem árt a körültekintés, ha ugyanis valaki túl természetes állapotban meglátnak, akár csak az ablakon keresztül az utcán sétálók vagy a szomszéd, 2000 dolláros pénzbüntetéssel és 3 havi börtönnel is büntethetik. Első hallásra talán riasztólag hat ez a szigor, a sok tiltás. De úgy tűnik, az egykori miniszterelnök szándéka teljesült. A rendszer nem csak rendet, hanem gazdasági sikert is hozott. Még a 60-as években alig 200 ezer turista látogatott el ide évente, addig tavaly 17 millióan érkeztek. Ami pedig a gazdasági potenciált illeti, a külföldi befektetések aránya a 70-es évek elején még 100 millió dollár alatt volt. Ez szintén tavaly meghaladta a 197 milliárd dollárt. Senki sem állítja, hogy mindez a szemetelés elleni kampányoknak és a szigorú szabályoknak köszönhető. De a turisták is szívesebben térnek vissza egy tiszta környezetbe, ahogy a befektetők is egy olyan országba, ahol betartják a törvényeket, hiszen mindez azt mutatja, hogy működik az állam.

0: Jössz focizni? Gyerekkoromban így imitálták bátyámat az utcában lakó gyerekek, hogy összeálljon a csapat és játszanak egy jót. De bizony akadt olyan pillanat, amikor páratlanul voltak, és nekem is be kellett állnom a kapuba, miközben nem az én sportom volt. Ma is sokan szeretnék a labdát rúgni, de nem mindenkinek vannak olyan barátai, akikkel ezt a sportot űzhetné. Angliában fejlesztettek ki egy olyan foci applikációt, ami erre a problémára is megoldást nyújt. További részletek Tóth Valitól.
1: Hé, haver, ide passzolj! Ide-ide! Hangzik a sürgető kiáltás a pályáról. Nem csoda, hiszen ezekben a napokban focilázban ég, talán az egész világ. Csak hogy az említett sürgető kiáltás nem a VB döntő szereplőinek edzésén hangzott el, hanem egy londoni park alkalmi foci pályáján, lelkes amatőröktől. Az ő nevüket nem ismeri senki, ők nem válogatott játékosok, akik busás fizetésért mérkőznek az ellenféllel. Nekik sokszor alig van hol és kivel rúgni a labdát. Egy dolog közös bennük a világsztárokkal. A játék szeretete, a futball imádata. Azt, hogy most itt játszhatnak, egy dolognak köszönhetik. Egy internetes applikációnak. A Foci Függők nevű app azért jött létre, hogy az abszolút amatőröknek segítsen. Adott ugyanis egyrészről sok lelkes amatőr csapat, akiknél előfordul, hogy egészségügyi vagy munkahelyi gondok miatt az utolsó pillanatban kiesik egy-két játékosuk, így nem tudnának elég embert összeszedni ahhoz, hogy kiálljanak egy meccsre. És adottak olyan lelkes sportszeretők, akik imádnának focizni, de nincs pénzük vagy lehetőségük drága konditermi vagy sportklub tagságra előfizetni. És be is tudnának ugrani ki.

0: keresett játékosok helyett, csak hogy nem tudnak ezekről a lehetőségekről. Ez az app így segít abban, hogy a két tábor tagjai egymásra tudjanak találni. Raúl és Jacob például csak ma találkoztak életükben először, miután Jacob az említett appen látta az értesítést. SOS, egy óra múlva játszanánk, de egyel kevesebben vagyunk. Azonnal küldte a választ. Jövök, ott leszek, számíthattok rám. Raúl az év elején talált rá erre a platformra. Azóta könnyebb a lelkes baráti társaság meccseit megszervezni. Bizony, aki nem profi vagy élsportoló, annak nem könnyű Nagy-Britanniában sem. De a foci függők csodát tett a közösségükkel, mert így a foci imádók játszhatnak, gyakorolhatnak és fejlődhetnek, mondja. Én aztán tudom, milyen az, amikor szégyenlős vagy. Úgy érzed, nem vagy elég jó, és nincs merszed a parkban ismeretlenekhez oda menni és megkérdezni. Beállhatnék? Mondja. Így viszont olyan alkalmakat tudok szervezni, amikor bárki csatlakozhat hozzánk a játék öröméért, vagy azért, hogy kicsit mozogjon, fejlődjön, fejtegeti lelkesen Raúl. És pontosan ez volt a célja az ötletgazdának, a foci függők alapítójának. Konstantinos több mint 15 éve egy kis görög városkából érkezett brit földre. Két cél hajtotta. Focizni akart és közösséget teremteni. De a profi foci kezdetben nem tűnt reálisnak. Viszont senkit sem ismert, és így nem tudott magának meccseket szervezni. Ezért először egy olyan websájton keresett játékostársakat, amely különböző hobbi kedvelőit hozta össze. Amikor már elég sokan voltak, létrehozta a foci függőket, amelynek ma már több mint 320 ezer regisztrált tagja van országszerte. Elképesztő volt látni a különbséget. A meccsek után az addig ismeretlen emberek beszélgetni kezdtek, bemutatkoztak. Jó volt a hangulat. Úgy éreztem, valamit elértem, valamit hozzá tudtam adni az életükhöz. Nekem ez volt az igazi győzelem, tette hozzá. Alice két éve érkezett Londonba, az egyetem után. A kemény munka napjai után hiányzott neki a mozgás, ám a konditermeket ki nem állhatja. Neki valóságos áldás volt, hogy rátalált a foci függőkre. Miután ezeken a rögtönzött meccseken szinte mindenki idegen, mindenkinek nehéz újoncként. Így könnyebb volt beilleszkednie, és mára már több barátra is szertett közülük. És ez a foci függők plusz egy váratlan, pozitív mellékhatása. A pszichológusok szerint ugyanis, különösen a fiatal férfiak közt, komoly gond a magányosság, az egyedüllét, a vidékről vagy külföldről a nagyvárosokba érkezők közt. Még a munkahelyen erre nehéz megoldást találni, a foci app itt is tud segítséget kínálni. Sőt, újabban még egy további területre is kiterjed ez, a női focira. Stefani például Brazíliában nőtt fel, egész életében focizott, de amikor Londonba került, ezt nem tudta folytatni. Szerencsére aztán ő is rátalált az applikációra, és az ő élete is gyökeresen átalakult ettől. Bármi bajom van, a foci mindig megvigasztal. Akármilyen pocsék az idő, ha tudom, hogy játszhatok, egyből jó kedvem lesz, mondja. Ő is, mint olyan sok amatőr, nagyon hálás ennek az applikációnak, mert ennek jó voltából, ha vége is lesz a foci VB-nek, ők akkor is nyugodtan focizhatnak tovább.
1: A meccsen a helyünk, mind ott leszünk.

0: Az emberek már több mint 2500 éve jógáznak különböző indítatásokból. Vannak, akik a testi előnyökért, míg másokat inkább a belső béke megtalálása motiválja. A jóga egy komplex elmetes gyakorlat, amely látványosan növeli a hajlékonyságot és az izomerőt, miközben bizonyítottan csökkenti a stresszt, javítja a tartást és támogatja az idegrendszert. A Jóga Világnapja minden évben június 21-én van. A témáról Malik Tóth István fordító és meditációs jóga oktatóval beszélgettem.
1: Szőnyeg elején zentellek. Következő belégzésre emeld a karokat. Zárd a tenyered, nézz föl. Kilégzésre hajolj előre, nyugodtan hajlítsd a térdet. Belégzés, emeld ki a mellkast, nézz föl. Kilégzés, lép hátra, ezt katad fel. Kezdőd lassan engedni magad.
0: A jóga gyökerei az ókori Indiába nyúlnak vissza. De kíváncsi vagyok, hogy egy oktató hogyan határozza meg, hogy mi a jóga?
2: Az ókorban nyúlik vissza, de nagyon nagy változásokon ment át, és én szoktam azt némileg viccesen, de félig komolyan mondani, hogy egy 19. században élő jógi valószínűleg nem tudná, hogy jógáznak egy stúdióban, nem ismerné meg, hogy az jóga. Ami nem jelenti azt, hogy ez ne lenne érvényes, de hogy nagyon nagy változásokon ment át, és ha vissza akarunk kapcsolódni a jóga gyökereihez, akkor talán oda érdemes visszamenni, ahogy a legfontosabb irat, a Yoga Sutrák szerzője Patanjali meghatározza a jógát. A jóga a tudati folyamatok elcsendesítése, ez a cél.
0: És ezt mind egy mozgásforma során tudjuk megvalósítani, mert hogy mozognak az emberek, különböző feladatokat kell elvégezniük, de közben oda kell figyelnünk a légzésünkre, és arra, hogy elcsendesedjünk.
2: Igen, mostanában már valóban mozgáson keresztül történik leginkább ez, de azért hagyományosan ez ülésben történt, és ez a meditáció révén valósult meg leginkább. Tehát ahogy a jóga története során változott, úgy alakult ez át, valamennyire, ugye a hatha jóga megjelenésével és aztán a nyugati formájának az elterjedésével ténylegesen mondhatjuk azt, hogy a legismertebb változatában már tényleg mozgással jár együtt, de eredendően ez egyáltalán nem feltétlenül volt így, sőt, valószínűleg nem így volt.
0: A Magyar Zeneházában reggel 7 órától volt egy indiai koncert. Indiai dallamokat, rágákat játszottak. Azt hiszem, hogy ez eléggé felhangolta, kellemes lelkiállapotba hozta az embereket, és utána vettek részt egy jóga órán. Az indiai zene, az mi mindenben tud segíteni?
2: Én azt szoktam javasolni, hogy ha nem muszáj, akkor ne hallgassunk zenét jóga közben, hanem inkább csendben történjen. De ha esetleg a külső zajok erősek, akkor sokat segíthet, hogyha hallgatunk valamilyen háttérzenét, és akkor ez az indiai zene az igen meditatív tud lenni. Sokat tud segíteni abban, hogy elcsendesedjünk, de azért érdemes jól megválasztani azt, hogy mit hallgatunk.
0: Miért tud segíteni az elcsendesedésben?
2: Én megmondom őszintén, inkább a mantráknak a használatát javaslom, vagy védikus recitációt, szóval annak a ritmikussága az mindenképpen segít.
0: Mi lehet egy mantra?
2: A mantra az, azt mondhatjuk, hogy egy szövegrészletnek vagy szövegnek az ismétlődő felcsendítése. Ez lehet mentális is természetesen, lehet akár egy szótag, lehet egy szó, vagy lehet egy viszonylag hosszabb részlet is.
0: Több évtizede elkezdett foglalkozni ezzel a világgal. Nagyon sokszor járt Indiába, 18-szor, 19-szer?
2: 18-szor.
0: Mi az, ami igazán érdekli ebben a kultúrában?
2: Valami újra és újra visszahúz. Talán azt mondhatnám, megőrződött Indiában a spiritualitásnak egy olyan mélysége, amivel felénk már nehezebben találkozni, vagy legalábbis ritkábban bukkanni rá. Indiában azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig úton útfélen találkozhatunk olyan helyszínekkel, olyan tanítókkal, akik valami elképesztő mélységet tudnak hozni, és a saját életünkben, a saját gyakorlásunkban, a szellemi utunkra, vagy utunkban támogatni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amiért visszamegyek, meg amiért még mindig érdemes visszamenni, bár az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy nagyon változik India.
0: Azt a szót használta, hogy elcsendesedés, hogy az a cél, hogy mondjuk elcsendesedjünk, de közben Indiában is, hát rengeteg ember él, ott is megvan a nyüzsgés, mint akár mondjuk itt Magyarországon is egy nagyvárosba. Mi a célunk az elcsendesedéssel? Miért célszerű ezt elérni?
2: Az elcsendesedés az gyakorlatilag nyilván nem egy külső zajoktól mentes állapotot jelent, hanem belső békességet, a zavaró gondolatoktól való mentességet, és ha valaki próbálja, vagy megtapasztalja, akkor nagyon evidenssé válik az, hogy miért érdemes ezt elérni. Azt gondolom, hogy meg az a tapasztalatom is, hogy az ember boldogtalanságának, vagy szenvedésének, hogy úgy mondjam, a legfontosabb oka a saját mentális állapota, és ugye ezt sokan bebizonyították már, hogy a legnehezebb körülmények között is meg tudtak maradni a középpontban akkor, hogyha belül rend volt és békesség, és hogyha valakiben nincs, akkor lehet a legjobb helyen is, akkor is legjobb esetben is zavarodottan fogja érezni magát.
0: Mire tanít minket a jóga? Arra, hogy próbáljunk meg itt az órán a jelenben lenni, vagy hogy valaki oktatóként elmondja nekem, hogy mire kell figyelni, és tudatosabban összpontosítok rá?
2: Én azt szoktam mondani, hogy a jóga akkor kezdődik igazából, amikor a jogaszőnyegről lelépünk. Mindenképpen egyfajta tudatosságot jelent, amit egy kicsit laboratóriumi körülmények között hozunk létre a jóga gyakorlás során, és utána a valós életbe teszteljük, meg kivisszük oda. Úgyhogy azt gondolom, hogyha így nagyon leegyszerűsítve kell megfogalmaznom, akkor azt mondanám, hogy abban segít a jóga, hogy az életünket minél tudatosabban éljük.

Oscar Anton és Clementine egy népszerű francia testvérduó, akik melankolikus, akusztikus és popdalaikkal váltak ismerté. Oscar, aki énekes, dalszerző és producer, valamint testvére Clementine közös zenélése a karantén idején indult Párizsban, és meghitt természetes hangulatuk miatt hamar belopták magukat a hallgatók szívébe. Legismertebb közös szerzeményei közé tartozik a Női DT nyári éjszakák című sláger, amely egy csapásra meghozta számukra a nemzetközi ismertséget. Ezt hallgassuk most meg. A hangmérnök Németh László, a zenei szerkesztő Csézi Mónika, a gyártásvezető Szőlős Éva volt. Ez az adás újra meghallgatható a mediaclip.hu oldalon. A hírek után a Családok Történetek című műsorunk következik. Én köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották.

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Teltházas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 14 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a Tisza frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorodhatnak az előterjesztések. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt, ezután kerül majd az országgyűlés elé. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a MÁV kisegítésére, közölte Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Közös közlekedés biztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartatását is. A tömegközlekedési járművek kijelzőin pedig balesetmegelőzési üzenetek is futnak majd. Holtai Gábor első nagy játékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült a Hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert hétfőn este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A Föld forgástengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A tikkasztó 40 fokos forróság miatt Franciaországban több kulturális és sportrendezvényt töröltek, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. A hőség a következő napokban sem enyhül. Itthon is több helyen már 33-34 fokot mutatnak a hőmérők. A kánikula miatt vörös kód van érvényben, ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Nagyon erős az UVB-sugárzás a Dunántúl egyes részein, az Alföldön, Budapest térségében, valamint Észak-Magyarországon a sugárzás elérheti a 7 és feles értéket is. A szakemberek azt kérik, hogy mindenki fokozottan védekezzen a leégés ellen, aki teheti délután 3-ig kerülje a napozást, viseljen vállattakarópólót, szalmakalapot és használjon fényvédőkrémet. Délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország északkeleti részén, az Alföld északi felében és a főváros tágabb környezetében riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Műsorajánlat.
1: Úgy volt. Nyári emlékek. Új időpontban. Június 27-től minden szombaton. 16 óra 55 perckor. A Dunán.
3: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
4: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Családok, történetek. Családban élni könnyebb.
5: Szelíd dombok között érek a településre, ahová nem véletlenül érkezem. Meg szeretnék nézni valamit, ami nagyon vonz. Bármilyen furcsa is, ez a vonzó darab mindössze egy ajtó. Ám talán kevesen tudják, a régi baranyai sváb családok nagyon tudatosan építkeztek. Egész életük benne volt a téglában, a kötőanyagban, a bútorokban. És ebben az ajtóban is. Persze az utódok már nem mindig tudják, miért került a házra az ajtó, ami nem a bejárat. Díszes, és nem is mindig vezet fel hozzá az a pár lépcső. Használatra mondjuk így kevéssé alkalmas. Hogy mi végre épült mégis szinte minden fekedi házhoz ilyen ajtó? Azt mondja a legenda, ez az Európában több helyen ismert lélekajtó. Még Szerb Antal is ír róla az Utas és Holdvilág című regényében, mint perugiai szokásról. A halottakat ezeken keresztül adták ki a halottas menetnek, ahogyan mondták, hogy lélekkel költözzenek el. Nem tudom, vajon az újszülöttet is átvitték-e ellenkező irányban ugyanezen az ajtón, de egyáltalán nem csodálkoznék azon sem. Mert az ajtó, amit az egykori parasztember zseniálisan megálmodott, majd a házra alkotott, két világot kapcsol össze. És érthető, hogy ahhoz a másik, számunkra ismeretlen világhoz talán nem is kell lépcső. Az újszülöttet és a halottat is kézben fogják vinni, ebben az emberek igencsak egyformák. A lélekajtó mindig patyolattiszta. Az éves nagy takarításnál külön foglalkoznak vele, és még ha sokáig nem használják is, tökéletesen kell nyílnia. Ilyen lélekajtók ma is léteznek, még ha nem is építik a ház oldalára manapság. A pillanat, amikor hazaérünk a babával, amikor elbúcsúzunk halottunktól. De az is, amikor életre szóló döntéseket hozunk, vagy amikor az élet dönt helyettünk, és úgy érezzük, minden ajtó bezárult. Tökéletes élet és tökéletes kapcsolat persze nincs, ám erre a bennünk lévő lélekajtóra vigyáznunk kell. Néha nem is elég az éves nagy takarítás. A lélekajtónak mindig készen kell várnia azt, ha nyílnia, csukódnia kell. Nézem a fekedi magas homlokzatú színes házakat, és próbálom elképzelni az egykor itt lakókat. A szorgalmas svábokat, akik közül számosan vannak az én őseim között is. Betűzöm az egyik német feliratot, nem sokáig jutok, mégis szíven üt a mondat. Ez az én házam, és mégsem az enyém. Köszöntöm Önöket, Bicsák Eszter vagyok. Az élet kapujában. A kicsi lány csoda gyermek már, ami a gyors fejlődését illeti. Szülei pedig legszívesebben a boldogságukról beszélnének.
6: A mai napig emlegetjük az első összepillantásunkat, igen, mert abban már minden benne volt.
5: Szuper nagy és szuper apa. Tegyük hozzá, az anyuka már nem tud nekik segíteni, talán innen is az átlagosnál nagyobb erejük. Apák napja van, és tudjuk, nem minden hős visel köpenyt.
7: Lehet, hogy aki erre gondolt, ő hősként tekinthet rám. Én ezen sose gondolkodtam, hogy ez hősi teendő volt. Vagy ott van a árvíz, akkor pakolni kell a homokzsákot, amíg meg nem állítod. Tehát ez egy ilyen feladat.
5: Boldizsár eljegyezte Évát. A mondat 62 éve hangzott el, és azóta is emlegeti a ma már együtt idősödő házaspár. Sem megismerkedésük, sem házasságkötésük nem volt szokványos.
8: Fél órát körülbelül beszélgettünk, és nekem is megdobbant a szívem rögtön, és éreztem, hogy itt az alkalom, de nem mondtam még igent.
5: Erről szólnak mai történeteink. Tartsanak velünk! Boldogság szívecskékkel. És ezt kicsikét sem szánom viccnek vagy karikatúrának, sőt, Azt hiszem, cimbalmos Kléri Zsuzsanna és cimbalmos Kozma Ábel Róbert boldogságához hasonlót minden ember megérdemelne. Egy pillanat alatt egymásba szerettek, és ez másfél éve történt. Azóta házasok és kislányuk született. Sok nehézségen mentek át, amíg megtalálták egymást. Zsuzsanna párkapcsolati csalódásokon, Róbert pedig egy válláson van már túl. Zsuzsanna 42, Róbert 32 éves, de ez nem zavarja őket, s bár úgy hitték, hogy Zsuzsanna egészségügyi problémái miatt nem születhet közös gyermekük, 3 hónappal ezelőtt mégis meglátta a napvilágot cimbalmos Améli Aurora Mia. A kislány abból a szempontból is különleges, hogy az átlagnál gyorsabban fejlődik, de a szakemberek megnyugtatták a szülőket. Csoda gyerekek léteznek. A riporter Schweyer Rita.
9: Béke van. A kicsi lányuk éppen szopik, és közben alszik.
6: Igazából az egész napot rajtam tölti.
9: Említette, hogy napközben nem alszik, viszont az éjszakát végig alussza.
6: Szerencsésnek is érezzük magunkat. Az éjszakát nagyon korántól elkezdte átaludni. Az is nagyon korán kiderült, hogy nappal ez nem annyira kivitelezhető. Ilyen mikroalvásokat azért látunk tőle. Olyan, mintha mindent tudni akarna, mintha úgy érezné, hogy lemarad a világról, ha elalszik.
9: Ugye ma egy nagyon nehéz napon vannak túl. Több órát a gyermekklinikán töltöttek, ahol kiderült, hogy jobban fejlődik, mint az átlag, és hogy különleges lehet.
6: Igen. Bárkivel találkozunk, bármilyen szakemberrel, mindenkinek nagyon fura, hogy mennyire gyorsan fejlődik. Örülünk, hogy meg lett nézve, mert úgy vagyunk vele, hogy mindent azért jobb tudni.
10: Ő ugye most 9 hetes, megy a kúszás, az átfordulás, a fejét a születés pillanata után azonnal felemelte, és másodpercekig képes volt tartani, ugye azon is meglepődtek a szülészeten. Igen. Nagyon hamar fölismerte már a hangokat, keres, tudja honnan jövök, úgyhogy nagyon kis okos.
9: Valamelyikük ilyen volt?
6: Nem tudok róla, hogy én ilyen lettem volna. Sőt, 3 éves koromig nem beszéltem, csak azt mondtam mindenre, hogy nem.
10: Én a teljesen kicsit ugye nem tudom, én 1 éves koromig intézetben, árvaházban voltam, engem ugye örökbe fogadtak a szüleim, de utána, ahogy elmesélték, ők nem úgy fogalmazták, hogy gyorsan fejlődtem, hanem hogy extrém ügyes voltam dolgokban, tehát hogy biciklizni, pótkerék nélkül 2 évesen tudtam.
9: A szakemberek azt mondták, hogy léteznek ilyen gyerekek.
10: Így van, egy hölgyel beszélgettem, aki nagyon régóta ezzel foglalkozik, oktatási tanácsadása, hordozási tanácsadó, dúla, ő mondta, hogy léteznek ilyen gyerekek, van is rá tanulmány, szuperbabáknak hívják őket, mondta, hogy neki is van egy kisfia, ő is ilyen szuperbaba lett, ő nyugtatott meg minket, bízunk benne, hogy ő is ilyen kis ügyes lesz majd.
9: Az orvosi vizsgálatok ma nagyon jó eredménnyel zárultak, már csak a neurológiai vizsgálat van vissza, tehát a vérvételtől kezdve minden igen. Negatív.
6: Igen.
9: Az is csodával ér fel, hogy ez a kislány egyáltalán megszületett. Hiszen Zsuzsinak nincsen meg az egyik petefészke.
6: Igen. Emellett volt nőgyógyászati műtétem is, illetve endometriózisom is van. Úgyhogy, ha valaki ő tényleg egy csoda, 5%-unk volt, hogy ő megfogadjon. Mindenki el volt ájulva, hatalmas volt az öröm.
9: És természetes úton fogant.
6: Igen.
9: Szerettek volna babát? Üterben volt?
10: Igen, mi már a kapcsolatunk elején nagyon hamar éreztük, hogy mi erre vágyunk. Annak ellenére, hogy a Zsuzsinak nem volt még babája, nekem a második babám, és amikor úgy igazán elkezdtünk ezzel foglalkozni, szerintem 1-2 hónapon belül sikerült.
9: Egyébként Zsuzsi a korábbi kapcsolataiból szeretett volna babát? Váltak ezek annyira komolyá, hogy felmerült ez a kérdés?
6: Nem, a lelki mélység az nem volt meg hozzá.
9: És itt mi történt, hogy mégis?
6: Nagyon természetesen jött, Robival villámcsapásszerűen találkoztunk. A mai napig emlegetjük az első összepillantásunkat, igen. Mert abban már minden benne volt.
9: És ennek hány éve?
6: Nem sok, másfél.
10: Ez a másfél év is nagyon érdekes, mert mégis olyan volt, mintha egy élet benne lenne. Rengeteget utaztunk azóta, a gyerkőc bejött, én munkát váltottam, vállalkozást alapítottam. Ez is különleges volt, ugye a kapcsolatunk is különleges, meg hát az, hogy a kisbaba ugye megszületett.
9: Említette, hogy van még gyermeke. Ő mennyi idős?
10: Ő most lesz nyáron 4 éves, nekem egy kisfiam van még.
9: És ott mi történt, hogy az a kapcsolat nem sikerült?
10: Külföldön éltünk elég hosszú ideig, ott is ugye vállalkozásaink voltak, ott megszületett a pici. Ez egy stresszes élet volt, Ausztriában voltak céges gondok is, már szerettem volna felszámolni, meg hazajönni, és ugye én úgy határoztam, hogy Pestre fogunk költözni első körben, annak ellenére, hogy mind a ketten mi pécsiek vagyunk. Ez volt maga az a pont, ahol vége lett, de valószínűleg én sem figyeltem már úgy erre az egészre oda, és az volt egy olyan pont, aminél ő azt mondta, hogy akkor itt nincs tovább. És akkor ő haza is költözött ugye az édesanyjához.
9: Mennyit láthatja most a kisfiát?
10: 2 hetente hétvégén ő mindig jön, de sokszor van az, hogy majdnem minden hétvégén itt van, vagy hétköznap. Hál' Isten, most egész sűrűn tudjuk tartani a kapcsolatot.
9: Zsuzsi mit szólt ahhoz, amikor megtudta, hogy azért ott már van egy családtörténet?
6: Úgy voltam vele, hogy hogy jó. Nagyon könnyen kötöttünk, szerettünk együtt időt tölteni, úgyhogy semmiféle fennakadás nem okozott bennem.
9: Akkor, amikor kiderült, hogy babát vár, akkor azonnal úgy döntöttek, hogy megtartják?
6: Ez föl sem merült, hogy nem.
9: Még a kora miatt sem? Meg hogy első baba? 42 nem. Évesen?
6: Nem, én nem annyinak érzem magam. Mindent megteszek az egészségemért is, amit tudok. Azt érzem, hogy lélekben elég fiatal vagyok hozzá.
9: És az anyaság, mint szerep jól illik önhöz? Ki tud ebben teljesedni?
6: Inkább úgy mondom, hogy ki fogok tudni teljesedni, mert azt is érzem, hogy ez egy folyamat. Napról napra növök bele.
9: Volt önben félelem, hogy lehet, hogy gyorsan jön? Még nem annyira ismerik egymást?
6: Azért nem volt bennem ilyen félelem, mert életem eddigi tapasztalata alapján nagyon sokszor az csak tesz különbséget, ha az ember 10 plusz évig ismer valakit. Úgy voltam vele, hogy készen állok felnevelni, tudom, hogy bármit meg tudok oldani, ez is koromnak köszönhető, nincs mire várni.
9: És az bármelyiküket zavarja, hogy van önök közt 10 évkor különbség?
6: Abszolút nem.
10: Fel sem merült, hogy ez bármilyen problémát okozna, vagy zavarna esetleg valamelyikünket?
6: Én egyszer kérdeztem meg az elején írásba. Tudod, hogy mennyi idős vagyok? Írt, hogy tudom, és akkor ezt megbeszéltük.
10: Én azt gondolom, hogy mi egymást tökéletesen kiegészítjük, egy szintre húzzuk egymást. El se tudnám képzelni azt, hogy akár a korosztályomban, vagy a lejjebb lévő korosztályból válasszak párt. Tényleg nagyon különleges a kettőnk között lévő kapcsolat.
6: Mind a ketten annyi törésen túl vagyunk, annyi tapasztalatot szereztünk párkapcsolatba, hogy mostanra valahogy ez így kifort.
9: Van segítségük a kis Mia nevelésében? Ugye ön korán elvesztette az édesapját, igen. De az édesanyja még él.
6: Igen. Édesanyám segít nagyon sokat, a nővérem és a nővérem párja. Ugrásra készek, úgyhogy ebben nagyon nagy szerencsénk van. Tényleg bármit, bármikor, bármelyiküktől. Maga ez a tudat az embert már egy biztonságba rakja.
9: Említette, hogy nevelőszülők nevelték fel. Tartják még a kapcsolatot?
10: Igen, tartjuk a kapcsolatot. Nem annyira szoros most a kapcsolatunk, sajnos egy családi vita miatt, de apum is tudja, meg anyum is tudja, hogy megszületett a kicsi, szoktak is érdeklődni felőle. Apum ő más országban élő, Olaszországban él. Ugye azért más dolgok miatt is sajnos megromlott a kapcsolat. Majdnem 16 évig nem álltunk szóba, nem beszéltünk apummal. Amióta viszont nekem megszületett ugye a kisfiam, azóta kezdett ő is így visszaszivárogni az életembe, és hát amióta a kislány megszületett, azóta azért próbál aktívan telefonon érdeklődni. Ő gyermekorvos egyébként. Bármilyen kérdéssel tudunk fordulni hozzá, meg tudjuk vele beszélni, hogy hogyan van, úgyhogy így segít azért.
9: Akkor most boldogság van, én úgy látom.
10: Persze. Mint karrierben, családi életben szerintem a csúcs. Vagyunk egy jó ideje, és úgy is érzem, hogy azon is leszünk. Kiderült, ugye, hogy rengeteg közös hobbink is van, utazni nagyon szeretünk együtt, és mi tényleg az elejétől kezdve nagyon-nagyon segítjük is egymást. Én azt gondolom, hogy egy párkapcsolat az így kell, hogy kinézzen, így kell tökéletes legyen.
6: Én is úgy érzem, hogy az eddigi életemnek a tapasztalatai most akkumulálódtak. Itt tudok most megérkezni, hogy végre olyan értelmi és akarati helyzetben vagyok, hogy tudom tudatosan kivitelezni, hogy szeretném, hogy kinézzen egy napom, félreértés ne essék, nem arról van szó, hogy állandóan minden tökéletes, de hogy az alapjaira tudok figyelni. Annyira meg tudtunk egymásba érkezni, hogy igen, most teljes boldogság van. Itt van a pici is, az ember azt érzem, hogy ez az egyik legtöbb, amire vágyhat.

0: Ahogy születsz, úgy élsz. Bár a mondással vitatkoznék, azért van benne valami. Az Egerben működő Összhangegyesület éppen ezt az életünkre ható születésélményt kutatja. Tagjai elsősorban szülésznők, akik először saját életükön keresztül vizsgálják, hogy döntéseikben miként hagyott nyomot a születésük. Ráadásul mára már azt is tudjuk, bár visszaidézhető emlékeink csak 3 éves korunktól lehetnek, előtte is léteznek csecsemőkori, sőt magzati emlékek is. Pilisi Csenge először Csűrösné Kriston Adrien édesanyát kérdezte.
1: Hány éves a kisfia? Most itt játszik körülöttünk.
2: 4 lesz augusztusban.
1: És ő már régóta várt baba, ugye? Szeretett volna régóta babát.
2: Igen, én 10 évet vártam a kisfiamra. Bennem az volt, hogy azért szeretném azt az időszakot is átélni, megélni, hiszen nem valószínű, hogy még egyszer az életemben lesz ilyen. 6 hónapos várandós koromig dolgoztam, és az utolsó 3 hónapot szerettem volna már csak azzal tölteni, hogy akkor így az ő érkezésére készülök, és akkor átadom magam tényleg ennek az élethelyzetnek. Igyekeztem nagyon-nagyon sok információt összegyűjteni, és én elmentem nagyon sokféle szülésfelkészítőre, én voltam a kórházi szülésfelkészítőkön, Pábai, tehát teljesen egy másik szemléletű szülésfelkészítőkön, elmentem magánkórházakba, hogy ott hogyan történik a szülés maga, és úgy összegyűjteni azokat az információkat, ami számunkra a legjobb.
1: Hogy történt a szülés ehhez képest?
2: Hát úgy, ahogy én azt elterveztem, végül is oda jutottam, hogy szeretném minél természetesebben és háborítatlanul megszülni a kisfiamat, lehetőség szerint mindenféle beavatkozástól mentesen, és mivel a várandóság is maga problémamentes volt, mint ahogy maga a megfoganás is, míg ugye az ember vár a 10 évet és mindenféle beavatkozásokon átesik, és ugye nem történik az, amire vágyott, ugye egyszer csak eljön a csoda, és én úgy gondoltam, hogy ezt ugyanígy, ahogy a foganás és a várandóság történt a maga természetességében szeretném, amennyire csak lehet beavatkozásoktól mentesen, én az otthonszülést választottam bábákkal. Tudtam és hittem azt, hogy a kisbabám is tudja, hogy mit kell tennie, és én is fogom tudni, hogy mit kell tennem. Hiszem azt, hogy ahogy születünk, az az egész életünket meghatározza. Oké, nehezen fogant a gyermekem, 40 éves vagyok, de még lehet gyerekem. Viszont neki ez az egyetlen egy lehetősége a születésre. Nem tudjuk megismételni, és én igyekeztem abból a helyzetből, abból az egyből kihozni minden maximumot, és természetesen arra is készültünk, hogy mi lesz akkor, hogyha bármi közbejön, és akkor akár bármilyen segítséget kell igénybe vennünk, de hogy azt is a lehető legkíméletesebben és természetesebben tudjuk végigvinni. És maga a szülés az tényleg nagyon szép is olyan volt, ahogy az a déd nagyanyáink idejében történt, női körben, meg persze a családunk körében, és az is nagyon felemelő érzés volt, hogy a férjemnek a nagylánya is jelen volt, a kisöccsének a megszületésén, a legjobb barátnőm, tehát hogy akiket én fontosnak tartottam a saját otthonunkban.
3: 2005-ben részt vettem a születés hetén belül Budapesten, volt egy workshop Franz Rengli pszichológus vezetésével.
1: A Siló Anna Mária szülésznő,
3: és ott volt az első születés élmény tréningem, és olyan mélyen érintett, hogy ennek utána kell járnom, és foglalkoznom kell vele, hogy előrébb jussak.
1: És mit tudhatom meg a születésből?
3: Az édesanyámnak programozott szülése voltam, az azt jelenti, hogy a várandóságának a 42. hetében úgy kerültem én így a képbe, mint magzat, hogy ajaj, ennek a gyereknek már meg kellene születnie, és még mindig nem született meg, úgyhogy akkor programozzuk be az anya, az édesanyja szülését, és akkor így indultam én el, mint születendő gyermek, és azóta ezt olyan jó, hogy így a szülésznői hivatásomban is ketté tudom választani, hogy az édesanyja szül, és a gyermek pedig születik, és hogy ez egy időben történő, de 2 nagyon különböző élettörténet.
1: Ugye a laikus ember erre azt mondaná, hogy hát akkor nem siettél a világra jönni. Ez meghatározta a későbbi életedet?
3: Persze, semmivel nem sietek. Most sem. Nem sietem el a dolgaimat, és valóban minden olyan változásaimat, a kisgyermekkortól kezdve egészen 37 éves koromig, tehát a változásba belemenésemet, ha így tetszik, mint ahogy a születésbe való belemenésemet programozták kívül külsőleg, így minden egyes változásomba való belemenetelem programozással történt.
1: Az, hogy a kicsire bízta lényegében a szülést, a születést, ez egy óriási bizalom felé is, meg önmaga felé is, nem?
2: Végig egy egyébként vele igyekeztem kommunikálni, tehát hogy azok, akik engem körülvettek, azok persze támogattak minket és odafigyeltek ránk, de hogy az nekem egy olyan külső segítség volt, ami ahhoz volt jó, hogy én tudjak a gyerekemmel és a fiammal végig kommunikálni és kapcsolatban lenni.
1: Így utólag visszanézve az elmúlt 4 évet, hogyan alakította a kicsi életét, egyáltalán a tulajdonságait, az, hogy ő ilyen körben így születhetett meg?
2: Én azt látom rajta, ő pontosan időben született, 39 hét 4. napra, és én azt látom rajta, hogy ő minden fejlődési mérföldkövet, lépést pontosan akkor tesz meg, amikor kell. Nem korábban, és nem is később, hanem pont akkor. Tehát akár a kúszás-mászástól indulva a beszéd, vagy minden ilyen nagyobb lépés, amit ugye a gyereknél felírunk és figyelünk, az már-már, amikor így gondolta, hogy na vajon ugyan, mikor indul már el, mikor, mert már a szomszédnak már régen, na nem kell sokat várni, mert ő pont időben is. Például ezt látom rajta, hogy így mindent éppen időben csinál, nem kell különösebben noszogatni, mert szépen megérik majd ő arra, és akkor tényleg csak itt terelgetni is. Vigyázni kell rá, és támogatni őt. Például tavaly pedig még csak 3 éves volt, hogy mondta a dobótéren, hogy anya, nem szükséges, hogy begyere a fagyír, majd én megyek. Tapasztalom rajta, hogy nagyon önálló, de ilyen nagyon egyszerű hétköznapi dolgok is. Például, hogy ő abszolút nem fázós. Neki mindig pont jó, hiszen nem volt egy olyan, mint ugye persze tudjuk, hogy akinek császármetszése volt, nagyon sok esetben nem ő kérte, hanem ez volt indokol, de hogy ugye a császármetszős babákra jellemző az, hogy fázósak, hiszen hirtelen kiemelték őket a levegőre, és hogy például nála ez abszolút nincsen. Hát a betegségekkel kapcsolatban azért mondjuk az anyata is sokat segít, hogy nagyon gyorsan átmennek rajta az ilyen ovis vírusok, tehát tényleg 1-2 nap.
1: Sokáig tudta szoptatni?
2: 3 év, 8 hónapos koráig, úgyhogy most 2 hónapja engedtük el ezt a dolgot, igen. De hát ugye ez mind azzal jár együtt, hogy nekünk ezre volt lehetőségünk így az első pillanattól kezdve. Most már látom és tapasztalom, hogy a háborítatlanul születő babák és azok, akiket mondjuk szoptatnak, vagy mondjuk akár hordoznak is, ugye megtapasztalják azt az ősbizalmat, hogy anyukámra mindig számíthatok. És ez most már így, hogy ő 3-4 éves, kicsit kezd ugye önállósodni, ez maximálisan látszik rajta, hiszen nem nagyon volt gond az óvodai elengedésnél, mert ezt meg tudjuk beszélni, hogy pontosan tudja, hogy ha én azt mondom, akkor az úgy is van, hiszen ezt megtapasztalta, ezt a bizalmat velem kapcsolatban, hogy azt a fajta kapcsolódást és azt a fajta bizalmat ő ezt így átélte velem, és most már sokkal önállóbb tud lenni ezáltal. Kicsit

0: Ma van apák napja. Az utóbbi években, főleg a fiatalok körében elterjedt a mondás, nem minden hős visel köpenyt. Ezt azokra az emberekre értik, akik csendben észrevétlenül tesznek nem átlagos nagy dolgokat. Az egyszülős központ idén is kiosztotta a páratlan szülődíjakat, az egyiket Hodruszki Csaba vehette át. A családfő, bár nem tekinti magát hősnek, néhány évvel ezelőtt egy betegség következtében elvesztette feleségét, azóta egyedül neveli 3 gyermekét. Az ő otthonukban járt Kovács Bernadett, aki az édesapával és Bende Guzzal a legnagyobb testvérrel beszélgetett.
1: Érettségi felkészülés kellős közepébe csöppentem.
2: Igen, hétfőn, kedden és szerdán fognak lezajlani a szóbeli érettségig. Magyarból, azon belül irodalomból és nyelvtanból, történelemből, illetve intesiből is fogok szóbeli érettségit tenni. Hát a felkészülésnek a legvégén járunk, és már a összegzésnél járok.
1: Mint édesapának, önnek is most ez egy új helyzet, hogy a legnagyobb gyermek, a legnagyobb fiú érettségizik. Szülőként ön hogy éli ezt meg?
3: Nagyon vissza kell fogni magam, hogy ne kérdezzem meg minden órában, hogy most éppen felkészülsz, tanulsz, vagy valami mással ütöd el az idődet, mert ezzel csak a terhet tenném a Bende Guzzra, ezért inkább igyekszem a lehető legkevesebb szemek kérdezni. Nagyon izgulok, megmondom, hogy nagyon izgulok.
1: Ezt tudtad egyébként, hogy édesapád így izgul, érted?
2: Tudom is, és azt is tudom, hogy ő jobban izgul, mint én izgulok.
1: Tehát te nyugtatod De. Őt.
2: Igen.
1: Te sok egyébként mennyire, hát már bocsánat, hogy így fogalmazok, hagynak téged tanulni?
2: Most már nem vagyunk együtt annyit, mert régebben még egy szobában voltunk Csanival, de amióta a tavalyi felújításkor apa csinált nekünk egy külön szobát, ezért hát együtt vagyunk, de már nem olyan sokat, viszont mind a kettő tesómmal nagyon jó kapcsolatom van, szóval ha Flórának kell valami segítség esetleg, akkor tudok neki segíteni.
1: Ő milyen idős a kislány?
3: Flóra 14 éves.
1: Hát akkor már ő is nagyobbacska kislány.
3: Igen.
1: Tehát édesapa izgul, édesapa szobát csinál, édesapa mindent csinál. Édesapa egy hős, aki nem visel köpenyt.
3: Túlzás a hőset, az ember csinálja a dolgát.
1: Mióta van ez a felállás, hogy egyedül neveli őket?
3: 9 éve halt meg a feleségem, az ő édesanyjuk, és azóta. Tehát az volt a legnehezebb időszak, és hát évről évre, mondjuk nem mondom, hogy könnyebb lett, de más változtak. Ahogy ők nőttek, ahogy az ember bele tanult ebbe, vagy bele szokott ebbe, ezért mennyiben lehet azt mondani, már nem olyan nehéz, inkább így mondom, nem az, hogy könnyebb.
1: Hogyha ön mögé nézek, ott egy hölgy van a falon.
3: Ő igen, az? Ő az, igen, igen, az ő képe van ott a falon.
1: Szokott édesapád, vagy volt olyan, amikor beismerte, használhatom ezt a szót, hogy vannak igen sűrű napok, sűrű hetek és nehéz időszakok?
2: Én édesapámon sose láttam azt, hogy egyszer is megtörve lenne. Mindig a legjobb oldalát mutatja, és nem látom azt, hogy egyszer is úgy van vele, hogy visszagondolna erre az időre, és hogy jaj, milyen rossz dolgom van, hanem ő szerintem nagyon jól kezelte, és erősen felállt ebből. Leginkább, aki ezt így kimutatja, az ő édesanyámnak a édesanyja.
1: A nagymama.
2: A nagymama. Ő azért elég sokszor szokott ilyen meséket mondani, ahol anya ott volt, és hát azért el is szokott néha rajta pityeredni, meg ő szomorodni, de nem tudom, apán nem látom sose, hogy nagyon megtört volna.
1: Megengedte azért magának, hogy fájjon?
3: Igen.
1: Nem minden férfi engedi, meg csak azért kérdezem.
3: Persze, föl kellett dolgozni, hogy ne lelkileg, a mai napig fájdalom, de hát ez egy olyan fájdalom, amivel az embernek együtt kell élnie. Egy katolikus közösségnek vagyunk tagjai, és onnan azért elég sok segítséget kaptam. Mind a lelki, mind pedig a logisztika, tehát a hétköznapi dolgokban is. És ami a legnagyobb segítség még ezen túl, hogy a nagymama, anyai nagymama az lényegében a halál után majdhogy nem ide költözött. Hát nem mondanám, hogy teljesen ide költözött, mert ő vidéki asszony, de egyébként a hétköznapokban meg rengeteg segítséget megad itthon.
1: Szuper nagy év akkor, ugye?
3: Szuper, abszolút szuper nagy év. Főz, most takarít, hogyha ezt értünk szuper nagy alatt, de nyilván ne ezt értsük alatta, hanem azt az érzelmi támaszt, amit egy családban egy nőnek meg kell adni, azt ő megadja. Nyilván a leosztásban ő a mindent megengedő, és mindig a lelket simogató és kényeztető. Nagymamai szerepe egyébként is ez, de ebben a felállásban is én meg a szigorú, a követelő, a számonkérő, és a reggel ébresztő, este lefektető, vagy aludjál már. Hát ezek a szerepek, ezek megvannak a klasszikus módon természetesen.
1: Ilyen szigorú édesapád van?
3: Nem teljesen. Most már nagyok. Maguk életét kell, hogy megszervezzék. Most már nagyon nehéz lenne őket nevelni, azt gondolom. gondolom, mintát lehet adni, de nevelésbe azt, amit akkor bele tudtam tenni, ezt beletettem, most már ők is érzik, ha sokáig fönn vannak, akkor hullaálmosak lesznek. Például, ha nem tanulják meg a leckét, vagy nem csinálják meg, akkor egyest fognak kapni. Ezeket a kudarcokat nekik is meg kell élni, ezt a felelősséget.
1: Na, visszatérve még, hogyha a nagymama a szupernagyi, akkor ő most már hivatalosan is szuperapuka, mert hogy kapott ugye egy díjat.
3: Igen, ez egy külön díj. Hallottam talán valahol erről a szervezetről, de úgy nagyon nem foglalkoztam vele. És amióta hallottam róla, mert ugye megtaláltak és külön díjban részesítettek, azóta már érdeklődőbb vagyok, és nagyon sok segítséget tud nyújtani az egyszülősöknek. Én azt láttam a honlapjukon, meg ott a egy-két vezetővel egy nagyon rövid beszélgetés során ez derült ki számomra.
1: Tehát akkor valaki beajánlotta önt?
3: Igen, az unoka nővérem volt.
1: És mi volt az indok? Persze három gyermeket egyedüli apukaként nevelni, azért ez, fogalmazunk úgy, hogy kihívás.
3: Igen.
1: Volt még ezen felül valami?
3: Igen, azért színezi ezt a mi történetünket valami. Az én lányom egy nagyon súlyos genetikai betegséggel született. Ő nem vesz levegőt alvás közben. Régen ez ugye bölcsőhalálnak hívták, és sem gyógyítani, sem megállapítani nem tudták, nem vett levegőt, meghalt. Őnála ezt diagnosztizálták, mert ez már ugye, újszülött korában kiderült. Majdnem egy évig volt intenzív osztályon kórházban, élethalál között többszörös újraélesztéssel, amit az édesanyja küzdött végig, amikor is hazakerülhetett, úgy, hogy egy konkrét intenzív osztályt saját felelősségünkre persze, de hazaköltöztettünk, tehát az összes lélegeztetőgépet a szondán keresztül kellett táplálni, ugye meg volt egy gégekanülje, azon keresztül ment a gép, és ez olyan handicapet okozott neki, gyermeket nevelők tudják, hogy az első hónaptól kezdve minden hónapnak megvan az a fejlődési fázisa, aminek kell lenni, hogy később az idegrendszer és az ember teljes élet tehát tudjon élni, nekem ezek szinte mind-mind kimaradtak. Ezért most is még azért vannak olyan jelei, nem volt oxigénhiányos, de olyan jelei, hogy ami tanulási nehézséget okoz. És akkor volt 4 éves. Legtöbbször az édesanyja vele aludt. Az egy ilyen szempontból elég nehéz időszak volt. Tehát lehet, hogy aki erre gondolt, ő hősként tekinthet rám. Én ezen sose gondolkodtam, hogy ez hősi teendő volt, vagy hősi cselekmény volt az ember. Ott van az árvíz, akkor pakolni kell a homokzsákot, amíg meg nem állítod. Tehát ez egy ilyen feladat. Tehát akkor csinálni kell.
1: Oké, rendben, nem mondja magáról azt, hogy hős, de néha azért egy kicsit megveregeti a saját vállát, hogy na, Csaba, lehet, hogy ezt jól csináltam.
3: Nem, nekem az önbizalmam annélkül is a helyén van, bocsánat. De bár azt mondják, az öndicséret olyan fontos, hogy nem szabad másra bízni, de nem gondoltam itt soha. A Jóisten ezt rakta az én hátizsákomba, én nekem ezt kell cipelnem. De nagyon sokat is adott ez az időszak nekem, tehát ez... Nyilvánvalóan egy picit más szerep egy egyedülálló szülőként egy családot koordinálni, mint valakivel megosztva ezeket a terheket. Az biztos, hogy engem is nagyon formált ez az elmúlt 9 év.
1: Ti néha azért megveregetitek a vállát édesapának?
2: Én nagyon büszke vagyok rá, hogy nem mondott le rólunk, vagy nem tudom, tehát hogy viszi ezt a terhet minden nap, és hogy teszi, amit tennie kell. Tényleg ez ilyen apai feladat, és hát most lehet, hogy ez rossz, hogy ez így alakult, de ebből kell építkezni.

0: apának lenni nem könnyű, de jó apának lenni döntés kérdése. Legalábbis ezt állítja Bajnai Zsolt, aki minden ezzel kapcsolatos gondolatát, bizonytalanságát papírra vetette, és meséket szőtt belőlük. Így született meg az Apukává tett című története is, ami fődíjat kapott az Apa Kulcs egyik korábbi irodalmi pályázatán. Az Apa ezerrel pályázat idei elismeréseit ma adják át. Pilisi Csenge beszélgetése.
1: Itt a kezemben tartok egy könyvet, amiben az apa puszi. Ugye ez a téma, hogy az elbúcsúzás, az elengedés, az elválás, annak az élményét írta meg?
2: A lányomnak azt hiszem a 14. születésnapjára írtam 10 éve visszamenőleg, hogy ugye ezek a puszik, amit még meg lehetett az osztály előtt is csinálni, aztán már az osztálynál nem lehetett, már csak az iskola külső bejáratánál, aztán már ott se, aztán már csak otthon, és akkor hogyan múlna el ezek a maradó puszik, és ez mennyire tudott fájni. Igen, ez 10 évet ölelt át.
1: De rendszeresen ír egyébként a gyerekeivel, vagy a lányával való kapcsolatáról, mint apa, hogy éli meg ezeket?
2: Most, hogy így mi beszélgetünk, így belegondoltam, és engem is meglepett, hogy viszonylag sokszor. De rendszeresen írok személyes történeteket is, és így beleszámoltam, azért lehet, hogy egy ilyen műsorra való apa-gyerekei kapcsolat összejöhetne.
1: Miért írja meg ezeket? Történeteket, sőt, fődíjat kapott évekkel ezelőtt az Apa Kulcs irodalmi pályázatán, úgymond egy mesével, ez egy kitalált történet lehetett, ugye?
2: Félig meddig, igen. Nem tudom, valószínűleg azért, mert hogy izgat ez a történet a gyerekeimmel, hogy milyen lehet a kapcsolat, meg a kitalált részei is, ugye ez az Apa Kulcsos történet, ez egy kicsit kitalált volt, hogy egy apuka Covid idején hogyan talál arra rá, hogy a saját gyerekével akár játszani is lehet. Én nagyon-nagyon szerettem játszani Legót, ezért nagyon sok közös emlékünk van a gyerekekkel, hogy mi mindent építettem. Jó is erre visszaemlékezni, meg lehet, hogy egy kicsit az ember magával is elszámol, hogy vajon jól csinálta-e.
1: Mert úgy van az akkor, ugye most már 20 évesek a gyerekek, amikor most már vissza tud nézni, hogy jól csinálta-e.
2: Az biztos, hogy az is egy ilyen traumatikus élmény volt, amikor ugye egyetemre mentek, és a szobájuk ajtaja esténként nem lett bezárva, és reggel arra ébredni, hogy jön a fény a szobába, hogy nincsenek otthon. Azért ez is egy ilyen meghatározó élmény, de hogy egyébként szerintem ez az apaság, ez azért megmarad. Tehát hiába 20 évesek, és hiába mások a dolgok, hozni, vinni, intézni, költözni.
1: Mennyire volt tudatos, amikor még kicsik voltak, vagy amikor esetleg várták a gyerekeket, hogy én jó apa leszek, vagy hogyan tudok jó apa lenni?
2: Akkor ott ilyen visszatérő lelkiismeret furdalásom, hogy 20 évvel ezelőtt azt gondoltam, hogy az a jó apa, aki sokat dolgozik, és keresi a pénzt a családján, hogy mindent megadjon. Erre viszonylag gyorsan rájöttem, hogy ennél van jobb dolog is velük lenni, meg otthon lenni. Ha ma újra kezdeném, akkor biztos, hogy ezt a hibát megpróbálnám nem elkövetni. Meg azt is jó lenne megtanulni, ezt már lehet, hogy a gyerekeimnek fogom elmondani, hogy a saját életkoruknak megfelelően tudjam őket kezelni. Hogy amikor 3 éves, akkor én is tudjam, hogy ő 3 éves. És azért ez sem olyan egyszerű. Tehát én így visszagondolva, néha biztos volt, hogy a fiamat nagyobbnak néztem, mert ott volt mellette a kisebb lány, aki valami mennyivel fiatalabb volt, lehet, hogy másképp csinálnám. Van egy nagyon fontos mondás, amit az egyetemen tanultam, a házassághoz is kapcsolódik, de a szülőséghez, hogy egy apa azzal tette a legtöbbet a gyerekeiért, ha szereti az anyukájukat. És szerintem ez egy alapvető tételmondat, ez a tételmondat szerint próbáltunk élni, és meg tényleg az volt a fontos, hogy minél többet legyünk együtt, meg hogy a gyerekek is, meg mindenki is, én is, a feleségem is csinálhassa azt mellette, amit egyébként akar csinálni. Sokat jártunk színházba, sok könyvet bennünket körül, sokat olvastunk, és most már nagyon jó, amikor ők ajánlanak, hogy azt láttad, azt olvastad, ez egy jó dolog.
1: Férfiként, apaként belegondol abba, hogy milyen mintát ad tovább a gyerekeinek? Itt említette, hogy szeretni kell a feleségét, az édesanyjukat ahhoz, hogy ezt a mintát lássák.
2: Nem is vallja be magának az ember, hogy ebbe belegondol, de azért egy csomószor eszébe jut hogy ezzel, hogy vajon jól csináltam-e. Tehát ebben benne van az, hogy jó mintát adtam-e, hogy amit ők láttak, az jó volt. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy jó volt, mert ugye néha a hétköznapi élet, meg az anyagias világ, az lehet, hogy mást mutat, hogy más tempót, vagy mást kellett volna csinálni. Ez majd lehet, hogy valahol a végén kiderül, vagy majd abban reménykedem, hogy esetleg az unokáknál majd ez valahol visszaköszön, nem tudom.
1: Ők nem írnak?
2: De. A fiam az irodalommal foglalkozik, a lányom pedig azért színházzal is. Most volt a Radnótin egy ilyen ifjúsági bemutatójuk, úgyhogy nem esik messze az alma a fájától.
1: Ez a kulcs, nem? Vagy egy picit a gyerekünk szemével lássuk a világot, hanem magunkat is.
2: Néha így az utcán figyelve embereket, kicsit tényleg az az érzésem, hogy felnőtt fejjel próbálunk a gyerek fejével gondolkodni, hogy olyan legyen, mint mi vagyunk, és nem tudunk az ő fejükkel. Azért ugye a Lóci óriás lesz című vers, azért ebben szerintem egy alapmű, lehet, hogy ezzel kellene minden szülést kezdeni, hogy ezt felolvassuk hangosan. Tényleg az a fontos, hogy ő hogyan látja, meg ő mit akar. És lehet, hogy ez egyébként sok konfliktust is megelőzne, amikor rángatunk gyerekeket jobbra-balra. Miközben ő lehet, hogy semmi egyebet nem szeretne, csak nyugodtan egy kicsit ülni, játszani, és a saját történetébe elvonulni, vagy bennünket bevonni egy történetbe.

0: megtalálni, falakba ütközhet. A fiatalok körében mért magas fokú szorongás úgy tűnik ezen a területen is megjelent. Gyakori vált, hogy a fiatalok lusták, gyávák megszólítani egymást, de gondoljunk bele, ez az a korosztály, amelyik a digitális robbanás első tesztelője, és ezért főképp írásban kommunikálnak, sokan közülük elvált szülők gyermekei. Benkő Andrea 17 és 24 év közötti fiatalokkal beszélgetett.
1: Megvannak a találkozási lehetőségek, viszont kevesebbet vagyunk a párunkkal kettesben, mert inkább nagyobb csapatokban vonulunk, úgymond. Szerintem a tini éveinkben nem találjuk még meg az igazit, csak keresgélünk.
2: Kicsit úgy érzem így a fiúknál, hogy pont most benne vannak ebben a tini korszakukban, amikor így mindent ki akarnak próbálni. Hogyha például van egy barátnőjük, akkor úgy vannak vele, hogy lehet, hogy a másik jobb lenne, és jobb lenne inkább neki udvarolni.
3: Te egy érettebb kapcsolatra vágysz már.
2: Találok barátokat, és nagyon jól el tudok szórakozni, viszont annyira megmaradtam ennél a baráti viszonynál, hogy nagyon nehezen tudok kijönni ebből a komfortzónából.
3: Nincsen hiányérzeted?
2: De sokszor van.
3: De hogy látod, hogy a ti generációtoknak nehezebb ismerkedni, mint mondjuk a szüleidnek?
2: Olyan szempontból van különbség, hogy még régen a fiúnak volt az a dolga, hogy kezdeményezzen. Most elvárják a fiúk, hogy a lányok menjenek oda. Valamilyen szempontból én is ilyen maradi típus vagyok, és elvárom a fiúktól, hogy kérdezik meg, hogy esetlegesen szeretnék-e velük találkozni, de a fiúk, hogyha a lányok nem érdeklődnek, akkor ők nem fognak ezért bármit tenni.
3: Lusták?
2: Igen.
3: Az nem lehet, hogy félnek?
2: Azt sokszor érzem, hogy nehezebben szólnak oda egy olyan lányhoz, akiről tudják, hogy mondjuk értelmesebb, tehát valamilyen szempontból lehet, hogy félnek.
4: Én mindig hosszú távú kapcsolatot szeretnék keresni. Én a rövid távú, meg az én alkalmi kapcsolatokra nem is tudok alapozni, és nincs bennük szerintem semmi jó gyakorlatilag, mert nem lehet megszokni a másikat, és ezáltal nem tud kialakulni egy bizalmi kapcsolat. Apukám is ugyanígy komolyan áll hozzá mindenhez. Apukámtól nagyon sok tanácsot kaptam ez ügyben is, hogy hogyan viselkedjek majd egy párkapcsolatban, meg hogyan legyen ez majd a későbbiekben. Most nekem volt egy párkapcsolatom, annak vége lett, hosszú távra terveztem vele. Az elején nagyon szép volt, de a végére nagyon elromlottak a dolgok sajnos, és ő is tudott nagyon sokat segíteni, hogy hogyan lépjek túl rajta, hogy miért ne keseregjek emiatt, ami történt.
3: Mert de azért ez nehéz.
4: Bevallom, nem.
3: Nem
4: nehéz, mert olyat tett a volt párom, hogy azon túl kellett lépnem, különben tényleg összetörök.
3: Nyilván akkor most itt az ideje annak, hogy körülnézzél és új kapcsolatot keres. Azt hallom az okos lányoktól, hogy azért ők úgy várnák, hogy a fiú kezdeményezzen. Na de tudjátok, hogy hogyan kéne?
4: Nagyon sokan nem tudják szerintem. Vagyis hát én látom itt az iskolában is, látom a közéletben, az utcán is. Szerintem a lányok egy határozottságot várnak el a férfiaktól, és ez a határozottság sincs meg szerintem manapság, bár én azt is látom, ami szerintem sajnos, hogy ez már elfogadott.
5: Nagyvárosban élek, középiskolai város, és kifejezetten nem egyetemi közeg, tehát ha valaki betölti a 18-at, 20-at, általában 3-4-5 évre elmegy Budapestre, vagy valamelyik közeli nagyvárosba egyetemre. Így a személyes ismerkedésnek nagyon kicsi tere van. Én nem hiszek az online ismerkedésben társkeresés szempontjából, valahogy nem az én stílusom. Így viszont nagyon hamar be tudja határolni az ember a lehetőségeit. Ha a munkahelyen vagy iskolában nem ismerkedik meg valakivel az ember, gyakorlatilag zárt kapuknál áll, ha csak nem valami szerencse adódik az életében, és megismer egy társaságot vagy valakit, olyat, akinek esetleg van egy ismerőse. Társkeresés az kifejezetten nehéz feladat manapság szerintem, főleg így 22-3-4-5 évesen. Ez az akkor, amikor már nem csak egy estére akar valaki megismerkedni a másikkal, vagy valami kis laza kapcsolatot kialakítani, igenis már el kell gondolkodni azon, hogy hosszú távú társat keressen az ember maga mellé, ez pedig kifejezetten nehéz. Diszkóba alapvetően fiatalok járnak, ha még egyáltalán van diszkó valahol, és ott sem olyan túlságosan komoly kapcsolatot akar keresni, aki ismerkedik a másikkal. Ezen kívül viszont nincsenek nagyon találkozási helyek. El lehet menni egy-egy kávézóba, de akkor is az ember a saját ismerősi körével van. Olyan szerencséje talán van néha az embereknek, hogy összefutnak valakivel, és a klasszikus módon megszólítják egymást, de azért ebben a mi generációnk abszolút nem erős.
3: Miért nem meritek megszólítani egymást?
5: Az internetnek köszönhetően kialakultak bizonyos véleménybuborékok, amikben gyakorlatilag alternatív valóságokat él meg mindenki. Nem szokás megszólítani manapság a másikat. Félő, hogy megsértjük ezzel, félni fog tőlünk, kellemetlen lesz. Egyszerűen a kultúránknak nem része ez.
3: Attól féltek, hogy mondjuk a lányok zaklatásnak veszik, hogyha megszólítjátok őket?
5: Nyilvánvalóan ez is benne van, bár az esetek nagy része

0: azt mutatja, hogy valószínűleg nem ez fog történni, csak nagyon kellemetlen lesz az egész. Természetesen benne van az is, hogy a mi generációnk iszonyatosan fél a visszautasítástól, vagy a negatív tapasztalatoktól. Főleg amikor már 20 év fölött van az ember, megvoltak az első rossz kapcsolatok, az első nagyobb szakítások, azért már igenis óvatosak vagyunk. És talán annál veszélyesebb terep, mint hogy azonnal kelljen válaszolni, és egyébként ez rengeteg problémára rávilágít a mi generációnkban, ez az azonnal válaszolás, például, hogy miért nem akarunk telefonálni. Na ugyanez a helyzet itt is, hogy gyakorlatilag az azonnali reakció, anélkül, hogy megfontoltan végig gondolhatnánk, hogy mit válaszoljunk erre, hát ez, hogy is mondjam, veszélyes terep.
1: Annyira megszoktátok, hogy inkább írásban kommunikáltok, hogy nehéz már azonnal reagálni, erre gondolsz?
0: Igen, de nem arra, hogy ne tudnánk személyesen beszélgetni, hanem inkább arra, hogy a mi generációnk irtózatosan sokat foglalkozik azzal, hogy analizálja saját magát, hogy megértse a működését, és ebben egy ilyen hirtelen döntést hozni, hogy valakinek, aki felteszi a kérdést, hogy esetleg eljön-e velem randizni, vagy megismerkedünk-e, erre mindenféle előzetes mérlegelés nélkül válaszolni, az egy kifejezetten kockázatos dolog.
1: Egyébként te hogy tervezed a jövődet?
0: Én nagyon szeretnék gyereket. Nekem a klasszikus családmodell az abszolút standard. Nekem sajnos nem adatott az meg, hogy teljes családban nőjek fel, én édesanyámmal és a kis házi állatainkkal együtt élek. Én nagyon szeretném, hogyha mi egy rendes, teljes, legalább 3, hanem 4 fős családként tudnánk leélni az életünket majd a jövőben. A lényeg, hogy szeretetben teljen ez a kapcsolat. Ezért nagyon fontos ugye a társválasztás. Életünk társát választjuk ki, azt az embert, akivel le fogjuk élni az életünknek egy nagy részét. Nagyon sok megpróbáltatást kell együtt túlélni, és ebben nagyon nem mindegy, hogy ki a társunk.

0: Boldizsár és Éva jegyesek. A mondat ugyan már 62 éve hangzott el, a két öröki fiú, mintha most fogadott volna örökhűséget egymásnak. Életük útjai érdekes módon keresztezték egymást, és ők máig kitartanak amellett, jó találkozás, jó döntés volt. Ahogy a műsor elején is mondtam, nem csodának kell tekinteni Varga Boldizsár nyugdíjas baptista lelkipásztor és felesége Éva történetét, mert egy ilyen döntés, egy ilyen kapcsolat, egy ilyen szerelem mindenkinek jár. Hallgassuk az évtizedes leánykérés történetét. A riporter Nagy Bálint.
1: Amikor elkezdtem a szemináriumi életet, elmondták, hogy milyen a házi rend.
2: Ugye ez egy bentlakásos.
1: Hogyne. És az egyik fő törvény volt, hogy a tanulmányi idő alatt udvarlás, nősülés kérdése kizárt dolog, legfeljebb csak a negyedik év második felében. És már az első évben volt egy lelkipásztor házaspár, és akkor rám kérdeztek, hogy hogy érzem magam a gyülekezetben, és akkor a feleség azt mondja, Varga testvér, ne csinálj nevű problémát, hadd adjak egy tanácsot, hogy nézni szabad, gondolkodni szabad, imádkozni szabad ezért a kérdésért, csak ne beszéljen. Ne adjon senkinek okot, alapot arra, hogy valami reménység támadjon.
2: Ameddig le nem jár az idő.
1: És ezt hát igyekeztem betartani, de most hadd hozzak ki valamit.
2: Jó, persze.
1: 1963 karácsonyára készültünk, volt egy tanár Kovács Imre testvér, Gyuláról járt föl órát adni, és kért tőlünk egy dolgozatot.
2: Ez a dolgozat itt van.
1: És amikor bementem vizsgázni, azt mondja, hogy érdekes, senki nem csinálta meg. Hát így akkor, ha mivel megcsinálta, a szóbelitől eltekintek. De ha van olyan kérdése, problémája, akkor beszélgethetünk arról. Mondtam, hogy negyedéves vagyok, most már foglalkozom a nősülés kérdésével. És akkor mondta Kovács testvér, ne nyugtalankodjon a testvér, az úr majd megmutatja, hogy ki lesz az.
2: De és hogyan mutatta meg? Itt akkor bekapcsolódott. A felesége is.
3: Jöttem haza Szlovákiából, és elmentem a teológiára, hogy édesapámmal megyek Sortvadkertre. És ebéd következett, és a konyhába dolgozó testvérnő azt mondja, Évikém, ugye nem akarsz bemenni a sok fiú közé, azt mondja, jó lesz neked, ha itt ebben. Persze, mondom, nem akarom egyiket se elcsábítani. Utána minden fiatal teológus jött ki, és én nem vettem észre, hogy ki, kezet is fogtunk állítólag. Meghajolt a férjem, de akkor még nem tudtam, hogy ki ő.
2: Tehát éppen csak egy pillanatra látták egymást?
1: Egy fiatal hölgyöt elsuhant előttem. Köszöntem, és akkor úgy kicsit meghajoltam, és elment. És abban a pillanatban éreztem, hogy na, most történt valami. Senkinek erről nem szóltam.
2: És tudta, hogy ki volt ez a hölgy?
1: Már akkor azt tudtam, hogy a Kovács Imre testvérrel jött, hát akkor nyilván, hogy az ő lánya. És azt kérdezte Kovács testvér, hogy illetve mondta, hogy hát majd megmutatja az úr. Ránéztem, mondom, már megmutatta. És szabad kérdezni, hogy ki az? Mondom, a testvér lánya.
3: Édesapám akkor, mikor hazajött, azt mondta, gyere be Évika a szobába, beszélni akarok veled. Mondja, hogy hát megkérte a kezed egy teológus, Varga Boldizsár, testvér, Varga Boldizsár. Hát mondom, nem is tudom, hogy ki az. Azt mondja, hát ott láthattad, hát nem láttam. Hát mondom, ha az úrtól van, majd imádkozok érte, és akkor majd meglátjuk, de én még nem mondok választ. Ezzel lezártuk, nem mondtuk senkinek semmi. Szép csendben is, hogy küldjek egy fényképet. Hát küldtem egy bélyegképet, ami volt. Küldött férjem is egy képet, aztán hát édesapámtól üzengettet.
1: De most már jó lenne találkozni, hogy beszélgessünk, hogy legalább lásson, ismerjen meg. És Isten olyan csodálatos módon munkálta ki. Egy szombaton jön reggel az igazgató testvér hozzám, hogy Varga testvér készüljön azonnal a délutáni Wiener-Varce vonattal Gyulára kell menni, mert Kovács Imre testvérnek fent kell Pesten maradni, ügyet intézni egy gyülekezetbe. Hát aztán, hát, na most itt a nagy
2: eljött
1: alkalom.
2: A pillanat.
1: Na most itt a nagy alkalom, és akkor a vonatot elértem, lementem, és közben Kovács Imre testvér küldött egy táviratot Gyulára, hogy Varga Boldizsár teológus megy, várjátok a vonatnál. Csak hogy a távirata, hogy mielőtt megérkezett, a lányok elutazott a nővérihez Biharugrára.
2: Sárga papíron ez egy 1964-es távirat. az van ráírva, hogy Boldizsár itt van, hamar gyere. Zsóka. Ki volt ez Zsóka?
3: A húgom, ő fogadta az állomáson is, hogy én elutaztam a nővéremékhez, és rögtön tettek föl táviratot, mert nem tudtam, hogy jön.
1: Akkor mondd el azt is, amit mondott Zsóka.
3: Neki is úgy megtetszett, hogy azt mondta, hogy én nemet mondanék ő hozzá, ne.
1: Elvégeztem a szolgálatot, és azt mondtam, én addig nem megyek vissza Budapestre, megvárom. Hát aztán csak hétfőn tudott jönni, átfázva, megfagyva, mert nem tudom, a busz lerobbant.
3: Aztán sietni kellett az irodába is, mert mérlegkészítés volt. Egy fél órát körülbelül beszélgettünk, és nekem is megdobbant a szívem rögtön, és éreztem, hogy itt az alkalom, de nem mondtam még igent.
2: Tehát igazából akkor itt volt egy rövid fél órás találkozás.
1: Amikor ugye megérkezett, akkor én igyekeztem röviden elmondani magamról minden hiányosságot és minden negatív dolgot, hogy mire számíthat, tehát minden negatív dolgot elmondtam magamról. És elköszöntünk egymástól. Elég hosszú idő telt el. Gyulán volt egy teológus nap. Azt hiszem, hogy 8-an mentünk, már ott vártak bennünket, és hát ebbe volt egy kis huncutság, hogy csak mondom, hogy mintha fájna a fejem. Úgyhogy a többiek elmentek, Kovács Imre testvér bemutatta a várost, meg a várat, meg nem tudom mit, és akkor mi ketten megtartottuk az eljegyzést.
2: Mondhatni, hogy ez szinte teljes titokban volt egyáltalán?
1: Egy személy tudott róla, egyik osztálytársam volt.
3: Az volt az érdekes, megtartottuk az eljegyzést, és utána lehúztuk a gyűrűt, zsebre tettük, hogyha hazajönnek a többiek, ne lássanak semmit, és mikor a tisztelet tartott, akkor titokban a pad alatt majd mind a ketten fölhúztuk a gyűrűt, amikor édesapám köszöntötte a teológusokat.
1: Egy teológus, Varga Boldizsár eljegyezte Kovács Évát. És akkor hát fölálltunk, és ott köszöntött bennünket, áldást kívánt a jegyességünkre.
2: Három találkozás és egy titkos eljegyzés után. Ez a 62 év, ez szerintem bizonyítja. Nyilván sablonos a kérdés, de mi a hosszú házasságnak akkor a titka?
3: Közös megértés a boldogság alapja. Ezt mondta egy bölcs, és én is vallom, mert két ember, mint két csiszolatlan kő kerül össze, és amíg azt összeformálják, kell egy kis idő.
1: Isten kedve szerint való házasság. Nem a szemem után akartam menni. Nem bizonyos haszon után akartam menni. Isten kedve szerint való legyen.

Kedves hallgatóink, új történetekkel egy hét múlva jelentkezünk ismét. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon is. Itt hamarosan a nagyítás következik. Én a zenei szerkesztő Duba Szilvia, a gyártásvezető Mali Andrea és a szerkesztő Füredi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. További szép vasárnapot kívánok. Bicsák Esztert hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 15 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Maria nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Holnap és holnap után több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek a Kercsi-félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Krímben felfüggesztették az üzemanyagértékesítést, a villamos energiahálózatban keletkezett károk miatt pedig részleges áramkimaradások vannak. A Kercsi-szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a komforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Incidensek nélkül zárult tegnap a több ezres diák tüntetés Újvidéken. A demonstrálók előrehozott választásokat, szabadabb médiát és hitelesebben működő állami intézményeket követeltek. A megmozdulást azok az újvidéki egyetemisták szervezték, akik hónapok óta blokád alatt tartják az egyetem több karát. A helyi média beszámolói szerint a résztvevők még sötétedés előtt hazaindultak, ahogyan azt a szervezők biztonsági okokból előre jelezték. Az újvidéki tüntetés volt az első nagyobb hallgatói megmozdulás a május 23-ai belgrádi Slavia téri tiltakozás óta, amely összecsapásokba torkolt. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint harmaduk gyerek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen, a menekültek védelmében emelte szavát. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán, július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Az eddigi legmagasabb júniusi hőmérsékletet, 35,6 fokot 1976-ban mérték. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Közben Stonehenge-ben több mint 20 000-en köszöntötték délelőtt a nyári napfordulót, sokan úgy tartják, hogy a 20-25 tonnás kőtömbökből álló köröket egy ősi napimádó szekta építette. Az elmúlt évek kutatásai ugyanakkor inkább azt valószínűsítik, hogy a Stonehenge nem egyszeri építkezés eredménye, hanem évszázadokon át folyamatosan bővítették, és biztos, hogy hosszú időn át temetkezési helyszínül is szolgált. Itthon továbbra is nagyon erős UVB-sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Az időjárásról. Délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat, emiatt az ország északkeleti részén, az Alföld északi felében és a főváros tágabb környezetében riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük bőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok? És idősebb korban másfajta rutin kell, mint fiatalon? Vajon önök mit használnak leégés ellen? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
4: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától.
5: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Nagyítás. Fontosak a részletek. Egy téma 25 percben a Kossuth Rádióban.

0: Épp testben, épp lélek. Bár kissé közhelyesen hangzik ez a mondás, de annál fontosabb, igazabb üzenetet hordoz. Sokféle út van ahhoz, hogy megőrizzük ezt az egyensúlyt. Az egyik ilyen például a jóga, amelynek jótékony hatásaira hívja fel a figyelmet az Egyesült Nemzetek Szövetsége, amely 2014-ben, június 21-ét a jóga nemzetközi napjává nyilvánította. Jó napot kívánok! Barta Bernadett vagyok. Ma ezt a témát járjuk körül. Tartsanak velem! Vallás, sport, életszemlélet. Mindenek előtt érdemes definiálni, mi is a jóga. Ebben a Magyar Jóga Oktatók Szövetségének alelnöke Bere Anita lesz segítségünkre.
1: Alapvetően, ha megnézzük, hogy honnan ered a jóga, akkor ez már ad egy kiindulási pontot. Valójában a nyugati terminológia nem igazából tudja lefedni azt, hogy mi a jóga. És akkor itt kellene visszamenni a gyökerekhez, hogy honnan indult a jóga, és mi volt az eredeti célja, és hogyha ezt megnézzük, akkor már közelebb jutunk ahhoz, hogy mi is a jóga valójában.
0: És akkor most visszautazunk Indiába.
1: Igen, visszautazunk Indiába. Ugye nem lehet azt tudni, írásos bizonyítékok nem annyira vannak erről, de egy több ezer éves hagyományról beszélünk, hogy ki hova datálja, az változó 3-4-5 ezer éves hagyományról beszélhetünk itt. Eredetileg mindenképpen spirituális céllal történő gyakorlást jelentett ez. Kapcsolódik a hindu kultúrkörhöz, bár nem vallási gyakorlás. Ami nagyon fontos, hogy ha mindenképpen nyugati terminológiába akarom áttenni, akkor kiindulhatunk a szanszkrit szó, a gyökből, ami ugye a yuj, az összekötés, összekapcsolás a jelentése. Ez egy olyan fajta összekapcsolódás, amikor a legbelsőbb, legfőbb tartalmunkkal kapcsolódunk össze. Valójában ez egy önfejlesztő út, egy önismereti út, egy spirituális út, amelynek nyilván van erős filozófiai háttere is, amellett, hogy ugye a védikus írásokban ez a jóga, vagy a jógával kapcsolódó kifejezések, vagy gyakorlatok több helyen szerepelnek, és ez a filozófiai alap tulajdonképpen a 6 ortodox indiai filozófiának az egyike, amit úgy is hívnak, hogy joga filozófia vagy joga darsana.
0: Ez a kapcsolódás mind a mozgás segítségével jön létre, vagy teljesen más volt az alapja a jogának?
1: Hát alapvetően elsődlegesen, ha ezekbe az írásokba belemegyünk, akár az Upanishadokba, akár a joga szutrákba, ami ugye a joga darsanának az alapműve, vagy akár megnézünk későbbi gyűjteményeket, mint a Bhagavad Gita, ami nagyjából az Upanishadoknak az összegzése, ha így mondhatjuk, akkor ott azt látjuk, hogy semmi fajta konkrét fizikai gyakorlás nem jelenik meg. Tehát szó esik arról, hogy ülünk, ugye az ászana, amit a fizikai gyakorlásnak a kulcspontja, amit most a jelenlegi nyugati jóga felfogásban a leginkább gyakorolnak, megjelenik már itt is, de csak olyan formában, hogy üljél le ahhoz, a kitartó mentális gyakorláshoz megfelelő pozícióban könnyedén tudjon elhelyezkedni. Tehát ilyen szempontból kapunk ezekben az első írásokban instrukciót. Később ugye jön a hatha jogikus gyakorlás, amit itt többen ismerhetnek a hallgatók közül, ami inkább már a fizikai testnek az előkészítését konkrétan leírja, és több írás van itt is, ami rendelkezésre áll, ahol már konkrét pózok is megjelennek, és akkor ha fölkészítjük a fizikai testünket megfelelőképpen, akkor rengeteg dolgot meg tudunk ez alatt, gyakorlás alatt önmagunkról, hogy tudjuk a figyelmünket irányítani, és akkor így szépen felkészülünk a koncentrációs gyakorlatokon keresztül erre a szellemi gyakorlásra akár.

0: Nagyon sok jóga irányzat létezik ma itt Magyarországon. Vannak olyan órák, gyakorlásuk, amik lassabbak, statikusabbak, vannak olyanok, amik dinamikusabbak, vagy kifejezetten erőközpontúak. Ha egy jól felkészült oktató kezébe kerül, kezébe idézőjelbe, akkor minden rendben lesz. Akkor, amikor egy ilyen állapot van például, hogy valaki várandós, vagy a szenior korosztályba tartozik, akkor érdemes megnézni mindenképpen, hogy azon belül, hogy az én fittségem milyen, még milyen speciális foglalkozásra megyek el. Nagyon tudnia kell az oktatónak kismama esetében, hogy mik azok a gyakorlatok, amelyek attól függően, hogy ugye a várandóság melyik szakaszában van éppen az adott hölgy, mik azok, amik biztonsággal végezhetők, mik azok, amiket kerülni kell.
1: Érdemes tehát a jóga oktatót megkérdezni, hogy mit és milyen gyakorlatokat lehet végezni bizonyos élethelyzetekben.
0: Ezt mindenképpen meg kell tenni, igen.
1: Viszont kiből lehet jóga oktató?
0: Hát manapság úgy tűnik bárkiből, ezt tapasztaljuk, és anélkül, hogy bárkit megbántanék, nagyon-nagyon körültekintően kell ezzel is bánni. Mi igyekszünk, és a világon több ilyen szervezet van, és minőségbiztosítási rendszer, mint a miénk is, ahol minimum követelményekhez rendeljük hozzá a jogaoktató képzéseket, vagy továbbképzéseket. Azt tapasztaljuk, hogy ez manapság nagyon sok helyen, nem csak Magyarországon, nem teljesül a jógaoktató képzéseknél. Ez óriási probléma, hiszen egy jógaoktatónak nem elegendő egy saját jógagyakorlással rendelkeznie, ez elengedhetetlen. Ugyanakkor képzésben nagyon nagy hangsúlyt kell, hogy kapjon az, hogy az ő anatómiai, fiziológiai, tehát élettani felkészültsége hogy fejlődik tovább, milyen a tudása a filozófiáról, hogyan tud ő felelősséget vállalni a gyakorlójáért. Ezeket nem biztos, hogy bármelyik jógaoktató képzésen el tudják sajátítani azok, akik oktatással szeretnének foglalkozni, illetve hogy tudunk integrálni megtapasztalásokat pont ahhoz, hogy a gyakorlókat felelősséggel tudjuk végigvinni az útjukon.

0: Ahogy Bere Anita is mondta, a nyugati társadalmakban inkább a joga fizikai hatásait részesítik előnyben. Az olyan mozgások divatosak, mint a techno vagy metal joga, amikor az ilyenfajta zenére mozognak a résztvevők, ez viszont a Magyar Jóga Oktatók Szövetsége szerint nem számít jogának, hiszen alapjaiban sem hasonlítható össze azzal, ami régen Indiából érkezett. A klasszikus jógát az illatok is segítik. Sok termet megtölt az illóolaj vagy füstölő, kellemes édeskés vagy fűszeres illata. Egy rozmaringgal és levendulával teli kertben kérdeztem Balpataki Laura aromaterapeutát, hogy milyen illatok segítik a jógázókat az elmélyülésben.
1: Nagyon szép gyógynövények vannak körülöttünk, de amiket pont említettél, az nem a jógázáshoz, mondjuk a levendula igen, de a rozmaringot már inkább azután, hogyha meghúztad magad a jógázás után, vagy valami olyan tevékenységet csináltál, amit lett egy izomlázad, vagy beállt a derekad. Egyszerűen csak van valahol egy kis felfrissítésre szoruló testrészed, akkor oda való a rozmaring. Egyébként a meditációhoz, a jógához inkább az ellazulás segítő illóolajok, levendula tömjén, tehát legyen egy picikét, hívjuk úgy, hogy szakra, vagy spirituális értelemben is hozzon egy kis ellazulást, vagy amit még használhatnánk, mondjuk egy muskotájzsáját, ami segít így a befele figyeléssel kapcsolatosan. Tehát ezek azok, amik inkább segítenek minket ott tartani, de tömjént emelném ki ezek közül, mert ráadásul, ha gyerek is van jóga közben, akkor ez neki is mindenképpen egy pozitív dolog, mert segíti felvenni az ég és föld közötti kapcsolatot, illetve olyan fajta védelemben lévő ellazulást tud csinálni, ahol tényleg a kutya sem zavar.
2: Hogyan használjuk az illóolajakat, mert hogy vannak bizonyos illóolajak, amiket mondjuk kenni lehet hordozóolajban, vannak, amiket párologtatásra szoktak javasolni, mondjuk, hogyha a tömjént veszük alapul, akkor azt hogyan érdemes használni?
1: Ha egy nagyobb csoport esetéről beszélünk, mondjuk egy jogánál, akkor érdemes diffúzorba tenni, attól függ, hogy mekkora a tér, ott is kell választani, vagy egy nagyobb diffúzort használunk, vagy több kisebb diffúzort, vagy ami még hatásosabb lehet, hogy mondjuk, ha meg tudjuk engedni, mert mondjuk a bőségolajak is valamit használunk, és a tömjén az rendelkezésünkre áll nagyobb kiszerelésbe, akkor lehet az is, hogy az ott lévőknek a csuklójára teszünk egy-egy cseppet, vagy mondjuk a tenyerébe, és akkor tud inhalálni, vagy mondjuk, ha van egy hangfürdő mellette, akkor lehet arra matracra is, vagy a jóga matracra is akár, vagy azon egy ilyen kis párnára téve egy-egy cseppet ebből az adott tömjén illóolajból, talán így még inkább tudjuk pozitív hatását élvezni, vagy egy nagyobb diffúzor, tehát attól függ, hogy mi áll rendelkezésünkre, de akkor azért az számolnunk kell, hogy ahhoz, hogy ezt a nagy teret be tudja nekünk tölteni, ahhoz azért nem lesz elég egy csepp.
2: Hogyha mondjuk a női minőségét szeretné valaki megélni, mert hogy a jóga egyébként erre is alkalmas tud lenni, akkor mik azok, amik inkább a nőiességet fejezik ki illóolajok tekintetében?
1: Akkor is tudjuk alkalmazni a levendulát, mert a levendula abba segít, hogy amikor valaki mindig más problémáival foglalkozik a saját belső igazi valódi problémája helyett, lehet, hogy amúgy nagy szája van, de a saját igazi belső elfojtott érzelmeit nem tudja kommunikálni, a levendula illóolaja ebbe segít. Meg görcsoldó is, illetve tömjén megint jöhet, mert ugye szakrális olaj, jöhet a mirha, ami az anya és a gyermek közötti kapcsolatnak az építését, a feloldását segíti, muskotájzsája és a geránium, ezeket mindenképp használnám. A geránium megint azért, mert segíti a föntiekkel való kapcsolatfelvételt, tehát az intuitív képességeinknek a növelését. Ilyenkor meg erre a meditatív állapotban elég nagy szükség van.
2: És hogyha az urakat vesszük számba?
1: Inkább a férfiaknál a cédrus, himalájai cédrus, ez az energia, meg a vetiver, ami így segít így a jelenben lenni, és közben megélni a dolgokat, és elengedni a feszültséget, nekik nagy segítséget tud adni.
2: Saját tapasztalat, bár nem biztos, hogy egyébként minden jogateremben ezt használják, de én például nagyon sok jogateremben érzek szantálfát vagy pálosszántót, amit mondjuk füstölnek. Ezek megtalálhatók-e az illóolajok között?
1: Igen, szantálfa is megtalálható, tehát azt is lehet mind a két nemnek használni. Az is segíti a testlélek-szellem egyesülését, kapcsolódását, illetve a himalájai cédrust is tudnám ajánlani. Nagyon jó még a narancsot, hogyha behozzuk, de leginkább úgy mondanám, hogy a keserű narancs, tehát inkább ebbe a erről is vonatkozásba mennék el, ami segít abba, hogy megint önmagunk lesünk és ott legyünk a jelenben. A nőknek szerezni mondjuk egy szantálfás, vagy egy akár vaníliával is, tehát lehetne ezt még megfejelni. Attól függ, hogy elfogadják-e vagy sem, mert azért ezek így megosztó illatok, nem mindenki számára olyan elfogadott.

0: Egyre több jogastúdióban tartanak hangtálfürdőt vagy hangtálrelaxációt a nap végén, gyakran az utolsó jogaóra után. Erről már Tóth Boglárkával, a Magyar Hangtáloktatók és Hangtálterapeuták Szövetsége elnökével beszélgettem.
1: Milyen szép bezárása lehet egy jógaórának, ha mondjuk a Patanjali féle 8 fokú rendszerre gondolunk, ahol ugye az első kettő a yama, niyama, ugye, hogy hogyan éljük a mindennapjainkat, a harmadik ugye az ászana, ami egy jógaórán ugye segíti az energiaáramlásokat elindítani, negyedik szint, ugye maga a pránajáma, ami szintén az energiaáramlásokkal és a légzés tudatosság foglalkozik, és ötödik szint, ahova el tudunk kérni, ez a pratyahára, ami az érzékeknek a visszavonása, ez tökéletes lezárása lehet mondjuk egy jógaórának, hangtálakkal, vagy hangkeltő eszközökkel, hogy segítjük a relaxációt. Maga a hangtálozás az egy nagyon érdekes dolog, szóval rengeteget tudnék arról mesélni, hogy ezeknek milyen fizikai, biológiai hatása van, és hogy mennyire gyönyörű eszköz tud lenni egy jógaórának a lezárására, hogy hogyan tudja befelé fordítani a figyelmet, attól függetlenül, hogy kívülről érkezik a hang.
0: Egy jógaóra után mi mindenre tud hatni egy-egy hangtálfürdő vagy hangtálrelaxáció?
1: Amit legelőször kiemelnék, az nyilván az idegrendszernek ugyan megnyugtatása, és annak a stressznek, amit minden nap élünk, annak a csökkentése. Természetesen ez már egy folyamat, amit felépít a jógaoktató, hiszen már az ászanákkal, az áramlással, a légzés tudatossággal, ez mind-mind elindul ez az energiaáramlás, és tulajdonképpen egy hangfürdő vagy egy hangtárrelaxáció a végén, ez picit olyan, mint amikor fölkerül az ire a pont, vagy megkoronázódik az az egész folyamat, hogyha kiveszem a jógából, és csak magát nézem a hangtárrelaxációt, vagy a hangfürdőt, tehát hogy önmagában vizsgáljuk ezt az egészet, akkor ezek a hangok nagyon-nagyon érdekes, ahogy keletkeznek. Úgy kell elképzelni egy hangot, mondjuk, amit leütsz egy zongorán, egy A hangot, hogy 220 Hz rezeng, ez az alaphangja, és ahhoz, hogy nagyon színes legyen, és ne legyen olyan színuszos, mint amikor a számítógépen állítunk elő egy hangot, ahhoz felhangokra is szükség van. És az alaphangokhoz képest a felhangok egy ilyen matematikai, logikai sorrendben követik egymást, tehát a 220 Hz-nek a következő felhangja a plusz 220 lesz, tehát a 440, 660, 880, és így tovább, és ez ad egy ilyen nagyon kellemes hangzást. Na most, amikor egy terápiás hangtárról beszélünk, tehát most én itt kifejezetten terápiás hangtára gondolok, ami kovácsolási kézi eljárással működnek, és aminek megnézed a falát, az nem homogén, hanem azt szoktam mondani, hogy a recerucás, hogy számtalan kis domborulat, mélyedés van rajta, tehát valóban föl tudod fedezni, hogy itt számtalan, több száz, több ezer kalapácsütés végbe

0: azt figyeltem meg, hogy többnyire hét tál, mondjuk egy kis csengő, másik fajta csengő, ugye a kosi, ezek szoktak például egy hangtálkezelőnek a kezeügyében, illetve körülötte lenni egy-egy jógateremben. Viszont, hogyha önnél körülnézek, akkor azért hétnél jóval több tálat látok, hogyha tovább nézek, akkor mögöttünk például két gongot is látok. Bizony, hogyha még tovább nézek, akkor minthogyha látnék különböző csörgő eszközöket, tehát mondjuk szélcsengőt is látok. Bekészített egy hangtálat ide mellénk a beszélgetéshez. Van ennek egy ütője is, ami úgy néz ki, mint nagyjából egy dobverő, illetve annak a két végén pedig egy-egy ilyen puha, minthogyha nemeszkorong lenne.
1: Kis medencetel, amit ide készítettem, létezik egy olyan hangtál, ami kifejezetten úgy készül, vagy úgy van kovácsolva, hogy az egész test energetikai rendszerre hatni tud. Ezt univerzális tálnak szokták hívni. Általában azért univerzális, mert ugye univerzálisan, mondjuk úgy, hogy a fejtetőnktől a lábujjunk hegyéig bejárja a teljes testünket, az egész frekvencia tartományt, vagy ahogy még mondani szokták, a hét csakránkat. Viszont vannak nagyobb, mélyebb tálak, amik inkább a test alsó régióira hatnak jobban, illetve kisebb, magasabb hangú tálak, amik a test felső régióira hatnak, de én nem gondolom azt, hogy most külön-külön minden csakrához rendelni kellene tálat.
0: Meg lehet szólaltatni ezt a hangtálat, ami mellettünk van?
1: Persze.

0: Nagyon kellemes a hangja.
1: És ami az érdekességük, ugye ez az alaphang felhang, amit elkezdtem magyarázni, hogyha megszólaltatsz egy terápiás telet, nem tudod kiénekelni, nem találod meg hozzá azt a skálán megtalálható hangot. Lehet, hogyha nagyon jó füled van, megtalálod valamelyik alaphangját, és rá tudsz énekelni, de mégsem pontosan azt. Hiszen amikor a hangtál megszólal, amikor hegyezzük a fülünket, halljuk, hogy van egy ilyen vó, vó, vó, egy ilyen hullámzó lüktetése. Na és ez a hangzás elkezd nagyon-nagyon nyugtatóan hatni az agyra. Egyszerűen jó befogadni ezeket a hangokat, amik folyamatosan hatnak ugye az agyhullámra, és képesek abból a pezsgő jelenlétből, ami ugye egy béta frekvencián zajlik, ugye azt szoktuk mondani, hogy bétában vagyunk az ébrenléti állapotban, ahol a mindennapjainkat csináljuk, átcsúszni egy alfa állapotba, ami ugye az ébrenlét, az alvás vagy álmodás közötti állapot, vagy tovább csúszni egy téta állapotba, és akkor nagyon aranyos hangok születnek meg még egy ilyen hangterrelaxáció, vagy hangfürdőm, ez úgy szoktam mondani, hogy ilyen kis zümmögű aranyos horkolások, amikor egy az ember tényleg látja, hogy na most ellazulna

jóga tehát, amelynek testre és lélekre bizonyítottan jótékony hatása van, itt Európában más, mint ős hazájában, Indiában. Fontos kiemelni, hogy bármilyen jogát is próbálnak ki, érdemes körültekintően megválasztani az óra típusát és az oktatót is. Továbbá az egészségügyi állapotot is jelezni kell, hiszen várandósok és szeniorok bizonyos gyakorlatokat nem végezhetnek. A mai adásunk témája a jóga volt, hiszen 2014 óta június 21-e a jóga nemzetközi napja. Bízom benne, hogy aki még nem próbálta, most kedvet kapott ehhez a népszerű mozgásformához. Adásunk 60 napig újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra, a gyártásvezető Mali Andrea és a felelős szerkesztő Beslin Anita nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Barta Bernadett. Ha tehetik, maradjanak velünk, hiszen a hírek után kívánságkosár műsorunk következik. Viszont hallásra!

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt, több mint egyharmaduk pedig gyermek. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A 40 fokos forróság miatt Franciaországban több szabadtéri rendezvényt töröltek és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és csütörtökön pedig akár 38 fok is lehet Londonban. Melegek lesznek az éjszakák is, a hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Itthon keddéj félig van érvényben a hőségriasztás és a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Az UVB sugárzás továbbra is nagyon erős. A legmagasabb értékekre a Dunántúlon, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon figyelmeztet a Hungaromet. Délután többfelé számíthatunk záporra, zivatarra. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. Emiatt az ország keleti felében, a főváros tágabb térségében és Zalában riasztás érvényes. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé lehetnek záporok, zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balog Tamás.
2: Kellemes időtöltést kívánok a szerkesztő Toldi Szabolcs nevében is. Üzenetrögzítős telefonszámunk a már megszokott 061 vagy 0636 759 5100, e-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu, és van még egy opció, ha levelet írnának, 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Köszönjük a rengeteg megkeresést, igyekszünk mindenki kedvében járni. Ahogyan azt már múlt heti adásunkban hallhatták, június 28-án, tehát jövő vasárnap a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású koncertet a Duran Duran. A brit popzene ikonikus csapata eredeti felállásban érkezik hazánkba, hogy egy látványos, modern, audiovizuális show keretében ünnepelje meg több mint 4 évtizedes pályafutását. Múlt héten játékot is hirdettünk, sok-sok helyes megfejtés érkezett, ma délután sorsolunk és kapcsoljuk azt a szerencsés hallgatónkat, aki másod magával ott lehet a Duran Duran koncertjén. Addig azonban a kívánságoké a főszerep. 1980-ban jelent meg Amerikában a Fame, vagyis a Hírnév című musical film. Az alkotásnak kiváló reklámként szolgált a fő címdal, amelyet azóta sokan feldolgoztak. Hazánkban a Sinatra Dóra Berecki Zoltán páros vitte nagy sikerre. Indul a fény 2009-ből Sára kívánságára.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Itt van velünk István. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Verém István vagyok, és egy számot szeretnék kérni.
0: Gondoltam, ez egy kívánság műsor, úgyhogy parancsoljon István!
1: Hát, ha lehetné, akkor egy Zorán számot szeretnék kérni, egy kicsit nosztalgiaképpen.
0: Na, ez most egy célzott nosztalgia, vagy valamire szeretne emlékezni, vagy csak úgy szereti a Zorán dalokat, és majd megvárja, hogy milyen emlékek, élmények törnek fel?
1: Inkább az utóbbi.
0: Igen, érdekes, hogy Zorán dalaiban, szövegeiben, még a hang színében is van valami ilyen nehéz megfogalmazni, hogy így átkapcsolja az embert, és elkezdünk gondolkodni. Tényleg, nem is tudom megfogalmazni pontosan, hogy mit érez az ember, amikor felcsendül egy ilyen kombináció zenében és hangban. Küldi-e valakinek, vagy csak úgy szeretne ön?
1: Mindenkinek küldöm, aki szereti, illetve a rádió dolgozóinak.
0: Nagyon szépen köszönjük. Toldi Szabolcs szerkesztő kollégám választott is egy dalt, Ahogy volt, úgy volt, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal közös daluk, ha ez megfelel.
1: Ó, nagyon jó. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy itt volt velünk. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Itt van velünk László. Jó napot kívánok!
1: Jó napot!
0: László, gondolom, hogy szeretne egy dalt kérni itt a Kívánság műsorban. Különben miért is hívott volna minket? Mivel szolgálhatunk?
1: Szeretném kérni Kovács Katya előadásában Vangelis, a Paradicsom megfordítását.
0: Küldjük-e valakinek ezt a felvételt?
1: Igen.
0: Na.
1: Hát én hajóztam.
0: Hoppá.
1: Én hajóztam, és amikor este mentünk ki horgászni, nyáron akkor indult esténként a diszkóhajó, és mindig ez volt a nyitószám. Annyira megjegyeztem, és tetszett. Hát is nosztralgia saját magamnak.
0: Igen. Merre hajózott? Melyik diszkó? Mindent tudni
1: akarom. Hajóztam, az én hajómon ürögeltem, akkor mentünk ki horgászni. Ez a Balaton-szemesi hajóállomás volt.
0: Aha. És akkor ott volt egy diszkó a parton, vagy van még? Mikor a tehető
1: ez? Diszkóhajó ment ki esténként.
0: Mi a diszkóhajó, tényleg, a nyaralók nagy örömére, ahogy megy végig ott.
1: Így van, meg az anyém, de is, én is ezt elmentem bele.
0: És ez mikor volt körülbelül? Hányban?
1: Hát 20 éve, de nagyon az életem legszebb része volt.
0: Hát, hogyha 20 évvel ezelőtt volt, és még így emlékszik rá, hogy mindig ez volt a nyitódal.
1: Igen, mert nagyon szép volt. Hajóval este kimenni, megnézni a napnyugtát. Tiszkóhajó pedig akkor indult velünk együtt, és ez volt a nyitószám.
0: De jó.
1: Full hangerővel, hát hallatszott még a túlparton is, mikor elindult.
0: Hogy örülhettek a horgászok is ennek, tényleg így jobban belegondolt?
1: Szép volt, egy igazi hangulatos diszkóprogram volt. Ez a diszkók világa volt még, hát az elmúlott már.
0: Ja, igen, abszolút átrajzolódott. Régen gyakorlatilag minden, még kisebb településen is volt egy diszkó legalább, tehát bármerre indultunk mi is még annó.
1: Így volt, hát én most 71 éves vagyok. Ez az én 40-50 éves koromhoz köthető.
0: Uh-huh. Ja igen, abszolút, az pont a diszkó korszaknak a fénykora, amit ön most
1: így van, és nagyon szép volt. Igen. Hát fiatal voltam, volt hajóm, mentünk ki esténként romantikázni a párommal. Csodálatos volt az időszak.
0: Emlékezzünk akkor. Jó, most törnek majd föl az emlékek. Biztos vagyok benne, hogy indítjuk a felvételt Kovács Katitól. Köszönöm, László, hogy itt
1: igaz,
0: volt velünk.
1: Nagyon szeretem ezt a dalt.
0: Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm, kedves Tamás.
0: Viszont hallásra.
1: És üdvözlöm a Szabolcsot is. Mindig hallgatom a műsorukat.
0: Bólogat a Szabolcs, úgyhogy vette az üdvözlést.
1: Mindig hallgatom a műsorukat. Szabolcs is egy nagyon kedves ember, de a Tamás vezet.
0: Jó, köszönöm szépen. Most nem bólogat a Szabolcs, de köszönöm szépen. Egyébként így igaz. Na, köszönöm szépen, László, még egyszer, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen. Viszont hallásra.

0: Kossuth Rádiót hallgatják. Tegnap délután ismét jelentkezett a megújult rádiókabaré, ebből következzen most egy rövid ízelítő.
1: Hölgyeim és uraim, a rádiókabaré színpadán Orosz Gyuri.
2: Na most felléptem a görög katolikusoknak is. Ott már a helyi televízió kérdezte, hogy itt felléptem. Hát mondom, felléptem, mert fizettek, a pénzt meg szereti mindenki. Rá következő hétre már a zsinagógában léptem fel. Én görögkatolikus templomba járok, mentünk húsvéti istentiszteletre, és anyám második sort lefoglalja, mert jön a család, ugye nagyapám kerekesszékes, tud járni, csak megvettük be, nem akart jönni szavazni, és vele gumipókozzuk, azt jön. És akkor anyám lefoglalja a második sort, ugye, hogy lehessen könyökölni. És akkor ilyen sállal, sapkával, táskával foglalja a sort. Ég a pofám, ugye felléptem nekik, hát fel is ismernek. Megyek be, de ilyen lehajtott fejjel, már olyan ideges voltam, hogy a táskáját így megfogtam anyukámnak, és odavágtam a padsor végébe. Ül bent egy néni, azt mondja, miért dobtál a táskámat? Megmondom, elnézést, azt hittem anyukámé, azt mondja, és az anyukájáért miért dobtál? Az annyira nézett, hogy mondom, én kimegyek, úgyis nagypapám már beült, kimaradt a kerekesszék, mondom, vigyázok rá. Mondom, olyan hosszú, ugye görögkatolikusoknál másfél óra, azt még csak köszöntünk. És hát mondom, én leülök a kerekesszékbe, hát nincs is ez a kötelező felállás, ülök ott a kerekesszékbe, azt mondom, három ilyen öreg néni, fekete ruhában vannak, mindig lehet őket bérelni. Temetésre. Van ilyen lista, hogy sírjanak. És akkor hallom, hogy beszélgetnek, hogy jaj, de szépen beszél a pap, jó. Néznek rám, és akkor mondják, nézd meg, milyen fiatal, azt már nem tud menni, nézd meg. És vetettek ott keresztet, én meg meguntam ülni. Hát ugye már úgy elgémberedett a lábam, és kicsit ilyen remegőt érdekkel felálltam a székből, és hát a három néni, úristen, csoda történt.
0: Folytatódik a kívánságkosár, itt a Kossuth Rádióban, a stúdióban pedig vendégünk Vida Péter, a Rádió Kabaré kreatív vezetője, mert ahogy hallhatták, a tegnapi Rádió Kabaréból ismételtünk egy részletet. Szerbusz, köszöntelek!
3: Szép vasárnapot mindenkinek!
0: Amikor sztárvendéget hívtok a Rádió Kabaré felvételére, akkor hogyan történik a kiválasztás, illetve mi a legfrissebb élmény emlék?
3: A legfrissebb élmény is a múltban gyökerezik, Kisendi volt vendégünk, a Hooligans együttes dobosa, és ez még egészen az óvodáig. Nem, már nem a mi saját óvodáig, mert az ő, a zenekar múltja, az ott szerencsén, az óvodás korukig nyúlik vissza a csipáikkal együtt azóta. Ott határozták elő, hogy ők rockerek lesznek, de aztán mi apukatársak voltunk itt Angyalföldön, egy óvodába, és innen a kapcsolat, de ettől teljesen függetlenül mindenki javaslatokat tesz, aki a Rádió Kabaré megújításán fáradozik, Kajzer Hajni felelős szerkesztőtől kezdve, Kenderesi Attila íróig, Csizmadia Tibor és én magam is írunk listát, hogy kiket tudnánk elképzelni, és ebből válogatunk határon innen és túl, vidéki társadalmakból, budapesti fővárosi művészekből, vagy akik már régen voltak, vagy akik nem, de természetesen olyan sportolót, zenészt és egyéb más a kultúra bizonyos területén már jelentőset alkotó művésztársat, vagy hát alkotótársat szoktunk becsábítani, aki színészként aztán nem vesz részt jelenetekben, de a saját szakmájából adódóan szintén olyan érdekes háttértörténetekkel tudja gazdagítani az eddig a hallgatóban nézőben róla már kialakult képet, ami mindenféleképpen közérdeklődésre tarthat számot. Na most hát egy ilyen emblematikus zenekar, mint a Hooligans, akik ugye most volt ugye a nagy jubileumi koncertjük, és hát ki az, aki nem hallotta a Királylány című számot például tőlük, az is biztos, hogy van egy alapvető érdeklődés az ő civil szférájuk iránt, és hogy hát ők is emberek, hibáznak, rossz helyre mennek koncertezni, vagy kicsit ugye hát többet ittak a keletinél, vagy a nyugatinál. Egyébként visszatérve tényleg Endivel apukaként ugye mindenki azzal támogatta az óvodának annó a pedagógusok, szülők báját, amivel tudta, hát akkor mi előadó művészetünk egy szeletével, úgyhogy megalakítottuk az A Bandet, ezt találta ki rá Rákóczi Feri, mert ő is apukatársunk volt, és ő ugye gitározott, meg hozta a basszusgitárosát, Endi dobolt, Háda Jani kolléga volt a vokál, én pedig hát a szólóéneklést elvállaltam magunkra, és akkor nagy sikerrel adtunk elő ott egy-két számot, és mondta is, ugye mondta, mi legyen a nevünk, csak akkor mondta a Rákóczi Feri, hogy legyünk a band. És mondom, az nagyon jó, mert hogyha vannak német ajkúak a nézőtéren, és ők azt akarják mondani, hogy jó a zenekar, akkor csak annyit kell skandálniuk, hogy Guten a band.
4: Igen. Igen.
3: Úgyhogy ott nagy sikerrel léptünk fel, tehát mi így ismerkedtünk meg személyesen, miközben színpadról én is már régóta ismertem őt.
4: Meg gondolom, egy huligánz dalt hallgatunk
3: hát
4: meg.
3: Hát igen, mondtam az elején itt meggondolatlanul, hogy van-e ki a királylányt nem ismeri, na most ha van, hát akkor az most hallgassa szeretettel az egyik legemblematikusabb slágerüket.
4: Szóljon a dal, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
3: Én köszönöm a meghívást.
4: És ne felejtjék, jövő héten szombaton 13:30-tól ismét Rádió Kabaré.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió művészeti együtteseinek új évadát. Rönő Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztírcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: A pontos idő 16 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalra, valamint az alaptörvény módosítására vonatkozó javaslatot, tájékoztatott a miniszterelnök. Magyar Péter a javaslatok közül a lehető legerősebb változat támogatására kéri majd a kormányt és a TISZA frakciót. Hozzátette, a párnapos társadalmi egyeztetés után még tovább szigorodhatnak az előterjesztések. A miniszterelnök tegnap közölte, hogy társadalmi egyeztetésre bocsátják a hivatalról szóló indítványt, ezután kerül majd az országgyűlés elé. Magyar Péter abban bízik, hogy szeptember elején felállhat a hivatal. Kedden dönthetnek a képviselők az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről is. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krímben ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az oroszok dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. A volt brit külügyminiszter kijevi látogatásán arra is felhívta a figyelmet, hogy szervezetük ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról jövőre a felére csökkenhet az egyre apadó segélyek miatt. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek, a többiek az országon belül menekültek máshová. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a Menekültek Világnapján. A katolikus egyház fő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Több mint egy harmaduk gyerek. Európa szerte tombol a rendkívüli hőség. A 40 fokos forróság miatt Franciaországban több szabadtéri rendezvényt töröltek és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Hőségriadót hirdettek Nagy-Britanniában is. Az előrejelzések szerint már holnap kánikulai meleg várható Dél-Angliában, 34 fok körüli hőmérséklettel, szerdán és sütörtökön pedig akár 38 fokot is meghaladja a hőmérséklet Londonban. Melegek lesznek az éjszakák is. A hőmérséklet várhatóan nem csökken 20 fok alá. Itthon keddé félig van érvényben a hőségriasztás és a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Ha valaki segítségre szoruló embert lát, hívja a 112-t. Az UVB-sugárzás továbbra is nagyon erős. A legmagasabb értékekre a Dunántúlon Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon figyelmeztet a Hungaromet. Jelenleg a Dunától keletre és a középső területeken vannak többfelé záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
1: Műsorajánlat.
3: Elment a Mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában. Holnap este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Titkok tengere. Új sorozat. Minden nap 16 órától dupla részekkel a Dunán. Nyár 26. Hétfőn 10 órakor a Dunán.
5: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
6: Telefonszámunk 061 vagy 06 37 59 51 00. E-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu. Kereshetnek minket postai úton is. 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Kérjük, tüntessék fel a borítékon vagy képeslapon kívánságkosár. Egy üdvözlőlap, melyet Tóth Komlósról kaptunk. Kedves Tamás, volt szerencsém megnézni néhány évvel ezelőtt Békés Csabán a Monte Cristo grófja című musicalt a családommal. Egy csodás estét szeretném felidézni a darab egyik betét dalával. Nagyon köszönöm, Zsófi! Következik a Róma, Vastag Tamás tolmácsolásában.

Kívánság kosár minden vasárnap. Fábián Nórát Zalaegerszegen párja szeretné meglepni egy szép Tóth Vera dallal, a tó fölött az ég.

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban. Ildikó van itt velünk, kezét csokolom.
1: Jó napot kívánok mindenkinek.
0: Ildikó drága, milyen dalt szeretne hallani itt a Kossuth Rádió kívánság műsorában?
1: A Stray Cats együttestől a Stray Cats Strat című dalt.
0: Na, ez a formáción, és ez a dal hogyan jutott eszébe?
1: Nekem van egy fekete-fehér kandúr macskám, aki előzőleg kóborcica volt.
0: Ó, értem, mert ugye a Stray Cats ugye akkor... kóbor macskákat jelent.
1: Igen.
0: Mióta van önnél, mióta? Nem azt mondom, hogy fogadta be, hanem mióta költözött oda, és tűri meg magát, mert ugye a macskák ilyenek. Tehát ott, ahogy ő megjelenik, ő a főnök.
1: Igen, nagyon különleges állatok. Hát körülbelül 2,5 éve került ide hozzám, úgyhogy egy ilyen téli napon, egy ilyen latyakos időben, vagyis előzőleg én minden adtam neki enni, és akkor egy ilyen téli napon szaladt utánam a bicikli után.
0: De
1: nem érdekelte az ennivaló se, és eljött utánam hazáig.
0: Aha.
1: És akkor utána már nem is ment el. De nekem van 2 kutyám, aki egyáltalán nem tűrte meg a macskát. És akkor nagyon nehéz volt őket összeszoktatni, ma már jó megtűrik.
0: Hát akkor úgy, hogy
1: nagy fáradtsággal összeszoktattam őket.
0: Igen, ez jelent valamit. Hát a kutyáknak ugye mi vagyunk a gazdi, a macskáknak meg mi vagyunk a szolga általában, hogyha úgy rájuk nézünk, és
1: hát,
0: megérkeznek.
1: És akkor ez a dal meg úgy jutott eszembe, hogy ez a macska olyan büszkén mászkál itt, mintha ő lenne a király.
0: Mert ő az, tehát ez nem kérdés, ezt mondtam.
1: Igen.
0: Tehát ez ellen
1: és
0: már...
1: még a kutyát is a legjobb helyekről leüldözi, úgyhogy felhajtja őket, hogyha ő éppen oda akar menni.
0: Igen, lényegében tökéletes dalt választott, drága Ildikó, mert hogy a dal címe is ez, hogy a kóbor macskáknak a páváskodása, talán a szabad fordításban, vagy ilyen peckes járása, úgyhogy tökéletes. Hogy hívják az ön cicáját?
1: Kandúr Bercinek hívják.
0: Mondjuk teljesen mindegy, mert úgyse hallgat rá. Csak kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezte el.
1: Igen. De mikor enni kap, akkor hallgat rá.
0: Nyilván. Na, hát akkor csókoltatjuk a kis öntörvényű Kandúr Bercit is, és akkor szóljon neki is ez a Stray Cats Strat című muzsika.
1: Hát, nagyon szépen köszönöm, és további szép napot kívánok mindenkinek.
0: Viszont kívánjuk. Viszont hallásra, Ildikó.
1: Viszont hallás.

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Üdvözlöm, Balogór János vagyok Budapestről. A Kolor Együttes Féltelek című dalát szeretném küldeni Évikének. Köszönettel.

0: Ha vasárnap, akkor kívánság kosár itt a Kossuth Rádióban is. Itt van velünk Niki. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Milyen dalt választott itt a kívánság műsorban?
1: A Neoton Familiától kértem az Ádám és Éva, azt hiszem ez volt a címe.
0: Éva, ez a nevem, így hívnak.
1: Aha.
0: Igen. Igen, ez a címe, érdekes, én is elgondolkodtam, ahogy elkezdtem mondani, hogy jó sorrendben rakom el a szavakat egymás után, de Éva, ez a nevem, így hívnak. Igen, na hát nem egy sűrűn kért felvétel, hogyan jutott eszébe?
1: Nem tudom, álmodtam anyukámmal, pedig ő nem szokta ezt hallgatni, és kijöttem éjszaka a mosdóba, meg inni egy kis teját, és azt hallottam, hogy ezt hallgatja, ami nekem is furcsa volt, mert amúgy én is nagyon régen hallottam ezt a számot, és nem is olyan sűrűn játszották, bár volt egy időszak, amikor adták, és a Neoton az egy nagyon népszerű, és egyébként mi nagyon szeretjük. Ez valóban 85-ös korongon jelent meg? Jól emlékszem?
0: 85-ös korong, hát most ezt így csípőből rávágni, az a helyzet, hogy 85, igen, most így Toldi Szabolcs szerkesztő kollégámmal összenéztünk, és azt az információt látjuk mind a ketten, hogy bizony 85-ben jelent meg ez a dal, és most azon gondolkodom még, hogy ön megálmodta ezt, mi pedig teljesítjük, tehát hogy ez így valóra vált, lottószámokat is kérnénk, jó, Niki? Hogy azt is tessék megálmodni, és akkor hívjon fel minket. Jó? És akkor felezünk.
1: Mert akkor megfelezzük a főnyereményt.
0: Igen. No, hát tényleg minden álom akkor így váljon valóra, hogy ahogy teljesítjük most ezt a kérést, kívánságot. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Holnap és holnap után több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. Közös közlekedésbiztonsági akciót tart a nyári vakáció alatt a rendőrség és a Budapesti Közlekedési Központ. Elsősorban olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása. A legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. Itthon keddéj félig van érvényben a hőségriasztás és a vörös kód. Ilyenkor a bentlakásos szociális intézmények kötelesek fogadni a rászorulókat. Jelenleg keleten és a középső területeken többfelé vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható, a Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
2: Folyamatosan érkeznek a zenei kérések üzenetrögzítős telefonszámunkra, amely a következő. 061, illetve 0630-as előhívóval 759-51-00. Kereshetnek minket a világhálón keresztül is. kívánságkosár@mtva.hu. Még postacímünk 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. Ahogyan azt már múlt heti adásunkban hallhatták, június 28-án, tehát jövő vasárnap a Papp László Budapest Sportarénában ad nagyszabású koncertet a Duran Duran. A brit popzene ikonikus csapata eredeti felállásban érkezik hazánkba, hogy egy látványos, modern audiovizuális show keretében ünnepelje meg több mint 4 évtizedes pályafutását. Múlt héten játékot hirdettünk, ebben a fél órában sorsolunk és kapcsoljuk azt a szerencsés hallgatónkat, aki barátjával vagy kedvesével ott lehet a Duran Duran koncertjén. A fél óránkat nyissuk Erika kívánságának teljesítésével, aki Janicsák Veca dalára voksolt. Ez a Könnyek az esőben 2014-ből.

kívánságkosár@mtva.hu. Ide kaptuk a következő dalkérést Gár Ritától. Mint írja, ma délután köszöntik Veszprémben 80. születésnapján Zólyom Barnabást. Mint Rita fogalmaz, az aranyszívű, csodálatos embert több mint 20 fős társaság ünnepli kisbabától az idősekig. Segítsen most felidézni a 80 évnyi utazás legkedvesebb állomásait Frank Sinatra időtálló dala, amellyel mi is szeretettel gratulálunk Budapestről.

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár, itt van velünk Mária. Kezét csókolom.
1: Jó napot kívánok, Mária vagyok, Tamás Sibor.
0: Milyen dalt szeretne hallani a Kossuth Rádió archívumából?
1: Hát én nagyon szeretném, Ambrus Kivitől Van egy kicsi házikó. Ez nekem nagyon kedves dal, mert én ilyen kicsi kis erdő melletti kis házikóban nőttem fel, és nagyon sok emlék fűződik nekem ehhez, jó, rossz, minden. És szeretném küldeni rokonyaimnak, ismerőseimnek, meg aki szereti, mindenkinek.
0: Van egy kicsi házikó, Fehér házikó az a dal címe egyébként, de tényleg való igaz, így kezdődik maga a dal, hogy van egy kicsi házikó. Tehát teljesen logikus, mert talán ugye Casabianca, mint Fehér házikó, tehát hogy ez alapján íródott a magyar szöveg is Ambrus Kiritől, és kifejezetten ezt a dalt szereti Ambrus Kiritől, vagy összességében úgy Ambrus Kiri hangját, hát, előadásmódját.
1: Előadásmódját is szeretem, meg szeretem a dalait is.
0: És említette, hogy egy ilyen pici, kedves kis házikóban nőtt fel, ahogy elmondta, hogy az erdő szélén.
1: Igen,
0: azt jelenti, hogy

0: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban.
1: Jó napot kívánok, Márta vagyok, és szeretném kérni a Mama indulnom kell című számot. Köszönöm szépen.
2: Mit is mondhatnék még, hiszen mindent tudsz rég, ami titkom csak volt, már régen tiéd, az első szavamat

0: Ez a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár, és Toldi Szabolcs, a műsorszerkesztője már a stúdióban. Nem azért, mert hogy szerkesztői ajánlat következik, hanem lehet nyerni a Durán Durán nagy koncertre belépőjegyet, páros belépőjegyet, ugye ez jövő vasárnap lesz. Szervusz, köszöntelek.
1: Bizony, szervusz Tamás, és köszöntöm a hallgatóinkat is.
0: Néhány cetli van a kezedben, nyilvánvalóan néhány, sok cetli van a kezedben, ezen közül fogunk húzni egyet, és a szerencsés pedig, ahogy említettem, jövő vasárnap részt vehet a Durán Durán nagykoncerten a Papp László Budapest Sportarénában. A kérdésünk nagyon egyszerű volt, hány év után tér vissza a Durán Durán hazánkban? Gondolom, hogy ezen cetlin azon játékosok vannak, akik helyesen válaszoltak.
1: Így igaz, telefonon, illetve e-mailben vártuk a helyes megfejtéseket egészen szerdáig. A cetlik már itt vannak a kezemben. Én arra kérnélek, hogy akkor húzzál.
0: Köszönöm.
1: Egyet.
0: Jó. Aranyos vagy, enyém legyen a felelősség, miért is ne? Engem szidjanak, vagy nekem örüljenek. Na itt van, e-mailben érkezett a helyes megfejtés, és már is hívjuk a szerencsés nyertest.
1: Az utolsó három számjegy pedig?
0: 390.
1: Akkor Németh László kollégánk már is tárcsáz.
2: Halló?
0: Üdvözlöm, jó napot kívánok, én Balogh Tamás vagyok a Kossuth Rádióból, és itt van a műsorszerkesztője Tóthi Szabolcs is.
1: Készcsók, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Kihez van szerencsénk?
2: Én Mátrainé Bartos Mária vagyok.
0: Na és Mária, mit gondol, hogy miért hívtuk?
2: Hát nem akarom elhinni, hogy ilyen szerencse érhet. Arra gondolok, hogy talán nyertünk két jegyet.
0: Hát, hagyd tegyem fel azt a kérdést, hogy hány év után tér vissza a Durán Durán hazánkba?
2: 14 év után.
0: Pontosan 14 év után, úgyhogy gratulálunk, drága Mária!
2: Jó. Nagyon szépen köszönöm!
0: Mi köszönjük szépen, hogy játszott velünk. Azt szeretném kérni, hogy ne tegye le a telefont, jó? Maradjon itt velünk, megbeszéljük a részleteket, még egy kronológiát gyorsan mondok. Ugye 88-ban voltak itt, 2005-ben és 2012-ben, tehát 14 éve nagyon helyesen írta meg nekünk a megfejtés, ugye e-mailben.
2: Utána néztem én is, mert kedvelem a Durán, csak most annyira másban voltam, hogy nem kapcsolok a home office-omba, igen.
0: nagyon kedves. A lényeg az, hogy gratulálunk, és köszönjük szépen, hogy játszott velünk, és hallgatja a műsorunkat.
2: Hát nagyon szépen köszönöm.
1: És persze jó szórakozást kívánunk.
0: Köszönjük szépen, Mária, hogy itt volt velünk, viszonthallásra.
2: Nagyon szépen köszönöm, és várom majd a visszajelzést. Nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönjük szépen, viszonthallásra.
2: Nagyon jó napom van, viszonthallásra.
0: Na, hát egy boldog hallgató, és lesz szerintem még jó néhány boldog hallgató, ugye nem jegyet nyernek, hanem valami különlegességet hallhatnak, hiszen ha már itt vagy a stúdióban, akkor jöjjön egy szerkesztői ajánlat.
1: Igyekeztem ezúttal is érdekességgel készülni. Beköszöntött az igazi nyár, így azt gondoltam, hogy látogassunk el egy tengerparti koktélbárba. Na de hogy kivel? Walter Wanderley, brazil orgonistával és zongoraművésszel, akinek élete és karrierje legalább annyira izgalmas, mint amilyen pezsgő volt a zenéje. Ő volt a brazil bossanova nemzetközi nagykövete, ahogyan emlegetik, aki egy olyan hangszert emelt a popkultúra csúcsára, amit korábban inkább a templomokkal vagy a füstös blues kocsmákkal azonosítottak. Wanderley megtanította a Hammond orgonát táncolni, a pattogós elegancia és a kristálytiszta ritmus érzék tette őt a bossanova és a latin jazz koronázatlan királyává. Brazíliában gyorsan közkedvelté vált, majd a világhírt az 1966-os Rainforest című album hozta meg neki, amelyet az Egyesült Államokban rögzített. Ez a korong több mint egy évig szerepelt a toplistákon, és platina lemez lett, ami egy instrumentális, tehát csak zenei sávot tartalmazó latin jazz lemeztől elképesztő teljesítmény volt akkoriban, tehát 66-ról beszélünk. A Summer Samba, vagyis a nyári samba erről az albumról indult el világhódító útjára. Azt olvastam, hogy a dalnak több mint 150 feldolgozása létezik. Énekelte például Frank Sinatra és Connie Francis, de sokak számára mégiscsak Walter Wanderley instrumentális verziója maradt az etalon.
0: Milyen jól hangzik, pattogó elegancia, kristálytiszta életérzés. Ezt fogjuk nyári verzióban hallgatni akkor, ha jól gondolom.
1: Így van, Summer Samba.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 17 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Araghchi külügyminiszter. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyház fő a Szent Péter téren mondott déli beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Több mint egyharmaduk gyermek. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Holnap várhatóan ismét Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik az országgyűlés rendkívüli ülése. Holnap és holnap után több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arra kért mindenkit, hogy fokozottan figyeljen saját magára és utastársaira, nem csak a közösségi közlekedésben, de az utakon is. A nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon keddig vizet osztanak az utasoknak 10 és 17 óra között. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása. A legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Elkezdődött a csillagászati nyár, a napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a Föld forgástengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Ma van apák napja. A 20. század elején elsőként az Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Itthon a 90-es évektől kezdve emlékeznek meg június 3. vasárnapján az édesapákról, nagypapákról. Holtai Gábor első nagyjátékfilmje az Itt érzem magam otthon nyerte el a Transzilvániai Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiait Müller hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Az időjárásról. Főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Műsorajánlat.
2: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
3: A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimiké a főszerep.
4: Megtetszett végre jönni, Titmás úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
5: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántat.
3: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
6: Na üljön le!
4: Igen.
6: Mondjon el mindent.
2: Szerintem ez a nő a gyilkos.
3: Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban.
7: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
8: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
3: Kívánságkosár a Kossuth Rádióban. A műsorvezető Balogh Tamás.
9: A közérdekű információkat követően vissza az önök kedvenceihez. Tudják, kívánságműsorunkban a mai üzenetekből, illetve az elmúlt napokban befutott kérésekből válogatunk. Tárcsázzák bátran telefonszámunkat 061 vagy 0630-as előhívóval 759 51 00. E-mail címünk kívánságkosár@mtva.hu. Továbbá várjuk leveleiket hagyományos úton a 1037 Budapest Kunigunda útja 64 szám alá. Edith ma délután Tom Jones egyik pörgős dalát hallgatná meg szívesen műsorunkban. Reméljük elnyeri tetszését, következik az It's Not Unusual.

0: a Kossuth Rádió, benne pedig a Kívánság Kosár. Itt van velünk Zsuzsa néni, kezet csokolom.
1: Jó napot kívánok! Igen, itt vagyok, Gödöllőn lakom, és nagyon-nagyon szeretem az önök műsorát, mert olyan például a múlt adásban, amik egy porrozom számot hallottam, ezer éve nem hallottam, és nagyon-nagyon kedved. Tehát sok olyan zenét hallok, amit mindig annyira szerettem volna hallani, és önöktől megkaptam. Na most erről jött az ötlet, hogy megpróbálom kérni, és az Atya Istenetől jutott eszembe az, hogy csak az András, és az, hogy a pályára az nem. És annyit gondolkodtam, és egyszer csak megvilágosodtam, úgymond, és eszembe jutott, és én nekem ez a, ugye most már 23 éve meghalt a férjem, gyermekem nincs, és egyedül élek. És én nekem a Pályer András, az egy, most is megfogok, annyira szerettem a zenéjét, a számait, és ez különösen ez, amit kértem, azt nagyon-nagyon szeretném hallani, egy kicsit emlékezni.
0: Melyik dal ez? Pontosítsuk, hagyj kérjem.
1: Mondd, áruld el.
0: Áruld el, bizony, áruld el, bizony, bizony.
1: Tudja, mert ilyen korban az embernek egy kicsit a memóriájával gond van. Tehát az Áruld el című számot szeretném Pályer András előadásába meghallgatni, és nagyon köszönöm, hogy ilyen korrektek voltak, hogy visszahívtak, és további eredményes, nagyon jó munkát kívánok önöknek, és jó egészséget.
0: Mi köszönjük szépen, Zsuzsa néni, hogy kért tőlünk dalt, és hogy annyira édes vagy, egy elérzékenyült. Szerintem ez minden ember életében van ilyen, hogy meg sem kell szólalni a dalnak, csak rá gondol, és feltör millió emlék. És ezek szerint önnek az Áruld el, ugye ez a Kozaszej magyar változata, ez a dal ilyen, tehát hogy kiváltja ezt a...
1: De leginkább a Pályer Andrásnak a hangját kínálom. Bármelyik számát kérhettem volna, mert tulajdonképpen, tehát nincs különösebb apropója, hogy pont ezt kértem, de ahogy ennek a dallama ragadt meg bennem legjobban, és azért szeretném ezt még egyszer hallani, hogy nem igen, most már nem igen játsszák a számait a rádióban.
0: Mondjuk azt,
1: nagyon megérvendeztettek vele. Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük szépen, hogy itt volt, és nem csodálkozunk rajta, hogy így a dallam megragadt, mert ténylegesen, ahogy kimondta, hogy áruld el, rögtön beugrott a terere, terere, terere, terere, és szerintem nagyon sok mindenkinek, úgyhogy meghallgatjuk közösen, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Mi köszönjük, hogy itt volt, viszont hallásra.
1: Minden jót, viszont hallásra.

Mindössze egy Nox-dal választ el bennünket a Nemzeti Sport Krónikától. A Túl a Varázshegyen című felvétel Judit kívánságára csendül fel. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Toldi Szabolcs és a hangmérnök Németh László nevében is köszönöm figyelmüket. Balogh Tamást hallották.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Döntőt vívhat a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Újabb ezüstérmet nyert Fábián Bettina a nyíltvízi úszó világkupán, és Lamine Yamal kezd a Szaúd-Arábia elleni labdarúgó világbajnoki mérkőzésen. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
1: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: A női párbajtőr és a férfi tőrcsapat versenyét rendezik ma a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. A helyszínről Keszi Dóra jelentkezik.
3: Szia Dóri, köszöntöm a hallgatókat. Hát a tegnapi naphoz hasonlóan felemásra sikeredett ez a vasárnap is. A Vívó EB utolsó napjára a női párbajtőr és férfi tőrcsapatunk szereplése maradt hátra. A lányok léptek először pástra 16 közös Spanyolország ellen. Tüki Lili, Muhari Eszter és Nagy Blanka összeállításban kezdtek a miaink. Az ötödik asszóig 24-24 volt az állás, majd Muhari Eszti beállt a hatodik asszóban, Liót egy 6-2-t, és mivel Nagy Blankának ezen a mérkőzésen nem ment, a hetedik asszóban beállt Borsodi Emma, és aki szintén plusz 4-1-et vívott, ezzel pedig elléptek a miaink, így még az is belefért, hogy Muhari Eszter befejezőként egy tusos mínuszt vívjon. Végül 45-37 lett az állás, ezzel a lányok bejutottak a legjobb 8 közé, ahol az oroszok vártak rájuk. Az oroszok kemény ellenfélnek bizonyultak, a 8. asszóig végig vezettek, majd jött az egyéniben EB-bronzérmet szerző Muhari Eszter, aki 16-8-as túlsarányjal megfordította a találkozót, és ezzel pedig bevívta a csapatot az elődöntőbe. A végeredmény 39-33 lett. A lányok addig pihenhetek, amíg férfi tőrcsapatunk ugyanazon a zöld páston vitt a mérkőzését. A fiúk a 8 között kezdtek, csak délután 1 órakor, mégpedig a németek ellen. Sajnos ma ellenfelünknek volt jó napja, ugyanis korábban ezt a csapatot már verték a miénk Tósa Dániel nélkül is. Most azonban Mihály Jandor és Tóth Gergely sem tudott hozzátenni a csapathoz, mindketten mínuszos asszókat hívtak. Ez pedig hiányzott a sikerhez, így végül a németek mentek tovább a legjobb 4-be 45-41-el. Így sajnos a magyar tőrcsapatra az 5-8. Helyért helyosztó mérkőzések vártak. Ezután női párbajtőrözőink váltották a férfi tőrözőket a zöld páston, ha a lányok Olaszországgal vívtak a döntőbe jutásért. A mérkőzés elején Muhari Eszter 6-2-ével és Bükli Lili 4-1-es asszójával elindítettek szert a lányok. Ezután pedig végig vezetve 38-30-ra megnyerték az olimpiai érmesekből álló olasz válogatott ellen a mérkőzést. Így ma is érdekelt lesz a magyar csapat az esti programban, így érmünk már biztosan lesz. A lányok elődöntőjét követően viszont sor került férfi tőrözőink helyosztóira is. A fiúk átköltöztek a főépületből a szomszédos úszoda tetejére, első helyosztójuk a Spanyolország ellen vívták. Habár nagy volt a csalódottság a csapatban az elveszített negyed döntő miatt, fel tudtak pörögni a hátralévő két meccsre. Azt, hogy ez a csapat is éremesélyes volt, mutatja, hogy a helyosztókon esélyt sem adtak ellenfeleiknek, és a csapat tartását is mutatja, hogy az ötödik helyet mindenképpen meg akarták szerezni. Spanyolország sokáig szinte meg sem tudta őket szúrni. Dósa Dániel, Szemes Gergő, Mihály Andor 3-as 45-24-re győzött és mehetett az utolsó mérkőzésre. A lengyelek ellen is végig vezettek a miaink, volt úgy 7 tussal is, de az utolsó két asszóban azért feljött az ellenfél, megközelítettek minket 2 tussal. De a végeredmény 45-39 lett Magyarországnak, így a fiúknak megvan az ötödik hely. És ahogy említettem, női párbajtőr csapatunk döntőt vív, mivel a másik ág elődöntőjében Franciaország 45-33-ra legyőzte Ukrajnát. Így a finálét a franciákkal vívjuk, ami nem lesz egyszerű, mert biztosan sokan fognak szurkolni a hazaiaknak itt a helyszínen. Reméljük, a lányok a férfi korcsapathoz hasonlóan a legfényesebb éremmel térhetnek haza. Döntő tehát este 7 óra 40 perctől.
2: Keszi Dorának köszönjük szépen, és egyébként a döntőt a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Újabb ezüstérmet szerzett Fábián Bettina a Setúbali nyíltvízi úszó világkupán. A háromszoros Európa-bajnok ezúttal a 3 kilométeres kiesési versenyt zárta a második helyen. A férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki tegnap megnyerte a 10 kilométert, és ezzel az összetettet is. Elődöntős a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, és ezzel kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra. A miénk az utolsó Koszovó elleni mérkőzés előtt 5-0-ás győzelmi mutatóval állnak, és az Európai Szövetség honlapjának beszámolója alapján akkor is elődöntőbe jutnak, ha 3-0-ra kikapnak. Az olasz élvonalban folytatja pályafutását Szabó Vilmos, aki a Cisterna férfi röplabda csapatához igazol. A MÁV előrétől távozó sportoló 23 éves kora ellenére már háromszoros bajnoknak és 5-szörös magyar kupa győztesnek mondhatja magát.
1: Nemzeti Sport Krónika.
2: 18 órától Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokság H csoportjában Atlantában. A két szövetségi kapitány kihirdette a kezdő csapatot. A spanyoloknál 4 helyen változtatott Luis de la Fuente szövetségi kapitány az előző mérkőzéshez képest, reményem már ezúttal a kezdőben kapott helyet. A szaúdi kapitány 2 helyen változtatott és 3 belső védővel állnak majd fel. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Bejutott a legjobb 32 közé a labdarúgó világbajnokságon Németország, miután hátrányból fordítva 2-re legyőzte Elefántcsontpartot az E csoportban Torontóban. Denis Undával 2 eddigi VB csoportmeccsen összesen 56 percet töltött a pályán, de már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A Stuttgart 29 éves csatárát a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann is méltatta.
4: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undáv legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
2: Emers Fáj, az Elefántcsontpartiak szövetségi kapitánya különösen azt sajnálta, hogy a vezetés birtokában nem tudták megszerezni a második góljukat.
5: Mind a két csapat az első helyért játszott, mi találtunk be korábban, utána a második fél időben sajnos nem sikerült ráadnunk a másodikat, és hát azért az ellenfél egy igazán nagy futball nemzet. Kár, hogy a végén így alakult, de szerintem büszkén emelt fejjel vesztettünk. Jó mérkőzést játszottunk, apró részleken múlt. Éreztük a tapasztalatbeli különbséget a két csapat között. Azt gondolom, hogy megvolt a labdánk a második fél elején a 2-0-ához, aztán egyenlítettek. Sajnos, hogy mondtam, kis apró részleken múlt, nem sikerült. Szerintem már előre kell tekintenünk. A harmadik meccsre is kell harcolni a továbbjutást.
2: Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes másik mérkőzésen Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral. A mérkőzés hőse a világbajnoki újonc 37 éves kapusa Eloy Rum volt, aki 15 védéssel járult hozzá a pontszerzéshez.
6: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán mindent beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16-os rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra. Mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.
2: Ecuador Curaçao tehát 0-0. Az F csoportban Tunézia újabb súlyos vereséget szenvedett. Az észak-afrikai együttes magyar idő szerint ma reggel Japántól kapott ki 4-0-ra a mexikai Monterreyben, így a csoportkör után búcsúzik a tornától. A VB történetének 1000. mérkőzése után a japánok szövetségi kapitánya Moriyasu Hajime a következőket mondta.
7: Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének 1000. mérkőzését. A győzelemnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk. Persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van, remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünket, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
2: Japán tehát 4-0-ra legyőzte Tunéziát, és ezzel már biztosan búcsúzik majd Tunézia a csoportkörök után, és akkor a mai Mai jeli mérkőzésen még Ecuador Curaçao 0-0, 18 órától rendezik majd a Spanyolország Szaúd-Arábia találkozót, amelyet a Nemzeti Sportrádió élőben közvetít, és ezt követi majd a Belgium-Irán mérkőzés, amelyet szintén élőben követhetnek majd a Nemzeti Sportrádióban. Pignitzky Fanni negyedik helyen végzett labdával a ritmikus gimnasztikázók Challenge világkupa sorozatának pekingi állomásán, ahol a magyar együttes kéziszercsapat összetettben szintén a negyedik helyen végzett. Én pedig a hallgatóknak köszönöm szépen a figyelmet, viszont hallásra!
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
0: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
8: Fél hat, jó napot kívánunk, Ciprusz Éva vagyok, a bemondó Beslin Bettina, a főbb híreink, először röviden. Több helyen még most is 35 fok van, ám van, ahol záporok, zivatarok hoztak némi enyhülést. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van.
9: Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A fő cél a perzsa nukleáris program leállításával járó hosszú távú béke megteremtése.
8: A vakcinák életmentő szerepére hívják fel a figyelmet a védőoltások világnapján. A magyar védőoltási program a világ egyik leghatékonyabb rendszere.
9: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. 30-35 fok várható.
8: Következnek a részletek, a szerkesztő Kubicsek István. Folytatódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, több helyen pedig még most is 35 fok van. Ám van, ahol záporok, zivatarok hoztak némi enyhülést. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek, emellett folytatódik a vízosztás és a kihelyezett ivókutak és párakapuk is működnek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
10: Felfrissíti az embereket a hőségbe. Kellemes dolog.
11: A felállított párakapukat dicsérik a pécsiek, amelyek segítenek átvészelni a hőséget. Ilyenkor különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
12: Próbálok elég sok vizet inni, ha lehet friss vizet.
11: A Volán, a Gyesev és a MÁV csoport több vasút és autóbusz állomáson oszt vizet. Sok pályaudvaron pedig ivókút is van.
13: Sok ember siet, jön, megy, és akkor csak el tud venni egy pohár vizet.
11: A Magyar Közútnak és az autópálya koncesziós társaságoknak is fel kell készülniük a kánikulára, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról is írt, hogy amennyiben a gyorsforgalmi úthálózaton jelentősebb torlódás alakulna ki, az autósoknak is biztosítani kell az ivóvizet, illetve megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatokkal kell megoldani az esetleges rendkívüli helyzeteket.
14: A szervezetünk még nem alkalmazkodott teljes mértékben a nyári meleg hőterheléséhez. Ezért is viseljük sokkal nehezebben ezt az időszakot.
11: Erre már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója figyelmeztetett, aki hozzátette, a meleg elsősorban az időseket, a krónikus betegeket, a csecsemőket, a kisgyermekeket és a kismamákat viseli meg.
14: Lakó környezetünkben oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Javasoljuk azt, hogy ilyenkor naponta hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
11: Tette hozzá Páldi Anna. A zárt tér is könnyen felforrósodik, ezért például autóban soha ne hagyjunk senkit, állatot sem. Az elviselhetetlen melegre panaszkodnak a soproni halsütő konyháján dolgozók is. Ott akár 45-50 fok is lehet.
15: Egymást figyelmeztetve egész nap azon vagyunk, hogy a folyadékunkat pótoljuk, citromot teszünk a jéghideg vízünkbe.
11: Enyhülésre egyelőre nem számíthatunk, így a hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van.
8: Az ország több pontján átmenetileg záporok és zivatarok mérsékelték a hőséget.
9: Budapestet is heves felhőszakadás ért el. A főváros 13. kerületében jégeső is volt. Az ivatar során borsónyi jégdarabok hullottak változó intenzitással. Budapest más kerületeiben is viharosra fordult az idő, a szél több helyen ágakat tört le. Délutára az egész országra a citromsárga figyelmeztetést adott ki a Hungaromet.
0: Esti krónika.
8: Ismét sok a civil áldozat és a sebesült Ukrajnában. Moszkva az ország keleti és déli részét is támadta, miközben Kijev a Krímet vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
16: A kelet-ukrán Szumi városában egy ember életét vesztette, amikor egy korábbi orosz támadás helyszínén újabb ellenséges drónok csapódtak be. Egy tűzoltó autó kiégett, és mentősök is megsebesültek. Poltavából két halálos áldozatról érkezett jelentés, és ott is sok a sebesült. Közöttük gyerekek is vannak. A dél-ukrajnai Zaporizsjában több alkalommal is bomba robbant a lakóövezetben. 5 ember meghalt, csak nem 30-an pedig megsebesültek. Odesszát is találat érte, azonban szerencsére csak a belváros áramellátó rendszere rongálódott meg. Az ukrán erők válaszcsapásként az orosz ellenőrzés alatt álló Krímet vették célba. Kercs városában a detonáció következtében jelentős kár keletkezett a kikötői hálózatban. Az oroszországi Tyumenyi régióban egy nagy teljesítményű olajfinomító rongálódott meg, valamint 3 nagy forgalmú vasúti hidat is találat ért.
8: A gázai övezetet bombázta Izrael.
9: A Gáza várost, valamint távolabbi menekült táborokat ért légicsapásokban 6 meghaltak, köztük az Al Jazeera katari televízió egyik munkatársa, és sokan megsérültek. Izrael és az övezetet irányító Hamas iszlamista terrorszervezet tavaly októberben kötöttek fegyverszünetet, a térségben azonban továbbra is rendszeresek az összecsapások.
8: Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust.
9: A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. Az amerikai delegáció élén J.D. Vance alelnök áll, míg az iráni küldöttség legmagasabb rangú tagja Abbas Araghchi külügyminiszter. A tárgyalások sikerét azonban veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével.
8: Nem veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítvánnyal él, az alkotmánybíróság elnöke szerint. Polt Péter hozzátette, az pedig az alkotmányos párbeszéd része, ha az alkotmánybíróság eljár az indítvány ügyében. Az elnök azután tette közzé személyes véleményét, hogy az államfő indítványát le kellett venni a holnapi napirendről, mert 7 alkotmánybíró is személyes érintettségre hivatkozott. Súlyog Tamás köztársasági elnök egyébként tegnap a Politikónak azt mondta, jogi eszközökkel is harcolni fog a maradásáért, hogy megvédje a demokratikus normákat. Barna Péter összefoglalója.
17: Akár különböző jogi eszközökkel is harcolni fog az eltávolítására irányuló kísérletek ellen és a hivatalban maradásáért. Erről beszélt a Politikónak a köztársasági elnök hangsúlyozva. Magyar Péter pimaszabbul él vissza a parlamenti 2/3-ával, mint Orbán Viktor valaha, neki pedig kötelessége megvédeni a demokratikus normákat és a hatalmi ágak szétválasztását. Súlyog Tamás azt mondta a lapnak, hogy Magyar Péter az állami intézmények megszerzésére törekszik azért, hogy nagyobb hatalma legyen, mint Orbán Viktornak volt. Az államfő aláhúzta, Magyar Péter és a Tisza párt 16 hét alatt nagyobb hatalomkoncentrációt akar elérni, mint a Fidesz 16 év alatt, mert le akarják cserélni az előző parlament által megválasztott összes közjogi méltóságot. Semmilyen parlamenti többség nem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek figyelmen kívül hagyására, jelentette ki Sólyog Tamás leszögezve, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Ezekben a tisztségviselőkben nem lehet megbízni és nem tekinthetők Orbántól független szereplőknek, ezért nem maradhatnak a hivatalukban, idézte a Politikó a tiszaországgyűlési képviselőjét. Hajdú Márton azt mondta, jelenleg több lehetőséget is mérlegelnek mások mellett a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnökének, illetve a kúria elnökének eltávolítására. Hétfőn ismertetik az országgyűlésben az, idézem, Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvény módosítást, fogalmazott Magyar Péter vasárnap. A miniszterelnök azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza frakciót, illetve párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyar Péter többször is beszélt arról, hogy miután lejárt az általa adott határidő Súlyog Tamásnak a lemondásra, a köztársasági elnököt alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról.
18: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
17: Súlyog Tamás előbb a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult, azt kérve, vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alaptörvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna a köztársasági elnök beadványát, de a 15 bíróból 7 kizáratta magát az ügyből, így a testület határozatképtelen lett volna, ezért nem tartják meg az ülést.
19: Súlyog Tamás és a mögötte állók alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
17: Erről beszélt szombaton a miniszterelnök egy videóban. Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság tagjai egyértelműen Selyem Zsinort küldtek a köztársasági elnöknek.
19: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
17: Magyar Péter szerint Súlyog Tamás és az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter nem tehet mást, mint hogy lemond. Az Alkotmánybíróság elnöke szombaton 4 pontos magánvéleményében megvédte az államfő alaptörvényértelmezés kezdeményezési jogát, valamint az ezzel összefüggő alkotmánybírósági eljárást. Másrészt hangsúlyozta, a személyes érintettség bejelentése nem minősül döntésnek az indítványról. Emellett leszögezte, az alkotmánybírók az eljárásuk során kifejtett véleményükért vagy meghozott döntésükért nem vonhatók felelősségre.
8: Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint fogyasztói szempontból indokoltak az átmeneti intézkedések. Császár Attila összefoglalója.
20: Szombaton a holtankolja.hu adatai szerint a 95-ös benzin 7, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal csökkent, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Magyar Péter szerda este jelentette be a közösségi médiában, hogy a Tisza kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a költségek kedvező irányt mutatnak a töltőállomásokon. A bejelentésre a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence a Facebook oldalán reagált.
21: Újabb brüsszeli követelést teljesített a Tisza kormány.
20: Azt mondta, amennyiben a világpiacon újabb drágulás következik be, akkor Magyarországon ismét a védett ár fölé emelkednek majd az üzemanyagárak, így a kormány nem az emberek oldalára állt, hanem a multik és az Európai Bizottság oldalára. A Fidesz pedig azt javasolta, a kivezetés helyett a kormány úgy alakítsa át a szabályokat, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón a védett ár kivezetését azzal indokolták, hogy az előző kormány intézkedése egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett árszintje alatt vannak.
22: A piac beáraszta a Tisza győzelmét.
20: A bejelentéshez Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy videóbejegyzésben annyit tett hozzá, hogy elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, és benyújtják az erről szóló jogszabálytervezetet, ami csütörtök este meg is történt. Ebben többek között az szerepel, a védett ár megszűnik, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva

0: kivezetésével.
1: A századvég szakértője az M1-en azt is mondta, a védett tár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
0: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek, hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
1: Rudolf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről kivételes eljárásban tárgyaljon az országgyűlés, vagyis jövő kedden a jogszabálytervezet vitáját követően akár szavazhat is róla a törvényhozás.
2: Jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti a nyugat-magyarországi aszbeszt szennyezés, a Magyar Természetjáró Szövetség szerint. Magyar Péter miniiszterelnök az uniós csúcs után azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az aszbeszt szennyezés ügyében. Részletek Pálfai Csikótól.
3: Az olmodi túraútvonalon hétvégén sokan bringáznak vagy futnak az erdőben, amelynek kedvelt ösvényéről kiderült, hogy aszbesztes kőzúzalék borítja.
4: Ezt is használjuk, a hegyfele jó a helyzet, ott van stabil aszfalt rajta, a hegyi utakat ezzel nem szórták. Kikerülni nem tudjuk, csak használjuk.
3: A Magyar Természetjáró Szövetség tudomása szerint számos szennyezett útvonal lehet még Nyugat-Magyarországon. Ezért készítettek egy folyamatosan frissülő online térképet, amin narancssárgával jelölték az igazoltan, lilával pedig a feltételezhetően aszbeszttel szennyezett szakaszokat. Az egyik ilyen biztosan szennyezett hely a kőszegi szakasz.
5: Ez itt a Mária útvonal, illetve a Kék túra egy útvonala, tehát nagyon sokan használják, nem csak itt a környéken, hanem országos szinten is.
3: Számolt be a helyszínről Rafai Emőke, az M1 tudósítója. Vörös kavicsos utak borítják Őri Szentpéter több útját is. A városban már korábban kimutatták az aszbeszttel szennyezett kőzúzalékot, az önkormányzat ezért geotextiliával lefette az érintett területet, amelyre vörös kavicsot borított. A turista útvonalak azonban javarészt állami fenntartásúak, ezért sem ott, sem a magánszemélyek területein nem tudnak intézkedni.
6: Tehát még az önkormányzat elő tud rukkolni egy ilyen megoldással, addig a magánszemélyek várják a konkrét iránymutatást. Tehát nekik kitérők, vargabetűk nehezen finanszírozhatók, ők a végső megoldásban és annak a mielőbbi megtalálásában érdekeltek.
3: Fogalmazott Őr Zoltán, Őri Szentpéter polgármestere. Az aszbeszt tartalmú zúzalékról korábban már kiderült, hogy 4 ausztriai bányából származnak, amelyeket éppen az ottani kőzet aszbeszt tartalma miatt zártak be, ugyanakkor éveken keresztül ezekből látták el építőanyaggal Nyugat-Magyarországot. A súlyos aszbeszt szennyezés miatt a miniszterelnök egy hónapja Bécsben tárgyalt az osztrák kancellárral az ügyben. Akkor megállapodtak egy közös osztrák-magyar bizottság felállításában. Pénteken a brüsszeli uniós csúcson újra szóba került a téma.
7: Elmondtam a kancellár úrnak, hogy nem látom egyelőre azt a sebességű haladást, ami elvárható egy ilyen esetben.
3: Magyarország képes saját maga is elvégezni a szükséges vizsgálatokat, és akár uniós fórumokhoz is fordulhat, ugyanakkor első körben a közös megoldásban bízik, jelentette ki a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, a kormány valódi válaszokat vár az osztrák féltől.
7: Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, és mi is tudunk akár az Európai Unióhoz, akár bárkihez fordulni, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
3: A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor a Magyarországra került aszbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni és megfelelő tárolóba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges eljárás.
2: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, konkrét, eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat, várhatóan júliusban. A törvényjavaslat ősszel kerül a kormány elé, a módosítások hatályba lépése előtt pedig legalább egy éves felkészülési időt biztosítanak majd. Vagyis az új KRESZ várhatóan a jövő év végén léphet életbe. A rollereknél viszont hamarabb jöhet a szigorítás,

0: amelynek része lehet az országosan bevezetett 20-25 km/órás sebességhatár is. Csontos Ábel információi.
1: Piros a lámpa.
2: Ajaj, piros, inkább fékez.
3: Gyakorlatban és elméletben is tesztelhették közlekedési tudásukat a fiatalok szombaton az északi járműjavító épületében berendezett öveket bekapcsolni címet viselő időszaki kiállításon. A tárlat ugyanis amellett, hogy mesél a hazai közlekedés fejlődésről, nagy hangsúlyt fektet a biztonságtechnikai kérdésekre is.
4: Rengeteg dolgot lehet a keresztben megcsinálni, ami a mai kor igényeinek megfelelő.
3: Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról. Erről Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt a kiállítás bejárásán. Kiemelte, fontos, hogy az új szabályozással kapcsolatban az emberek is elmondják véleményüket.
4: Lesz egy átfogó társadalmi egyeztetésünk, nem csak olyan, hogy kiteszünk egy 1000 oldalas jogszabályt, és akkor 8 napig lehet véleményezni, mint amit gyakran annak hívnak, hanem egy tényleges olyan kérdővel érdemi eldöntendő valódi kérdések, számok, tények lesznek, és ez alapján várjuk, hogy minden magyar ember elmondja, hogy mit gondol erről.
3: Az új KRESZ-ben az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban is lesznek rendelkezések, ugyanakkor a rollerekre vonatkozóan már korábban is jöhetnek szigorítások.
2: Mindenhol szigorítják, meg elképesztően balesetveszélyes.
3: A növekvő használat, valamint az ezzel párhuzamosan megugró balesetek száma egyre több problémát vet fel a kétkerekű járművekkel kapcsolatban. A mentősök közlése szerint csak idén május 22-ig 745 felnőtt és 449 gyerek sérült meg e-rollerezés közben, 2-14 év alatti fiatal pedig meg is halt az eszköz használata közben.
4: Azt szeretnénk, hogy legyen egy életkorlát, minden rollerre egy sebességkorlátozást, 20 vagy 25 km/h, még ezt nézzük, az európai példákat szeretnénk bevezetni országszerte. Ez egyébként a legtöbb európai országban vagy megtörtént, vagy zajlik ez az újra szabályozás, pont azért, mert a baleseti intézetek tele vannak roller balesetek sérültjeivel.
3: Vitézi Dávid elmondta, a jogszabálycsomag ősszel kerülhet majd a kormány elé. Elfogadását követően pedig egy év kell a felkészülésre, vagyis legkorábban a jövő év végén léphet hatályba az új KRESZ.
0: Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV járműhelyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozódott karbantartási és járműfenntartási problémákat kezeli.
5: Vitézi Dávid továbbra is kisebb rendőrségi komplexussal küzdik. Ezekkel a szavakkal reagált a Fidesz a miniszter bejegyzésére. Azt írták, ahelyett, hogy a vasúttal és a magyar közlekedéssel törődne, a nála nagyságrendekkel komolyabb és felkészültebb elődjét támadja. Emlékeztettek, Vitézi Dávid az Orbán kormányban csak államtitkárságig jutott, de az a kabát is nagy volt rá.
0: Ma van apák napja, az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére. Először a 20. század elején az Amerikai Egyesült Államokban hívták fel a figyelmet. Itthon a 90-es évektől kezdve ünnepeljük június 3. vasárnapján az édesapákat és nagypapákat, Kocán Dávid összefoglalója.
6: Apák napja alkalmából országszerte több településen is családi programokkal várják az érdeklődőket. Kecskeméten 5. alkalommal rendezik meg a kecskeméti apák napját, amelynek részeként ügyességi feladatokon, játékos kihívásokon vehetnek részt édesapák és gyermekeik, mondta Kis Éva szervező.
7: A kisbabás édesapák például megtanulhatják, hogy hogyan kell biztonságosan beszerelni egy izofixes autóülést az autóba, illetve nagyon fontos az, hogy megtanítsuk a gyerekeinket is jól közlekedni, úgyhogy közlekedési pályát állítottunk föl, ahol rollerrel és kismotorral megtanulhatnak a gyermekek és az apukák is helyesen közlekedni.
6: Az apák napjához kapcsolódóan a férfiak szülői szerepének fontosságát hangsúlyozta a Férfiak Klubja alapítója a Kossuth Rádióban. Bedő Imre azt mondta, az elmúlt évtizedekben jelentősen átalakult a családon belüli apa szerep. Ma már nagyobb lehetőségük van az édesapáknak arra, hogy aktívabban vegyenek részt gyermekeik életében.
8: A városba költözés után, amikor csak a férfi dolgozott, és a férfi kereste meg azt a pénzt, amiből a városi életet tudták finanszírozni, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, akkor elkezdenek szétoszlani a feladatok, és a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, azaz, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
6: A Férfiak Klubja kezdeményezésére hétfő rendezik meg a Válvetve Apával elnevezésű programot, amelynek célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot tölthetnek édesapjukkal a munkahelyén. A rendezvénysorozathoz idén is több cég, köztük egy élelmiszeripari KFT is csatlakozott. Németh Csaba kutatásfejlesztési vezető azt mondta, családi vállalatként fontosnak tartották, hogy a gyerekek közelebbről is megismerhessék szüleik munkáját.
9: Vannak termékinnovációk, termékfejlesztések, és akkor ezekbe is bevonjuk a gyerekeket, hogy milyen ízesítésű tojáskrémek, mondjuk egy kis gombával, vagy éppen egy kis csokis tojáskrém ízlik nekik jobban, tehát kikérjük a véleményüket.
6: A szervezők szerint a program jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megtapasztalják, édesapjuk hogyan áll helyt szakemberként, felelősségteljes szerepben.
0: A vakcinák életmentő szerepére és az immunizáció közegészségügyi jelentőségére hívják fel a figyelmet a szakemberek ma a Védőoltások Világnapján. Illés Anna összefoglalója.
10: Magyarországon a védőoltások alkalmazása az nagyon hosszú történelmi múlttal rendelkezik, tehát már Mária Terézia idején a himlő elleni védőoltás az már megjelent az állam feladataként.
11: Emlékeztetett a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes hozzátette, a modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött.
10: Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
11: A nyári szünet kezdetéhez és a Védőoltások Világnapjához kapcsolódva a szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy külföldi utazás előtt érdemes utána járni, hogy a célországban milyen vakcina ajánlott vagy kötelező a veszélyek és kellemetlenségek elkerülése érdekében.
12: Indiába, Kambodzsába. Hepatitis A, B, tifusz, malária, veszettség.
13: Kelet-Afrikában. Azt mondták, hogy sárgalász kötelező.
14: Mi az, ami még ajánlott oltásoda?
13: Hepatitis ellen, agygyulladások ellen, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.
11: Galgóczi Ágnes elmondta, európai nyaralás esetén is vannak ajánlott oltások.
10: Hogyha csak Európában a földközi tenger, vagy a fekete tenger, vagy az adriai tengerre szeretnénk elutazni, azért ott is lehetnek kockázatok, amelyek védőoltásra megelőzhetők, és itt gondolok a hepatitis A vírus fertőzésre, ami egy élelmiszerrel terjedő fertőzés, és a tengeri eredetű élelmiszerek, amelyek kockázatot jelenthetnek.
11: Hangsúlyozta, itthon egyre többen keresnek fel védőoltási tanácsadót a nyaralás tervezését megelőzően.
15: Autós percek.
5: Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán Budapest felé 60 és Bakk között az erős forgalom, az M0-as csomóponttól pedig a hirtelen kialakult záporok, zivatarok miatt alakult ki torlódás. Hasonló a helyzet az M0-áson is, a 11-es főút irányába az M3-as közelében. A 8-as főúton Somlóvásárhely térségében két autó ütközött a 98-as kilométernél, a félútpályát lezárták.
0: Fővárosi információkkal folytatjuk.
16: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset okoz fennakadást a 6. kerületben, a Podmanicki utcában, a Terész körút közelében, az Eötvös utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben, a Cinkotai úton, a Rákosligeti határút közelében. A 3-as villamos helyett az Éles Sarok és az Őrs vezértere között pótlóbusz közlekedik pályahiba miatt. A 85-ös autóbusz igénybevételét is ajánljuk. A kedvezőtlen időjárás, illetve fakidőlés miatt a BKK több járattal rövidített, illetve módosított útvonalon jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
15: Időjárás jelentés.
17: Boson.
5: Keleten és a középső területeken többfelé vannak záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás, égeső is kialakulhat. Emiatt több tucat járásra elsőfokú riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos.
0: Kedves hallgatóink, az esti krónika véget ért. A szerkesztő Kubicsek István nevében is köszöni figyelmüket, Beslin Bettina és Ciprus Éva.
17: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
18: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
17: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
5: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Berente Marian nevében is, a mikrofonnál Beslin Bettina. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy 60 napon belül végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni. Holnaptól Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15-21, napközben 30-35 fok várható. Nagy tavaink vize 24-28 fokos.
17: Műsorajánlat. Elment a mesti. Nincs már velünk a magyar néptánc megújítója. 96. életévében elhunyt Tímár Sándor, a nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas koreográfus, táncpedagógus, a Csillagszemű Gyermektánc Együttes alapítója, akinek hallatlan gazdagságú életművét a néptáncosok nagy családja élteti tovább. Ráemlékezünk egy korábbi beszélgetés felidézésével a Nagyok műsorában, holnap este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Határok nélkül Veresemese gyöngyvérrel.
19: Az első könyvvásárt Lipcsében szervezték, és már a 17. század elején igen fontossá vált. Magyarországon idén 97. alkalommal rendezték meg az ünnepi könyvhetet, amelynek legfőbb célja a kezdetektől fogva az olvasás és a kortárs magyar irodalom népszerűsítése, illetve a hazai könyvkultúra hagyományainak ápolása volt. A 2000-es évek óta több határon túli városban szerveznek ünnepi könyvhetet, illetve vásárt. A kisebbségi sorsban élő szerzők és könyvkiadók azonban Budapesten is bemutatkoznak. Üdvözlöm Önöket, Veresemese Gyöngyvér vagyok. A Bázis Magyar Irodalmi és Művészeti Egyesület Szlovákiában az autonóm, független és szabad irodalom művészet és tudomány képviseletében jött létre. Olvassuk az intézmény önmeghatározását. Tagjai a sokszínűséget képviselik, és nem félnek aktuális és kényes politikai témákat is feldolgozni az irodalom eszközeivel. Erről is beszélgettem Németh Zoltánnal az Egyesület könyvheti sátrában a Dunakorzón, ahova nem csak az érdeklődő olvasók hangja, hanem a villamos, folyamatos zakatolása is behallatszott.
20: Hogyha Németh Zoltánt megkérdezem, akkor hogyan minősíteni magát elsősorban költőként, irodalomtörténészként, szerkesztőként, hiszen itt most az ünnepi könyvhéten mindhárom minőségében bemutatkozik.
21: Ez nagyon nehéz kérdés, mert az embernek nem egy identitása van, hanem nagyon sok, amit néha párhuzamosan működtet. Hát igen, itt az irodalmári minőségemben vagyok. Egyrészt a Bázis Egyesület elnökeként, ez egy szlovákiai magyar irodalmi és művészeti egyesület, és azt hiszem, hogy már negyedik éve van standunk az ünnepi könyvhéten, tehát egy nagyon széles választékkal találkozhat az olvasó, hiszen a tagjaink idei és tavalyi könyveit állítjuk ki, illetve lehet megvásárolni, és az Irodalmi Szemle főszerkesztője is vagyok. Például az Irodalmi Szemle júniusi száma a Benes dekrétumokról szól, úgyhogy ezt a lapszámot is itt meg lehet vásárolni. Egyrészt történelmi, összefoglaló jellegű tanulmány van ebben a lapszámban. Másrészt pedig a Benes dekrétumokkal kapcsolatos, vagy ahhoz kapcsolódó életsorsokat feldolgozó prózák, illetve versek. És megjelent a verses kötetem is a könyvhétre, az Okapi Press kiadónál, Simon Márton kiadójánál a Vérkönyve. Tulajdonképpen dedikáltam is. Na és van még egy negyedik, vagy ötödik, nem is tudom. A Bázis Egyesület minden évben megrendezi a transzkulturalizmus és bilingvizmus konferenciát. Idén is megjelent ebből egy konferencia kötetünk, és ezt is árusítjuk és dedikálom is a könyvhéten.
20: Mielőtt itt részleteiben rátérnénk a különböző kiadványokra, még talán azt megemlíthetjük, hogy bár elhangzott az, hogy felvidéki, most mégis Lengyelországban él és tevékenykedik.
21: Igen, körülbelül 10 éve élek Varsóban, illetve Varsó mellett, a Varsói Egyetemen tanítok. Nagyon izgalmas munka külföldieket, nem magyar anyanyelvűeket magyarra tanítani, illetve én már nem magyarra tanítom, hanem a kollégáim egy része. Én magyar irodalommal és magyar kultúrával ismertetem meg a diákokat, és elég nagy az érdeklődés a Varsói Egyetemen, tehát minden évben tudunk évfolyamot nyitni.
20: A lengyelországi magyar diaszporával is kapcsolatban van?
21: Igen, élnek magyarok Varsóban és Varsó környékén. Minden 5 évfolyamban van egy-két olyan diák, akik vegyes házasságból származnak, vagy kettős identitásúak, magyar-lengyel identitásúak. Illetve van egy ilyen kis szűkebb köröm is, tehát olyanokkal tartok baráti kapcsolatot, akik magyarok és Varsóban élnek, de hát ettől sokkal nagyobb a Varsóban élő magyarok száma. Nem mondhatom, hogy én mindenkit ismerek, de nagyon-nagyon sokakat ismerek ebből a társaságból.
20: Említette azt, hogy az Irodalmi Szemlének a tematikája az idén a Benes dekrétumok, irodalmi feldolgozása, tulajdonképpen életsorsok azok, amelyek megjelennek, és ebben e tekintetben nincs semmiféle különlegesség, hogyha azt nézzük, hogy az első világháborúban voltak, a másodikban, tehát minden kornak megvannak a maga élet sajátosságai, amelyek akár prózába, akár versbe kívánkoznak.
21: Igen, úgy gondoltuk, hogy egy irodalmi lapnak, tehát az Irodalmi Szemlének jelen esetben fel kell vállalnia olyan akár neuralgikus kérdéseket, vagy neuralgikus témákat is, amelyek érdeklik egyrészt az olvasókat, másrészt érdeklik a szerzőket is. Tehát ebben az évben volt Talamon Alfonz számunk, ő egy nagyon fiatalon, 30 évesen elhunyt szlovákiai magyar író, aki most lett volna 60 éves. Valamikor novemberi vagy decemberi számunk NER 16 év lesz. Már közzétettük a felhívásunkat, hogy akinek a NER 16 évéhez van kapcsolódóan tanulmánya, kritikája, vagy valamilyen szépirodalmi feldolgozás, akkor az küldje nekünk, és augusztus 25-i határidővel elbíráljuk, hogy megjelenik-e a labban, vagy sem. Egyébként pedig a januári számot, ugye a Jókai 200-hoz kapcsolódóan, Jókai tisztelt teletére írott versekkel és prózákkal nyitottuk. Tehát az Irodalmi Szemle nem tematikus számokban gondolkodik, de aztán mégis úgy néz ki egy évünk, hogy legalább 7-8 tematikus számunk van a 11-12-ből, mert a nyári szám dupla szám.
20: Ráadásul a szerkesztőbizottság a Kárpát-medence magyar kisebbségei közül kerül ki. Az egykor Dobos László alapította lap, ma már akár erdélyi szerkesztőbizottság taggal is rendelkezik, és azt hiszem, hogy éppen ez a tematika, amit ön említett, a NER arra is lehetőséget ad, hogy szembenézzen a magyar kisebbség is önmagával az elmúlt 16 évet illetően.
21: Igen, mi is úgy gondolkodunk, hogy minél sokszínűbb legyen a lap, tehát abszolút természetes számunkra, hogy mondjuk egy kolozsvári egyetemista írása jelenik meg a lapban, vagy egy erdélyi költő, vagy költőnőnek a verse, vagy egy vajdasági írónak az alkotása, tehát Bozsik Péter, Lázár Kinga, és még sokan mások, vagy magyarországiak is publikálnak a lapban, tehát mi az értékben gondolkodunk, ez a fontos, hogy milyen a szöveg, milyen az írás, amit küldenek a szerző.
20: Azt hiszem, hogy aki most meghallotta ezt a tematikát, hogy NER 16, az rögtön azt mondja, aha, tudom, ez a skatulya melyik is, de mivel ön értéket említett, azért bárki közölhet oldaltól függetlenül.
21: Igen, én magam hagyom meglepni önmagamat, hogy milyen szövegek fognak érkezni. Ismétlem, augusztus 25-ig várjuk az írásukat. Ha olyan sok fog érkezni, olyan sok szöveg, akkor tervezzünk egy második részt is. Volt már ilyen egyébként. Az Irodalmi Szemlének talán 4-5 évvel ezelőtt volt egy álnév tematikus száma, és olyan sok írás érkezett a lapba, hogy nem fért bele egyetlen lapszámba, úgyhogy két lapszámunk lett álnév tematikával. Lehet, hogy ez a NER 16 év is egy ilyen népszerű téma. Egyébként alig, hogy a felhívást közé tettük 2-3 héten belül, már, tehát mondom, még van több mint 2 hónap, de már több mint egy tucat szerző küldött írást.
20: És ez kizárólag irodalom lesz?
21: Eddig tanulmány, kritika, esszé, interjú, mert ezt is közölnénk nagyon szívesen, nem érkezett. Én remélem, hogy azért érkezik. De hát mi egy szép irodalmi lap vagyunk, tehát az sem probléma, ha csak szép irodalmi szövegekből fog ez a lapszám összeállni.
20: Mielőtt a költőt is faggatnám, még néhány szó a konferencia kötetről.
21: A transzkulturális és bilingvizmus konferencia hívó szó még 2016-ra vagy 2017-re vezethető vissza, amikor én a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen tanítottam, és beadtunk a szlovák iskolaügyi minisztériumhoz egy ilyen projektet, és sikeres volt ez a projekt, ez a Vega projekt. 3 évre kaptuk meg a támogatást, és ebből 3 konferencia és 3 könyv jött létre, és amikor ennek a projektnek vége lett, és közben megalakult a Bázis Egyesület, akkor úgy azon gondolkodtunk, hogy ez egy olyan izgalmas téma, és olyan sokan jöttek a konferenciákra, szintén Bukarestől, nem tudom, Bécsig, hogy ezt valahogy folytatni kéne, és akkor úgy gondoltuk, hogy a Bázis Egyesület ezt felvállalja. Nem egyedül szervezem ezt a konferenciát, a feladatok nagy részét Entó Tanikó vállalta, mellette még Petres Csizmadia, Gabriella, akik jelenleg is a Nyitrai Egyetem tanárai. Én tulajdonképpen a szerzőkkel tartom a kapcsolatot és a konferencia programot állítom össze, de minden mást ők, és ebből minden évben egy kötetet adunk ki. Ez a transzkulturalizmus egyébként arra utal, maga ez a kifejezés, kicsit elkülönül a multikulturalizmustól, meg az interkulturalizmustól, olyan kulturális vagy nyelvi formákra, amelyek keverednek. Tehát amelyek nem választhatók szét erőteljesen, mint az interkulturalizmus esetében, és a multikulturalizmusnál is azt szokták bírálni, hogy a többségi kultúra vagy nemzet nem érdeklődik a kisebbség iránt, hanem egyfajta egy ilyen gettóba zárja. A transzkulturalizmus viszont éppen a kevertségnek, a sokszínűségnek a formáit keresi.
20: Tud mondani egy példát?
21: Például Agota Kristófnak a műveit is lehet transzkulturális aspektusból. Nagyon sok olyan szerző van, egyébként talán főként nők, akik nyelvváltó szerzők, és nyugaton németül írnak, vagy nem anyanyelvükön, vagy olaszul. Edith Bruck például, ugye Olaszországban élő világhírű szerző, akinek magyar az anyanyelve, de olaszul ír. Tibor Fischer talán nem ide sorolható, hanem a család gyökerei által. De lehetne említeni olyan szerzőket, akik most már nem nyelvváltókat említek, hanem transzkulturálisok, mint David Szalai, aki a budapesti könyvhetet nyitotta meg. Hites Sándor már több mint egy évtizede egy olyan elvet fogalmazott meg, hogy nem biztos az, hogy a magyar irodalmat kimondottan a megírás nyelvéhez kellene kötni. Ugye például a gimnáziumban is tanítják Anonymust, aki latinul írt, vagy Janus Pannonius-t, úgy gondoljuk, hogy ez a magyar irodalom része. Tehát, hogy nem kéne lemondanunk azokról a szerzőkről, akik magyar anyanyelvűek, de nem magyarul írnak, hanem épp, hogy integrálni kéne a magyar irodalomba, nem beszélve olyan szerzőkről, akiknek a művei ráadásul Magyarországon játszódnak, mint a Gotha Kristófnak, tehát jól felismerhetően egy ilyen kelet-közép-európai területen kulturális közvetítés.
20: A kezemben tartom a verses kötetét, és ahogy hallgatom, hogy mennyi mindent csinál, talán nem is csodálkoznék, hogy ilyen vékonyka ez a kötet, de hát nyilvánvalóan a tematika adja azt, hogy a vér könyve alig néhány oldalnyi. Meghökkentő azért a cím és a szövegek is, tehát már önmagában a kezdés, hogy hány éven keresztül akart megszületni.
21: Ezt a verses kötetet már legalább 5-6 éve írom, tehát olyan szövegek jelennek meg benne, amelyek hosszabb ideje érlelődnek. A Varsóban van egy múzeum, Polin, Varsó, illetve a Lengyel Zsidóság múzeuma, és ennek a múzeumnak volt egy tematikus időszaki kiállítása, a vér, amely elválaszt és összeköt. És ez volt egy ilyen elsődleges hatással rám, hogy a vér tematikájával foglalkozzam, és hát az az igazság, hogy ezek nem is ilyen hagyományos versek, hanem én úgy nevezném, hogy novella versek, tehát akár novellaként is lehet értelmezni. A 6 hosszú versből 4 akár mondjuk prózaként is értelmezhető lenne, de én úgy érzem, hogy a soroknak a tördelése ad egyfajta ritmus, tehát hogy a versnél mindig nagyon fontos a lélegzetvétel, a szövegnek a ritmusa, és valahogy számomra ilyen kihagyhatatlan volt, hogy én ezt ne prózaként írjam meg, hanem versként.
20: Még ami számomra nagyon fontos volt, így a kötet külalakját tekintve, hogyha így elnézem, hogy mi minden információ szerepel rögtön a címlapon, a vérkönyve címmel jelenik meg, amely versek történeti hitelességgel, a nyers hús őszintességével szólnak, ugyan ez egy picit az abszurdot is jelzi, ami a kötetben benne van, de ugyanakkor bennem egyfajta historizáló éneket is idéz, tehát olyan, mintha valamit így el akarna mesélni, és vagy a ponyva irodalom is ugyanúgy jelent meg.
21: Igen, hát ez nem az én ötletem volt, ez Simon Mártonnak az ötlete volt, tehát a kiadó részéről, ugye ez az ő kiadója, az Okapi Press, és amikor én először megláttam ezt a borítót, akkor negyed óráig nevettem, aztán 2 órán át sírta, és akkor a végén aztán mondtam, hogy jó legyen, ő biztos jobban tudja, hogy hogy kell kinézni egy borítónak. Hát Simon Márton azt mondta, hogy másfél évig tartogatták Visnyai Zoltánnal, aki a borítót készítette, meg a könyvet tördelte, élelték ezt az ötletet. Volt egy ilyen ötletük, hogy egy ilyen barokkos címlapot szánnak valamelyik könyvüknek, de nem volt olyan megfelelő alany, viszont én úgy látszik, hogy ilyen megfelelő alany lettem, és egyébként, hát igen, egy mai verses kötetnek szerintem a figyelmet is fel kell hívni a magára, és az biztos, hogy ilyen borítóval nem nagyon emlékszem az utóbbi 100 évből, hogy megjelent volna verses kötet, ráadásul olyan adatokat is rátettek, ugye, meg a titulusaimat. Én próbálom, ahogy itt a beszélgetés elején is említettem, elválasztani az énjeimet, tehát 13 vagy 15 éven keresztül versenyszerűen asztali teniszeztem Szlovákiában, vagy mondjuk az, hogy irodalom tudománnyal foglalkozom. Én ezt próbáltam mindig elválasztani attól, hogy mondjuk verseket is írok és költő vagyok. Mindezt valahogy elválasztani attól, hogy szerkesztő vagyok. És akkor valahogy Simon Márton meg úgy gondolta, hogy ezt a sok féleséget címlapra helyezve kivált valamilyen hatást vagy figyelmet az olvasóban.
20: Azt hiszem, hogy jó ötlet volt, mert nyilvánvalóan ugye bennem is egy sor gondolatot elindított, és akkor a végén már csak azt kérdezném meg, hogy pillanatnyilag éppen melyik énje tevékenykedik jobban a tanár mellett, tehát szerkeszt, vagy verset ír, netán mást.
21: A szerkesztés egy folyamatos feladat, mert az irodalmi szemle minden hónapban megjelenik, tehát hogy szerkeszteni kell, olvasni kell, és mellette azért ennek van egy jó oldala, mert az ember folyamatosan inspirálódik, tehát azáltal, hogy olvasunk, tulajdonképpen a saját szövegeink is erősödnek, tehát mindig jó szembesülni másoknak a szövegalkotásával. Egyébként is, tehát a szerkesztői munkán túl az olvasás azért is fantasztikus fantasztikus lehetőség, mert képes a saját írói egyéniségünket átformálni.
19: Szerző, szerkesztő, szervező, egyetemi tanár. Németh Zoltánnal a Bázis Egyesületről és a saját munkásságáról beszélgettünk.
15: Határok nélkül a Kossuth Rádióban.
19: A Vörösmarty téren a Vajdasági Fórum kiadó könyvei sorakoztak. A 7 évtizede létező kiadó élére nemrég új vezető került. Antalovics Péterrel hagyományról és esetleges újításról beszélgettünk, de a bemutatott könyvek között ott volt a saját verses kötete is, a Magánbeszélgetés című. Ezt sem hagytuk ki.
1: A fórum jövőre 70 éves lesz, 7 évtized tradíciója, egy súly és egy olyan felelősség, amit azt gondolom, hogy már méltó módon továbbvinni is egy nagy értéket jelent, és egy nagy kihívás számomra is. Tulajdonképpen egy olyan pályázattal pályáztam meg ezt a pozíciót, és aztán bő egy év óta azzal az elképzeléssel vezetem, hogy a fórumnak azt a sokszínű és nagyon sokrétű tevékenységét vigyem tovább, és esetleg bővítsem a saját meglátásaimmal, vagy a saját ötleteimmel, ami ebből a közel 7 évtizedes tradícióból fakad. Ugye fórum kiadó, ott volt vajdasági magyar irodalomnak a kibontakozása, ugye a II. Világháború utáni időszakban 1957-ben alapították, és elsőrendűen egy szép irodalmi kiadó, ami azt jelenti, hogy a meghatározó vajdasági magyar szerzőknek volt állandóan a műhelye, a kiadója, és általában a fórumház fogalom lett ilyen értelemben, mert valóban évtizedeken keresztül és a mai napig is meghatározza a vajdasági magyar irodalom tendenciáit. Ez nekünk a jelen pillanatban 2020-as években 21 néhány címet jelent évente, ennyi könyvet.
20: Ugyanakkor azt is láttuk a rendszerváltás után, hogy a hiánypótló köteteknek is a kiadója, hiszen nagyon sok tudományos igényű kötet is megjelent akkoriban.
1: Így van, és ezzel is szeretném folytatni, hogy ugye az elsőrendűen szép irodalmi vonal mellett a kortárs, róza és léra kötetek mellett számos olyan terület van, például néprajz, vagy művelődés történeti kiadványok. Most a frissebbek közül megemlítek itt néhányat ebben. Schilling Lédának jelent meg nemrég a Vajdasági Fémofferek című, egy néprajzi népi vallásossággal foglalkozó kötete. Mák Ferencnek hamarosan megérkezik a nyomdából a szlavóniai magyar kultúrtörténet és irodalomtörténetet feldolgozó kötete. Vagy Olá Tamásnak egy nagyon friss vajdasági magyar színház történeti kötete, és régebbi években, évtizedekben is megtalálható volt a fórumnak ez a sok színűsége, ami az ilyen kiadványokat illeti. Mindenképp kiemelném azt, hogy a fórum számára rendkívül fontos a képzőművészet. Tehát több sorozatunk is van. Itt például a friss képzőművészeti albumunk Sifris András szabadkai származású képzőművésznek az életművének egy részét, egy újabb szakaszát mutatja be, nagyjából 200 festményrepro és néhány tanulmány, szakmai gondolat egy mély interjú keretében. Tehát tulajdonképpen egy életmű összegző, bár az életműnek egy részét taglalja csak. És emellett ugye van a kis monográfia sorozatunk, ahol Juhász Árpád, Elcsete Nemes, Fekete Edit művészetével foglalkozunk, és még néhány most is készül Jakobi Károly, kulai származású festőművésznek a monográfiája. Emellett, amit még külön kiemelnék, hogy a fórum a szerb, illetve délszláv irodalom felé egy kapocs volt a magyar kultúrában. Arra kell gondolni, hogy minden évben van néhány műfordítás kötetünk. Minden évben odafigyelünk arra, hogy a kortárs szerb, esetleg délszláv, ugye volt itt néhány szlovén vagy horvát esetleg fordítás, de javarészt természetesen a szerb irodalomnak a tendenciájára és a friss szerzőkre odafigyelünk. Úgyhogy egy ilyen sokrétű tevékenység az, amit tulajdonképpen én szeretnék továbbvinni, azzal, hogy fiatalokra való odafigyelés a szerzők tekintetében azt gondolom, hogy egy kiemelt jelentőségű, és erről nagyon gyakran beszélgetünk, hogy a vajdasági magyar irodalomnak van egy olyan sajátossága, és gondolok itt elsősorban az irodalmi életre, az irodalmi közegre, hogy a 90-es évek zűrzavaros időszaka miatt a szerzők és irodalmárok és mindenki, aki ott mozgott, azoknak egy jelentős része ugye áttelepült ide. És mi ezeket a kapcsolatokat élő módon tartjuk, rendszeresen jelennek meg a fórumnál az ő műveik, most gondolok csak Balázs Attilára, vagy Bozsik Péterre például.
20: Vagy Terék
1: Annára, így van. De ettől függetlenül ugye megjelenik egyfajta hiátus, vagy egy részleges hiátus a mi irodalmunkban. egyfelől a kapcsolat ápolásával áthidalható, másfelől pedig úgy, hogy a fiatal generáció, amit én már az utóbbi időben inkább egy fiatal középgenerációnak nevezek, pont Terék Anna generációjára gondolok, de épp Bíró Tíme a Mavetát itt a Vörösmarty téren a Sziveri díjat, ő is ennek a fiatal középgenerációnak a tagja például, kiváló író és költő tagja, aki megalapozza azt, hogy egyfajta folytonosságot tudjunk megteremteni, és az én pályázatom, amikor bő egy évvel ezelőtt átvettem az intézmény vezetését, akkor tulajdonképpen ez volt a fő elképzelésem, hogy megteremtsünk egy új olyan alapot, amire aztán lehet hosszú távon építkezni.
20: A határon túli szerzők közül azt látom, hogy nem jut el Budapestre szinte az utánpótlás híre.
1: Gyakorlatilag itt van egy olyan jelenség, hogy ma már minden egyes szerző civilben egy más életet él. És nekünk ilyen tekintetben nem csak ez a távolság jelenik meg, ugye ott Újvidék vagy nagyon erősen Szabadka központtal is, vagy a Tiszamente, Zent, a Magyar Kanizsa környék erős központok, például ősszel Kanizsán az írótábor lesz, Szabadkán rendszeresen vannak bemutatóink nekünk és más kiadóknak is, Újvidéken is rendszeresen tartunk, de itt megjelenik egy olyan dolog, és ez a vajdaságon belüli széttöredezettség is egyébként, ami erre is rávetül, hogy önmagunkat megszervezni is bizonyos pillanatokban azért kihívást jelent, mert egyik költő társunk itt él, a másik ott, és nagyon nehéz összehozni egy olyan irodalmi estet, hogyha eleve néha maréknyan vagyunk, és akkor ahányan vagyunk annyi felé, vagy épp valaki munkaügy miatt nem tud eljutni. Tehát ezek már olyan dolgok, ami lehetséges, hogy talán egy picit a megfogyatkozás, meg hát az élet széttöredezettsége miatt van az, hogy folyamatosan egy ilyen életmódot élünk, mint ahogy mindannyian ebben a társadalomban. Ennek nyilvánvalóan kihatása van arra, hogy például főállású írók nálunk szerintem ilyen nem is létezik a vajdasági magyar irodalomban. Úgyhogy legjobb esetben, hogyha valaki mondjuk az újságírásban vagy olyan határterületen tud dolgozni, ami mellett mondjuk optimális körülmények között tud szép írást művelni.
20: Ön milyen szakmát váltott a kiadó vezetésére?
1: Tulajdonképpen én is az újságírás világából jöttem, bár azt meg kell mondjam, ugye 2014-ben jelent meg az első kötetem a Fórumnál, aztán 19-ben a második és 23-ban a harmadik, és ezáltal gyakorlatilag volt egy állandó kapcsolatom a kiadóval, a kiadó munkatársaival, a rendezvényekkel, és tényleg azt mondhatom, hogy ilyen értelemben nagyon szerencsésnek érzem magam, mert amikor ő egy évvel ezelőtt tavaly tél vége felé tavasszal munkahelyet váltottam, és a Fórum kiadóba kerültem, akkor gyakorlatilag egy teljesen ismerős, otthonos, szinte családias közegbe kerültem, ahol a munkatársak jelentős részét személyes baráti alapon ismertem, vagy a szerkesztő az egyik kötetemet szerkesztette, a másik szerkesztő kollégám, barátom a másikat, és akkor így azért könnyebb dolgozni, meg könnyebb jó kedvel dolgozni, de hát nyilvánvalóan ezek az emberi kapcsolatok azok, amik megerősítik a szakmai munkát.
20: Itt szerzőként is jelen volt, hiszen a verses kötetét dedikálta, egy gyönyörű kivitelő verses kötet, és azon gondolkoztam éppen, amikor elkezdtem belelapozni a versekbe, hogy na, egy klasszikusabb verses kötet, aztán a vége fele kiderül, hogy itt is van mindenféle kísérletezés.
1: Igen, igen. Túlzás, hogy dedikáltam, most inkább már a szervezéssel kellett foglalkoznom, de igen, és nagyon érdekes is, azt meg kell mondjam, hogy egyszerre vagyok itt ilyen két szerepben. A saját költészetem tekintetében valóban én azt mondom, hogy inkább a hagyományosabb irányból szemlélem, vagy úgy igyekszem művelni az írást, mert azt gondolom, hogy például, hogyha már a formáról ejtett itt egy-két szót, hogy a szabad vers, vagy a szabadabb formák felé úgy lehet elmenni, hogy az ember a forma tiszteli és a forma ismeretében teszi azt a szabad költői megoldást. Úgyhogy én legalábbis azt szeretem mindig, hogyha van a versnek egyfajta olyan belső lüktetése, vagy olyan belső zeneisége, vagy olyan gondolatritmusa, hogyha nem is a szabályosabb, hagyományosabb értelemben formavers, de egy klasszikusabb megszólalási mód, vagy például a hangneme, azt szeretem, hogyha kiegyensúlyozott, ha visszafogott.
20: Történetmesélőbb, én azt mondanám.
1: Egyrészt történetmesélőbb, másrészt pedig nyelvezetében legalábbis erre törekszem. A köznyelvnek egy igényesebb, gazdagabb, emelkedette változata. Azzal együtt, hogy egyfajta visszafogottságra is kell ezzel törekedni, hogy ne csorduljon túl az ember olyan tekintetben, vagy abban az irányban, hogy egy arhaizálóbb, patetikusabb nyelv, mert azért ma már ennek egy nagy veszélye lehet. Tulajdonképpen ebben a kötetben, meg a korábbi köteteimben is alapvetően három szerkezeti egységet hoztam létre. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a gondolataim milyen irányba haladnak, és alapvetően milyen fő csapások vannak abban, hogy miről gondolkozom. Az egyik erősen foglalkoztat a társadalom, de a társadalom egyfajta spirituálisabb vagy olyan értelemben, hogy milyen szellemi tendenciák és milyen jelenségek történnek körülöttünk a világban, a társadalom perspektívájából és a közösségünket milyen hatások érik, vagy épp az emberekben, a lelkünkben milyen folyamatok történnek. Nyilván a társadalom alakulása, bennünk zajló folyamatok kivetülése. Ez nagyon fontos, és igazából egyébként a magyar szó terasz rovatában írok ilyen kis szösszeneteket, kis eszéket, tárcákat is, és ott bővebben foglalkozom ezzel, mert a mai világunknak a fő kérdése, hogy milyen irányba változik az ember belső természete, és ezáltal társadalmunk milyen irányba halad. Aztán ennek a kötetnek is van egy nem túl hosszú, de megjelenő szerelmi költészeti vonala. Ez is az élethez tartozik.
2: A legha fiatalabb.
1: Így van. És aztán van egy olyan önelemző, egy olyan egzisztencialista része az írásaimnak, amit ez esetben is úgy éreztem, hogy egy külön tartalmi egységként kell kezelnem. És akkor ezt a kötetet tulajdonképpen erre a három részre osztottam. És igazából egy kicsit talán az a gondolatiság is mögötte van, ugye az embernek a hármas tagoltsága, a test, lélek, szellem megjelenése.
2: Marad-e még ideje verset írni?
1: Nagyon lopott időben, éjszakánként, vagy esetleg, amikor gyorsan meg tudok írni valamit, de hosszú, szöszmötölős, olyan igazi, szövegbe merülős munkára időm. Hát nyilván néha talál az ember valaminek a rovására, akkor általában az alvás rovására olyankor van.
4: Egy éve vezeti a Vajdasági Fórum kiadót Antalovics Péter, aki egyébként verses kötetével is jelen volt az ünnepi könyvhéten Budapesten. Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk véget ért. Korábbi műsoraink a www.mediaclick.hu oldalon meghallgathatóak. A hangmérnök Pór István nevében is megköszönöm szíves figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Veresemese Gyöngyvért hallották. Viszont hallásra!
15: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Irodalmi újság.

0: Jó estét kívánok a hallgatóknak, ez az Irodalmi Újság legfrissebb száma. Munkatársa Németh László nevében is köszönti Önöket, Völgyi Tóth Zsuzsa. Egyáltalán nincsen uborka szezon az irodalmi életben. Múlt héten zárult az ünnepi könyvhét, új könyveket mutatunk majd be Önöknek ma egyet, a következő adásainkban pedig a következő érdekességeket, valamint ma még egy vadonatúj, most nyílt kiállításról is szó lesz, tartsanak velünk! Dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos Havas Júli néven jelenteti meg regényeit, immár a harmadikat. Legújabb könyvében bravúrosan szövi össze egy online társkeresőn ismerkedő középkorú pár, egy fiatal ügyvéd és egy neurobiológus nő történetét. A Második csillag jobbra című regény őszinte, mégis reményteli történet hibázásról, függőségekről, családi sorsmintákról, no meg arról is, hogy a gyógyulás és a megértés néha a legváratlanabb helyekről érkezik. A szerzővel Farkas Szabolcs beszélgetett az ünnepi könyvhéten.
1: Második csillag jobbra, a legújabb kötete Havas Julinak, és ugye az érdekesség az, hogy egy orvossal beszélgetek, most egy tüdőgyógyásszal, aki ebből kifolyólag feltételezem, hogy bele-bele szövi valamilyen formában mindegyik műbe, hogy az egyik karaktere orvos. Ez magától értetődő ilyenkor?
2: Számomra abszolút magától értetődő, el se tudom képzelni, hogy ne legyen benne orvosi téma, tehát mindenképp úgy érzem, hogy ezzel egy picit edukálni is szeretnék. Úgyhogy én nagyon szívesen írtam az első regénybe a Covid háttérről, a második regénybe az erdélyi orvosokról, hogy miért volt az az exódus annak idején, és most a függőségről. Talán ez volt a legnehezebb azért, mert a függőségek, leszámítva a dohányzást, ugye ami a tüdőgyógyászatban minket is érint, de ezeket a nagy önsorsrontó, meg családrontó függőségeket be ugye nem voltam járatos.
1: Akkor azért megragadok két momentumot, az egyik az erdélyi szál, hát ez nem véletlen, mert ön is onnan származik. A másik pedig a Covid, ami pedig személyesen is érintette, hiszen ha jól tudom, akkor egy Covid osztályon is dolgozott azokban az években. A harmadik műnél pedig függőségekről van szó. Hogyan tud utána járni mondjuk ennek a témának?
2: Nálunk is volt a családban, úgyhogy van saját tapasztalat is, és 25 évig együtt dolgoztam egy kolléganővel, aki szintén alkoholfüggő volt, és mellette ragyogó orvos. Nagyon ambivalens a társadalomnak a viszonya a függőkhöz, különösen a nőkhöz, mert ugye a nőket még úgyse fogadja el, tehát testközelből láttam, milyen az, amikor valaki elveszíti a kontrollt, milyen az, amikor orvosként megéli azt, hogy ő függő. Persze nem beszéltünk róla, de természetesen ő tisztában volt a betegségével, és ez volt tulajdonképpen a kiinduló pont, hogy nagyon szerettem volna erről írni, és akkor a harmadik regény is arról szól, hogy egy alkoholista nő van, aki ráadásul neurobiológus kutató, aki a függőségeket, meg ezeket a boldogság hormonokat kutatja, a dopamint, meg szerotonint, meg azokat, amik okozzák a jutalmazásnak az érzését.
1: Elég ambivalens helyzet.
2: Igen, és akkor ő, aki egyrészt tudja, hogy hogyan működik ez az egész biológiailag, és akkor ott van mellette a kontrollvesztés. Különben nagyon, nagyon érdekes írni, mert idő után a szereplők így írják magukat. És akkor neki még a fia is idézőjelbe örökölte, és ez szintén ez egy kicsit didaktikusra szántam, hogy bizony öröklődnek is a hajlam, és természetesen kell a környezet hozzá, hogy kihozza. De ismétlem, nem menti fel a függőt, magyarázza, hogy miért lett neki ez a megküzdési stratégiája, de semmiképp nem menti fel a felelősség alól, hogy ő másoknak árt vele, hát meg nyilván saját magának is.
1: Na, helyezzük el egy picit kontextusba. A szereplők ismerkednek, online ismerkedő térben találjuk őket, a már említett neurobiológus.
2: A volt felesége a most 50 pluszos férfinak,
1: aki ismerkedik.
2: A volt felesége, és a férfi ismerkedik, aki akár azt mondhatnánk, hogy lehetett ő is egy kiváltó ok a volt feleség alkoholizmusának, hiszen ő régi szóval mondva aspergeres személyiség. Na és akkor ez a férfi ismerkedik egy doktornővel, és akkor leveleznek, és hát iszonyú lassan bontakozik ki az ő kapcsolatuk. Természetesen a szálak a végén összeérnek.
1: De maga ez a világ, ez mennyire ismerős önnek, ez az online ismerkedés? ismerkedő világ, mert nyilván valamilyen formában képbe kellett lennie.
2: Hát ez olyan, mint a televízió, ugye mindenki azt mondja, hogy ő nem néz televíziót, és én is azt mondom, hogy ja Istenem, sose láttam ilyen társkereső oldalt. Hát elváltam, tehát akkor innen már nyilvánvalóan nem hiteles, hogy én ezt mondjam. Természetesen én is láttam ezt a világot, és vannak szórakoztató részei, vannak olyan részei, amit nehezen élnek meg a nők. Tudomásul kell venni, hogy ez az a tér, hogy régen táncházba mentünk, most meg akkor interneten. Hát az egész világunk lassan már ott lóg az online térbe, úgyhogy én biztos a saját magam avatárja vagyok, hiszen van az orvosnő egy néven, és akkor vagyok Havas Júlia saját avatára.
1: Igen, egy más néven írja a könyveit.
2: Igen.
1: Akkor beszéljünk még egy picit az első regényéről, amelynek a címe Nincs holt, ha nem nézed. Ez 2022-ben jelent meg. Azokat az állapotokat mutatja be, amik a Covid osztályokon zajlottak. Gondolom nem volt egyszerű egyrészt megküzdeni ebben orvosként, másrészt pedig utána ezeket fölidézni és újra feleleveníteni őket és papírra vetni.
2: Súlyos kiindulási téma az az volt, hogy egy fiatal doktornő miért van együtt egy nálánál jóval idősebb kollégával. Gondoltam, hogy erről írok egy regényt, ebben is saját tapasztalatom, mielőtt megkérdezni, hogy volt-e ilyen kapcsolatom, nem volt. És akkor berobbant a Covid. És ugye akkor az volt, hogy jaj, arról nem szabad semmit írni, teljes hírzállat volt. No, és én folyamatában írtam a regényt, tehát ami történt velünk, egy 90 ágyas Covid osztályt vezettem, de a sztoriba ugye nem az én életemet írtam, hanem egy fiatal, intenzíves doktornőt, aki majd a lélegeztetni fogja a betegeket és az intenzív osztályt. Az az érdekes, hogyha visszaolvasok jeleneteket, egészen döbbenet, hogy már elfelejtettük, hogy úgy viziteltünk, hogy valaki bent volt, és akkor ilyen adóvevő mondta, hogy bent mitől, hogy nekem mindig mindenkinek bemenni, hogy ezekbe a búvárruhákba voltunk. És ez az első két hullámba viszonylag én mindenképp ilyen hősiesen éltem meg, hogy ugye mivel élénk a fantáziám, nagy dologként éltem meg. Aztán jött a harmadik, negyedik hullám, ami egy katasztróf. Az annyira borzasztó volt, hogy arról effektív nincsenek emlékeim. Tehát az első heroikus küzdelem éveiről, hónapjairól van, ott emlékszem betegekre, terápiákra, sok mindenre, a harmadik, negyedik az kiesett.
1: De egyébként maga az írás, az a vágy, hogy megszülessen az első regénye, az akkor ehhez a heroikus küzdelemhez és ehhez a Covid időszakhoz köthető? Tehát, hogy ezt mégiscsak valahol meg kellett örökíteni? Vagy ez a vágy megvolt már korábban is, csak az hozta felszínre?
2: Megvolt ez a vágy. A Covid nagyon sokat segített abban, hogy nagyon sokat tudtam tanulni az írásról, mert mivel minden tanfolyam, meg minden áthelyeződött az online térbe, ezért nagyon sok olyanon tudtam részt venni, ami kimondottan ebben segített, legyen az kreatív írás, nagyon nagy lehetőség volt a tanulásra.
1: Vannak-e már tervfoszlányok egy következő írásműhöz?
2: Igen, hát írom az íróknak a betegségeiről a posztokat, pont most Karintit írom éppen. Ugye az agydaganata is hihetetlen nagy tudása volt orvostudományban is, és a könyvtárból guberálta ki a tüneteihez, hogy ez mi, és tulajdonképpen felállította magának az agydaganatnak a diagnózisát akkor, amikor azt mondták, hogy hisztérikus, hogy nikotin mérgezése van, akkor, amikor felesége neurológusnak tanult, ő magának.
1: És neki kellett ezt megfejteni.
2: Egész egyszerűen az az utazás a koponyám körül, meg ez az ember egy zseni.

0: dr. Szalai Zsuzsanna tüdőgyógyász szakorvos Havas Júli írói álnevén volt vendége Farkas Szabolcsnak az ünnepi könyvhéten. Ezt a beszélgetést hallhatták. A kötet az Open Books kiadó gondozásában jelent meg. Bőrömön ország süt át címmel Nagy László művészetét bemutató tárlat nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban Budapesten. A sokoldalú és kísérletező Nagy László tavaly lett volna 100 éves. Jelen kiállítás a 40-es évek végétől a 70-es évek végéig követi a pályát meghatározó kulturpolitikai folyamatokat is, amellett és úgy, hogy a máig népszerű szerzőnek további csodálókat szerezzen. Cifra Mariannal, a Petőfi Irodalmi Múzeum főmunkatársával, Veresemese Gyöngyvér találkozott.
1: Ha azt mondom, hogy Nagy László, akkor minden bizonnyal nagyon sok embernek elsősorban a versek jutnak eszébe, vagy akár a műfordítások, és amikor megérkezünk a kiállításba, akkor mégiscsak a képi világgal találkozunk az első teremben.
2: Ez volt a cél, hogy Nagy Lászlónak olyan oldalát mutassuk meg, ami kevésbé ismert, kevesen tudják, hogy festőnek készült, grafikusnak, és egész életében egy nagyon jelentős grafikai életművet hagyott maga után, ami életében nem volt annyira köztudott, mert nem voltak kiállításai, viszont folyamatosan könyveket illusztrált, tehát az illusztrációs irodalomban aktívan részt vállalt. Itt az első teremben, ahogy belépünk, ebbe a világba szerettük volna a látogatókat elragadni, ugyanis ez a kiállítás Nagy László alkotói világába teremt betekintést. Ez egy mozgó videóinstalláció, amit Husser Dani és Mira Zénó készített, és Nagy László grafikáinak, illetve Kondor grafikáinak az alakjai elevenednek meg, mozognak és olyan történetekbe visznek, amikkel majd később találkozunk a kiállításban is.
3: Még itt az első ponton
2: Széchi Margitról szeretnék egy néhány szót ejteni, aki nem sokára ősévfordulós lesz, majd 28-ban. Ugye ő volt Nagy László felesége, aki nem egy egyszerű feleség vagy múzsa volt, hanem egy komoly alkotótárs, és a falon láthatjuk a gitárját, illetve Nagy Lászlónak azokat az alkotó társait, amelyeket Széchi Margit köteteihez készített illusztrációként. Ugye Széchi Margit költő volt, háromszor kapott Kossuth díjat, tehát egy nagyon jelentős alkotóról van szó, aki kevésbé ismert a költő tündöklő fénye mellett, de a kortársak nagyon elismerték.
1: Átértünk a második terembe, itt már Bulgáriát is elővetítik, és itt vannak gyönyörű festmények.
2: Valamelyes időrendben haladunk, az első iskoláját Pápán végezte, ahol a rajztanárai különös figyelem voltak a tehetségére, nagyon jó rajztanára volt, önképzőkörös is volt, Atóth Sándor javasolta őt erre a pályára, egyébként akkor már verseket is írt, de tényleg a festészet iránt volt elkötelezett, és eljött Budapestre, hogy festőnek tanuljon, és egy évet elvégzett az iparművészetén, aztán egy évet a képzőművészetén, majd átjelentkezett a Pázmány Péter bölcsészkarra, és oroszt és filozófiát tanult, és elment Bulgáriába állami csereösztöndíjjal, és 2 évet töltött ott, ami egy különleges dolog. Ha megnézzük ezt az időszakot, azért ez hozzátartozott a kultúrpolitikához, hogy a testvéri szocialista népek minden irodalmának volt egy kb. Ilyen országfelelőse, akik fordítottak annak a nyelvnek a szövegeiből. Nagy László nem tudott bulgárul, amikor elment Bulgáriába, tehát ő úgy kezdte, így a falon látható is egy szó szedett, ahogy így leírja a hétfőket, szerda, csütörtök, tehát egy ilyen nagyon kezdetleges. Én magyar költő vagyok, a nevem ez és ez, hol van a strand? Tehát egy ilyen legelső szószedetet látunk, és itt a másik oldalon pedig láthatjuk azt a monumentális nagy alkotását, a Sólymok vére című kötetet, ami pedig a bolgár költészetnek egy összefoglaló fordítás gyűjteménye. Az ő segítője, most nyitom ki a szekrényt, és hallgathatjuk majd a bolgár zenét, tehát az ő segítője Zsána Nikolova Szavaló volt, egy nagyon magával ragadó visszaemlékezésben írja le a találkozásukat, ahogy ő neki elkezdett bolgár népköltészetet szavani. Ez nagyon fontos, hogy népköltészetet, mert megérezte ennek a nyelvnek a ősi, vagy nem tudom, milyen pesdítő erejét a fiatal ember, és akkor azt mondta, hogy hát ez nagyon szép, tehát ennek a fordításához kell nyelv is, és ekkor fordult a magyar költészet iránt.
1: A szekrény egyébként szintén az életének egy részét idézi, vagy a lakhelyének, hiszen ugye a fiával együtt készítették.
2: Igen, így van. Visszatérő alakja, Szent György alakja, ami a bolgár hagyományban, de a magyar hagyományban is egy fontos figura. Ugye sárkányölő Szent György, aki megmentette a királylányt, de egyébként pedig Nagy László vidékén a nyáj kihajtásának az ünnepéhez kötődött, tehát hogy vannak magyar és nagyon erős bolgár hagyományok is, amik ide kötődnek, és ez a kép végig kíséri egész élete során. Ez egy szocreál szekrénynek a négy ajtaja, amit a fiával, Nagy Andrással együtt festettek meg. Hát ilyen profán ikonosztáz, tehát gitárölő lett a sárkányölőből, van olyan kép, ahol így alakította hát ezt a vonalat. A szekrényben lévő tárgyak teljesen profánok és Bulgáriához kötődők.
1: Sőt, a saját portréjak jelenik
2: igen,
1: meg.
2: A saját portréjaként jelenik meg a legevidensebbet, nem mondtam, és a fiának is a saját arca látható a

0: szakasza is, ami ezzel foglalkozik. Ott két személyet állítottunk a fókuszba, mert mindenre nem lehetett fényt vetíteni, de minden a bolgár költészettel és ezzel a bolgár tanulmányúttal kezdődött.
1: Ahogy haladunk a kiállításban, azért még mindig markánsan megjelennek a képzőművészeti elemek is. Lehet azt pontosan tudni, hogy miért váltott? Miért nem maradt meg tulajdonképpen festőnek?
0: Ezt csak találgatni lehet, meg visszaemlékezésekből lehet teóriákat képezni. Kortársaktól hallottam olyat, hogy több visszajelzést kapott a költészet teréről, tehát nagyobb sikerélmény érte innen. De a visszaemlékezések is, mint találgatások, elképzelhető, hogy tényleg azért, mert a költészete pozitív visszajelzést kapott. Itt az 50-es években járunk. Ez egy nagyon fontos terem, nagyon pici terem, de nagyon fontos terem, és a látogatóknak szívből ajánlom, hogy a kihelyezett filmhíradókat nézzék végig, mert nagyon jól megteremtik ennek a korszaknak a hangulatát. A kényszerállamosítás elkezdődött 1949-ben, hát a fiatal ember akkor elhagyta az országot, és akkor még hitt abban, hogy egy megfelelő átalakulás fog majd végbe menni az országban, és nem szembesült azzal, hogy ez milyen kegyetlenséggel jár, ennek milyen hátulütői vannak, és hogy a szülei többek között, vagy a faluja milyen helyzetbe kerül, de fantasztikus ezeket a filmhíradókat megnézni. Tehát tényleg ennek a termelői szocializmusnak az összes szóhasználatával visszaadják azt a légkört, amiben voltunk. A legérdekesebb talán a 1951-es visegrádi könyvfétnek a beharangozója, ahol tényleg komoly statisztikákat mondnak, mindenki olvasson, a dolgozó népünk fejlődjön, a parasztok és a munkások is mind olvassanak, és akkor az írók minél többet írjanak, úgyhogy erre az írók ugye reagáltak is. Széchenyi Margit írta ezt a virágvágó gépet, és Nagy László készített hozzá illusztrációt, hogy hát ugye gyártsuk a virágot, és hogy menjen a kombány, és arassunk, tehát így igazából a szellemi tevékenység, meg az alkotás, és ugyanígy a termelésnek a logikájára működött, úgyhogy nagyon jól reagáltak az írók erre a folytó és folytogató légkörre. Néhány nevelet is elhelyezett a kurátor a falra, például Hervai Gizella borzasztó, nyomasztó levelét, ami így beszippant bennünket ennek az időszaknak a nehézségeibe, vagy láthatjuk édesanyjának a levelét, ami éppen a TSS-ítésről szól, és ugye írja, hogy Iszkázel esett, és hogy mik történnek, vagy neven az Stefanova irodalmár budapesti látogatását, amikor sokkolta, hogy Nagy László és a felesége milyen hangulatban fogadta őt. Tehát ez egy nagyon nehéz időszak, amit mi már nagyon nehezen tudunk elképzelni, és próbáltuk ezt a képi virággal tükrözni. És most egy nagyon tágas térbe érkezünk, tehát láthattuk ebbe a pici 50-es években, hogy milyen légkörbe kellett neki alkotnia, sokáig nem jelenhetett meg, vagy nem jelent meg. Kisdobos újság szerkesztője volt, aztán állást kapott az Élet és Irodalomnál, ahol képszerkesztőként dolgozott nagyon hosszú időn keresztül, ami egy szuper érdekes dolog, hogy egy költő képszerkesztőként dolgozik, tehát ő válogatta, hogy az Élet és Irodalomban milyen alkotások jelenjenek meg.
1: Tehát a kétfajta munkássága élete végéig elkísérte és összefonódott.
0: Pontosan így van, mégpedig a papíron is összefonódott, tehát ő egyszerre ír és rajzol, és a kettő párhuzamosan egymás mellett megy, és ha nem ezt csinálja, akkor fával fabrikál. De még egyszer ide visszatérek, hogy egy nagyon tágas térben vagyunk, ahol egy fa áll középen, egy körtefát is láthatunk, ami egy iszkázi körtefa, és egy fontos rekvizitum Nagy László életében, mert magát hasonlította többször ehhez a körtefához, és azt mondta, hogy ugye ennek a fának háromszor a törzse megcsavarodott, de mégis egyenesen áll, és nagyon bőven terem, és ezt a fát ő ültette. Ez egy ilyen felületes írói fogás, de úgy érzem, mintha én magam is ez a fa volnék. Tehát ez a fa többször visszatér, és ebben az alkotói térben középen is itt van egy körtefa, fölakasztva rá a családtól származó képeslapok. Ugyanis ezt nem mondtam el, de nagyon fontos, hogy ez a kiállítás nem jöhetett volna létre a család jótékony hozzáállása nélkül, ugyanis ők a magyar államnak ajándékozták a Nagy László hagyatéknak egy nagyon-nagyon jelentős részét, és ez most itt kutatható a Petőfi Irodalmi Múzeumban, és fel is dolgoztuk, és ezek a képeslapok mind Széchenyi Margit és Nagy László barátaitól származnak. És lehet látni, hogy úgy válogatták ezeket a képeslapokat, tehát ilyen gondol még írják is, hogy most nem tudtam olyan szépet, de hogy most küldöm neked. Szerintem minden családban egyébként, hogyha így a nagypapáktól megmaradtak, gyűjtötték a képeslapokat, meg nem tudom micsodát, várakat építettek belőle a kisgyereket, de ez egy másféle gyűjtemény, mert ezt úgy válogatták össze a levelező társak, a barátok, tudták nagyon erősen, hogy kinek küldik.
1: Érdekes módon, amikor én ebbe a térbe beléptem, akkor ismerve a népköltészet iránti vonzalmát is, elsősorban egy ilyen világ

0: fára gondoltam, de hát hogyha azt nézzük, hogy olyan lapok vannak, amelyek több helyről érkeztek, akkor nyugodtan mondhatjuk, igen, hogy tényleg az.
1: Igen, a fa sok mindent szimbolizálhat, és ezt is. Tehát így egy iszkázi térbe lépünk be, ami nem egy időugrás, mert kezdhettük volna iszkáza korábban is az elbeszélést, ugyanis Nagy László felső iszkázon született. Mégis bárhova be lehet ezt tűzni az élete során, mert ez az iszkáz végig kísérte őt teljes alkotói pályája során.
0: Ahogy itt meg is jegyzik a kiállítás szövegében, iszkáz belső táj lett a számára például.
1: Igen, nekem még volt módom Ág Istvánnal is beszélni erről, és olyan szépen mondja ő is egy riportfilmben, hogy ez egy nagyon fontos helyszín volt, ugye két költő volt a családban, mert Nagy László öccse, Ág István is költő volt. Hogy lehetséges ez egy családban két ilyen jó költő? Az édesanyára kell elsősorban gondolni, aki nagyon sok verset tudott és mondott, és jól ismerte a népköltészetet, és nagyon sokat mesélt a fiainak. Egyébként meg tésztából szarvasokat vágott, de valami olyan pezsgő légkört, vagy ilyen értékkel töltött légkört tartott körülöttük, és akkor még a népi kultúra is sokkal élőbb volt. Tehát ezek a regülések élők voltak, meg ezek a babonás versmondások teljesen élő volt a két fiú számára, de visszatérve az Ág István riporthoz, azt mondta, ült ott a fa alatt, és mondta, hogy azért különleges ez a hely, mert amikor én beszélni tanultam, és azt mondtam, hogy fa, akkor az lehet, hogy pont ez a körtefa. Tehát a szavaknak az első referenciáját az iszkázi terület adja meg, és az a fantasztikus, hogy ez a ház még mindig áll, és szép kiállítás van benne, és valahogy visszaadja, és eredeti tárgyakkal van berendezve több tere. Tehát én azt javaslom egyébként a hallgatóknak, hogy menjenek el oda, és nézzenek ott körül, mert ez egy nagyon speciális hely, és van valamilyen plusz töltete ott, ami aztán a két költőnek így végig érezhető a művészetében.
0: Azt is elmondhatjuk, ha már ön említette, hogy Ág Istvánt is természetesen nem is hagyhattuk volna ki, hogy ez a kiállítás, bár Nagy László évfordulóhoz kapcsolódik, de mégiscsak Ág Istvánra is emlékezünk ezáltal.
1: Az emlékévben a Petőfi Irodalmi Múzeum 3 kiállítást készített, ez az egyik, ami legkésőbb nyílt meg. Volt egy kiállításunk, ami Kondor és Nagy László művészetét helyezte fókuszba Veszprémben, a Lackó Dezső Múzeumban, és iszkázon is van egy picike tárlat, ami Ág István és Nagy László költészetét dolgozza föl, és a család tárgyait használja föl, Ág Zsófia, Ág István lánya volt ennek a kiállításnak a kurátora, úgyhogy ott az Ág Istváni költészet is benne van, és éppen ezeket a dolgokat próbálták ott megmutatni, hogy az eredeti tárgyak hogyan jelentkeznek a költői nyelven, mert ezek a költők nem tudtak anélkül verset írni, hogy ez az archaikus, paraszti kötődés ne jelentkezne a művei, akár modern témákban is. Még azt szerettem volna elmondani, hogy azt mondja Nagy László a szüleiről, hogy én tőlük tanultam meg a munka becsületét, és hogyha valaki valamit szépen csinál, azt én nagyon tisztelem. Ez jellemzi az ő alkotásait is, tehát a naplóban meg lehet figyelni, hogy ő mondja, hogy ma hány verset írtam, ma hol tartok, meg hogy faragtam, de inkább verset kéne írni. Úgyhogy itt van egy gyalupad, a kiállítás közepén áll, egy ilyen stilizált gyalupad, és ezen a Nagy László által készített fafaragványokat láthatjuk. A népi faragásban is ismeretes gyerekjátékokat, szerszámokat, amiket ő készített, itt egy szerszámnyél, amit maga esztergelt, különleges fákkal szeretett dolgozni, különböző festékminták vannak, itt növényi festékekkel kísérletezett, emberalakok, gyökérfaragványok, ő imádta a fát, amikor kisfiú volt, akkor fadarabot vitt be az ágyba, és azzal aludt, és ha egy fát elégettek, az mind nagyon sajnálta, és szerette volna, hogy valami legyen belőle.
0: Van is olyan kép, ahol látjuk éppen, hogy valami műtyűrt farag.
1: Ez a kép a Szigligeti Alkotóházba készült, és ott is volt gyalupad, nem az övé, de valaki így a rendelkezésére bocsátotta, és a csodájára jártak az író kollégák, és mentek, és nézték, hogy farag. És a fafaragáshoz kötődnek a rajzai is. Ő az élet és irodalom számára íróportrékat készített, ebben az időszakban nem annyira jelentek meg fotók az újságokban, gondolom, hogy többbe került volna, hogyha fotó jelen, vagy nem tudom, több tinta, vagy valami technikai dolog lehet a háttérben, de ő rengeteg író portré portrét készített, és a hozzáérkező fiataloknak a munkáiból válogatott. Sokukat így támogatta ezzel anyagilag is, és erről még ma élő alkotóknak vannak megemlékezéseik, hogy hogyan zajlott, amikor Nagy Lászlóval találkoztak. Állítólag egy nagyon pici üvegdobozban ült, és ott válogatta ki a műveket. Kint látható még a köcsök dudája, és az a kottás népdalfüzet, és rengeteg növényi tintapróba, vagy például egy kép, ahol a saját portréját rajzolja meg. Ez a terem Nagy László képvers termését a kortársak kontextusában mutatja be, és a párizsi magyar műhely alkotóinak a képverseit helyezi a fókuszba. Az egyik vitrínben Seba Cédruson Nagy László képversének a korai változatai, kéziratos összefirkált változatai és a kéziratos tisztázata, és a nyomtatott változata is látható, tehát látjuk, hogy hogyan válik élővé, vagy hogyan válik véglegessé szöveg, és egy cédrus fadarab, ami a hagyatékból származik. Az ihlette ez a verset, hogy kapott egy cédrusfát, amin egy arc alakú üreg seb volt, és mivel a cédrusfa több ezer évig ér, ebben a sebben az embernek a létét vélte felfedezni, és ez ihlette ezt az alkotást. És a sarokban még egy installációnk van, ahol a látogatók is tudnak képverseket készíteni.
0: Szavakat lehet kiválogatni, elforgatni, ugye minden, amit a digitális technika lehetővé tesz, azt itt ki is lehet próbálni, és lehet, hogy lesz egy jó alkotás belőle.
1: Igen, ez a képvers lényege, hogy a vizualitás és a szöveg együtt hordoz jelentést, és ezt meg lehet csinálni itt is, de a falon hasonló alkotások láthatók, tehát a kefe lenyomattól kezdve a kéziratig, a megvalósult alkotásig, itt van egy Nagy László. Ez az Előre című képversnek a fogalmazványai láthatók.
0: Aztán ott a kötet is, ugye a versek és versfordítások 1975-ben megjelent magvető kötetében, szóval sok irányú ez a tér is.
1: Van itt még egy 70-es években, 50-es években kezdődött az egész történet, és a 70-es években még mindig zajlott, még mindig voltak írókongresszusok, és nekik ebben a világban kellett megtanulni valahogy boldogulni. Hát ez nem volt egyszerű dolog. A Nagy László naplókat nagyon nehéz olvasni. Rossz hangulatban az ember ne olvassa a Nagy László naplókat, azt a napi gyötrődést olvasni, azt az ön sanyargatást tényleg, tehát hogy ő minden hajnalban úgy kell föl, hogy szorongatva érzi magát, és akkor kávét iszik, altatót vesz be, cigizik. Ez egy borzasztó nehéz időszak volt, amit mi el se tudunk képzelni, azt hiszem.
0: Fel tudták-e oldani a kiállításban ezt a nyomasztó korszakot, tehát aki elmegy ebből a kiállításból, mégiscsak egy pozitív Nagy László képpel távozik-e?
1: Azt hiszem, hogy nagyon is fel sikerült oldani, mert hogyha ez a kiállítás olyan lenne, amilyen ez a világ akkor volt, akkor ez csupa fekete lenne, vagy valami sokkal riasztóbb. De ez a kiállítás nagyon esztétikus, zöld, harmonikus színei vannak, tele van élő fával. A kiállítás mindig önmagában egy alkotás is. Nem didaktikusan ad át valamilyen információt, nem csak ismeretet közül, hanem a szépségével és az arányaival és a megalkotottságával beleszippa ebbe az írói világba, amit Nagy László megteremtett, és ezen keresztül az ő vizuális művészetén és a szövegein keresztül el tudunk egy kicsit szállni ebbe az iszkázi szabadságba, vagy a népi szövegeknek a gyönyörű világába, vagy azokba a gyönyörű irodalmi szövegekbe, amit ő alkotott.
0: Ön említette azt, hogy nem csak a bolgár költészet volt fontos az életében, hanem még két szerzőt helyeztek a fókuszba, tulajdonképpen ezzel zárul a kiállítás, és akkor itt a végén még a kiállítás kurátorát is mondjuk el.
1: Valóban Lorca és Dylan Thomas fordítások vannak még installálva, és a hozzájuk kapcsolódó képi alkalmazások a kivezető térben, ami úgy néz neki, mint a könyvlapok között sétálnánk. A kiállítás kurátora Bartal Mária, az ELTE adjunktusa volt, aki 20. századdal foglalkozó jegyzett kutató. Őt bíztuk meg azzal a feladattal, hogy a múzeumba kerülő hagyatékot olvassa végig, és az ő koncepciója alapján készítettünk elő egy konferenciát is. Úgyhogy ez egy nagyon komoly kutatásnak az eredménye, amit a falakon látható. A látványtervező Hákocsis Anna Mari kollégánk volt.
2: Cifra Mariant hallották, a Bőrömön ország sütált című új Nagy László tárlatról beszélt. A riporter Veresemese Gyöngyvér volt. Kedves hallgatóink, ezzel az Irodalmi Újság legfrissebb számának végére értünk. Munkatársa Németh László nevében is búcsúzik a felelős szerkesztő Völgyi Torcsuzsa. Most hírek következnek, majd a vasárnapi újság válogatás száma itt, a Kossuth Rádióban.
3: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 19 óra, jó estét kívánok! Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, melyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Folytatódtak az ukrán-orosz harcok. A Krimben ukrán dróntámadásban 4-en meghaltak, 28-an pedig megsebesültek. Az elcsatolt régióban az energiahálózatban is károk keletkeztek, emiatt részleges áramkimaradások vannak. Közben az orosz dróncsapást mértek ukrán energetikai létesítményekre, egyebek mellett Kijev és Szumi megyében. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt. Több mint egyharmaduk gyermek. Itthon rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Emellett egy további bejelentést ígért a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is gyorsan tud mozgósítani a vasúttársaság. Kigyulladt egy tehervonat mozdonya délután Verőce és Nagymaros között, az oltást már befejezték. Egy vágányon megindult a forgalom, de a Szobi vonalon csak fokozatosan áll helyre a menetrend szerinti vasúti közlekedés. A másik Váci vonalon Veresegyház felé kidőlt fa akadályozza a forgalmat. Csomád és Veresegyház között pótlóbuszok közlekednek. A Budapest-Veresegyház-Vác vonalon hosszabb menetidőre kell számítani. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Holnaptól Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, beleértve a kijelölt tűzrakóhelyeket is. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Elkezdődött a csillagászati nyár. A napforduló 10 óra 24 perckor következett be. A földforgás tengelye akkor hajlott el a legkisebb szögben a napsugaraitól. A nyári napforduló összefort Szent Iván napjával, illetve éjjelével, de a földforgás tengelyének elmozdulása miatt június 24-e helyett mostanra már június 20-án vagy 21-én van a legrövidebb éjszaka. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon nyerte el tegnap a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönségdíját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai trillert hétfő este vetítették Kolozsváron a rendező jelenlétében. És végül az időjárásról. Főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat, emiatt az ország jelentős részére riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15 és 21, napközben 30-35 fok várható. A híreket Berente Marian szerkesztette, Ciprus Évát hallották.
0: Műsorajánlat.
2: 56-70.
3: Fekete autók, éjszakai látogatók, kihallgatások és félelem. De hogyan működött valójában az AVH, és mi igaz abból, amit évtizedek óta tudni vélünk róla?
2: 56-70. Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc története. Hétfőn este, 8:30 után a Kossuth Rádióban.
4: Szakértő vendégeinkkel rangsoroljuk a magyar történelem legfontosabb eseményeit.
5: 10 belpolitikai krízis, amelyek olykor a nemzet fennmaradását is veszélyeztették.
4: Rangot adunk a legnagyobb sorsfordulóknak. Számot vetünk kiemelkedő sikerekkel, kudarcokkal.
5: 10 válság, amely sosem látott mértékű nehézségbe sodorta az országot.
4: Történelmi rangadó. Június 22-től új részekkel minden hétfőn délután 17 óra 55 perctől az M5 műsorán.
2: Vasárnapi újság. Válogatás. A műsorvezető Újhelyi Zoltán.

0: Jó estét kívánok! Önök a vasárnapi újság esti kiadását hallják. Mit kínálunk műsorunkban a szerkesztő Halász Zsuzsa. Sztyeppei ősök, viking szálak, újabb Árpád-házi király maradványait azonosították a genetikusok. A nyelvtörvénytől az oktatáson át a kulturális jogokig átfogó kötelezettségvállalást tett a magyar kisebbségek helyzetének javítására az ukrán kormány. Majd elszállt a fehér sas, visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetést Volodymyr Zelenszkijtől a lengyel elnök. Majd a választás megvolt, a feldolgozás azonban még hátra van, 2 hónap után is kampányüzemmódban él az ország, és a fény éjszakája Hegedűs Zoltán jegyzete. Sztyeppei ősök, viking szálak, de a kijevírusz fejedelmei is ott vannak a felmenők között. Újabb Árpád-házi király maradványait azonosította a Magyarság Kutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja és a Szegedi Tudományegyetem genetika tanszéke. A kutatócsoport a székesfehérvári osszáriumban található leletanyagot vizsgálja. Ez a csontkamra őrzi az ősi magyar királyi temetkezési templom, a török korban elpusztult székesfehérvári bazilika területén talált emberi maradványokat. S bár az egyedi azonosításra sokáig remény sem volt, a genetikai módszerek segítségével visszafejthetővé vált a múlt is. A szakértők most második, azaz Vak Béla király földi maradványait azonosították, és megerősítés nyert az is, hogy az 1301-ben kihalt Árpád-ház génjei nem tűntek el a népességből. Az első magyar uralkodóház genetikai öröksége ott volt a nagy középkori főúri családok, az Abák, a Korvinok és a Bátoriak örökítő anyagában is, sőt, ma is élnek olyan személyek, akik az Árpádok génjeit hordozzák. Kulik Bence kérdez.
1: Varga Gergely István ül itt velem szemben, a Szegedi Tudományegyetem genetikai tanszékének tudományos munkatársa. Futótűzként terjedt a hír, hogy 4 csontot tudtak azonosítani, amik közül az egyik Vak Béla király. Ahhoz, hogy archeogenetikai kutatásokat tudjanak végezni az Árpád-házi csontokon, ahhoz gondolom kellett egy kiindulási alap. Ezek erekjék voltak, vagy harmadik Bélának a sírja, hogyan is nézett ez ki, és mit jelent a magyar archeogenetikának az, hogy volt egy ilyen kiindulási alap?
2: A kiindulási alap az igen, egyrészt harmadik Bélának a maradványai voltak, illetve a másik nagyon fontos referencia személy a családfán, az Szent Lászlónak a koponya erekjéje, akit egy néhány évvel ezelőtt sikeresen meg tudtunk vizsgálni, és így 2 biztos pontunk volt az Árpád-házi családfán, hogy azonosíthassuk a további maradványokat. Ezt követően pedig rokonsági vizsgálatokat végzünk a már azonosított és a még azonosítatlan maradványok között, és megpróbáljuk elhelyezni őket a családfán. Szent László és harmadik Béla mintájának köszönhetően a kutatás indulásakor már 2 ilyen biztos pontunk is volt a családfán, akihez viszonyítani tudtuk a további maradványokat.
1: Mik ezek a csontok, honnan kerültek elő, és úgy hangzik, mintha össze lennének keverve, és akkor itt szépen válogatják egyenként, és különböző archeogenetikai módszerekkel próbálnak valamilyen egyezést találni.
2: Hát igen, a magyar történelem viharos évszázadai, azok az uralkodóink maradványaival sem bántak kesztyűs kézzel. Tulajdonképpen ezért is volt szükség erre a vizsgálat sorozatra, a székesfehérvári osszárium maradványainak vizsgálatára. Középkori uralkodóinkat rejtő sírok, azok eltűntek. A középkori keresztény uralkodói szokásnak megfelelően a magyar királyok is templomokba temetkeztek. Saját maguk által alapított templomokba, vagy például, ahogy 15 középkori királyunk is, vagyis Szent István mellett még 14, Szent István által alapított templomban, a nagy előd által alapított templomba temetkezett. Összesen még Istvánon kívül 7 Árpád-házi király és 7 vegyesházi uralkodónk is. A történelmi és feljegyzések szerint ebben a templomban nyugodott, azonban a török dúlás során elfogadták Székesfehérvárat, a templom épületét istállónak, lőporraktárnak használták, többször is ostromolták keresztény seregek Székesfehérvárat, ekkor többször is megsérült ez az épület, és aztán, amikor végül visszafoglalták a várost a keresztény hadak után, a templom épületének a köveit azt széthorták a városba, hogy újjáépítsék belőle a várost, úgyhogy a templom épülete az gyakorlatilag majdnem teljesen megsemmisült, és így a sírok is eltűntek a föld színéről. Az biztos, hogy többször is feldúlták ezeket a sírokat, mind a hódoltság idején, és valószínűleg a visszafogló keresztény seregek is a maradékot még felprédelták, úgyhogy ez egy összekeveredett csontanyag lett a végén, amikor a 19. századtól fogva feltárták ezt a területet, és ezért azonosítatlanul vannak ezek a maradványok. Pontosabban eddig azonosítatlanul voltak, most már Vak Bélát azonosítottuk, illetve még egy Árpád-házi szemét, akiről még a teljes bizonyossággal a személyazonosságát nem tudjuk megmondani.
1: Milyen dinasztia volt az Árpád ház, és milyen örökséggel rendelkeztek, miről mesélnek nekünk ezek az adatok?
2: Tulajdonképpen a mi tudományterületünk az pontosan ezzel foglalkozik, a leszármazási kapcsolatok és a populáció történet feltárásával, és ebbe illeszkedik akár az egyes egyéneknek a genetikai történetének a feltárása is. Amit az Árpádházi maradványok vizsgálatából le tudtunk szűrni, az egyértelműen látszik, hogy a legkorábbi családtagok, akiket már azonosítottunk, itt most elsősorban Szent Lászlót, illetve ezt a bizonytalan személyazonosságú valamilyen korai árpádházi személyt értem, ők a genetikai örökségüknek egy jelentős részét még a honfoglalókra tudják visszavezetni, vagy mi tudtuk visszavezetni a honfoglalókra. Tehát az egyértelműen látszik, hogy az Árpádok ősei azok a honfoglalók populációjának a tagjai voltak. És az is látszik az adatokból, hogy valószínűleg a dinasztikus házasságnak köszönhetően ez a honfoglaló típusú genetikai örökség, ez kihígult a későbbi családtagokban. A harmadik Bélában már nem is azonosítható egyáltalán.
1: Négy különböző csontot tudtak beazonosítani, ebből az egyik Béla király, beszéltünk már az ismeretlen másodfokú ősről, beszélünk egy csecsemőről, és van egy negyedik. El tudná nekünk mondani, hogy mit tudunk erről a négy egyérről, erről a négy maradványról?
2: Hát akkor kezdjük a már megnevezettekkel. Ugye egyrészt Magbilának a koponyájának a maradványát tudtuk azonosítani. Szerencsétlen körülmény, hogy ennek a maradványnak eddig egyedül a koponyáját ismerjük. Nem csak a viharos évszázadok bántak mostanában ezekkel a koponyákkal, hanem a 19. századtól több ásatási hullám is történt a bazilika területén. Ezt követően is hát számos baleset érte a maradványokat, még a feltárások után is előfordultak keveredések, a vásznyontjait, azokat nem tudtuk azonosítani, és sajnos a koponyájából is csak az agykoponya rész őrződött meg. Valószínű, hogy őt a templom épületén belül találták. Ez a másik egyén, akinek a személyazonossága még bizonytalan, őt a templom épületén kívül tárták föl. Az biztos, hogy benne található meg a legnagyobb arányban ez a honfoglalókra jellemző genetikai mintázat.
1: Biztosan tudják, hogy egy árpádházi férfiról van szó, csak nem tudjuk, hogy kicsoda.
2: Így van. Hát ez a genetikai törvényszerűségeknek köszönhető, hogy az Y-kromozóma szekvenciája az lassan változik, így aztán nagyon sok generációra visszamenőleg lehet azonosítani férfiági kapcsolatokat. Ez oldalág is lehet, vagy jelenség is, de minden esetre az biztos az Y-kromozóma szekvenciája alapján, hogy ő egy árpádházi férfi volt. És ráadásul több mintának is közeli rokonának bizonyult, úgyhogy biztosak lehetünk, hogy ő egy árpádházi személy volt, de a pontos személyazonosságát egyelőre még nem lehet megállapítani. Van egy csecsemünk, az első ásatás során találták meg ezt a csecsemőt, közvetlenül a királyi pár sírja mellett egy női csontváz volt, egy felnőtt női csontváz volt a sírban, és ennek a csontváznak a medence részénél találták meg a csecsemőnek vagy magzatnak, azt sem lehet megállapítani, hogy megszületette már, vagy még nem. Tehát ott az édesanyja csípőjénél találták meg. Az édesanyja csontjai azok elvesztek, azok nincsenek meg, de a csecsemő csontjai megmaradtak, és hát genetikailag azt látjuk, hogy bár egy nagyon illusztris helyen volt eltemetve, mégsem volt közeli rokona sem a királyi házaspárnak, sem a többi árpádházi egyénnek, akit eddig meg tudtunk vizsgálni, de az látszik, hogy távoli rokonságban álltak egymással, ami még érdekes, hogy nem csak az árpádházi egyénekkel van távoli rokoni kapcsolata, hanem az Abasáron azonosított Aba nemzetség tagjaival is távoli rokoni kapcsolatot mutat.
1: Beszéljünk erről az utolsó negyedik személyről, hogyha jól emlékszem, neki például nincsen olyan Y-kromoszómája, ami arra utalna, hogy az Árpádház tagja lenne.
2: Valóban, meglehetősen hasonlít az Y-kromoszóma szekvenciája az Árpádházéra, de az egyértelmű, hogy ő egy távoli férfiági kapcsolatban állt az Árpádházzal. Azonban, mivel bazilika területén volt eltemetve, így valószínűsíthető, hogy egy jelentős, vagy egy jelentősként kezelt kapcsolat volt, még akkor is, hogyha közvetlenül nem tartozott az Árpádházhoz.

0: Az alapvető uniós értékek védelmétől az intézményi követelményrendszer kiépítéséig hivatalosan is megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások. Az egyeztetések témacsoportonként, úgynevezett klaszterenként zajlanak. Az első tárgyalási ütemben olyan kérdéskörökről egyeztetnek a felek, mint például az igazságszolgáltatás működése, a pénzügyi ellenőrzés, a közbeszerzés rendszere, no és a szabadság, az alapvető jogok kérdése, ami azért is izgalmas, mert ide tartoznak a nemzetiségi jogok, köztük a magyar kisebbség oktatási és anyanyelv használati joga is. Az Orbán kormány ez utóbbiak megsértésére hivatkozva blokkolta az ukrán csatlakozási folyamat érdemi megkezdését. Magyar Péter miniszterelnök azonban néhány nappal ezelőtt közösségi oldalán bejelentette, hogy minden vitás kérdésben sikerült egyességre jutni Kijevvel. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy a magyar-ukrán kétoldalú megegyezés rendelkezéseit Ukrajna hivatalosan is belefoglalta az uniós csatlakozási folyamat keretében készített kisebbségi akciótervébe, és ezzel az ukrán vállalások végrehajtása mostantól uniós elvárássá vált. A vonalban Dunda György, a Kárpáti Igazszó lapigazgatója, mi mindent vállalt az ukrán fél, és vannak-e már érdemi lépések, vagy legalább gesztusok?
1: Igen, ahogy elhangzott, itt a garancia kérdése talán a legfontosabb, mert ígérvények ugye korábban is voltak, illetve egyeztetések korábban is zajlottak szakértői szinteken, munkacsoportokban, de érdemi előrelépésre nem kerül sor, és az is jól, hogy április 12-re valós politikai szándék már nem is mutatkozott. Viszont az április 12-i választás merőben megváltozott a felek hozzáállása, és ez vezetett el oda, hogy egy egyoktatónak tűnő megállapodás született, és a garancia szó, ahogy említettem, nagyon fontos, hiszen amennyiben Ukrajna ezeket nem teljesíti a vállalásait, itt vannak olyan pontok, amelyeket már az idén, illetve vannak olyan törvénymódosítások, rendelkezések, melyeket legkésőbb 2027 végéig kell az ukrán félnek végrehajtania, akkor abban az esetben ugye megakadhat Ukrajna Európai Uniós csatlakozása, és miután ez egyéb okoknál fogva nagyon fontos kiérnek, így valóban jó esély van arra, hogy most már nem csak szavak szintjén, hanem a gyakorlatban is működni fog ez a kisebbségi vállalás, amit Kijev tett, és ami nagyban segíteni, megnyugtatóan rendezni az itt élő kárpátai magyarság életét, hiszen ez a 11 pont, aminek ugye gyakorlatilag 2024 elejétől próbálnak a felek dűlőre jutni, csak eddig ezt nem sikerült megtenni. Ez a 11 pont, ez nagyon komplex módon kezeli az itt élő magyarság oktatási jogait, nyelvhasználati jogait, kulturális lehetőségeit, jogait, illetve egy nagyon tág lehetőséget biztosít a magyar nyelv használatának, úgy önkormányzati szinten, úgy az egészségügyi rendszerben, úgy bármilyen fajta ügyintézési szinten, illetve olyan szimbólumok használatában, ami eddig nem volt feltétlenül megengedett, például a kétnyelvű táblák ügyében, a himnusz szabad lejátszásában, és még folytathatnám úgy tudni egyébként, hogy a 11 pontból 10 pontban tökéletes és teljes volt az egyetértés. A politikai képviselet joga kapcsán vitáztak a felek zárt ajtók mögött a legtöbbet, de végül ott is megnyugtató ígérvények születtek ukrán részről.
0: Most ez egyébként mit jelent, tehát a politikai képviselet joga? Bocsánat, Dunda György, a politikai képviselet joga, mint vitás kérdés, itt hogyan jelent meg? Miről vitáztak itt a felek?
1: Igen, hát úgy pontosan miről vitáztak, azt nem lehet tudni, mert zárt ajtók mögött zajlottak a tárgyalások, és pont azért is zajlottak zárt ajtók mögött, hogy túl sok minden ne szivároghasson ki, adott esetben semmilyen, azért volt szükség, hogy esetleg politikai belemagyarázással vagy rossz szándékkal ne tudják megtorpedózni ezt a megállapodást. De a lényeg ennek az lenne, hogy akár tükörformában, ugye, ahogy Magyarországon van ukrán nemzetiségi szószóló, aki ott van az országgyűlésben, és elmondhatja az ukrán kisebbség aggályait, szóltárát az őt érintő kérdésekben, hogy hasonló módon, legalább ilyen formában, tükörmegoldásként Ukrajnában lehetőség legyen arra, hogy a kárpátai magyar kisebbség a legmagasabb szinten hallassa a hangját, vagy még megengedő, még jobb esetben, akár ez a parlamenti képviselet, ez valóban szavazati joggal jár, hiszen az Európai Unióban erre is vannak példák, gondoljunk például a Szlovéniában élő magyar kisebbségben, neki alanyi jogon jár egy képviselőjük, a magyar közösség választhat meg, és ő parlamenti szavazási joggal rendelkezik, illetve más EU-s tagállamokban is van ilyen, hogy pontosan melyik megoldást válassza az ukrán fél, az hát a hamarosan felkészülhetően ez is kiderül, de a lényeg, hogy erre is megvan a politikai szándék Kijev részéről, és az mindenféleképp üdvözlendő, hiszen önerőből a kárpátai magyarság képtelen lenne Kijevbe parlamenti képviselőt küldeni, évek óta már nem is tud oda parlamenti képviselőt küldeni, egyrészt a részarányunk miatt, másrészt pedig azért, mert a választókörzeteket is korábban úgy alakították át Ukrajnába, illetve mi esetünkben ugye Kárpátalján, hogy gyakorlatilag a matematikai esélye is kizárt annak, hogy a helyi magyarság képviselőt tud választani.
0: Ez egy friss megállapodás, de látunk-e már, vagy látnak-e már az ott élők érdemi lépéseket? Tehát elindult-e bármi konkrét, közvetlenül is érzékelhető folyamat? Akár mondjuk a hivatali nyelvhasználat ügyében, vagy bármi más területen? Vagy elindult-e mondjuk egy törvénykezési folyamat?
1: Hát egyik napról a másikra nyilván ezek a vállalások nem ültethetők át a gyakorlatban, de itt a legfontosabb a szándék kérdése, illetve információk szerint az a cselekvési terv, ami ebben a megállapodásban foglalhatatik, a konkrét időbeni vállalattörvény, ez melyik rendelkezéshez, mikor, milyen formában, legfontosabb ebben az esetünkben, hogy mikor, az is, ahogy mondtam, sok és az idei esztendő végéig, néhányat pedig a következő esztendő végéig kell Ukrajnának rendeznie. Viszont a legfontosabb gyakorlati téren az a hangulat, az a közhangulat. Eddig ugye egy ellenséges magyar-ukrán viszony és a hangulatkeltés zajlott gyakorlatilag mindkét térfélen, és hát az elsősorban az itt élő kárpátai magyarokra csapódott le, nem a legjobb színbe, viszont most picit, miután a politikai szándék két főváros között adott arra, hogy a kapcsolatokat rendezzék, ez az itt élő magyarságnak egyfajta megkönnyebbülést jelent, leegyszerűsítve talán úgy fogalmazhatnék, hogy könnyebb magyarnak lenni, vagy könnyebb lehet a magyarságunkat megélni itt Kárpátalján, ami azért nagyon fontos, hogy a háború és annak minden negatív következménye az nagyon kihat a hétköznapjainkra, több mint 4 éve rettenetes módon megkeseríti, és emellett még a magyarságunkból adódó negatív hátrányok is nehézé tették az ítélést. Na ez most jól érzékelhetően megszűnt, és egyfajta fellélegzés érzékelhető a helyi magyar közösség tagjainak körében.
0: Ugye itt a bevezetőben is említettem, hogy megkezdődtek az ukrán uniós csatlakozási tárgyalások, és az első klasztert megnyitották. Hát ez egy meglehetősen összetett klaszter, sok minden van benne, kezdve a szabadságjogokkal, az alapvető jogokkal, mondjuk a közbeszerzéssel kapcsolatos, pénzügyi ellenőrzéssel kapcsolatos rendszereknek a beüzemelésével, működtetésével, uniós harmonizációjával kapcsolatos témakörök, aztán az igazságszolgáltatás működésének a rendszere. Hogyan fogadta az ukrán hivatalos politika a tárgyalások megnyitását, és mi lesz majd a legnehezebb dió? Hogy látja ezt ezek közül ebben a csomagban?
1: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, hogy Ukrajna és az EU között ugye megszűnt a magyar vétó, ezt üdvözölték Kijevbe, ezt emelték ki leginkább, viszont hát picit csalódott a kijevi politikai vezetés két ok miatt. Az az egyik, hogy nem csak az első klaszter megnyitásában reménykedtek, illetve reménykednek most is, hanem abban, hogy rohamtempóban, akár már ebben a hónapban, de legkésőbb a nyár folyamán a további klaszterek is megnyílhatnak azonnal Ukrajna számára, és ugye itt Magyar Péter miniszterelnök is jelezte a legutóbbi brüsszeli csúcson, hogy nem feltétlenül ennek a híve, hanem szép lassan lépésről lépésre kell Ukrajnának haladnia, és annak függvényében, amennyiben teljesülnek esetünkben most az első klaszter, ami valóban nagyon bonyolult és hosszas időt igényel, amíg ezek a kérdések megfelelően rendeződnek, akkor lehet majd nyitni a következőt, és így tovább. Illetve hát Ukrajna ugye korábban arról beszélt, hogy 1 éven belül szeretne az unió tagja lenni, de legkésőbb 2030, és hát ha végigmegyünk a reális forgatókönyvön, vagy megnézzük ugye a többi országnak a csatlakozási történetét, akkor jól érzékelhető, hogy ilyen rohan tempóban nem lehet, ha csak külön politikai rendelkezés szándékra születik, és azok a vélemények, amelyek más fővárosokból is jönnek, egyet elszínet kancellár ahogy zajlik, addig a priori kizárható, hogy gyakorlatilag Ukrajna EU csatlakozása, vagy a bolgár miniszterelnök észrevételei Ukrajna EU-s tagsága kapcsán, vagy a lengyeleké, most egy nagyon erős ukrán-lengyel konfrontációnak vagyunk a tanúi napok, hetek óta, és Lengyelország most jelezte, hogy az ő gazdaságára nézve, amit korábban ugye az Orbán kormány is hangoztatott, arra nagyon hátrányosan hatna az ukrán EU csatlakozás, illetve hát a legmagasabb politikai szinteken is azt halljuk, hogy esetleg egy ilyen társult tagság, ami az első éve nem járna szavazati joggal, tehát lenne is, meg nem is. Na, ezzel nem határozottan tiltani Kijev, Volodymyr Zelenszkij világosan megmondta, részmegoldásokat, fél megoldásokat nem kértek, hanem most ide az egész szetés és lehetőség szerint azonnal. Ugye Ukrajna szeretne diplomáciai sikereket fölmutatni a háború mellett, és egy gyorsított sikertörténet az Európai Unió tekintetében az lenne, de jól látjuk, hogy Orbán Viktor ugyan eltűnt a színpadról, de más EU-s tagállamok is most már Orbán Viktor árnyékából, vagy a háta mögül kilépve egyre inkább megfogalmazzák az Ukrajnával szembeni aggályokat, és most már nem Magyarországra kell Ukrajnának esetleg ezeket a csatákat megvívnia, hanem például azzal a Lengyelországgal, ameddig a legjobb szomszédja volt, most pedig nem tudom, hogy ez a politikai konfrontáció Lengyelországgal hova fog vezetni.
0: Van még egy másfél percünk. Lehet, hogy ez függ össze, vagy ezt jelzi az is ezt bizonytalanságot, hogy a legfrissebb mérések szerint, és ezek ukrán mérések, Zelenszkij elnök népszerűsége megroppant. Napvilágot látott egy olyan felmérést, hogy az ukránok kétharmada úgy gondolja, hogy a háború vége után Zelenszkijnek és körének távoznia kell.
1: Igen, valóban megjelent egy ilyen felmérés, egy nemzetközi szociológiai intézet friss felméréséről van szó, ahol a megkérdezettek 67%-a szerint az ukrán államfőnek a háború követően mindenféleképp távoznia kell. Nem csak neki, a teljes politikai vezetésből úgy fest a felmérés alapján, nem nagyon kérnek az ukránok, hiszen a miniszteri kabinet elutasítottsága ugyanebben a felmérésben 74%, a parlamenté pedig meghaladja a 80%-ot. Ugye azt jelenti, hogy háború után tényleg fel, ha háború van, aztán holnap beszélni, esélyen belátható, hogy belül véget érne, nem úgy állnak az akkor egy teljes politikai tisztulást remél az ukrán társadalom. Tehát ebből az is következik, hogy a mostani politikai vezetés addig tud hatalmon maradni, amíg a háború tart, és elemzők lenne a feltétés kapcsán fölhívták a figyelmet arra is, hogy annak idején 19-ben Volodymyr Zelenszkij az emberek 73%-a szavazott. Ez a felmérés már közelíte ez a 73%-hoz, ugye 67%-ról beszélünk, csak hát mekkora a különbség, nem pozitív előjellel, hanem negatív előjellel kezd kirajzolódni ugyanez a szám, és a felmérések idején, a felmérések kapcsán háború idején azért azt is mérlegelni kell, vagy figyelembe kell venni, hogy háborús közegben az emberek kevésbé mernek megfogalmazni őszinte véleményt, amikor a közvélemény kutatók különféle politikai kérdésekben keresik őt.
0: Tehát ez az elutasítottság,
1: kérdés, hogy mikor lehet
0: ez még akár nagyobb is lehet. Köszönjük szépen, Dunda György Kárpátaljáról hallhatták.

0: Szövetség után szakítás, visszavonta a legmagasabb lengyel állami kitüntetést Volodymyr Zelenszkijtől a lengyel elnök. Varsó 2023-ban ítélte oda az ukrán elnöknek a fehér sas rendet, mindegy így is jelezve azt, hogy Lengyelország az orosz agresszió sújtotta Ukrajna oldalánál. A gesztust pedig konkrét tettek és kísérték, követték. Varsó az elmúlt években Ukrajna egyik legnagyobb katonai támogatójává vált. A politikai táborokon átívelő, egyre szorosabb szövetségi viszonyt a lengyel kormányváltás sem zavarta meg, egészen idén májusig, amikor Zelenszkij elnök úgy döntött, hogy az egyik ukrán katonai alakulatnak az ukrán felkelő hadsereg nevet adja, annak az alakulatnak a nevét, ami a II. Világháborúban tömeges népirtást követett el a lengyelek ellen. Stúdiónk vendége Rosonczi Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő, az ukrán felkelő hadsereg bűneit a rendszerváltás előtti történelemkönyvek nemigen említették, Ukrajnában pedig úgy tűnik, hogy ez azóta sem változott. De milyen bűnöket követett el ez a hadsereg?
1: A II. Világháború alatt a ukrán nacionalista törekvéseknek egy az a szárnya lett domináns ezekben a törekvésekben, amelyik a gyakorlatilag bármilyen eszközt megengedettnek mondott, az erőszakot is, és a határtalan erőszakot annak érdekében, hogy létrejöhessen egy független ukrán állam, és itt évek, tehát mint egy 6-7 évet felölelő időszakban, aminek a csúcspontja 1943 volt. Most Karol Navrotsky, aki korábban ugye történészként dolgozott a Nemzeti Emlékezet Intézetben,
0: 100 000
1: köztársasági elnök. 100 000 áldozatról beszél, vannak egyes történészek, akik ennél jóval nagyobb számról beszélnek. Azoknak az áldozatoknak a száma, civil áldozatoknak, nők, gyerekek, akik egy brutális emberellenes büntetnek az áldozatai voltak. Tehát itt a ukrán nacionalista szervezet és az ukrán felkelő hadsereg, tehát az a szövetség, amelyik szervezte az ukrán nemzeti ébredést, és ennek a mondjuk így a legfontosabb katonai megtestesülése volt az UPA, az ukrán felkelő hadsereg. Módszeresen, szisztematikusan és kifejezetten a lengyel és egyébként zsidó és más etnikumok ellen is, tehát gyakorlatilag egy etnikai tisztogatást hajtott végre. Mindmáig nincsen feltárva. Tehát
0: ez volt az a bizonyos volhíniai mészárlás?
1: Volhíniai mészárlás, és mindmáig ez nincsen, nem került nyugvó pontra a két nemzet között, Lengyelország és Ukrajna között, hanem folyamatosan tolódik egyáltalán az exhumálások és a feltárásoknak a megkezdése.
0: Ugye ez a tolódás, ez azt jelenti, hogy Ukrajna ezt akadályozza, ebben nem partner, Lengyelország pedig sürget.
1: Nem csak így van, de ráadásul még az olyan szimbolikus a történelmi kérdések kibeszélését, feltárását és majdani nyugvó pontra kerülését sem partner Ukrajna, mint például ugye az 1943-as eseményeknek a 2023-ban, tehát pont amikor a legnagyobb volt a lengyel segítség Ukrajnának, akkor lett volna ennek a véres eseménysorozatnak a szimbolikus évfordulója, és hát egészen mondhatjuk megalázó volt Lengyelország számára, hogy végül is Mateusz Morawiecki akkori kormányfő egy szál magában egy mezőn állított egy fakeresztet. Érthető ukrán szempontból, hogy akkor, amikor az egész világ csodálja Ukrajna hősiességét, akkor ebben a képben nem szerencsés ukrán szempontból, hogyha tömeggyilkosságokról kell számot adni. De hát a lengyel, és ahogy a bevezetőben is említette, ez pártokon átívelő folyamatos feszültséget okoz, és folyamatos ellenállást okoz a lengyel társadalomban, és a lengyel pártok részéről, hogy nem tud előrelépni ez az ügy. Itt a visszavonás azonban az elmúlt éveknek egy fokozódó lengyel-ukrán feszültségének egy tetőpontja.
0: Ugye az, hogy az ukrán felkelő hadsereg nevet adják egy katonai alakulatnak, az azért a lengyelek számára nyilvánvalóan egy megmagyarázhatatlan
1: dolog. Azok a hősei, tehát igen. Itt ugye itt egy kultusz.
0: És ezt a hősök kifejezést is folyamatosan használják, tehát az UPA hősei. Hát ugye nem szoktunk ilyeneket mondani, hogy a Wehrmacht hősei, vagy az SS hősei. Nyilvánvalóan egy lengyel fülnek 100 000 emberről van szó, becslések szerint, vagy akár többről. Ez a hős kifejezés nem cseng túl jól. Nem kellene ezt csinálni, nem lenne kötelező ezt csinálni. De maradjunk egy picit a lengyel oldalon. Nagyon eltérő volt a két politikai oldalnak a reakciója abból a szempontból, hogy Karol Navrocki visszavonta ezt a kitüntetést, és nem relativizálta ezeket a bűnöket. Donald Tusk pedig bár szintén azt mondta, hogy ezt nem lett volna szabad meglépnie Ukrajnának, illetve Zelenszkij elnöknek, hogy egy ennyire vitatható múltú nevet ad egy katonai alakulatnak. Azt mondta, hogy célzott arra, hogy ez a két elnöknek a vitája. És ezzel ő maga is, mintha elkezdte volna elkenni ezt az egészet, és elkezdett aggódni, hogy jaj, hát ebből majd Putyin fog profitálni. Mire utal ez?
1: Ráadásul a miniszterelnöknek ellenjegyeznie kell ezt a visszavonási határozatot. Donald Tuskra általában jellemző, hogy a kényes kérdésekben igyekszik távolságot venni, akár legyen szó mondjuk olyan kormányzati döntésekről, amelyeket vita övez, akkor azt rendre a minisztertársai vagy a minisztereire tolja. Ebben a lépésben is ez a rájellemző magatartás tükröződik vissza. És maga Donald Tusk és Zelenszkij között ugye egy együttműködés volt az elmúlt években, ami akár a 2023-as kampányban is testet öltött. Itt azért érdemes azt felidézni, hogy még ebben a visszavonásban is Lengyelország utói, talán lehet mondhatni, hogy még egyszer megpróbált egy, hát az előzékenységnél a kritikusok szerint jóval többet, tehát itt már az elmúlt években folyamatosan azt láttuk, hogy a lengyel érdek sokszor, mint hogyha az ukrán mögé helyeződne, és még itt is a visszavonásnak a procedúrája is arra utalt, hogy lehetőséget kínált volna Lengyelország, hogy megváltoztassa Ukrajna ezt a döntését. Ugye május végén született meg ez a döntés, június 8-án jelezte Karol Navrocki, hogy másnap összeül a fehér sas kitüntetésért felelős testülettel, és azóta eltelt még jó pár nap. Tehát, minthogyha a lengyel politika még mindig akarná elfogadni, hogy bizony az a nagyon kemény és határozott ukrán érdekérvényesítés, az gyakorlatilag az orosz iskola, és most ez a lépés, ez egy változást jelez, ami még egyszer mondom, egy elmúlt 2-3 évben folyamatosan felgyűlő feszültségnek a pontja.
0: Van még 2-3 percünk, Zelenszkij elnök visszaküldte a fehérsas rendet, simán feladta postán, a lengyel postán keresztül érkezett meg, ha már megérkezett az elnök hivatalba, Varsóba. Ezzel párhuzamosan pedig más lengyel politikusok is visszaadták a kitüntetésüket. Többen beleértve egyébként a varsói nagykövetet is, ami egy közvetlen üzenet az ottani kormányzat számára is. Mi lesz ennek a vége? Illetve hogyan csapódik le ez a lengyel, nem tudom máshogy mondani, néplélekben, ami nyilvánvalóan azért mondjuk egy népirtásért, amit nem is ismer el Ukrajna, nem népirtásnak nevezi, hanem már történtek visszaélések, meg tömeges gyilkosságot, de ez nem volt etnikai tisztogatás, ez most az ukrán álláspont. Szóval ez a relativizálás, illetve ez a hát jó van, akkor vigyétek a kitüntetéseiteket stílus, ez hogyan csapódik le egy átlag lengyel lelkében?
1: Szoktuk mondani, hogy a politikában a hála az nem létező fogalom, mégis mint hogyha a lengyel politikai elit is valamiféle hálát várt volna folyamatosan itt az ország lehetőségeihez képest. Lengyelország volt az, amelyik a legtöbbet segítette Ukrajnának 2022. februárját követően, és az ukrán fél pedig láthatóan olyan magatartást mutat, ami mintegy azt jelzi, hogy köszönjük az eddigieket, és innentől kezdve tulajdonképpen boldogulunk, akár a lengyel segítség nélkül is. Ennek például egy szimbolikus jelzése, hogy most az utazásaihoz nem a zsesovi lengyelországi repülőteret használja Volodymyr Zelenszkij, hanem a kisinyovi repülőteret. Tehát, hogy gyakorlatilag minden ügyet meg tudunk máshogy oldani, hogyha Lengyelország nem kíván segíteni nekünk. Ugye azt a lelki állapot pillanatot tudta nagyon ügyesen a saját szempontjából kihasználni az ukrán fél, hogy Lengyelországban az orosz ellenesség az egy ilyen mindent ütő aduász, ha lehet azt mondani a politikában, tehát hogy bármilyen témával kapcsolatban mindegy a politikai konstelláció, hogyha valaki ezt az ügyet fölemeli, az orosz ellenességet, azzal mindent felül lehet érni. Ezt pontosan tudták az ukránok, és erre nagyon jól rá tudtak játszani, minden segítséget meg tudtak maguknak ezzel szerezni.
0: Kevesebb, mint egy percünk van, jövőre választások lesznek Lengyelországban. Hogyan hathat ez az ügy akár a választás kimenetelére?
1: Az ukránokkal való asszertíve fellépés most már minden politikai erőnek a sajátja, még emlékezhetünk Rafał Trzaskowski Varsó liberális főpolgármesterének is az elnök választási kampányban kellett ilyen ígéreteket tennie. Károly Návrockinak és az államfőnek is, ugye az általa támogatott jog és igazságosság táborában, és ez egy fontos elem, de minthogy itt most már áthatja Lengyelországot az Ukrajnával kapcsolatos és a Lengyelország által befogadott ukrán menekültekkel kapcsolatos feszültség. Ezért, hogyha a kormánynak is és Donald Tusknak is kell lépéseket tennie. Őt is segített egyébként Volodymyr Zelenszky, hogy még a ellenjegyzése előtt visszaküldte a kitüntetést.
0: Prosonczi Kovács Mihály, Lengyelország és Olaszország szakértő volt a vendégünk.

0: választás megvolt, a feldolgozás azonban még hátra van, 2 hónap után is kampányüzemmódban él az ország, mondják az elemzők. A parlamenti ülések egyfajta közéleti showműsort idéznek, stand-upos elemekkel, villámgyors adok-kapokkal és remek nézettségi adatokkal, ami önmagában is jelzi, hogy erre bizony igény van. De meddig élhet harci lázban egy ország? Mennyien nézik elégtétellel, mennyien követik félelemmel a szócsatákat, és meddig tartható az a sok éve erős szemlélet, hogy a politikai táborok mentén szakad jókra és rosszakra az ország? A vonalban Hall Melinda, klinikai szakpszichológus, a Matthias Corvinus Kollégium kutatásvezetője. Ön a választások után egy héttel arról beszélt itt a vasárnapi újságban, hogy a kampány még a gyermekeket is megosztotta, voltak tiszás és voltak fideszes ovisok, de hol tartunk most, 2 hónappal a voksolás után?
1: Valójában ugyanott tartunk, nem nagyon változott a helyzet. Mindenki arról beszél, hogy mi történik a parlamentben, mindenki arról beszél, hogy mit posztol a miniszterelnök, és persze az ellenoldal. Tehát most már annyit látunk változást, hogy kezd kiegyenlítődni a médiában való megjelenés, még akkor is, hogyha nyilvánvalóan a jobboldali újságírás az most kezd egy kicsit hanyatlani, de ettől függetlenül a posztokban vagy az online térben nem látunk túl nagy különbséget a posztok számában vagy egyáltalán a megjelenési formákban. Abban sem nagyon látunk különbséget, hogy csillapodna a parlamenti vita, és azért itt elemzők többen is azt állítják, hogy Európa szerte példátlan az a fajta magatartás és stílus, amit a magyar parlament felvett. Én ezzel azért óvatosabban fogalmaznék, volt már ennél brutálisabb parlamenti összecsapás, de az is igaz, hogy körülbelül egy hónapja állt fel a kormány, tehát ez még romolhat ez a helyzet. Persze azt várjuk, hogy egyszer csak csillapodni fognak a kedélyek, de én jelen pillanatban azt látom, hogy a social media felületeken és egyáltalán a cél is az, hogy ezt a fajta érdeklődést fenntartsák a közönségben, hogy ez tudatos vagy sem, abban azért vannak különbségek, akár az oldalak között, akár a konkrét személyek között, akár azok között, akik csinálják a showműsort, de igazából hogy túl nagy visszaesést lássunk ebben, azt én nem várom most már az elkövetkező években, vagy talán azt mondhatom, hogy évtizedben.

0: vagy a média nyomásnak köszönhető, úgyhogy ebben majd lesz változás valamelyest.
1: Érdekes egyébként, hogy többen hangsúlyozták azt, hogy erre igény van, erre a fajta politikai kommunikációra, és akár a hivatalos helyeken is, hogyha úgy tetszik, a parlamenti közvetítéseknek a nézettsége kifejezetten magas. Mit jelez ez, hogy ezt az emberek egyfajta izgalmas, élő politikai showműsornak fogják fel, vagy a revansvágy, az elégtételvágya, lámas megmondták nekik 16 év után, ez az erős, vagy egyszerűen, hogyha halkabb lenne akár az ellenzék, akár a kormányoldal, akár az ellenzéknek a kommunikációja, akkor az észrevehetetlenné válna.
0: Sokan nem hitték el, hogy a média az egy konkrét hatalmi ág, tehát hogy igenis befolyásolja a gondolkodást, a közérzetünket és gyakorlatilag az életünk minden területét. De azért arra felhívnám a figyelmet, hogy évtizedekkel ezelőtt, amikor megérkeztek az úgynevezett reality show műsorok, még akkor is, hogyha ezek áll reality műsorok, arra is óriási kereslet volt. Én ennek a megtestesülését látom a politikai térrel keverve, és ráadásul azt látjuk, hogy igazából a politika alakul át, tehát a klasszikus, hagyományos politizálásra már kevésbé van igény, az kevésbé volt érdekes, és az összes média termék esetén is azt látjuk, hogy a tragédiák, a megrökkentő események, az impulzív viselkedés, a jó életérzést, vagy valamiféle vágyott életérzést közvetítő tartalmak kerülnek előtérbe, ezeket szeretik az emberek. Tehát miért ne szeretnék ugyanezt mondjuk a politikai térrel vegyítve egyaránt. Éppen ezért mondtam azt, hogy a változást valójában, hogyha egyáltalán lesz változás, akkor az azt fogja elhozni, hogy a konkrét bőrünkön érezhető, hétköznapi ember bőrén érezhető kormányzás és annak a hatásai érkeznek meg, az hozhat valamiféle változást, de egyébként igen, az emberek arra érzékenyek, fel van, hát kicsit, hadd mondjam így ilyen szlengesen, hogy fel van tuningolva az idegrendszer, ez pedig gyakorlatilag azt jelenti, hogy a folyamatos figyelem megtartás és fenntartás az, ami fontos, de a figyelmi funkciók viszont egyre alacsonyabb szinten vannak, és ilyen szempontból pedig azt látjuk, hogy folyamatosan kell valamiféle tartalom, amivel fenntartják újra a figyelmet. Erre az idegrendszer és az érzelmi rendszer egyaránt reagál, tehát mintha egy folyamatos stressz állapotot látnánk. Igen, a hétköznapi helyzetben.
1: Igen, de az emberben felmerül az is, hogy ilyenkor jelentkezhet egy idő után a fáradása a szervezetnek, ha úgy tetszik, akár a kiégés. Nem akarok itt párhuzamokat vonni, de miért nem? Mondjuk sokan mondják azt, hogy az elmúlt 4 éves kormányzásnak egyszerűen elfogytak, elégtek, elfáradtak az üzenetei, belefáradtak az emberek abba, hogy állandóan harcról volt szó, harcolunk Brüsszellel. Ezzel párhuzamosan látszik az, hogy a jelenlegi kormányzatnak is körvonalazódnak a maga fordulatai, maffiállam, stb. Nyílt kirohanások a parlamentben, de meddig kelt ez izgalmat, figyelmet, feszültséget a nézőközönségben, tehát konkrétan a választókban, és mikor jelentkezik az, hogy elfárad?
0: Ez egy eléggé egyéni kérdés, hogy ki mikor fárad ki, illetve hogy mennyi tartalmat fogyaszt ugye ebben a térben, hogy mennyire van tudása mondjuk bizonyos helyzetekről, legyen az akár egy szintiszta gazdasági kérdés, vagy bármilyen más olyan dolog, ami ténylegesen őt érinti. Úgyhogy nagyon nagy egyéni változatosságot látunk abban, hogy ki mikor és milyen módon fog kifáradni, vagy hogyan fogja ezt érzékelni. Én is azt gondolom, hogy lesz egyfajta ilyen kifáradási effektus, és ez gyakorlatilag olyan 3-6 hónapon belül valószínűleg bekövetkezik, de azért, hogy ez tömeges lesz-e, hogy tényleg mindenkit érint-e, hogy tényleg mindenki elfárad ebben, abban nem vagyok teljesen biztos, tehát ezt majd meglátjuk, hogy tényleg melyik célcsoportokat, vagy melyik társadalmi csoportokat fogja egyáltalán elérni. Abban biztosak lehetünk, hogy jelen pillanatban nem jó a társadalmi hangulat, és ez azért is fontos, mert már egy nagyon egyszerű helyzetet is érint az, hogy ki kire szavazott, milyen politikai oldalon áll, mit csinált az elmúlt 16 évben, egzisztenciális nehézségek jelentkeznek nagyon sok esetben, és ez azért mégiscsak egy magasabb szintje annak, mint hogy simán a médiát nézzük, és hogy arról mi a véleményünk, amit ott látunk. Tehát egy komplex körrel állunk szemben, a pszichének a leigázása történik gyakorlatilag minden területen. Ez egyébként nem magyar sajátos.

0: válság, hanem globálisan értendő, és legfőképpen a nyugati világra, hogy ezzel próbál operálni. Az nekünk az újdonság, és nem volt eddig kulturális adottság, hogy a politikai térben és ráadásul az országházban is megjelenik ez a fajta dolog. Az abban biztosak lehetünk, hogy az érzelmi ráhatás az fontos tényezője volt a választásnak. Az érzelmek azonban sokkal inkább instant módon, rövid távon értelmezhetőek, míg a hosszú távú érzelmeknek a fenntartása és mondjuk egy pozitív érzelemnek a fenntartása az egy sokkal nehezebb feladat, akár marketing szempontból, akár tényleg kommunikációs szempontból, vagy akár politikai szempontból. És hát ebben fogunk látni majd talán egy változást, hogy ki az, aki jobban meg tudja tartani majd azokat a nem feltétlenül lobbanó érzelmeket, de mégis ezzel megfogni akár szavazókat, akár társadalmi csoportokat.
1: Valamivel több mint fél percünk van még. Azt mondta többször is, hogy a veszteséget fel kell dolgozni. De fogalmazott úgy is, hogy a győzelmet is fel kell dolgozni. Fél percben el tudnám mondani, hogy hogyan kell a győzelmet feldolgozni?
0: A győzelem az egy érdekes kérdés ilyen szempontból, mert erre nem szoktunk gondolni, ugyanakkor sportolók, énekesek, híres emberek is beszámolnak arról, hogy a győzelem sem olyan egyszerű feldolgozási folyamat. Mindenképpen fontos lenne, hogy meg tudja tartani a győztes oldal a kifelé tekintésnek a képességét, és ezáltal a befelé tekintésnek, vagyis az önreflexiónak is a képességét. Jó lenne, hogyha nem alakulna ki a hatalmi téboly, vagyis a hübrisz, ami azért nagyon sok hatalommal rendelkező embert elér. Jó lenne, hogyha ők meg tudnák tartani a kommunikációt a társadalmi csoportokkal, különböző csoportokkal, és persze a saját választókerületeikkel az adott képviselők. Ez lehet az ellenszere. A személyes kapcsolatok, az igazi beszélgetések lehetnek az ellenszerei annak, hogy valaki ne kerüljön egy olyan hatalmi mámorba, ami utána elszakítja őt a realitástól vagy a valóságtól, úgyhogy remélem, hogy a feldolgozás is így fog megtörténni. Köszönöm. Személyesen is érdemes ezzel azért foglalkozni, hiszen tényleg bárhol, bárki, bármikor belekerülhet ebbe az ördögi körbe, aki hatalmat kap.
1: Köszönjük szépen! Hall Melinda klinikai szakpszichológust, a Matthias Corvinus Kollégium kutatás vezetőjét hallották.

0: fény éjszakája. Hegedűs Zoltán jegyzete.
1: Feljegyzések a Kárpát-medencéből.
2: Június 21-e van. A csillagászati nyár kezdete, a napforduló éjszakája. Az északi féltekén ezen a napon a leghosszabb a világosság. Magyarországon a nap mindössze 8 órájára borul sötétség, míg a fény mintegy 16 órán át uralja az eget. A nap ilyenkor jár a legmagasabban az égen, s mintha vonakodna lemenni. Ha a téli napforduló a fény születésének pillanata, a nyári napforduló a fény kiteljesedése. Nem csupán mennyiségi többletről beszélünk, hanem minőségbeli teljességről is. A nappal hosszúsága a természet életerejének tetőpontját jelzi. A fény, amelyet ilyenkor látunk, nem csupán fizikai tény, szimbolikus üzenet is. A világosság legyőzi a sötétséget. De ez a győzelem nem erőszakos, hanem ünnepélyes. Ezen a napon tartják világszerte a zene ünnepét is, nem véletlenül. A zene, akár a nappal fénye, képes világosságot hozni a lelkekbe. Megnyit, összeköt, gyógyít és felszabadít. Kodály Zoltán szavai jutnak az eszembe. A zene rendeltetése, belső világunk jobb megismerése, felvirágozása és kiteljesedése. A népek legendái isteni eredetűnek tartják, s ahol az emberi megismerés határait érjük, ott a zene még túlmutat rajtuk olyan világba, melyet megismerni nem, csak sejteni lehet. A magyar zene, különösen a népzene, évszázadok óta hordozza ezt a fényt. A szervezett népzenegyűjtés a 19. század végén indult el Vikár Béla kezdeményezésére. Ő tette le az első módszertani alapokat, amelyek később egy egész tudományág fejlődését tették lehetővé. A következő nemzedék, Lajta László, Bartók Béla és Kodály Zoltán nem csak folytatták, hanem fel is emelték ezt a munkát, gyűjtöttek, rendszereztek, osztályoztak, és a népdalok nyersanyagaiból új művészi világot építettek. Páratlan kincs van a birtokunkban. Ma már mintegy 300 ezer népzenei dallamot ismerünk. Ezek nem csupán történelmi emlékek, élő anyagok. Bartók és Kodály beemelte a népzenét a klasszikus zenei nyelvbe, műveikben tovább éltették, és az egyetemes kultúra részévé tették. A népzene dallamai ma is képesek megérinteni bárkit. Nem múzeumi relikviák, nem csak a régi falusi alkalmak emlékei, élő hagyományok, amelyek folyamatosan új utakra találnak. A 20. századi gyűjtőmunka és a nagymesterek feldolgozásai után a népzene ma sokféle irányban él tovább. A népzenei alapokon nyugvó modern zenét játszó együttesek reneszánszukat élik. Egyre több banda dolgozza fel a népzenét saját nyelvén, miközben megtartja a dallamok és ritmusok lényegét. A népzene nem halt meg. Új formákat öltve, más közegben és új hallgatósággal éli tovább az ősi dallamokat. Az, ami egykor a falu szokásaiban gyökerezett, ma városi színpadokon, klubokban és fesztiválokon ad további élményt és közösséget. Olyan zenei nyelvet, amely egyszerre őriz, újít, reményt ad és fényt hoz.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság esti kiadását hallották. Munkatársaim Lajer Rita, Németh László és a szerkesztő Halász Zsuzsa nevében is köszönöm figyelmüket. Újhely Zoltánt hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 20 óra, jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok, főbb híreink először röviden. Folytatódik a kánikula, ám van, ahol záporok, zivatarok hoztak némi enyhülést. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporra, zivatarra számítani, 30-35 fok várható. Következnek a részletek. Folytatódott a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig igazi forróság volt. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás, és a kihelyezett ivókutak és párakapuk is működnek. A szervezetünk még nem alkalmazkodott kellőképpen az extrém hőterheléshez, ezért nehezen viseljük a forróságot, erről a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója beszélt. Páldi Anna hangsúlyozta, a hőség elsősorban az időseket, valamint a krónikus betegeket viseli meg, de a csecsemők, a kisgyermekek és a kismamák is nagyon nehezen tűrik ezt a forróságot.
2: Oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
1: Kánikulában különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk. Az ország több pontján átmenetileg záporok és zivatarok mérsékelték a hőséget. Budapestet is heves felhőszakadás érte el. A főváros 13. kerületében jégeső is volt. A zivatar során borsónyi jégdarabok hullottak a változó intenzitással. Budapest más kerületeiben is viharosra fordult az idő, a szél több helyen ágakat tört le. Délutánra az egész országra citromsárga figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Itt a krónika. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges békemegállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Az első forduló mintegy 80 percig tartott, az egyeztetések most zárt körben folytatódnak. A találkozó alatt az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, hogyha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Ismét sok a civil áldozat és a sebesült Ukrajnában. Moszkva az ország keleti és déli részét is támadta, miközben Kijev a Krímet vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
3: A kelet-ukrán Szumi városában egy ember életét vesztette, amikor egy korábbi orosz támadás helyszínén újabb ellenséges drónok csapódtak be. Egy tűzoltóautó kiégett, és mentősök is megsebesültek. Poltavából két halálos áldozatról érkezett jelentés, és ott is sok a sebesült. Közöttük gyerekek is vannak. A dél-ukrajnai Zaporizsjában több alkalommal is bomba robbant a lakóövezetben. 5 ember meghalt, csak nem 30-an pedig megsebesültek. Odesszát is találat érte, azonban szerencsére csak a belváros áramellátó rendszere rongálódott meg. Az ukrán erők válaszcsapásként az orosz ellenőrzés alatt álló Krímet vették célba. Kercs városában a detonáció következtében jelentős kár keletkezett a kikötői hálózatban. Az oroszországi Tyumenyi régióban egy nagy teljesítményű olajfinomító rongálódott meg, valamint 3 nagy forgalmú vasúti hidat is találat ért.
1: Volodymyr Zelenszkij egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa. Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz.
4: A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk fehér-orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni?
1: Nemzetközi szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy egy esetleges ukrán katonai akció fehér Oroszország ellen új frontot nyitna a háborúban. 20 óra múlt 5 perccel, hétfőn, azaz holnap ismertetik az országgyűlésben a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalra vonatkozó javaslatot, valamint, ahogy a kormányfő fogalmazott, az Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvénymódosítást. Magyar Péter azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza frakciót, illetve párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Nem veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök alaptörvényértelmezési indítvánnyal él az alkotmánybíróság elnöke szerint. Polt Péter hozzátette, az pedig az alkotmányos párbeszéd része, ha az alkotmánybíróság eljár az indítvány ügyében. Az elnök azután tette közzé személyes véleményét, hogy az államfő indítványát le kellett venni a holnapi napirendről, mert 7 alkotmánybíró is személyes érintettségre hivatkozott. Sólyog Tamás köztársasági elnök a Politikónak azt mondta, jogi eszközökkel is harcolni fog a maradásáért, hogy megvédje a demokratikus normákat. Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a kereskedelem politikáért felelős miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletág vezetője úgy véli, nincs rá garancia, hogy a mostani bizonytalan világgazdasági helyzetben az üzemanyagok ára nem emelkedik meg újra. Hortai Olivér azt is mondta, a védettár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
5: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
1: A vakcinák életmentő szerepére és az immunizáció közegészségügyi jelentőségére hívták fel a figyelmet a szakemberek ma a Védőoltások Világnapján. A Magyar Védőoltási Program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rend szerint biztosítja a kötelező és választható oltásokat már csecsemőkortól. A modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött, emlékeztetett Galgóczi Ágnes, a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos.
6: Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
1: Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, külföldi utazások előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy egy-egy ország meglátogatásához milyen vakcina beadatása kötelező vagy ajánlott. Országszerte ismét rengetegen vettek részt a Múzeumok Éjszakája programjain, több száz helyszínen több ezer rendezvény várta a látogatókat. A kiemelt helyszín Sopron volt, de a legnagyobb tömeg Budapesten kereste fel a múzeumokat. Az idei eseményen kiemelt szerep jutott a gasztronómiának is. Búza László élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár például azt mutatta be, milyen összefüggés van a közvágó hidak működése és a közlekedési hálózat kialakulása között.
7: Villamos kocsikat látunk, ilyen fa ló vontatású vagy már, ahol volt villamos kocsik voltak, amelyekbe száraz jeget raktak, és a hasított féldisznó vagy a negyed marha ezekben a kocsikban a száraz jég hűtése mellett jutott el a hús műhelyekbe.
0: Időjárás jelentés.
1: Főként keleten és a középső területeken vannak záporok, zivatarok, helyenként felhő, szakadás, jégeső is kialakulhat. Emiatt az ország jelentős részére riasztást adtak ki. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15 és 21, napközben 30 és 35 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. A krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian, valamint Cseres Bea és Rozbora Zoltán nevében is köszönöm figyelmüket, Ciprus Évát hallották. Viszont hallásra 21 órakor.
0: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
8: Bármennyire gyenge is a megytermés az utóbbi két évben, hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában.
9: Magyar megy szinte egyedül az egész Európában, amelyik megybefőtt gyártására alkalmas.
8: Hogy miért különleges a magyar megy? Holnap 5 órától a Hajnaltájban kiderül. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
0: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
10: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
0: Esti mese.
11: Kedves gyerekek, ma Domján Edit mond mesét.
12: Jó estét, gyerekek! Ma gombócról és gömbőcről mesélek nektek. Egy reggel Palkó így szólt gombóchoz és gömbőchöz, a két kis mihaszna kölyök kutyához. Ha jók lesztek, tesztek, vesztek, házőrzésben igyekeztek, délután kirándulunk, hancúrozunk, versenyt futunk, ne hennyéjetek, hát sokat, tegyétek a dolgotokat. A két kis szőrpamacs nagyon szeretett kirándulni, szót is fogadtak azon nyomban. Gombóc a kiskapuhoz heveredett, gömbőc a nagykapuhoz, és minden arra kopogó kiscipőt, nagycipőt buzgón megugattak. Palkó elégedetten bólogatott, aztán veszőparipáján elvágtatott a ház mögé bodzaágat vágni, sípot fabrikálni, s azon muzsikálni. Hanem alig hangzott fel a bodzafa zene, farkára kuporodott a két kis házőrző nebuló, és olyan keserves vonításba kezdett, hogy egy vándortücsök ilyettében sárba pottyantotta a hegedűjét tőle. A baromfi udvarban Pulyka Panna felébredt a szundikálásból, és haragosan fölfújta magát. Glú, glú, glú, csak, csak, csak, már aludni sem hagynak. Malac Misi éppen akkor feküdt rá a bal fülére, a jobban meg gondosan betakarodzott, és álmodni készült a finom, teljes zsenge kukoricáról, amit majd ebédre kap. De erre a zenebonára szaporán felpattant, és kikukucskált az akolkerítésen. Dalamoslék, sárgatők, csemmer, közétekültök, raf, raf, uj, uj, kanásztülök, uj, mindjárt megsüketülök, uj, uj, uj. A kunkori farkú kiskakas megpendítette aranysarkantyúját, felnyargalt a szemét hegyre, és onnan kürtölte világgá, hogy kikiriki kutyakóta, szebbannál a kakasnóta. Hanem ezt már nem tűrhette a két kis szőrgombóc, és mikor még Gunár Gazsi is elgágogta, hogy giká, giká, gá, gá, gá, ettől megyünk világgá, odahagyta kis kaput, nagy kaput, és olyan riadalmat okoztak a szárnyas jószág között, hogy még Palkó is megsokallotta. Zsebre dugta a buccasípot, felpattant a táltos veszőlóra, és hip-hop, ott termett a békétlenkedők közt, hogy rendet teremtsen. Éppen idejében, mert Gombóc már Pulyka Panna tollát ritkított a haragos morgással, Gömbőc meg Gunár Gazsi lábáról akarta mindenáron lehúzni a kármin piros csizmát. Igaz, hogy bele is pottyant közben az itatóvájúba, és úgy elázott a bundája, mintha kiadós zápor zúdult volna a nyakába. Palkó azt se tudta, nevessen-e vagy mérgelődjön, végül is az utóbbi mellett döntött. Gombóc, Gömbőc, ide gyertek, vagy csatáztok, vagy hevertek. Hát így őrzitek ti a házat? Gombóc szégyenkezve lehajtotta a fejét, de Gömbölc sértődötten ugatott. Mi csak énekeltünk, de ezek itt csúfolódtak. Irgum, burgum, libaláb, csak azt nem mond legalább, gágogta a Gunár. Énekszónak nevezed ezt a keserves kornikálást, hiszen még most is lúdbőrös tőle a hátam. Látod? Háborodott neki Gombóc is, de Palkó csak haragosan toppantott. Hát énekes kutyákat nevelek én, vagy házőrzőket. Menjetek a szemem elől, haszontalanok. Látni sem akarlak benneteket. Nem tudtok rendet tanulni, magam megyek kirándulni. A két kis kutyus úgy elszomorodott ettől, hogy még a déli csontoskát is csak úgy immelámmal ropogtatták, s ebéd után Gombóc a bokor alá bújt szégyenében, Gömbölc meg egy fölborult füles kas alá. A nap átsütött a veszőfonatok közt, és jól esően melengedte csatakos bundáját. A fülek körül zöld aranylegyek zümmögtek álmosító zenét, és a szemére lassan ráröppent az álom. Gombóc is szundikált a bokor alatt, de egyszer csak megcsikordult a kiskapu, és belépett rajta egy idegen. Nosza szökkent a két kis mihaszna! Gombóc szempillantás alatt a kapunál termett, és olyan hevesen ugatott, hogy hol orra bukott, hol meg a farkára csüccsent, s ugyancsak vicsorgatta éles kásafogát. Gömbölc is ugrott volna, de a kosár alá bebújni sokkal könnyebb volt, mint kibújni onnan. Vitte hát magával azt is, és az idegen csodálkozva nézte, hogy egy morgó, ugató füles kosár szaladt felé bőszen. Akkorra már Palkó is odaért, és lecsendesítette a két kis acsarkodót. Elég már csituljatok, engedjétek bejönni a bácsit. Gombóc leült a farkára, Gömbölc is kipréselte magát a kosár alól, és várták a dicséretet. No, ha várták, meg is kapták. Még az idegen bácsi is azt mondta, hogy ilyen éber kis házőrzőket ő is szívesen elfogadna. Palkó meg felpattant a táltos veszőre, sebes vágtába kezdett, és így kiáltott. Utánam, kutyuskák, megyünk Békaországba! Békaország a patakparton volt, ahol zöld kabátos, csupaszem békalegények kuruttyolták, brekegték a sok szép békanótát. Gombóc elhasalt a fűben, ámuló szemmel nézte az ugra-bugra békanépet, és hason csúszva közel merészkedett hozzájuk. Sups! Egy apró béka gyerek ilyetében az orrára ugrott, onnan fejest a patak vizébe. Gombóc rémülten hátra hőkölt, aztán megfordult, és kop! Beleütötte buksi kis fejét egy fűzfa gyökérbe. Nyűszített panaszosan, és szemrehányóan Palkóhoz fordult. Azaz, fordult volna. Mert kis gazdája a mező közepén ürgét hajszolt Gömböccel együtt. Nekiíramodott hát a porulját kutyus, és egyik zsombékról a másikra ugorva hamarosan oda is ért hozzájuk.
13: Wow, wow!
12: Vakantott neki keseredve.
13: Soha többé nem megyek kirándulni Békaországba. Egy békagyerek az oromat használta ugródeszkának, wow! S egy fűzfa gyökér úgy fejbe kólintott, hogy mondhatom, kutyául éreztem magam. S ráadásul jól meg is éheztem.
12: Oda se neki, vigasztalt a Palkó, hoztam én uzsonnát egy egész nadrág zsebbel. Erre már Gömbölc is futni hagyta az ürgét, letelepedtek a fűre, és lakmározni kezdtek. Palkó mézes vajas zsemlét, a két kutyus meg ropogós csontokat. Fűszál egyén kíváncsian intázott egy szöcske, s morzsát csipegetni oda sereglett a szorgos hangya népség.
13: Au, csak módjával, ne olyan mohón! Vakantott Gömbölc. A morzsát én is szeretem, magam is felcsipegetem. Au!
12: Esteledett már, mikor hazaindultak, és csöndes kocogás lett a délutáni fürge futkosásból. Megcsendesedett a Palkó vesző táltosa is, és felporzó nyomukba lomhán kúztak a hosszú árnyékok.

Iványi Mária, Gombóc és Gömböc Békaországban című meséjét Domján Edit mondta el. Rendezte Márkus Éva. A hangfelvétel 1964-ben készült. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers napról napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers napról napra.

0: Vörösmarty Mihály a magyar irodalom egyik nagy mítoszteremtője. A Véncigány című híres költeményét most Latinovit Zoltán tolmácsolásában hallhatjuk.
1: Húzd rá, cigány, megittad az árát. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyéren és vízen? Tölts hozzá a bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóból bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Véred forjon, mint az örvény árja. Rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng. Húrod zengjen vésznél szilajabban, és keményen, mint a jég verése. Oda lett az emberek vetése. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít, jajgat, sír és bömböl. Fákat tép ki és hajókat tördel, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagyvilágban, Isten sírja reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűjt vonóbul bot? Szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt síre vadrohanatban? Ki dörömböl az ég boltozatján? Mi zokog, mint malom a pokolban? Hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hadak vagy vakmerő remények? Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonda! Mintha újra hallanók a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prometheus halhatatlan kínját. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn szenny és ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében. És hadd jöjjön el Noé bárkája, mely egy új világot zár magába. Húzd! Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűjt vonóbul bot, szív és pohár tele búval, borral. Húzd rá, cigány! Ne gondolj a gonddal! Húzd! Kizde mégse. Hagyj békét a húrnak. Lesz még egyszer ünnep a világon. Majd, ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatákon, akkor húzd meg újra lelkesedve, isteneknek teljék benne kedve. Akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön Zordon homlokod. Szűt teljék meg az örömborával. Húzd, s ne gondolj a világ gondjával.

0: Vörösmarty Mihály versét Latinovit Zoltán mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Németh Lászlótól származik. Az ember célja lelkében van. Ez nem individualizmus, vagy legalább nem csak az. A lélek sugara nem a sugárzójé. Akkor sem, ha az emberek elbújnak előle. Németh László a 20. századi magyar irodalom meghatározó alakja számára az emberi élet értelme nem külső sikerekben, rangokban vagy elismerésben mérhető. Úgy gondolta, hogy az igazi cél belül van, a lélekben, abban a belső irányban, amely túlmutat az egyéni érdekeken. Ez nem bezárkózó individualizmus, hanem felelősséggel átélt küldetés. A lélek sugara, ahogy ő fogalmaz, nem magántulajdon. Az igazság, amelyet az ember felismer, nem önmagáért világít, hanem másokért is. Akkor is hat, ha elfordulnak tőle. Akkor is jelen van, ha megpróbálják eltakarni. Németh László figyelmeztetése ma is időszerű. Az ember nem mentheti fel magát azzal, hogy a világ nem figyel. A belső felismerés kötelez. Aki rátalál lelke céljára, annak felelőssége van abban, hogyan él, hogyan szól és hogyan világít. Akár csendben is.
3: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
4: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: Jelenlét. Roma kulturális magazin.
6: Dévle szerekhávtumén romali, Noroksi szenetácsi buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. Egy élet a gitár körül. Rácz László a zenéről, közelgő koncertjéről, tanításról és céljairól mesél. Július 10-én különleges zenei találkozás várja a közönséget. Rácz László gitárművész ezúttal Ursu Gáborral és Nagy Évával lép színpadra. Lászlóval a közelgő koncert mellett beszélgettünk még a gitár iránti elköteleződéséről, példaképeiről, terveiről és arról az útról, amely a hangszer mellé vezette. Rácz László magántanárként is foglalkozik növendékekkel, így beszélgettünk a tanításról, a tudás átadásának felelősségéről és öröméről, valamint arról, hogyan zajlik a közös munka a tanítványokkal. Beszéltünk már korábban a riport kapcsán, amikor ugye az életutadról meséltél, a családodról, hogy zenés családból származol, és rengeteg neves muzsikus van a felmenőid között, unokatestvéreid között. Most az aktuális koncertedről beszélgessünk egy picit, ami a közeljövőben lesz, július 10-én. Hol lesz ez a koncert?
7: Össze is üdvözöl a tisztelt hallgatóságot. Igen, július 10-én lesz koncert, a 8. kerület Bezerédi utca 16, önkormányzati óvoda, 16 per A, azt keressék meg, és akkor a tornateremben lesz. Igen, ez egy jótékonysági est, mivel becsület kassza lesz, 2000 forint a limit díj, az alapdíj, ugye az zenészeket támogassuk ezzel, a művészeket, a barátaimat támogassuk ezzel, és hát ugye 70 férőhelyes a belépés, aki akar, az nyugodtan ő hívhat a 036-49-76-60-es számon elővételbe helyet lehet foglalni, helyjegyet, felírom, hogy akkor hányan jönnek, stb., de 70 férőhelyes a hely, és szóval mindenkit szeretettel várunk, mert egy nagyon jó frappáns zenei es lesz benne vegyes köret, cigányzene, latinzene, magyar átiratok, magyar zenei átiratok, és jazz zene.
6: Ez egy szóló est lesz, vagy lesznek zenésztársak is veled a színpadon?
7: Természetesen lesznek zenésztársak is, lesz egy szóló gitár fellépésem, műsorom, az egy két szám lesz, amit átírtam gitárra, az egy nóta, ez egy csárdás lesz. De lesznek zenésztársak, dúó is lesz, ének gitár is lesz, szóval lesznek igen sokan.
6: A fellépő művészeknek a nevét elmondjuk, hogy kik lesznek láthatóak?
7: Természetesen lehet mondani. A gitárművész barátom, társam, akit 10 éve ismerek, Úsú Gábor gitárművész, Nagy Éva Élek. Egyelőre ők lesznek a társaim ebbe a projektbe.
6: Hogyan készülsz, vagy hogyan készültök erre az alkalomra?
7: Hát minden zenész ugye próbákkal, megbeszélések, ottákat átnézni, meg közös egyezés alapján. Szóval megnézzük a műsorokat, hogy kinek mi jó, hogy jó, ő mit akarod csinálni ott abban a zenei részletben, ő mit akarod csinálni, szóval megbeszéljük, hogy csináljuk ezt a közös zenélést.
6: Könnyebbség neked, hogy énekessel dolgozol, vagy máshogy kell olyankor készülni, mint egy szóló gitárestre?
7: Sokkal könnyebb énekessel dolgozni, mivel az ének az maga témát adja, és a gitár az egy kísérő hangszer is egyben, de szólisztikus is egyben, mert ugye mondtam régebben is, hogy nagyon hasonló a cimbalomhoz, szóval lehet szólóba is használni, de sokkal könnyebb, mivel jobban kihallja a témát a zenész, és jobban rámegy az akkord a kísérő szólam. Sokkal jobban meg tudja értelmezni, hogy oda mit hogy kell fogni, milyen akkordot, vagy hogy milyen betétet kell belerakni, milyen csúszás, milyen skálarendszert, ha úgy adódik.
6: Van valamilyen különleges rutinod, amit minden koncert előtt el kell, hogy végezz, akár a beskálázás, bármi ilyesmi, amilyen rutinszerű?
7: Természetesen, mint minden zenésznek van bennem egy kis nyuhancni lámpaláz, érdemes meditálni egy kicsit, hallgatni egy meditációs zenét, vagy éppen egy édességet enni, vagy egy kávét meginni előtte, hogy ébre legyen az ember, de az a lényeg, hogy ne stresszeljen az ember, szóval valahogy próbálja magát belsőleg lenyugtatni magát, szóval ilyen meditációval, hogy ne legyen lámpalázas a koncerten.

0: Mit szeretnél, hogy a közönség mit vigyen haza ebből az estéből?
1: A közönség azt vigye haza, hogy ismerjenek meg sokkal többen, engem is, a barátomat is, és hát a zenésztársaimat ismerik meg, és akkor, hogy lépjünk fel sok helyen, vigyenek minket különböző házi bulikra, rendezvényekre, hát, hogy fussunk be, mint a többi híres zenészek, zenekarok. Szóval ezt szeretném elérni, hogy Magyarországon is ismertek legyen, hogy ki ez a Rászlaci, ki ez a Dúsú Gábor, ki ez a Nagy Éva. Szóval, hogy legyünk híresek meg zeneileg.
0: Milyen hangszerrel készülsz erre az estére? Gondolom több gitárod is van. Melyik az, amit erre az alkalomra választasz?
1: Egy elektroakusztikus gitárral fogok jönni, Ortega, német gitár. Nagyon jó fából készültek. Most vettem nemrég a Szegovia gitárüzletben, a Tónai Péter volt a nálam által, és nagyon jó szól. Ezzel fogok készülni, és persze hát a tudásom is, mert hogy az mindegy, hogy milyen hangszer játszik az egyet. Ha meg tudja szólaltatni jól, akkor lehet az egy olcsóbb hangszer is, ha szépen szól a kezébe. Szóval mechanikusan is, fizikálisan is próbálom a hangszeremet magamévá tenni.
0: Hogy látod, a pályád elejéhez képest mennyiben változott a hangzásod, vagy a stílusod?
1: Ő nagyon sokat változott, mivel én 10 éve vendéglátózom, a klasszikus zenét egy kicsit most hanyagolom. Majd jazz szakra is fogok menni most ezek a zeneakadémiára. A jazz az nagyon közel a haza, mert milyen szabad. Ki tudtam egy kicsit szabadulni már, hogy most már azt csinálhatok a hangszeremmel, amit akarok, amit éppen elképzelek. Szóval volt egy kis bezárkózottság, amikor klasszikus zenét csináltam, hogy akkor hú, csak azt, amit a kottából. De most már kicsit szabadul is lett, hogy improvizációs készség a jazzbe. Ez nagyon nagy kulcsot adott, hogy kiszabaduljak a zenei kötöttségem felé. És ezért most már kezdek olyan szabad művész lenni, hogy amit elképzelem gitáron, vagy amit akarok gitáron, azt már végre ezt tudom vinni. Például egy futam, gyors futam, hogy eszembe jut, akkor azt le is játszom. Ha gyors akkordmenet eszembe jut, akkor azt le is játszom már előadás közben, és ez nekem nagyon jól esik, és örülök neki, hogy ezt ki tudtam fejteni a szabad művészetemet.
0: Van olyan mondat, amit fiatalon tanárodtól vagy mesterettől kaptál, és ami a mai napig elkísér és visszacseng?
1: Természetesen az, hogy folyamatosan tanulni, jó pap volt itt tanul, szóval azt mondom a zenészeknek is, hogy mindig hallgassanak zenét, hanem bob zenét, bármilyen zenét hallgassanak, mert mindegyikből lehet tanulni, mindegyikből lehet egy motivumot lelesni, akár egy szólót is, vagy egy hangzásvilágot is. Hát én is állandóan tanulok, szóval minden zenét hallgassanak, akár rockból is lehet egy kis részletet jazzbe átrakni, vagy klasszikusban netán, ha úgy adódik, kérdezik meg a tanárokat.
0: Volt olyan hiba, amiből mondjuk nagyon sokat tudtál tanulni, és amiből tudtál építkezni azután?
1: Természetesen igen, a barátaimtól, a jazz gitár kollégáimtól is, hogy például a sok, az legyen kisebb. Szóval ha valaki telerakja, pakolja a zenét, az nem valami, lehet, hogy valamikor nem jó. De valaki csak egyet rak bele, egy kockát például egy kirakósba, vagy most csak példázatot mondok, akkor az már lehet, hogy már szebb. Szóval kevesebb, néha több. És én ezt tanultam meg most az elmúlt évek során, az elmúlt 5 év alatt, hogy inkább kevesebb akkor, de értsék az emberek.

0: Az előadás során mi az, ami fontosabb neked, az érzelmi töltet, vagy a technikai kivitelezés?
1: Hát én azt mondom, hogy mind a kettő, azért legyünk résen, mert valamikor az érzelem úgy elvakítsa az embert, hogy valamikor nem tudja, hogy hol tart az énekes vagy a zenésztársa, és ezért nagyon koncentrálni kell mind a kettőre. Az érzelemre is, és a előadás készségre is, az előadás módra. Szóval én azt mondom, hogy a kettőt kicsit rakjuk össze, és legyen egy alany középút.
0: Mi az, amit mondjuk már ma tudsz a hangszeredről, és 10 évesen, 20 évesen még nem tudtál? Milyen újdonságokat mutat neked a hangszer?
1: Maga a gitár hangszer? Hát én annyit tudok róla, hogy pengetős hangszer. Maga a kialakulása az már Spanyolországban alakult 1800-as években, ahogy most néz ki, így ilyen félköríves, környakas, ilyen domború testű. Mondhatni, hogy egy kicsit ilyen derékhez hasonló a gitár, a mai gitár. Az 1920-as évektől Adri Segovia hozta be azt a koncert lehetőséget gitáron, hogy lehet több rétegű klasszikus zenét is, meg több rétegű spanyol gitárszámokat is játszani Adri Segovia. És tőle köszönhetjük, hogy a mai klasszikus gitár egyáltalán létezik. A jazz gitár az már más, az elektromos gitár, ott már Django Reinhardthoz lehetne vissza, Wes Montgomeryhez, Les Paul, stb. Akik már úgy a jazz gitárral foglalkoznak, az elektronikai részével. A Beatles, ugye ők is más gitára, és akkor így már jött a 60-as évektől, már akkor így maradt a jazz gitár. A rock gitár az meg háromszög alakú, félköríves, ott már máshogy alakultak a rendszerek.
0: Hogyha választhatnál, hogy egy nagy példaképeddel játszol együtt, akár elhunyt zenészről beszélünk, vagy akár ma is élőről, akkor ki lenne az, akivel nagyon szívesen duetteznél, vagy állnál egy színpadon?
1: Ez sok van, úgyhogy hát, ha valakkor egy kicsit sokat mondok. Például elhunyt a Joe Pass-szal, nagyon szívesen csinálnak egy ilyen jazz műsort, jazz standard műsort, és az élő a George Benson, úgy tudom, hogy még él, George Bensonnal csinálnak egy ilyen bebop pop jazz-t. És hát ugye, és Lédberger Ferenccel is, még vele nem találkoztam, ővel is csinálnák egy ilyen gitárestet. Szóval van sok, igen, igen. Hát a Baba Zsuszi bácsitól is, meg hát ugye László Attilával is, az élővel sorában, igen. Szóval sok gitárossal még csinálnák közös együtt zenélést.
0: Visszatérve még picit a koncertre, ugye említetted, hogy ez egy jótékonysági est lesz, és hogy az a célja, hogy ugye titeket is, és a zenész barátaidat is jobban megismerjék. Hogy látod, manapság mennyire nehéz láthatónak maradni, vagy ennek a műfajnak, hogyan alakul most a jelene? Picit nehezebb helyzetben van így, akár a Covid óta, vagy mennyire nyitottak erre az emberek?
1: Sajnos igen, igen, egy kicsit lassabb lett, meg nem lett annyira sok fellépési lehetőség az a zenészeknek. Nem csak jazz, hanem cigányzene, folkról zene, szóval több műfajban is azt látom, hogy kevesebben lépnek fel, valaki havonta egyszer, vagy két hetente egyszer, vagy két napot játszanak sajnos a zenészek, és hát ez elég szomorú. Én amondó vagyok, hogy kárped ilyen, mélyem hának. Én azt mondom, hogy milyen vallásos vagyok, hogy Isten adja meg, hogy a zenészek legyenek olyan, mint az 1900 az aranykorszakban járók a boros idejében, hogy minden nap játszanak, vagy úgy játszanak, hogy meg tudjanak élni polgári módon, és ne álljanak el dolgozni. Ami a szakmájuk, az maradjon is meg. A zene a szakmakor, zenészként legyenek. Ezt kívánom!

0: milyen emberi értékeket hozol otthonról a családodból? Ugye most a hitet említetted, hogy ez nagyon fontos alapillére az életednek. Mi az, amit még otthonról kaptál?
1: Hát otthonról kaptam az a tisztelet és a szeretet. Úgyhogy minden embertársunkkal tisztik meg, de csak zenészeket, akár egy kukás embert, vagy egy polgári foglalkozó embert is. Adjuk meg a tiszteletet, köszönjük neki, hogy ha visszaköszönjük, akkor visszaköszönjünk neki. Szóval a tiszteletet adjuk meg mindenkinek, az a legfontosabb. Azt már nem kell szeretni például egy idegen, de tiszteljük meg egymást. És ha akar velünk beszélgetni, akkor beszélgessünk vele egy jót. Ha el akar menni az életét, vagy valami probléma van, nyugodtan, ha ráérünk, akkor hallgassuk meg, mert az fontos, hogy meghallgassuk, hogy mi nyomja a szívüket, lelküket.
0: Ugye említetted, hogy szeretnél még a jazz tanszakra jelentkezni, ugye? A tanulás mellett a tanítás az része az életednek? Vagy azt szeretnéd, hogy része legyen?
1: Magánúton szerencsére volt lehetőség, magánúton tanítottam, mivel nagyon sok tanárhoz jártam magánúton is, és hát ugye diploma nélkül, de most már befejezem a diplomámat is, és igen, szóval nekem

0: Az az első, hogy az meglegyen, és utána lehet haladni a hangszeres tudásban, vagy ez nálad hogy alakul?
1: Hát úgy alakul, hogy először is megkérdezem, hogy hogy vannak, milyen a hangulatuk, hangulattól függ, hogy fáradtak-e, munkából jöttek, vagy valaki felidegesített őket, akkor mondom, hogy akkor mit hallgattak, és akkor például meghallgatok velük egy kis számot, vagy eljátszok nekik egy olyan számot, amit a kedvencük, legyen az bármiféle jazz, magyar zene, latin zene. Ugye hál' Istennek, ugye mondhatni, 25 éve gitározom, széles repertoárral rendelkezek, és például játszok egy tangcsapda számot is, amit átítom gitáron, és ők mondták, hogy jé, tényleg ez a témája, és hú, de jó, köszi, Lacika, hogy ezt ne játszottad, mert most jobb kedvem van. És akkor igen, és ha már valakinek jobb a kedve, akkor kezdem a tanítást, akkor figyelj, akkor lépjünk tovább, mert látom, hogy már kicsit felblendültél, hogy tanuljunk, és akkor jobb kedved van, és akkor mindig úgy vélem a tanítványaimat, hogy jó kedvűek legyek, szóval szomorúan nem szabad akszerzni, mert akkor elsírják magukat, idegesebbek lesznek, stresszesebbek lesznek az állapotuk. Szóval mindig fel kell vidítani egy növendéket.
0: Mennyire nehéz megtalálni az egyensúlyt a között, hogy kihívások elé is állítsd őket, de hogy inspiráltak is maradjanak, tehát hogy legyen sikerélmény is.
1: Hát én azt mondom vagyok, hogy bármilyen vendéglátó helyen, ha nem is kapnak fizetést vagy munkát, akkor menjenek be gitárral, és szerintem biztos megengedi bármilyen üzletvezető, hogy egy számot játszanak el. És én azt mondom vagyok, hogy ha már lejátszanak egy számot is, ha már a közönség, mondjuk vannak közönségek, vagy fogyasztó vendégek, akkor és a tapsolnak, akkor az már nekik siker. És ne, az is ne lehet, hogy például ott fognak játszani. Megtetszik az üzletvezetőnek, vagy talán valaki odajön egy vendég, és akkor mondjuk, gyere házi buliba. Sose lehet tudni, hogy mit hoz az adott helyszín, vagy az adott sors. Szóval én azt mondom, hogy ha úgy érzed, akkor vagy akár egy padon, kertbe, téren játszanak, és ki tudja, lehet, hogy jön egy idős bácsi is, vagy bármilyen ember, és akkor mondja, hogy figyelj, csak nem akarsz tanítani, amit megmutat, és akkor lehet, hogy tanítani fog adott növendéken, vagy lehet, hogy akkor házi bulira, vagy ilyen együtt gitározásra elmenegít, és már az is nekem élmény, hogy ha így tudom az embereket a zene szeretetére invitálni, hogy akár a volt növendékeim is csinálják azt, amit én is a zene szeretet iránt akarom az embereket fogni, ne ez a gép DJ zene, mert ez a gép zene van, meg az a DJ zene, amit én nem nagyon szeretek.

0: fontos akkor, hogy a mélyvízbe is kipróbálják magukat, és kicsit beleállítani őket ilyen éles helyzetekbe, hogy ne csak otthon a négy fal között gitározzanak, vagy gyakoroljanak, hanem kerüljenek ilyen helyzetekbe, amikor közönség előtt, színpadon, emberek előtt játszanak.
1: Természetesen ez így van. Egy adott időn belül például nem azt mondom, hogy például két gitáróra után már menjenek ki, de amikor már látom, hogy már úgy tudják a hangszernek az ismeretét, tudják már egy kicsit az akkordokat, ismerik már a hangszernek a hangjait, akkor már azt mondom, hogy figyelj ide, ha van kedved, akkor kicsit üljék ki a térre, vagy menj be egy kocsmába zenélni, egy számot gitározzal, és sosem tudni, hogy mit hoz a sors, az Isten, mit ad nektek. Én is úgy voltam, hogy a testvérem, a Balázs Norbert dalszerző, zeneszerző mindig mondta, hogy hozzam a gitárt, és volt olyan, hogy felvettek minket egy étterembe, hotelekbe, különböző helyszíneken zenéltünk a bátyámmal, mert ő is ő vendéglátó zenész is, ő hajós zenész, szóval sose tudja, hogy mit hoz a sors. Azért mondom, hogy amikor már én is elértem azt a szintet, akkor a bátyám, az egyik bátyám, a Norbert mondta, hogy hát azt, ha menjünk is, akkor hozzak itt, hát ha szerencsénk lesz, és bizony, ám szerencsénk is lett, és nagyon sok muzsikálásunk volt jó pénzért.
0: Hogyha egy albumot vihetnél egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az, mi a kedvenced, ami nélkül nem tudnál élni?
1: Hát én amondó vagyok, hogy egy albumot vinnék, akkor a testvérem a Balázs Jánostól a bármelyik szám, mert az mindig egy kicsit lenyugtat engem. Szóval ideges vagyok, akkor belakom tőle a lisztet,

0: Rakmanyi Kovzon volna versenyt, vagy bármilyen versenyt, mert olyan szépen játszik, hogy szinte lenyugtat, meditálás jön rám, amikor hallgatom a testvéremet, a Balázs Jánost, zongora művészt és kosugvés művészt, igen. Szóval őtől egy albumot elvinnék Lakatlan-sziget, és hallgattam, mert olyan nyugtatóan játszik.
1: Ugye említetted, hogy folyamatosan képzed magad, és folyamatosan tanulsz, és a zene az életed. Mennyi idő volt a leghosszabb, amíg nem volt a kezedben hangszer? Vagy mi az, amit kibírsz, anélkül, hogy ne legyen a kezedben a gitár?
0: Mivel már 25 éve ismerem a hangszeremet, a gitárt is, egy fél évet kihagytam néha-néha, és utána meg vissza kell, hogy menjek, mert utána vissza kell menjek a mechanikára, mert hogy muszáj, hogyha például hívlak étterembe, akkor észrevettem, hogy fél év után nem úgy már megy a kezem, meg nem úgy tudom az akkordokat kezelni fizikailag. Persze agyban ott vagyok, mert agyban gyakorlok minden nap, meg mindig gyakorlok agyban, de fizikálisan vissza kell, hogy szokjon a kezem, szóval maga a technikai részére. Én azt mondom vagyok, hogy egy fél évet, ha valaki többet hagy ki, akkor már kicsit gázosabb, akkor meg még jobban vissza kell menni a mechanikusságokra. Többet kell skálázni, többet kell lassan akkordizálni, szóval én azt mondom vagyok, hogy aki már 20 éve gitározik, az egy fél évet nyugodtan kicsit kihagyhat, ha úgy van a adott állapot a helyzete.
1: Még az alkotás folyamatáról beszéljünk egy picit, ugye neked vannak saját szerzeményeid, átirataid, ahogy említetted, hogy klasszikus darabokat is átírsz a saját stílusodra. Ez a folyamat, ez hogy zajlik nálad? Mi az, ami inspirál, vagy hogy működik az alkotás folyamata nálad?
0: Konzervatóriumot elvégeztem, és jártam be az akadémiában is néha órákra, amikor volt időm, mert nagyon sok vendéglátó helyeken játszottam, és nem volt rá időm, inkább a vendéglátást választottam, mert kíváncsi voltam az emberek reakciójára, amit mondtam régebbi riportomban is. Különböző zeneszerzőktől, szóval én nem csak gitáros zeneszerzőket hallgatok, persze a gitáros zeneszerzők legfontosabbak, egy gitárosok, de hallgatom a zongora zeneszerzőket, ugye Beethoven, Chopin, Mozart, Haydn, Bach. Szóval ezektől útrok meríteni, meg Ravel, Debussy, szóval a régi klasszikus zeneszerzőktől, a bécsi klasszicizmus korából, hogy abból szoktam meríteni ilyen szép dallamokat, szekvenciákat, motivumokat, Handeltől, ezektől szoktam egy kicsit inspirálni magamat, tanulni. És akkor így szoktam minden egy kis gitárdarabot, hogy jaj, akkor veszek egy kicsit a Bachból, egy kicsit a Handelből, így összerakosgatom, mint a kirakós, és akkor úgy csinálok egy kis gitár szép darabot. Vagy a saját gitároktól, Terregától is. Ugye Francisco Terrega mondhatni, hogy ez a gitárosok sok penja, szokták mondani.

0: ez olyan, hogy leülsz a gitárhoz, és egy-két óra alatt megszületik egy új dallam, vagy ezek napok, hetek folyamatai, amíg ez megéri? Ez a része konkrétan, ez hogy zajlik?
1: Hát én úgy mondom, mondjuk, hogy napok, hetek, mert mire ugye egyből kipattan az fejembe egy dallam, például tararirarararara, és akkor azt próbálom lekottázni gitáron, meg kikeresni a hangokat bele, és utána egybe összerakom akkorddal, szólóval, és akkor így. Szóval több nap, több hét, mire megírok egy darabot én nekem. Hogy szépen szóljába összerakjam, hogy például ez nem az a basszus illik oda, ez más basszus, ez nem az a szólam, ez nem ez a terc, ez nem az az akkordmenet. Szóval igen, több nap, több hét esetlegesen. Attól függ, hogy milyen darabot írok, hosszú vagy rövidet.
0: Mi az, ami nagyon-nagyon közel áll hozzád? Ugye említetted a cigányzenét, a klasszikus zenét, a jazzt, a spanyol zenét is. Mi az, ami igazán a tied, amire azt mondod, hogy ez áll a legközelebb?
1: Mindegyik közelehozom, de a legközelebb közelehozom az a latin zene, a bossa nova. Szóval én nagyon nagy latin zenei rajongó vagyok. Kiskorom óta nagyon szeretem a Antonio Carlos Jobin számokat. Ugye olyan szépek, hogy valamelyik szoktam sírni, olyan kedvem van, de valamelyiktől meg szoktam táncolni, szóval ilyen latin-brazil táncot szoktam csinálni, mert olyan jó hangulatos, feldobja a kedvemet. Meg az érzésvilág is jó benne. Igen, szóval ez a kedvencem, a latin zene. Meg hát ugye ihletet is ad, hogy milyen számot írjak. Igen, szóval a latin, meg a spanyol zene is, ugye az is közel áll hozzá. A ritmikusság, a ritmikusosság.
0: Van olyan álmod, amit nagyon szeretnél megvalósítani, de eddig még valamiért mondjuk nem úgy alakult, vagy nem úgy hozta az élet, vagy milyen nagy célok, nagy tervek vannak előtted?
1: Hát szeretnék nyitni, ha jó Isten megsegítés, ha befutok, akkor egy magániskolát, vagy egy kis állami zeneiskolát átvenni, és akkor én átalakítanám, tanítani, akik szeretnének tanulni, meg egy olyan szakot berakni, hogy cigányzenei gitárszak. Ugye Rajkó az van, tehát de nincs olyan, hogy cigány zenei gitárszak, vagy cigány gitárszak. Az például azt jelenteni, hogy például amit játszott a Boros meg a Járók a Lóta Csárdásokat, a régi népzene, magyar népzene, vagy magyar kávéházi cigány zenét, az gitárra megcsinálni. És én nagyon sokat megcsináltam gitáron, és meg lehet oldani is, szóval én ezt szeretném bevezetni, hogy ezt a szakot, ezt a muzsikus kávéházi cigány zenei gitárszak, ha már így van, ezt szeretném bevezetni.
0: Fontos akkor szerinted, hogy a fiatal generáció visszanyúljon ezekhez a gyökerekhez és életben tartsa és ápolja?
1: Természetesen, mert a cigányzene az a magyar kultúrához tartozik. Ugye például a magyar nép vigandalol, ugye Kossuth idejében is, Liszt idejében is mindenki a cigányokhoz ment. Ugye akkor játszottak a cigányok ilyen étterem, kocsmákban, kávézóban is, ugye hát meg a tankó Pista is felfedezték. És hát minden magyar, ugye, hát a vígon, vagy a búsa kedve, akkor mihez fordul? Legelsőnek a Lóta Csárdáshoz, nem egyből egy republik, vagy egy ilyen popzenéhez. Bár a mai világban már mondhatni, hogy a popzenéhez jónak, de szeretném ezt visszavezetni. Hogy nem csak az idős, hanem a fiatal korosztály is tudja meg, hogy egy lótát énekel, vagy egy csárdást dululásszon. Mert szerintem ez a magyar örökség része, szerintem, magyar cigányzene.
0: Köszönöm szépen, hogy megosztottad a gondolataidat, nagyon sok sikert kívánok az elkövetkezendő koncertethez, ami július 10-én lesz itt a 8. kerületben a Bezerédi utcában, és a terveid megvalósításához is nagyon sok sikert kívánok.
1: Én köszönöm a lehetőséget, és minden jót a zenésztársaimnak és az embereknek is.

0: Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Pór István hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Most a krónika következik. Ásin Dévlisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra. Jó estét kívánok! Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tiszapárt frakció ülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgálóbizottságok hatékonyabb átételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is tud mozgósítani a vasúttársaság. A hőségriasztás végéig a nagyobb pályaudvarokon és buszállomásokon vizet osztanak az utasoknak. A nagy melegben a legfontosabb a folyadékpótlása. A legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet. Hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Holnaptól Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az asszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykunszolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Viharos szél okozott károkat a főváros több kerületében. Budán a 11., Pesten a 13., a 14. és a 15. kerületben riasztották kidőlt fák, leszakadt ágak és megrongálódott tetőszerkezetek miatt a tűzoltókat. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet, holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, ha lehetséges, 11 és 15 óra között kerülje a napozást. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Éjszaka 15 és 21, napközben 30 és 35 fok közötti hőmérséklet várható. Nagy tavaink vize 25-29 fokos. A híreket Berente Marian szerkesztette. Ciprus Évát hallották a késő esti krónikával, majd 22 órakor várom önöket a viszonthallásra.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
3: Bármennyire gyenge is a megytermés az utóbbi 2 évben, hazánk még mindig megybefőtt nagyhatalomnak számít Európában.
4: Magyar megy szinte egyedül az egész Európában, amelyik megybefőtt gyártására alkalmas.
3: Hogy miért különleges a magyar megy, Holnap 5 órától a Hajnaltájban kiderül. Balogh Tamás vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: Kalendárium.
6: A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiki Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit-szigeti Színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Bábszínház következő évada.
5: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
7: Azt adom neked, ami a legdrágább nekem az életben.
5: A Rádiószínház műsorán jövő héten a Krimiké a főszerep.
8: Megtetszett végre jönni, Titmárs úr. Keresték ám már. És nézze csak, mit hoztak magának, micsodás kosarakat.
9: Mindez azért, mert Hogárti néném megajándékozott egy gyémántat.
5: Izgalmas nyomozások, kalandok és kulisszatitkok.
10: Na üljön le!
8: Igen.
10: Mondjon el mindent.
7: Szerintem ez a nő a gyilkos.
5: Klasszikus detektív regények rádió változata. Hétfőtől péntekig 21 óra után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
11: Ezüstérmes a magyar női párbajtőrcsapat a vívó EB-n. Kiütéses spanyol siker a 23. foci VB-n. Hibátlan mérleggel zárta az alapszakaszt a magyar női röplabda válogatott méghozzá az Európa Ligában, és kijutott a 2028-as EB-re. Rozbora Zoltán hangmérnök kollégám nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Következzenek a részletek.
5: Ez a Sportvilág.
11: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat, méghozzá a franciaországi vívó EB-n, ahol nemrég ért véget a döntő, a házigazda franciák 42-36-ra győztek. Az ötödik asszóban Muhari Eszternek sikerült, illetve az ötödik asszót követően fordítani egy 10-1-es sorozattal 17-15-re, de aztán ismét átvették a vezetést a franciák, és végül nyertek. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű 4-es 38-30-ra győzött az olaszok ellen az elődöntőben. A férfi tőrválogatott Szemes Gergő, Dubusa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállításban az ötödik helyen végzett Franciaországban. A 23. labdarúgó világbajnokságon a 6. percben Belgium-Irán gól nélküli döntetlen, majd bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe a terveink szerint a Sportvilág végéhez közeledve. Addig azonban jégkorong, illetve megtudjuk, hogy az újabb játéknap első mai mérkőzésén, ma délutáni mérkőzésén mi történt a Spanyolország-Szaúd-Arábia összecsapáson. A tudósító Tóth Béla.
12: Energia gazdaságosan is 4-et rúgott Spanyolország a szaúd-arábiai válogatottnak. Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. A regnáló Európa-bajnok a zöldfoki köztársasággal szemben gól nélküli döntetlennel nyitotta a világbajnokságot. Szaúd-Arábia pedig Uruguayjal játszott egy 1-1-es döntetlent, és ezzel maradéktalanul elégedett is lehetett. Ezen a találkozón az első 10 percben már szerzett egy gólt a spanyol csapat, méghozzá Lamine Yamal révén, mert hogy balról küldte a labdát laposan a kapu elé Oyarzabal, a hosszú kapufánál érkező Yamal pedig megszerezte 18 esztendősen a pályafutása első VB gólját. A 22. percben már 2 volt az előnye a spanyol válogatottnak, egy szöglet után nem tudott felszabadítani az ázsiai válogatott, és Laporte átadását követően Oyarzabal talált a kapuba, a boszk játékos pedig 3 perccel később már a második gólját ünnepelhette. Porró ívelését Cucurella fejelte vissza, Olmo tovább bólintotta, és a hosszú kapufánál néhány lépésről a kapuba továbbított Oyarzabal, aki megszerezte tehát a második találatát. Aztán még a kapufát is eltalálta a baszk, Yamalnak is volt egy lövés, amit Alovais védett. A fél időben tehát 3-0-ra vezetett a spanyol válogatott. A születésnapos Luis de la Fuente a két gólszerzőjét le is kapta, tehát már a második fél időre Yamal és Oyarzabal sem tért vissza, és a 49. percben beállította a végeredményt a spanyol együttes, illetve Altán Bakti, mert egy öngollal nőtt a különbség 4 találatra, egy szögletet követően Cucurella lövését hárította el Ovais kapus, viszont a kipattanó labda Altán Bakti válláról pattant a hálóba. A mérkőzés második fél idejének utolsó fél órája kevés szót érdemel, a legplasztikusabban talán az írja le a találkozó ezen fejezetét, hogy a spanyol válogatott egyetlen egy lövést sem eresztett el, míg a szaúd-arábiaiak legveszélyesebb momentuma egy 20 méterről eleresztett Al Hamdan lövés volt, amit Simon kivédett. A spanyolok tehát javítottak a zöldfoki köztársaság elleni döntetlent követően, és 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábiával szemben.
11: Folytassuk Bene Ferenc szakértői elemzésével.
13: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első félidőben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött.
11: A foci VB-n továbbra is 0-0 a 12. percben a Belgium-Irán mérkőzés. Szélig Viktorral és Jégkoronggal folytatjuk a Fehérváron át 9 éven át dolgozó általános igazgató távozott a csapattól, sőt nemrég kiderült, hogy a HK Milánónál folytatja. Tervekről, célokról beszélgettem vele hosszabban, most ez következik, elsőként a kikapcsolódásról beszél.
14: Ettől a lehetőségtől teljesen független Olaszországban lesz egyébként, de hát így legalább jól egybevágnak a dolgok. Ezt ugye olyan május elején kaptam először hívást ezzel kapcsolatban, hogy érdekelne ez a feladat, és akkor beszélgetünk egy kicsit egymással, egy-két hét elment ezzel, és akkor utána még a mielőtt volt az a közgyűlés, ahol a csapat megkapta a zöld lámpát, előtte egy-két héttel volt az, hogy akkor eldöntöttük, hogy akkor ezt csináljuk közösen, és hát belevágtuk. Az első lépés az sikeres volt, a csapatot felvették a ligába, és hát most jönnek majd igazán a feladatok.
11: Mivel tudtak téged oda csábítani?
14: Nagyon érdekesnek találtam ezt az egész projektet. Egy teljesen új csapatról van szó, az egész stábot össze kell rakni, a csapatot össze kell rakni, az egész kultúrát meg kell teremteni, és ennek az egésznek fitelni kell majd, amennyire csak lehet az Eishockey ligába, és mindenféle előírásait betartani, mellette pedig versenyképes csapatot szeretnének. Persze ez nem a mindezén feladatom lesz. Nekem most az elején inkább nem is annyira a csapatnak az összerakása, hiszen az már elkezdődött a Küsznek Szorli vezetésével, aki egyébként az elnökségben is benne van. Tehát nem ez lesz az elsődleges feladat most, hanem egy csomó más liga feladat és szervezési feladat, illetve az majd, hogy a szezon közben ezeket a dolgokat, egy csomó dolgot elsősorban a sportra tartozik, azokat átvegyem és utána majd csináljam. De mondom, ami érdekes volt, ez az egész kihívás, tehát hogy hogyan lehet, nem feltétlenül azt mondom, hogy a semmiből, mert azért Milánóban volt elég komoly hoki.
11: 2005-ben ugye Fehérváron talán még akkor ott játszott el, és nem Brianszonban. Kontinentális kupa 4-es döntő, ott volt a Milánó Vipers is.
14: Igen, én nem játszottam ezen a mérkőzésen, de láttam a mérkőzést, de kimentem és megnéztem ezt a mérkőzést, úgyhogy igen, tehát hogy volt, vannak hagyományai a milánói hokinak, sikeres hagyományai, valamennyire erre is építve, illetve az elmúlt téli olimpiának a lelkesedését is valahogy ötvözve kialakítani megint egy kis ilyen hoki hype-ot Milánóban, tehát hogy ez a ez tulajdonképpen a feladat, és ami miatt az egész nagyon izgalmasnak tűnt.
11: Az igaz, hogy ott lesz, ahol a női tornát rendezték? Ha jól emlékszem, az egyik metró végállomás környékén, ott volt ugye a női jégkorong torna, és hogy ott lesz most ideiglenesen a központ.
14: Igen, ez így van. Azokat a nagyon sok létesítményt, amiben itt az olimpiai eseményeket lebonyolították, ezeket elbontották, de ott lesz a helyszín egyébként, és ott fognak egy nagyon hasonló csarnokot felhúzni. A terv az az, hogy egy, kettő, három, tehát ez így változhat hány évre, amíg sikerül egy végleges megoldást találni. Annyi különbsége, hogy ez egy 4000 fős befogadó képességű csarnok lesz, ami azért az olimpiának megfelelt, akkor nagyon reméljük, hogy az Ice Hockey Ligának is jó lesz, illetve hát ez a csarnok, ami ugye most épül, hogy most fogják felhúzni, ez fog majd a 2026-es női 11-es világbajnokságnak is majd helyszínt adni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez rendben lesz majd mindenféle szempontból. Itt az idővel azért van egy kis versenyfutás, mert október elejére meg kell lenni ennek a dolognak. Én nagyon remélem, hogy ez így is lesz.
11: Magyarán még építkeznek, valahogy így képzeljük el a téli olimpia után, ami ugye februárban volt, és hát ez a bizonyos B csoportos divízió egyperes női világbajnokság már jövő ősszel lesz, tehát az még bőven odébb van, de a női válogatott ott próbál majd visszajutni 2027-ben a 28-as elit VB-re, de hát nem lesz könnyű nekik sem. A férfi válogatott most ugye bent maradt sorozatban egymás után másodszor, és készület a harmadik elit világbajnokságra. A Milánó HC utánpótlásáról mit kell tudni, tehát hogy azért Milánóban a labdarúgáson mindenki tudja, AC Milan internacionális, sőt, a téli olimpián találkoztam, ott nagyon jó női röplabdabajnokság, az olasz női röplabdabajnokság világhírű. Hogy fér bele ebbe a jégkorong?
14: Mondom, ez korábban is belefért, sőt, hát európai szinten is egy jó csapat volt.
11: Akkor úgy kérdezem, hogy most mit kell tudni a mostaniakról, tehát, hogy magyarán most osztrák jégkorong bajnokság, de ott Alpesi Liga, vagy merre jégkorongoztak a milánói kisebb csapatok, vagy a kis csapat?
14: Nem volt itt Alpesi Ligás hoki csapat, tehát ez egy teljesen új organizáció, ez utánpótlás volt Milánóban, ami pont azért, mivel nem volt nagyon kiputás a felnőtt csapat fele, azért ez küzdött létszám problémákkal, jött a komoly elvándorlással. Úgyhogy ez is abszolút a terv, hogy a milánói hokiklub az nagyon szoros kooperációban fog majd működni az utánpótlással, és ez is lesz egyébként az egyik feladatom is majd, hogy ezt így koordináljuk, illetve ugye a milánói utánpótlás jégkorongnak az egyik vezetője is tagja lesz majd a felnőtt csapatnál a Hordnak, illetve ugyanez a terv, hogy a felnőtt csapatból is valaki, valószínűleg én leszek, aki meg az utánpótlásnál fogott részt venni. Tehát mindenképpen egy ilyen komplett struktúrában megy a tervezés, tehát nem csak egy felnőtt csapatot kell megálmodni, hanem letenni annak az alapját is, hogy itt legyen egy későbbiekben majd egy teljes spektrum, ahol remélhetőleg majd a milánói utánpótlásból is fel tudnak kerülni a gyerekek a felnőtt hokiba, itt a női hokival is fognak egyébként foglalkozni, tehát tényleg mindenféle szegmens, vagy mindenféle korosztály megtalálja majd a boldogulását a jégkorongban, remélhető Milánóban.
11: A te feladatod az elsősorban az lesz, hogy a csapatot összerakjad?
14: Most még nem, a következő szezonra nem, hanem ez majd, amikor már kint vagyok, már megismertem ott a dolgokat, tudom, hogy mi hogy működik, illetve kialakulnak, ugye minden új klubnál lesz a fontos dolog, hogy kialakuljanak azok a munkamegosztások, azok a feladatok különböző embereknek címezve, akkor beálljon egy rend. Igen, a sportrész lesz majd az én feladatom, de egyelőre most a következő szezonban átkozásra a csapat és összeállítás nem az én feladatom lesz, de a későbbiekben majd igen. Tehát mikor mondom már, ugye én is egy picit kiismertem magam, meg megismertem mindent és mindenkit, akkor ezt a feladatot is majd át kell venni.
11: Ez most hiányzott neked? Tehát amikor májusban először kerestek, akkor azt mondtad, hogy úgy de jó, hát amúgy is én még benne akartam maradni a jégkorongban, és pont kapura jön, vagy azért gondolkodtál, hogy mi legyen?
14: Amikor hívtak, akkor már gondolkodtam majd, hogy mi legyen, igen. Tehát ez volt a terv, hogy a fejjelvári szezonnak vége van, akkor egy pár hetet mindenképpen szeretnék pihenni. Én pont gondolom, hogy ez meg is volt, úgyhogy már pont ilyen szempontból pont jó volt az időzítés, mert már érdekelt volna az, hogy mi ezt fog kezdeni, mondjuk a következő szezontól, tehát az időzítés az remek volt.
11: Ha ezt figyelembe veszük, akkor tulajdonképpen jókor kerestek. Mi a legnagyobb kihívás számodra ebben a melóban, ami ezek szerint mondjuk ott nem szeptembertől, amikor már Milánóban leszel, hanem tulajdonképpen már most is van kihívás, de évközben kell neked a következő szezonra megmutatni, hogy milyen a Szélig Viktoros Milánó, miközben hát már benne is leszel.
14: Ez az egész dolog, én úgy mondom, hogy az egész dolog egy óriási kihívás. Tehát itt most azért viszonylag kevés idő van arra, hogy itt minden összeálljon, hogy az a kis csapat, akik még biztos vagyok benne, hogy bővülni fognak majd tagokkal, tehát a stábról beszélek, azok, hogy fognak tudni együtt dolgozni. A sport is persze nagyon fontos, és az, hogy a csapat versenyképes legyen, de szerintem legnagyobb kihívás ebben az, hogy az egész struktúra, amit most majd közösen megpróbálunk kialakítani, az már az elejétől kezdve azért egy olyan partner legyen az Ice Hockey Ligában, akiben megbízhatnak, és aki kiszámíthatóan ott tud lenni a versenyben. Tehát, hogy ez egy picit most pont ezért, mert ennyire új minden, ez egy kicsit talán most több is, mint csak az, hogy most milyen eredményt fog a csapat majd elérni az első szezonban, ahol azért senki nem azt várja, hogy majd megnyerik a bajnokságot, mert egyrészt, hogy ez ritkán szokott előfordulni, kettő meg azért gondolom ilyen szempontból is szerintem a következő szezonban már, amikor minden azért sokkal fixebb lesz, amikor már így megismernek bennünket, mindenki tudja, hogy mire lehet számítani Milánótól, akkor talán úgy gondolom egy picit egyszerűbb is lesz.
11: Mekkora szerepe van a mostani oda szerződésedben az, hogy te azért Briançonban hosszú éveken keresztül játszottál, és van a hasonlóság a francia és az olasz Alpokban zajló jégkorong élet között, gondolom.
14: Én úgy gondolom, hogy a játékos pályafutás az egy dolog, tehát az valamilyen szinten, meg valameddig az embernek talán ad egy hitelességet, hogyha ezen a sportvonalon mozog, de itt sokkal inkább azt számított, hogy itt az Ice Hockey Ligában az elmúlt 10 éve én benne voltam a munkában, és ismerek nagyon sok mindenkit, tehát én úgy gondolom, már amikor mondom, egy picit gondolkodtam csak az első telefonhívás után, hogy itt szerintem tényleg sokat tudunk egymásnak segíteni olyan szempontból, hogy a liga elvárások hogyan tud a klub ennek megfelelni, és én meg azt tartottam az egészben inkább kihívásnak, hogy ez hozzám mit fog tudni rakni, biztos vagyok benne, az elején látszik, hogy egy picit, vagy adni, tehát hogy jobban látszik, hogy a mentalitás egy picit más, és erre én nagyon kíváncsi vagyok, tehát hogy egy más közegben hogyan tudnak a dolgok működni, illetve én hogyan fogok majd ebben változni. Tehát nem feltétlenül játékos pályafutás volt az, bár biztos, hogy számomra talán egy kicsit olyan szempontból egyszerűbb lesz, hogy én még azért 10 évig tehetettem külföldön igaz játékosként, de most meglátjuk majd, milyen hosszú időt meg sportvezetőként.
11: Az olasz embereket nyilván mindenki szereti, meg az olasz temperamentumosságot, úgy egyáltalán Olaszország vonzósága miben rejlik számodra? Tehát az emberek mentalitása, az ételek különlegessége, vagy ez lehetne bárhol máshol, Tajvanon is, egyszerűen szakmai kihívás?
14: Ez egy szakmai kihívás elsősorban, másodszorban pedig, hát ahogy kezdtük a beszélgetést, hogy Olaszországban megyek most majd egy picit kikapcsolni, én szeretem Olaszországot, tehát úgy mindent, úgy, ahogy van. Ez a projekt egyébként Olaszországban lesz, Milánóban, de akik ebben részt vesznek, azok azért abban azért elég komoly észak-amerikai így behatás van, tehát így csak a személyeket, akik ebbe mondjuk tulajdonosi szinten vagy board szinten bele lesznek vonva, tehát ez nem feltétlenül első körben egy 100%-os olasz mentalitással felépített dolog lesz, bár biztos, hogy előbb-utóbb majd az is része lett majd ennek, meg hát fontos is az, hogy ugye a kezdetek az egy dolog, de utána majd, hogyha az egész dolog beindul, akkor próbálni minél több milánói illetőségű, akár befektetőket, illetve olyan embereket is bevonni majd. Ugye most nem szurkolókról beszélek meg, akik követik az egész dolgot, hanem akik igazán majd magáénak tudják érezni ezt az egész projektet, hiszen hosszú távon azért ez a fenntartható működésnek az egyik alapja.
11: Ha már Olaszország, az olaszok ugye kiestek Szlovéniával szemben az Elit VB-ről, mi bent maradtunk. A magyar hokinak a fejlődése az most szerinted hol tart, mert ugye itt egy darabig 7 évente jutottunk fel az Elitbe, most egymás után másodszor bent maradtunk, de tudjuk, hogy nincsenek azért ott az oroszok, a fehér oroszok, és most már, ha nem is a Spájzban vannak, az oroszok, de közelítenek, hogy visszatérhessenek az elit VB-re, ha figyeljük az eseményeket, ez is benne van még a pakliban, de hát pontos forgatókönyvet nem tudunk, de a kérdés az úgy szól, hogy az elit VB-n mit lehet valóban úgy tanulni, amit aztán fejlődésképpen ki is lehet tenni az ablakba, mert hát azért tegyük hozzá, szerintem te is el szoktad mondani, Majoros Gergely szövetségi kapitány is, meg szinte mindenki, hogy nem biztos, hogy ott van a helyünk, de jól kihasználjuk a lehetőséget, és végre bent tudunk maradni, ami óriási csoda.
14: Nagyon nehéz egyébként megítélni, és mindenki egy picit azt várja, vagy arra szeretne választ, hogy akkor mi most léptünk elő a tavalyi évhez képest, vagy nem léptünk előre. Szerintem nagyon nagy dolog az, hogy jövőre már harmadszóra is a elit világbajnokságban játszott a magyar válogatott, és az teljesen független most. Persze nem független, de olyan szempontból igen, hogy most orosz fehér, orosz nincs ott, hogy ilyen szintű mérkőzéseket tudnak játszani a srácok, és ilyen szintű tapasztalatokat tudnak szerezni. Azért ide is voltak új arcok ebben a válogatottban, de nagyon jól látszik az is, hogy hol vannak hiányosságaink, ugye melyik poszt az, ahol évek óta azért úgy mondjam, hogy talán egy picit távolabb vagyunk ettől az elit színvonaltól, mint ahol szeretnék lenni, és erre is jó, mondom, ez a versengés, ez egy nagyon jó kis tükör a jégkorongnak, hogy a magyar jégkorongnak az, hogy mik a hiányossága, és a legnagyobb feladat pedig az, hogy ezeket észrevegyük és tanuljunk belőle, és lehetőleg olyan döntések szülessenek, amit lehet, hogy nem azonnal, vagy a következő szezonra, de mondjuk egy pár év múlva már egy versenyképesen vagy egy olyan magyar vállalatoknak a lehetőségét adják, akik nem csak mondjuk azért versenyeznek majd, hogy megszerezzék azt az egy győzelmet, hogy benn maradjanak, hanem esetleg már meg kínálnak szorongatni mondjuk sokszor esélyesebben felvételt. De egyetértek, hogy jól használjuk ki a lehetőséget, én úgy gondolom, hogy a szakmai stáb ebben az évben a maximumot kihozta ebbe a válogatottból, ami benne van, ez most pont megint egy bennmaradást ért, de mondom, nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan tovább, nagyon remélem, hogy a magyar jégkorong így most ilyen vagy többes számban, hogy tudunk belőle tanulni, és olyan döntések és stratégiák születnek majd, ami majd abban segít, hogy évek múlva, mert teljesen felesleges van a következő szezonra is óriási előrelépést várni, de majd így évek múlva remélhetőleg mondom, egy picit tudunk zárkózni, látva azt, hogy a konkurencia is nagyon fejlődik, és tényleg óriási a verseny.
11: 25 évvel ezelőtt, vagy akár csak ott 2002-ben a Dunaújvárosi Székesfehérvári világbajnokságon gondoltál arra, vagy álmodoztál arról, hogy majd több mint 20 év múlva ilyenekről lehet beszélni, hogy bennmaradunk, és hogy most már sorozatban a harmadik elit VB-re készülhetünk?
14: Álmodozni lehet, hogy álmodoztunk róla, vagy álmodoztam róla, de hát akkor annyira messzinek tűnt ez az egész dolog, hogy ihaj. Tehát igen, most ugye a liftező kategória lett volna a következő, ami én úgy gondolom, hogy a fejlődési szempontból, tehát az elit világban és a divizió A között mondjuk be tud jutni a csapat, kiesik, vissza tud jutni, kiesik. Lenne a következő lépés, hogy az, ahova el tudnánk jutni. Ez most így, mondom, így külső körülmények miatt is, ez most maradt egy ilyen átcsoport alja pozíció, ami mondom, tök jó, tök érdekes, de hát a következő évek, mondom, melyik a szervezeti átalakítások miatt, ugye a két kizárt csapatnak a lassú visszatérése miatt, illetve a víző egy ás világbajnokságnak a lebonyolítási rend változtatás miatt is nagyon érdekes lesz, hogy hogyan fog alakulni, mert tényleg lehet, tehát biztos vagyok benne, hogy lesznek majd itt nagy mozgulódások, és mondom, hogy ha már arra ki tudjuk, vagy fel tudjuk használni ezt a három, vagy remélhetőleg majd több világbajnoki szereplést még itt az elitben, hogy ebből tanuljunk, akkor szerintem már megérte ez a dolog.
11: Zárásul azt árult el, hogy mit várhat akár a két magyar jégkorong csapat, meg ti mit vártok ott Milánóban majd ettől az új együttestől, és ezek szerint akkor kanadai, amerikai játékosokkal, meg olaszokkal lesz valahogy felépítve ez így hirtelenjében, de mire lehet jó a 14 fős mezőnyben? Ez a harmadik olasz csapat ugye a Bolzano, a Bozen és a Valpusztéria mellett, és ott lesz a Ferencváros meg a Fehérvár.
14: Én arra számítok, hogy egy nagyon jó kis versengés lesz, ugye változások lesznek azért mindenhol bőven, itt a magyar csapatoknál is biztos vagyok benne. Egy cél van, mondom, versenyképes csapatot szeretnénk Milánóban, ami mondom azt jelenti, hogy egy új organizáció szerintem nagyon fontos az, hogy vonzó legyen, ahhoz meg, tehát hogy jöjjenek a nézők, hogy a nézők után csak egy meccsre jöjjenek, hanem mondjuk legyenek bérletek is, ahhoz meg az kell, hogy a versenyképes legyen a csapat, tehát hogy nem mérkőzésre legyen esélye arra, hogy megnyeri az adott mérkőzést, bár ez nem jelenti azt, hogy meg is fogja. Érdekes volt a tavalyi szezon, ugye négy különböző országból került be négy csapat az elődöntőbe. Hát kíváncsi vagyok, hogy évről évre azért átalakulnak, vagy át tudnak alakulni valamelyest az erőviszonyok. Látszik itt az igazolásokból, hogy vannak olyan csapatok, akik tavaly mondjuk még a rájátszásba kerültek, de azért elég szépen erősítenek. Szerintem azzal, hogy versenyképes a liga, az Ászoki liga, ezzel eddig sem volt probléma, de abban biztos vagyok, hogy mindenkinek azért nagyon fel kell kötni a gatyát, hogy ha a rájátszás részvevője szeretne a következő szezonban, én mindenképpen nagyon érdekes és jó szezonra számítok.
11: Szélig Viktort hallották itt a Kossuth Rádióban, ahol most elmondom, hogy a 30. percen továbbra sincs gól a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon, egy lesgól már született, de az kevés. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte Koszovót az Európa Ligában, így bejutott az elődöntőbe, ahol majd jövő szombaton vagy vasárnap hazai pályán a svédekkel játszik, július 1-én pedig idegenben. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
15: A sportvilágot hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
5: Rádió Színház.
16: A világirodalom humora. Három ember egy csónakban. Vidám epizódok Jerome regényéből. Második rész. Rádióra alkalmazta Lendvai György. A szereposztásból. Jerome Agárdi Gábor. George Deák B. Ferenc. Harris Szatmári István.
17: Nos, ezek után én a magam részéről lemondok az útvesztőről.
18: Csatlakozom. Különösen, ha az a tervrajz még most is Harrisnél van.
19: Én viszont nem mondok le arról, hogy egy árnyas helyen kikössünk és megebédeljünk.
18: Épp kézláb elgondolás, bár Harristől nem meglep.
17: Kicsit feljebb a Manyakarta szigetnél tudok egy pompás helyet, ott kiköthetünk.
18: Előre! A legfontosabb kérdés e pillanatban, amely eldöntésre vár, hogy mi legyen az étlap.
17: Csinálhatnánk például egy remek írgulyás.
19: Nagyszerű, legkedvesebb ételeim egyike.
18: Várjunk csak. Tudja valaki, hogy hogyan kell az írgulyást készíteni?
19: Minden gyerek tudja. Ha akarjátok, én elkészítem, ti majd kuktáskodtok, és kézre adjátok, ami kell. Mindenek előtt tisztítsatok meg egy tucat burgonyát.
18: Tucatból tartok tőle, hogy ez esetben éjfélre lesz kész a gulyás.
19: Nem te semmit, eltekintünk a burgonya tisztítástól, jó az héjastól is, csak mossátok meg alaposan.
18: Én alaposan, és akkor, és hogyan tovább?
19: Ne zavarj, alkotok! Kérem a sertéspestét, és a reggeli biftek maradékot.
17: Micsoda? Maradékot az írgulyásban?
19: Az a lényeg, hogy sok ízű és tápláló legyen. De ha nem tetszik, csináljátok.
17: Na, jó. Isten őriz, kellemesebb lesz téged szidni. Mit parancsolsz?
19: Hát tojás? Feltétlenül.
18: Tessék a tojás 2-4... Elég?
19: Igen, feltétlenül. Egy kis káposztát. Igen. Na most egy kis borsó. Egészségedre. Jöhet a füstölt szalonna, mert az is kell bele, ugye? Természetesen a füstölt lazac sem hiányozhat. Igen, adjátok csak ide. Úgy, köszönöm. Pompás.
18: Nézzétek csak, Momoranz milyen szép vízi patkányt hoz.
17: Ez az ő hozzájárulása a vacsorához.
19: Igen, természetesen a vízi patkányt is beletehetjük a gulyásba.
18: A leghatározottabban tiltakozom, hát még soha nem hallottam, hogy valaha is tettek volna vízi patkányt az írgulyásba.
19: Ez jellemző rátok. Mert még nem hallottatok róla, így hát hivatalból ellenzitek. Az ilyen emberek állják útját minden újnak, minden haladásnak, a fejlődés kerékkötői vagy.
17: Nevezz vén atyalágyul Torinak, akkor sem engedem beletenni a vízipatkányt.
19: Na jó, én nem erőltetem. És most tüzet az üst alá. Nos, fiúk, Hogy ízlett a gulyás?
17: Igazán kitűnő volt. Persze érzékeny gyomruaknak nem ajánlanám.
20: Le kellene írnod a receptjét, és elküldeni a Britannia főszakácsának. Nagy sikered lenne.
19: Köszönöm, fiúk. Mindig tudtam, hogy arany a szívetek.
20: És bádog a gyomru.
19: Hálából szívesen énekelnék egy vidám dalt. Sokak szerint kitűnően adok elő vidám dalt.
17: Ó, én pedig kísérhetném banjón. Elhoztam magammal.
20: Az Istenért, nem volt elég a gulyás. Hát én már hallottam Harris-t vidám dalokat énekelni egy társaságban. Hát még nem láttam annyi humorérzék nélküli embert egy rakáson. Igen? Kezüket tördelték, szomorúan bámultak maguk elé. Egy-két érzékenyebb hölgy halkan felzokogott, ami pedig George banjo játékát illeti, arról eszembe jut egyik ismerősömnek, az ifjú Jeffersonnak az esete. Ez a jóra való fiatalember a fejébe vette, hogy megtanul skót dudán játszani. Igen. Megvette a hangszert, és úgy gondolta, hogy majd reggelente gyakorol. Ám mindjárt az első alkalomkor atya idegrohamot kapott, nővére pedig, aki istenfélő lány volt, kijelentette, hogy nem illő a napot ilyen pokolbéli hangzatokkal kezdeni. Így aztán az ifjú a gyakorlás idejét késő estére tette át, amikor már az egész háznép nyugovóra tér, de ez sem vált be, mert rossz hírbe keverte a házat. A járókelők ugyanis megálltak a ház előtt, hallgatóztak, majd másnap az egész városban elterjedt a hír, hogy Jeffersonéknál az éjjel barzalmas gyilkosságot követtek el. Leírták az áldozat kiáltozását, a gyilkos durva szitkozódásait, majd a kegyelmet kérő siránkozást is, és végül a haldokló utolsó hörgéseit. Erre a család, bár szegény emberek voltak, egy kis kunyhót építettek a kertben, és a fiatalembert odaszáműzték. Pár nap múlva egy irat jött a rendőrségtől, melyben 10 fontra bírságolták őket vadállatok lakóterületen belüli tartásáért. A felbőszült atya ekkor addig ütötte, szúrta és rugdalta a dudát, amíg az panaszos sóhajjal kiadta a lelkét. Na, hát nem szeretném, ha ezt kellene tennünk George banjójával is.
17: Ó, csalódtam benne, Jerome. Mindig azt hittem, hogy költő lakozik Kebletben, a múzsák rokona. Erre kiderül, hogy lényed egy intrikust rejteget, most pedig mélyen megbántva álomra hajtom a fejem.
20: Attól tartok, hogy követünk.
19: Jerome, már ébren vagy?
20: Igen, amint látom, te is.
17: Sőt, én is.
20: Hajnali 6 óra. Csodálatos alakok vagyunk. Ha valahová időre kellene mennünk, az Isten se tudna kirángatni az ágyból 9-nél előbb most, hogy addig alhatnánk, ameddig csak tetszik, már 6-kor kukorékolunk.
19: Ami engem illet, minden felelősséget erre az átkozott szalmára meg pokrócra hárítok. Úgy érzem magam, mint egy mesebeli óriás, aki az Alpokra feküdt éjszakára.
17: Hallgassátok csak! Na, mi? Nem halljátok?
19: Szegény George. Napszúrást kaphatott tegnap, és most félrebeszél.
20: Eddig nem tudtam, hogy az írgulyás hallucinogén anyag.
17: Ne bolondozzatok! Na, a szél. Feltámadt a szél, és ez azt jelenti, hogy...
19: Hogy nem kell eveznünk. Mi? Felhúzhatjuk a vitorlákat. Mindent vissza, George. Zseni vagy. Úgy is kidolgoztam már a lelkem.
20: Uram, Isten, hogy ő kidolgozta a lelkét, hiszen amióta csak elindultunk, a kormánynál terpeszkedik.
17: Harris pedig csak enni látta, mevezni még soha.
19: Hát ez a hála, hogy jóformán egyedül hoztam fel ezt a vacak csónakot Kingstontól idáig.
20: Különös, hogy a folyó mindenkinek az a rögeszméje, hogy csak ő dolgozik, a többiek lazsálnak. Ez tökéletesen megbocsátható akkor, ha az ember újonccal száll a
18: nézre. A zöldfülű szinte elkábul a menők elképesztő teljesítményeitől, csak úgy röpködnek a 20-30 mérföldek, amelyet természetesen megállás nélkül tettek meg erős sodróvízben, viharos ellenszélben, megrongált kormánnyal és félbetört lapáttal. És amíg a nagyok békésen heverésznek és pipáznak a csónak fenekén, az újonc lihegve feszül az evezőnek, hogy megmutassa, lesz még belőle is nagy menő. Na hát ez rendjén is van. Na de legalább mi profik ne akarjuk átejteni egymást. Ami pedig a vitorlázást illeti, hát nekem az a véleményem, hogy nagyszerű dolog lenne, ha a szél nem fújna mindig szembe veled. Amikor reggel elindulsz kirándulni, alig tudsz haladni az ellenszél miatt. Ennek ellenére nagy távolságra evezel, arra gondolva, milyen könnyű lesz visszajönnöd vitorlával. Uzsonnatájban aztán megfordul a szél, és te kínlódhatsz hazafelé egész úton.
17: Lehet, hogy így van, de ma nyilvánvalóan hiba történt valahol, és a hátunk mögött eresztették el a szelet, ahelyett, hogy szembe fújna. Azt tanácsolom, ne sokat beszéljünk, hanem gyorsan húzzuk fel a vitorlát, mielőtt rájönnek a tévedés.
19: Nem hiszem. Ez a szél egyre erősebben
18: fúj. Na jó, jó, jó, jó. Evezzetek, én kigöngyölítem a vitorlavásznak.
17: Mondd csak, gondolod, hogy ez a felső vége?
18: Lehet, hogy az alsó. Na, hát akkor mit csinálj? Fordítsuk meg.
17: Jó, jó. Érdekes, mintha az előbb a felső vége jobban illett volna alulra.
18: Úgy látszik, hogy ez a vitorla azt hiszi, hogy temetést játszunk. És én vagyok a holttest, ő meg a szempedélme folyton rám borul.
19: Azt hiszem, meg kellene nedvesíteni. A hajósok mindig megnedvesítik a vásznat, mielőtt fölhúzzák az árbócra.
17: Igen, én is hallottam már ilyesmiről. Yes. Dobjuk ki a csónakból.
18: Jó, dobjuk. Hát ez nagyszerű ötlet volt tőletek. Eddig sem volt kellemes, hogy ez az átkozott vitorla oda tapadt a lábamhoz, és rátekeredett a fejemre, de most már úgy érzem magam, mint egy priznicbe csavart tüdőgyulladásos beteg.
17: Na, végre. Ez sikerült. Most feszítsd meg! Feszítsd ki, Jerome!
19: Nem ferde egy kicsit?
17: Nem, ez tökéletes, csak te rossz szögből nézed. Hú, micsoda sebességgel haladunk. Igazán hálásak lehettek az ötletemért.
18: Hát nem ismerek élvezetesebb érzést, mint a vitorlázás. Mintha repülnénk. Már nem lassú küszködő, agyagból való esendő földön csúszó lények vagyunk. A természetnek lettünk részei, a szél, mintha szárnyára emelt volna. Egészen súlytalannak érzem magam.
19: Igen.
18: Csodálatos. Igen.
19: Csodálatos. Mégpedig az, hogy ez a csónak nem borul föl ezzel a ferde vitorlával. Én a repülést egy kicsit gyorsnak találom. Be kellene venni a vitorlából.
18: Ne, csak bízzuk magunkat a szélre. Már közel egy mérföldet haladtunk.
19: Kapaszkodjatok! A vitorla félig a vízben van! Felborulunk! Üljétek ki a csónakot!
18: Vagy felesleges, úgyis megálltunk! Megálltunk, ha nem vennétek észre.
17: Miért álltunk meg?
18: Legyetek erősek, fogózkodjatok. Látványra futottunk.
19: Hál' Istennek.
17: Pompás volt ez a vitorlázás, de én már kipihentem magam. Szívesen eveznék egy kicsit.
18: Ha gondoljátok, én is azt hiszem, nem árt egy kis változatosság. Na, akkor vágd el a tartókötelet, George.
17: Igen. Add ide az evezőt, letolom a csónakot a zátonyról. Jerome, ez iszap?
18: Nincs semmi baj, hárman leemeljük a csónakot, még ha iszapos is ez a zátony. Na, egy, kettő... Told meg, Harry! Mit csináltál, te őrje? Eltörted az evezőt!
17: Az nem tehet róla, hagyja csak. Ezeket valami öreg korhat fából készítették, az enyém is eltört.
18: Két szerencsétlen flótás, most hát ülhetünk itt az iszabban, amíg valaki kiment innen bennünket. Az is lehet, hogy az egész éjszakát itt kell töltenünk, és reggelre elnyel az iszab csónakostól mindhármunkat.
17: Nézzétek! Nem arra, a másik irányba. Valami, mintha mozogna a vízen.
19: Jerome, oda néz. Egy halász, Ladi.
0: Hello, uram, hello. Nem segítene?
21: Valami baj van, uraim?
0: Semmi, csak ez a kis zátony a csónakunk alá szaladt. Levontatna?
21: Megpróbálhatom. Nyújtsanak egy evezőt. Igen? Csak törött lapátjuk van?
0: Nem, van még egy ép is.
19: Uram, van itt a közelben valami kocsma?
0: Persze, Harrisnek első gondolata a kocsma. Ahelyett, hogy örülne, hogy megmenekültünk az iszap haláltól.
19: Hát éppen ez az. Örülök, és szeretnék a megmentőnk egészségére üríteni egy pohár italt.
21: Nem messze van Stratley. Ott van egy nagyszerű kis halásztanya. Ott ehetnek, ihatnak. Látom, fáradtak. Felvontatom odáig a csónakot.
0: Köszönjük, uram! Nem tart köszönjük. Velünk egy pohár italat?
21: Nem, köszönöm. Azt mondják, a többiek ma jó a kapás. Visszamegyek egy kicsit horgászni. Tegnap este is olyan fogásom volt, de olyan, amivel nem igen dicsekedhetem.
0: Ugyan miért?
21: Mert nem hiszem, hogy akadnak elhinni. Én magam se hinném, akárki beszélné is el nekem. De mégiscsak megtörtént.
0: Nos, mesélj.
21: Egész délután ott ültem, és semmit se fogtam. Kivéve néhány tucat ráját is, vagy 20 apró csukát. Már éppen abba akartam hagyni, amikor a zsineg erősen megrándult. Azt hittem, megint valami hitvány halacska, és ki akartam venni a vízbe.
0: És
21: akasszanak fel, ha meg tudtam mozdítani a botot. Egy fél órába került, uram. Egy teljes fél órába, hogy azt a halat a partra húzzam.
0: És
21: folyton azt hittem, hogy rögtön elszakad a zsinegem.
0: Aha.
21: Végre kihúztam. És mit gondolnak? Mi volt?
0: Mi volt?
21: Egy tok.
0: Tok.
21: Egy 40 fontos tok. Horoggal, uraim, horoggal.
19: Még ilyen.
21: Ön joggal csodálkozik, uram. Tegnap az egész part azt bámulta. Hát, ha még azt látták volna, hogy mit szólt a feleségem, amikor hazavittem. Gondolhatják? Na, jó pihenést, uraim! Ezen az úton jobbra eljuttak a horgásztanyához.
0: Köszönjük, nagyon köszönjük. Hát ez aztán a tehetséges horgász.
22: Gondolod, hogy igazat mondod?
0: Meg vagyok róla győződve, hogy nem. Azért mondtam, hogy tehetséges. A horgászáshoz ugyanis semmi más nem szükséges, csak találékonyság és nagy képzelő tehetség.

0: Ez a 25%-os terv nem vált be? A legtöbb, amit egy nap fogott, 3 hal volt, és 3-hoz a 25%-ot nem adhatta hozzá, legalábbis halban nem. Így aztán 33 1/3-ra emelte a százalékot, ami viszont nagyon kényelmetlen volt olyankor, amikor csak 1 vagy 2 halat fogott. Na, hogy egyszerűsítse a dolgot, feltette magában, hogy megkétszerezi a tényleges eredményt. De horgásztársai között így is mindig alul marad zsákmányával. És ekkor végre rájött, hogy minden hal, amit fogott, 10-nek számít. Például, ha semmit sem fogott, azt mondta, hogy 10-et vitt haza. Az ő rendszerével 10-nél sohasem foghattál kevesebbet. Ez volt az alap.
1: Jó. Egész kellemes ez a kocsma.
2: Igen, barátságos.
0: Fiúk, oda nézett.
2: Hova?
1: Igen, látom a sok szép viszkis üveget.
0: Jaj, reménytelen alak vagy. Azt a másik üveget nézd, ami a mennyezetről lóg.
2: Mekkora hal van benne, szépen preparálták. Azt hiszem, pisztráng.
0: Az, ajj, méghozzá kapitális példány. Ez igen.
3: Parancsolnak az urak?
1: 3 dupla viszkét szódával.
3: Látom, megcsodálják a pisztrángomat.
0: Csodás.
3: Valóban szép darab. Szép.
2: Mennyit nyomhat, mondja meg.
3: 18 fontot és 6 unciát. Jövő hónap 3-án lesz 16 esztendeje, hogy kifogtam én.
0: Nem mondj.
3: Igen, éppen a híd alatt akadt horgomra. Hallottam, hogy ott anyázik a folyóban, és kijelentette, hogy az enyémnek kell lennie. Hát enyém is lett. Azt hiszem, manapság már nem igen látni ekkora halat erre fel.
0: Nem.
3: Hozzom a viszkit, uraim.
2: Látod, Jerome? Azért mégis fognak ki a Temzéből halat. Ekkora pisztrángot még nem láttam.
4: Bocsánat a tulakodást, uraim. De ha jól hallom, önök a halat csodálják.
0: Igen.
4: Talán nem is voltak még itt, amikor kifogták.
0: Nem, most járunk itt először.
4: Na, hát bizony már elég rég volt. Csak nem 5 esztendeje, hogy azt a pisztrángot fogtam.
2: Hát maga fogta?
4: Én, bizony, uraim. Éppen a zsilip alatt. Egy péntek délután. És az a legfurcsább, hogy blinkerrel fogtam. Sokára indultam, szavamra mondom, eszembe sem jutott a pisztrán, amikor a zsineg végén megláttam ezt a szörnyeteget.
2: Fantasztikus.
4: Hát csoda, hogy meg nem ütött a guta. Láthatják, hogy 26 fontos. Na, jó éjszakát, urak!
1: Jó éjszakát! Ez egyre érdekesebb.
2: Várjatok csak! Most tanúi lesztek egy érdekes horgászlélektani kísérletnek. Na? Kiválasztok egy vendéget, mondjuk azt a köpcöst, és...
1: Igen.
2: Bocsásson meg, uram, hogy megszólítom, de idegenek vagyunk a környéken. Szeretném megkérdezni, hogyan fogta ezt a pisztrángot?
5: Ki mondta önöknek, hogy én fogtam?
2: Nem mondta senki, de valahogy az ösztönöm azt súgja, hogy ön volt a szerencsés horgász.
5: Nagyon különös dolog, nagyon különös, mert pontosan eltalálta. Én fogtam. De hogy így eltalálta, szavamra nagyon különös. 1 éve történt, hogy ráakadt a horgomra. Fél óráig kínlódtam kiemelésével, a botom is eltört, de megérte a birkozást, mert amikor hazavittem és lemértem a mérleg, 34 fontot mutatott. Úgy bizony, uraim, de milyen különös, hogy kitalálták, hogy az enyém a hal.
2: Hát
5: semmiség. Különös.
0: Harris, megőrültél? Jaj, hát nem ismerek rád. Vendéglőben felállni egy székre. Hát,
1: csak egy pillanat, megnézem közelebbről is ezt a csodahalat.
0: Jaj, megmondtam, hogy ne állj a székre, Harris. Csak nem esett valami baj a halnak.
1: Remélem, legalább neki nem.
0: Harris. Ez a hal 1000 darabra tör.
2: Hogyan törhet egy preparált pisztráng ennyi apró darabra?
0: Úgyhogy ez a pisztráng gipszből volt. Hogy ízlik?

0: az új evező, Harris.
1: Valahogy sokkal nehezebbnek érzem, mint a régi.
2: Nincs olyan evező, ami Harrisnek ne volna nehéz.
1: Szerintem már elég volt. Kiköthetnénk.
0: Szó sem. Lehet róla. Tartanunk kell magunkat a úti tervhez.
1: Megmernék esküdni rá, hogy szó sem volt semmiféle úti terve.
0: A tervet Zsorzsal szigorúan bizalmasan kezeltük, nehogy dezertálj a programból. Ma el kell jutnunk Readingig, holnap Wellingfordig, holnap után Oxfordig, ott visszafordulunk, és könnyedén evezve hazacsorgunk. Jaj, semmiség az egész.
1: Ma Readingig teljesen örültek vagytok. Az még 12 mérföld.
2: Vigyázzatok, fiúk! Vigyázzatok, ha jól látom, motorcsónak közeledik!
0: Motorcsónak, ó, jön! Mennyire utálom ezeket a szörnyetegeket, a technika csodáit, ez a vízi szörnyetek! Cézárt nevel a legjámbor a polgárból is, a tulajdonos szivarozva befeszkedik a kormánynál, gőgösen kihúzza magát, azt hiszi, övé az egész Temze. Az evezősöket mérhetetlenül lenézi, és elvárja, hogy azok térjenek ki az útjából, dudál, mint az eszevezett, és akkor a hullámokat fröccsent a csónakodba, hogy fél napig merheted.
2: Fogalmuk sem lehet a vízi élet szépségeiről, a nemes erőfeszítésekről és kalandokról, amelyekben egy evezősnek része
0: lehet.
2: Vacak, puhányok! Vitetik magukat a géppel és a zajtól, nem látják, hogy nem hallják a természet apró csodáját.
0: Hitvány alakok, az arroganciájuk példátlan, rám ez is néhez. Hát, na, egész a nyakunkra mászok.
2: Azért sem térünk ki, nem?
3: Hello, sportársak! Hová tartasz?
0: Na, hát ez, hallod ezt, George? Sportársak, hát mi sportársak? Hát neki
2: tartok is sportársak. Tőle, uram, hogy úti célunk nem tartozik önre.
3: Kérem szépen, csak azért kérdeztem, mert szívesen felvontattam volna önöket Readingig. Önök inkább sértegetni akarnak.
1: De kedves uram, hova gondol? A barátom csak azért mondta, hogy nem tartozik önre az úti célunk, mert ránk se tart, illetve ugyanis mi sem tudjuk, hogy
0: hova menni. Azt se tudjuk, hova menni.
1: Csak úgy csónakázunk.
2: Jól mondja, igen, ezt akartam, igen.
1: Célunk épp úgy lehet Reading, és most bármi más.
0: Mi akárhová
1: mehetnék? Oda is, oda is. Mehetnék Reading,
3: ha persze. Kapják el ezt a kötelet, és kötözzék a csónakon
2: rá. Igen, uram, már is kötjük.
0: Pont a fejemre dobja a
1: alig tudtam helyrehozni a bakladéseteket. Ja. Sértegetitek pedig, milyen derék, úriember.
3: Készen vannak?
2: Igen, mehetünk.
0: Én készen vagyok, mert...
1: Remek dolog a vontatás.
2: Mi, fiúk?
0: Jaj, pompás, csak úgy repülünk. Hát ez sokkal jobb, mint az evezés. Az evező padon olyan az ember, mint egy gályarab, csak a veríték csorog róla, és nem ér rá a természet szépségében gyönyörködni.
2: Nézzétek, előttünk egy evező, és úgy látszik, le kell lassítanunk.
0: Pökhendi fickó, hát nézz oda, az Istennek se tér neki. Dudálhatsz neki, hogy belesüketül, ő megmutatja, hogy kicsoda.
2: Az ilyeneket ki kellene tiltani a folyóból.
0: Nem baj. Jókor a hullámot kapod.
1: Megértem.
3: Megérkeztünk Readingbe, uraim. Sajnos nem vihetem önöket tovább itt a telephez.
0: Ó, nem tesz semmit nagyon. Köszönjük a szívességet.
1: Ez is az a csodálat.
3: Ellenben igyekezzenek tető alá jutni, mert mindjárt elered az eső. A viszontlátásra!
2: Viszontlátásra! Nagyon kedves!
1: Köszönjük. Hűha, már esik is. Nem kellene...
0: Nem kellene, nem hallgatunk az elpuhult polgárokra. A vadevezős, edzett ember és talpig férfi. Hát csak emijedünk meg egy kis vacak esőtől, különben is mindjárt eláll. Előre!
1: Hát, tudom, hogy hitvány, kötekedő pesztivista ember hírében állok nálatok, de semmi jele annak, hogy az eső el akarna állni. Sőt, amennyire hézagos meteorológiai ismeretemből telhet, megállapítom, napokig tartó országos eső.
4: Tartok tőle, hogy Harrisnek ezúttal igaza van, hogy az eső országos, vagy csak helyi, azt nem tudom, de azt tudom, hogy... Csuromvíz vagyok!
2: Kétségtelen, hogy az idő meglehetősen reménytelennek látszik, ám a bölcsember úgy fogadja el a világot, ahogy van.
1: Ezek szerint én nem vagyok bölcsember. Jó, beismerem.
2: Gondoljatok arra is, hogy a természet, amelynek ölén még 5 szép nap vár ránk, egy is oszthatatlan. Vajon nem az életet adó esőtől zöldül-e ki a vidék? Új a fák, a vetések, amelyek mindennapi kenyerünket adják.
1: Azért mindennapi kenyerem a csónak fenekén már ehetetlen ázalék. Azon kívül semmi kedvem kizöldülni, mint az áldott természet.
4: Én minden esetre már elkékültem.
2: Még néhány perc és elérjük Wellingfordot.
1: Wellingford. Kedves. Kedves kis fészek. És különösen egy épületére. Gondolok most szívesen.
2: Tudom, a csapszékre.
1: Tévedsz, Jerome. A Wellingfordi vasútállomás épületére.
2: Harris, ne vétkezz.
4: Pompás összekötetése van Londonnal. Megállít a bristoli gyors, és egy óra alatt berepít a Victoria pályaudvarra.
2: Szóval arra gondoltok mind a ketten?
1: Arra. Van egy kedves ismerősöm Wellingfordban, aki pár shillingért megőrzi a csónakot és a holmikat, sőt, gőzhajóval utánunk is küldi Kingstonba, a csónakházhoz, ha úgy kívánjuk.
2: Megfutamodjunk, cserben hagyjuk az ügyet, amelyre esküdtünk.
1: Bizony, gyalázatosan cserben hagyjuk az ügyet. Ajánlom, hogy csatlakozz te is az árulók táborához, Jerome.
2: De lelki velre, te...
4: Egészség.
2: Vissza a zajos, füstös civilizációba.
1: Vissza, bizony, vissza. Képzeld maga elé a jó öreg Fredét, amint megjelenik asztalunknál. A forró groggal.
2: Elég, te pátó, beleegyezed.
1: Látod? Ő is igennel szavazott.
5: A világirodalom humora. Három ember egy csónakban. Vidám epizódok hangzottak el Jerome regényéből, második rész. Rádióra alkalmazta Lendvai György. A szereposztásból: Jerome Agárdi Gábor, George Deák B. Ferenc, Harris Szatmári István. Közreműködött még Balázs István, Hindi Sándor, Kollár Béla, Kőmives Sándor, Vándor József. Rendezte Baksasós László.
6: A Rádió Színház műsorával legközelebb 14 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszínház@radio.hu elektronikus posta címen. Most pedig a késő esti krónika következik. Kossuth Rádió hírműsora.
7: 22 óra. Jó estét kívánok, Ciprusz Éva vagyok. Főbb híreink először röviden. Folytatódott a kánikula, ám van, ahol záporok, zivatarok hoztak némi enyhülést. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, az iráni és az amerikai vezetők is fenyegető kijelentéseket tettek. Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. 30-35 fok közötti hőmérséklet várható. Következnek a részletek. Folytatódik a hőség, az ország nagy részén már délelőtt meghaladta a 30 fokot a hőmérséklet, délután pedig sok helyen 35 fok felett volt. A hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van, így a szociális intézmények minden rászorulónak segítenek. Emellett folytatódik a vízosztás és a kihelyezett ivókutak és párakapuk is működnek. Részletek Csüri Fanni Noa összeállításában.
8: Elfrissíti az embereket a hőségbe. Kellemes dolog.
7: A felállított párakapukat dicsérik a pécsiek, amelyek segítenek átvészelni a hőséget. Ilyenkor különösen fontos a rendszeres folyadékpótlás, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt írta, a hőségben a szokásos napi másfél-két liternél jóval több folyadékra lehet szükségünk.
9: Próbálok elég sok vizet inni, ha lehet friss vizet.
7: A Volán, a Gyesev és a MÁV csoport több vasút és autóbusz állomáson oszt vizet. Sok pályaudvaron pedig ivókút is van.
10: Sok ember siet, jön, megy, és akkor csak el tud venni egy pohár vizet.
7: A Magyar Közútnak és az autópálya koncesziós társaságoknak is fel kell készülniük a kánikulára, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid arról is írt, hogy amennyiben a gyorsforgalmi úthálózaton jelentősebb torlódás alakul neki, az autósoknak is biztosítani kell az ivóvizet, illetve megerősített ügyeleti és készenléti szolgálatokkal kell megoldani az esetleges rendkívüli helyzeteket.
11: A szervezetünk még nem alkalmazkodott teljes mértékben a nyári meleg hőterheléséhez. Ezért is viseljük sokkal nehezebben ezt az időszakot.
7: Erre már a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadója figyelmeztetett, aki hozzátette, a meleg elsősorban az időseket, a krónikus betegeket, a csecsemőket, a kisgyermekeket és a kismamákat viseli meg.
11: A lakókörnyezetünkben oda kell figyelni akár a beteg idős hozzátartozóinkra, szomszédainkra, mindazokra, akik valamilyen ellátásra szorulnak. Javasoljuk azt, hogy ilyenkor naponta hívjuk fel őket telefonon, kérdezzük meg, hogy mire van szükség, segítsünk a bevásárlásban, segítsünk a gyógyszerek kiváltásában, kísérjük el őket, hiszen az idősek számára azt javasoljuk, hogy a nagy melegben tartózkodjanak otthon 11 óra és 15 óra közötti időszakban.
7: Tette hozzá Páldi Anna. A zárt tér is könnyen felforrósodik, ezért például autóban soha ne hagyjunk senkit, állatot sem. Az elviselhetetlen melegre panaszkodnak a soproni halsütő konyháján dolgozók is. Ott akár 45-50 fok is lehet.
12: Egymást figyelmeztetve egész nap azon vagyunk, hogy a folyadékunkat pótoljuk, citromot teszünk a jéghideg vízünkbe.
7: Enyhülésre egyelőre nem számíthatunk, így a hőségriasztás és a vörös kód továbbra is érvényben van.
13: Az ország több pontján átmenetileg záporok és zivatarok mérsékelték a hőséget. Budapestet is heves felhőszakadás érte el. A főváros 13. kerületében jégeső is volt. A zivatar során borsónyi jégdarabok hullottak változó intenzitással. Budapest más kerületeiben is viharosra fordult az idő, a szél több helyen ágakat tört le. Délutánra az egész országra citromsárga figyelmeztetést adott ki a Hungaromet. Holnaptól Budapesten és újabb öt vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Súlyos egészségügyi kockázatai vannak a hőségben végzett munkának. A tartós forróság és a fizikai megterhelés miatt felborulhat a szervezet hőegyensúlya. A lassabb reakcióidő és a csökkenő éberség miatt megnő a munkabaleset kockázata. A munkavédelmi előírások szerint a szabadban és a zárt térben végzett munkáknál is ügyelni kell a baleset veszélyes helyzetek és a hő ártalmak elkerülésére. A védőital és a pihenőidő biztosítására hívta fel a figyelmet Juhász Miklós munkavédelmi szaktanácsadó, aki hangsúlyozta, az egymásra figyelés mellett a megelőzés a legfontosabb.
14: Elvéti például a mozdulatokat, vagy láthatóan kócsagos, az gyakran az első jele a kiszáradásnak és a hőstressznek. Ha fáj a fejünk vagy szédülünk, a szervezetnek folyadékra és hűvösre van szüksége. Ha valaki hirtelen abba hagyja az izzadást a nagy hőségben, miközben a bőre forró és vörös, az a hőguta küszöbét jelzi, és azonnal is sürgős beavatkozást igényel.
13: Hőhullám sanyargatja Európa nagy részét is. Spanyolországban több helyen is 40 fok volt ma. Franciaországban holnapra várják a legmelegebbet, és alkoholtilalmat vezettek be. Olaszországban pedig már inkább földfelszín alatti programokra csábítják a turistákat. Jankó Anita összefoglalója.
15: Több francia település is lemondta a zene ünnepe rendezvényeit. Nem csak a hőség miatt, hanem azért is, mert a kormány vasárnapra betiltotta a szabadtéri alkoholfogyasztást. Az intézkedést azzal magyarázták, hogy a szeszfogyasztás felgyorsítja a kiszáradást, ami miatt többszörösére nőhet a mentők munkája. A rómaiak közben a turistákat a föld alá invitálják. A Kolosseum közelében van egy lejárat, amely a Claudius templom kőbányájába vezet. Az álmos aknával tarkított föld alatti tufa bánya természetes hőmérséklete 18 fok. Tökéletes, itt légkondi nélkül is lehetne aludni, mondta egy nő. A spanyol meteorológiai ügynökség több régióra is piros és narancssárga riasztást adott ki, mert az Ibériai félsziget nagy részén és Majorkán a hőmérséklet meghaladhatja 40 fokot. A hőhullám legalább szerdáig tart. Csehországban a hőmérséklet egyes helyeken elérte a 36 fokot. A meteorológusok ezért az ország nagy részére hőségriasztást adtak ki.
16: Krónika a Kossuth Rádióban.
13: Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban a közel-keleti konfliktus tartós rendezése érdekében. Az első forduló mintegy 80 percig tartott, a találkozó alatt az iráni elnök arról beszélt, hogy joguk van az urándúsításhoz. Donald Trump pedig figyelmeztette Teheránt, hogy ha a Hezbollah folytatja a háborút Libanonban, akkor újabb csapások érhetik Iránt. Pékbulcsú összefoglalója.
17: Dacos ellenállást mutatott az iráni elnök, aki bár nem vett részt a vasárnapi béketárgyalásokon, jelezte, országa nem mond le az urándúsítás jogáról. Az amerikai elnök korábban azt mondta, hogy feltétel nélkül meg kell adjuk magunkat, most pedig arról beszél, hogy Iránnak jogai vannak. Ez 180 fokos fordulat, ami azt jelzi, hogy elfogadták, nem hagyhatják figyelmen kívül a jogainkat, fogalmazott Masoud Pezeshkian. Az amerikai delegációt vezető J.D. Vance alelnök az iráni kijelentéseknek ellentmondó nyilatkozatot tett. A Hormuzi szoros újranyitását és az iráni atomprogram leállítását már sikerült elérni. A kérdés most az, hogy tudunk-e még további lépéseket tenni a közel-keleti viszonyok megváltoztatásáért, vagy visszatérünk a korábbi módszerekhez. Nem szeretnénk, hogy így legyen, de ez is megtörténhet. Foglalta össze a találkozó célját J.D. Vance. Még nyíltabb fenyegetést fogalmazott meg Donald Trump amerikai elnök, aki azt írta, ha Irán nem állítja le bajkeverő libanoni szövetségeseit, akkor a korábbinál is súlyosabb csapásokra számíthatnak. Az elnök Izraelről ugyanakkor nem tett említést. Washington ismételt felszólításai ellenére Izrael folytatja a harcot a libanoni Hezbollah-kal.
13: Ismét sok a civil áldozat és a sebesült Ukrajnában. Moszkva az ország keleti és déli részét is támadta, miközben Kijev a Krímet vette célba. Részletek Iváncsik Attilától.
18: A kelet-ukrán Szumi városában egy ember életét vesztette, amikor egy korábbi orosz támadás helyszínén újabb ellenséges drónok csapódtak be. Egy tűzoltóautó kiégett, és mentősök is megsebesültek. Poltavából két halálos áldozatról érkezett jelentés, és ott is sok a sebesült. Közöttük gyerekek is vannak. A dél-ukrajnai Zaporizsjában több alkalommal is bomba robbant a lakóövezetben. 5 ember meghalt, csak nem 30-an pedig megsebesültek. Odesszát is találat érte, azonban szerencsére csak a belváros áramellátó rendszere rongálódott meg. Az ukrán erők válaszcsapásként az orosz ellenőrzés alatt álló Krímet vették célba. Kercs városában a detonáció következtében jelentős kár keletkezett a kikötői hálózatban. Az oroszországi Tyumenyi régióban egy nagy teljesítményű olajfinomító rongálódott meg, valamint 3 nagy forgalmú vasúti hidat is találat ért.
13: Volodymyr Zelenszky egy hetet adott a fehér orosz elnöknek arra, hogy az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket eltávolítassa. Az ukrán elnök szerint Moszkva fehér orosz területeket használ az Ukrajna elleni támadásokhoz.
19: A határ mentén olyan speciális berendezéseket azonosítottunk fehér orosz területen, amelyek Oroszországot segítik, és az ukrán lakosság, energetikai infrastruktúra, illetve vasúthálózat elleni dróntámadásokat irányítják. Ha nem akar részt venni a háborúban, távolítsa el a berendezéseket és kapcsolja ki őket. Ha nem teszi meg, mi fogjuk megtenni?
13: Nemzetközi szakértők arra hívják fel a figyelmet, hogy egy esetleges ukrán katonai akció fehér Oroszország ellen új frontot nyitna a háborúban. Továbbra is súlyos humanitárius válság sújtja Ukrajnát, és a nemzetközi segélyezés visszaesése jelentősen ronthatja a helyzetet, figyelmeztetett a Menekültek Világnapján a Nemzetközi Mentőbizottság elnök vezérigazgatója. David Miliband kijevi látogatásán kifejtette, hogy szervezetük ukrajnai költségvetése a tavalyi 40 millió dollárról jövőre a felére csökkenhet az apadó segélyek miatt. A háború kezdete óta mintegy 10 millió ukrán hagyta el az otthonát, közülük 6 millióan külföldön élnek. Nem veszélyezteti az alkotmányos rendet, ha a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítvánnyal és az alkotmánybíróság elnöke szerint, Polt Péter hozzátette, az pedig az alkotmányos párbeszéd része, ha az alkotmánybíróság eljár az indítvány ügyében. Az elnök azután tette közzé személyes véleményét, hogy az államfő indítványát le kellett venni a holnapi napirendről, mert 7 alkotmánybíró is személyes érintettségre hivatkozott. Súlyog Tamás köztársasági elnök egyébként tegnap a Politikónak azt mondta, jogi eszközökkel is harcolni fog a maradásáért, hogy megvédje a demokratikus normákat. Barna Péter összefoglalója.
19: Akár különböző jogi eszközökkel is harcolni fog az eltávolítására irányuló kísérletek ellen és a hivatalban maradásáért. Erről beszélt a Politikónak a köztársasági elnök hangsúlyozva, Magyar Péter pimaszabbul él vissza a parlamenti kétharmadával, mint Orbán Viktor valaha, neki pedig kötelessége megvédeni a demokratikus normákat és a hatalmi ágak szétválasztását. Súlyog Tamás azt mondta a lapnak, hogy Magyar Péter az állami intézmények megszerzésére törekszik azért, hogy nagyobb hatalma legyen, mint Orbán Viktornak volt. Az államfő aláhúzta, Magyar Péter és a Tisza párt 16 hét alatt nagyobb hatalomkoncentrációt akar elérni, mint a Fidesz 16 év alatt, mert le akarják cserélni az előző parlament által megválasztott összes közjogi méltóságot. Semmilyen parlamenti többség nem adhat felhatalmazást a jogállamiság és az európai értékek figyelmen kívül hagyására, jelentette ki Sólyog Tamás leszögezve, az elmozdítására irányuló kísérletek okozta alkotmányos válságot meg kell oldani, mert az rombolja az országról kialakult képet és Magyarország nemzetközi tekintélyét. Ezekben a tisztségviselőkben nem lehet megbízni és nem tekinthetők Orbántól független szereplőknek, ezért nem maradhatnak a hivatalukban, idézte a Politikó a tiszaországgyűlési képviselőjét. Hajdú Márton azt mondta, jelenleg több lehetőséget is mérlegelnek mások mellett a köztársasági elnök, az alkotmánybíróság elnökének, illetve a kúria elnökének eltávolítására. Hétfőn ismertetik az országgyűlésben az, idézem, Orbán bábjainak vergődését lezáró alaptörvény módosítást, fogalmazott Magyar Péter vasárnap. A miniszterelnök azt írta, a lehető legerősebb változat támogatására fogja kérni a kormányt és a Tisza frakciót, illetve párnapos társadalmi egyeztetést követően még tovább szigorodhatnak a javaslatok. Magyar Péter többször is beszélt arról, hogy miután lejárt az általa adott határidő Súlyog Tamásnak a lemondásra, a köztársasági elnököt alaptörvénymódosítással fogják eltávolítani a posztjáról.
20: Módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt.
19: Súlyog Tamás előbb a Velencei Bizottsághoz, majd az Alkotmánybírósághoz fordult, azt kérve, vizsgálják meg a közjogi méltóságok eltávolítását célzó alaptörvénymódosítások ügyét. Az Alkotmánybíróság hétfőn tárgyalta volna a köztársasági elnök beadványát, de a 15 bíróból 7 kizáratta magát az ügyből, így a testület határozatképtelen lett volna, ezért nem tartják meg az ülést.
21: Súlyog Tamás és a mögötte állók alkotmányos pucskísérlete ma végképp megbukott.
19: Erről beszélt szombaton a miniszterelnök egy videóban. Magyar Péter azt mondta, az Alkotmánybíróság tagjai egyértelműen sejemzsinort küldtek a köztársasági elnöknek.
21: Pontosan tudnia kellett volna, hogy az Alkotmánybíróság nem politikai menedékhely a bukott rendszer közjogi vezetői számára, még akkor sem, ha Polt Péter vezeti azt. Mégis megpróbálta felhasználni arra, hogy saját magát védje. Súlyog Tamásnak is szembe kell néznie azzal, amit már mind tudunk. A köztársasági elnöki tisztség és a hatalom nem az övé, hanem a magyar nemzeti. Ideje visszaadni a hatalmat a népnek.
19: Magyar Péter szerint Súlyog Tamás és az Alkotmánybíróság elnöke, Polt Péter nem tehet mást, mint hogy lemond. Az Alkotmánybíróság elnöke szombaton 4 pontos magánvéleményében megvédte az államfő alaptörvény értelmezés kezdeményezési jogát, valamint az ezzel összefüggő alkotmánybírósági eljárást. Másrészt hangsúlyozta, a személyes érintettség bejelentése nem minősül döntésnek az indítványról. Emellett leszögezte, az alkotmánybírók az eljárásuk során kifejtett véleményükért vagy meghozott döntésükért nem vonhatók felelősségre.
13: Már kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védettárának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, aminek következtében az utóbbi napokban sok helyen már a védettár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint ugyanakkor szükség esetén a miniszter ismét rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A közmédiának nyilatkozó szakértő szerint fogyasztói szempontból indokoltak az átmeneti intézkedések. Császár Attila összefoglalója.
0: Szombaton a holtankolja.hu adatai szerint a 95-ös benzin 7, a gázolajé pedig bruttó 10 forinttal csökkent, így mindkét üzemanyagfajta átlagára a védett ár alá esett. Magyar Péter szerda este jelentette be a közösségi médiában, hogy a Tisza kormány kezdeményezi a védett üzemanyagárral kapcsolatos jogszabályok megváltoztatását, mivel a költségek kedvező irányt mutatnak a töltőállomásokon. A bejelentésre a KDNP frakció vezetője Rétvári Bence a Facebook oldalán reagált.
3: Újabb brüsszeli követelést teljesített a Tisza kormány.
0: Azt mondta, amennyiben a világpiacon újabb drágulás következik be, akkor Magyarországon ismét a védett ár fölé emelkednek majd az üzemanyagárak, így a kormány nem az emberek oldalára állt, hanem a multik és az Európai Bizottság oldalára. A Fidesz pedig azt javasolta, a kivezetés helyett a kormány úgy alakítsa át a szabályokat, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón a védett ár kivezetését azzal indokolták, hogy az előző kormány intézkedése egy rendkívüli helyzetre adott rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett árszintje alatt vannak.
22: A piac beárazta a Tisza győzelmét.
0: A bejelentéshez Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter egy videóbejegyzésben annyit tett hozzá, hogy elkezdődhet a védett üzemanyagár kivezetése, és benyújtják az erről szóló jogszabálytervezetet, ami csütörtök este meg is történt. Ebben többek között az szerepel, a védett ár megszűnik, másrészt az üzemanyagpiac változékonyságára hivatkozva lehetőséget ad a kereskedelem politikáért felelős miniszternek, hogy rendeletben állapítsa meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. Erre akkor lenne lehetőség, ha a piaci viszonyok olyan aránytalanul változnának meg, hogy a fogyasztók érdekeit csak állami beavatkozással lehetne megvédeni.
23: Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg.
0: Semmi garancia nincs arra, hogy a mostani bizonytalan világgazdasági helyzetben az üzemanyagok ára nem emelkedik meg újra, Hortai Olivér szerint.
24: Érdemes volna még egy picit várni a védett üzemanyagár kivezetésével.
0: A századvég szakértője az M1-en azt is mondta, a védett ár bevezetése a lakosság érdekében indokolt volt, ugyanakkor törvényszerűen hatással volt a teljes gazdaságra.
24: Hogyha az értéklánc szereplőinek perspektívájából nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú állami beavatkozások kedvezőtlenek. Hogyha viszont a gazdaság egésze szempontjából, a fogyasztók szempontjából vizsgáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ezek az intézkedések, ezek indokoltak lehetnek átmenetileg.
0: Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezte, hogy a védett üzemanyagár kivezetéséről kivételes eljárásban tárgyaljon az országgyűlés, vagyis jövő kedden a jogszabálytervezet vitáját követően akár szavazhat is róla a törvényhozás.
13: Forgalomba állt az Osztrák Állami Vasúttársaság 10 személyszállító vasúti kocsija a MÁV kisegítésére. Jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a Dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV jármű helyzet rosszabb, mint valaha. Már a MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár. Hozzátette, a segítség nélkülözhetetlen az idei szezonban, amíg a MÁV a felhalmozódott karbantartási és jármű fenntartási problémákat kezeli. Vitézi Dávid továbbra is kisebb rendőrségi komplexussal küzdik, ezekkel a szavakkal reagált a Fidesz a miniszter bejegyzésére. Azt írták, ahelyett, hogy a vasúttal és a magyar közlekedéssel törődne, a nála nagyságrendekkel komolyabb és felkészültebb elődjét támadja. emlékeztettek. Vitézi Dávid az Orbán kormányban csak államtitkárságig jutott, de az a kabát is nagy volt rá. Hamarosan átfogó társadalmi egyeztetés kezdődik a KRESZ módosításáról, mondta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, konkrét, eldöntendő kérdésekre várják majd a válaszokat várhatóan júliusban. A törvényjavaslat ősszel kerül a kormány elé, a módosítások hatályba lépése előtt pedig legalább egy éves felkészülési időt biztosítanak majd. Vagyis az új KRESZ várhatóan a jövő év végén léphet életbe. A rollereknél viszont hamarabb jöhet a szigorítás, amelynek része lehet az országosan bevezetett 20-25 km/órás sebességhatár is.
1: Azt szeretnénk, hogy legyen egy életkorlát, minden rollerre egy sebességkorlátozást, 20 vagy 25 km/órát, még ezt nézzük, az európai példákat szeretnénk bevezetni országszerte. Ez egyébként a legtöbb európai országban vagy megtörtént, vagy zajlik ez az újraszabályozás, pont azért, mert a baleseti intézetek tele vannak roller balesetek sérültjeivel.
13: A mentősök közlése szerint az utóbbi 5 hónapban 2 14 év alatti fiatal meghalt, 745 felnőtt és 449 gyerek pedig megsérült e-rollerezés közben. Jelzett turista útvonalakat, köztük az országos kék túra bizonyos szakaszait is érinti a nyugat-magyarországi azbeszt szennyezés, a Magyar Természetjáró Szövetség szerint. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a kormány valódi egyeztetést és valódi vizsgálatot vár az osztrák féltől az ügyben.
2: Jeleztem a kancellár úrnak, hogy várunk egy valódi választ, valódi egyeztetést, valódi vizsgálatot. Természetesen el tudjuk végezni magunk is ezeket, de én még adnék egy esélyt annak, hogy ezt közösen megtegyük, azt innen is szeretném jelezni, hogy nem fogunk még egy Rába vagy éppen Szent-Gotthárdi ügyet csinálni. Tehát ezt nem fogjuk elfogadni, és ezt szerintem az osztrák fél is tudja.
13: A kormányfő emlékeztetett, hogy a nemzetközi gyakorlat alapján annak kell viselnie a felelősséget, aki a szennyező anyagot egy másik ország területére juttatta. Magyar Péter úgy fogalmazott, ha rövid időn belül nem sikerül megállapodni Ausztriával, akkor az azbeszt tartalmú anyagot veszélyes hulladékként kell kezelni és megfelelő tárolókba kell szállítani. Ez azonban rendkívül költséges. Itt a késő esti krónika. Az apák gyermeknevelésben betöltött szerepére hívja fel a figyelmet a válvetve apával elnevezésű mai program. A Férfiak Klubja kezdeményezésének célja az apa-gyermek kapcsolat erősítése, azáltal, hogy a gyerekek egy napot édesapjukkal tölthetnek a munkahelyükön. Bedő Imre azt mondta, az elmúlt évtizedekben átalakult a családon belüli munka megosztás, ma már az édesapák aktívabban részt vesznek a gyermekeik életében.
4: Amikor csak a férfi dolgozott, az asszony meg otthon volt, akkor a nő mondta azt a férfinak, hogy rá nem teheted a kezed a babakocsira, mert az én feladatom, és mit szólnak a szomszédok. És később, amikor már a nő is elment dolgozni, a férfiak sokkal többet foglalkoznak a gyerekeikkel, az az, hogy visszatalálnak az apa szerephez is.
13: A vakcinák életmentő szerepére és az immunizáció közegészségügyi jelentőségére hívták fel a figyelmet a szakemberek ma a Védőoltások Világnapján. A Magyar Védőoltási Program a világ egyik leghatékonyabb rendszere, amely szigorú oltási rendszerint biztosítja a kötelező és választható oltásokat már csecsemőkortól. A modern oltási program itthon az 1950-es években kezdődött, emlékeztetett Galgóczi Ágnes, a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos.
5: Diftéria, szamárköhögés, tetanusz elleni védőoltás, kanyaró, a rubeola és a mumps elleni védőoltások, és a védőoltási program, amelyet Magyarországon működtetünk, ez a Magyarország járványügyi biztonságát szavatolja, amellett, hogy egyéni védelmet is nyújt ezek ellen a súlyos fertőző betegségek ellen, mert ezek a betegségek nem tűntek el, ezek a kórokozók most is cirkulálhatnak a lakosság körében.
13: Galgóczi Ágnes hangsúlyozta, a külföldi utazások előtt kiemelten fontos utána nézni, hogy egy-egy ország meglátogatásához milyen vakcina beadatása kötelező vagy ajánlott. Jelentős növényegészségügyi kockázatot jelentenek a külföldi nyaralásról behozott növények, erről a Nébih növényegészségügyi osztályvezetője beszélt. Bogya Sándor hangsúlyozta, hogy az Európai Unióban szigorú szabályok vonatkoznak a növények behozatalára, az Európán kívüli országokból származó növényekre pedig kiemelten kell figyelni.
6: Törökország, Egyiptom, Tunézia, Marokkó, Tájföld, Indonézia és egyéb egzotikus tájak. Innen növényeket, növényi részeket csak növényegészségügyi bizonyítvány kíséretében lehet behozni. Egy olyan dokumentum, amit az illető ország növényegészségügyi hatósága állított ki, és igazolja, hogy az a növény mentes azoktól a kórokozóktól és kártevőktől, amik nem hozhatók be az Európai Unió területére.
13: Országszerte ismét rengetegen vettek részt a Múzeumok Éjszakája programjain. Több száz helyszínen több ezer rendezvény várta a látogatókat. A kiemelt helyszín Sopron volt, de a legnagyobb tömeg Budapesten kereste fel a múzeumokat. Az idei eseményen kiemelt szerep jutott a gasztronómiának is. Buza László élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár például azt mutatta be, milyen összefüggés van a közvágó hidak működése és a közlekedési hálózat kialakulása között?
8: Villamos kocsikat látunk, ilyen fa ló vontatású vagy már, ahol volt villamos kocsik voltak, amelyekbe száraz jeget raktak, és a hasított féldisznó vagy a negyedmarha ezekben a kocsikban a száraz jég hűtése mellett jutott el a hús műhelyekbe.
13: Elkezdődött a vakáció, így ismét elindult a Duna népszerű műsora, a Nyár 26. A helyszín ismét a Balaton, a Révfülöpi Móló. A különleges vendégeket felvonultató, kulturális és turisztikai programokat kínáló zenés műsor augusztus végéig várja a közmédia nézőit, akik átélhetik az igazi balatoni hangulatot, mondta Rátonyi Kriszta műsorvezető.
9: Nagyon örülök annak, hogy ismét megmutathatjuk azt, hogy mennyire fantasztikus ez a hely, mennyire fantasztikus a Kárpát-medence, mennyire fantasztikus programok várják azokat, akik ide látogatnak, és én azt hiszem, hogy legyen szó akár a művészekről, akár zenéről, akár a sportról, akár az irodalomról, tényleg mindent megmutatunk ebben a műsorban.
13: A Nyár 26 hétköznaponként délelőtt, szombaton tematikus, vasárnap pedig válogatás adásokkal jelentkezik.
10: Időjárás jelentés.
13: Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. Éjszaka 15 és 21, napközben 30 és 35 fok közötti hőmérséklet várható. A Balaton 27, a Tiszató 24, a Velencei tó 28 fokos. Budapesten 21 órakor 27 fokot mértek, a tengerszintre átszámított légnyomás 1021 hektopaszkál, gyengén süllyed. Kedves hallgatóink, a késő esti krónika véget ért, a hírszerkesztő Berente Marian és a technikai munkatársak Seres Bea és Rossz Bora Zoltán nevében is. Köszönöm figyelmüket, Ciprusz Évát hallották, a viszonthallásra.
10: Műsorajánlat. Digitális nyár.
11: Van három fiam, és a legnagyobb 10 éves, és igaz, még korlátozva találkozik az internettel, de mivel már van az iskolában digitális kultúra oktatás, így egyre inkább bekúszik az életünkben, úgyhogy most próbálok kapaszkodókat találni, hogy akkor ezt mégis hogyan bástyázzuk körül.
25: Mennyi az a képernyőidő, amely életszerű és kivitelezhető nyáron? Egyáltalán egyedül hagyhatjuk a gyerekeket az online térben? Milyen egy jó nyári digitális házirend?
10: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Hétfőn délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
26: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
10: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on. Sportvilág.
27: Kiütéses spanyol siker a 23. foci VB-n, ezüstérmes a magyar női párbajtőr csapat a Vívó Európa bajnokságon. Hibátlan mérleggel elődöntős a magyar női röplabda válogatott az Európa Ligában, és kijutott a 2028-as EB-re. A hangmérnök Rossz Bora Zoltán nevében is köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Következzenek a részletek.
10: Ez a Sportvilág.
27: Elsőként belehallgatunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe, hiszen zajlik méghozzá Los Angelesben a G csoportban a Belgium-Irán mérkőzés. A két kommentátor Edvi László, valamint Olasz Gergő, a szakértő Bene Ferenc.
28: Érkezik a pályára, és elhagyja
7: a játékteret a hármas számban futballozó iráni játékos. Sok szeretettel köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit is. A 65. percében jár a Belgium-Irán labdarúgó mérkőzés a labdarúgó világbajnokság G csoportjában. 0-0 egyelőre az állás. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott Lukaku, már a harmadik percben egy veszélyes beadásra érkezett, de a labda helyett a kapus találta, úgyhogy sárgalapos figyelmeztetésben részesült. Aztán a 14. percben az első komoly lehetőség Irán előtt adódott, kapásból, félfordulatból Kanani lőtte kapura a labdát. Courtois hatalmasat védett, és ezzel 0-0-án tartotta az állást. Aztán jött a 26. perc, amikor megint egy iráni lehetőség adódott, közben lehet, hogy kiállítanak egy belga játékost, így van, emberhátrányba kerül Belgium válogatottja, hiszen az utolsó emberként futballozó belső védő Endoy szabálytalanul állítja meg ellenfelét, és akkor megint csak az iráni támadókat kell dicsérni, gyakorlatilag a semmiből egy letámadást követően Taremi vette el a labdát, vagy hát vette volna el a labdát Ngolytól, aki röviden passzolta haza azt, aztán lerántotta Taremit, és a kiállítás sorsára jutott. Az utolsó 25 percet pedig, ami még a rendes játékidőből hátramadott, biztosan emberhátrányban kell majd futballoznia a belga válogatottnak. A 67. percben tehát Belgium-Irán 0-0 továbbra is. És ott hagytam abba, hogy a 26. percben megszerezte egyébként a vezető találatot már Irán válogatottja, de videóbírózást követően, varvizsgálatot követően érvénytelenítették azt a találatot, hiszen lesen tartózkodott a gólt szerző Taremi, és a félidei állás is 0-0 volt, ahogy még most is 0-0 az állás, de akkor most már emberhátrányban futballozik Belgium.
27: A folytatásban majd elmondjuk, hogy hogy áll a találkozó, az M4 Sport közvetíti a televízióban, aki pedig a Nemzeti Sportrádiót hallgatja, az folyamatosan ezt a mérkőzést követheti. Hogy mi történt a Spanyolország-Szaúd-Arábia mérkőzésen a labdarúgó világbajnokság H csoportjának második fordulójában, azt most megtudhatjuk Tóth Bélától.
12: Energia gazdaságosan is négyet rúgott Spanyolország a szaúd-arábiai válogatottnak. Spanyolország, Szaúd-Arábia 4-0. A regnáló Európa-bajnok a zöldfoki köztársasággal szemben gól nélküli döntetlennel nyitotta a világbajnokságot. Szaúd-Arábia pedig Uruguayjal játszott egy 1-1-es döntetlent, és ezzel maradéktalanul elégedett is lehetett. Ezen a találkozón az első 10 percben már szerzett egy gólt a spanyol csapat, méghozzá Lamine Yamal révén, mert hogy balról küldte a labdát laposan a kapu elé Oyarzabal, a hosszú kapufánál érkező Yamal pedig megszerezte 18 esztendősen a pályafutása első VB gólját. A 22. percben már 2 volt az előnye a spanyol válogatottnak, egy szöglet után nem tudott felszabadítani az ázsiai válogatott, és Laporte átadását követően Oyarzabal talált a kapuba, a boszki játékos pedig 3 perccel később már a második gólját ünnepelhette. Porró ívelését Cucurella fejelte vissza, Olmo tovább bólintotta, és a hosszú kapufánál néhány lépésről a kapuba továbbított Oyarzabal, aki megszerezte tehát a második találatát. Aztán még a kapufát is eltalálta a baszk, Yamalnak is volt egy lövés, amit Alovais védett. A fél időben tehát 3-0-ra vezetett a spanyol válogatott. A születésnapos Luis de la Fuente a két gólszerzőjét le is kapta, tehát már a második fél időre Yamal és Oyarzabal sem tért vissza, és a 49. percben beállította a végeredményt a spanyol együttes, illetve Altán Bakti, mert egy öngollal nőtt a különbség 4 találatra, egy szögletet követően Cucurella lövését hárította el Ovais kapus, viszont a kipattanó labda Altán Bakti válláról pattant a hálóba. A mérkőzés második fél idejének utolsó fél órája kevés szót érdemel, a legplasztikusabban talán az írja le a találkozó ezen fejezetét, hogy a spanyol válogatott egyetlen egy lövést sem eresztett el, míg a szaúd-arábiaiak legveszélyesebb momentuma egy 20 méterről eleresztett Al Hamdan lövés volt, amit Simon kivédett. A spanyolok tehát javítottak a zöldfoki köztársaság elleni döntetlen követően, és 4-0-ra nyertek Szaúd-Arábiával szemben.
27: 5 perccel este 10:30 után itt a Kossuth Rádióban a Sportvilágban folytassuk a Nemzeti Sportrádió szakértőjével, Bene Ferenccel, így értékelt.
14: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra a gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is, ilyen arányban is megérdemelten győzött.
27: Bene Ferenc után elmondom, hogy ma este egyébként egész pontosan éjféltől majd Uruguay zöldfoki köztársaság mérkőzést rendeznek a foci VB-n, míg hajnali 3-tól Új-Zéland Egyiptom a párosítás, az összecsapásokat az M4 sporton megnézhetik. Az előző játéknap történéseiről röviden annyit az összefoglaló műsorunkban itt a nap végéhez közeledve, hogy az F csoportban ma reggel magyar idő szerint Tunézia 4-0-ra kikapott Japántól, és ezzel a csoportkör után biztos, hogy búcsúzik a tornától. Ugyanebben a négyesben korábban Hollandia 5-1-re verte Svédországot, az E csoportban Németország 2-1-re az Elefántcsontpartot, és ebben a csoportban Curaçao Ecuador meglepetése 0-0. Curaçao megszerezte története első VB pontját. Vívás. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat a franciaországi Európa-bajnokságon, miután a házigazda válogatottól 42-36-ra kikapott a döntőben. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka összetételű négyes korábban 38-30-ra nyert az olasz válogatott ellen az elődöntőben. A Szemes Gergő, Dúsa Dániel, Mihály Andor és Tóth Gergely összeállítású magyar tőrcsapat az 5. helyen végzett szintén Antoniban, tehát Franciaországban. Csobó Dominikot, a női párbajtőrözők vezetőedzőjét a helyszínen kérdezte az ezüstérem után Keszi Dóra.
15: Nem kell keseregni, amiatt az ezüst miatt jó. Nyilván ilyenkor látom azért a lányok arcán a csalódottságot, az egy elveszített döntő ilyenkor nyilván, de szerintem az ezüst majd meg fog szépülni.
16: Én is azt gondolom, ezt is szeretném majd velük, vagy ezt is szeretném majd bennük erősíteni, hiszen ennek mindenképpen örülni kell. Itt ugye volt már kétszer elveszített Európa-bajnoki döntő, hogyha nem is ugyanebben a konstellációban, úgyhogy meg tudom érteni, hogy például Eszter már nagyon szeretett volna most egyszer nyerni egyet. Én azt gondolom, hogy ami késik, az nem múlik, össze fog ez jönni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, szerintem rengeteget fejlődtünk az elmúlt időszakban, ami egy igazán komoly csapatmunka az edzői kollégáimmal és a stábbal közös siker, úgyhogy ennek nagyon örülök, és ebből kell most táplálkoznunk, ezt kell tovább vinnünk a világbajnokságra.
15: Pont azt mondtuk a kollégákkal, hogy nekünk a női párbajtőr válogatott volt így a titkos favorit, de hát össze is jött az érem. Nem tudom, hogy láttad így a lányoknak a menetelését a mai nap folyamán, mert ezért nem volt piskóta, tehát például, hogy oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy ezért nem kis teljesítmény.
16: Abszolút. Egy nagyon picit talán döcögősebben indultunk még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni. Mind a kettő komoly skalp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok, és azt láttam a lányokon, hogy egyre jobban a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök, úgyhogy sajnálom nagyon a döntőt, persze mindenki sajnálja, főleg itt azért a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Én azt gondolom, hogy ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, ezt el kell fogadni, és otthon meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
15: Mi volt ez a picike, mit gondolsz? Mert tényleg fejfej mellett haladt a két csapat, talán picit tényleg, én sokszor a lányokon azt érzem meg mindig, hogy nem hiszik el, hogy megtehetik, vagy megnyerhetik, és ott lehetnek. Nem tudom, ez mentális dolog, vagy azért mit láttál még, mi volt hiányosság?
16: Sok apró technikai hibánk volt, főleg az elején, a meccs második felében talán jobb volt. Azért ez egy nagyon más közeg. Franciaországban a francia válogatott ellen vívni nem egy könnyű történet, tehát itt azért a hazai publikum megint gyönyörű hangulatot csinált, csak hát ugye most nyilván ez az ellenfelünket segítette. Ezt szokni kell, ehhez idő kell. Én azt gondolom, hogy most már egyre többször állunk főpáston, egyre többször vívunk éremért, és egyébként ebben is fejlődünk folyamatosan. Talán ez is egy kicsit hozzájárulhatott, talán az a nagyon hosszú szünet ugye a döntő előtt, amit ugye szintén még szokni kell, hogy ilyenkor ezt hogyan osszuk be pontosan. Azért más az, amikor az ember úgy végigvív egy világkupát, meg más ez, amikor van közötte egy ilyen 2-3 órás szünet. Sok minden lehet, nyilván erről fogunk majd beszélgetni egy csomót, meg együtt elemezni. Egyelőre most így ilyen röviddel az asszó után ennyit tudnék mondani.
27: Az éremtáblázaton Magyarország a harmadik helyen végzett a vívó EB-n egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel. Az elmúlt percben Csabó Dominik beszélt a női párbajtőr válogatott vezető edzője a mai ezüstérem után. Röplabda. A magyar női válogatott 3-0-ra legyőzte a házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának utolsó fordulójában, és 100%-os mérleggel zárt. Alessandro Chiappini, szövetségi kapitány, tavaly ezüstérmes együttese, már a találkozó előtt bebiztosította helyét az elődöntőben, egyben kijutott a 2028-as Európa-bajnokságra is. A magyarok végül a harmadik helyen zárták az alapszakaszt, így a négy között a svédekkel találkoznak. Jövő szombaton vagy vasárnap hazai pályán, majd július 1-én idegenben. A mai siker győzelem után elsőként a csapatkapitányt, Bozóki Szednák Rékát kérdeztem.
3: Természetesen így is nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mai mérkőzésre fókuszálni.
27: Most ez elég szoros lett, de az előző győzelmek során is azért volt ilyen. Mi a titka olyan szempontból a csapatnak, vagy mivel magyarázható, hogy szerencsére hozzátok, illetve nem szerencsére hozzátok, hanem inkább talán mentális erőből, de válaszold meg te inkább a kérdést.
3: Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a szettek közepén, és ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de ugye, ahogy mondod, a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőle. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a téthelyzetben.
27: Hol lehet ennek most a végállomása, ha az Európa Ligát nézzük, mert tudjuk, hogy nyár végén majd felnőtt EB, és hát kijutottatok a 2028-as EB-re, és hát roppant fiatal a csapat.
3: Igen, egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
17: Ez a Sportvilág.
27: A telefonban a túlsó végén Vatai Gabriella, a Magyar Röplabda Szövetség elnöke, mert hogy a női válogatott nagyon érdekesen, de a lényeg az, hogy nem csak az idei Európa-bajnokságon vesz részt, hanem majd sorozatban 7-szer a 2028-as EB-n is, mert az Európa Liga a legjobb 4 csapata közé jutott már az idei sorozatban. Az új lebonyolításnak a lényege, hogy nincsenek EB-selejtezők, az Európa Ligában az első 4-be kell jutni, és ez megtörtént. Montenegrót ugye először 3-0-ra győzte le a csapat, majd úgy alakult, hogy már a koszovóiak elleni 3-0-es siker előtt is kiderült, hogy mi biztosan ott leszünk a legjobb 4-ben is így az EB-n. Mekkora siker ez? Csak egy megjegyzés. 21 év az átlag életkor, ha kivesszük mondjuk a múlt heti kecskeméti meccseken nem szereplő sérülés miatt nem szereplő Kis Grétát, illetve Glembóczki Zórát. Tehát van 16 és 18 éves játékos, 16 éves csak egy Pampu Grét, 18 éves több is.
0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, igen, óriási siker, hogy ismét sikerült kijutni, és most már büszkén mondhatjuk, hogy 10 éve zsinórban minden Európa-bajnokságon résztvevő a női magyar válogatott. Valóban az átlag életkor az elképesztően fiatal, tehát 20 év körül mocorog, ami azt jelenti, hogy a következő évek viszonylag reményteli várakozással nézhetünk elébe, úgyhogy nagyon optimisták vagyunk.
27: Mi volt az elvárás a válogatottal szemben most itt az Európa Ligában úgy, hogy ahogy említettem, nagyon-nagyon fiatal a csapat, és most 6-ból 6 győzelemmel magabiztosan jutott a 4 közé, ahol vélhetően majd jövő héten a kecskeméti mérkőzésen a svédekkel játszunk a döntőbe jutásért. De még egyszer mondom, a 28-as EB részvétel már zsákban.
0: Így van, hát az EB részvétel a zsákban. A célkitűzés igazából az volt, hogy minél több rutint szerezzenek a lányok, és hát mivel az új lebonyolítás értelmében gyakorlatilag 2 év áll arra rendelkezésünkre, hogy kvalifikálni tudjunk az Európa-bajnokságra, így nem volt nagy nyomás a csapatnak a vállán. Azonban láttuk azt, hogy milyen sorsolásunk van az Európa Ligában, és hát mivel az előző években jól szerepeltünk, ugye leginkább a tavalyi ezüstéren nyomott sokat,

0: német Anett a feladó átló, nem is villogott, ennek ellenére sok pontot szerzett, és a csapat titka szerinted miben rejlik a fiatalság mellett?
1: Én azt gondolom, hogy elképesztő jó a hangulat, összetartóak a lányok, és pont ebből a fiatalságból fakadóan ez a kellőképp pimasz játékszellem, ez benne van a csapatban, úgyhogy én ennek tulajdonítom, illetve hát nem utolsó sorban a szakvezető Alessandro Chiappinének az elképesztő tapasztalata, az szerintem a kettő együtt, tehát a lányok fiatalsága és a Alessandronak a tapasztalata egy nagyon jó kombináció.
0: Kicsit ugorva azért akkor az idei Európa-bajnokságra, augusztus második felében, majd 20-a után Isztambulban játszik a magyar csapat, és hát öt kemény meccs. Szlovénia, illetve Lettország az a két ellenfél, amelyik ellen lehet esélye nyerni a válogatottnak. Mennyit kell tudni róluk, ők mennyit fejlődnek átlag életkor, tehát egyáltalán mennyire van esélyünk akár egy győzelmet szerezni az EB-n, mert gondolom, hogy az a minimális cél.
1: Igen, a minimális cél az egy győzelem, ugye alapvetően Lettországot tűztük ki, hogy azt kötelező győzelemként hozni kellene, bár azért a lettek is bebizonyították itt az Európa Liga sorozatban, hogy tudnak meglepetést okozni, úgyhogy semmiképpen nem szabad úgy kimenni, hogy az egy biztos tuti győzelem. Hát a szlovén válogatott az egyre erősebb, ott is az egyik meghatározó játékosuk, aki az előző két szezonban még a Vasas Óbudát erősítette, kiigazolt Olaszországba, és gyakorlatilag a legerősebb, a világ egyik legerősebb csapatába játszik, világsztárok mellett, úgyhogy ő egy nagyon jelentős húzóerőt képvisel a szlovén csapat életében, és hát ő sem a koráról híres, ő is 22 éves, tehát elképesztően fiatal, úgyhogy itt a fiatalok gigászi küzdelmére számítok. Szlovénokkal egyébként, hogyha minden jól alakul, akkor meg lehet, hogy az Európa Ligában összefutunk, ugyanis ők a négy finalista csapatnak az egyike, meglátjuk, hogy milyen játékerőt képviselnek idén.
0: Most Pristinában, Koszovóban, Koszovót úgy győztük le 3-0-ra, hogy 25-23, 25-22 és a harmadik játszma is 25-22. Német Anett, akit mondtam, hogy a kiéri játékosa az olasz első osztályból, 17 ponttal volt a legeredményesebb magyar. Az még érdekelne, hogy szerinted arra a szintre, ahol Anett is tart, hogy a balkezes és nagyon fiatalon már berobbant, volt komoly sérülése, és mégis eljutott ilyen magas szintre, és reméljük, hogy még azért nem a csúcson van a pályafutását tekintve. Több magyar játékos ezek közül, a fiatalok közül, vagy akár legalább még egy-kettő eljuthat ilyen messzire, mert azért ez egy egész komoly szint, és ugye például előtte Szakmári Gréta járt hasonló szinten.
1: Én azt gondolom, hogy Anett példájából tanulva a többi fiatal is lehet kellőképpen magabiztos, hogy szorgalommal, alázattal, és nyilván némi szerencsével, hogyha jó helyre kerül, és mondjuk a nagyobb sérülések elkísérik, bár ez Anett esetében sajnos nem történt így, de ott a kitartás az elképesztően nagy. Tehát meg lehet valósítani ezeket az álmokat, egyre több lehetőség van. Én azt gondolom, hogy a mostani fiataloknak az egy kedvező dolog, hogy az amerikai játékos piac is megnyílt, így azért jelentősen több játékos tud kimenni viszonylag komoly bajnokságokba, tehát aki nem Amerikában, az Európában, a komoly bajnokságokban lehetőséghez tud jutni. Úgyhogy én bízom benne, hogy türelmesek lesznek magukkal, és akkor mennek ki, amikor éppen már megérettek arra, hogy tudjanak játszani, mert a legfontosabb szerintem minden esetben az, hogy olyan csapatba igazoljanak, ahol végig tudnak játszani, és így tudnak fejlődni.
0: Ugye most az Európa Ligában 6-ból 6 győzelem, 2 hazai pályán Kecskeméten, ahol a folytatás is lesz majd az elődöntőben, illetve 4 idegenben. Ha hozzáveszünk, hogy a Közép-Európai Ligában ugye a Mevzán is minden meccset megnyert a csapat, Fonyódon 4-ből 4, ez remek sorozat. Beszéljünk zárásul a világbajnoki esélyekről. 28 év után, 1987 után,
1: 82.
0: Igen, de most még, bocsánat, még egy hasonlót akarok mondani, hogy az EB-re 1987 után, 28 év után jutottunk ki 2015-ben. Most 1982 után az esélyeink mennyire komolyak a világranglistát figyelve, hogy esetleg kijussunk a második 32 fős jövő évi 2027-es női röplabda VB-re.
1: Azzal a rendszer módosítással, amit az FIVB bevezetett, hogy nincsenek már kvalifikációs tornák, hanem világranglista alapján lehet kijutni, illetve a mezőn gyakorlatilag bővítették 32-esre, Így egy minimális kontinentális kvótától eltekintve nagyban lehet alapozni a világranglistán betöltött pozíciót.

0: óra. Most jelenleg a 24. helyen áll a csapat, de ugye ez napról napra változik, hiszen minden kontinentális viadalmoz zajlik, mindenhol gyűjtögetik a pontokat. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy 32-es mezőny, és most 24. helyen állunk, illetve a mai győzelmet, azt még ugye nem tudjuk, hogy az hány pontot fog érni. Az EB mérkőzések vélhetően azért nem nekünk fognak kedvezni, tehát ott túl sok pontot nem tudunk majd gyűjteni, illetve ott találkozunk egy nagy rivális Szlovéniával, akivel abszolút kiki meccset vívunk a VB kvalifikáció kapcsán. De én azt gondolom, hogy most már ott kellőképpen jó magasságokban járunk a világranglistán ahhoz, hogy innentől kezdve, hogyha a kötelezőt tudjuk csak hozni, akkor is még lehet arra esélyünk, és abszolút valós esélyünk, hogy sok-sok év után ismételten ott legyünk egy világbajnokságon.
1: Vatai Gabriellát, a Magyar Röplabda Szövetség elnökét hallották. A folytatásban ismét a labdarúgó világbajnokság Spanyolország-Szaúd-Arábia, ugye a mai első meccsen, már mint az esti programban, az újabb játéknapon 4-0 a spanyoloknak, már a 24. percben 3-0 volt, de mi a helyzet a Belgium-Irán mérkőzésen? Ismét bekapcsolódunk a Nemzeti Sportrádió közvetítésébe. Hajránál tart az összecsapás. Olasz Gergő, Edvi László és Bene Ferenc a három kommentátor, illetve szakértő.
2: Hiszen Egyiptommal játssz az utolsó mérkőzést, Belgium pedig Új-Zélanddal. Sok szeretettel köszöntjük ismét a Kossuth Rádió hallgatóit. A 89. percében jár a találkozó a Belgium-Irán mérkőzésen. 0-0 még mindig az állás. Az iménti kapcsolásnál éppen egy belga piroslapnál kapcsolódtak be a Kossuth Rádió hallgatói. Hát azóta most az elmúlt percekben emberhátrányban futballozva is egy óriási helyzetet dolgozott ki Belgium, és megint csak az iráni kapus Bayramand nevét kell kiemelni. Hát az ő nevét is meg lehet azért jegyezni, ezt a mérkőzést követően elképesztő teljesítmény nyújt ott az iráni kapuban. 7 próbálkozásából 7-et védett a belgáknak. Most jöhet egy jobboldali beadás, de nem jut el a centerig. Most már nem Lukaku a támadója a belga csapatnak, hiszen őt hozták le kényszerűségből. Luke Bacchio, ő adja középre a labdát, jöhet egy fejes, de Tielemans eltűnik ott az ötös előterében, és nem sikerül fejjel veszélyeztetnie. Nagyon sportszerűen az iráni védő odament és fel.
1: A 90. percben tehát továbbra is 0-0 a Belgium-Irán mérkőzés, a M4 Sport közvetíti, ahogy a Nemzeti Sportrádióban is a végeredmény megtudhatják, itt a Kossuthon majd az éjféli hírekben mondjuk el. A foci VB helyszínéről a washingtoni tudósítónk, a Nárai Balázs a jegyárakról és a szurkolókról is beszámol.
3: Washington belvárosában végig sétálva gyakorlatilag minden nap megállapítható, hogy aznap éppen ki játszik majd, hiszen nagyobb számban jelennek meg az adott válogatottak mezébe öltözött szurkolók. De úgy általánosságban a foci mez elterjedt viselet ma a fővárosban. Akkor is, hogyha itt ugye nincsen mérkőzés, csak a végre igazán óriás kivetítővel felszerelt szurkolói központban, ahol a közös szurkolás jelentette közösségi élmény adott, hely általában van, a fűben vagy a napernyőkkel felszerelt padokon ülve nézik a mérkőzést a helyiek, vagy mondjuk úgy szabadnapos szurkolók, akik, hogyha már ide utaztak a tengeren túlra, akkor megnézik az Egyesült Államok fővárosát. Tegnap épp franciákkal találkoztam a Lincoln emlékműnél, ott fotózkodtak. Csapatuknak aznap épp nem volt mérkőzése, így átmentek turistába. A washingtoni szurkolói zónában a közös szurkolás élményéhez egész jutányos áron lehet hozzájutni, egészen pontosan ingyen. Nem így van, hogyha a helyszínen akar ott lenni az ember, már pedig egy igazi szurkoló ott akar lenni. Egy brit jegyezte meg a napokban lent Texasban, hogy az árakat nézve elkerekedik a szeme. Persze tisztában volt azzal, hogy Amerika drága, különösen pedig a sportesemények. Így kifizeti azt, amit kérnek, mert az élmény egyszerű. Megnéztem, hogy most vasárnapra, hogyha aznap a spanyol-szaudi meccsre akarnék internetes jegyértékesítő oldalon vásárolni last minute, akkor a legolcsóbb jegy egészen pontosan $1,279 lett volna. De 7400-ért is kínáltak. A Belgium-Irán mérkőzésre már $1,000 is tudtam volna vásárolni, és 3400-ért a gyep közelében. Viszont, hogyha most akarnék a Los Angelesben játszandó július eleji negyeddöntőre jegyet venni, akkor legkevesebb már $4,200 kellene fizetni, és van 25000-ért is. Úgy, hogy még nem tudjuk, ki játszik. Az atlantai elődöntőre már most $5,500-tól indul a hivatalos jegyár. A bronzmérkőzésre jelenleg még 2400-ért is találtam, a New Jersey-New Yorki döntőre viszont már most 13.000 dollártól indul, és 70.000-nél áll meg. Utóbbi egyébként egy középosztálybeli dolgozó éves keresete. És valószínűleg a másodlagos kereskedelemben, közvetlenül a döntő előtt, több százezer dollárért kínált jegyet is találunk majd. A világbajnokság szól persze a turizmusról is. Rengeteg a videó arról, hogy angol, skót, norvég vagy éppen francia szurkolók felfedezik Amerikát. Nyilatkoznak sűrűn amerikai televízióknak is. A britek az amerikai marhasültől és a texasi cowboy élménytől voltak elragadtatva. Még a rodeó is belefért az időbe, és ismerkedtek a déli, a mexikói ételekkel is. A skótok Bostonban azzal hencegtek, hogy szárazra isszák a bárokat. Két pintre tértek be, és 20-at fogyasztottak, mondta az egyikük. A vendéglátók arról beszélnek, hogy nehéz pótolni a sörmennyiséget, azt, ami foly. De alig ha bánják, hiszen ezzel arányosan a bevételeik is növekednek. Az amerikai VB rendezés egy másik szempontból is biztosan különleges, ami az Egyesült Államok mint nemzet, mint ország jellegzetességével függ össze. Azzal, hogy a bevándorlók országa. Ez pedig abban is lecsapódik, hogy gyakorlatilag minden a világbajnokságon résztvevő nemzetnek van itt élő szurkolótábora. A diaszpóra tagjaiból is kijön vérmes és hangos szurkolótábor. A válogatottaknak nem kell csak a csapattal utazó szurkolókra hagyatkozniuk így. Legyen az az Amerikában élő haiti közösség, vagy az itt élő irániak. Két olyan országról beszélünk, ahonnan nemzetbiztonsági és politikai okokból nem utazhatnak be a szurkolók, mert nem kaptak vízumot. A stadionokban viszont ott vannak az ország mezébe öltözött szurkolók, megfestve a lelátókat. De így van ez Curaçao, Üzbegisztán és minden további válogatott esetében. Az amerikai VB-n senki nem marad hangos biztatás nélkül.
1: Nárai Balást hallottuk Washingtonból, a Los Angeles-i mérkőzésen Belgium Irán 0-0, a hosszabbítás, az 5 perces hosszabbítás vége előtt néhány másodperccel. A sportvilág legvégén köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra. A sportvilágot hallott.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli kormányülés lesz holnap, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós forrás. Hazahozatalához. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah milícia kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Ukrán dróntámadásban 4 meghaltak, 28-ban pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten, a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Krímben felfüggesztették az üzemanyag értékesítést, a villamos energiahálózatban keletkezett károk miatt pedig részleges áramkimaradások vannak. A Kercsi szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a komforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapásokat mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihív megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától, háborúk, erőszak, üldöztetés miatt több mint egy harmaduk gyermek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen, a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán, július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd. Idehaza a közlekedési társaságoknál a napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is tud mozgósítani a vasúttársaság. Holnaptól Budapesten és újabb 5 vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében, saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet. Holtai Gábor első nagy játékfilmje, az Itt érzem magam otthon, nyerte el a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál közönség díját. A független gyártásban készült, a hatalom és az alkalmazkodás természetét vizsgáló pszichológiai thrillert holnap este vetítik Kolozsváron a rendező jelenlétében. A fesztiválon 49 országból több mint 200 filmet láthattak a nézők. Továbbra is nagyon erős UVB sugárzásra figyelmeztet a Hungaromet. Holnap is a Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és ha lehetséges, 11, valamint 15 óra között kerülje a napozást. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 15-21, napközben 30-35 fok várható.
0: Műsorajánlat. Délelőtt.
2: Mindegy, hogy árnyékban, vízben vagy napon vagyunk, mindenképpen védjük bőrünket a káros sugaraktól. De milyen a jó naptej? Mit jelentenek a faktorszámok? És idősebb korban másfajta rutin kell, mint fiatalon? Vajon önök mit használnak leégés ellen? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Holnap 9 órától a Kossuth Rádióban.
3: A Kult kikötő programjai és a kaposvári Csiky Gergely Színház következő évadának kínálata. Stúdió vendégünk, a Kult kikötő alapítója és a Kaposvári Teátrum igazgatója, Nagy Viktor színművész. A Margit-szigeti Színház irodalmi sétái Bach Kata színésznővel és a debreceni Vojtina Bábszínház következő évada.
0: Kalendárium. Kulturális magazin műsor holnap 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm hallgatóinkat! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is több nyelvű és több szokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be, magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Június 21-e van, idén ez a nap a nyári napforduló ideje, a csillagászati nyár kezdete, amikor a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. És úgy tűnik, erre a hétvégére igazán berobbant a nyár, így talán érdemesebb a hűvös szobában rádiózni. Ajánlom is a témákat a következő órára. A magyarországi románság hangját is felerősítené. Kozma György lett az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének új alelnöke. Nem csak lezárták, értékelték is a tanévet. A pécsi Miroslav Kreža horvát oktatási központban. A nemzetiségi iskolák a közösségek alapintézményei. 270 éve alapították a lórévi szerb általános iskolát. Bemutatták a hasonlóságokat és a különbségeket. Ismét megrendezték a soroksári dunamenti sváb találkozót. Mert kell egy hely. Magyarországi ősbemutató volt a budapesti szlovák gimnáziumban. A Padlás című mesemusicalt játszották szlovákul. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után meghallgathatják aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Rádics Milenko. A Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2026. évi költségvetési támogatása, pályázatban megítélt hozzájárulások még június hónapban megérkeznek a nyertes szervezetekhez. Kozma György, az Országos Román Önkormányzat elnöke szerint ez megnyugtató fejlemény, hiszen a rendezvények jelentős része ezekre a forrásokra épül, így a szervezetek biztonsággal folytatják a programok tervezését, írja az elnök Facebook oldalán.
1: 13 nemzetiség zenéje, tánca, viselete és gasztronómiája töltötte meg június 13-án szombaton a budapesti Feneketlen tó partját. Az Újbudai Nemzetiségi Bárka Fesztiválja több mint 20 zenei, táncos és kézműves programjával várta a látogatókat, és a balkáni körtáncoktól a ruszin dallamokon át az örmény duduk hangjáig elevenedett meg a térség sokszínű kulturális öröksége.
0: Idén ünnepli 20 éves jubileumát az Országos Német Nemzetiségi Szavalóverseny. A 2000-ben indult kezdeményezés mára a magyarországi német közösség egyik kiemelkedő kulturális eseményévé vált. Sikerében meghatározó szerepet játszik Robert Wild, aki alapítója és főszervezője a rendezvénynek. Míg az első országos döntőn 126 iskolás vett részt, az ideire már 215 tanuló jutott be. Ez is azt bizonyítja, hogy egyre több fiatal számára vonzó a német nyelv, irodalom és a nemzetiségi hagyományok ápolása.
1: Június 1-én Békés Csabán nyitották meg a Milan Rastislav Štefánek sikertörténete című kiállítást, amely a Budapesti Szlovák Intézet, a Szlovák Köztársaság Békés Csabai főkonzulátusa és a Csabai Szlovákok Szervezete együttműködésében valósult meg. A tárlat a szlovák történelem egyik meghatározó alakjának sokoldalú életútját állítja központba. Kivételes csillagászként, világutazóként, diplomataként és katonaként is bemutatott. Őt. A tárlat augusztus 31-éig látható a Szlovák Kultúraházában.
0: Június 26-án pénteken 17 órakor tartják a kiskörösi Petőfi Sándor Művelődési Központban Gmózer Györgyné, ha a fák beszélni tudnának című kiadványának bemutatóját. A gyűjtemény összefoglalója annak a több mint 5 évtizedes szervező munkának, amelyet a kötet szerzője a kiskörösi szlovák közösségben végzett.
1: Június 26-a és 28-a között rendezik meg a jubileumi 25. soproni horvát napokat, a nyugat-magyarországi horvát közösség egyik legfontosabb kulturális rendezvényét. Könyvbemutatók, kulturális estek, a Vénac című rövidfilm vetítése, koncertek és folklorműsorok várják az érdeklődőket. Vasárnap ünnepi szentmisét tartanak a Szent Mihály templomban, majd kulturális műsor következik a főtéren. Bemutatkoznak a kópázi horvát gyermek és felnőtt táncsoportok és a podgoráci vendégek Horvátországból. Szombaton a Rejpálházban két új kiadványt mutatnak be, a Regionális Tanulmányok 18 és az Őseink Hitének Útja című köteteket.
0: 1389. június 28-án vívták az első Rigó-mezei csatát, amely a török seregek győzelmét hozta a szerb fejedelemség fölött. Az ütközet jelentős állomása volt az Oszmán Birodalom balkáni térhódításának. A csata emellett a szerb hazafiasság szimbólumává is vált. Ezért a Magyarországi Szerb Színház és a Srpski Vénát Szerb Kulturális Központ minden évben olvasó maratonon emlékezik a történelmi eseményre. Idén június 27-én és 28-án a Szent Vitus napi maraton résztvevői a Rigó-mezei csatáról írt műveket olvassák fel. Szombaton Villányban, Siklóson, Pécsett, Mohácson, Dunaszekcsőn, valamint vasárnap Budapesten, Ráckevén, Százhalombattán, Csobánkán és Szentendrén. Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, Kozma György, a Magyarországi Román Országos Önkormányzat elnöke személyében új alelnöke van az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének. Ez az országos érdekképviseleti szervezetben betöltött funkció a magyarországi román közösségek elismerését is jelenti, mondja Kozma György, akit Bekan Anka kérdezett.
1: Az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetsége 2004-ben alakult. A szövetség tagjai a Magyarországon elismert 13 nemzetiségnek a tagjai, pontosabban az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok elnökeiből áll. A szövetség azzal a céllal jött létre, hogy a magyarországi nemzetiségek értékeit és érdekeit képviselje, és juttassa célba a döntéshozóknál, Magyarország kormányánál. Nem csak egy érdekérvényesítő testületről beszélünk, akinek rendszeresen vannak ülései, hanem tulajdonképpen egy jó alkalmat adó fórum arra is, hogy a jó gyakorlatainkat megvitassuk. Ugye a legtöbb országos nemzetiségi önkormányzat intézmény hálózatokat tart fent, oktatási intézményeket, kulturális intézményeket, aktívan részese az adott nemzetiségi közösségi életnek, így hát az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokat is meg tudjuk osztani ezeken az üléseken. De nem csak, különböző javaslatokat is teszünk a döntéshozók felé, legyen az törvénymódosító javaslat, természetesen mindezeket annak érdekében, hogy az intézményhálózat és a közösség is még hatékonyabban működjön és funkcionáljon. A szövetséget egy elnökség vezeti, élén az elnökkel, az elnökasszony 2014 óta Hollerné Racskó Erzsébet a szlovák közösségnek az elnökasszonya, és két elnökhelyettes vezeti az elnökséget, az egyik elnökhelyettes az dr. Muszev Dancsó, az országos bolgár önkormányzatnak az elnöke, és a másik elnökhelyettes, aki eddig volt, az Iván Gugán, az országos horvát önkormányzatnak az elnöke. Az én megválasztásomra abból az alkalomból került sor, hogy Gugán Iván szószólója lett a horvát közösségnek, ezért le kellett mondania a tagságról, illetve az abban betöltött funkcióról, és elnökasszony javaslatára a közgyűlés egyhangulag választott meg a szövetség alelnökévé. Ez természetesen számomra egyrészt egy nagy megtiszteltetés, másrészt pedig egy nagy felelősség is. Megtiszteltetés azért, mert úgy gondolom, hogy a 13 nemzetiség mégiscsak úgy látta jónak, hogy ebben a ciklusban legalábbis a román nemzetiség méltó arra, hogy alelnöki szerepet töltsön be a szövetségben. Másrészt pedig ugye egy nagy felelősség is számomra, hiszen pláne a mai változások tükrében is nagyon fontos az, hogy a nemzetiségek együttműködve dolgozzanak, összhangban dolgozzanak, és hát a gyorsan változó kihívásokra pedig azonnal kell reagáljunk. Én a munkámmal azon leszek, hogy a szövetség munkáját sikerre vigyem, hogy erősítsem a párbeszédet a nemzetiségek között, és hát méltóképpen képviseljem a magyarországi nemzetiségek értékeit és érdekeit a felsőbb szinteken, de ugyanakkor én úgy gondolom, és kötelességemnek is gondolom, hogy a magyarországi románság hangját is erősebbé tegyem a döntéshozók előtt. Ezt én semmiféleképpen nem saját személyes elismerésemnek veszem, mármint az, hogy alelnöknek választott meg az ONÖSZ, hanem elismerésképpen a magyarországi román nemzetiség tekintetében.

0: pécsi Miroslav Krezsa horvát oktatási központban június 12-én elbúcsúztatták a nyolcadikosokat. Ezen a héten pedig lezárultak az idei érettségi vizsgák, és ezzel mondhatni pontot tettek az iskola év végére. Az elmúlt hónapokról és a jövőbeli tervekről beszélgettünk Mándichné Zsivkovics Ágnessel, az intézmény igazgatójával. Füri Tamás interjúja következik.
1: Múlt pénteki olyan esemény volt, amikor elbúcsúztatták a nyolcadikosokat. Azok az örömkönnyek, amik általában a szülők szemében jelennek meg, vagy éppen a kollégák szemében, most azért a tanulók szemében is megcsillantak. Igazgatónő, hogy tekint ilyenkor egy ilyen ballagásra, amikor el kell búcsúztatni a diákokat?
2: Elsősorban megelégedéssel tekintek rájuk, hiszen azt látom, hogy ebben egy 8 évnyi munka van. Amikor beiratkoztak ide kis elsősként, ahhoz képest óriási fejlődésen, tanulási folyamaton ment keresztül, és gyakorlatilag most a 8. végén már kész felnőtteket búcsúztatunk. Úgyhogy én mindenképpen elsősorban ezt a munkát látom rajtuk, bennük, illetve természetesen függetlenül attól, hogy tanítottam-e őket vagy sem, de minden generációnál azt is látom, hogy van egy ilyen érzelmi kötelék, hiszen a mi gyermekeink, a mi iskolánk tanulói, és ez miatt nehéz is őket ugye elengedni. Viszont idén olyan nagy örömben volt részünk, amit már régen tapasztaltunk, ugyanis az utóbbi években nagyon visszaesett azoknak a 8. a száma, akik a mi gimnáziumunkat választották volna a tovább tanulásuk céljául. Rengeteg munkánk van benne, nyílt nap, illetve toborzás, meg különböző programok, amikkel próbáltuk azt elősegíteni, felkelteni az ő érdeklődésüket, amivel itt tudjuk őket marasztalni, és újra azt mondhatom, hogy 80%-nyi azoknak az aránya, akik a következő tanévtől gimnáziumunkba kezdik meg a középiskolai tanulmányaikat, úgyhogy mindössze 23 tanulóból csak 5-en választottak másik középiskolát, ami nagyon örvendetes számunkra.
1: Az elmúlt hetekben rengeteg programot szerveztek az általános iskolásoknak, de a gimnazistáknak is. Volt egy nagyon érdekes program Orahovicán, a szomszédos Horvátországban, erdeiskolában tanulhattak a gyerekek, és részt vettek különböző programokon.
2: Ez egy nagyon régi kapcsolatunknak köszönhető ez a program. Az SZK testvériskolánk, a Vienec általános iskola szervezésében minden évben a harmadikosaink részt vehetnek ebben az erdei és úszó iskolában. Egy nagyon szép környezetben, erdei környezetben található egy gyönyörű felújított épület egy úszodával. 5 napos ugye az ott tartózkodásuk, és amikor első nap megérkeznek a diákok, akkor felmérik az úszás tudások szintjét, és ez alapján osztják be őket csoportokba. Minden nap délelőtt is és délután is van úszó tanfolyamuk. Gyakorlatilag az 5. nap végén, amikor van az úszó vizsga, akkor az a gyerek is, aki úgy ment oda, hogy nem tudott talán még egy karcsapás sem a vízben tenni, átúszta a 25 méteres medencét, akkor ilyenkor okleveleket, elismeréseket szoktak kapni a diákok, de természetesen, mivel ez egy erdei iskola, egyéb programok is vannak az úszás mellett, meglátogatják a környékbeli nemzeti parkot is többek között, Papukon voltak, aztán a helyi tűzoltóságnak a munkásságával megismerkedtek, kipróbálhatták a tűzoltóknak az eszközeiket, az egyenruháikat, stb. És egyéb érdekes tartalom volt még a héten, úgyhogy a tanulás mellett inkább ez az aktív tanulás volt az, ami a hangsúlyt helyeztük, és ugye nagyon fontos az is, hogy horvát nyelvi környezetben voltak, tehát azt is élőben gyakorolhatták, hiszen az őket körülvevő felnőttek mind horvátul kommunikáltak velük, úgyhogy ilyen szempontból is egy nagyon jó vizsga volt részükre ez a kirándulás.
1: Május 4-én hivatalosan megkezdődtek az idei érettségi vizsgák. A horvát gimnáziumban hol tartanak az érettségizők? Lesznek-e még vizsgák?
2: Igen, az írásbeli vizsgákon már túl vagyunk, az eredményeket is megismerhették már a diákjaink, és a mai nap az első nap, június 15-e, amikor hivatalosan is lehet már középszintű szóbeli vizsgákat tartani, bár tart még a tanév, de mi idén úgy döntöttünk, hogy akkor így mindjárt az elején ezen túl szeretnénk lenni. A következő 3 napban fognak lezajlani nálunk a középszintű érettségi vizsgák, az első 2 napban a rendes érettségizők vizsgáznak, a 3. napon pedig az előrehozott tantárgyakból a 10-es, illetve 11-es diákjaink elsősorban az angol nyelvet fogják letenni, és 17-ére, tehát szerda délutánra terveztük az érettségi bizonyítványok ünnepélyes átadását is délután 16 órára.
1: Milyen eredmények születtek? Első körben lehet-e valamit mondani? Volt-e csalódás esetleg?
2: Elsősorban azt hiszem, hogy az emelcintű érettségi vizsgákon érték csalódások a diákjainkat. Külső körülmények között zajlik, nem a mi iskolánkban, egy idegen iskolákban, idegen vizsgabizottság előtt, bár a követelmények nyilvánvalóan nyilvánosak, ennek ellenére mégis nehéz azt nekik megcélozniuk, vagy belőniük, hogy tulajdonképpen milyen lesznek is a konkrét elvárások az idegen vizsgabizottság előtt, miből vagy hogyan kellene másképp készülni, mint amire itt a középszintű vizsgán készülnek, úgyhogy itt sajnos a célzott százalékok, illetve pontszámok sok esetben nem úgy sikerültek, ahogy azt a diákok tervezték.
1: Június 19-e egy fontos dátum, lezárul az idei tanév. Mindenki elfáradt ebben az évben, nem csak a diákok, a pedagógusok is?
2: Én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy igen, a tanévzáró értekezleten minden évben ez el szokott hangzani, hogy ugye jövőre nem fogunk ennyi programot tervezni. Mire a végére érünk, sokszor azért is elfáradunk, mert nyilván, hogy kell, hogy menjen a tanév annak minden követelményével együtt, és azok a programok, amik a mi iskolánknak a nemzetiségi pluszt adják, azok sokszor a tanórák után következnek be. Délutáni órákban a gyerekeket valahogy itt kell tartani, nehéz összeszervezni, sok időt kell, energiát kell rá áldozni. Sokszor a hétvégeket is be kell áldozni, hiszen hogyha mondjuk egy fellépésről, vagy akár sporteseményekről beszélünk, akkor a megmérettetések, a versenyek, a fellépések azok hétvégén vannak. Úgyhogy gyakorlatilag kevés az az idő, amikor a felépülésre, a relaxálásra lehet fordítani, és gyakorlatilag azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy valóban mindenki elfárad a tanév végére. Aztán amikor jön a nyár, természetesen kipihenjük magunkat, új lendületet veszünk, és elkezdjük tervezni a következő tanévet, akkor lehet, hogy szám szerint talán kevesebb programot célzunk meg, de menet közben mindig történik valami, mindig bejelentkezik valaki, akire mi nem számítottunk előreláthatólag, talán nem is tudtuk, hogy létezik, de ők tudomást szereznek rólunk, ez utóbbi időben nagyon gyakran előfordult az anyaországi iskolák esetében, hogy kirándulásokat szerveznek Magyarországra, akkor körülnéznek az interneten, hogy mit lehetne megnézni, és hát szerencsére mindig szembe jön az, hogy van itt Pécsett egy horvát iskola, és természetesen ezt nem szeretnék kihagyni, akkor mindig beszoktak jelentkezni, hogy meglátogathatnak-e bennünket. Ezekből a látogatásokból sok esetben születnek együttműködések is, akár Erasmus Plus, vagy hasonló programok, vagy csak simán egy partner kapcsolati program. Azt gondolom, hogy ezek mind nagyon-nagyon gazdagítják a mi iskolánknak az életét, és a mi diákaink ebből rengeteget profitálnak.

0: 270 éves a Lórévi Szerb Általános Iskola. A jeles évfordulóról az oktatási intézmény pedagógusai és tanulói külön ünnepségen emlékeztek meg, amelyen ott járt kollégánk Mándik Predrág is.
1: Az ünnepséget Nagy Milos első osztályos tanuló kedves köszöntője az iskoláról szóló versikéjén nyitotta meg, majd az oktatási intézmény pedagógusaihoz, tanulóihoz és a magasrangú vendégekhez Krauszné Vukajlovics Melinda, az iskolaigazgatója szólt. Folytatásban a 270 éves tanintézet diákjai vették át a főszerepet, akik szavalatokkal, néptáncokkal és dalokkal örvendeztették a nagy érdeműt.

0: Az ünnepi programban külön helyet foglaltak el az iskoláról szóló régi dokumentumok.
1: Levél az iskolának Lóréz község tanácsával. A községi tanács végrehajtó bizottsága 1964. május 11-én tartott ülésén a gyermek és ifjúságnevelés kérdésével foglalkozott. Olyan panaszok is felmerültek, hogy az iskolás gyermekek a kultúrház falát összeférjálják. Ennek megakadályozása és továbbiakban hasonló esetek elkerülése véget felhívja a nevelőket, hogy az iskolás gyermekek iskolán kívüli viselkedését is figyelje a jobb magatartás elősegítése érdekében.
0: Az ünnepségen felszólalt dr. Lászit Jovánka, a szerb országos önkormányzat elnöke, aki éveken át volt a budapesti Nikola Tesla szerb oktatási központ főigazgatója, egyben a Lórévi tagintézmény vezetője is.
2: A mi iskolánk évszázadok óta áll és működik, és minden egyes alkalommal hangsúlyozni szoktam, hogy addig, amíg vannak iskoláink, addig létezik szerb közösség Magyarországon, és az iskoláink mellett természetesen a szerb pravoszláv egyháznak is óriási szerepe van a szerb közösség megtartásában. Amikor legutóbbi beszédet mondtam, akkor el is érzékenyültem, de muszáj még egyszer elmondanom, hogy az én családom, nem kis létszámú családom, aki lórévi származású, szinte mindenki ebbe az iskolába jár, és ezeken az alapokon lett sikeres felnőtt ember és a szerb közösség tagja, és ezt gondolom az egyik legfontosabb értékének ennek az iskolának. Mert azt tudni kell, hogy a nemzetiségi iskolák is az nem csak rák vonatkozik, a nemzetiségi iskolák nem csak iskolák, a nemzetiségi iskolák a közösségeknek a bázis intézményei, és azokon a településeken, ahol van iskolánk, ott van egy aktív szerb közösség is, mint ahogy azt ma is láthatták. De minden iskolának a leglényegesebb résztvevője a gyerekek. Az ő kíváncsiságuk, az ő szünetekben, az ő mosolyuk, az ő sikereik a különböző versenyeken teszik ezt az iskolát fontossá, és értelmet adnak ennek az egésznek. Tehát ma a 270 éves évfordulóját ünnepeljük a Lórévi iskolának. A Lórévi iskola nem csak itt a magyarországi részen, hanem mindenhol a szerbek az egyik legrégebbi folyamatosan működő iskola, ami külön büszkeséggel töltött el minket. Kívánom, hogy ez az évforduló újabb közös sikereket és újabb közös kiváló emlékekkel szolgáljon számunkra, és még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy mindannyian büszkék lehetünk erre az intézményre, én az is vagyok.
0: A jeles évforduló alkalmából számos pedagógus kapott elismerő oklevelet, közöttük volt a 92 éves Radasin Bogogyúbné Zorka néni, nyugdíjas tanítónő is. Önt is köszöntötték az iskola diákjai, illetve vezetősége, meglepődött?
3: Egy kicsit igen. Aranyosak voltak, nagyon lehetett őket szeretni. Úgy élveztem őket, mintha itt volnának az ölembe.
0: Ön annak idején itt tanított az iskolában, milyenek voltak az akkori évek?
3: Nagyon szépek voltak, a gyerekek ügyesek, gyorsan dolgoztak, szót fogadtak, és én nagyon, de nagyon szerettem őket.
0: Mennyiben különböznek a mai gyerekek az akkori gyerekektől ön szerint?
3: Ők is iparkodnak, dolgoznak, és szeretnek itt lenni.
0: Ivanov Szófia szintén egy köszönő oklevelet kapott az iskola vezetőségétől az oktatási intézmény fennállása 270. évfordulója alkalmából. Én egy meghatódást is láttam az ön arcán, de egy örömet is.
4: Igen, persze, hogy örültem, mert valakiknek eszébe jutottam. Nem is reménykedtem, hogy kapok, mert hogy még dolgozom. De nem is gondoltam rá, csak mikor hallottam a nevem. Mondjuk nem hittem a fülemnek, de nagyon örülök, és köszönöm szépen még egyszer.
0: Ha egy kicsit visszamegyünk a múltba, ön 1965-ben, 66-ba lépett be, mint elsős ebbe az intézménybe.
4: Igen, az nem tegnap volt, de nagyon jól éreztem magunkat, tehát semmi rossz emlék nincs sem bennem, sem a többiekbe, akik ide jártak. voltak iskolában. Nagyon jó kis társaság volt, és most is tartjuk a barátságot, tehát szerintem tökéletes volt.
0: És most is tökéletes, hiszen ön, mint tanítónő, nagyon sokáig dolgozott, és most, mint aktív nyugdíjas is dolgozik, és ugyanúgy oktatja a diákokat. Feltételezem, hogy akkor a légkör is jó, maga az iskola is nagyon szép, hiszen egy új iskolát sikerült építeni néhány évvel ezelőtt, és hát természetesen igyekeznek a kihívásoknak eleget tenni.
4: Igen, nem mindegy, az épület az tökéletes, mindennel felszerelt, nagyon jól érezzük magunkat. Én nagyon élvezem, főleg, hogy minden flottól megy, tényleg fontos, vagyis a tárgyi feltételek nagyon fontosak. A másik, ami nagyon jó, hogy a gyerekek is élvezik, azt látszik, hogy szívesen jönnek, az ember megszelídíti őket, magához vonza, és szerintem ez működik.
0: Krauszné Vukajlovics Melinda, a 270 éves Lórévi Szerb iskola igazgatója, az ünnepség végén nem csak a jelent, hanem a jövőt is érintette.
5: A múlt nélkül nincs jövő. Amit az őseink ránk hagytak, az nekünk kötelességünk, és szerintem mindenki szívből teszi azt, hogy ezt tovább viszi. És úgy gondolom, hogy a gyerekek is büszkék arra, hogy ide járhatnak. Láthatták az óvodásokat is, akik nekünk a jövő oszlopai. Természetesen nem csak a mi óvodánkból, hanem a környék más településéről is jönnek hozzánk gyerekek. Nagy-nagy örömünk lesz a ballagáskor, mikor, ahogy beszédemben is mondtam, 62 év után ismét ballagtathatunk 8-asokat. Eltelt 62 év, és újra lett felső tagozat, felnőttünk 8. osztályig, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a diákjaink, akik ide járnak, mert már vannak ugye felnőttebbek is közöttük, nagyon szeretnek ide járni, szeretik, amit csinálunk, és szerintem ez a lényege, mert a gyerek jól érzi magát ott, ahol van, abban az iskolában, azzal nem lesz baj.
0: Örömteli tény az is, hogy önökhöz 12 új gyermek iratkozott be, tehát szeptembertől 12 elsősük lesz.
5: Ez is egy nagy dolog, új tanítónénink is lesz. Az a célunk, hogy az a gyerek, aki hozzánk beiratkozik, az megtanulja a szerb nyelvet, megszeresse a kultúránkat, és büszke lehessen arra, hogy ennek az intézménynek a tagja lehet. Szeretném a szülőknek is megköszönni azt, hogy a gyermekeiket ránk bízzák, bíznak bennünk, maximálisan segítenek mindenben bennünket, és nekem még egy célom van, lehet, hogy most önzőnek tartanak, nekem az unokáim ide járnak az óvodába, és én nekem célom, hogy a gyerekek itt maradjanak, és itt legyenek végzős 8-asok.

0: már második alkalommal rendezték meg a Soroksári Táncsics Mihály Művelődési Házban június 13-án a Soroksári Dunamenti Sváb találkozót. A rendezvényen német nemzetiségi énekkarok, zenekarok és tánccsoportok léptek fel. A programról, a soroksári sváb hagyományokról és a közösség életéről a rendezvény szervezőjével, Róth Ilonával beszélgetett Selmeci Márta.
1: Tulajdonképpen azért szerettem volna, hogy ilyen legyen, hogy ne veszem el a sváb kultúra. Kevesen vagyunk már, akik hallottak nagyszülöktől, szülöktől erről. Nekem ez fontos, nekem ez a szülői hagyományom, apai hagyományom, úgyhogy szeretnék egy olyan, ahol egy kicsit találkozunk, megmutatjuk, hogy mi hasonló, mi ugyanaz, mit eszünk, mik a szokásaink. Ez az ötlet fogalmazódott most meg, és vált valóra másodjára. Igyekeztem úgy összeállítani a műsort, hogy a mieink kezdenek, és a mieink zárják is majd. A gyerekek táncolnak. Adott volt a dolog, mivel van egy muzikánten, tehát egy zenekarunk, és ők szoktak énekelni, a férfi és a vegyes kórus is, úgyhogy így összehoztam a hármat. A soros előtt Bosán, a férfi névlet és a vegyes alkör.
2: Gyakran van egyébként közös fellépésük?
1: Szokott lenni, igen, néha. Hangulatot csinálnak, tehát ez egy jó dolog. A zenekarnak is jó, ha van egy kis ének mögötte, az éneknek jó, hogyha van egy kis zene mögötte, úgyhogy igen.
2: Van esetleg valami tipikus soroksári német hagyomány?
1: Inkább az étkezésből tudok egyet. Nagyon egyformák vagyunk, tehát ugyanúgy megvan a sváboknak a szokásrendszere. Nyilván egy kicsit mindenhol más, egy kicsit mindenhol változatosabb, de azért nagyon hasonlóak. Amit én nagyon tudok, és azt csak Soroksáról csinálták régen, most már nem biztos, hogy sokan átvették, az a hochzájszup, vagy paprikás leves. Amit tudom, hogy csak Soroksáron főztek igazán, és csak nagy ünnepeken tyúkból van, kalácsa veszik, teszint tesznek benne. Erről más sváb közösség nem nagyon hallott. Most már igen, mert ugye körbe jár az egész, de ez csak a milyenk volt.
2: Gyakran vannak itt ilyen rendezvények, mint a mai?
1: Mivel már elég kevesen vagyunk, és a korosztály is elég idős, tehát azért ez nem olyan nagyon könnyű így hozni, de például a nyár folyamán lesz, mert a szigeten egy Inzuban partink, Katalin bár hagyományosan mindig sváb, tehát az is. Van egy soroksári disznóvágásunk, biztos máshogy csinálják, de ez nálunk is úgy van, a soroksárnak vannak még ilyen jeles napjai, tehát van élet, igen, igyekszem életbe tartani még ezt a kis közösséget.
2: Hogyan lehet továbbadni egyébként a fiatalabbaknak, mert hát akkor most vannak táncosok is.
1: Így van. Én éppen ezért hívtam a kis táncosokat. Én úgy hívom őket egyébként a Német Nemzetiségi Táncegyesületnek a Gribedli csoportja. Ők gyerekek, és igen, megkérdezte tőlem az oktatójuk, mert ő a nagy tánckarnak, és a vezető, hogy miért nem a nagyokat. Azért, mert egy-öt több fel.

0: Műsorunk záró riportjában egy színházi produkció magyarországi ősbemutatójáról hallhatnak összeállítást. 4 éves a Budapesti Szlovák Gimnázium Vertigo Junior Társulata. A diákszínpad szakköri formában működik, és minden tanév végén bemutat egy színdarabot. Idén, június 4-én a Padlás című musical magyarországi, szlovák nyelvű ősbemutatóját tartották az iskolában. A premiért megelőző utolsó technikai beálláson Bencsik János kollégánk is ott járt.
1: Szuper! Álljunk meg egy pillanatnak a legvégén, amikor a szépfabegó levenek, az legyen fél izé, legyen mindenki boldogabb. Úgy, mint az elején, amikor megérkeznek a szellemek, jól feszítsétek ki a kezeteket, jó?
2: Miért éppen ez a darab? Jókai Ági színésznő, a drámakör vezetője, és egyben a Padlás rendezője.
3: Azért ez, mert azt gondoltam, hogy a gyerekek számára foglalkozni valamivel, ami ennyire komplex, tehát énekelni, táncolni, prózában helytállni kell, az mindig is egy nagy kihívás, nem csak nekik, hanem akár a professzionális vizeken evező kollégáknak is. És ezek a gyerekek különösen muzikálisak, nagyon-nagyon jól énekelnek, nagyon érzik a zenét, a táncokat. Éppen ezért úgy éreztem, hogy itt az idő 4 év után most rajtuk van a világ szeme, és azt szerettem volna, hogy tényleg megcsillanthassák a tudásukat ebben a félig mesében, félig musicalben. Ami nekem a legfontosabb volt, hogy felkészülési időben sokat beszélgettünk arról, hogy van-e túlvilág, van-e fölöttünk való, és azt gondolom, hogy a válasz az pozitív.
2: Viktória, mi volt a szereped?
4: Én voltam a szellemek közül a herceg.
2: Miről szól számodra ez a darab?
4: Ez a darab számomra arról szól, hogy hogy tudjuk elengedni a szeretteinket, és hogy bízzunk abban, hogy ők tényleg egy jobb helyen vannak, egy jobb társaságban, és hogy eljön az ideje mindenkinek, hogy ebben a helyzetben legyen.
2: A rádiós szerepét Liska Rafael játszotta. Számodra mit jelent ez a darab?
5: Mindenképpen a szeretteink elvesztése.

0: szerepet játszik a darabban. Ezt éreztük rögtön az első pillanattól fogva, de nyilván a szerelem is megtalálható benne.
1: Mi volt a legnehezebb, és mi volt a legkönnyebb, hiszen azért egy musical az elég nehéz műfaj.
0: Hát a musical műfajában a legnehezebb mindig azt gondoltam, hogy maga az éneklés, meg a táncok, de így visszagondolva rá, hogy megcsináltuk, szerintem annyira nem volt durva. Nyilván nagyon fontos az egész színház területén, hogy egymást figyeljük, hallgassuk, és együtt játszunk. Tehát mindenképpen össze kell fognunk, hogyha a színpadon vagyunk.
1: Azon kívül, hogy szlovákul játszotok, nyilván akkor a nyelvi kompetenciátok is ezzel szélesedik, de ezen kívül mit ad ez a színház?
0: Egymást, mármint a színésztársaimmal együtt. Szerintem jobban megismertük egymást a darab alatt, és hát nyilván nem csak a szakkörök alatt volt róla szó, de utána is például a kollégiumban rengeteget gyakoroltunk, beszélgettünk róla, tehát ez minket összehozott jobban még.
2: Ez nekem a érzéseimnek a kiélését jelenti, főleg amikor hétfőnként délután, így a hét kezdésénél esetlegesen kicsit az érzéseim betódulnak befele, akkor itt ki tudom engedni, mivel hogy olyanokat játszunk éppen, vagy olyan feladatokat csinálunk.
1: Miben segít még a színház?
2: Hát őszintén szerintem ez mindenkinél más, főleg úgy, hogy így megoszlik az, hogy ki hány éves köztünk, vannak akik nagyon kicsik, és vannak akik már ugye nagyobbak, belépnek a felnőtt korba, tehát mindenkinek más jelent abszolút. De amiben fejlődünk, azt szerintem legfőképpen az a csapatmunka, mert hogy megtanulunk együtt dolgozni, egymáshoz igazodni, és egymásra reagálni is.
3: Gyerekekkel dolgozni, főleg kamaszokkal dolgozni nem mindig a legegyszerűbb, viszont hiszem, hogy talán, hogyha egy kicsit is hagytam bennük valamiféle lenyomatot a színház szeretettel kapcsolatban, és csak annyit elérek, hogy bérletük lesz felnőtt korúban, egy színházba, vagy így ilyen módon is támogatják majd a kultúrát, a művészeteket, akkor már elértük a célt, hiszen itt nem az a lényeg, hogy kis színművészeket készítsünk fel, hanem az, hogy színház szeretet legyen.

Kedves hallgatóink, az Egyhazában eheti adásának végéhez értünk. Júniusban a harmadik nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak az Országos Nemzetiségi Önkormányzatok Szövetségének új alelnökéről, a Pécsi Horvát Oktatási Központ idei programjairól, a 270 éves Lórévi Szerb Általános Iskoláról, a Soroksári Dunamenti Sváb találkozóról, valamint a Padlás című musical budapesti szlovák nyelvű előadásáról. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket, a szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Nemzetiségi Rádióban elhangzott műsor ismétlését hallották. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Éjfél van.

0: Éjfél múlt 2 perccel jó estét kívánok, hír összefoglalóval folytatódik a Kossuth Rádió műsora, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak majd a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A többi között az országgyűlési vizsgáló bizottságok hatékonyabbá tételéről, a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról és a közmédia átalakításáról lesz szó. A Visegrádi négyek együttműködése újraél, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energetika politikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyezteti, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére is folytatódnak az összecsapások. Izrael és a Hezbollah milícia kölcsönösen egymást vádolja a fegyvernyugvás megsértésével. Ukrán drón támadásban 4 meghaltak, 28 pedig megsebesültek a Kercsi félszigeten a Krímben, közölte az elcsatolt régió vezetője. A Krímben felfüggesztették az üzemanyag értékesítést, a villamos energiahálózatban keletkezett károk miatt pedig részleges áramkimaradások vannak. A Kercsi szorosban egy kompot ért dróntalálat, emiatt felfüggesztették a kompforgalmat az orosz szárazföld és a Krím között. Közben az orosz védelmi tárca arról számolt be, hogy dróncsapást mértek katonai célokra használt ukrán energetikai létesítményekre Kijev, Szumi és Csernihiv megyében, valamint a Donyecki régió ukrán ellenőrzés alatti részén. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. Az ENSZ tavalyi becslése szerint csaknem 120 millió ember él távol az otthonától háborúk, erőszak, üldöztetés miatt, több mint egy harmaduk gyerek. A katolikus egyházfő többször felszólalt már a háborúk ellen és a menekültek védelmében. Legutóbb 10 nappal ezelőtt spanyolországi látogatásán, július elején pedig a migráció egyik dél-európai kapujaként ismert Lampedusa szigetére látogat majd el. Idehaza forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsik a balatoni kék hullám, valamint a békés Intercity-ken teljesítenek szolgálatot. A tárcavezető hangsúlyozta, a dunakeszi járműjavító csődje miatt a Lázár Jánostól örökölt MÁV szerelvényeinek negyede nem tud közlekedni, mert javításra vagy fővizsgára vár, azonban néhány hét alatt sikerült megállapodni az osztrák céggel a kocsik bérléséről a nyári időszakra. Közös közlekedés biztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta, hogy szeszes italokat nem tanácsos fogyasztani, mert azok fokozhatják a kiszáradás veszélyét. A tárcavezető arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Rosszul lét esetén egy palackozott víz vagy a mentők értesítése életet menthet, tette hozzá a szakminiszter. Európa szerte is tovább tombol az extrém hőség. A tikkasztó helyenként akár 40 fokot is elérő forróság mindenkit megvisel. Franciaországban töröltek több kulturális és sportrendezvényt, és elhalasztották az érettségi vizsgákat. Spanyolországban és Olaszország nagy részén is vörös riasztás van érvényben. Ráadásul a hőség a következő napokban sem enyhül. Spanyolország magabiztosan 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság H-csoportjának második fordulójában. Belgium gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, jelenleg pedig Uruguay a zöldfoki szigetekkel csap össze, még hajnali 3-tól Új-Zéland Egyiptommal mérkőzik. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat a Vívó Európa bajnokságon, miután a házigazda franciáktól 42-36-ra kikapott a döntőben. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételi négyes 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. A magyar női röplabda válogatott 3-0-ra legyőzte a házigazda Koszovót az Európa Liga alapszakaszának Pristinai utolsó fordulójában, így 100%-os mérleggel zárt. Az együttes már a találkozó előtt biztosította helyét az elődöntőben, egyben kijutott a 2028-as Európa bajnokságra is. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk végére értünk. Hírekkel legközelebb éjjel 1 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Búcsúzik Önöktől a hírszerkesztő Jávor Miklós. További jó rádiózást, jó éjszakát kívánok!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Ma éjjel a Kossuth Rádió legizgalmasabb, történelmi tárgyú adásait hallgathatják meg újra. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
2: Szenzációs régészeti leletet rejtett 3 honfoglaláskor is ír a Bács-Kiskun megyei Akasztó határában. Egy ifjú harcos, továbbá valószínűleg a kíséretéhez tartozó idősebb férfi és egy kamasz fiú sírját tárták fel a régészek. 1100 évvel ezelőtt, valamikor a 920-as években halhattak meg, és feltehetően mindhárman részt vettek kalandozó hadjáratokon. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A mai műsorban az ő nyomukba eredünk. Elsőként Szenicei Tamás antropológust, az ELTE TTK embertani tanszékének adjunktusát hallják, aki a 2024-ben és 25-ben előkerült csontmaradványokat vizsgálta.
3: A maradványokat Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészétől kaptuk vizsgálatra. Ugye ő volt ennek az ásatásnak a vezetője, és hát a csontokat mi már mosott formában kaptuk elemzésre.
2: És ugye ezt hangsúlyozzuk ki, hogy kifejezetten jó állapotban őrződtek meg ezek a csontvázak, mind a háromra elmondható?
3: Hát az egyes és a hármas csontváz, vagyis Huba és hát Koppányra keresztelt maradványok, akik a legjobb megtartásúak voltak. A második sírban fekvő Szaniszló esetében, mivel kicsit sekélyebb volt a sírgödör, ezért ugye az elmúlt évezred során történt mezőgazdasági munkák kicsit megrongálták a csontvázat. Az ő esetében a koponya az kimondottan töredékes volt, hiányoztak is belőle darabok, de a vázcsontok nála is kiváló jó megtartásnak örventek.
2: Na és akkor megérkeznek dobozokban ezek a csontmaradványok. Nyilván az ember ilyenkor puzzle-szerűen megpróbálja összeilleszteni őket a megfelelő helyükre. Utána mi következik?
3: A maradványokat anatómiai rendben először is kirakjuk, hogy készítsünk róluk egy leltárat. Mik azok a részek, amik megvannak, mik azok, amik töredékesek, mi az, ami esetleg hiányzik. Ezután történik az úgynevezett alapadatoknak a felvétele, vagyis megpróbáljuk megállapítani, hogy férfi vagy női egyénről van szó, illetve megbecsülni, hogy körülbelül hány éves lehetett az elhalálozás időpontjában. A régész kollégák már leletek alapján is, hiszen fegyveres sírokról van szó, feltételezték, hogy férfi egyének maradványai lesznek. Ezt az antropológiai vizsgálat két esetben meg tudta erősíteni. A egyes sír esetében egy 17-18 éves, hát fiatal férfiről beszélünk, a harmadik sírban feküdt ugye ennek az együttesnek a legidősebb tagja, Koppány 30-35 évével.
2: Akkor már nyilván egy idősebb embernek számított a kormány.
3: Igen, az már bizony a felnőtt kornak tetemes részét már jó eséllyel leélte. És a második sírban fekvő Szaniszló esetében egy 15-16 éves fiatal egyént tudtunk megállapítani. Az ő esetében a nemiség nem volt megállapítható, igazából annak tudható be, hogy kamaszoknál, serdülőknél nem alakulnak ki még a csontozaton azok a jellegek, amit mi morfológiailag férfies vagy nőies tulajdonsághoz tudunk rendelni, de így az ő esetében a genetikai vizsgálatok tudták megerősíteni, hogy hát ő a harmadik férfi fiú ugye ebben a lelet együttesben. Utána következik a váznak az úgynevezett anatómiai metrikus méretbeli sajátosságai, ami azt jelenti, hogy megmérjük a csontok hosszát, rögzítjük, hogy milyen variánsok, változatok fordulnak rajtuk esetleg elő. A csontok hosszából pedig jobb esetben ugye tudunk becsülni egy test alkatot, vagy egy test termetet, test magasságot. Utána történik a maradványoknak az úgynevezett paleopatológiai vizsgálata, vagyis megnézzük, hogy mik azok az elváltozások, mik azok a tünetek, amik arra utalhatnak, hogy milyen életmódot folytattak ők életük során, történtek-e velük balesetek, volt-e valamilyen hosszabb tartó betegségük, hiánybetegségük, valamint általánosságban igazából milyen egészségi állapotnak örvendhettek az emberek, vagy hogy esetleg megállapítható-e, hogy mi az az ok, ami miatt ők elhaláloztak. Ugye hát itt két esetben azért igen fiatal egyénről beszélünk, ahol nem teljesen triviális, hogy hát mi is lehetett igazából számukra ez a végzetes körülmény, ami a halálukat okozta.
2: Na de hát akkor rögtön felkeltette, gondolom, az érdeklődését a hallgatóknak is, hogy vajon mi lehetett az oka, mit derítettek ki.
3: Ez egy teljesen jogos elvárás, és sajnos azt tudom mondani, amit a antropológiai esetek 99,9%-ában, hogy nem tudjuk megállapítani.
2: Mert ugyanis, hogy sérülés nyomok ezek szerint nincsenek.
3: Így van. Hatal. Tehát ha valamilyen halálos kimenetülő sérülés van, az megállapítható általában a maradványokon. Hogyha esetleg ez a sérülés, ez egy lágy szöveti sérülés volt, ami nem érinti a csontokat, akkor azt mi pont nem fogjuk látni. Egy olyan betegségről van szó, ami mondjuk igen gyors lefolyással okozta halálukat, és nincs elég idő, hogy kialakuljon tünet, vagy olyan betegségről van szó, ami nem is okoz csontani tünetet, akkor ismételten ugye vakok vagyunk ebből a szempontból, így hát ez esetben, mind a három esetben is azt tudjuk mondani, hogy nincsen rajtuk semmilyen elváltozás, ami közvetlen a halálhoz vezethetett volna.
2: De mi az, amit viszont tudhatunk akkor Szaniszlóról, Koppányról és Hubáról? Ugye már elmondtuk, hogy nagyjából be lehetett lőni az életkorukat, ugye azért ez is egy ilyen körülbelüli érték, de ezen belül azért elég jól meg lehet ezt állapítani, ugye?
3: Igen, igen. A antropológiai munkának igazából triviális, de egyben az egyik legnehezebb feladata az elhalálozás életkor megállapítása, mert borzasztó sok tényező befolyásolja. Itt a két fiatal egyén esetében az a szerencsénk, hogy tehát pont abban az életkorban van, annak, amikor az ember testében a felépítő folyamatok, a növekedés, a gyarapodás dominál, és ezek általában genetikailag erősen, szigorúan rögzített átmenetek, szigorúan rögzített folyamatok, így hogyha az ezekhez kapcsolódó anatómiai, csontani jellegeket azonosítjuk, ezáltal egy igen pontos, akár egy év, fél éven belüli életkorbecslést is tudunk adni, és amivel szintén épp vázakról beszélünk, teljes épp fogazat, gyönyörűen megtartott csontok, ezért van, hogy az ő esetükben igazából ezt a 15-16 és 17-18 évet nagy magabizonyossággal tudjuk mondani. Ugye a 30-35 éves férfi esetében, hogy 5 éves intervallumot tudtunk becsülni, az annak köszönhető, hogy a váz az borzasztóan épp megtartású, a legtöbb információt, amit lehetséges, ki tudtunk belőle nyerni, de ugye ő már abban az életkorban van, amikor kialakult a biológiailag érett váz, a biológiailag érett test, és hogy utána vele az öregedés során mi történik, az sokkal inkább egy egyénre szabott folyamat, milyen életmódot folytat, milyen táplálkozása van, milyen genetikai potenciája van, és sokkal nagyobb lehet benne az úgynevezett zajt okozó tényező, amikor tágabb intervallumot tudunk becsülni, de nála azért ez a 30-35 év, ez egy valószínű pozitív becslés, hogy ebben az intervallumban lehetett az ő valós életkora halála pillanatában.
2: Na most, ha szóba került már a fogazatuk, akkor azokból is rengeteg információt le lehet szűrni. Például itt ebben az esetben mi mindent?
3: Igen, valóban a fogak ilyen kis apró cseprő dolgoknak tűnnek, de egy egyén életével kapcsolatban talán az egyik leginformációgazdagabb forrás tud lenni. Ugye a két fiatal esetében egyrészt az életkorukra is tudtunk belőle következtetni. Ugye a Szaniszló esetében még hát volt fejlődésben lévő foga, még bent voltak a bölcsességfogak például a fogmederben. De ezen kívül végső soron az adott egyén száj higiéniai állapotára, táplálkozási szokásaira. Érdekes, de igazából egyiküknek sem volt egyetlen egy darab szúvas foga se, ami egy 30-35 éves férfi esetében már azért napjainkban is ritkaság számba megy.
2: És akkor meg ugye fogorvos se volt még a közelben.
3: Így van, tehát nincsenek szúvas fogak, tehát szénhidrátot ugye fogyasztanak, de azért nem akkora mennyiségű lehetett ez a szénhidrát alapú táplálék, mint napjainkban. És ott a fogkő mellett ugye találtunk kisebb-nagyobb zománc sérüléseket. Ez szintén nem ritka, hogy belekerül valami keményebb szemcse a táplálékba, vagy egyébként ők, tehát akár a fogazatukat különböző munkavégzési folyamatok során is használhatták, és tehát nem patológia közé sorolnám, de úgy látvány szempontjából az egyik legérdekesebb dolog az kopány fogazatán megfigyelhető úgynevezett diasztéma volt, ami azt jelenti, hogy a felső fogsor ívének a középső, vagyis metsző fogai között egy igen tetemes méretű hézag szünet található, ami nem azért volt ott, mert hiányzott a foga, hanem egyszerűen neki ezek a frontfogai, hát igen, messze estek egymástól.
2: És amit szintén a fogszabályzó még nem tudott korrigálni akkoriban.
3: Így van.
2: Tudjuk régészektől, történészektől, hogy a korembere nem volt túlságosan magas. Itt most ennél a három egyénnél mit mondhatunk?
3: A publikált adatok alapján az időszakban a férfiak átlagos testmagassága kb. Ilyen 168,5 cm-re tehető. A Huba esetében a becsült testmagasság 170-173 cm körül volt, tehát egy picikét nagyobb, mint a korszakban az átlag, de azért nem egy kiugróan magas értékről beszélünk. Koppány esetében ez ilyen 157-163 centi közé tehető, ami azt jelenti, hogy a korszak átlagához képest azért egy picikét alacsonyabb egyénről beszélünk, és hát Szaniszló esetében, mivel még hát növekedésben volt, felnőttkori testmagasságot nem tudunk megbecsülni ebben az esetben, mert hát nála még benne van a pakliban, azért egy jó pár centiméter növekményt elérhetett volna élete során, hogyha megéri azt.
2: Ugye annyit tudunk, hogy a feltárt sírok, ahonnan előkerültek ezek a csontvázak, aránylag közel voltak egymáshoz. Ami azt feltételezi, hogy esetleg akár bármiféle rokonsági kapcsolat is fennállhatott közöttük.
3: A genetikai adatokkal Seifert Bea és Széchenyi Nagy Anna archeogenetikus kollégák foglalkoztak, és hát úgy tudom, hogy mind a három emberi maradványból és egyébként lovakból is jó minőségű genetikai állomány jött ki. És a DNS adatok alapján ugye a második sírba eltemetett 15-16 éves fiú és a 30-35 éves férfi elsőfokú rokonságban álltak egymással, és a figyelembe véve az életkori és illetve a régészeti kronológiai adatokat, ugye az valószínűsíthető, hogy a 30-35 éves férfinek volt a fia 15-16 éves fiú. Az első sírba eltemetett egyén közvetlen rokonsági kapcsolatot nem mutatott a másik kettő egyénnel, de hogyha így szélesebb földrajzi perspektívába helyezzük az ő genetikai eredetüket, genetikai történetüket, akkor ez a Dél-Urál környéke az, ahova igazából ők a apai vonalon és hát az anyai vonalon többé-kevésbé az első sír leszámítva kötődnek. Tehát populációsan ők jó eséllyel egy hasonló csoportból, egy közösségből érkezhettek őseiket tekintve, de közvetlen rokonság ugye a második és a harmadik sírba eltemetett egyén között volt megállapítható.
4: Az ázsiai eredetű avarok Kína északi szomszédságából indultak el, és Iránon át, majd a sztyeppén nyugatra vonulva, időszámításunk szerint 568-ban telepedtek le a Kárpát-medencében. Birodalmuk több évszázadon át Európa számottevő hatalma volt.
2: Szenicei Tamás, az ELTE TTK embertani tanszékének adjunktusa rengeteget foglalkozott az avarokkal is, az avarkori csontvázakkal. Időben korábbra ugrunk vissza, mint az előbb említett 10. századi csontok kora. Utalok egy kecskeméti kiállításra, amely a Katona József Múzeumban egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén címet viseli. Mi mindent lehetett megmutatni például egy ilyen kiállítás keretén belül?
3: Ebben a kiállításban igazából magát a Kárpát-medencei avarság kulturális régészeti történét ugye Bács-Kiskun megyei leleteken keresztül szépen nyomon lehetett követni a hétköznapi életet, a hétköznapi tárgyakat, ékszereket, és emellett a modern biorégészetre is egy jelentős hangsúly került a kiállításba, vagyis az új genetikai, antropológiai stabilizotópos eredményeket is be tudtuk mutatni.
2: Mi volt az, ami például érdekes volt ilyen szempontból egy antropológusnak?
3: Ilyen egészen megdöbbentő adatok is az ilyen elemzések során felszínre tudnak kerülni, mint például, hogy az időszakban, hát nem túl meglepően, de kimutathatóan van egy igen magas gyermekhalandóság például. Vagy hogy borzasztóan aszimmetrikus a férfi és női mortalitás a fiatal felnőtt korban, tehát 2-3-szor nagyobb valószínűséggel haláloznak el a fiatal nők, elsősorban ugye a terhesség és a szülés okozta komplikációk véget. Hogy becsült életkorokat tekintve azért igen töredék része az a populációnak, akit mondjuk maga biztosan mondjuk 60 év fölé lehetne tenni. Nem azt jelenti, hogy nincsenek, csak tényleg elenyésző számban vannak.
2: És ők már akkor tényleg igazán Matuzsálemnek számíthattak abban a közösségben?
3: Hát igen, és pont az ő életkoruk becslése az egyik legnehezebb feladat, de így látszódnak rajtuk az előre haladott öregedés tünetei, például egy súlyosabb mértékű oszteoporozitás, könnyűek a csontok, törékenyek.
2: Csontritkulás.
3: Csontritkulás valóban, hogy hiányoznak egy az egyben a fogak, ugye nincsen még fog pótlás az időszakban, hogy a testtartás is megváltozhatott, mert vannak ezek a görbülő gerincek, nagyon súlyos patológiákkal, és amit még érdekes ugye látni ebben az időszakban, hogy pár olyan betegség van, amit nagy magabiztossággal tudunk diagnosztizálni, fertőzések közül a csontokon, és ezek közé tartozik a tuberkulózis és a lepra. És hát mind a kettő betegség igen gyakran előfordul az avarkorba, és hát vannak nekünk olyan temetőink, és hát ezek a vizsgálatok részben Tivadar által vezetett Histogenes pályázathoz kapcsolódnak, hogy igazából ilyen 7-8 generáción keresztül kvázi egy családok használják őket.
2: Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt, hogy milyen új kutatási eredményeket tártak fel népvándorlás korában, tehát a honfoglalás előtti időszakban, milyen népek telepedtek le itt a Kárpát-medence és környékének területén. Vida Tivadarc, ELTE BTK Régészettudományi Intézetének igazgatója.
5: A Histogenes rövid elnevezése egy nagy európai archeogenetikai programnak, amelyet az Európai Kutatási Tanács támogat 10 millió euróval, és 4 ország vesz ebben részt. Ennek a nagy projektnek nagyon ambiciózus célja van, összesen 6000 4. és 9. század között eltemetett közép-duna-medencei egyén genetikai képét akarja meghatározni. Lehet, hogy a hallgatóknak nincs is fogalma arról, hogy körülbelül milyen mennyiségbe kerülnek feltárásra régészeti leletek. Csak a Kárpát-medencét nézzük, szarmaták körülbelül 4-5000 sírt tártak fel eddig, ugyanannyi gepidát is, langobárdok létszám olyan 1000 körül van, és ehhez képest megdöbbentően nagy, már vagy 100000 avar temetkezést ismerünk a 6.-9. századból. Soha nem volt eddig lehetőség arra, hogy ilyen nagy mennyiségben vizsgáljunk korabeli egyéneket.
2: Mit tudhatunk az avarokról? Mert ugye nagyjából 250 évig éltek itt Kárpát-medencében. Nagyon messziről érkeztek, ugye Eurázsiából ide hozzánk, viszont meglepően gyorsan ideértek, ahhoz képest, ahogy mondjuk a korszakban a többi népek vándoroltak.
5: A történeti források alapján tudtuk, már a 18. század végén elsősorban kínai és bizánci források alapján arra lehetett gondolni, hogy az avarok Belső Ázsiából érkeztek a Kárpát-medencébe. Ugyanakkor más bizánci források utaltak arra, hogy lehet az avaroknak egy közép-ázsiai hun-heftalita kapcsolata is, valamint a bizánci forrásokban az is felmerült, hogy az avarok csak kölcsönözték a nevüket egy dicsőséges tetteket végrehajtó néptől, és maguk nagyjából a Kazaksztán területéről származnak, és csak a nyugatiaknak, a bizánciaknak avarokként adták elő magukat, tehát felvették ezt a nevet. Tehát a történettudományban három terület jöhetett szóba, Belső-Ázsia, a Kazaksztán térsége nagyjából a Kaszpi és a Bajkáltó környéke, valamint a heftaliták által lakott közép-ázsiai területek. Vagy 60 egyént vizsgáltunk genetikailag, teljes genomvizsgálatra is lehetőség nyílott, és kiderült, hogy körülbelül kétharmad része a genetikai mintáknak belső-ázsiai eredetű, és ilyen mértékű domináns rokonságot nem sikerült sem a Kazaksztán területéről, sem pedig a Közép-Ázsiából származó korabeli mintákkal találni. Tehát így egy évszázados történeti vita dőlt el, hogy az avarok valóban a történeti forrásoknak megfelelően Belső-Ázsiából származtak. Lenyűgöző ugyanakkor az avarok gyors vándorlása, amiről ugyancsak a bizánci forrásokból tudunk, hiszen pár évtizeddel alatt megjelennek a Kaukázus előterében. A kérdés, hogy mi vesz rá egy népet arra, hogy fejvesztve meneküljön vagy hagyjon el egy területet. Tudni kell, hogy a 6. század előtt a belső-ázsiai területeken az úgynevezett Zhuan-Zhuan birodalom terjeszkedett. Ezt a birodalmat döntötték meg a türkök, az egyik alkotó eleme tulajdonképpen a Zhuan-Zhuan birodalomnak 552-ben. Sem a nyelvüket nem tudjuk pontosan, genetikailag most térképezzük fel őket, embertanilag általában a belső-ázsiai, észak-kelet-ázsiai embertípusokból állt. Amikor a türkök legyőzik a Zhuan-Zhuan birodalmat, ekkor szakad ki egy népcsoport, amely magát avarnak nevezi, és 552-től fejvesztve menekül, 558-ban feltűnnek a Kaukázus előterében, és elküldik fennhéjázó követeiket Konstantinápolyba, és különféle jogokat követelnek maguknak, legfőképp bebocsátást a birodalom területére, mert védelmet akarnak maguk számára. Bizánc rafinált, az avarokat szövetségessé fogadja, és felbiztatja őket, hogy győzze le a birodalom északi határán élő népeket. Ezek főleg bolgár eredetű népek, amelyek a Kaukázus előterében, a Volga vidékén éltek. Az avarok élnek is a lehetőséggel, legyőzik az ottani népeket, de a népet magát integrálják, tehát még erősebbé válnak, és így érkeznek meg aztán a Kárpát-medencébe. Igen ám, de magukkal hoznak a Kaukázus előteréből, Kelet-Európából is népeket, és az általunk vizsgált genetikai minták arra mutatnak, hogy ezek a kelet-európai csoportok is nyomot hagytak a Kárpát-medencei avarság genetikai képében, és ilyen módon a Kárpát-medencében egy hallatlan keveredés jön létre, ahol a belső-ázsiai típusú személyek keverednek a kelet-európai típusú személyekkel, tehát maguknak, a nomádoknak is két rétege különíthető el a Kárpát-medencében, és a bejövők pedig az itt talált népességgel vegyülnek. Az Alföldön általában a gepidák és szarmaták maradványaival, a Dunántúlon pedig a langobárdok maradványaival, a különféle germán népekkel, akik az 5. század óta itt élnek, valamint a provinciális római lakosságnak a még megmaradt paraszti elemeivel. A Histogenes projekt keretében a Közép-Tisza vidéken kezdtünk el kutatásokat folytatni, és az eredmények arra mutatnak, hogy a több száz síros temetőt 6 generáción át használták, apák és fiaik helyben maradtak, tehát máshonnan hozták a feleségeiket, ez alapján a házasodási szokásokra is lehet következtetni, és 6 generáción keresztül éltek ugyanazon a területen, tehát ugyanolyan életmódot folytattak, feltetően főleg állattenyésztéssel foglalkoztak a Közép-Tisza vidékén, és uralták és tartották a területet, és közöttük változatos kapcsolatok jöttek létre.
2: Na de mi történt 830 környékén, amikor szinte egyik pillanatról a másikra eltűnnek innen, és megszűnik a jelenlétük a Kárpát-medencében?
5: Hát Ez egy nagy kérdése a régészetnek. 828-ban újjászervezik a Karoling Birodalom keleti területeit, és a Dunántúlt nagy részt ebbe integrálják. Ehhez tudni kell, hogy Nagy Károly 791-ben és 796-ban hadjáratot indított az avarok ellen, azért, mert az avarok a felemelkedő Karoling Birodalomnak a potenciális ellenségei voltak. Bármikor képesek voltak, hogy szövetkezzenek a szászokkal, a bajorokkal, vagy az itáliai langobárdokkal, ezt a veszélyes ellenséget ki akarták iktatni a frankok. Ugyanakkor volt egy ideológiai szempont is. A korabeli egyházi értelmiség szorgalmazta a pogány népek megtérését, és ilyen módon egy pogányok ellen indított háborúnak az ideológiai előkészítése már régóta folyt. Erre sor is került, és Nagy Károly ugyan nem mért döntő csapást az avarokra, az avar elit visszahúzódott a Duna-Tisza közére, de az elszenvedett vereségek nyomán legitimitási válság alakult ki az avar birodalomban, egy belső harc jött létre a különböző csoportok között, ami gyengítette a birodalmat, és ez a belső polgárháború, valamint a bolgárok támadása az avar politikai uralom megszűnéséhez vezetett. Ugyanakkor nem gondolhatjuk, hogy az alaplakosság eltűnt a Tiszántúlról. Itt segítségünkre vannak a szénizotópos elemzési módszerek, amelyek segítségével a nagy temetők esetében sikerült bizonyítani, hogy a 850-es, 860-as évekig itt élhetett az a közösség, amit régészeti értelemben a történeti adatokhoz igazodva eddig csak olyan 830-ig tettünk. Ugyanakkor a honfoglaló magyarokat a legkorábbi források már 862-ben említik, hogy segédcsapatként megjelennek.
6: Tehát nem sok idő telt el közben.
5: Így tehát elméletileg egyre közelebb vagyunk az avar továbbélés bizonyítására. A másik terület pedig a településkutatás. Az autópályás ásatásoknak köszönhetően korábban nem ismert mértékben több hektáron kerültek elő települések, ahol a hosszú távú folyamatokat, megtelepedési folyamatokat lehet modellezni. Ezek alapján telepkutatások egyértelműen a 9. század és a 10. század között egy kontinuitásra, azonos technológiai színvonalra, azonos életmódra utalnak, tehát nincs olyan gyökere változás, ami azt indokolná, hogy itt egy nagy lakosságcsere zajlott volna le. Nem is képzelhető el ez így.

0: adásunk ezzel véget ért. A mai műsorban három, a közelmúltban fellelt honfoglaláskori sírról, valamint a Kárpát-medencébe vándorló népek nyomairól hallhattak. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hangmérnök kollégám Schwarz Nóra nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották.
1: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Egyszer volt.
2: Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. Az 1694 és 1748 között élt Hruskovics Sámuelről a magyar történészek és irodalmárok mindeddig szinte egyáltalán nem vettek tudomást. Csupán szuperintendensi, azaz evangélikus püspöki hivatala, illetve 1746. évi egyházlátogatása és emiatti perbefogása miatt tűnik fel az egyháztörténeti munkákban. A magyarországi kutatás részéről kevés figyelem övezi Hruskovics értékes önéletrajzát, igazi főművét, ellentétben a szlovák történészekkel, akik régóta ismerik. Érdeklődésük teljesen érthető. Hruskovics szép és elegáns latinsággal, hatalmas mesélőkedvel írta meg, szokatlanul fiatalon, mindössze 25 esztendős korában, 1719-1720-ban addigi élete folyását, vagyis azt, hogyan járt iskoláról iskolára a felföldi tót és magyar városokban, és miként járta ki a németországi Wittenberg Egyetemét. Szokványos életút ez, mondhatnánk, de az már bizonyosan nem szokványos, ahogyan ezt a diák odüsszeiát Hruskovics megörökíti. Szavai nyomán ugyanis éles és eleven fényben tárul elénk a korabeli Észak-Magyarország, amely háborús területté vált a Rákóczi szabadságharc miatt. Emellett az életrajz segítségével bepillantást nyerhetünk az északi vármegyék zilált állapotban levő evangélikus iskoláinak életébe is. Tóth Gergely történész fogalmaz így abban a kéziratában, amely 2026 áprilisában készült a Sárospataki Református Kollégiumban elhangzott előadásához. Címe: A nélkülözés sem tántorított el a tanulástól. Evangélikus iskolaügy és diáksors a 18. század elejé Észak-Magyarországon Hruskovics Sámuel önéletírása tükrében. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Az 1694-ben Korponán megszületett Hruskovics Sámuel milyen fajta világba csöppen bele? Milyen fajta indítatásokat kap?
3: Hruskovics Sámuel háborús világba születik, zajlik a nagy háború az Oszmán Birodalom ellen, ugye Habsburg és magyar fegyverekkel, másrészt pedig Észak-Magyarországot, ahol születik, számos belviszály, belháború sújtja.
2: Tud Gergely történész.
3: A Veselényi összeesküvés után vagyunk, a protestáns lelkészeket is megvádolta a kormányzat, illetve a katolikus klérus azzal, hogy részt vettek az összeesküvésben. Idézik be a pozsonyi vértörvényszék elé, egy részüket a Gályára küldik.
2: Az 1671-es kezdetű gyász évtized a magyar protestáns egyházak életében nagyon sok fájdalmat okoz.
3: Érinti az evangélikus iskolákat is, számos iskolát bezáratnak, ellehetetlenítik a működésüket. Az iskolarendszer azért ezt nagyon megsínyli, később is, amikor Hruskovics iskolába jár, akkor is érződik a hatása.
2: Tóth Gergely történész néhány adata Hruskovics Sámuel életéről. 1694-ben született a felföldi Korponán, szlovák nemzetiségű szegény családban. 1702 és 17 között Magyarországon folytatott tanulmányokat Korponán, Jolsván, Gömörben, Rozsnyón, Eperjesen, Selmecbányán, Besztercebányán. 1717 és 19 között a németországi Wittenberg Egyetemén tanult. 1720 és 34 között Maróton volt evangélikus lelkész. 1732-től besztercebányai szlovák, majd német lelkész. 1745-ben választották Hruskovics Sámuelt szuperintendensé, azaz evangélikus püspökké. 1746-ban tett egyházlátogatást Nógrádban. Emiatt, mint törvénysértés miatt 1747-ben a helytartó tanács felfüggesztette hivatalából, Pozsonyba idézte, perbefogta és elítélte. Hruskovics Sámuel másfél évet töltött börtönben. 1748-ban felmentették a vádak alól, visszahelyezték szuperintendensi tisztségébe. Azonban 1748. szeptember 1-én Beszterce bányán megrendült egészségi állapota miatt elhunyt.
3: Maga Hruskovics szegény családba születik, édesapja kosárkötő, az anyai nagyapja, ő evangélikus lelkész volt, és egy ideig a nagyszülők is nevelik. Példakép volt a nagyapja, értelmiségi, biztosabb anyagi körülmények között, és maga Hruskovics is egy nagyon jó eszű fiú volt, ez nagyon hamar kiderült, már gyerekkorában elolvasta kétszer a cseh bibliát, ő szlovák anyanyelvű volt, tehát ő a cseh irodalmi nyelven is tudott olvasni. Nagyon dicsérte a tanára is, már a kezdettől fogva tanári lelkészi pálya lebegett a szeme előtt. A szlovák népesség nagy része is, ugyanúgy, ahogy az észak-magyarországi német polgárság, tehát a bányavárosok, kisebb városok német polgársága nagyon hamar a luteri reformációt fogadta el. Ezekben a városokban nagyon jó minőségű iskolák keletkeztek már a 16. században, képezték a lelkészeket, oktatókat. A szlovákok is tömegesen látogatták ezeket az iskolákat.
2: Ezeknek az iskoláknak milyen volt a karaktere? Milyen tananyag szerint tanítottak? Volt-e különbség a más vallású magyarországi iskolák, korabeli iskolák intézmények között?
3: A korszakban az úgynevezett humanista iskolai képzés díj volt. Ez a latin nyelvnek, a latin szónoklatannak, verselésnek, retorikának a legtökéletesebb elsajátítására irányult. Ebben nem nagyon különbözött egy jezsuita iskola, vagy egy református humanista iskola, meg egy evangélikus iskola.
2: Részlet Hajnóci Dániel, soproni evangélikus iskola rektor 1739-ben keletkezett útleírásából. Az evangélikus iskolázás tekintetében könnyebben lehet orvosolni a szlovákok szűkölködését, mint a németekét. A szlovákok ugyanis bővelkednek egyházi szolgálatra alkalmas férfiakban, a németek viszont szűkölködnek. Egyiknél sincs hiány tehetséges elmékben, de a jelenkorunk valamiféle hibája folytán a szlovákokat saját szegénységük ösztönzi a tanulmányok művelésére, és a németeknek viszont a vesztét okozza saját gazdagságuk, és a tudományoktól eltéríti őket más hivatások felé.
3: Ezek az észak-magyarországi iskolák annyiban voltak jobbak, mert itt ugye a gazdag bányavárosoknak a polgársága biztosította a jó minőséget, ráadásul közel voltak a német egyetemek. Ezek a szlovák és német tehetségesebb diákok folytatták az útjukat Szászországba, Wittenbergbe, Jénába, később aztán Halléba, Frankfurtba, tehát nagyon sok lehetőségük volt. Tehát valószínűleg ezért is voltak jobb minőségűek az észak-magyarországi evangélikus iskolák, mert akik visszajöttek az egyetemekről, azok tanítottak ott, a tanári gárda is képzettebb volt, az anyagi feltételek is jobbak voltak, meg ez egy nagyon sűrű iskolahálózat volt, tekintettel arra, hogy az Észak-Magyarországon nagyon sok város tartott fent iskolát.
2: Részlet Tóth Gergely történész 2006-os előadás kéziratából. Felmerülhet a kérdés, az áldatlan körülmények között vajon mi tartotta fenn az iskolarendszert? Anyagi alapját természetesen az egyház, a városok polgársága és a birtokaikon iskolákat nyitó protestáns földesurak teremtették meg, hiszen lelkész és tanár utánpótlásra minden körülmények között szükség volt. Nem csak a szabadkirályi városok intézményei voltak népszerűek, a kisebb felföldi mezővárosokban is sorra nyíltak a protestáns humanista iskolák a reformáció kezdete óta, ezekben nagy számban jelentkeztek a diákok. Mert az egész hálózatot leginkább az iskolába járó gyermekek tartották fenn, akik fáradhatatlanul keringtek a rendszerben, jártak egyik iskolából a másikba, jobb tanár, jobb körülmények, több munkalehetőség, kisebb életveszély után kutatva. Ha pedig arra vagyunk kíváncsiak, honnan volt meg az elszánás és az akarat a diákokban, különösen a szegény sorsú diákokban, e kérdésre is választ kaphatunk Ruskovics visszaemlékezéséből. Az ő sorsából az derül ki, hogy a felemelkedési vágy, a tisztes megélhetést, szellemi munkát biztosító tanári és lelkészi állás megszerzésének vágya volt a fő motiváció.
3: A szlovák népességben is magasabb volt az iskolázottság, és egy nagyon tipikus és vágyott karrierút volt a tanári lelkészi pálya, és szükség is volt rá kisebb falvakban, városokban is.
2: Ön egy tanulmányában azt írja, hogy a kiemelkedést adott volt lehetőségként a tehetségesebb diákok számára.
3: Mindenképpen motiváció volt, különösebben szegényebb sorsú diákoknak, ráadásul már volt egy bizonyos túlnépesedés is ezekben a megyékben, nyilván a földterület az nem volt annyira jó minőségű, tehát egy ilyen karrierút ez mindenképpen kívánatos volt, igen.
2: Ruskovics ebben a rendszerben diákként mit tapasztal? Látja-e kívülről ezt a szisztémát? Fogalmazódik-e meg benne kritika ezzel kapcsolatban?
3: Ruskovics a kevésbé szerencsések közé tartozott, szegény szülőktől származott, támogatás a szülők részéről. Csak kezdetben volt biztosított, utána ellenezték is a tanulmányait.
2: Mert hogy az pénzbe kerül, és egy család költségvetése nem biztos, hogy bírja.
3: Nem is tudták már finanszírozni, meg egyébként is maguk mellett akart tartani, mert egy plusz munkaerő, tehát volt egy olyan év, amikor az apja otthon tartotta, és egy évig otthon kellett dolgozni, aztán hasonló sorsú diáktársaival végül megszökik a Jósfai gimnáziumban, mert már nem tudja elviselni, hogy a szülei tulajdonképpen el akarják téríteni. Nem akarták, hogy folytassa iskolai tanulmányait.
2: Ez egy eléggé zaklatott élet. Nem is csoda talán, hogy 25 évesen megírja azt az úgynevezett önéletírást, amelyet az emberek általában életük végén szoktak megírni. Ön tartott egy előadást 2026 tavaszán, több dolgot kiemelt. Lehet ebből az önéletírásból következtetni az észak-magyarországi evangélikus iskola viszonyokra, műveltségi ideálokra, értékrendre, arra, hogy hogyan működik egy iskola jó és rossz tulajdonságaival, és arra, hogy vajon mit hagyományoznak egymásnak a nemzedékek az oktatás által az evangélikus szisztémában.
3: Viszonylag fiatalon, 1720-ban fejezte be az önéletírását, és ennek nagy része a gimnáziumi és egyetemi tanulmányairól szól.
2: Tud Gergely, történész.
3: Ami a gimnáziumi tanulmányait illeti, beszéltünk már arról, hogy ez valóban a felemelkedést jelentette, de ez egy szegény diáknak rendkívüli nehézségekkel járt. Éppen ezért ez önéletírásának az egyik fő motívuma.
2: Részlet Ruskovics Sámuel 1719-20-ban papírra vetett önéletírásából. Tanulmányaim egész ideje alatt rendkívüli szegénységgel és nyomorúsággal kellett küzdenem, és nem volt semmi, ami engem jobban gátolt és sújtott volna. Úgyhogy erősen csodálkozom, hogy a sok nyomorúság közepette nem csak életben maradtam, hanem a tanulmányaimat is meglehetős sikerrel el tudtam végezni.
3: Ő, mivel szegény diák volt, nem kapott állandó támogatást, számos módot kellett keresnie arra, hogyan tartsa fent magát, mivel a gimnáziumok sem tudták a szegény diákjaikat támogatni. Több módszer is volt. Egyrészt munkát vállalhatott az adott városban, szolgaként, cselédként dolgozhatott mesteremberek mellett. Ruskovics is rákényszerült erre. Aztán koldulhatott, ennek is megvolt a szabályozott módja, sőt, még a szegény diákoknak ki is jelölték azokat

0: gimnáziumokat, iskolákat illeti, és itt most az evangélikusokra gondolok, az nagyon tanárfüggő volt. A diákok azért vándoroltak sokszor iskoláról iskolára, mert hallották, van valahol egy jó képességű tanár, aki esetleg olyan tárgyat oktat, olyan minőségben, amely neki kívánatos, akkor elindult a rajzása a diákoknak, és átmentek abba az iskolába. Volt egy viszonylag jól áttekintető tananyag, de az már nagyon a tanártól függött, hogy ezen kívül milyen további nyelveket, illetve tantárgyakat oktat, és jó minőségben. És azt veszem észre, hogy ez ilyen futótűzként terjedt ebben a diák társadalomban, hogyha megtetszett valamelyik tanárnak a tananyaga, akkor átvándoroltak hozzá. Ugye Bél Mátyás is ezért is volt népszerű, mert jó minőségben oktatta ő a történelmet, földrajzot, ami ekkor még abszolút alternatív tantárgy volt, tehát nem volt a szilárd tananyag része, illetve keleti nyelveket is. Egy lelkésznek egyébként a tanulása, az a Biblia tanulmányozásához fontos volt. Ezek a magyarországi gimnáziumok egyrészt egyetemi előkészítők is voltak, a legmagasabb osztály sokszor egyetemi szinten tanította a teológiát, a biblia magyarázatot, illetve a bibliai nyelveket. Illetve sokszor ezek a gimnáziumok pótolták is az egyetemet, mert nem minden diák volt annyira jó képességű, illetve jó anyagi helyzetű, illetve nem minden diák tudott találni patrónusokat, hogy aztán külországi egyetemre kimenjen. Ugye ne felejtsük el, hogy ekkor nem volt a magyarországi evangélikusoknak egyeteme Magyarországon, volt egy kísérlet, hogy Eperjesen létrehozzanak egyet, de ez nem valósult meg. Éppen ezért a gimnáziumok legmagasabb osztályában, amit sokszor több évig végeztek a diákok, gyakorlatilag lelkésznek készítették fel jelentős részüket.
1: Részlet Tóth Gergely történész 2026-os előadás kéziratából. A családi támogatás csekély volta, majd hiánya hozta magával Hruskovics önéletírásában a nyomor és a nélkülözés narratíváját. Ez szintén végigvonul a könyvön, állandóan fenyegető rémként. Hruskovics Sámuel fájdalmas érzékenységgel örökíti meg, hogy ruzsnyói diákoskodása alatt például éhezett, sőt valósággal elfonnyadt, emellett a tetvek majdnem vesztét okozták. Gömörben körtét és erdei gyümölcsöt, illetve gombát szedett, és ezért élelmet kapott a rektortól és szállásadójától. Nappal dolgozott, éjjel pedig tanult, és már nagyon boldog volt, ha egy kis kukoricát és tejet tudott szerezni. A németországi Wittenberg Egyetemén fél esztendő alatt elfogyott Hruskovics pénze. 2 évig nincstelenül tanult a városban, csont és bőr lett, kinevették a ruháját, lábai többször lefagytak. Tanulótársai megvetették, még a saját nemzetbeliek is, és otthonról senki sem írt neki.
2: Wittenbergbe kerül, milyen tapasztalatokat szerez? Mert hogy ez az értékrend aztán hazajövetele után, hazaérkezése után ütközik egy másik fajta, mondjuk így, hallei értékrenddel.
0: Hruskovics egy olyan korszakban végezte a tanulmányait, amikor az evangélikus egyházon belül megjelent egy reformirányzat, a pietizmus. A fő képviselője, szervezője, atyamestere August Hermann Franke volt, a Hallei Egyetem vezetője, professzora. A pietizmus a dogmákhoz való ragaszkodás helyett egy jobban megélt vallásosságot tűzött ki célul, nagyobb szerepet kap a jótékonyság, nagy hangsúlyt helyeztek a közös ima alkalmakra is. Tehát egy jobban megélt, bensőségesebb, átszellemültebb vallásosságot célzott ez a pietista irányzat. Ez viszont a wittenbergi hagyományos nézetek képviselőit felháborította, és egy nagyon komoly belháború indult meg a két irányzat között.
2: Mit képviseltek a wittenbergiek?
0: A wittenbergi professzorok a lutheri dogmákhoz hitelt elvekhez való betű szerinti ragaszkodást képviselték, mert féltek az egyháznak a szétszakadásától. Tehát a luteri egyedül a hit, egyedül a kegyelem, egyedül a szentírás elvekhez ragaszkodtak, és a pietizmust eretnekségnek vélték, mivel hogy nem a krisztusi kegyelemre koncentrál, hanem egy belső vallásosságra, illetve jótékonyságra.

0: amiben már olykor már ilyen katolikus mellékzöngéket is felfedezni véltek. Pruskovics már a gimnáziumi tanulmányai alatt is tapasztalta, hogy ez a kétfajta nézetrendszer, ez a kétfajta irányzat van az evangélikus egyházon belül, például Beszterczebányán, ahol a 1710-es évek elején tanult, az egyik tanára, Bél Mátyás, pietista elveknek a nagyon következetes képviselője volt. Ennek egy nagyon nagy részt szán egyébként az önéletrajzában Pruskovics, hogy Bél Mátyás mennyire nagy hatással volt rá kezdetben, hogy milyen olvasmányokat tartott nekik, milyen imaórákat, és ő egy nagyon szuggesztív, jó tanár volt, és mint írta, ő is egészen a hatása alá került, egyébként is egy ilyen nagyon exaltált rajongó figura volt Pruskovics. Miután Bél eltávozott Beszterczebányáról Pozsonyba, egy másik tanár, Simonides Pál, a pietisták ellen hangolta őt, tehát sikerült őt áttérítenie az evangélikus ortodoxiának, így később Pruskovics ezért is ment Wittenbergbe, és aztán később ezért is hadakozott, már lelkészként, majd később püspökként, vagy ahogy az evangélikusok mondják, szuperintendensként a pietista elveket valló lelkészek ellen.
1: Pruskovics önéletírásából. Pozsonyban, ahová Bél Mátyást a gimnázium megújítójának és igazgatójának hívták meg, szabadabb légkörhöz jutott és nyíltabban kezdte terjeszteni a tévejgéseit, illetve megrontani a haza legnemesebb ifjúságát. Egyesekbe az igaz hitűek iránti gyűlöletet csepegtette, másokat nagy buzgalommal Halléba, Jénába küldött tovább tanulni. Pruskovics Sámuelt 1744-ben választják meg Beszterczebányán evangélikus szuperintendensé, püspökké. 1746-ban azonban történik valami, ami megakasztja az ő püspöki tevékenységét. Majd aztán később ismét visszahelyezik hivatalába.
0: Elkövet egy hibát, ha ezt hibának lehet nevezni. Nógrád vármegyében meglátogatta az evangélikus gyülekezeteket, és ez a hatályos törvények szerint tilos volt. Működhettek szuperintendensek ekkor Magyarországon, viszont nem látogathatták meg a gyülekezeteiket. A kormányzat nyilván attól félt, hogy ez jobban megerősíti azokat a gyülekezeteket, és ezáltal az evangélikusok túlságosan megerősödnének, és ezért megvádolták, sőt, börtönbe is zárták. A hatályos törvényeket megszegte. Tehát egy szuperintendens ezt nem tehette meg a Karolina rezolúció, a károlyi rendelkezések alapján.
1: Ugye harmadik Károlyról van szó.
0: Így van. 1748-ban aztán ejtették a vádat, felmentették, de valószínűleg megviselte börtönlét.
1: Tud Gergely, történész.
0: Körülbelül egy évig volt börtönben, megviselte a szervezetét, tehát már egyébként is 54-5 éves volt, és még 1748-ban szeptember 1-én meghalt.
1: Evangélikus iskolaügy és diáksors a 18. század elejé Észak-Magyarországon Pruskovics Sámuel önéletírása tükrében.
2: Egyszer volt.
1: Figyelmüket megköszöni a szerkesztő műsorvezető Kis Péter Ernő. Találkozzunk egy hét múlva ugyanebben az időpontban. Az elhangzott műsor meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyonvisszaszerzési hivatalról. Az országgyűlés rendkívüli kétnapos ülésén több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A Visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. A közlekedési társaságoknál napok óta megerősített ügyelet működik a hőség miatt, hogy műszaki hiba esetén a lehető leggyorsabban tudjanak beavatkozni, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A MÁV csoport korábban arról tájékoztatott, hogy a Balaton környékén több vasútállomáson tartalékmozdonyok várakoznak, és szükség esetén vonatpótló buszokat is tud mozgósítani a vasúttársaság. Mától Budapesten és újabb öt vármegyében lép életbe tűzgyújtási tilalom az aszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben és azok 200 méteres körzetében. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcshozhat, grillezhet. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB sugárzás. A Dunántúl nagy részén, Pest megyében, a Délalföldön és Észak-Magyarországon lesznek a legmagasabb értékek. A szakemberek azt tanácsolják, hogy mindenki fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen, és ha lehetséges, 11 valamint 15 óra között kerülje a napozást. Spanyolország magabiztosan 4-0-ra legyőzte Szaúd-Arábiát a labdarúgó világbajnokság hátcsoportjában. Belgium gól nélküli döntetlent játszott Iránnal, jelenleg pedig Uruguay a zöldfoki szigetekkel csap össze, még hajnal 3-tól Új-Zéland Egyiptommal mérkőzik. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet hajnalban általában 15-21, napközben 30 és 35 fok között alakul.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Száz éve történt. Új világrend születik.
2: Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
3: Szentendrének ez a különössége, és ezért maradt meg ez a kicsit ez a zárványszerű állapot, hogy elfogyott a gazdasági potenciál, és nem volt mód arra, hogy a rossznak gondolt épületeket, vagy a divattyamult épületeket ugye átépítsék, újraépítsék.
2: Szentendre nevét hallva a hangulatos macskaköves utcák, a nyüzsgő turizmus és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. Időutazásra hívjuk most Önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos, átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábban szerb vezetésű falusias település kétségbe esetten kereste a jövőjét. Modernizáció kontra helyi lobby, a főváros közelségének dilemmái. Erről mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőben című tárlat. A kiállítás a város lakóinak történetein keresztül mutatja be a nem is olyan régmúltat. Tartsanak velünk!
0: Száz éve történt. Új világrend születik.
2: A logó elsődleges célja a figyelemfelkeltés, a megkülönböztetés, valamint a bizalom és a márka ismertség építése. A 20-as években a szentendrei festők már használták.
4: akkor emblémának hívták, és akkor ráteszik a város címeréből ezt a bárányt.
2: Falunak nagyocska, városnak meg kicsike. Szentendre és a 20-as évek.
3: Szentendre ebben az időben egy faluszerű kisváros, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, de épp kiürültek a templomok, a Péter Pál templomot éppen le akarták bontani és téglánként eladni a 20-as években.
2: A szentendrei művész telep és az ősfák, a téma az utcán, akarom mondani, a parkban hevert.
4: Két olyan archívfotó, ahol látszik, hogy a művész milyen hatalmas vegetációban fest. És ezt az ősfás kertet szerették nagyon a művészek. Ők beleköltöztek a természetbe.
0: 100 éve történt.
2: Szentendre az 1920-as években válaszút elé került. A filoxérával együtt nem csak a szőlő, hanem átmenetileg a jómód is sok helyen eltűnt a dunaparti településről. Vissza a jövőbe. A szentendrei képtár kiállítása, Szilágyi Zsófia kurátor, a Ferenci Múzeum munkatársa kalauzol minket ebbe a korszakban.
3: Szentendre ezekben az években, 10-20-as években azon gondolkozik, hogy most városként fejlődjön tovább, hogy maradjon nagyközség. Nincsen gimnáziuma, nincsenek város intézményei. Ugye a kiállításban is kiemeltem, hogy 23-ban, illetve 26-ban épül meg a városháza, ami pont ezt szimbolizálja, hogy amellett döntöttek, hogy akkor városként tovább. Szentendre ebben az időben egy faluszerű kisváros, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, ugye itt voltak a templomok, de épp kiürültek a templomok, épp el akarták adni, le akarták bontani. Ugye ebben az időben került át az egyik, másik, harmadik templom szép lassan a református, illetve a katolikus egyház tulajdonába. A Péter Pál templomot éppen le akarták bontani és téglánként eladni a 20-as években, tehát hogy itt nem volt semmi szinte a mai 11-esen túl, csak gyümölcsösök és egy-egy villa, persze már kezdtek feltűnni, tehát hogy nagyon más volt ez a Szentendre.
2: Olyannyira, hogy az 1920-as években városi lap sem volt.
3: Tehát a Szentendre és vidéke pont ebben az időszakban éppen nem működik. És ami nekünk nagyon nehéz, és látszik, akkor is küzdöttek ezzel, és azt gondolom, hogy ma is a Budapest közelség.
2: Szilágyi Zsófia azt mondja, hogy a főváros közelsége áldás és átok volt egyszerre.
3: Ami egyszerre öröm és pozitív adottság, de egyszerre egy nagyon nagy nehézség is, mert hogy túl közel vagyunk ahhoz, hogy itt külön művészeti élet, vagy Budapesttől független művészeti élet, irodalmi élet bármi kialakuljon. Nem is volt meg ehhez a polgári réteg, mert ugye pont akkor történt a filoxéra járvány miatt a gazdasági ellehetetlenülés, amikor ez a polgárosodás megindult volna Magyarországon. Tehát nálunk ez elmaradt.
5: Jelentős szerb lakosság volt még ebben az időben?
3: Hát már nem annyira, és a háború alatt ugye a szerbek, mint ellenségek szerepeltek a közbeszédben, és nagyon sokan elmentek Szerbiába. Tehát már a szerb lakosság is megfogyatkozott, nyilván azért is ürültek ki a templomok, és lettek fölöslegesek.
5: Azt említette, hogy a 20-as évek egyfajta akkor ilyen vízválasztó volt, hogy most akkor éljük tovább egy nagyközségi településnek az életét, vagy pedig akkor városiasodunk, és hogy Szentendre az utóbbit választotta. Városháza ekkor épül, legalábbis a második szintet ugye ekkor húzzák rá. Ennek voltak még jelei a két világháború között?
3: Én azt gondolom, hogy voltak, tehát azért itt volt egy erős helyi közösség, voltak színjátszókörök, ugye egyre más alakultak az egyesületek, turista egyesület, volt itt vízi élet, sportélet, volt kaszinó.
5: Mozi volt.
3: Mozi is volt, igen. Tehát, hogy azért nem úgy kell elképzelni, hogy fű sem terem Szentendrén. Egy-egy embernek az elhivatottsága az, ami mozgatta ezeket a társulatokat, vagy színjátszóköröket, vagy mondom a vízi és sportéletet. Mindeközben persze bekapcsolódtak az országos egyesületek életébe, ugye akár a legényegyletek, katolikus körök, polgári körök, tehát ezek mind megjelentek Szentendrén is.
2: Az úthálózat fejlesztése is fontos szempont volt.
3: A 20-as évek elején nyitják meg a Dömörkapunál a kőbányát. Egész megyére kihatása volt annak, hogy akkor az útépítéshez itt a megyében tudták kitermelni a megfelelő alapanyagot. És hát ugye a parcellázás, a villaépítkezések.
5: Itt a kiállításban sok olyan fotót, képeslapot, régi képet láthatunk, ami egy olyan arculatát mutatja be Szentendrének, ami már nem létezik. Tehát vannak olyan épületek, Említette, hogy éppen templomot készültek lebontani itt a 20-as években, de hogy vannak olyan épületek, amelyeket csak itt a kiállításban lehet látni, mert a valóságban már nincsenek meg?
3: Igazság szerint Szentendrének ez a különössége, és ezért maradt meg ez a kicsit ez a zárványszerű állapot, hogy elfogyott a gazdasági potenciál, és nem volt mód arra, hogy a risz-rossznak gondolt épületeket, vagy a divatja múlt épületeket ugye átépítsék, újraépítsék. Nincsenek itt szecessziós épületek, vagy historizáló épületek, mondjuk a Dunaparton a Vörösmarty villa, de hogy a városban egyszerűen nem történt építkezés. Így maradt meg Szentendre ennek a mondjuk így, hogy barokk kisvárosnak. Talán az Erzsébet kioszk, amiről van itt egy alig látható fotó. Alapvetően a belváros, az óváros nem változott.
5: Nyilván vannak fundamentumok, olyan cölöpök, amelyekre építkeznek, amire a kiállítás is építkezik, ami mellett nem lehet elmenni, ilyen természetesen a művésztelep, de Szentendrének vannak még ilyen jellegzetes kapaszkodói, amit mindenféleképpen be kell mutatni, ami nem maradhat el egy kiállításból, hogyha Szentendre 100 évéről beszélünk.
3: Én itt a kiállításban semmiképpen nem akartam egy átfogó, főleg nem egy 100 évről szóló kiállítást, de még a 20-as évekről sem egy várostörténeti tényt felmutató kiállítást létrehozni, hanem inkább mikrotörténeti kutatásokkal akartam valami módon felidézni ezt a korszakot. Gyakorlatilag 10 embernek a kiemelésével beszélünk erről az időszakról, ez a 10 ember teljesen más társadalmi státuszú, más nemzetiségű, más nyelvű, idős, fiatal, tehát a korosztály tekintve is teljesen mások. Szóval az ő történetükkel, az ő bemutatásukkal akartam egy kicsit megidézni, hogy vajon milyen emberek éltek akkor a városban.
5: Közös bennük az, hogy szentendreiek.
3: Így van, hogy Szentendréhez közük van, vagy itt laktak már régóta, családjukat tekintve már mondjuk azt, hogy ős honos szentendrei, vagy éppen ebben az időszakban költöznek Szentendrére, vagy szerbek, vagy zsidók, vagy svábok, tehát hogy sokféle szempont szerint válogattuk őket, hogy ez a színesség, ami azt gondolom, hogy viszont ha már rákérdezett, ez biztos, hogy nem hagyható ki, hogyha Szentendréről van szó, mind a táj, ugye, a környezet, ami Szentendrét körülveszi, mind pedig a lakosság egy nagyon változatos és színes közeg, illetve lakosság, tehát ezt semmiképp nem szabad kihagyni, és épp ez az, aminek kapcsán itt most egy kicsit tudunk arról beszélni, hogy hogy éltek ezek az emberek egymás mellett Szentendrén.
2: A tárlaton felvonuló 10 szentendrei karakter között a legkülönfélébb társadalmi rétegek képviselői jelennek meg, a városfejlesztő polgármestertől a dolgos hétköznapok emberéig. A malomipar alkonyát megélő molnármester, a földet vásárló, majd neves szőlőnemesítővé váló egykori napszámos, vagy éppen az a francia katonacsaládból származó, több nyelven beszélő vegetáriánus papírkereskedő, aki később művészek modelljeként is feltűnt. A kiállítás kitekint a jövőbe és a traumák feldolgozására is. Megismerhetjük egy kislány történetét, aki holokauszt túlélőként idézte fel a szentendrei emlékeit, valamint egy olyan építész professzort, akinek köszönhetően nem csak műemlékvédelmi szemlélet, de a városháza bővítése révén közvetlen építészeti örökség is maradt a városra. A Ferenci Múzeumi Centrum Vissza a jövőbe című kiállítása így válik a múlt század elő Szentendréjének lenyomatává, ahol 10 ember sorsa és emlékezete világítja meg azt az utat, amely a mai művészvároshoz vezetett. Most pedig Szalóci Pál következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilap híreivel.
6: Vasárnap életbe lép a futballtilalom. Vasárnap még lejátszhatják Budapesten a kijelölt mérkőzéseket, azután kezdetét veszi a futballtilalom, és ettől kezdve már csak a protekciós fővárosi csapatok mérkőzhetnek, természetesen ők is csak vidéken. Az MTK vasárnap Pécset játszik, a PSC ellen, a vasasok Szombathelyre rándulnak. A csehek a régi határkövek helyett új vaspóznákat állítanak föl. Prágából jelenti tudósítónk. Az osztrák-csehszlovák határ mentén az átkelő állomásokon a régi határköveket új jelzésekkel cserélik föl. Körülbelül 3 méter magas, háromszögletes vasoszlopokat emelnek, amelyeken kék-fehér-piros zászlókat lenget a szél, A lobogókon a csehszlovák címer látható, és ez a felirás Csehszlovenska Republika. Molnár Ferenc és Darvas Lili házassága. Molnár Ferenc, aki az utolsó néhány héten Budapesten tartózkodott, házasságot kötött Darvas Lilivel. A fiatal művésznő, aki legutóbb a német színpadokon aratott sikereket, néhány nappal ezelőtt érkezett Budapestre. Az író és a művésznő házassága Molnár Ferenc lakásán ment végbe, a tanúk és az anyakönyvvezető jelenlétében. Más senki nem volt jelen az esküvőn. Molnár Ferenc fiatal feleségével tegnap reggel autón külföldre utazott. Néhány hétig Milánóban, majd Velencében fognak tartózkodni, azután Salzburgba utaznak. A Radion új önműködő mosószer központi irodája közli, hogy ezen új mosószerrel az alábbi helyeken és napokon tartanak próbamosást. Június 19-én Besnyő Kálmán fűszeres csemege kereskedő, 8. kerület József körút 14. 20-án Gáspár testvérek Erzsébet drogéria, 7. kerület Erzsébet körút 42. 21-én Zala Adolf fűszerkereskedő, 7. kerület István út 8. 22-én Stern Zsigmond drogéria, 5. kerület Vilmos Császár út 42.
2: Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a Művészetmalom három épület szárnyában nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. A kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapítómester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. A tárlaton Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa kalauzol minket.
5: Itt vagyunk a művésztelep makettje előtt. Ezek az épületek azok, amelyek már nincsenek meg, ugye?
4: Meg. Hát ezeket bontották le 1970-ben, viszont ezeket szerették nagyon a művészek.
5: Ez egy ősvás terület, nem?
4: Igen, ez egy hatalmas ősvás park volt, teljesen lefutott a Dunáig, volt benne egy gyümölcsös kert is, és itt van két olyan archívfotó, ahol látszik, hogy a művész milyen hatalmas vegetációban fest. És ezt az ősvás kertet szerették nagyon a művészek.
5: Tehát ők beleköltöztek a természetbe.
4: Így, nagyon, igen. Ők beleköltöztek a természetbe. Magában a kertben ők körülhatárolhatták a maguk alkotó területét, ami lehetett nagyon személyes, de lehetett egy óriási közösségi tér is, ami lefutott a Dunáig. És ennek a makettnek az a jelentősége, hogy nagyon sok képet megmagyaráz. Nagyon sok képen megjelenő motívumot értelmez. Ott van például Barcsa Jenőnek az a két lépcső feljárója, amiről szerintem most már nagyon kevesen tudták, hogy a művésztelepnek a utcával párhuzamos épületének a úgynevezett filagória részét mutatja meg. Ott nagyon szerettek a fakorlátos lépcső alatt ülni a művészek. És akkor itt van a két önálló ház, a Lula háza, amit Kántor Andor és Gál Filóla kapott meg, miután 37-ben összeházasodtak, és azután már mindig Lula házának hívták, vagy a Médi házát, ahol két lépcső sor vezetett föl a házba, és az egyik műteremben a Kornis Dezső alkotott, a másikba pedig a Gráber Margit. És itt ebbe a két terembe csupa olyan festmény látható, ahol ezeket az épületeket, vagy egy-egy részüket megfestették.
2: A művésztelep története nem csak vásznakon, hanem korabeli dokumentumokon is tovább él. A kiállító térben a különleges archív fotók időkapuként működnek, szimbolikusan összekötve a mai látogatót a múlt alkotóival.
4: Itt vannak azok az archív fotók, amiket nem győzök hangsúlyozni, hogy milyen fontosak. Ez egy 26-os kép, ami még a Pannonia telepen készült, tehát van az ideiglenes művésztelepe. Ez már a városházi kiállítás 26 novemberében. Hát itt öten láthatóak a nyolcok közül, de micsoda jelentősége van, hogy megvannak ezek az archív fotók.
5: Milyen elegánsak?
4: Nagyon, hát ők azért nem a bohém típusú művészek voltak, hanem akik adtak magukra.
5: És ez... Ők így is festettek nyakkendőben?
4: Nem, azért nem. Volt nekik egy ilyen köpenyük, és ugye itt látható már az a egykori tüdőszanatórium, ez egy képest, amit ők megkapnak. Tehát ide költöznek be, ugye ki van írva, vagy üdülőháza, de aztán nem sokára ide ráteszik, hogy Szentendrei művésztelep, és akkor még két bejárata volt. Az épületnek meg faléces kerítés, és az idővel eltűnt.
5: És ez a szanatórium amúgy a város tulajdonában volt?
4: Ez városi a munkásbiztosítónak a tulajdonában volt, és utána, amikor megkapta a művésztelep, akkor egy jelképes, egy forintos bérleti díjért
5: odaadták
4: meg, igen. És amikor 28-ban megszületik a Szentendrei Festőtársaság, megcsinálják a logójukat, ezt így hívjuk, akkor emblémának hívták, és akkor ráteszik a város címeréből ezt a bárányt. És élettől fogva használják a logót minden meghívón, budapesti katalógusnak a meghívóján, akkor 39-ben jelenik meg már a Szentendrei Művésztelep 10 éve című kiadvány, és ott is ott van a logó, tehát használják tudatosan.
5: Ez a Szentendrei Művésztelep így a 20-as, 30-as években nem volt egy nagyon zárt közösség. Mondhatni azt, hogy nyitott volt, nyilván megvolt az a fajta kötelező zártság, ami kellett, ami összetartotta őket, de hogy nem úgy alkottak, hogy elbújva a kis műteremben csak a kiállításra megmutatni a képeket, de hogy attól függetlenül az a fajta nyitottság az itteniek felé, az egy fontos dolog volt, nem?
4: Egyrészt maga a festőiskola is biztosította ezt a nyitottságot, de a festőiskolán kívül is, ami egyébként 35-ben megszüntetik a festőiskolát, azért mindig fogadnak vendégművészeket. Tehát abszolút nyitott ez a művésztelep. Az tény, hogy 35 után bizonyos zártság azért megfigyelhető. Tehát már nincsenek olyan nagy hullatságok, nem olyan dinamikus már a társaság élet, de ez annak köszönhető, hogy van, aki már családot alapít, ott van a római ösztöndíj, és ez vele jár olyan, hogy az ember egyre többet foglalkozik a szakmájával.
5: 26-ban vagyunk, nyilván a trianoni sok az még rendesen ott van az emberekben, de hogy ez egyfajta túllépés. Trianon után is van életmutatása.
4: A 20-as években egy óriási nagy egyesület alapítási láz volt Magyarországon, tehát nagyon sok művészeti egyesületet hoztak létre, mert mindenki megpróbált valahogy túllépni, tovább lépni, de egyébként ez a 45 utáni időszakot ugyanúgy jellemezte. Tehát ugye a trauma, a második világháború vége, a háborús élmények feldolgozása mellett végig ott van az újraépítés, az újjáépítésnek a szándéka. Ez akár egy elemi ösztön is, de ugyanakkor mégis tovább kell lépni.
2: Most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
6: Két rendőr rablásra adta a fejét Kolozsvárott. A kolozsvári államrendőrség két altisztje, Rus Augustán és Mayer George, az elmúlt éjjel rendőri szempontból igen különös vállalkozásba fogott. A Szamosfalva felé irányuló országúton helyezkedtek el, hogy akár rabolva is pénzt szerezzenek maguknak. Először dr. Szász Ferenc, ismert dezméri földbirtokos két lovas kocsiját állították meg. A lovakat kifogták, a kocsist véresre verték, a földbirtokostól pedig pénzt követeltek. Dr. Szász Ferenc erélyesen ellenállott, mire a két utonálló a kifogott két lóval elmenekült az országút melletti erdő sűrűjébe. Később ismét az országúton voltak. A szamosfalvi közjegyző érkezett most kocsin a feleségével. Színházból jöttek Kolozsvárról. A két szálas rendőr őket is megtámadta, de szerencséjükre idejében észrevették az utolálló gyanús szándékát, és volt annyi idejük, hogy bemeneküljenek a közeli vasúti őrházba. Az őrházból telefonált a jegyző a szamosfalvi rendőrségre, ahonnan segítséget kért. A csendőrök aztán elfogták a lopott lovakon menekülni próbáló két rendőrt, és bekísérték őket Kolozsvárra. Az eljárást megindították ellenük. EHO 19-én szombaton délután 16 órai kezdettel az Ingyentej Egyesület a Városligeti Schmidt Néparénában elsőrangú kacagtató műsorral és kiváló mutatványokkal gyermekek és felnőttek mulattatására ünnepi díszelőadást rendez. Így módon kíván az Egyesület az intézményt látogató nyomorgó kisdedek helyzetén segíteni, és ehhez kéri a társadalom szíves pártfogását. Jegyek a helyszínen, valamint az Egyesület irodájában kaphatók. Betlen ünneplése. Pontban 12 órakor két Lianna beszéde közben érkezett az ülésterembe Betlen István gróf miniszterelnök, akit a jobboldal és a közép felállva tapssal és éjjelzéssel ünnepelt. Az éjjelzést a baloldalon csendben, nyugalommal fogadták.
0: Száz éve történt.
2: A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére az MTVA készítette 2026-ban. Viszont hallásra!

0: Kossuth Rádió Telki bányán, FM 90,2. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. 20. századi történelem Horváth Szilárddal.
1: Ki kell választani azokat a hálózati személyeket, akik alkalmas pozícióban vannak, és az eseményeket az általunk kívánatosnak tartott irányba befolyásolhatják. Részükre részletes, személyre szóló feladattervet és magatartási vonalat kell kidolgozni. Ilyen lehet például a Történelmi Igazságtétel Bizottságban meglévő kapcsolatunk, akin keresztül meg kell kísérelni a hozzátartozók rábírását egy nyilatkozat kiadására. Ebben felszólítanának mindenkit, hogy kegyeleti érzéseiket ne használják fel szélsőséges cselekményekre, provokációkra. Részletet hallottak egy állambiztonsági dokumentumból, amely az 1989. június 16-ai Nagy Imre temetés kapcsán felvetődő állambiztonsági feladatokról szólt. De az állambiztonsági szolgálat munkája csak eszköz volt a Magyar Szocialista Munkáspárt kezében. A 20. századi történelem mai adásában éppen arról beszélgetünk Szekér Nóra történésszel, hogy a Nagy Imre temetést a pártállam 1989-ben miként akarta felhasználni saját céljaira. Horváth Szilárdot hallják.
0: 20. századi történelem. Viharos események magyar szemmel.
1: Mi derül ki a dokumentumokból? 1989-ben mi volt a pártvezetés szándéka?
2: Amitől ők nagyon féltek, hogy adott esetben a Nagy Imre újratemetése egy olyan rendszerellenes megmozdulássá vagy szimbólummá válik, ami adott esetben az egész rendszerváltozás folyamatát nagyon erősen pártellenes irányba hangolja.
1: 1956. október 23-án a párt, az előtt párt még, egészen másként vélekedett 1956-ról az október 23-ai eseményekről, mint aztán mondjuk október 30-án, november 4-én, majd éppen december 6-án, és aztán 1989. januárjában.
2: Az egész Kádár rendszernek a legitimitását jelentette az, hogy 1956-os forradalmat ellenforradalomnak minősítette. Amikor október 23-án kirobbant a forradalom, akkor még az eseményeket ellenforradalmi lázadásnak minősítette, tehát ekkor még Gerőjék nagyon meghatározóak a párton belül, de ugyanakkor azt is hozzátették, hogy itt azért vannak jogos követelések, vannak jogos sérelmek, de ezeket a jogos sérelmeket az ellenforradalmi erők, a párt is az ország ellen fordították. És október 28-án, amikor megtört a fordulat Nagy Imre politikájában is, maga a párt kiad egy nyilatkozatot, amiben már nemzeti demokratikus fordulatként értékeli az eseményeket, és az MSZNP október 31-én megalakult. Első nyilvános közleménye november 1-én már dicsőséges népfelkelésként beszél az eseményekről. Tehát maga a kommunista párt értelmezésébe is még belefért egy pozitív értékelés, ugyanakkor november 4-én, amikor megtörténik a szovjet intervenció, a párt is átértékeli, újraértékeli a történteket, hát ez természetes, hiszen ő a szovjet rendszer függvényeként kénytelen működni, és ekkor születik meg az úgynevezett kétszakaszos értékelés, ami Kádár nevéhez fűződik, úgy fogalmaznak az eseményekkel kapcsolatban, hogy népfelkelés történt, de az ellenforradalmi erők átvették az irányítást az eseményekben, és ezért Kádárnak is és a kormányának is az a feladata, hogy visszaállítsa a népfelkelés értékeit és vívmányait, és az ellenforradalmi erőket kisöpörje ebből a mozgalomból. Relatív hosszú ideig érvényben volt ez a megközelítés egészen december 6-áig, amikor a párt hozott egy határozatot, radikálisan ellenforradalminak minősíti az eseményt, semmiféle pozitív népfelkelés vagy jogos követelést nem lát már az eseményekben, ellenforradalmi összeesküvésnek is minősíti, amikor azt mondja ki, hogy itt a nemzeti imperializmus, a horti fasiszta klik, a deklasszált kapitalista elemek és az áruló párt ellenzék fogtak össze tudatosan hosszas készülődés során. Nagy Imre kivégzéséhez is szükség volt, és a forradalmárok kivégzéséhez is arra, hogy hazaárulóként lehessen őket feltüntetni, és ugyanakkor Kádár párton belüli legitimitását is egy erősebb alapokra helyezte, mert ő magát úgy tüntette fel, hogy ő lényegében a hazavédelmében lépett fel. Fontosnak tartom hozzátenni, hogy az a klik, akik kidolgozták ezt a megközelítést, nem hittek ebben. A 89-es újságértelmezésnél a pártban a meghatározó személyek Fokjenő például maga is kimondja, hogy természetesen ez nem volt igaz. Szükség volt erre Nagy Imre kivégzésére. De maga Grósz is mondja, hogy igen, Nagy Imre kivégzése az lényegében politikai gyilkosságként is értelmezhető, de ezzel most ne foglalkozzunk. Azért a sorok között ott volt, hogy maga Kádár se hitte el azt az összeesküvés elméletet, amire viszont nekik hatalomgyakorlása szempontjából szükségük volt. Diktatórikus módon lezajlott a megtorlás ennek jegyében, de amikor a megtorlásnak vége lett, akkor magáról 56-ról nem beszéltek, tabuvá vált. Úgy beszéltek az 56-os történetekről, hogy a sajnálatos események. 1972-ben történt egy újabb finomítása 56 értékelésének, amikor a Kádár a beszédében úgy emlékezett meg 56-ról, hogy ez egy nemzeti tragédia volt. Tehát ilyen formában 56 értelmezésében nem csak a megtorlás van benne, hanem már a kádári konszolidáció is.
1: 1956 ellenforradalom már minősítése, és így módon a megtorlás jogosságának az igazolása azért mégiscsak a Kádár rendszer egyik fundamentuma volt. 1989-ben a Nagy Imre temetéssel éppen azt a lehetetlen bakugrást szerették volna végrehajtani, hogy valahogy átfessék a kádári rendszer alapjait, és mégis próbáljanak valahogy túlélni, és a pártnak a hatalmát bizonyos mértékig biztosítani a jövendő új rendszerben is.
2: Azáltal, hogy maga a Kádár a nemzeti tragédia jegyében tematizálta a történeteket, ez nem azt jelentette, hogy megszüntette volna az ellenforradalmi jelzőt, sőt, nem csak az ellenforradalmi jelzőt nem szüntette meg, hanem az ellenforradalmi összeesküvés minősítést sem. És ennek volt a következménye, hogy még hallani sem akart a párt arról, hogy Nagy Imréjéket akár csak a legszűkebb keretek között is újra temessék, vagy tisztességes körülmények között sírjuk legyen, hanem el voltak földelve valahol, és ez a Kádár rendszer utolsó pillanatáig, 89-ig ez így volt, mert ez az értelmezés volt érvényben. Egészen 1989. január végéig, amikor is Pozsga Imre a híres 168 órában adott interjújában azt a kijelentést teszi, hogy a párt népfelkelésként értékeli az eseményeket. Ez a pártnak a diktatúrához való viszonyát is megváltoztatja, meg a társadalomhoz való viszonyát is megváltoztatja. 88 májusában tartottak egy pártértekezletet, Kádár Jánost ekkor váltják le, Grósz Károly ekkor kerül a helyébe, lényegében a Kádár korszak végének is lehet nevezni ezt a májusi pártértekezletet, és itt Pozsga Imrét megbízzák azzal, hogy hozza létre egy bizottságot az MSZNP KB keretein belül, aminek a feladata a párt reform folyamatainak a végiggondolása. És ezen belül volt egy albizottság, az úgynevezett történelmi bizottság, amelyiknek a feladata volt 56 kérdését újra gondolni. Ők írtak egy körülbelül 100 oldalas tanulmányt, ami lényegében újra értelmezi 56-ot, ahol már megfogalmazódik az, hogy itt egy népfelkelés történt. Ugyanakkor ezt nem ilyen határozottan, tételszerűen mondja ki ez a tanulmány, hanem hozzáteszi azt, hogy voltak bizonyos ellenforradalmi megmozdulások. Pozsgai Imre ennek a történelmi albizottságnak a munkáját tárja a nyilvánosság elé. Valójában, amit a történészek által megfogalmazott 100 oldal megfogalmaz, az lényegében ahhoz a megközelítéshez tér vissza, amit a Kádár kormány először megfogalmazott, ez a népfelkelés ellenforradalmi elemekkel, tehát ez a kétszakaszos megközelítés.
1: Ez 1956. november
2: 4-e után december 6-áig. Viszont Pozsgai azáltal, hogy nagyon határozottan azt mondja, hogy ami 56-ban történt, az népfelkelés volt, és ehhez nem fűz semmilyen egyéb finomító jelzőt, ezáltal ő viszont ahhoz a véleményhez tér vissza, amit a párt október 28-án a forradalom dicsőséges pillanatában megfogalmazott. Különbség van igazából a párt hivatalos véleménye és Pozsgai által hivatalosnak minősített vélemény között. 1989. februárjában a párt nem a Pozsgai álláspontját fogadja el hivatalosnak, hanem ezt a kétszakaszos álláspontot, és egészen a 90-es választásokig ez a álláspont van érvényben, tehát míg a közgondolkodásban az van, hogy már a párt álláspontja népfelkelés, hivatalosan, bár nem hangosítják fel ezt azért a közvélemény felé, a párt álláspontja népfelkelés ellenforradalmi elemekkel. Azáltal, hogy az ellenforradalmi elemek benne maradtak 56 értékelésébe, a 56-os forradalom alatt történt egyébként törvénytelenségek, lincselések, ugye itt nagyon hangsúlyozták egyébként a pártházostromakor történt lincseléseket. Nagyon fontosnak tartották, hogy a közbeszédben maradjon 56 törvénytelensége, tehát lényegében az ellenforradalmi elemek, mert erre való hivatkozással lehetett az egész eseménysort úgy értelmezni, hogy itt lényegében egy nemzeti megbékélés történik, ahol a párt is elfelejti a saját sérelmeit. Ugyanakkor a társadalom is tegye meg ezt a gesztust, próbáljon túllépni ezeken a sérelmeken, és egy közös sérelmek elengedésének a jegyében maga Nagy Imre újratemetése is már egy nemzeti megbékélés jegyében zajoljon le. Ha megnézi a 89 Nagy Imre újratemetése körüli sajtó termékeket, ugyancsak a sorok között, és nem hangsúlyosan, de mindig azért jelen volt a 56-os forradalomban felbukkanó törvénytelen elemek, lincselő elemeknek a hangsúlyozása.
3: Részlet a Magyar Rádió Állami Félelem című 1996-ban készült dokumentumműsorából, amely korabeli dokumentumok alapján mutatta be az állambiztonsági szolgálatok háttérmunkáját. Nagy Imre és társai 1989. június 16-ai temetése előtt.
4: Szükség lesz dezinformációs akciókra, amelyek azt hangsúlyozzák, hogy az eseményt szélsőséges elemek provokációra is felhasználhatják, ami a demokratizálódási folyamat leállításához, visszarendeződéshez vezethet. Az operatív játszmák csatornáin Kanaszta fedőnevű játszmában foglalkoztatott Kaktusz fedőnevű kapcsolat az alábbi információt küldi a CIA központjának. Nagy Imre temetését szélsőséges csoportok kormányellenes zavarkeltésre kívánják felhasználni. Ebben az esetben a hatalom részéről kemény fellépés várható. A BM-ben különleges készültséget rendelnek el. Az alapkoncepcióban elhatározottakat hálózati úton eljuttatjuk az ügynökökhöz. Tövis fedőnevű titkos megbízott az USA nagykövet és tanácsos felé.
5: Kalla fedőnevű titkos megbízott figyelemmel kíséri az SDS a demonstrációval kapcsolatos egyeztető megbeszéléseit. A helyszínének kiválasztása során a temetőben történő megrendezés mellett foglal állást. Bambusz fedőnevű titkos megbízott felderíti a Szabad Európa Rádió részéről az eseményen résztvevőket, azok terveit, valamint a megjelenő anyagokat.
6: A negyedik és hatodik osztályok szorosan együttműködve felderítik Krassó György és Zsille Zoltán beutazási és részvételi terveit.
4: Eligazítjuk Bodza Fedő nevű titkos megbízottat, hogy a Magyar Televízióhoz bejelentkező, a temetésre beutazó forgatócsoportokról soron kívül tegyen jelentést.
2: Ekkor azért még a párt van hatalmon, közigazgatástól kezdve a médiában, a diplomáciában, az egész intézményrendszerben ő van jelen, még akkor is, hogyha itt már az ellenzék a közbeszéd retorikáját nagyon erőteljesen meghatározza, és a társadalmi igényhez egyre jobban kell igazodni. 89-ben is még nagyon hangsúlyos volt az állambiztonság szerepe itt a közvélemény formálásában. A TIB-nek, a Történelmi Igazságtétel Bizottságnak a feladata volt, hogy a szervezést lebonyolítsa. Ez viszont azt is jelentett, hogy maga a felelősség, a Nagy Imre újratemetésének, megszervezésének a felelőssége ilyen formában az ellenzékre hárult. A TIB az ellenzéki pártokat kérte segítségül, az MDF szervezte a rendfenntartókat a téren, és nyilvánosan, látható formában a rendőrség alig-alig volt jelen a temetés biztosításánál. Viszont a jelentésekből pontosan lehet látni, hogy nagyon komoly készültségben voltak, nem látható formában, civil formában igen komoly apparátus sorakozott föl magán az esemény kapcsán is, de már az előkészítés során is nagyon sok olyan kapcsolatuk volt, ami alapján ők próbálták befolyásolni abba az irányba a történtek kommunikálását, hogy ez legyen kegyeleti aktus, még véletlenül se legyen rendszerellenes éle, és pontosan ugye a nemzeti megbékélés irányába, de ugyanúgy a sajtóban is, a hivatalos sajtóban természetesen azért megvolt a könnyebb elérhetőség, de voltak beépített figurák, beépített emberek, akik el tudták érni azt, hogy azért ez a retorika is érvényesüljön az ellenzéki sajton belül is. Nagyon sok irányban megvolt az eszköze a pártnak arra, hogy érvényesíteni tudja a saját retorikáját.
1: Hát számomra teljesen megdöbbentő volt egyébként ezekből az iratokból, hogy még a Szabad Európa Rádiót is igyekeztek befolyásolni, sőt a diplomáciai testületeket is.
2: Sőt az emigrációban élő politikusokat. Ami a párt nagyon szeretett volna elkerülni, hogy a radikális forradalmárok, az utca önszerveződő irányultsága hangsúlyozódjon 56 kapcsán. kapcsán, és hát Pongrácz Gergely képviselte az emigrációban ezt a vonulatot. És hát a Nagy Imre vonalhoz kapcsolódó emigrációban menekült politikusok számára akkor már nem jelentettek olyan nagy veszélyt. Leveleket juttattak el Pongrácz környezetében, ami arról szólt, hogy csak az jön haza 56-os újratemetés kapcsán, aki legalizálni szeretné ezeket a kommunistákat. Véleményformálás indult meg az emigráción belül, hogy ez az álláspont alakuljon ki az 56-osok között. És amikor Pongrácz Gergely azt mondta, hogy ő nem jön haza, mert nem akarja a kommunistákat legalizálni, akkor ő nem is tudta, hogy lényegében ő egy olyan álláspontot fogalmaz meg, amit adott esetben az állambiztonság talált ki, hogy ezt az álláspontot képviselje, akik a politikában szerepet játszottak. Nagy Imre került tevékenykedtek, őket szívesen látták, hiszen ez kicsit legalizálja is a reformtörekvéseket.
1: De mondjuk az utcai harcosokat.
2: Az utcai harcosokat, igen, akik a radikális vonalát képviselik a forradalomnak, akik adott esetben egy balhét is hozhatnak az eseményekbe, őket meg távol kívánták tartani.
1: A diplomáciai testületeknek milyen szerepük volt ebben egyébként, ebben az átfestésben?
2: Mark Palmer volt akkor az amerikai nagykövet Magyarországon, több ellenzéki személy, főleg az Enkonur csoport, akik egyébként a Nagy Imre újratemetések során is nagyon fontos szervező szerepet játszottak, ők elmondják, hogy őket maga Mark Palmer nagyon gyakran behívatta magához, és próbálta őket is az irányba befolyásolni, hogy kegyeleti jellegre helyeződjön a hangsúly. És nem is rejtette véka alá, hogy adott esetben a támogatását is megvonja, hogyha nem fogják vissza a radikalizmusukat ebben a kérdésben.
1: Mikortól volt egyáltalán a pártnak szándéka a Nagy Imre temetéssel kapcsolatban?
2: 88-as májusi párt értekezletig, amíg ugye még a Kádár rendszer regnál, addig a párt nagyon határozottan elzárkozott ettől a kérdéstől. És a májusi párt értekezlet után maga Grósz adott utasítást arra, hogy kezdjék el felkutatni az egyébként jeltelen sírokban elhantolt személyeket, és próbálják beazonosítani Nagy Imrét és a Nagy Imre perben kivégzett személyeket. 88 nyarán júniusában Grósz Amerikába utazott, és itt egyébként már egy sajtótájékoztatón be is jelentette, hogy ugyancsak a család számára, és tényleg szigorúan egy ilyen szűk körben, de a párt engedélyezi a halottaknak az újratemetését. Ami nem jelenti 56 újraértékelését, tehát humanitárius okai vannak ennek. Egyébként 88. június 16-án, tehát egy évvel a Nagy Imre újratemetése előtt Franciaországban a kinti emigrációban élő Nagy Imre csoport Fejtő Ferenc Mérai vezetésével megszerveztek egy olyan szimbolikus temetést Nagy Imrének, ahol igen magas szinten képviseltette magát a nyugati demokrácia. Ronald Reagan is írt például egy levelet Magyarországon, Budapesten, ugyanebben az időben, pedig az ellenzék megemlékezett Nagy Imre halálának évfordulójáról, de ekkor még a rendőrség beavatkozott, szétverte ezt a megemlékezést a Batthyány emlékmécsesnél, meg a televízió előtt számos embert letartóztattak. Egyébként jellemzője a dolgnak, hogy ez a megemlékezés a temetőben kezdődött, ott még nem avatkoztak bele a dolgba, mert ez a retorikába beleillettük, mindig hangsúlyoztak, hogy kegyeleti jelleg. De onnantól kezdve, hogy ez már a hősök terén folytatódott, az emlékmécsesnél folytatódott, tévé előtt folytatódott, már politikai színezete lett a történetnek, és ebbe ő már nem egyezett bele. Nem azt hozta fel indoknak Grósz Károly sem, hogy ő a politikai okok miatt csaptak a tömegbe, hanem azért, mert a tömeg randalírozott, fasiszta jelszavakat hangoztatott, tehát nem hozta összefüggésbe 56-tal a rendőri beavatkozást.
3: A Magyar Szocialista Munkáspárt vezetői többször tárgyaltak a temetésről. Részlet a BBC adásából.
7: Április 28-án az MSZNP Központi Bizottságának Nemzetközi Jogi és Közigazgatás Politikai Albizottságában Horváth István, Kárpáti Ferenc, Fejti György és Grósz Károly az 56-os elítéltek rehabilitálásáról vitatkozik.
8: Beutazási ügy, Király Béla, fejtértás.
9: A temetés az egy dolog, a temetés az a új köztemetőben lesz, ez egy viszonylag tiszta és világos profilú dolog. Hát minden mást ehhez képest kell mérni.
10: Ez egy nagyon

0: rehabilitáljuk, akkor itt vacakolni azon, hogy a király Bélát, meg a többieket beengedjük, vagy nem engedjük, meg a Nagy Imrének a temetését megengedjük, hát ha azt elviseljük, ehhez képes, hogy most ide jön 500 vagy 600 ember, mindegy, hogy kik vannak rajta egyébként. És most már nincs erőnk se hozzá. Azt is tudnék rá szerintem. Mert csak hátrálnunk kellene tovább, tehát most még van lehetőség, hogy mi menjünk itt valaminek az elébe. Hát azt gondolom, hogy nem csak a külföldieknél, de azért itt a belső különböző politikai tényezőkkel is előtte egyetértésre jutni abban, hogy ez a temetési alkalom nem egy rendszerváltozásnak a napja. És ne tegyék azzá, ne akarják azzá tenni, mert az akkor, most még akkor egy összeütközés.
1: Amikor beindulnak a reformfolyamatok, a különböző frakciók lényegében 56 újraértékelésének különböző irányai köré szerveződnek. Posgai, aki a népfelkelést képviseli, akik ebben őt támogatják, azokról lehet tudni, hogy az ő frakciójához tartoznak. Ugyanakkor még a nyilvánosság előtt, sőt, még ugye a KB-ban is, ami már a párt nyilvánosságot jelenti, nagyon határozottan el lehet különíteni, hogy Grósz azért egy ellenforradalmi megközelítést hangsúlyoz, Posgai nem. Akkor a PB-ben, ami már egy zárt körű megbeszélés, Grósz ugyanúgy nyíltan felvállalja azt, hogy újra kell értékelni a népfelkelést elfogadásának a vonulatait, tehát amikor már egymás között beszélnek, akkor ez a különbség nem érzékelődik ilyen mértékben, viszont a PB-ben sokkal inkább arról beszélnek, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy jól jöjjenek ki. Egy ellenforradalmi értelmezés, milyen veszélyeket rejt a pártra nézve, tehát ahol már nyíltan beszélnek, ott látszik, hogy nagyon pragmatikusan közelítik meg ezt a kérdést, és nem elvi alapon. Se Grósz, se Horn, se Posgai.
2: És hogy értékelik egyébként utána ezt a mondjuk így, hogy manővert? Hát sikeresnek minősítik-e, erről tudunk-e valamit?
1: Igen, hát a Nagy Imre újratemetése után volt egy KB ülés, és hát az figyelhető meg, hogy kettős volt a értékelés. Egyrészt egy megnyugvás, hogy túl vagyunk rajta, ezt többen is megfogalmazták, hogy ha tudtuk volna, hogy viszonylag ilyen simán lezajlanak az események, egy hónappal ezelőtt, akkor beleegyeztünk volna mindenbe. Ugyanakkor főleg egyébként az ortodox vonalhoz kapcsolódó személyek kritikát is megfogalmaznak, mert egyrészt úgy érzik, hogy maga a párt sérelmei, az ellenforradalmi vonulat nem hangsúlyozódott megfelelően. Például Hollán Zsuzsa fogalmazza meg azt, hogy milyen dolog az, hogy ugye a temetőben minden halottért elgyújtottak egy fáklyát, és hogy Tóth Ilonáért ugyanúgy gyújtottak egy fáklyát, mint Nagy Imréért, és hát nem lehet közöttük egyenlőségjelet tenni. Másrésztről pedig, amit mint kritikaként megfogalmazódott, az egyrészt Rácz Sándor beszéde, másrészt Orbán Viktor beszéde, akik eltértek attól a íratlan megállapodástól, amiben egyébként a TIB nagyjából belement, hogy nem fognak politikai jelszavakat hangsúlyozni, a kommunista párt felelősségét nem fogják hangsúlyozni a beszédekben, hiszen ez a két szónok ettől eltért. Itt is érdekes, hogy Orbán Viktor beszédét a nyilvánosság előtt azért kritizálták, mert a szovjet hadsereg jelenlétét szóba hozta, míg a párton belül ez semmi problémájuk nem volt, hanem a pártot felelősként megnevező mondatokkal volt problémájuk. A nyilvánosság előtt ezt nem akarták túl tematizálni, és ezért a szovjet jelenlétre irányították a figyelmet. A párt, hogy milyen állambiztonsági módszereket is alkalmazott, az ellenzék, akinek a felelőssége volt, hogy ne történjen rendbontás, hogy ne fajuljanak el az események, a párt eljutott hozzá olyan információkat, amiből arra lehetett következtetni, hogy itt azért készül az ortodox erő rendbontásra. Ilyen formában például Kulin Ferenchez eljutottak egy olyan információt, hogy valamelyik 8. kerületi bérház udvarán munkásőrök gyakorlatoznak, valószínű azért, hogy majd a temetésen beavatkozzanak, meg összevonnak munkásőröket, tehát ilyen információkat eljuttattak a rendezőkhöz, de az anyagok alapján azt lehet látni, hogy ez lényegében egy állambiztonsági legenda volt, pontosan azért, hogy az ellenzék ne feszítse túl a jelszavakat, és próbálja minél inkább visszafogottra hangolni a temetés eseményeit, mert az ő felelőssége, ha elfajult.
2: Nagy Imre újra temetésről beszélünk, de hát tulajdonképpen Nagy Imrének ez volt az első temetése, hiszen Igen. Az első temetést, hát azt temetésnek ne nevezzük, hanem inkább csak elkaparásnak, dróttal összekötözött kézzel, lábbal, arccal lefelé el temetni valakit, az nem temetés.
1: Nagy Imrét, amikor kivégezték, akkor elásták a börtönudvarán, onnan aztán áthelyezték a 301-es parcellába, de ugyancsak teljesen méltatlan, ez is egy elásás volt, tehát minden humános forma nélkül, és ugye volt neki még egy harmadik temetés, ami teljesége szimbolikus, tehát még a földi maradványa is

0: Se volt, akinek ez volt ugye 88-ban Franciaországban, Párizsban, és valóban valódi kegyeleti szertartással és emberi mértékkel is temetésnek nevezhető temetés, az 89-ben történt meg először.
1: 31 esztendővel a halála után.
0: Na, igen.
2: 20. századi történelem.
1: Kedves hallgatóink, a 20. századi történelem mai adásában Nagy Imre és mártír társai 1989. június 16-ai temetéséről és a pártállam ezzel kapcsolatos szándékairól beszélgettünk Szekér Nóra történésszel. A műsor munkatársai voltak Schwarz Nóra, Szőlősi Éva, Török Anna Mária és Varga János. Jövő kedden újra jelentkezünk. Köszönöm figyelmüket, Horváth Szilárdot hallották.
2: Korábbi műsorunkat ismételtük meg.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra hírek a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Jávor Miklós. Megkezdődtek az amerikai-iráni tárgyalások Svájcban. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. A vitatott kérdések megtárgyalására munkacsoportokat hoztak létre, amelyeknek 60 napjuk van a végleges feltételek kidolgozására. A tárgyalások sikerét veszélyeztetik, hogy Libanonban a tűzszünet ellenére folytatódnak az összecsapások. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök kedden Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Kedden dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A javaslat szerint szükség esetén miniszteri rendeletben lehet majd megállapítani a benzin és a gázolaj hatósági árát. A nagy melegben a legfontosabb a folyadék pótlása, a legjobb választás a víz, de a cukrozatlan tea vagy az ásványvíz is segíthet, hívta fel a figyelmet az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arra kért mindenkit, hogy segítsen az időseknek, a gyerekeknek és a hajléktalanoknak ivóvízzel, árnyékos pihenőhelyjel. Hozzátette, rosszul lét esetén egy palack víz vagy a mentők értesítése életet menthet. Közös közlekedés biztonsági akciót tart a nyári vakáció ideje alatt a rendőrség és a budapesti közlekedési központ. 10 héten át olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, például sportpályák vagy játszóterek környékén. A rendőrök ellenőrzik egyebek mellett a gyalogosokra vonatkozó elsőbségi szabályok és a sebességhatárok betartását is. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat a Vívó Európa bajnokságon, miután a házigazda franciáktól 42-36-ra kikapott a döntőben. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka összetételi négyes 38-30-ra nyert az olaszok ellen az elődöntőben. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Hajnalban 15-21, napközben 30-35 fok várható. 2:03.
0: Ön a Kossuth Rádió éjszakai műsorát hallgatja. Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.

lengyelek is megcsinálták a rendszerváltás utáni legnagyobb költségvetésű 17 millió euróból készült filmjüket, az övék Chopinról, a leghíresebb lengyel zeneszerzőről szól. Aki igazi világsztár a mai napig, egy fogalom ő maga is, meg a zenéje is, amit boldogtalan kisasszonyok játszottak Európa szerte, és hát maga idejében ő maga is elképesztően népszerű volt, és végtelenül kiszolgáltatott a halálnak. Erről szól a film, ami látható a magyar művészmozikban is, Chopin, Párizsi szonáta címmel, és hát azt kell mondanom, hogy nagyságrendekkel jobban sikerült, mint a mi hasonló felbuzdulással készült alkotásaink. Gondolom, Mikhail Franciszki